0: valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
1: na BL. De milyen védelem több, volt.
0: Persze, mindig a nyilván. Kapusóan nem nyilván, mindig. De a Potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két mutató, két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
2: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt, még úgy nőttek fel, hogy nem megfoghatták is a
1: 70-es születésű.
0: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfoghatta a hazadást.
1: Egyébként Schmeichel is, tehát igen, az a 92-es EB döntő.
0: De hát a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Fender-Szár javára. És az, hogy Fender-Szár 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulham-től. Fender-Szárnak van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata.
1: 2009-es
0: ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképességét, úgyhogy én Fender Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
1: Fender Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Chenil és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
2: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. Óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy B1-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a előbb említett a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
0: Ő volt az Allison a United?
2: Igen. Aki... Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy
0: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
2: Fulhamből.
0: A Fulhamből.
2: Igazolták.
0: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova. És hogy szinte varázsüt. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt maximum a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett hát a Manchesterben.
2: Én láttam, hogy bal dropból rúgott ki, tehát a kirúgás dropból.
0: És én ezt mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De így itt Ádi említett, és szerintem az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán a szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
1: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen, akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságban emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szintet, szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az ittszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, az bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás, az, hogy az egész kapus társadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez semmi, ez milyen fajta elfogult, csak egyszerűen szerintem ő olyan akkor olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
2: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester United-re való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút.
0: Mármint a hármasból a legelőre.
2: Igen, igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
1: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Courtois az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik
1: meg Casillas. Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas, azt most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
2: Jó, ki a második?
1: Neuer is Buffon maradt. Tehát igazából ebből kell majd eldönteni az elsőt.
2: Én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapus társadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffon
1: írtam.
0: De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én nem, tehát...
2: Olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
2: Leigazolják. Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen. 2000-ben.
1: Durva. Igen. Nagyon durva.
0: Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
2: Lehet, hogy vizsgálták azóta, de...
0: Előteremtették rá valahogy.
1: 53 millió euró volt, ugye a Pármából, 2001-ben.
0: Na de hát az volt az egy inflálódott állapot, nézzük, hogy az ma mennyit.
1: És akkor meg olasz lira volt, tehát még csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lirába ment az a biznisz.
2: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy Bundesligás. Nekem az Angliában megforduló, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
1: a... Buffon sem fordult meg
2: Angliában.
1: Tudom,
2: a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
1: Úgyhogy intézmény, fogalmazom
2: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit. De aztán biztos volt, csak ő egy... Tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Ő egy Maserati, vagy nem vagy mi?
0: Hát én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál szól, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve, hogy hova pattantak ki róla a labdák. Tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említették Kánt. Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát a ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza, és ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott gól neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
1: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni, egyetlen hiányzó címe azért van. Igen.
0: Hát jó,
1: háromvesztes BL döntő.
2: De... Hát, mert nem kellett volna Juventusban.
0: Igen, három elveszített döntő, de...
1: És főleg neki az a 2003-os, az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett kettőt a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
2: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyertek.
0: Igen, hamar túltette magát.
1: És azért
0: játszott egy EB-döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az a
1: 4-0,
0: igen, de az utolsó 10 percben volt két gól.
2: Szerintem, hogyha itt a tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő a Federer.
2: Tehát, hogy igen, a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valóban a legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikában, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és szerintem ha itt most az listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanatban mutatott, nagyon nagy bravúrok.
2: Végiesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ja, hát, Ferrari, vagy Maserati, nem tudom, tehát ez az olasz.
0: Jó az olasz példa, de hát akkor Rolls-Royce a autóknak. Hát nem, van az
2: Big Ford, nem?
0: Van a... Ütött kopott Ford.
2: Jaj, Istenem. Mi röhögünk itt, nem a
0: ja, angol vágyra. Két ebéd döntő egymás után, ezt kinevetjük.
1: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy az
1: a Paris Saint-Germain-nel olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
1: Milyen védelem volt előtte?
0: Milyen védelem volt előtte? Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-essel felső kapufás Panyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffa. Szóval az a kis jó, most az a nem ártotta, nem tudom, a Zámbrotta, Cannavaro, Nesta, Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
1: Tehát Buffon első helye az kőbevésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
2: a... Másodikra tettem, de nem tudom, hogy...
0: Ő nála is második? Egyébként? Hát akkor...
2: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
1: Schmeichel miatt?
2: Schmeichel miatt, vagy akár Van der Sar miatt. A lényeg az, hogy a Neuerre kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző védések, csillagvédések, igen. A lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
1: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söpröget őként játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
2: És addig nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem, úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha ha Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanis Schmeichelnél, de ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan minden idők egyik legszebb élgólját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csukafejes, ugye 40-re kifejelt a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
2: az ellenfélnek
0: kívül, akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően én sem vagyok elájulva, úgy maga az, hogy a Bundesliga, tehát hogy a 90-es évek kácsója, meg a mai modern Premier League és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesligának nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben. Most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája a Rummenigge, Sepp Maier, tehát hallottuk aztán, nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokot, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka, de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és én 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer
1: a Dortmund ellen.
0: Igen, Dortmund elleni döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen. A Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapust, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg tehát ott mind a két kapus, az lenyűgöző volt, tehát így őket élőben lehet, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
1: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
2: Ez igen, tehát ez a 10 éve ezelőtti korszak, meg a 10-12 éve ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
1: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióban még nem raktunk senkit, Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
2: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, Premier League-vel egybeforva,

0: az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázza ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogy ha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
1: El tudom fogadni egyébként. El tudom fogadni. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is. Igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
0: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel ott a legjobb kapusunk.
2: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
0: Ezt nekünk az Ádinak, ez döntse el a két.
1: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
2: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
0: Na, jó.
2: Courtois vagy Cseh?
0: Én azért Cseh, mert Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
2: Bólogat.
1: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichel nem láttam jönni.
2: Courtois.
1: Ilyen hátszélnel.
0: Jó, ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt megbevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
1: Ja, hát ami nekem Buffon, ami biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akarva-akaratlanul pár meccset összefoglalott Rayuno Raiduén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusba.
2: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. 7. Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kahn. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
0: Van már franciák?
2: Még nincs.
0: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akár a német, meg ott van a második helyen.
1: Na, ér. Mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kahn meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kahn nincs a listán, akkor meg megmaradok az eredeti koncepciómnál.
2: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kahn is benne lehet. Kahn? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
1: Mint tényleg ez volt a reakció. De például Oli Kahn is ott lehet. Oli Kahn nagy baj lesz.
2: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
3: 10. Hugo Lloris. 9. Alisson. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh, 4. Edwin van der Sar, 3. Péter Schmeichel, 2. Manuel Neuer, 1. Gianluigi Buffon.
2: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista az a műsor, amelyben két vendég állít össze egy közös rangsort előre meghatározott sportos témában. Apró csavar, hogy a meghívottak számára csupán a felvétel kezdete előtt egy fél órával derül ki, kivel kell együttműködniük. A közös lista előző részében a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését szedte sorba Bene Ferenc és Hajdubé István. Az epizód bármikor visszahallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Ebben a részben pedig minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolják vendégeim, akik pedig nem mások, mint Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Újvári Máté, az NN Sport riportere. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
2: Mind a ketten nagy rajongói, szerelmesei vagytok a száguldó cirkusznak. Van, aki a hivatását is ennek szenteli. Hát adódik a kérdés, hogy honnan kezdődik ez a rajongás, mikorról fakad ez a nagy szerelem a Formula 1 iránt. Bence?
4: Én sajnos a Schumacher éráról lemaradtam, és talán ilyen jó magyar család szokása, hogy vasárnap nagy ebéd után bedől a család a fotelba, és bekapcsolják az F1-et. Apám az nagyon szerette nézni, de nyilván egy keményebb hét után azért elbóbiskolt a rajt után, és fölkelt az utolsó körre. 2007-ben neki Alonso volt a kedvence, volt egy fiatal pilóta mellette, és én mondtam, hogy akkor én neki fogok szurkolni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal srác a akkori kétszeres világbajnoka föl tudná venni a kesztyűt. És hát én nagyon meglepődtem, hogy ez így is lett, és nagyon örültem neki, és kitartottam azóta is Hamilton mellett. A McLaren csapatot nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy azóta újra fényt találtak az alagút végén, és tényleg a tavalyi évtől fogva pedig abszolút versenyképesek.
2: Máté?
3: Azt azért mondjuk el, nem látják a hallgatók, hogy Bence egy McLaren-es pulcsiban érkezett a felvételre, úgyhogy
2: messziről is lerít. Mekkora hatása van a listára, az majd kiderül.
3: Abszolút. Hát én rólam viszonylag köztudomás, hogy én futballoztam 10 éven keresztül, tehát amikor fiatal voltam, akkor én labdarúgónak készültem, viszont pont évekkel korábban édesapám adott nekem egy fényképet, hogy na erre emlékszel-e, hogy amikor kicsi voltam, kb. 7-8 éves, és a 17. kerületben nyílt egy, hát ott laktunk, nem is tudom, egy pláza, vagy egy bevásárló központ, és ők hoztak egy replika Ferrari autót, akkor én ott pózoltam mellette, és akkor van egy ilyen képem, hogy focis pólóban egy Ferrari mellett pózolok, mert hogy nekem a Ferrari, mint gyors vörös autó, az nagyon megtetszett kiskoromban, de egyébként pont a foci miatt nekem is Bencékhez hasonlóan sokszor ez az emlékképen maradt meg, hogy vasárnap családi ebéd, na akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történik, a rajt az mindig izgalmas. A futam úgy hévehóba, de a vége meg szintén az. A világbajnokokkal nyilván mindig tisztában voltam, mert úgy önmagában a sport is érdekelt, azon belül pedig a Forma 1 az értelemszerűen, mivel nagyon gyors autók, nagyon gyors sofőrökkel a világ minden szegletéből, és ugye a világ minden pontján versenyezve, ezért számomra ez mindig egy érdekes sportág volt. Azt egyébként soha nem gondoltam, hogy ebbe dolgozni fogok, de hála az égnek végül így alakult a pályafutásom.
2: Mennyire lepett meg, hogy Bencével kell együttműködnöd?
3: Nagyon, mert amikor te felvezetted nekem, hogy itt mi fog történni, az én fejemben pörgött néhány név, biztos voltam benne, hogy nem a legevidensebb jön. Én azt gondoltam, hogy vagy újságíró érkezik, tehát hogy jöjjön egy effektíve idézőben tévés, és mellé egy újságírót hozol, illetve tudtam még egy-két másik sportolót, akik otthon vannak a Forma 1 világában, de Bence nekem most újdonság, úgyhogy ezúttal is köszönöm ezt a meghívást, meg ezt a műsort, mert most már legalább ezt is tudom.
2: Milyen volt Mátéval együttműködni?
4: Hát óriási élmény, hiszen mindig, amikor bekapcsolom a tévét, nagyon sokszor látom, hogy vagy helyszínről tudósít, vagy pedig bent a televízió keresztül, úgyhogy nekem ez már egy élmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez így megadatott, és tényleg kíváncsian várom, hogy hogyan vívunk itt most meg.
2: Az előzetes listán 9 egyezés volt, ez nem pozícióban, csak név. Uh-huh. Tehát mindössze egy eltérés, ez azért már azt jelzi előre, hogy nagyrészt egy húron pendültetek, viszont itt volt vita a helyezéseket illetően. Anélkül, hogy bármi konkrétumot elárulnánk, volt-e olyan kimaradó, akitől nehezen tudtatok megválni, valamint, hogy milyen szempontokat vettetek sorba akkor, amikor a saját listát összeállítottátok, Bence?
4: Próbáltam így inkább a versenyzői részét megfogni. Nyilván egy-két embernél a sportákhoz való, nem is tudom, hozadékot is próbáltam nézni. Nyilván amiket én tudtam, én azért inkább így a 90-es évektől vagyok tisztában a Forma 1-el, és 2007-től nézem stabilan. Úgyhogy így a korai években ezt nem nagyon tudtam. Hát egy névben egy nevet kellett így elengednünk, de az szerencsére nem nekem. Úgyhogy...
3: Bence erősebb volt, igen.
4: Igen. Úgyhogy leszkanderoztuk itt az asztalnál, de szerintem is egy jó listát raktunk össze.
3: Én azt előre bocsátanám, hogy utálom ezeket a listákat. Tehát, hogy kifejezetten nem szeretem. Ennél rosszabb már csak az lett volna, hogyha azt kell mondani, hogy ki a legjobb. Bár ugye ez szerint, a lista szerint ott van, hogy ki
2: döntöttetek
3: a legjobb. De nekem ez a futballban is most akkor Ronaldo vagy Messi, kicsit itt is ez az érzésem, hogy szerintem nagy point azért nem fogunk lelőni, hogy van 2 hétszeres világbajnok a mezőnyben jelen pillanatban. És nyilván a Forma 1-ben azért szerintem a világbajnoki címek mennyisége az nagy mértékben meghatározta a mi listánkat is, Bencével együtt. Nem tudom, kimaradókat mondhatok-e már esetleg. Tehát például, hogyha csak mint személyiség, és egyben mint vezető, vagy hát ugye sofőr, vagy kinek hogy tetszik, autóversenyző, akkor nekem mondjuk egy Nigel Mansell kifejezetten hiányzik erről a listáról, de ha megnézem, hogy kik vannak bent, akkor nem tudom azt mondani, hogy ő egyébként jogosan fért volna be a top 10-be. Ugye itt Bence utalt rá, hogy nagyobb a bicepsze, mint az enyém, és ebből kifőleg például Sir Jackie Stewart nem fért be az első 10-be. Nekem ez egy minimális szívfájdalom, de elfogadom, és meghajoltam Bence akarata előtt, de mondhatnám mondjuk még Hilléket is, tehát hogy szerencsére azért a Forma 1-ben több mint 10 olyan versenyző volt vagy van, akik egy ilyen listára joggal pályázhattak volna, hogy bekerüljenek.
2: Nálatok a beugró egyértelműen az volt, hogy világbajnok legyen egy pilóta, csak ilyen versenyzők közül válogattatok, és hogyha végigfutok a 10-es listátokon, akkor mindössze egy olyan versenyző van, aki egyszeres világbajnoknak tekinthető, majd kiderül a konkrétum, de a többszörös világbajnokok közül kimaradt például, akiket nem említettél, Jack Brabham, Nelson Piquet, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, bármelyik nálad, Bence, egyáltalán szóba került, felvetődött
4: Häkkinen
2: a neve?
4: Häkkinen a szóba került, Nelson Piquet is, hiszen azt hiszem talán ő meg Verstappen tartják azt a rekordot, hogy olyan autóval nyertek egyéni VB-t, ami abban az évben nem nyert konstruktőri címet, talán ők vannak ketten, akik ezt kétszer meg tudták ismételni.
3: Igen, Piquet nálam is egyértelműen ott volt azon a bizonyos listán, és hát ugye ilyenkor jön be az, hogy akkor milyen szempontok szerint rakod össze, hogy most idézelve csak azt nézed, hogy hányszoros világbajnok, hány futamot nyert, de közben azért, hát majd mondjuk nyilván az adott személyeknél, hogy mik azok az extrák még, amik mellette szólnak, úgyhogy csak ismételni tudom magam, nem szeretem ezeket a listákat, de Béla, csak a te kedvedért most itt vagyok, és...
2: És nem szeretem meg most sem.
3: Nem, nagyon nem, mert mondom, kicsit ez az almát a körtéhez hasonlító dolog. Az az érdekes, hogy ebből a 10-ből egyébként tudnék kiemelni 3-at. Tehát, hogyha azt mondod, hogy emelj ki 3-at, kérdés nélkül kiemelek 3-at, de abban már sokkal nagyobb vitám volt saját magammal is, hogy a 10-be, tehát hogyan egészítem ki ezt a 3-at, és alakul 10-é.
2: Szerintem ne is várjunk már sokáig, akkor nézzük ezt a 10-es listát, mert hogy a Formula 1 1950 óta íródó történet,

0: az egyetlen egyszeres világbajnoka.
1: Igen, hát egyrészt az emberi mi voltja, szerintem nincs olyan Forma 1-es rajongó, aki ne szeretné Räikkönent. Én nem tudok olyan embert, akinek bármilyen negatív vonatkozásai lennének vele szemben. Plusz ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki V10-es, V8-as és a turbohibrid érában is tudott nyerni futamot. Az azért szerintem nem semmi. Amit a Lotus-szal művelt, hogy majdnem csődbe is vitte őket, valamint tudott ott is nyerni futamot. Abu Dhabiba, az a klasszikus mondat is szerintem mindenkinek megvan. Valamint azért mondjuk 2003-ban nincsen annyi kiesése a McLarennek, akkor ott is szerintem tudott volna nyerni VB címet.
2: Ugye ez a klasszikus sokszor elhangzik ma, és ez a bizonyos nyers tempó, hát ez Räikkönennél pokoli volt, tényleg elképesztő volt. Ugye úgy szólt a kérdésed, hogy a teljesítménye vagy sebessége alapján több világbajnoki címre is érdemes lett volna, szerintem igen. Tehát, hogyha megnézzük akárcsak a ministánkat, vagy összességében a világbajnoki címet szerző pilótákat, hogy...
0: Itt a vita során neked volt egy fél mondatod, hogy ő nem igazolt jól.
2: Hát abszolút nem igazolt jól, illetve nekem Räikkönen kapcsán mindig az az érzésem volt, hogy úgy el volt. Tehát, hogy amit közvetített is sokszor, hogy kifejezetten minket, újságírókat, riportereket sem kedvelt úgy annyira, zárójeles megjegyzés, miután édesapa lett belőle, azután megcsillogtatta velünk szemben is a humorát, és már velünk is jó fej volt, de hogy nekem mindig az volt az érzésem az ő pályafutásával kapcsolatban, hogy ő csak be akar ülni az autóba, élvezni akarja, ha első lesz első, harmadik, ötödik, de hogy az az igazi gyilkos ösztön, az egy kicsit szerintem belőle hiányzott, és az a fajta, nem is dörzsöltség talán a jó szó, hanem hogy mindent mindig meg akarok tenni a győzelemért. És szerintem ezért lett idézőjelben, óriási idézőjel, csak egyszeres világbajnok, mert ez is közrejátszott ebben, miközben ugye ne feledjük, hogy például a Forma 1-en kívül is más szakágakban milyen sikereket ért el, és abszolút kiderült róla, hogy tényleg elképesztően jó autóversenyző, aki nem csak egy bizonyos szakágban vagy sportágban tud sikeres lenni, hanem ahol sebesség van, és ahol vezetni kell, ő ott mindenhol elboldogul.
0: Belekósolt a rally, valamint a NASCAR világába is, erre próbáltál utalni, és azért az is mondjuk mutatja az ő hosszú pályafutásának eredményességét, hogy az első és az utolsó nagydíja között, hát elképesztően hosszú időszak, 15 év telt el, ez a leghosszabb, amit egy versenyző fel tud mutatni. Hiányzik a mezőnyből számodra?
1: Nekem tetszettek, hogy mindig voltak nagy pillanatai, talán 20-21-ben a portugál nagydíjon volt talán az, hogy az első körbe 10 helyet ment föl az első körbe, utána el is veszítette az, de az szerintem ő is nagyon élvezte.
2: Én azt mondom, hogy a karaktere mindenképp hiányzik a Forma 1-ből, tehát tipikusan az a nem is tudom, ikon, egy adott sportág ikonja vagy álló csillaga, aki a pályán nyújtott teljesítménye mellett leginkább a pályán kívül mutatott teljesítményével, reakcióval vívta ki, és egyébként népszerűsítette a sportágat, mert hogy a többség valóban még amikor negatívan akart megnyilvánulni, valakit elküldött melegebb éghajlatra, még azt is annyira humorosan és szerethetően tette, hogy mindenki rákattintott, megnézte, stb. Tehát ilyen egyéniségekből sajnos egyébként szerintem egyre kevesebb van már a jelenlegi Forma 1-ben, és egyébként ha megnézem, hogy például most ami zajlik a McLaren csatánál, csak egy nagyon rövid kitérő, hogy gyakorlatilag a különböző sajtófőnökök ott vannak a pilóták mellett, és megmondják, hogy mit mondhatsz, és mit kifejezetten nem mondhatsz, hát ilyet Räikkönen nem lehetett csinálni. Tehát ami a szívén, az a száján. Ilyenből nekem egy kezem bőven elég, de lehet, hogy két ujjam is elég lenne a jelenlegi mezőnyből, hogy fölmutassam, és megmondjam, hogy kik azok.
0: A 10. nálatok tehát Kimi Räikkönen. A 9. pozícióba pedig egy olyan világbajnok pilótát tettetek, aki még aktív, ráadásul kortársa Kimi Räikkönennek.
3: 9. helyezett. Fernando Alonso.
0: 2005 és 2006 világbajnoka, a 44 éves spanyol pilóta pedig szép lassan azért közelít a felé, hogy 500 nagy díj meglegyen számára, tehát ő is csak úgy, mint Räikkönen, hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltött el a versenysportban. Az, hogy Alonso ott legyen a 10-es listán, az nálatok egyértelmű volt? Tehát magától értetődött, Bence?
1: Nekem igen, habár azt a listát biztosan vezetne, hogy hogyan igazoljunk a lehető legrosszabbul. Sajnos az ő pályafutásában ez így alakult, de mindig próbálta a lehető legtöbbet kihozni. Ha másra nem tudott versenyezni, akkor azon volt, hogy a csapattársát a lehető legjobban elgyepálja a pályán. Úgyhogy nekem mindig is egy üde színfolt volt az F1-ben. ő neki nem lehet megmondani,

0: szerintem, hogy egy sajtótájékoztató mit mondjon. Ő még a rádión is egy hétszeres világbajnokot simán elküld melegebb éghajlatra.
1: Ő az egyik, akire céloztam, úgyhogy ráérezte az előbb, amikor azt mondtam, hogy két ujjam elég a jelenlegi mezőnyből. Abszolút nem volt kérdés, hogy itt van a top 10-ben, sőt, ha az igazolásai csak egy picit jobbak, vagy azon a bizonyos három évzáron, amikor egyébként ugye szintén lett volna még esélye világbajnoki címet szerezni, a két VB elsősége mellett egy kicsit nagyobb szerencséje van, akkor azt mondanánk, hogy egy három vagy akár négyszeres világbajnokról beszélgetünk, és akkor meg egyértelmű, hogy nem hogy top 10, akkor szerintem top 5. És ugye ott vannak az ő kitekintései, hosszú távú versenyzések, Le Mans, elment Amerikába, mindenhol bizonyította azt, hogy egészen hihetetlen tehetsége van az autóversenyzéshez. Többször beszélt arról, hogy ő annyira elhivatott, hogy gyakorlatilag az egész életét erre szánta, ezért nincsenek gyerekei sem. Cserében mondjuk van egy csomó csapata, gokárt csapat, jelenlegi mezőnyből ugye Gabriel Bortolintónak a menedzsere, ami szintén egy kicsit pikáns. Azért durva szerintem pozitív értelemben Alonsónak a teljesítmény, amit ő lerakott, mert az adás előtt most direkt néhány versenyzőnek a top 5, top 10-es listára rákerestem. Nem találtam olyat a jelenlegi mezőnyből, akit, hogyha megkérdeztek arról, hogy mondjuk egy top 3-at állítson össze, akkor Alonso ne szerepelt volna ott. Tehát Max Verstappen, aki nem árulunk egy nagy titkot, szerepel a listánkon, egyértelműen azt mondta, hogy a jelenlegi mezőnyből csak egyet rakna oda, Alonsót. Kérdés nélkül.
2: Pedig ott van egy Hamilton is akár a mostani mezőnyben. Alonso úgy van ott a jelenleg is aktív versenyzők között, hogy ő hát most már 44 éves. És ő azért úgy volt kétszeres világbajnok, hogy akkor a legfiatalabb, tehát akkor ő a csúcsot tartotta, hát aztán szépen sorban jöttek utána még fiatalabbak és a még fiatalabbak, de mégis most már, tehát hogyha végignézünk a karrierjén, 2001 óta húzódik, még mindig aktív. Mi az, ami őt ott tartja még mindig a Forma 1-ben?
0: Nagyon keresi azt a harmadik VB címét.
2: Van rá még esélye?
0: Hát ha 2023-at alapul vesszük, amikor Ha érzi a kocsival, hogy ez képes dobogóért, meg akár győzelemért harcolni, akkor megérzi a vérszagát és megy, mint egy vadállat. Ez nem tanítható ösztön, ez egy top versenyzőnek benne kell, hogy legyen a vérébe, hogyha érzi, hogy azon a futamon neki van egy pici szansa is, hogy felérjen a dobogóra, vagy nyerjen, akkor átkapcsol beast módba, és megy, mintha nem lenne holnap.
1: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Klasszikus állat. Tehát, hogy csak és kizárólag a győzelem hajtja és érdekli, semmi más. Az, amiért ő még itt van, az egy futamgyőzelem minimum, tehát nagyon szeretné, hogy azt a hosszú negatív sorozatát megszakítsa, ugye a spanyol nagydi még az utolsó, amit nyert felfutása során nagyon régen, de 26-ra ugye most már Adrian Newey-vel az Aston Martin nagyon reménykedik abban, hogy esetleg egy olyan autójuk lesz, ami Alonsónak egy újabb, hát ha nem is VB esélyes, de mondjuk futamgyőzelem esélyes autó legyen. De annyit még hadd tegyek hozzá, hogy amikor Raikkonennél azt mondtuk, hogy azért van egy karaktere és egy pályán kívül egyénisége, hát ez Alonsóra is igaz. De ez a csapattársadat hogyan tett tönkre, és konkrétan hogyan filézt ki, tehát ebben Alonso azért nagymester. Tehát iszonyatos intelligenciával rendelkezik, és ennek az egésznek az a gyökere, hogy a Forma 1-ben az elsődleges, hogy a csapattársadnál legyél jobb. És ezt Alonso szerintem kimaxolta, és nyilván mai napig klasszikusan szoktuk idézni, amikor Alonso Hamilton csapattársa volt a McLarennél, hogy ezek ketten ott mit műveltek egymással, annál nem is tudom, gyilkosabb meg egymást jobban szétverő kapcsolat nem is nagyon volt, miközben a szezont még úgy kezdték meg, hogy közös szauna reklámban vettek részt, tehát így indult, akit érdekel, keressen rá nyugodtan, de Alonso ebben tényleg nagymester, ugyanakkor mondom, a pályán nyújtott teljesítménye az klasszis, vitathatatlan.
2: A 9. helyen tehát Fernando Alonso, most pedig következik a sportág egyik legendája.
3: 8. helyezett Niki Lauda.
2: Az ő története a Nürburgringi balesettel és az abból való visszatéréssel együtt, hát az elképesztően inspiráló, nem véletlen, hogy filmrendezőket is megikletett. Az, hogy ő milyen szemlélettel közelített ehhez a sporthoz. Azt, hogy a Formula 1-et egy teljesen más szemszögéből fogta meg versenyzőként, talán az is egyedülálló. Mi döntött végül is Niki Lauda mellett? Miből áll az ő versenyzői profilja, ami miatt neki a 8. pozícióban mindenképpen van helye?
0: Számomra az, hogy láttam, hogy hogyan építette föl a Mercedes-t, ugye Schumacherrel és Rosberggel, valamint Brownnal. Plusz még az is, hogy egy olyan filmet láthattam, ahol a rendezők nagyon megfogták azt, hogy még ha van, akit mondjuk nem is érdekel annyira a Forma 1, szerintem az is úgy jött, vagy úgy állt fel a moziban a Rush című film után, hogy azt a mindenit. Ez a film, ezt összerakták, és tényleg valós megtörtént események alapján volt az megcsinálva, és mindkét pilótát lehetett abban a filmben szeretni, és szerintem utána, aki egy kicsit is rajongott az F1-ért utána, biztos, hogy ráguglizott, hogy akkor Niki Lauda az akkor hogyan és mint érte el ezeket a sikereket, én is így tettem.
2: 1976-ról van szó, amikor Hunttal nagyon nagy versenyt futnak a világbajnoki címért, háromszoros világbajnok Lauda, és azzal, hogy ő 1977-ben és 1984-ben is nyert világbajnoki címet, ez a legnagyobb távolság egy versenyző esetében két világbajnoki elsőség között. Az, hogy ő ott 1976-ban Hunttal szemben alul maradt, az azért nagy részt betudható annak is, hogy balesetet szenvedett a Nürburgringen. Az mennyire befolyásolta az ő pályafutását szerinted, Máté?
1: Hát ugye erről ő sokszor beszélt, hogy ott azért sok minden átfut az agyadon. Mármint ő mondta ezt, nekem nem volt ilyen jellegű balesetem, és nyilván remélem nem is lesz. De azért önmagában az a tény, hogy onnan ő vissza tudott jönni, és fel tudott állni, az már egy hatalmas dolog, és nem csak úgy tette mindezt, hogy visszajött, és akkor nem tudom, autóba ült egyszer-kétszer, körbeért lett 10., 8., 7., hanem utána még ugyanúgy jöttek a sikerek és győzelmek, ez mindenféleképpen az ő tehetségét, és egyébként akarát erejét is mutatja. És ugye Bence mondta az elején, hogy a Mercedesnél a sikerkorszak a hibridéra elején ott az egyik fő olyan ember volt, aki letette az alapköveket, ott is egyébként ez a hatalmas akaraterő és alázat hajtotta őt. Tehát az, hogy most ő nyert három világbajnoki címet, ez nem tudom, ha kettőt nyert volna, vagy négyet, én akkor is nagyjából ebbe a pozícióba raktam volna. Fixen helye van a top 10-ben, nem a legjobb egyértelműen, de mindenféleképpen kiemelkedő, mind a pályán nyújtott teljesítménye, mind a pályán kívül nyújtott teljesítménye miatt. Hozzátéve, hogy hozzá azért olyan rekordok is fűzöttek itt, azt hiszem a második világbajnoki címét követően valami évi 4 vagy 5 millió dolláros szerződést kapott azokban az években, ami egy hihetetlen mértékű összeg, azt hiszem most is mindannyian elfogadnánk ezt. Tehát akkor meg gondoljunk abba bele, hogy az micsoda sztori volt. Neki volt olyan, hogy nem tartották be a szerződésben foglaltakat, és fogta magát, és azt mondják, a következő futamra nem jövök. Tehát egy iszonyatos öntörvényű ember volt, akivel nem lehetett mindent megcsinálni. És ugye ez az a korszak, ahol ezek az emberek, nem is azt mondom, hogy topzottak, de több ilyen jellegű ember volt, és ő is ezen karakán versenyzők közé tartozott, aki azért is tudott ekkora sikereket elérni, mert kemény fából faragták.
2: Ez a professzionalizmus az, ami őt különlegessé teszi?
0: Én, amit láttam belőle, igen, és szerintem a Mercedesnek az egy iszonyú nagy törés volt, amikor elvesztette Niki Laudát, mert szerintem, ha még a mai napig ott lenne a Mercedesnél, akkor biztosan nem mondhatom, de nem hiszem, hogy lejtmenetet vett volna a 22-es szabályváltozásoktól, hanem lehet, hogy még az elmúlt 3 évet is úgy húzta volna le, hogy igazi kihívója lett volna a Red Bullnak.
1: Én megkockáztatom, hogy ha a Lauda ott van, akkor Hamilton nem igazol el, akkor szerintem a mai napig ott maradt volna. Ugye legendás az a sztori, hogy egy hotel szobában győzködte Lewis Hamiltont, hogy gyere át a Mercedeshez, minden jó lesz, meg fogsz nyerni mindent, és ugye ez be is igazolódott. És nekem riporterként az egyik legnagyobb élmény az mindig az volt, amikor Laudával tudtam interjút készíteni, mert ahogy beszéltünk róla, amilyen karakter, oda mentél hozzá, nem is másolt. Nem beszélt mellé, 3 mondatban tűpontosan és élesen összefoglalta a helyzetet, és még 2016-ban is, amikor ugye a csapatnál Rosberg és Hamilton őre menő csatát hívtak egymással, akkor is mindig elmondta, hogy figyelj, itt most Rosberg bután viselkedett, itt most Hamilton hibázott, tehát nem, soha nem mentett föl senkit, mindig elmondta az igazat. Nagyon nagy vesztesége a formájának.
2: Nádas Bence és Újvári Máté közös listáján Niki Laudát egy olyan versenyző előzi meg, aki az osztrákéhoz nagyon hasonló megközelítéssel rendelkezett.
3: 7. helyezett Alain Prost.
2: a professzor, a 3-4-szeres világbajnok egyike, a második versenyző, aki legalább 4 világbajnoki elsőségig jutott el, ugye a 70 éves francia effekt kiválóság az Juan Manuel Fangio teljesítményét ismételte meg, annyi eltérés, hogy az argentin eljutott 5-ig, Prostnak nem sikerült, és Prostnak van egy hatalmas nagy riválisa azért abból a korszakból, amikor ő a 80-as évek végén, 90-es évek elején versenyzett, ez pedig Ayrton Senna. Na de az, hogy ő 4-szeres világbajnok, és hogy Senna többször is meg tudta verni, itt a ti listátokon nem, az
1: szívkötés, igen.
2: Mennyire mutatja Prost jelentőségét?
0: Mindenféleképpen azt mutatja, hogy vele tényleg kell számolni, és tényleg Lauda világbajnoki címe után fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy akkor én vagyok most már a McLaren főversenyzőre, én vagyok a vezér, és ezt teljesítette is egészen addig, ameddig Senna meg nem érkezett a csapatba, és Monakon meg nem próbált neki egy kört adni, úgyhogy Prost volt a második azon a futamon, de hát sajnos kiesett.
1: Igen, ez egy korszakos rivalizálás, tehát hogyha arról beszélgetünk a Forma 1-ben, hogy kik voltak a legdurább csapattársai egymásnak, akkor szerintem ez a Prost-Senna ez egyértelműen az első helyre kívánkozik, amikor 16-ben ugye volt a Rosberg Hamilton, akkor is mindenki azt hasonlította őket. Manapság túlzásnak érzem a Piastri Norris belső ilyen kis visszafogott lájtos csatát párhuzamba vonni velük, de minden esetre Alain Prost ugye úgy lett 4-szeres világbajnok, hogy 3, de lehet, hogy 4 alkalommal második lett egyébként mellette még összetettben 4-szer. Köszönöm, hogy Béla mutatja közben pontosan. Szóval, hogy adott esetben, hát nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a levegőben, hogy akár Hamilton Schumacher szintjére jusson.
2: De nagyon jó riválisai voltak abban a korszakban. Sennáról beszéltünk, de Piqué akkor volt. Tehát neki...
1: Az egy aranykorszak volt szerintem ilyen szempontból, klasszikus versenyekkel és klasszikus egyéniségekkel is, és Prosttal is volt szerencsém többször interjúzni, illetve a francia televíziós kollégáktól sokat kérdezősködtem Prosttal kapcsolatban, hiszen ő a visszavonulását követően azért csapatfőnökként, tanácsadóként ilyen-olyan szerepekbe felfeltűnt hosszú időn keresztül, és azt mondták, hogy hát nem túl könnyű ember, akit szeret, azt nagyon kedveli, akit viszont nem kedvel, azzal meg egy nagyon hűvös és távolságtartó viszonyt vesz föl, és éppen ez volt a jellemző a csapattársaival szemben való kommunikációs viszonyra is. Nyilván a Sennás az egy extra sztori volt, viszont a professzor becenevet azt ugye egyrészt például a versenyző intelligenciája miatt kapta, illetve volt szerencsém egy-két olyan szerelővel, mérnökkel, vagy akár ilyen fizioterapeutával beszélni, akik vagy ismerték őt úgymond munka közben, vagy dolgoznak olyannal, akik dolgoztak Prosttal, és mindenki azt mondta, hogy az ő visszacsatolásai, az autóval kapcsolatos visszajelzései a szerelők és a mérnökök irányába az első osztály volt. Ami most így egyszerűnek tűnik, meg mindenki azt gondolja, hogy minden versenyző ilyen, de nem minden versenyző ilyen, a mai napig sem. Tehát van, aki meg tudja azt mondani, hogy figyelj, 3-as kanyarban nem érzem az autót, de miért? Ezt már nem tudom megmondani. Ő viszont tűpontosan minden egyes esetben meg tudta mondani, hogy mi a baj, és 10-ből 9-szer állítólag a változtatásokat is ilyen módon tudta közölni, úgyhogy elképesztő hasznos tagja volt egy csapatnak, amellett, hogy nem is volt lassú.
2: Nagy hatása volt a Formula 1-re Prostnak. Az, hogy ő Sennával rivalizált, az a rivalizálás az nagyban befolyásolja a Prostról alkotott véleményeket is. Hogy mennyire tudtál te, Bence, elvonatkoztatni ettől a rivalizálástól akkor, amikor kifejezetten csak Prost teljesítményét nézted?
0: Nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiszen a dokumentumfilmekben meg a sorozatban is ugye Prost idézőjeles gonosz. A gonosz bácsi, akit le kell győzni. De hát nyilván a teljesítmény ott van, azért egy filmet, még ha dokumentumfilm, azt úgy építik föl, hogy legyen egy hős, meg legyen egy másik fél, akivel megvív. És hát sajnos Prostra maradt ez a szerep, de nem mehetünk el amellett, hogy ezt a 4 VB címet nem összesöpörte, hanem letette az asztalra, és tényleg olyan pilótákkal szemben tette le ezt az asztalra, ami lehet, hogy a mai mezőnyben sincsen.
2: Két nagy rivális közé beékelődött a listátokon egy 4-szeres világbajnok.
3: Hatodik helyzet.
4: Sebastian Vettel.
2: Ugye Vettelt akkor, amikor berobbant a Formula 1-be, akkor Michael Schumacher méltó örökösének tartották, nevezték is Baby Schuminak, meg különféle becenemeket adtak neki, ami Schumacherre utalt. 2010-es évek elején volt a csúcsán a karrierje, akkor, amikor a Red Bull-lal nagyon egymásra talált versenyző és konstruktőr. Azzal, hogy Vettel négyszeres világbajnok lett, itt is talán van egy rossz váltás, egy rossz igazolás az ő pályafutása során. Azzal mennyiben merítette ki a saját versenyzői képességeit?
0: Hát szerintem egész sokáig húzta, hiszen 2018 német nagydíjig nem tört össze, viszont 2018 német nagydíján volt egy törés szerintem a hazai nagydíján, ami torony magas esélyese volt annak a futamnak. Kicsit túl sokat kért azon a vizes pályán az autótól, és belecsapódott a falba, onnantól kezdve meg valami rossz irányt vett sajnos az ő pályafutásában, plusz még megkapott maga mellé 19-ben egy fiatal tehetséget, Leclerc-et, aki éhes volt, aki a negyedik, ötödik helyekért is úgy küzdött, mintha győzelem lenne, de szerintem amit 2010-től 2013-ig véghez vitt, az brutál, plusz még az a statisztika, hogy a Toro Rosso-val elért monzai sikere az a máig egyetlen egy siker, ami nem a Ferrari csapattal érte a Ferrari motor, hanem egy másik csapat egy Ferrari motorral.
1: Vettel ugye a Red Bull terméknek az első olyan gyermeke, nevezzük így, aki világbajnoki címig vitte, nem is egyszer ugye, hanem négyszer. Az, hogy ő ott olyan sikereket ért el, ott nyilván azért ahhoz kellett már a csapat, tehát a háttér, nyújjék, Horner, ott minden tökéletesen összeállt. Egy picit keserédes szerintem Vettel megítélése abból a szempontból, hogy hogy ért véget az ő pályafutása. Abból a szempontból is, hogy amikor eligazolt a Ferrarihoz, akkor ott aztán tényleg mindenki azt mondta, hogy na, itt van az új Schumacher. Tehát, hogy Kimi Räikkönen után akkor most végre valaki egyéni VB címet szerez a Ferrarival. És azért 17-ben, 18-ban, én azokat az éveket már aktívan a pedokból követtem végig, deklaráltam, mindenki azt mondta, hogy ott a Ferrari egyébként jobb autóval rendelkezik, mint mondjuk a Mercedes. Mégis mind a két esztendőnek az őszén, tehát a szeptemberi-októberi hónapokban, amikor elmentek a tengeren túli futamokra, elsősorban Ázsiába, akkor vagy a Ferrari hibázott, vagy Vettel hibázott. Ugye, amit te említettél, az még a német nagydíj volt, de azzal egyetértek, hogy az a legnagyobb törés talán a pályafutásában. Tehát onnantól van egy iszonyatos lefelé ívelés, de az, hogy ő a Ferrarihoz megérkezett négyszeres világbajnokként úgy, hogy egyébként az utolsó Red Bullos évében egy bizonyos Daniel Ricciardo 3-0-ra megverte őt házon belül, mert akkor Ricciardónak volt 3 futamgyőzelme Vettelnek semmi, de akkor mindenki azt mondta, hogy hát ő már a Ferrarira készül, szóval az már nem volt egy jó előjel, de az, hogy ő a Ferrarival nem tudott világbajnoki címet szerezni, ez szerintem a mai napig egy kicsit ráégett, és ő is nehezen emésztette meg.
2: 2010-től 2013-ig teljesítette egy 4-es sorozatot, és ott többször Alonsoval futott versenyt a világbajnoki címért. 2010-ben az, hogy Vitali Petrov mögé beragadt Alonso, az nagyban hozzájárult Vettel győzelméhez, és 12-ben is kettejük nagy konkurálását, rivalizálását hozta a világbajnoki versenyfutás. Mennyiben volt egyébként a Red Bullnak köszönhető Vettel sikere, és mennyiben volt Vettel versenyzői képességén múló az, hogy ő belőle 4 világbajnoki cím jött ki?
0: A csapat meg a versenyző kiegészítette egymást, és egy nagyon jó szimbiózis vette kezdetét. 2009-ben is, hogyha a Brown GP nem találja meg azt a kiskaput, akkor könnyűszerrel mondhatnánk 5-szörös világbajnoknak. Szerintem 2010 az egy nagyon izgalmas év volt, már csak abból kifolyólag, hogy 4 pilóta pályázott még joggal a utolsó futamon a VB címre. Alonso szerintem azt rontotta el, hogy nagyon Hamiltonnal foglalkozott. Igen. A utolsó körökben, hogy bármi esély van, hogy Hamilton megnyeri a futamot. Úgyhogy ez egy emlékezetes futam volt, hát ott a Red Bull az 2 pilótával ment az utolsó futamra, mindkét pilótája meg tudja nyerni akkor a VB címet.
2: Ha már Webber szóba került, ő igazából egyszer sem tudott közel érni Vettelhez. Nem tudom, hogy volt-e bármelyik évad olyan, amikor Webber igazán tudott versenyezni Vettellel.
1: Hát, ha lett is volna, akkor Vettel nem hagyta. Ugye ez az elhíresült Multi 21, ez a mai napig időnként visszaköszön, amikor megállapodtak valamiben, és azt Vettel teljesen felrúgta, és nem engedte, hogy Webber megnyerje a futamot, Vettel inkább ellentmondott a csapatutasításnak, és egyébként ez, hogy Vettel a csapatutasítást nem tartotta be, és a csapattársát legyőzte, ez megint ahhoz vagy kanyarodhatunk ezzel vissza, amit már fejtegettem, hogy az igazi nagybajnokok egyébként sokszor nem feltétlenül szimpatikusak. Főleg a Forma 1-ben, ahol tényleg van egy csapattársad, akit mindenféleképpen le kell győznöd, és főleg azért sem, mert ott van X rivális, akik ellen neked menned kell. De Vettel esetében azt én még mindenféleképpen kiemelném, nem tudtunk olyan futamon részt venni, amikor ő versenyzett, hogy a pénteki napon, amikor este 9-10 környékén, vagy hát amikor a napnak vége volt már órákkal, kimentél a pitlénre, benéztél a garázsokba, akkor egyetlen egy versenyzőt láttál a csapatoknál mókolni, és az Sebastian Vettel volt. Minden egyes esetben ez az ember, tök mindegy, hogy az Red Bull volt, Ferrari volt, vagy Aston Martin, ő órákat elbíbelődött a garázsban, az összes szerelőjét, mérnökét név szerint ismerte, ami abszolút nem mondható el a Forma 1-es versenyzők többségéről, és olyan szinten egyé vált ezzel a sportággal, és együtt lélegzett, amire szerintem nem nagyon volt példa az F1 történetében. A Forma 1 hivatalos YouTube csatornán van egy videó, ez az úgynevezett Grill the Grid-es ilyen challenge-ek, kihívások, amikor évekkel ezelőtt arra kérték a versenyzőket, hogy kronológiai sorrendben visszafele sorolják fel a világbajnokokat. Sebastian Vettel az összeset felsorolja. Az összeset. Az valami embert, az érdemes megnézni, vágatlanul talán egy ilyen 3 perc, jól bemutatja azt, hogy neki a Forma 1 az nem olyan volt, mint mondjuk Kimi Räikkönennek, és ezen nem Räikkönent szeretném degradálni, hanem inkább Vettel dicsőíteni egy picit, mert ő a versenyző korában, és szerintem a mai napig is együtt lélegzik ezzel a sportággal. Én nagyon remélem, hogy valamilyen formában visszajön a Forma 1-be. Csapatfőnökként, ugye pedzegették, hogy Helmut Márkot váltatja esetleg a Red Bullnál ilyen megfigyelőként, scoutként, vagy akár a Forma 1 vezetőjeként, mert Sebastian Vettelre szükség van a Forma 1-nek.
2: A 6. pozícióban tehát Sebastian Vettel. Most járunk a lista felénél, a közös lista mai vendége Nádas Bence és Újvári Máté.
4: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Folytatjuk a közös lista ismertetését, én Tóth Béla vagyok, mai vendégem pedig Nádas Bence és Újvári Máté. Minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolja a két meghívott, és éppen a felsőháznál tartunk.
3: 5. helyezett. Ayrton Senna.
2: Sokak példaképe a háromszoros világbajnok, aki hát azzal, hogy tragikusan fiatalon és versenykörülmények között meghalt, azzal olyan pozícióba emelkedett az F1 egészét tekintve, ami talán elhomályosítja a versenyzői képességeit is. Tehát azzal, hogy ő tragikusan fiatalon meghalt, és emiatt talán lehet, hogy egy picit fel is magasztaljuk azt a teljesítményt, amit ő nyújtott az aszfaltcsíkon. Versenyzőként mit tette igazán különlegessé Ayrton Sennát?
0: Szerintem mindig kihozta azt a lehetőséget, azt a tempót a kocsiból, amit ki lehetett, sőt, néha többet is, és a falban végezte. Semmivel nem lehetett szerintem szegni azt az eltökéltségét, hogyha az első helyen ment, akkor talált magának új célt, próbálta a lehető legnagyobb különbséget kiautózni a másodikhoz képest. Én őt így jellemezném, hogy abszolút egy maximalista versenyző, egy nagyon precíz.
2: Minden egyes versenyzőnél felvetődhet ez, de itt főleg nála vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mire lenne képes ma Senna?
1: Másik kérdés, amikor korszakokban versenyző embereket próbálunk beaplikálni a jelenlegiben. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezné Senna, ugyanis ő volt az első olyan pilóta tudomásom szerint, aki ilyen személyedzőt, fizioterapeutát alkalmazott a Forma 1-ben. Ugyanis ő rájött arra, hogy az egy dolog, hogy te megpróbálsz sportemberhez méltó módon élni. Előtte mondjuk 10 évvel ez a 60-es, 70-es években nyilván nem volt különösebben elmondható a Forma 1-ben, mert az, hogy dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, még futam előtt is, az mindennapos volt. Senna viszont rájött arra, hogyha a teste és az elméje rendben van, mint egy mai modern sportolónak, akkor sokkal jobb teljesítményre képes. Úgyhogy ilyen szempontból úttörő volt, mindig nagyon figyelt arra, hogy hogyan étkezik, mit fogyaszt, mennyire pihen, úgyhogy szerintem ő a mostani korszakban is kiemelkedő lenne. Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. de azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen a helye.
2: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról egy argentin versenyző.
3: Negyedik helyezett Juan Manuel Fangio.
2: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, ötszörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
1: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
2: Nem. Egyáltalán ezt a kérdést. Nem, csak... De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermek cipőben járt, az mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég és föld.
0: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Még az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de ez embernek ötször nincs szerencséje.
1: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futamgyőzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még egy világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említésre méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
2: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
1: Fangioról? Igen. Ami neked. Mindenket.
2: Bence?
0: Hát hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
2: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az 5. világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
1: hát azért... Hát ez... erre próbál rámenni, esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
0: Igen, eddig altat.
2: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
3: Harmadik helyezett Max Verstappen.
2: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
0: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
2: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyre tettétek.
0: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásaimért annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen az apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
1: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher, de még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a 4 világbajnoki cím ez még bőven bővülni fog, és amikor Hamilton megszerezte a 7. világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mármint Hamiltont és Schumachert. Most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézve, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bullból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a PEM-ben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek. Verstappen valahonnan a semmiből, időnként már bocsánat, egy hulladék Red Bull-lal polpozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképp elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapjához Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jost nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
2: Megint csak játék, 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? Azért picit jósolni is kell.
0: Szerintem 26-ba sokat szerintem a Ford Motortól én nem várnék.
1: Én se feltétlen.
0: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az 5., szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
2: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
1: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... Ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgetünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzem, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a 7. Tehát én Verstappent, és bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a 7 világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
2: Maradt tehát a lista hátralévő 2 pozíciójára 2 hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
3: Második helyezett, Michael Schumacher.
2: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek. Ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult. Visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá. és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak 7-szeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
0: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is, együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok, el is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 WB címet tudott nyerni sorozatba. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
2: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
1: Jacques Villeneuve-vel szemben például nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű voltam mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem mehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elején, az tökéletesen így van. Michael Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett, aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari-s évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettelnél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fettelre mondták, hogy olyan, mint Michael Schumacher, hogy lemegy, az utolsó szöget is tudni akarja, a csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
2: Mielőtt megismerkednénk az első helyezettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
3: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Michael Schumacher. Első helyezett Lewis Hamilton.
2: Mi döntött mellette? Mert hogy ha Bence megnézem...
1: Bence a könyökét egyetlen.
2: Igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
0: Lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem, tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
2: segítesz.
0: Megyünk.
2: Segítesz?
1: Késik nem múlik.
0: Lando Norris-tól már van 2, vele volt alkalmam találkozni, Alonso-tól is begyűjtöttem most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt, de reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt-e ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
2: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között. Hamilton azért megosztó személyiség.
1: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
2: Ugye ő pedig egyszer meg is verte.
1: 16-ban igen, az mondjuk egy érdekes külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Fettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Fettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát. És ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak, olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme, se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
2: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
0: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben...
2: Nagyon magasan olyan... kezdett, azt
0: igen,
2: én.
0: De abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy... 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a 2 győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezettnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
1: két különböző autóval.
0: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kieséssel, vagy valamelyik kieséssel járt ez a páros.
2: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
1: Nem. Szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetikája teljesen más. De egyrészt az autója sem olyan, Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridére és a Mercedes-es korszak szerintem elkényeztette őt abból a szempontból, hogy önmagához képest valamilyen kevesebb teljesítmény is sokszor elég volt ahhoz, hogy mondjuk minimum dobogón végezzen. Ez itt most nincs meg. Sokszor a mezőny közepéből, sűrűjéből kell rajtolni. Ettől ő azért elszokott nagyon sok éven keresztül. Nem megy úgy neki. Azért a csapattársadnak van 7 dobogója, neked nincs egy se. Az elég beszédes. És egyébként nagyon jó volt, amit Bence mondtál, hogy az első világbajnoki címét követően elkényelmesedett. A hibrid érában csomószor volt olyan, ott voltunk kint a helyszínen, 2 órával a szabad edzés előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
2: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
1: Köszönjük mi is.
0: Köszönjük.
2: Ez volt a Közös Lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet, így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A Közös Lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a Közös Lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Try hard to

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első 10 helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétel előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgóedző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az M4 Sport kommentátora. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
4: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat István nevében is, szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugye meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok.
2: Örülök, te nem tudtatok egymásról, hogy együtt kell működni.
4: Ez így van.
2: Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva leckének, hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
4: Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, vagy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
3: Nagyon érdekes ez a mi fontos. Mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért voltak 9-7-es magyar bajnoki találkozók, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ez lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
2: Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, bár annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
3: Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy, hogy valami fajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát a felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
2: Több igen, konkrétumot ne is áruljunk
4: igen,
2: el.
4: Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, uh-huh, mint a kudarcokat.
2: Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked?
4: Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őre menő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
2: Itt hát bátran mondhatsz konkrétumot.
4: Már most is?
2: Igen, hát ami lemaradt a listáról.
4: Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágós alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a 4 között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB 4 közé jutás az egy hatalmas siker. Na hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
3: Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a 3 olimpiai bajnoki győzelmünkből 2 tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
2: Na de lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, Magyar-Norvég 2015-ből EB pótselejtező, Angol-Magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
3: Hát, erre most
2: mondott
3: nehéz,
2: egyet, nehéz. Melyik a 11.
3: Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa-bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa-bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa-bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. Voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kijev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgy, hogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
4: Újpest a Newcastle ellen.
3: Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életemben akkorát nem sikítottam, mint Koprárovics Gila góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
2: Hát akkor libbentsük fel a fájklat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
5: A 10. a 2016-os magyar-osztrák.
2: Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
3: Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha az pár centivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni azt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem 4 csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akár csak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről, 3-3, 3-szor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kin Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelte a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. de még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk, csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt UFO nem védi ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
4: Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették
3: volna. Király Gábor egy akkorát védett, amit talán még szép pályafutása során egyszer sem.
4: Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Grupama Arénában kijutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nuanszú múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy az tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
2: A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.
5: A 9. az irapuátói katasztrófa.
2: Magyarország Szovjetunió 0-6 az 1986-os világbajnokság első csoportmeccsén. És én, hogyha gondolkodtam előzetesen a listáról, akkor 5 mérkőzésben biztos voltam, hogy az benne lesz, és az 5 mérkőzésnek az egyik ez a 86-os szovjet-magyar volt, de nem számítottam rá, hogy a 9. pozícióba kerül majd csupán nálatok. Ennek a találkozónak azért elég nagy a hatása. Mostanáig meghatározza a magyar labdarúgást. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, és azzal a gondolattal, hogy ezt igazából még ma sem igazán tudtuk feldolgozni, ezt a kudarcot.
3: Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyetértenek, akkor nem 9. lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam.
2: Nem Feri, volt. Te hány éves voltál?
4: Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a 8 közé is bejuthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig mellbevágó volt.
2: De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
3: Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a 8 közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelzők, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nemrég hunyt el, Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
4: Ő megelőzte a korát. Tehát gyakorlatilag a mai futball alapjait.
3: Tehát tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Rót, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprich Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy mintha 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, igen. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökké váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszky lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert meg, azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet, Dajka lövése lepattant a kapufára, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással, akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána, mint jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő EB.
4: Ez egy korszakos hiba volt, hát az abba válogatottban mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
3: És abban a válogatottban tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározó. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-es, ez a 94-es. Aztán 98-ason majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy 2 VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
2: Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
5: A 8. a Marseille tragédia.
2: A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a Marseille tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
4: Igen, igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunay Antal és Albert góljaival simán legyőzték, akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőt, aztán utána a szünetben, amikor Mésző már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban, kulcsjátékos volt védekezésben, az legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült, tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a második fél időbe, amivel teljesen felbomlott a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-0-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flóri bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
2: Engedel kapussal szemben.
4: Igen, és ott nagyon súlyos térsérülést szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pontegyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint írd és mond, elkéstek a mérkőzésről.
3: Na de miért késtek el, szóval miért késtek el?
4: Hát sajnos azt is tudom, hát akkor István fogalmazd meg akkor.
3: Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
2: Egy decemberi mérkőzésről van
3: igen,
2: szó.
3: Igen, ez egy december harmadikai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
2: Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
3: Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészői Kálmán.
2: 28 évesen.
3: Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomban, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészői Kálmán azt mondta, a mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
4: De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztvizetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
2: Ma már a 30 éves felett, is lehet.
4: Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mésző Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
2: Ezen a listán csak egy klubmérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a három legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
5: A hetedik a Ferencváros VVK győzelme.
2: A VVK, ugye, az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a harmadik számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0-ra, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöldfehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
3: Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra is. Az egyik, hogy az szinte egy fatális, hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni, sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a BEC-ben, a legrangosabb európai kupában a négy közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. Őriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek. Megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák.
4: Nagyon
3: de
4: érdekes.
3: A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
2: Leszerveztek egy amerikai túrát.
4: Igen, semmilyen.
3: Igen, benet. És a legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
4: Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda visszavágós meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos minitornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, és mai fejjel gondolkodom.
2: Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett Igen. volna, és hogyha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
4: Őrület.
2: Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásomnak számított az FTC.
3: Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
2: Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
5: A hatodik a 6-3.
2: Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve, tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
3: Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsi és Idekuti Puskás Cibor, ezt azért egy generáció, vagy több generáció álmából fölkeltve is tudta, ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond vérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a hatodik.
4: Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkős játszották, és ha jól tudom, a Margit szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
3: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek Ligájában, amikor az angolokat ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3-on játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, a Billy Wright-ot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett ő lőtt 3 gólt.
6: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a közös lista. Én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
5: Az ötödik a brazil verés Liverpoolban.
2: 1966 világbajnoki csoportmérkőzés a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
3: Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
4: Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből tovább jutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutottak ugye a legjobb 8 közé, akkor kiesés, ugye a szovjetek ellen kiesési után sem gondolták volna, hogy gyakorlatilag azóta sem, tehát úgyhogy ez hasonlóan a mexikói kudarchoz egy picit szomorú mellékzöngi a dolgoknak. Azt kell tudni erről a mérkőzésről, hogy ugye portugálok ellen egy vereséggel kezdte a válogatott a mérkőzés sorozatot, tehát a világbajnokságot. Olyan kiki mérkőzés következett, ami alapján biztossá vált, hogy a kétszeres világbajnok Brazília ellen, amennyiben nem nyer a válogatott, elbúcsúzhat és utazhat haza, hiszen a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és olyan tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, negyedik percben vagy hetedik percben.
2: Második.
4: Másodikat írnak? Hát jó, talán... mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen négy lövőcsellel a teljes védelmet, és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21,5 évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És az annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álomcsapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert, Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát egy gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat divatos szóval említve.
3: Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva. És ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián is ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy cselt, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye hát egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint és ezt megtette.
4: Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a Liverpooli közönség teljes mellszélessége a magyar csapatnak szurkol. Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink a brazil játékosokkal, a levegőbe ki dekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
7: Én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak meg.
4: Így van, Farkas
7: hozzáteszem.
4: Ami nem volt lesz.
7: És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
2: A következő mérkőzés alig, hogy lecsúszott a dobogóról.
5: A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
2: A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már, Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gól király lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
4: Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban, illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságom is Spanyolországban zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
7: Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
4: Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé azt az embert, és ezt a turnét, vagy túrát, ezt neki köszönhetik a csapattársai.
2: Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
5: A harmadik az 1952-es olimpiai döntő.
2: 1952. augusztus 2-a az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkörikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Pap László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahol itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
7: Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, vagy üvegén már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább ígyunk egy fröccsöt.
2: Itt egyébként az

0: fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen az elmesélések, elbeszélések alapján, de hát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hova, akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
1: Következzen a második helyezett.
2: A második az 1938-as VB döntő.
1: A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondhatni, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégiscsak a túloldalon egy korszakos csapat állt, a címvédő, és ez az olasz csapat, amely akkor a legkorszerűbb futballt játszotta, Vittori a Pozzo vezetésével, de hogyha itt a két világbajnoki döntőt kell összevetni, akkor talán az 1938-as az, amikor kevésbé keserű a szánk íze.
0: Igen, talán ez volt az a világbajnoki döntő, ahol nem számított akkor a kudarcnak az ezüstérem se. Tehát ahogy említetted, a korszak meghatározó válogatottja, a címvédő ellen történt, tehát ez nem egy akkora évszázados fájóseb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulás a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
3: Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turay, Toldy és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldy olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k története 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
1: Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
2: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia. A hetedik a Ferencváros VVK győzelme. A hatodik a 6-3. Az ötödik a brazil verés Liverpoolban. A negyedik az 1964-es olimpiai döntő. A harmadik az 1952-es olimpiai döntő. A második az 1938-as VB döntő. A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
1: A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy Puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza, most már ugye 1954, több mint 70 éve

0: De mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
1: Ez 3 másodperces konszenzus volt.
2: Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cigort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után, jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha, egészen elképesztő mennyiségű és minőségű helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Tehát olyan szinten álltunk a németek fölött, hogy ez csak gólokban nem mutatkozott meg.
1: István gondolatát folytatva, az az érdekes ebben a mérkőzésben, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas kudarc, és nem fogjuk megnyerni a mérkőzést, annak ellenére, hogy századszorra nézem vissza az összefoglalóját, de az István által említett rengeteg kihagyott helyzet. Tehát az, hogy a mérkőzés elején nagyon-nagyon simán 2-0 arányban vezet a válogatott. Utána Grosics kapus támadásától kezdve olyan körülmények, ami alapján lett a német fordítás, de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő. A másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak, olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
0: Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
1: Szerintem évtizedekre, hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mind sportdiplomácia, mind pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
2: Hát arról nem beszélve ez, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
0: Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lett.
0: Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születés évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
3: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
2: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
3: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
2: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
3: Apukám még az általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
2: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
3: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
2: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb. Így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
3: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
2: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek, akkor hogy is van ez?
3: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
2: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
3: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam. Csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
2: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartod adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
3: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petro Vanatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. És én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
2: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
3: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzérmnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt. És visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy egy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
2: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászló Ádámmal, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyezett olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
3: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
2: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
3: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lába meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödnie a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
2: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
3: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
2: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
3: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-an ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
2: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is úsztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt úsztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
3: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 50 hát lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
2: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, vagy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik éve, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
3: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függ nyilván, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
2: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
3: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
2: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
3: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
2: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
3: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
2: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
3: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélypontom volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is. És soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
2: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valaha volt legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
3: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
2: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
3: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom. mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, így motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor így nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye ő azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
2: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említette, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
3: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 100 hát is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ezért nagyon furcsa volt, és ezért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
2: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned ménye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
3: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
2: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
2: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
3: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni, most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
2: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúj Gergelyt hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeri százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, lassan állandónak mondható kis triumvirátusunk újra jelentkezik. Jó reggelt, Marosány György.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Gyurta Gerge, jó
2: reggelt. Sziasztok, jó reggelt.
1: Képzeljétek el, kaptam üzenetben, ezt felolvasom nektek. Ugye itt a csodaszép csütörtöki, csodálatos jó reggeltre mennyi csütör, vagy mennyi C betűs, amit össze tudunk szedni. A csütörtökről jutott eszembe. Csodás, csicsergő, csillogó csütörtöki csokorral csatlakozunk a csodaváró csésze csillapíthatatlan csipkerülő csúcsformájához. A csábítóan csengő csöndet csattanóan csilingelő csodába csomagoljuk a csatornában. Csipetnyi csendet, csavart csacsogást, a csapat csordultig, a csodásan csiszolatlan, csúszósan csillámló poénokkal vág bele a mai reggelbe.
3: Azt a becsár mindenit.
1: Megijedtem, hogy esetleg kevésbé szalonképes jelzőt mondasz, de ez igen.
3: Na, figyelj, hát
1: visszatudnál idézni egy 5 darab csébetűs kifejezést abból, amit most...
3: Csillogós, csodálatos...
1: A csodálatos, de azt már elmondtam én, a csillogó.
3: Csillogós,
2: csésze.
3: Csésze is volt?
1: Csésze is volt, igen, kettő.
3: Csillám.
1: Csillámpóni, igen, látszik, hogy friss apuka vagy, igen. Hogy esetleg valami más mutat ez meg, bele sem merek gondolni.
3: Hát manapság meg ki tudja.
2: Csúszó.
3: Igen, az is volt.
1: Csúcsos. Inkább legyen a csúcsforma, mert a csúszó az igen, de igen, volt csúszós, igen.
3: Hát akkor meg vagyunk, csúcsforma, és kész.
1: Csoda. Például. Na, szóval, hogy itt tartunk tehát ezen a csodálatos csütörtöki reggelen. Mi a mai nap legfontosabb eseménye, gyermekeim az úrban?
2: Most fújták le nemrég a New York San Antonio NBA döntő.
1: Az megvan, hogy megvan a körülve New Yorkba?
2: De az hát, a... hát nem csodálom, hát amilyen meccs volt ez is. Hát, majdnem 30 ponttal vezetett a San Antonio, és 107-106-ra nyert a New York.
1: Kérem?
2: 1,2 másodperccel a vége előtt.
1: 30-al ment az a Spurs, van. És onnan visszafordította a Knicks.
2: Így van.
1: Tehát akkor azok, akik kifizették ezeket a csilliárdos összegeket a jegyekért, ők nem csalódtak.
2: És most már 3-1.
3: 3-1 bizony, tehát egyet kell megnyerni a New Yorknak, és újra bajnok.
1: Hány év után? 40-50? Valami nagyon sok.
3: Nagyon, már azt hiszem, hogy 60-valahányban. 99-ben voltak újra döntve, vagy legutóbb döntőben.
1: Döntősök, így van. Elképesztő. Szóval, hogy nézegettem a jegyárakat, meg azt az egész felhajtást. Voltatok már egyébként New Yorkban, ott a csarnok környékén, nem, Madison Square Garden?
2: Sajnos nem. Falkó, meg Szedák, meg sem voltam már.
1: Szóval, hogy belváros. Tényleg úgy belváros, hogy a klasszikus turista látványosságok közepette, hogyha sétálsz, egyszer csak így nézel jobbra, és csak hopp, ott a Madison Square Garden.
3: De az olyan elenyész, tehát olyan, mintha egy sima valami kis valami lenne, nem ott New Yorkba, a nagy almában, tehát hogy ott nem az van, hogy ilyen nagyon úristen így azt a mindenit ott a Madison Square Garden,
1: ezt hanem... akarom pont mondani, hogy tehát így olyan tekintetben nekem első bálozóként, amikor ezt így láttam, vagy szembesültem vele, tehát hogy így ilyen túl sok élményér, és akkor amikor az van, hogy nézd, jobbra nézel ott a Madison Square Garden, ez már egy föl se kapod a fejed. Most viszont, amikor nézegettem videókat, hogy felpesdült az élet, vagy megbojdult mindenki Times Square, meg tényleg ott Manhattan szívében, és várták a meccset, és ilyen irdatlan összegeket fizettek ki a jegyekért, hogy bejussanak a bajnok. Egyébként sem olcsó mulatság a Madison Square Gardenbe bejutni. Egy normál, sima, mondjuk úgy, hogy alapszakasz mérkőzés, amit itthon bajnokinak hívunk, lett légyen az bármilyen sportág, de hogy most meg aztán pláne megbojdult az egész történet, és akkor mi volt? Hogy mondtad, mennyi 30-al ment a San Antonio, és onnan igen, egy...
2: És utána nyert, úgy nyert egyel a New York, hogy 1,2 másodperc a végre, egy 3 pontost hibázott.
1: És ennek nemrég lett vége,
2: és
1: azt mondod?
2: És a lepattanót szedt össze, és bekotorta a levegőből, és nem is közelről, tehát egy olyan 2,5 méterről a hát nem is tudom már pontosan melyik
1: játékos. De hogy nemrég lett vége, azt mondod?
2: Most persze, egy 20 perce.
1: Hát végjáték, jó kihúzták, mert ugye ott 6 óra eltérés van, úgyhogy akkor jól kihúzták, majd csak évfélreért véget ott a meccs. Hogyha jól gondolom, én úgy emlékszem.
3: Utána néztem, 73-ban nyert utoljára NBA bajnoki legutóbb címet. Legutóbb, ugye akkor Los Angeles Lakers ellen 4-1-re.
1: Tó, New York, Los Angeles, az ugye önmagában lehet. Tehát az be majdnem egy Falco szedák, nem?
2: Majdnem. Falco körben, de szintet nem éri el, de igen, Falco szedák.
1: Jó, azért lesz ma még egy másik.
2: Tegyük le a labdát.
1: Tegyük le a labdát a földre, és akkor kézből váltsunk lábra. Gyerekek, kezdődik a foci
2: végre. Mexikó kezd ma Dél-Afrika ellen.
1: Volt már ilyen egyébként, most azért annyira ez a Mexikó Dél-Afrika, hogy mondjam, a vérnyomásomat nem emelte az egekbe.
2: Hát csak elkezdődik a VB, csak meg.
3: Nekem engem érdekel amúgy a Mexikó.
2: Azt mondják, hogy ez a megnyitó, 7:30-kor kezdődik a megnyitó, hogy ez lesz a
1: magyar
2: valaha volt.
1: Szerint.
2: Így van, a valaha volt legnagyobb, legszebb, legfantasztikusabb megnyitó. Kíváncsi vagyok, nézitek majd?
3: Hát szerintem minden bizonyal megpróbáljuk
1: egyértelmű, persze, belenézek mindenképpen, de mondom, tehát hogy azért így annyira nem hozott ő. Rengeteg meccs lesz, érdat, de annyi meccs lesz, hogy elmondhatatlanul sok meccs lesz.
3: És sajnos az a baj, hogy a legtöbb jó mérkőzés épp azt hiszem, hogy hajnalban lesz. Tehát ilyen hajnali három, hajnali...
1: Hát most azért de nem gyúrt a Gege időbeosztásához igazították
3: hát ez
1: őket.
3: A baj. Ez a baj.
1: Hát a fene a pofájukat.
2: Kicsit beugrattalak benneteket ezzel a megnyitóval.
1: Na. Beszéljétek meg, mindjárt jövök.
3: Mert 9:30?
2: Mert nem, 7:30. Viszont 7 órakor van egy másik esemény a megnyitónál számunkra. Talán fontosabb egy kicsit. Mi lehet az, Gege?
3: Kézilabda?
2: Nem, vízilabda.
3: Vízilabda,
2: Barcelonát a Ferencváros.
3: Így van.
2: Elődöntő. Nem női, ez férfi. Ugye tegnap...
3: Ja, mert tegnap volt a hölgyek.
2: Így van,
3: a hölgyek
2: tegnap a lányok játszottak. Fantasztikus meccset játszottak rendes játékidőben, döntetlent a Sant'Andreu ellen, és büntetőkkel 15-14-re döntőbe jutott a Ferencváros, és az olimpiákosszal fog találkozni, míg a fiúk ma ugranak medencébe, és hasonló jó mérkőzésre lehet számítani a Barcelonetta ellen a fiúknál is, és hát a másik ágon meg Prorec olimpiákos elődöntő van, úgyhogy nagy sikerek várnak itt a hétvégén, bízok benne a fradistákra.
1: Hát tegnapi vízilabdát néztétek egyébként?
2: Igen, erről beszéltünk most pont.
1: Ja, csak én akkor ezt pont nem hallottam, a fülemet vakartam éppen.
3: Igen, a hölgyek.
1: Lejmeter Dóriot.
3: Hát
1: konkrétan be kell vallanom, hogy sajnos nem a rádiót hallgattam, hanem tévét néztem. Nem szoktam ilyet csinálni, mert általában szolidális vagyok a kollégákkal, de hát így a tévé készüléket majdnem leemeltem a farolat az utolsó 5 méteresnél, a büntetőnél.
3: Nagyon jó meccs volt. És azért az,
1: hogy tényleg, amit most mondtál, hogy a fiúk is ugye elkezdik a mai napon, tehát hogy mind a két csapata a Fradinak úgy egy ugyanazon a helyszínen, egy ugyanazon héten, hétvégén.
2: És ugyanúgy mind a ketten bajnokok ligáját nyernek. Az mekkora lenne?
3: Hát ugye megnyerték mind a ketten a bajnokságot.
2: Hát a Szentendre volt a címvédő.
1: A címvédő volt, és hát ráadásul ez a Knicks-hez hasonló fordítás, ugye óriási hátrányból jött vissza a Fradi, tehát ilyen 3-4-el is ment már a Szentendreu.
2: Igen, valahogy úgy ott
1: az elején elléptek.
3: Hát 6-3 volt egészen pontosan. A
2: az
3: második.
2: Az angol-magyar volt még.
3: Az is, de szép átkötés, igen.
1: Na, vissza egy picit a foci VB irányába. Mennyire követtétek itt az elmúlt időszakok eseményeit, ami a felvezetést illeti, például Cannavaro és az üzbék csapat érkezése?
2: Megvizsgálták őket, igen.
1: Na
2: leszállás után. Nem láttad, Gega, a felvételeket? Az üzbék válogatottat, nem is tudod. Úgy átvizsgálták Cannavarót, Fabio Cannavaro, aki Olaszországgal, ugye, hát világbajnokságot nyert, aranylabdás játékos, és most a szövetség kapitánya az üzbégeknek. Hát, mint egy körözött bűnözőt úgy fogadták a repülőtérre.
1: De tehát őt legalább egy alapos átvizsgálás után beengedték. Az iraki válogatott játékosát, Ayman Husseint 7 órán keresztül hallgatták ki.
3: Hát igen.
1: Tehát akkor minek akarnak VB-t rendezni, vagy minek akarják fogadni ezeket a népeket, hogyha jön valaki, aki az iraki válogatott játékosa. Értem, hogy vannak előítéleteik, meg
2: nem,
1: a Husseinnél.
2: Nem, őt összekeverték egy
1: a
2: más,
1: Husseinnél,
2: egy
1: igen,
2: éve,
1: nem
2: egy
1: csak túl jól, meg Hát de ne, de szórakozzál már. Az afrikai játékvezető...
3: Ezt akartam, a szomáliai játékvezető. Engedték be.
2: De az okokat nézzük meg. Tehát én nem akarom védeni, hú, nagyon messze eltűnöm az amerikaiakat védjem, de ugye ott neki egy terrorszervezettel állapítottak meg kapcsolatot. Tehát ugye a biztonság nagyon fontos Amerikában, hogy nehogy valamilyen
1: mikor gond legyen. Voltál valaha az Egyesült Államokban?
2: Nem.
1: Gegete?
3: Számtalanszor.
1: De még úszókorodban. Tehát akkor intézték helyetted a bejutást, neked semmit nem hát kell csinálni.
3: Meg ráadásul, ami hát a feleségemmel az esküvőnk után ott volt a honeymoonunk, ugye.
1: Nyugodtan mondtad, hogy itt Magyarországon egy
3: nászút. Nászút, köszönöm.
2: New York San Antonióban még nem tudod visszajönni.
3: Kiszöljön, mit ott eszembe. Vagy korán van, vagy jól, nem mit ott eszembe, hogy nászút.
1: Na. Szóval, hogy van ugye az ESTA, ez az egyszerűsített vízum, amivel például mi magyarok utazhatunk az Egyesült Államokba. Ott vannak különböző kérdések, és ott van olyan kérdés, hogy jártál-e az elmúlt, nem tudom én, x időben, egy évben, két évben, öt évben, nem tudom mennyiben, Szomáliában például, és hogyha bepipálod, hogy igen, hát egyszer bármilyen okból kifolyólag az útleveledben megjelenne egy szomáliai pecsét, akkor teljesen mindegy, hogy te teljesen tiszta vagy. Ha egyszer is valaha érintkeztél azzal az országgal, hogy Szomália, és ennél van bármiféle hivatalos adat, ami az útleveledben, vagy a múltadban elérhető, most egyszerűség kedvéért mondom az útlevél, akkor onnantól kezdve az Egyesült Államok számára te egy ilyen nem kívánatos ember vagy.
2: Jó, szóval nem, azért jó. Az, hogy... Van egy outlet, oda el akartam menni, de akkor nem megyek.
1: Az, hogy Omar Abdulakir Artánt azzal azonosították, amit mondasz, hogy valami szomáliai csoporttal hozták összefüggésbe, emberünknek, mint a legjobb afrikai játékvezetőnek diplomata útlevele volt, és a diplomata útlevél is kevés volt arra, hogy bejusson. Tehát azt feltételezik az Egyesült Államok éber határőrei, hogy megérkezik Omar, aki amúgy a legjobb játékvezető, de hogy egyébként nem a játékvezetéssel óhajt foglalkozni az Egyesült Államokban, hanem rendbontásra.
2: Valamit felderítettek vele kapcsolatban, tehát csak úgy ezt nem hozták.
1: Aha. Szerintem meg de. Tudok olyan példát a szülő városomnak az egyik lakója megpróbálkozott azzal, hogy bejusson az Egyesült Államokba, spórolt annak rendje és módja szerint, megkapta az ESTA-t annak rendje és módja szerint, kiutazott az Egyesült Államokba annak rendje és módja szerint, és mivel nem volt szimpatikus a beléptető vámosnak, közölte vele, hogy az Egyesült Államok területén nem léphet be, a tranzit váróban, mint ahogy a film Tom Hanks-el, ugye gondolom megvan mindenkinek a Terminál című film, visszaküldte, mondta neki, hogy bocsánat, én dohányos ember vagyok, azt mondja, hogy ott lesz a dohányzó helység, és akkor a következő gépre, amin van szabad hely, visszatették és hazaküldték.
3: De itt egy ember eldönti. Hát ez nagyon érdekes.
1: Hiába kapod meg az ESTA-t, az még egyáltalán nem garantálja azt, hogy
3: én te beléphetsz. Én azt hiszem, hogy az feljogosít arra téged, hogy te igenis bejuthatsz, nem. És beléphetsz az országba.
1: Most olvastam néhány skót szurkoló, akik szintén megkapták egyébként az ESTA-t, és beléphettek volna az Egyesült Államokba már indulás előtt. Felülvizsgálták a kérelmet és vissza. Tehát először megadták, kifizették. Ugye ez nem úgy van, hogy kitöltesz valamit, és akkor egyébként találomra döntenek, hanem megnézik, plusz fizetsz érte, ha nem ügynökségen keresztül csinálod, hanem direktbe, 20, nem tudom én, valahány dollárt fizetsz.
2: Hát én csak egy valami aggódok. Kibírja a világbajnokság színvonal azt, hogy a szomáliai játékvezető nem lesz ott.
3: De ez de nem is erről szól.
1: Hiába, hogy ironikus.
3: Ez az élete legnagyobb lehetősége lett volna, hát és könnyek között mondta.
2: Meg nekünk is, hogy láthassuk, hogy micsoda a színvonalat.
1: De nem, ez gondolj bele, ki akartok menni a Békés Csabával egy hírverő meccse a 2028-as Los Angeles-i játékok előtt.
2: És engem nem engednek ki.
1: Hát nem, hogy téged nem engednek ki, hanem a csapatból még 2-3-at. De például téged nem engednek ki, mert
2: de tudod képzelni, nem szimpatikus a
1: múltat, találnak a múltadba valamilyen szerb vonalat, ami nem jó neki.
2: Hát akkor nem is akarok menni, ha neki nem tetszik.
1: Aha, ért. És akkor a csapattal mi van? Tehát a csapat menjen ki edző nélkül, hát, vagy menjen
2: a csapat nélkül nem sehova nem akar menni. És hát a sarki fűszeresik sem mennek nélkül.
1: És hogyha a másod edződ azt mondja, hogy ezt a lehetőséget nem hagyjuk ki, majd én viszem őket, akkor mi van? Gyúra.
2: A másod edzőm se akkor sehova
1: hogy
2: menni.
1: Hogy ne akarod menni? Nekem most jön, attól, hogy te ilyen magas lovon nősz, haver, azt csak szólok, hogy 6 óra 18 perckor óriásit lehet onnan koppanni. Na de tényleg, mi van akkor? Most játszunk el csak a játék kedvéért, hogy mennétek ki hírverő meccsre, és valamilyen okból kifolyólag beengednek, de ugyanezt megcsinálják, mint mondjuk Cannavaróval, vagy megcsinálják, mint az iraki Hussein nevű emberkével.
2: Hát, ahogy Cannavaró is kibírta, mind a kellemetlen, meg inkább szokatlan, de hát túl lett rajta, és megy a
1: VB-re. És hogyha 7 órán keresztül beraknak egy helyiségbe?
2: Akkor 7 órán keresztül, tehát a sportol erről szól, hogy a komfortzónából néha ki kell lépni, kezelni kell, nem alkalmazkodni.
1: Ez ennyire egyszerű.
3: Egyébként csak nekem volt egy ilyen saját példám, amikor ugye világkupa sorozaton vettünk részt, ugye az Dubaj, Doha, X hely, és utána volt Izraelben, Eliádban egy nyílt vízi világkupa versenyünk. És képzétek el, hogy ott látták ugye a pecsétet, hogy hopp-hopp, itt van egy dubai vagy egy dohai pecsét. Úgyhogy ugyanúgy beraktak minket egy fehér, nem tudom, ilyen kis dobozkába, és ott 3 órán keresztül kérdezgettek minket.
2: Köszi.
3: Egészség. Hogy mit csinált, és olyan kérdések voltak, hogy milyen úszásnemben úsztál? Gyors. Mennyi az idő eredményed? És egyébként a te családod, tehát ugyan, tudjátok ilyen, amikor váratlanul, hogy így megpróbáltak összezavarni, és életem egyik legkellemetlenebb.
1: Hát, mennyit ültél Izrael is itten?
3: Hát nem shit volt, azt hanem ilyen kiváló.
2: Hú, ezek az a keresztkérdések, nem jól emlék. Nekem római jogvizsgán voltak ilyen keresztkérdések.
3: Hoppá, mit tudunk meg?
1: Szegedi kézzelabda csapattal utaztam egyszer egy kíli BL negyeddöntő visszavágó mérkőzésre, mint a delegáció tagja. Egy ilyen úti filmet készíthettem, és a felszerelés a hátizsákomban volt benne, tehát nem ilyen váron indítható nagy orbitális kamera, de nem is ez a kis picike kézi handikem, a kettő közötti félúton. És akkor azzal mentem, és rögtön azzal kezdtek, hogy ahogy megérkeztünk Németországba, gondolj be, tudod, az egész küldöttség leszáll, szépen mindenki várja a kis csomagját, és akkor az én hátizsákomat be kell, tehát célirányosan jöttek már hozzám, hogy akkor legyek kedves, tegyem már be a gépbe, átment a gépen, és mire átért a gépen, ilyen 2 darab hegyomlás Fritz meg Hans már ott áldogált, hogy akkor...
3: Meg Gross.
1: Igen, hogy legyek, mondták németül, mondtam, hogy English please, hogy akkor please follow. Ja, és akkor tudod, a delegáció pakokorni, hova mész? Hát mondom,
3: hogy egy kis dolgom.
1: Hanszék, mondom, meginvitáltak valami, és akkor ugyanez, hogy egy ilyen lesötétített, vagy egy ilyen nem tudom milyen szobába be.
3: És a nylon kesztyű csattant, vagy az?
1: Nylon kesztyű is csattant, hogy kinyitom-e magamtól, vagy hogy őket. Mondom, dehogy is, hát mondom, persze, mi van benne? És akkor ugyanezek a keresztkérdések. Minek van benne? Mondom, ez egy kézilabda csapat, akikkel utazunk. Mióta ismerem őket? Hát mondom, ott mondjuk már ott így azért az izzadság cseppek így gördültek lefelé.
2: Német ejtőernyős lett belőle, zuhansz.
1: Hú, hallod, az biztos, nagyon. De tehát ez volt a kellemetlen része, az egyik, hogy ezt túlélni, illetve tudtam, hogy nincs nálam semmi olyan, ami problémát jelenthetne, de utána állj már meg a lábadon a küldöttség előtt, amikor a busz csak rád vár, akit befogadnak, hogy gyere, csinálj egy úti filmet rólunk. Új, nagyon nem volt jó.
3: Hát igen, ezek sajnos velejárók, de hát... Ettől erősödik.
1: Na gyerekek, akik néztétek a Facebook hirdetéseinket, vagy a Facebook posztjainkat, Nemzeti Sportrádió Facebook posztokat?
2: Olyan hírre, hogy meg is osztottam.
1: Na, Gege, nagyon lapítasz, nem, mint na, mindent, a bizonyos mindent. Dolog a fűben.
3: Most melyikre gondolsz?
1: Na, hát melyikre gondolok vajon?
3: Hát nagyon sok van, hát szerintem egy nap legalább 3 vagy 4 van.
1: Rólam? Vagy rólunk a műsorunkról?
3: Ja, nem, ja, azt hittem a foci VB-vel kapcsolatos.
1: Á, foci VB, hagyjam. A foci VB annyiban érdekes egyébként, hogy a foci, tudjuk a mostani foci VB-nek a himnuszát, vagy a dalát?
2: És megint Shakira.
3: Shakira.
2: Ez a negyedik foci VB, ahol a Shakira. És 50
1: évesett a hölgy. Várjál már, és melyik volt a másik 3 Shakira? Mert egyet tudok az afrikainak, a Waka Waka, a Waka Waka, az egyetlen, amit tudok.
2: Hát melyik az első volt a Hips igen. Don't Lie 2006-ba. Németországba.
1: Az is Shakira, és így. Az arra a VB-re készült a Hips Don't Lie.
2: Így van, igen. Így van.
3: Én a harmadikat nem tudom, mert ez a negyedik.
2: Brazíliába 2014 La La La.
1: Nagyon na. Bonyolult lett egy La La La. Na igen, tehát ugye ez, na, ide, már is egyébként.
2: Nem merem eldúdolni. Nem,
1: na,
2: nem,
1: na,
2: nem,
3: léci,
2: nem,
3: léci,
2: nem, menni,
1: na,
2: nem, nem,
1: na, na.
2: Nem.
1: Na.
2: De nem olyan, nem. Látod, nem emlékeztek rá. Tehát ha, nem emlékezett.
3: Én sem
1: de emlékszem rá. Pont ez a lényeg. Pont erről, pont innen indult a mai műsorunk alapkoncepciója, hogy kezdődik a labdarúgó VB, és akár végigvehettük volna a La La La című slágerekkel bezárólag az összes ilyen VB himnuszt, már amelyik VB-re készült, de hát a felére, vagy kevesebb, mint a felére emlékszünk. Cserébe mi magyarok azért viszont nagyon, hogy is mondjam, élénken tudnánk, tehát hogyha most azt mondanám, hogy Egerváros, az biztos, hogy el tudnád énekelni is, meg dúdolni is.
2: Igen, igen, megkímélném ettől ébredés után
1: most hallgatókat, most de még igen. Most még várt ki a végét, most kezdünk csak belelendülni.
3: Ez nem a Ricky Martinos lalala?
1: Azt hittem, hogy a tengerváros Ricky Martin adta elő először. Na, szóval, hogy tehát a foci VB-nek a zenéire úgy kevésbé emlékszünk, vagy kevésbé maradnak meg bennünk, nem úgy a magyar nóták, úgyhogy beröffentjük, bedurrantjuk a nagy mulató sportreggelt, és elindulunk egészen Puskás öcsi nótázásától. Mondom a kedves hallgatóknak is, nektek is, hogy öcsi bácsi saját hangján fog hamarosan énekelni. Tehát nem az, hogy nekünk kell, hanem ő énekel. Mi ez külön, ez
2: nem. Most nem jó ebédhez fog szólni a nóta, hanem jó reggelihez
1: jó
2: fog
1: reggelihez
2: szólni a nóta.
1: Jó reggelihez szól a nóta, az biztos. Aztán onnantól kezdve Albert Flórián, meg van Flóri bácsi imádott.
2: A császár.
1: Császár. Találtunk olyan kollégát. Találtunk olyan kollégát, aki együtt nótázott vele, nem egyszer, nem kétszer. Tehát nem elbeszélések.
2: Nem a Bene Feri lesz, szerintem.
1: Lehet, hogy Ferike, lehet, hogy ott volt egyébként ilyen kisgyerekként, lehet, amikor igen, ott összeültek, igen. Összeültek a nagyok. És egészen eljutunk oda, hogy ki az abszolút mulatos sztár, most az a napjaink felkapott mulató sztárja, az kicsoda, vagy kicsodák, azt tudjuk?
2: Matyi és Ágedűs?
1: Például...
2: Döndi duó.
1: Hát az, gondoljatok már abba bele, majd ezt el fogjuk játszani, amikor Szoboszlai Dominik kiáll egy interjúba, és akkor megkérdezik, hogy kedvenc zene? Döndi duó.
2: És hatalmas. Egy masonnát várta valaki.
1: Igen, és a Döndi duónak meg így a Facebook, Insta és mindenféle elérhetőség az ilyen rakétaszerű.
2: 10 milliós nézettségük van YouTube-on, pont megnéztem.
1: Döbbenet. Na, szóval eljutunk majd Puskás öcsi bácsitól egészen a Döndi duóig bezárólag, de nem csak foci, mert hogy a kosarasok is imádnak mulatni, én úgy tudom, kézilabdában raktunk ki videót, Golovin Vladimir szövetségi kapitány, nótár mérire ropja. Gyerekek, óriás, mindenkinek az életében ott van a mulatos, úgyhogy indul a nagy mulatos sportreggel, ezzel jövünk majd hamarosan, most viszont a legfrissebb hírek következnek nem sokára. Egészen nagy mulatos sportreggel, reggel 10-ig maradjatok velünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hamarosan találkozhat egymással az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Ma kezdődik a 97. ünnepi könyvhét. Többfelé számíthatunk esőre. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul, amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett őszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba, arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhir Tihy hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról dönt. A kormányfő beszámolta arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és diákhitelek kamatstopjáról. Ketté szakította az országot a magyar családok reál jövedelmének 2010 óta tartó növekedése. Derül ki a GKI friss elemzéséből. A felmérés szerint a családok reál keresete 70%-kal nőtt 2010 óta. De miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni, utólag az alapterhére. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Santandreu ellen. Az FTC az Olympiakosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. Szilágyi Dorottya 2 góllal járult hozzá a Fradi sikeréhez. A játékost Korsós Kristóf kérdezte.
5: Úgy nyerte meg a bajnokok ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
6: Nagyon nagy az öröm. Bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre. Nagyon rosszul kezdtünk, nem kezeltük jól az elődöntő nyomását. A mérkőzés elején, viszont a harmadik, negyedik negyedben megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
5: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
6: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás, talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak, azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, mindenki nagyon jó formában van, talán a formaidőzítés jól jött ki most. Nem tudom, vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
5: Azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre?
6: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
4: Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olympiakosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A VB előtti felkészülési meccseken Portugália, Nigéria 2-1, Anglia, Costa Rica 3-0 és Algéria, Bolívia 4-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz. Az izraeli Maccabi Tel Aviv szerződtette sportigazgatónak Steven Van Harent, aki mostanáig a labdarúgó NB1-ben szereplő Győrnél látott el hasonló feladatkört. A 46 éves belga szakember 2 éves szerződést kötött a Maccabival, amely az előző idényt az izraeli bajnokság harmadik helyén fejezte be. A magyar bajnoki címvédő Győrnek így a már korábban távozó vezetőedző Borbély Balázs mellett új sportigazgatót is kell találnia. A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti öttusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult bonyolult a lengyel Hubert Hurkacsnál a Herzogenbosch-ban zajló füves pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger-Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Daria Snihur ellen eső miatt félbeszakadt. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat, amelyekből 10 biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő BL ezüstérmes Győr, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató bajnokok ligája bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket jövő héten bírálják el. A következő idényben is Gyokit Zselko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NK Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesen vannak. Völgyi Péter kijelölte a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő keretét, amelyből a szövetségi kapitány később választja ki azokat, akikkel elkezdi a felkészülést a szeptemberi világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a mieink Franciaország ellen kezdik megszereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportkörben. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraliga 4. helyén végző Pénzügyőr vezető edzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazincz Barcika csapatát irányította. Sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez, sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év után a futamát eredetileg elveszítő spanyol aragóniai nagydíj kerül vissza a versenynaptárba. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nyertem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely. 11 U23-as versenyzővel a keretben várja a magyar kajakkenu válogatott a héten kezdődő portugáliai felnőtt Európa-bajnokságot. Erről beszélgetett Tóth Béla kollégánk Tóth Dáviddal.
3: Nem csak akkor versenyeztem itt, hanem a rákövetkező években is voltak itt Portugáliában. Montemorban egyéb versenyek is, és itt mindenkinek az emléke biztosan megmarad, mint ahogy nekem is, hogy ez a pálya igencsak szeles, és van egy uralkodó széljárás, mivel 15-20 km-re fekszik az óceán partjától. Alapvetően kijelentető, hogy jobbos oldalszél van a pályán, ez az 1-es, 2-es, 3-as, vagy adott esetben a 4-es pályát is egy kissé kevésbé érintheti, ugye ezeket a pályákat valamelyest a partszakasz le tudja védeni, de hogyha ez a bizonyos szél felerősödik az óceán irányából, akkor bizony tud okozni igen vastagon pályakülönbségeket, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy valaki a 9 pályából mondjuk a 3-as pályát kapja a sorsoláson, vagy a 8-ast. Most az időjárás jelentés szerint egyébként a hónapi naptól jön egy erősebb felmelegedés, 32-33 fokos napközbeni maximális hőmérsékletet számolhatunk, és elméletileg ehhez társul egy kevésbé szeles időjárás, ami egészen hétfőig tart. Ennek nagyon örülnénk, mert akkor az azt jelenteni, hogy egy reálisabb versenyhelyzetben tudják megméretetni magukat a versenyzők.
4: 15-en képviselik a magyar színeket a kajakszakákban, és hogyha végignézzük a névsort, akkor az látszik, hogy például a nőknél nagyon sok egyéni számban címvédő indul. 201-esben Lutz Anna, 501-esben Csikós Zsóka száll majd vízre, és ha úgy veszük, Kőhalmi Emese is címvédő, mert amikor ő legutóbb Európa-bajnokságon versenyzett 2024-ben Szegeden, akkor ő nyert 5000 méteren, emellett még az 1 kilométeres távot is Kőhalmi Emese viszi ezen az Európa-bajnokságon. Egyéniben, tehát egyesben mit vársz a női kajakozóktól?
3: Mind Anna, mind pedig Zsóka is képes lehet arra, hogy megvédje az Európa-bajnoki címét, egy érmes helyezést mindenképpen. Azt gondolom, hogy várhatunk a hölgyektől. Az 1000 méteres, illetve 5000 méteres távon pedig ugye Kőhalmi Emese indul, mindenképpen az érmes helyezésekért fog csatába szállni, és nem lennék meglepve, hogyha aranyra tudná váltani ezeket.
4: Ugye a csapathajókat tekintve az látszik, hogy párosban 500-an Újfalvi Laura és Csikós Zsóka indul ezen az Európa-bajnokságon. Nem tudom, hogy itt mennyire okozott fejtörést az, hogy melyik egységnek szavaz bizalmat. Ugye a világkupákon, a Szegedén és a Brandenburgén két különböző hajó indult ebben a versenyszámban. Ez a 2-es Újfalvi és Csikós B döntőzött Szegeden, Lutz Anna és Gazsó Alida Dóra pedig 9. lett Brandenburgban ugyanebben a versenyszámban. Mi döntött végül is Újfalvi Laura és Csikós Zsóka mellett?
3: Hát itt azt kell tudni, hogy a válogatott selveknek ez a páros abszolút megfelelt, mivel a válogató versenyt, ami április végén került megrendezésre, ez a páros nyerte, és egyébként az említett másik páros Lutz Anna, Gazsó Alida Dóra egység egyébként nem is tudott rajtozálni a válogató versenyen betegség miatt. Újfalvi Laura és Csikós Zsóka megnyerték a válogatót, mögöttük a Gombás Alíz, Ettől Hanna páros rögzött a második helyen, így ez a kettő páros szerezte meg a lehetőséget, hogy induljanak a szegedi világkupán, ott pedig szintén az Újfalvi Csikós páros végzett előrébb a másik magyar egységhez képest, és ezáltal ők meg is szerezték a jogot, az indulási jogot az Európa-bajnokságra, tehát igazából nekik már a szegedi világkupán eldőlt, ha csak egy B-döntő első helyezéssel is, de eldőlt az, hogy indulhatnak az EB-n. Hogyha az EB-n egyébként nem sikerül ennek az egységnek minimum érmet szereznie, akkor azt gondolom, hogy változtatni kell vagy a páros egységén, vagy valamiféle válogatási szisztéma alapján újra kell gondolni ebben a versenyszámon azt, hogy kik álljanak rajthoz a világbajnokságon majd.
4: Ugye ez olimpiai versenyszám, csak úgy, mint a 4-es, ahol meg egy nagyon fiatal egység Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna az, aki hajóba ül majd az Európa-bajnokságon, és nagyon fiatal egységről lévén szó, nem tudom, hogy bármilyen terhet érdemes-e rájuk rakni ezen az Európa-bajnokságon.
3: Hát terhet nem szeretnék rájuk rakni, és biztos, hogy nem is érdemes. Ez az egység a Szeged és a Brandenburgi világkupán is negyedik lett, úgyhogy mindkét

0: Szóval a világkupákat tekintve Brandenburgban első lett, Szegeden a második, Kopasz Bálint. Az ő formájáról mit érdemes tudni, hogyan, milyen formában várja az Európa-bajnokságot?
1: Bálint kitűnő formában van, egy világklasszis versenyző. Azt gondolom, hogy 1000 méter az most már abszolút összefügg Kopasz Bálint nevével, tehát ő a szám egyik specialistája. Szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha itt a magyar csapaton belül mindenki azt várja, hogy Bálint az első helyért fog csatába szállni. Hogy aztán ebből mi lesz a végén, azt nyilván nehéz megmondani, mert mindig egy hatalmas csata alakul ki a férfiak 1000 méteres mezőnyében, de szerintem minimum egy éremmel haza fog tudni térni Bálint.
0: Ugye maradva az egyesnél a férfiaknál, 200-an végül is egy szétlövés döntött Balogh Gergely és Csizmadia Kolos között előbbi javára, tehát ő lesz ott az Európa-bajnokságon, Varga Ádám pedig az 500-at és az 5000-et viszi. Ugye 500-on ő címvédő, Racsicében ő lett a legjobb egy évvel ezelőtt. Hát Varga Ádámtól általában mindig az érem a célkitűzés, de mire lehet képes Balogh Gergely?
1: Varga Ádám most is az érmes helyezéseket fog csatába szállni, mind 500 méteren, mind 5000-en. A két világkupán Ádámnak az 5000 méter az nem sikerült a lehető legjobban, de annyiban tér el ez a versenyszám a két világkupán megrendezettől, hogy itt az EB-n nincsen az úgynevezett futószakasz, tehát nem kell a versenyzőknek kiszállni, és egy adott viszonylag rövid 100-150-200 méteres távot megtennie futva a hajóval az 5000 méter alatt többször is, hanem itt futószakasz nélkül rendezik meg ezt az 5000 méteres távot, ez Ádámnak azért, hogy mondjam, testhez állóbb. 500 méteren pedig nyilván érmet várunk Ádámtól, hogy most pontosan milyen formában van, mennyit sikerült a világkupák óta előrelépnie, ez pedig ki fog itt derülni. Ő is úgy érezte egyébként a Brandenburgi, mind a Szegeden, mind a Brandenburgi világkupa után, hogy az ő teljesítmény az jelenleg nem 100%-os, ez nem az a Varga Ádám, akit megszokhattak a nézők, megszokhatott a sportág. Érezte ő is, hogy valami változtatni kell. Nyilván elindultak egy úton most az edzőjével, és bízom benne, hogy egy világkupán nyújtott teljesítménynél jobbat fogunk látni tőle. Balogh Gergely esetében pedig ugye Csizmadia Kolossal egy szétlövésre került sor, és ebből Balogh Gergely jött ki jobban, ő nyerte meg ezt a szétlövést. Ő ebben a versenyszámban egyébként nem számít egy régi bevált, hogy mondjam, szám specialistának, tehát ő eddig inkább az 500 méteres távon versenyzett, és biztos, hogy egy új szintér az ő számára, tehát hogyha a szegedi világkupán egy ezüstéremmel meg tudott lehetni minket, akkor bízom benne, hogy itt is egy éremmel meg tudja lehetni saját magát és minket is.
0: Ha azt nézzük, hogy a csapat hajóban mekkora a verseny a férfiaknál, az jól látszik, hogy például kajakpáros 500-on a világbajnok egység nincsen ott, csak a fele, fogalmazzunk ki, Kuruc Levente, Pári Ogyan is ezúttal nem Nádas Bence, hanem Fodor Bence, de ez az egység a világkupákon kiválóan versenyzett, Szegeden második lett, Brandenburgban pedig nyert, tehát Kuruc Levente és Fodor Bence az Európa-bajnokságon dobogó esélyesnek számít mindenképpen?
1: Mi azt gondolom, hogy mindenképpen, igen, szerintem ez így kijelenthető, és biztos vagyok benne, hogy ezzel nem teszek egy picit terhet sem a srácok vállára, mert ők sem úgy gondolnak szerintem magukra, hogy itt aztán érmet kell szerezniük, mert őket ismerve leginkább az a tét, hogy aranyérmet szerezzenek. Ezzel biztos nem tettem nagy teret a vállukra, ha azt mondom, hogy az érem az a minimum elvárás. Teljesen új páros, de ettől függetlenül roppant nagy lehetőség van ebben az egységben. Most a világkupák óta eltelt 3 hétben több edzésüket is láttam, és egyszerűen kirobbanó állapotban van a két srác, úgyhogy nem lennék meglepve, hogyha itt nem centiméterekkel, hanem egy picit nagyobb különbséggel is kerülne megnyerniük a verseny.
0: És hát a duzzadó erőre szükségük is van, mert ott lesznek még a négyesben is, Nádas Bencével és Tótka Sándorral kiegészülve. Ez a csapathajó mire lehet képes, mert hogy Nádas és Tótka tényleg a rutint azt egyértelműen szállítja ebben a négyesben, Fodor és Kuruc pedig, nem tudom, hogy nekik mennyire kell sakkozni azzal, hogy ők párosban is ott vannak a vizen.
1: Hát a négyessel kezdenek a srácok, és akkor utána jönnek majd a páros futamok, ugye előfutam, középfutam és döntő. Bízom benne, hogy középutamozniuk nem kell. Tehát azt gondolom egyébként, hogy annyira nem fogja őket megzavarni, mert az edzéseik is az elmúlt hetekben így álltak össze, hogy volt pár

0: és négyes edzésük is, természetesen az egyes edzések mellett, mert mégiscsak egyes kajakban történik mindenkinek az edzések javarésze. Négyesben is bizony a zalanyéremért fognak csatába szállni, biztos, hogy a srácoknak saját maguk felé ez az elvárása. Múltkor sikerült a németeknek megtréfálnia minket, de most törünk borsotni az ő óruk alá. Azt gondolom, hogy ebben a négy srácban az abszolút benne van, nagyon lehengerlő az a teljesítmény, amit mutatnak, tehát nem csak párosban, a négyesben is, nagyon jó a csapategység köztük, és abszolút bennük van a győzelem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Béla kollégánk a kajakválogatott szövetségi kapitányával, Tóth Dáviddal beszélgetett.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvalóan egy mi döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.

0: csodálatos csütörtöki csodaszép jó reggelt, tehát mondjuk ilyen tomboló viharba, meg szélviharba talán ez kevésbé állja meg a helyét. Szóval jó reggelt mindenkinek, Marosány György, szia Gyuri, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És Gyurtegekével végre belecsapunk, meg Szőlősi Györgyel is egyébként, ő már szintén köszönt a György, de meghallotta a saját
2: nevét.
0: Semmi gond Gyuri, illetve Gyurik, belecsapunk végre, hát erről beszéltünk, hogy indul a nagy mulatos sportreggel. Gyuri, Szőlősi Gyuri, mielőtt Puskás öcsire rátérnénk, saját nótád, bármi, ami a mulatáshoz köthető emléked, élményed, az első, az micsoda egyébként?
2: Rengeteg van, vannak nagyon emlékezetesek. Most hirtelen az jut eszembe, amikor Pulsanyival voltunk Bükzsércen, épp a pályája csúcsán volt 96-ban az EB után, és én meg fiatal játékvezetőként partjelzője lehettem, és már úgy volt, hogy siet a meccs után tovább, végül is hajnalig maradt, és hát egyik magyar nota a másik után. Fantasztikus cigányzenekar, hogy hirtelen egyet említsek.
0: Na, de pont, igen, pont innen indult ki a beszélgetésünk, hogy ugye ma kezdődik a labdarúgó VB, és minden VB-nek, vagy szinte minden VB-nek van zenéje, himnusza, de hogy ezek valahogy a feledés homályába merülnek, viszont a magyar nóták azok így állandóak, és egyébként a sportvilággal összeköthetőek, és talán az első igazán nagy nótás, akiről itt tudunk, az mindenképpen Puskás Ferenc. Mit lehet róla tudni azon túl, hogy találtunk róla felvételeket, és hallgattuk, ahogy én el.
2: Igen, neki volt egy lemeze, amit egész kalandos körülmények között Spanyolországban vettek föl, ottani vendéglátóhelyeken dolgozó magyar közép-európai muzsikusok segítségével. És hát az a helyzet, hogy a futballhoz mindig hozzátartozott az utazás, és a régi időben, amikor még nem mindenki a saját zenéjét hallgatta bedugva a fülébe, akkor hát ilyen közös nótázások voltak. Amikor mi újra kiadtuk ezeket a felvételeket, ezt a hat magyar nótát, nem is tudom, lassan 20 évvel ezelőtt, akkor már CD-n, akkor készítettünk hozzá interjúkat Grosics Gyulával, Buzánszky Jenővel, Szepesi Györggyel, azt hiszem Puskás Ferencnével, és akkor én ott próbáltam őket kifaggatni, sőt aztán a Nemzeti Sportban el is indítottam egy sorozatot, ami tulajdonképpen most is nyitott régű, és pont a Szepesi Györggyel kapcsolatos epizód, vagy cikk megírását tervezem. Ő a Vártalaka keresztúttal Pünkösdi Rózsával, ez volt a nótája, ugye régen illet, hogy mindenkinek legyen a sok kedvenc közül egy, amire azt tudja mondani, hogy az az ő nótája. Grosics Gyula bácsinak a melankolikus alaptermészetéhez passzoló módon egy Dankó Pista nóta volt, nem tudom, hogy a refrényét, vagy a címét mondom, a Hideg szobor, vagy meg sem értenéd. És aztán Buzánszky Jenő bácsi mesélt nagyon érdekes dolgokat, hogy amikor az aranycsapat nyert, akkor például a ott, ahol zúg az a négy folyó kezdetű, hát azt hiszem, hogy mondhatjuk így irredent a nótát mindig elénekelték, ami azért az 50-es években kicsit rázós dolog.
0: Bátor dolog, igen.
2: Lehetett volna, és kérdeztem, hogy hát nem volt ebből probléma. Mondta, hogy nem, soha nem volt, sőt, amikor Farkas Mihály ott volt, akkor marhára tetszett neki az a sor, hogy Honvéd áll a Hargitán. A nóta szerzője nem feltétlenül a budapesti Honvéd játékosaira gondolt. De hát így szerepel a nótában, úgyhogy ennek nagy hagyománya volt, és hát aztán még ilyenek jutnak eszembe, amikor Kardos József MB2-ben bajnok lett a Komárommal, ott is nagy nótázás volt, Vékony héja van a Piros Almának, szép szeretője van a futballistának, meg UEFA licensz az egyik első UEFA rendszerű edzőképző tanfolyam végén, emlékszem, amikor még Dr. Mezei György is nótára fakadt, sőt,
0: olyan ezt most nem mondott komolyan.
2: Olyan obszén nótát is tanultam tőle, amit most nem is mernék idézni, mert akkor letiltanám Sportrádió műsorát a médiahatóság. De majd négy szemközt elmondom, de abszolút, és ott is hát ilyenek remélem, hogy Ubrankovics Misi bácsi, nem is tudom, kik voltak még, és mindenkinek kellett énekelni, Bot Józsi bácsi természetesen. Úgyhogy ennek nagy hagyománya volt, ahogyan az ulti, meg néhány más kártyajáték, úgy a magyar nóta is abszolút hozzátartozott a futballisták életéhez.
0: És bocsánat, Gyuri, hogy közbeszólok egy fél pillanatra. Ha jól értelmezem, akkor nem az volt a lényeg, hogy mindenáron mulatni lehessen, hanem ugye, hogy mondhat Grosi Gyula bácsi természetéhez igazodva, hogy ez lehetett éppen melankólikusabb, vagy kevésbé ütemes, mert ugye ha azt mondjuk, hogy magyar nóta, azért nagyon sokaknak elsőre egy valami nagyon ütemes, ilyen közösen éneklünk, tapsolunk, tehát ez a szó jó értelmébe véve, hadd mondjam, tombolunk történet jut eszébe, de ezek szerint akkor ez nem feltétlenül volt igaz.
2: Hát, amikor a csapat együtt utazott, akkor azért szerintem inkább ez volt a jellemző. Buzánszky Jenő bácsi mindig ugye a bányászindulót is emlegettem, mert mondjuk a Dorog csapatával ezt is nagyon sokszor közösen elénekelték, de hát azon kívül is, meg például a banketteknek a hagyománya is kiveszett ma már, tehát mindenki rohan el a meccs után. Régen szokás volt, hogy akár a két csapat együtt ünnepelt, vagy vacsorázott a mérkőzés után. Egyik kedvenc erekém a Puskás Intézet kincsei közül az a hímzett sejem menükártya, francia nyelvű menükártya, ami a magyar-angol hét egy után a Gundel étteremben rendezett banketnek volt a menüje, nem is kártya, ez igazából egy ilyen textil darab, de nagyon különleges, és rá van hímezve az angol meg a magyar zászló, tehát olyankor mindig volt cigányzenekar. Vannak ikonikus fotók Puskásról is, hogy nótázik, Albert Flóriánról is, hogy nótázik.
0: Albert Flóriánnal kapcsolatban hamarosan majd mindjárt utána hívjuk Bánki Dodit, aki nem csak hogy elbeszélésekből, hanem személyesen saját bőrén megtapasztalva, legalábbis ezt mesélte, amikor egyeztettünk ezzel kapcsolatban vele, hogy többször is nótázott, úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy
2: ezt biztos, hogy lesznek sztoriai.
0: Igen,
2: én csak annyit szerettem volna még, hogy azért a mai időkben is van ennek leágazása, tehát volt olyan, amikor nem is tudom, melyik EB kijutásunk közelmúltbeli.
0: 2016. Gyurikám, mint hogyha olvastál az adástükrünkből, tehát Juhász Roland, Rakonca Imre, mind a mai étlapunkról, de egy egészen a legfrissebbet mondjuk ugye Döndi Dó és Szoboszlai Dominik kapcsolata, amikor ugye Dominik bemondta, szóval, hogy ez mind, amit mondasz, ez egészen reggel 10-ig ezzel várjuk majd a hallgatókat.
2: Na, hát akkor ti is gondoltatok erre. Én arra emlékszem, hogy az egyik ilyen kijutás után ilyen félig meglepetésként, félig jó előre gondolkodva, talán Zsuzsák Balázs volt akkor még a csapatkapitány, megszervezték, hogy Rakoncai mi ott
0: az öltözőben, a Grupa Marénában. Így bizony a norvégok elleni pótselejtező volt. Ez valóban...
2: És ott vannak aktuális nóták, divatos nóták, új dalok, de mindig előkerül egy-egy olyan hagyományos magyar nóta, cigány nóta, ami azért a leginkább feldobja a hangulatot ilyenkor.
0: Így bizony, Szőlősi Györgynek köszönöm szépen, és ha már ennyit beszéltünk róla, hál' Istennek, közép-európai zenészek ott jártak, rögzítették, Szőlősi Gyuriék kiadták, úgyhogy picit nótázunk, mielőtt hívjuk Bánki Józsefet, most Puskás Ferenccel. Gyuri, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm nagyon.

0: Gegét alig bírjuk visszafogni, Gyurta Gege, kérlek, szállj le a pultról, ez egy stúdió, viselkedjél, ez egy rádió műsor, elhiszem, hogy a magyar nóták a kedvenceid, de légy szíves, kérlek.
1: Mint hogyha az esküvőmön lennék.
0: Nagyon vállalhatatlan voltál?
1: Ja nem, nagyon hasonló zenék voltak, úgyhogy ezt nagyon élem, nagyon élvezem, imádom minden percét.
0: Gyuri?
2: Kifejezetten, hát te nagyon jól tudod, hogy én szeretek mulatni.
0: Mondjuk ez nem annyira harmonikás, mint ami az igazi nagy kedvenced a szerb zene, de hogy egyébként ez se rossz. Na, viszont ugye Szőlősi György mesélt arról, hogy Puskásék hogyan mulattak. Ez egy elbeszélés, egy elmesélés, elmesélték neki. Ő nem lehetett ott. Most viszont ugye azt ígértem, hogy egy olyan valakivel folytatjuk, aki Albert Flóriánnal, egy picit ugrunk az időben, vagy közeledünk a mához, Albert Flóriánnal nem csak, hogy elmesélte neki, hanem ott ültek egy asztalnál. Úgyhogy avasson be minket a részletekbe, én azt hiszem fedjük fel a kilétét. Bánki József, Bánki Dodi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt! Sziasztok,
0: hát Dodikám, irigykedünk, hogy te ott ülhettél egy asztalnál, nem is egyszer, hanem többször a császárral. Mennyire határozta meg az ő életét? Mert hogy azért a legnagyobb videó megosztó lehet látni felvételeket, Kós Janival közös produkciót is találtunk, de az éneklés, a zene, a mulatás, a szórakozás hogyan nézett ki az Albert esetében?
3: Azok mások voltak, amit láttatok, ilyen felvételeket a Kós Janival, Alacki Lacival, Komár Lacival, mert azok tévéfelvételek voltak, de az igazi kultúrája az a Borozokban voltak, a Fradinál régen, Rutas Ferenc, Lakat Károly, Toldi Géza, de a legszebben Gyertvai Laci bácsi énekelte a Fradi indulót, és hát Albert Lóriánnál elég gyakran nótáztam én is édesapámmal együtt, mert a fater hatalmas természetű ember volt, hogy a Balatonfőzváron beküldte a primást meg a klarinétost a tó vízébe, és ott utatta magának. Tehát...
0: Ezt most nem mondod komolyan.
3: Dehogy nem, szegény. És utána még a piros százasokat fölötette a fára, onnan szedték le a zenészek, az anyám meg őrjön közben, nem tudtuk, mi teszünk másnak.
2: Mert a Balatonföldváron Kós Jánosról is ezt a legendát hallottam, hogy mindig egy cigányprimás mellette termett.
3: Na, lehet, de a kukoricacsárda mellett volt a Feroglóbusz üdülő, oda jártunk, hát olyan történetek.
0: Valamit, ami szalonképes, nyugodtan.
3: Hát ezt nem lehet, mert a császárnak volt olyan nótája.
2: Ezt nem lehet.
3: A császárnak is volt egy-két olyan nótája, ami nem szalonképes, de viszont ő is nagyon szeretett énekelni. A Ferenc körúti borozóban, Izabella utcai borozóban is. De megesett, hogy odahaza, otthon a felesége, Ircsike Bársony Irén, az egykori gyönyörű színésznő is dalra fakadt, akkor még a Szépvölgyi út 92/G-ben laktak, és ilyenkor Ircsike mindig a Homokóra című slágert énekelte, ám a refrénnél ezt a szöveget az utolsó verszak már mindig erre módosította, hogy elviszem én magammal az emlékeimet, hogy ne lássam a lassan pergő homokszemeket. Utoljára, drágám, azt kívánom én, hogy te mással boldog sos elégy. Márpedig a szóval nem így van, hanem mással boldog légy. De a császárnak természetesen az öreg fiú dala volt az első számú kedvenc, amit máig imádunk énekelni mi is, hogy mit mesél egy régi sportlap, mit mesél. Volt egy csapat, úgy száguldott, mint a szél. FTC-re hallgatott, 100 győzelmet aratott a futballpályák pázsitos gyepén.
0: Dobi.
3: Most öreg fiúk vagyunk. Egy pillanat, mert azért...
0: Oké.
3: Hajunk ezüst fehér, öreg fiúk, FTC, hajrá. A sírig kergetjük a labdát, zöldre ébreszünk, ön megfakult a szín, de adressz alatt még, de a fradi szív. Te jössz, Kornél.
0: A kérdés csak az, hogy amiket mostanában látunk felvételeket, eljutunk majd a mai napig, vagy a közelmúltig, amikor például Rakoncai Imi zongorán húzta a srácoknak a 2015-ös norvégok elleni VB pótselejtezőnél, ott ez egyértelműen az ünnep része, vagy a szórakozás része, de Szőlősi Gyuri például azt mesélte Puskásék kapcsán, hogy nem feltétlenül csak azért nótáztak, hogy ez kimondottan a szórakozás része legyen, hanem mondjuk például, amikor utaztak ez a császárnál, hogyan jelent meg? Mennyire voltak ezek melankolikus dalok, amiket inkább énekelt, vagy a szó hagyományos értelmében vett mulatos zenék? Milyen kultúrája volt ennek?
3: Szó szerint kultúrája volt, és nem csak ünnepek alkalmával, hanem bármikor, amikor a meccsek után leült a csapat, akkor mindig rákezdtek, és a fradi nótákból is rengeteget tudott, és szeretett.
0: Ott volt hierarchia, Dodi, hogy ki az, aki rákezdhetett egy zenére? Tehát lehetett olyan, hogyha ott ült a császár az asztalnál, akkor mondjuk egy gyúrtagege szintű kis tejfölösszájú rákezdett volna arra, hogy Eger városa, papok városa?
3: Na, azt is szerette egyébként a császár. Na, persze, ha valaki odaülhetett az asztalhoz, akkor már...
0: Ja, hogy önmagában az, hogy aki odaülhetett az asztalhoz, tehát már
3: hát,
0: az...
3: Hát hogyne, akárki nem ülhetett oda, annak meg volt a stílusa, a formája, és hát ismerni kellett a nótákat is. Például a császárnak nagyon-nagyon nagy kedvence volt, hogy kinek nincsen futballista szeretője, babája. Jöjjön ki a Ferencváros pályára, írja fel a kapufélfára, ha nincs néki, majd lesz néki, össze-vissza rúdalva a bokája. Nagyon szeretem. Meg azt is, hogy nem lehet az FTC-vel kikukoricázni. Megláthatja bárki, aki rá kíváncsi, hogy nem lehet az FTC-vel kikukoricázni. Rázni, meg kell magyarázni. Hogy nem lehet az FTC-vel kikukoricázni.
0: Nagyon azt hiszem, Dodi, ezeket nem kottából olvasott, hanem mint hogyha ezek csípőből jönnének.
3: Ne, hát kívülről tudom ezeket, hát előttem van az egész nótát.
2: Mondanám azt, hogy ritkán daloláztál és mulattál reggel 7:30, de inkább azt mondom, hogy ébredés után reggel 7:30 ritkán daloláztál, nem?
3: Hát ébredés után ritkán,
2: de azért hajnalban volt. Azért is tettem, hogy ébredés
0: szerintem
2: után.
0: Volt, amikor még ilyenkor tartott a rendezvény. Tehát azért volt olyan hangulat, karbantartó intézet.
3: Az én csapattársaim pontosan tudják, hogy az egyik játékostársunknak az esküvőjén lecseréltem a cigányzenekart, mert nem tudták az ebből
2: voltákat. És volt egy a 3 csere lehetőség.
3: De ezt tudják, hogy melyik, majd nem akarom nevesíteni, de hoztam az én saját zenekaromat, és azok ismerték, ott ahhoz zúg az a 4 folyó. Ismerték az összes erdélyi nótát, nagyon-nagyon nagy hangulat lett aztán, de mi nagyon szerettük, nekem a tangó harmonika kedvencem, nagyon szeretem a klarinétot, nagyon szeretem a hegedűt, de a cigányzenét semmi nem pótolja, és ezért sajnálom, hogy egyre kevesebb helyen lehet hallani, meg a bárzongoristákat is.
2: Meg az élő zenénél nincs jobb.
1: Maga kihaló félben van.
3: Hát a bárzongoristák, hát Torma Rudi, Valentini Feri, hát kívülről fújták a futballisták nótáit, amikor betértek a miniatűrbe, vagy bárhova a városba, így az éjszakai bárokban. Szenzációs hangulat volt, annak is stílusa volt, kultúrája volt. De én a jóisten nagy kegyének tartom, hogy Albert Flóriánnal együtt lehettem ezeken az estéken, nagyon-nagyon...
0: De ma már nem nagyon lehet betérni sehova, mert a mobiltelefonok meg a technika világában azonnal készül rólad 2-3 felvétel, amit akkor tehát simán letagadta, hogy dehogy voltam én erre meg arra, nem?
3: Pontosan, hát persze, meg most már féltik a pénzt, a bevételt, tehát már egészen más világot érünk. Nem mernek mulatni, nem mernek énekelni, maga az őszintesség is kiveszett a világból, egyre betegesebb világot élünk, de így, ahogy mondott, tehát azon
0: de ez ilyen csapat összetartó is volt, vagy össze is hozta a csapatot, nem amikor közösen leültek akár nótázni, akár mulatni. Tehát csapat, a mai divatos szóval élve csapatépítőnek is hívhatjuk.
3: Hát az volt, igen. Mi például a 80-as években volt, hogy kibéreltünk egy pincehelyiséget, és oda vittük le a zenekart, meghívtuk az edzőinket is, Rákosi Gyulát, Szűs Lajos bácsit. Úgyhogy azért ott is kellett vigyázni, mert ott is voltak téglák, meg vakondok.
2: Dodi, meccs után az öltözőbe? Volt zenekar meccs után az öltözőbe? Már most GBL-en oldják meg a csapatok. Nem volt szokás?
3: Nem, ott jöttek a feleségek, hogy Dodi, hova megyünk. De mindig együtt maradt a csapat. Tényleg együtt maradt a 80%-a. Egy-két játékos ment el idő előtt, de ott és elmentünk, és általában mulatni mentünk el, nem diszkóba. Az összes csapat, az Újpest, a Vasas, a Kispest diszkóba jártak, voltak divatos diszkók. Mi nem. Mi elmentünk, mindig meg volt a törzseim, hogy hova megyünk. Jó volt nagyon.
1: És Dodi, az létezik, hogy most Szoboszlai Dominikék telkiben egy közös összetartó edzőtáborban előveszik a GBL-t, ahogy Kornél mondta, és rákapcsolnak egy mulatos zenére?
3: Hát azt én nem tudom, lehet, de az már más, hát nem tudja pótolni az élő zenét. Amikor belenézel a Prímásnak a szemébe is, csillog neki is. Csillog a milyen kis, abban azért benne van a Riesling is rendesen, de...
2: Meg a harmonikában némi készpénz.
3: Ó, azt tudom, Gyuri, te is szereted a harmonikát.
2: Minden tudsz.
0: Ebből a műfajból, ezt nem szeretném kiadni, de muszáj lesz elmesélnem, ebből a műfajból a kedvenc történetem. Szlovéniába mentünk közvetíteni Ljubljana Fradi női kézilabda mérkőzést. Elmesélhetem, Gyuri, most már így, hogy belekezdtem?
2: Természetesen.
0: Elmentünk szórakozni bele az éjszakába, Ljubljanába valami szerb helyre.
2: Élőző.
0: György, Marosány György, ahogy meghallotta a harmonika szót.
2: És már ismertek ott, mert már jártam
0: van, azonnal átszellemült, készpénz magok a zsebből előkerültek, és sonfordák közel a harmonikáshoz, de ez ilyen egy óra után lehetett már. A helyre ki volt írva, hogy nyitva a tartás egyig. De már de egy után jártunk már, és akkor oda sonfordál a harmonikáshoz, hogy húzná be a harmonikába a pénzt, és akkor így billegeti a harmonikás a fejét, hogy ne. Gyuri, de. Na addig, meddig, amíg fogta, az 50 eurós csak belerakta a harmonikába, a zenész fogta, befejezte a nótát, köszi szépen, akkor bezártuk, akkor mára köszönjük szépen, ennyi volt a ráadás, nóta is ment, és odafordult Gyurihoz, ezt próbáltam neked magyarázni, hogy nem lesz több zene, vége a bulinak, bezárt a hely.
3: És a tiszi mérkám olyan jászád, hogy volt, Gyuri?
2: Hát ez nem szerbül volt, amit mondtál.
3: Nem, mert bácskai volt az én családom, Óvecsén született, a nagypapám meg a faterom is, aztán ezt mesélték mindig, hogy volt egy ilyen nóta.
2: Melyik? Mondjad még egyszer?
3: Tiszi Milkám olyan jászad volt.
2: Ja, így igen. Tiszi Milkám olyan jászad volt. Azt pont nem volt, de legközelebb azt fogom kérni.
3: Na, te tiszteletedre. Szegény paterom is, a piros százasokat, ahogy adta a zenekarnak, a Prímás mindig megkérdezte, tessérem, te gyár, tud ezeket a bankjegyeket? Az anyukám, de meg a hagyám, aki 42 éves se hagyott, tehát az megfogta a fejét, hogy mi teszünk holnap.
0: Dodikám, van itt bekészítve valami, ami nem tudom, hogy ez a te előadásodban, vagy kinek az előadásában, de hallgassunk már bele, kérlek, és akkor utána veszünk még róla két szót. Indulhat is ez a produkció.
4: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg a homok.

0: Ez mint hogyha erről lett volna szó, nem a homokóráról, Dodi?
1: Ezt énekelte Ircsike mindig a császárnak. Ott volt, amikor a Tépőgyi úton, de volt, amikor a Borozóba, és most együtt nyugszanak az óbudai temetőbe. Rá nagyon, és így átölelte mindig a császárt, Ircsike, és akkor úgy énekelte.
0: Vissza lehet szerinted még ezeket az időket nyomokban akár hozni? Tehát van akár fogadókészség rá, mondjuk, hogyha elmentek az öreg fiúkkal valahova, nem is olyan régen volt, ugye például Balatonon, akkor előkerülnek ilyen jellegű sztorik?
1: Hát hogyne, igény van rá, csak már nincs kultúrája, már nincs, mert kifogytak azok az emberek. Hát a mi generációnk az utolsó, aki imádja ezt a nótázást, a cigányzenét, a tangóharmonikát, ma már a fiatalokat, már a saját gyerekeim se élnek ezzel a lehetőséggel, pedig ennél hangulatosabb nincs. És én imádom, amikor látok élő zenét valahol, már annak is örülök. Akár zenekar formájában.
2: Mint ahogy minden régi, retro dolog visszajön, bízunk benne, hogy ez is vissza fog térni előbb-utóbb a hagyományok.
1: Hát remélem. Neked hol volt az esküvőd, Gege?
2: Hú, nekem Debrecenben.
1: Az sem rossz. Jó, ott is tudnak ám mulatni.
2: Hát volt.
0: Állítólag Gege vállalhatatlan volt, de nem akarja a felvételeket megmutatni, amikor úgy kellett összevakarni.
1: Nagyon jó város Debrecen is. Ott is volt ennek kultúrája. Hát én remélem én is, hogy ez visszatér valamilyen szinten, akár a cigányzene, akár a bárzongoristák.
0: De valamennyire egyébként kell, hogy visszaszivárogjon. Nem, Gyuri azt mesélt, hogy nálatok az öltözőben a játékosok, még hogyha nem is élőben, hanem egy nagy hangládából, de hogy ilyen jellegű zenét persze, is hallgattak.
3: Persze. Hát az öltözőben abszolút jelen van, de hát ugye mégsem élő zene, hogy Dodi is mondja, de ugye a mulatós.
0: Hát azzal, hogy oké, hogy nem élő, de akkor se veszik ki teljesen a köztudatból. Tehát az, hogy mi most itt beszélünk róla, ez is azért mutatja, hogy valahonnan előkerült, tehát valamilyen úton.
3: Hát, mulatni a magyar ember azért, értem, hogy meghallgatják, nem tudom, mondjatok olyan előadót, Justin Biebert vagy Eminemet, biztos hallgatnak sokan. De amikor valaki jól érzi magát, és nagy dolgot ünnepel, akkor kis glófót hallgat.
0: A világon sokféle helyen jártam már, de egyébként ahogy mi magyarok mulatunk, vagy szórakozunk, amikor ténylegesen mulatunk, olyat nem nagyon tapasztaltam. Jó, tudom,
3: az élőzene az most is még mindig mindennapos, tehát azért ott a mulatást, azt nehéz überelni.
1: Na, ez, most mondtátok ki a lényeget, nem mulatni sokan szeretnek, de nem mindenki tud.
3: Így van.
1: Tehát az is egy külön műfaj, a belülről kell jönnie, belülről fakad, lélekből, és ha valakinek belülről jön, az egy feledhetetlen este, vagy feledhetetlen nap, és egy olyan társaságnak.
3: Dodikám, Batonyán élőzene van, amikor én nekem van rendezvényem, úgyhogy ott mindenképpen vendégül kell lássalak majd.
1: Oda el kell mennünk akkor.
3: Ezt már régóta beszéljük.
0: Szabadon fogunk, most viszont azt tudjuk mondani, hogy 7 óra 28 perckor csak a köszönet hangján tudunk szólni, hogy egy kicsit meséltél ezekről az időkről. Hogy volt a szöveg, hogy nyomtatja maga, vagy gyártja, vagy hogy mit kellett mondani a pénzre?
1: De a fatának mondta a primás testvérem, te gyártod ezeket
0: a dolgokat? A nap mondata eddig 7 óra 28 perckor megszületett. Dodi, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit meséltél erről. Hamarosan megyünk tovább, gyerekek, azért azt a pillanatot játsszuk már majd el, de ezt a hírek után eljátsszuk, amikor egy Szoboszlai szintű világsztár megnevezi azt, hogy kedvenc úszom, tehát Gyurta Gergely, kedvenc kézilabda csapatom a Békés Csaba, hogy erre mit reagálnak?
3: Hát amikor föltették a kérdésnek, hogy melyik a kedvenc együttesed, akkor így mindenki, aki ezt nézte, várt valamit, magadba tippelté. Mire tippelté?
2: Valami popkulturális.
3: Madonnára.
2: Miért van ez a Madonna vagy neked? Miért van beragozva a Madonna?
0: Hál' Istennek egyébként, hogy nem tudom én, Elton John mondta, vagy Eric Clapton, a Madonnával még mindig jó.
3: Szóval bemondtad...
0: Na jó. Szóval bemondta a Döndi duót, úgyhogy ők jönnek majd a következő fél órában, illetve ők is. Maradunk a nagy mulató sportreggelben egészen reggel 10-ig ezen a vonalon. Szórakozás, mulatás, magyar nóták vonalán folytatjuk majd, de csak a hírek után.
4: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. Gomoly felhős, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreut. A zöld-fehér együttes holnap a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiákosszal méri össze tudását a bajnokok ligája serlegéért. A férfiaknál a címvédő FTC a BL négyes döntőjében ugrik medencébe ma. Az elődöntőben az ellenfele a Burián Gergelyt és Végvári Vincét is foglalkoztató spanyol Barcelonét lesz. A másik párharcban az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal csap össze a fináléba kerülésért. A 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén a házigazda Mexikó a dél-afrikai köztársasággal méri össze tudását ma este 21 órakor. Az M4 Sporton élőben követhetik a 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését, valamint a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetnek számos találkozót. Kivásárolja szerződéséből a Real Madrid José Mourinho-t. Ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A Lisszaboniak közleményével kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert. Hivatalos a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik. A magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportkörben. A férfiak selejtezőjével folytatódott tegnap a budapesti öttusa világkupa. A 9 magyar versenyző közül végül 4-en jutottak tovább az elődöntőbe. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és diákhitelek kamatstop. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodaba-Újzemplén megyei Kazincbarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, melyen földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenekíteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön is. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
0: Közlekedés.
4: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Sokan haladnak az M3-as bevezető szakaszán Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, ez a nagy mulatos sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurtek Egével.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hogy mennyire nagy mulatos sportreggel, azért az, amikor a körkapcsolás befut a sportreggelbe, azért az nem egy mindennapos
2: sztori. Még tegnapról maradt itt?
1: Nem most tudom, figyelj, az csak azt látom, hogy valaki táncol befelé a stúdióba. Szegő Tibi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mi járatban, Tibikém? Elkapott a ritmus, vald be őszintén.
3: Hallgattalak benneteket a kocsiban. És eszembe jutott egy történet ezzel a mulató zenével kapcsolatban. Én ugye egy másik rendszerben, még a Magyar Rádióban zenei szerkesztő voltam ma a reggeli csúcsban és az ötödik sebességben. Gegére nézek, nyilván fogalmat nincs.
4: Nem, akkor vagyok.
3: Lövése sincs.
2: Még a terve az édesapja ment tejfogasztóra azt hallgatva.
3: Ebből adódóan, ahol dolgozom, ott, amikor ilyen karácsonyi partik és ilyen egyéb születésnapi bulik voltak, engem kértek meg, hogy akkor zenélgessek egy kicsit ott a fiataloknak éjjel 3-4-ig, és ezt valahogy megtudta a portás a stadionban, és amikor közeledett az esküvője, ami egy kicsit tortúrás volt, most ebben nem menjünk bele, háromszor, három nővel lett volna házas, de...
1: Nem apróztál, nem apróztál.
3: Nem. Mondjuk 4 évvel ezelőtt szólt először, hogy akkor az esküvőjén zenélnék-e, mondtam persze, majd jött, hogy elhagyta a nő. Jött a második, már akkor kicsit szkeptikus voltam.
2: A válló bennél kicsit, hogy szomorúban kellett játszani.
3: Elvállaltam azt is, az is elhagyta. Lényegtelen, most idén összejött az esküvő, márciusban volt, és engem kért meg, hogy akkor zenéjek, látván ezeket a bulikat ott a stadionban. Annyi volt a kérésük, hogy ők megadják, hogy milyen zenék legyenek. Tehát
1: az
3: kaptam
1: jó.
3: Egy listát, egy ilyen 400 dalból, hogy kitartson reggel, mit tudom, 2-3-ig, és az volt a kérés, hogy szigorúan abban a sorrendben, ahogy ők megadták. Le is töltöttem őket, meg is volt a sorrend. Most ez a sorrend, ez körülbelül a második felesig ment, amikor a vendégsereg néhány tagja elkezdett közeledni hozzám imbolyogva, és az volt a kérésük, hogy akár fizetnének is, csak nézését meg a járását legyen. És akkor lekevertem a Sing Sing Halál a Májra című dal.
1: Kicsit éles volt a váltás.
3: És akkor jött a szokásos kisgrófó, meg a van nekem egy biciklim, és így tovább. És egy idő után már annyira beleestünk ebbe a rendszerbe, hogy az összes dal, amit nekem megjelöltek, az kuka, és folyamatosan kerestem a YouTube-on meg a mindenféle felületeken azokat a számokat, amiket ők bediktáltak, úgyhogy éjjel 2-ig, tehát mondjuk éjféltől éjjel 2-ig csak mulatos zene ment. Tehát, hogy ennyit
1: hát
3: arról,
1: ez,
3: hogy
1: ez
3: mennyire népszerű, vagy nem népszerű a mulatos zene.
1: Ez az útja, mondja. Tibi, köszönjük szépen, hogy befáradtál és mindezt elmondtad. Csak annyiban menjünk tovább, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Gege, mit szólnál hozzá, hogy a Szoboszlai Dominik kiállna egy interjúba, és azt mondaná, hogy a kedvenc úszóm Gyurta Gergely. Marosán Gyuri, mit szólnál hozzám, hogy mindenki gondolkozzon el rajta? Kedvenc női kézilabda csapatom a Békés Csaba. Szegő Tibi. Kedvenc rádiós műsorvezetőm Szegő Tibor. Ki mit szólna hozzá, Gege? Te kezded.
5: Hatalmas megtiszteltetés.
1: Ne, az nem adja vissza.
5: Nem is tudnám elmondani. Hát szerintem az olyan dolog, amit egy ember életében talán lehet, hogy egyszer van.
1: Gyuri?
2: Hát persze, hát az óriási dolog, hogyha egy elismert sportolónak.
1: De nem, az amit most mondasz, ez a hivatalos része, ezt így kimondanám, mi lenne az első reakciód?
2: Az, hogy megérte elkezdeni azt, amit csináltam. Mert,
1: Tibi?
2: Mert ekkor elismerésért.
3: Volt ilyen.
1: Ennyi, tehát nem azt mondja egyébként, mi lenne, hanem volt ilyen. Én kérek elnézést. Na, hogy történt?
3: Úgy történt, hogy valamelyik vidéki városban jártam, szerintem valami múzeum látogatásra utaztam oda, és megállított a portás, tehát akik ott várakoznak a múzeum előtt, és kérte, hogy aláírnám-e a nem tudom miért.
1: Szoboszlai Dominikkal kevert össze?
3: És akkor aláírtam neki, meg se nézte a papírt, ment oda a kollégához. Szereztem egy aláírást a Bocskortól.
1: Na, akivel viszont ez megtörtént, és nem Bocskor Gábornak nézték, hanem valóban Szoboszlai Dominik kiállt, és arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc magyar előadót, bemondta, hogy a Döndi Duó. Hogy mi volt az első reakciója a fiúknak, azt már is megtudjuk. Ugyanis itt vannak velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt! Halló,
3: jó reggelt!
1: Ennél gondolom, hogy egy kicsit nagyobb meglepetéssel fogadtátok, amikor Dominik bemondta, hogy kedvenc magyar előadóm a Döndi Duó.
6: Igen, abszolút.
1: Mikor tudtátok meg? Hogy tudtátok meg? Hogy derült ki? Tényleg mi volt az első reakció? Mert én nekem, nem csak nekem, mint a stúdióban lévőknek is, hogy mondjam, próbálunk fölnőni, vagy átszellemülni ehhez a dologhoz, de nem nagyon tudunk.
4: Egyébként üdvözlök mindenkit, Roland vagyok, a Dönidó zenekar volt. Hát egyébként úgy tudtuk meg ezt az egészet, ugye a magyar válogatott a szerbek ellen voltunk, játszottunk a Szerbia ellen, és akkor nyertünk, és akkor sok meccsen ugye a mi dalainkra bulisztak az öltözőbe, és ugye nemrég ugye Szoboszlai Dominik riportban be is jelentett hozzám a Red Bullnál, jól emlékszem, hogy mi vagyunk a kedvenc előadója, ugye ez hatalmas öröm számunkra.
1: Utána, ha jól tudom, elkezdtetek írni egy zenét kimondottan Dominiknak, ennek mi volt a sztoria?
4: Igen, igen. Hát egyébként ugye ezzel akartuk, ugye neki visszatérve, ugye személyesen nem tudtunk találkozni még Dominikkal még, de ugye ezt neki speciálba írtuk, ezt a saját dalt, én és a faterom.
1: Na belehallgatunk egy picit, aztán mesélj kérlek, majd egy picit elindítjuk, addig elhallgatunk, amíg belehallgatunk, aztán utána majd egyszer csak visszakapcsolódunk, és egy kicsit mesélj a sztoriára, hogy hogyan is nézett ki.
4: Jó.

0: most a kérdés az az, hogy nektek valóra vált állam, vagy Dominiknak valóra vált állam, hogy ez a zene felcsendül.
1: Egyébként nekünk is, meg neki is.
0: Miért? Azért elképzelem azt a szitút, nem ahogy most a Nagy Erdei stadiontól a Lambóval kigördül, és akkor egy a magyar rakéta meg bömböl benne izomból.
2: Feltekert hangerővel.
1: Igen.
0: Amióta Dominik ezt mondta, hogy a kedvencei vagytok itt Magyarországon, mit érzékeltek ebből a népszerűségetek? Amúgy sem volt, hogy mondjam, alacsony szinten, tehát azt mesélte itt Marosán Gyuri, hogy a Békés Csabai női kézilabdázóknál is a Döndidó az egyik kedvenc, de hogy amióta ezt Dominik mondta egy-két hónappal ezelőtt, azóta mit érzékeltek? Mennyiben változott az életetek?
1: Hát őszinte leszek, egyébként még nagyobb lett ugye a nézettségünk, de eddig is ugye magas létrán volt a nézettségünk, de most még jobban egyébként.
2: És egyébként ihlet, hogyan az ihlet, hogyan írjátok a dalokat? Ugye mondtad, hogy apukáddal, apuddal írtátok a zeneszámot, hogy ilyenkor csak így beszélgettek, és akkor úgy írjátok a zeneszámot, a zeneszöveget, vagy csak úgy sodródtok, és magával hozza folyamatosan a sorokat?
1: Hát jobban egyébként sodródunk ezekkel a dalokkal. Jobban ugye szoktak, ugye van a TikTok platform, sok videót szoktak készíteni, hogy szeretnének például egy kocsis dalt, egy munkás dalt, ugye kiadtunk két traktoros dalt, ami közel az egyik, ugye már 10 millió
0: lesz. Hát a zseniális, a hektárharcosok, az mindent visz.
1: Igen, amit most raktuk ki, az meg ugye top 10 benne voltunk YouTube-on, most 500 000 jár, azt hiszem nézettségileg, és ugye mindenki, legyen az munkás, legyen az kocsis, legyen az offroados, legyen az kamionos, ugye sokan kérnek zenét, elindítanak ilyen petíciót, úgy, hogy előjék a Döndijéket, és ugye legvégén, amikor már sokan, ugye ez nagy megtekintés van a TikTokon, az eljut hozzá, mert nagyon sokan jelölnek, és amikor van időnk, akkor természetesen mi is TikTokozunk, és eljut hozzánk, és lényegében így szoktunk, de amint ha van időnk, akkor mindennel tudunk foglalkozni, és rengeteg új dallal jövünk kamionos dallal, jövünk egy munkás dallal, úgyhogy éppen most készül a klipforgatásra, ma is klipet forgatunk, holnap pedig indulunk ki Erdélybe, holnap turnék várnak ránk.
3: Pont meséltem Rolinak, tegnap beszéltünk telefonon, és meséltem neki, hogy bementem az öltözőbe, és kicsit oldjam a hangulatot a beszédem végén, mondtam, hogy lányoknak, hogy akkor rakjunk be egy zenét, amit szeretnétek. És mondták, hogy álmodtam egy világot magamnak. Én már keresgéltem
0: az
3: volna
0: Edától.
3: Az Edától, az álmodtam, és mondták, hogy mit csinálsz? Hát nem az Edától, de Döndi Duótól az álmodtam egy világot magamnak. Tehát hihetetlen az a népszerűség, aminek örventek. Így a sportberkekbe is, meg hát mert mindenhol, ahogy te is soroltad. Feldolgozásokat is előszeretettel alkalmaztok?
1: Egyébként igen. Igen. De jobban saját dalokon dolgozunk, ami ugye látszik a YouTube csatornánkon, hogy már most azokon dolgozunk gőzerővel, amire rengeteg saját dalunk jön az éven, rengeteg videoklipök formájában. Mert ugye készülünk a nagy bulira.
0: Ezt akartam mondani, hogy nem véletlen, hogy egy nagy csarnokot is megpróbáltok most megtölteni, úgyhogy ehhez csak gratulálni tudunk, meg jó munkát, jó felkészülést szeretnék ehhez kívánni. Hát köszi szépen, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit meséltél arról, hogy milyen érzés az, amikor Szoboszlai Dominik valakire bemondja, hogy a kedvence. Maradunk még ezen a vonalon, viszont egy picit kosárlabdás irányba megyünk el a folytatásban, Matyival és a Hegedűssel, ha minden igaz.

0: Matyi és a hegedűs előadásában, hát, Nádaházam teteje.
1: Fantasztikus, fantasztikus
0: ez. Igen, már láttam, hogy kezdtél volna megindulni, de még egy kicsit maradnod kell itt a stúdióban, viszont valaki új vendég kapcsolódik be hozzánk az adásba. Mátyás Zoltán a Matyi és a hegedűsből. Matyi, jó reggelt kívánok, szia!
2: Jó reggelt, szerbusztok!
1: Szia, Matyi, jó reggelt!
0: Szia, szia!
2: Szia, Gyurko!
0: Na, akkor át is adom nektek a terepet. Kicsit mesélj már, kérlek, hogy ez a Nádaházam teteje hol csendült fel sportkörülmények között, és milyen fogadtatásban részesültetek?
2: Hát ennek egy érdekes története van, ugyanis ugye itt Vas megyében van két nagy rivális csapat, az egyik Szombathelyen ugye a Falkó, a másik pedig Körmenden.
0: Állandó hallgatónk Jenei Feri már írta is, hogy még ennyi nem elég.
2: Igen, és ezt a dalt először fricskából kezdték el énekelni, meg bejátszogatni szombathelyieknek, körmendiek, a meccsek előtt, között, után, nem tudom, ezzel szekhálták, és valahogy ezt a Falkó szurkolók nagyon intelligensen átfordították, és tulajdonképpen ez egy induló lett valamilyen formában a Falkónak, és minden meccs előtt, minden meccs után ebben a verzióban lehet hallani ezt a dalt. Olyannyira, hogy többször is voltam már, amikor volt lehetőség szünetben, meccs előtt, meccs után már volt, hogy többször előadtuk ezt a dalt. Úgyhogy tulajdonképpen így lett belőle induló, ha lehet így mondani.
0: Mi a közönség reakciója? Én úgy képzelem el, hogy a szó szoros értelmébe megőrülnek, amikor ezt meghallják.
2: Így van, nagyon-nagyon szeretik a dalt. Sajnos nagyon kevés lehetőségem van meccsekre kiállni, ugyanis mindig pont a hétvégék azok, amikor nekünk ugye tehát folyamatosan fellépések vannak, és nem nagyon tudunk ott lenni, viszont természetesen azért nyomon követjük a történetet. Most is pont a döntő előtt összefutottunk szombathelyi szurkolókkal Budapesten az M0-áson egy benzinkúton, és ott gyorsan átbeszéltük a dolgot, aztán mindenki ment a dolgára.
0: Spontán szerénés volt?
2: Nem tudtunk, mert mindenki rohant, ők is rohantak, mi is rohantunk, gyorsan megálltunk egy üdítőért, mert hát elég szoros nekünk ilyenkor a program, mikor több helyszínünk van, de hát gondolhatjátok, hogy szívesebben mentünk volna velük, de ezt nem lehetett kivitelezni. És tulajdonképpen volt is felkérés, hogy írjunk egy Falkó indulót, de én mondtam ott a törzs szurkolóknak, hogy szerintem az már úgysem lesz olyan, amit így mesterségesen megpróbálunk tulajdonképpen kivitelezni. Úgyhogy megmaradt ez, de mellé természetesen van egy hivatalos Falkó indulójuk is, de ezt hát, a
1: Szombathelynek két legendája van. Két legenda van Szombathelyen, a Falkó meg a Matyi. Tehát ezek a kettőnek a találkozása a Nádaházam.
2: Nem, két legenda van, az egyik az a Marosán Gyuri.
3: Jó, hát akkor megvolt a körbe.
0: Jött egy ilyen üzenet, ne haragudjatok, nem tehettek róla, de ez mindennek a szégyen teljes legalja.
1: De ez még nem jött.
2: Azért a Gyuri itt töltött egy, nem tudom mennyit, 3-4 évet töltött, itt Szombathelyen Gyuri.
1: Hát körülbelül 4-et, igen.
2: Na hát a legenda az itt kezdődik, hogy a Marosán Gyuri, és ugye a legendák úgy születnek, amikor eltűnnek a városban. A Gyuri az egyik. Az egyik legnagyobb legenda egyébként, hát a Gyurival azért, ugye ti is tudjátok, meg nem kell bemutatni a Gyurit szerintem senkinek, hogy hát ha valakivel, akkor a Gyurkóval lehet mulatni. Azért mi nem egyszer, nem kétszer mulattunk nála éjszakánként.
0: De ez bocsánat, magyar zenére?
1: Délután kezdődött és reggel végződött.
0: Ez magyar zenére vagy szerb harmonikásra, mert az nem mindegy.
2: Volt minden. Hát attól függ, hogy mennyire volt az alkohol szint. Tehát, hogy milyen mértékben terjedt.
0: Emelkedett vagy semmi.
2: Ahogy emelkedett a Gyurinál, úgy jöttek a szerb nóták, úgyhogy én nagyon sok szerb nótát megismertem a Gyurinak köszönhetően, mert egyébként nem ismertem őket.
1: Hát én így járultam hozzá a könnyű zenéhez Magyarországon, hogy fejlődjünk.
2: Így ugye, van. És hát ugye mi abban voltunk jók, hogy mindenki hétvégén mulatott, hát mi csak hétvégén.
3: És egyébként hány legendás éjszakátok volt közösen együtt Gyurival?
2: Hú, hát volt egy jó pár, nem tudnám megszámolni. Rengeteg spontán, rengeteg szervezet, de mindig tulajdonképpen a mulatos zene, az mindig jelen volt az összes buli, még hogyha nem is azzal kezdődött, de ahogy a Maligán fok növekedett, ugye csak jöttek
1: de
2: a...
1: Mi egy...

0: De mi egy kávé mellett is jót tudtunk mulatni.
1: Ez egyébként jó, viszont azt hallom ki a szavaidból, amit most például az imént mondtál az M0-ás találkozásnál. Próbáltuk megfejteni, hogy mennyire népszerű, nem népszerű manapság a mulatos zene, a szó klasszikus, hagyományos értelmében vett cigányzene, és ugye volt olyan SMS író, aki írta, hogy most már prímások sincsenek, meg igazi cigányzenészek se nagyon, viszont egy picit az hallom ki a szavaidból, amit mondasz, hogy egyébként a műfajra, a mulató zenére igény ezek szerint akkor van, hogyha ennyi fellépésetek van, aminek persze természetesen örülünk. Tehát, hogy akkor modernebb formában a mai kor igényeinek megfelelően, vagy hogyan képzeljük ezt?
2: Így van, így van. Mi mindig próbálunk tehát ugye mi folyamatosan, tehát tulajdonképpen egy mulatos popot játszunk, mindig folyamatosan próbáljuk a trendek felé irányítani magát a hangszerelést, de nyilván a klasszikus mulatos dallamok megmaradnak, illetve a hegedű az elengedhetetlen nálunk a dalokban. És én azt látom, hogy még ha nagyon sokan mondjuk cikinek is, vagy nem foglalkoznak vele, vagy nem szeretik, de tényleg, ha előkerül mondjuk egy rendezvényen elkezdenek szép fokozatosan mondjuk alkoholt fogyasztani, akkor szerintem egy fél órán belül már kérik az első mulatos dalt, és ez igen, valószínűleg mondjuk, így is fog maradni.
1: Igen, ez az a műfaj egyébként, hogy ebbe átmenet nincsen. Tehát látom az SMS falon, hogy van, aki, mint a Jenei Feri törzshallgatónk írja, hogy még ennyi nem elég, és akkor van olyan vélemény, amiből itt most az imént idéztem, ez nyilván nem ennek a mostani beszélgetésnek szól, de hogy ne haragudjatok, nem tettek róla, de ez mindennek a szégyenteres legalja. Tehát, hogy van, aki vagy szereti, igen, vagy nem szereti, ebben nincs átmeneti állapot. Viszont én is azt tapasztalom, amit mondasz egyébként, hogy akármilyen társaságról legyen szó, bizonyos hangulat fokozódás után egyébként nincs olyan, hogy ne kerülne elő. Azt tudod, van valami top, nem tudom, hármas vagy top ötös lista, hogy az emberek melyik magyar nótákra őrülnek meg a legjobban? Nálatok a ti bulitokban?
2: Hát nagyjából igen, nálunk igazából nálunk is a klasszikus dalokra, az egyik az természetesen a Nádaházam teteje, akkor amit nagyon-nagyon szeretnek tőlünk az Egervárosa, meg hát a két olyan dalunk, amivel tulajdonképpen befutottunk annak idején közel 25 év, az egyik az a Necsi-Necsi, a másik pedig az 50 Peng. Ugye a Necsi-Necsiről annyit tudni kell, hogy ez soha nem volt mulatos zene, ezt mi dolgoztuk át tulajdonképpen. Nem is tudom, mi volt a műfaj neve, ez Tankai Iván és Süt Ila énekelte az ezt igen. A dalt még a 70-es években, vagy a 60-as évek végén talán, tehát köze nem volt a mulatoshoz. Nem is tudom, hogy milyen indokból nyúltunk hozzá ez a dalhoz, de
0: tehetségnek hívják, tehetség az indok.
1: De hát egyébként, ha belegondoltak, a Nádaházam teteje az Alma együttes jó voltából, ami fönt van a legnagyobb videó megosztón, hát amikor a gyerekek, és ugye van a koreográfia rá, tehát hogy nagyon sok felnőtt is ebből a verzióból adja elő, hogyha elmész egy rendezvényre bárhol, ahol felcsendül, látod, hogy mutatja meg, hogy leszakad a teteje, meg társai, tehát hogy ez tényleg korosztálytól függetlenül át tud menni mindenkinél. Hát köszi szépen, hogy bekapcsolódtál és meséltél ezekről a dolgokról. Óriási, hogy nem csak köszönöm labdarúgó szépen közegben, hanem kosaras közegben is egyébként.
2: Egyébként annyit még elmondanék, hogy ugye szombati eladásban a Halmosi Peti, a Cucura biztos emlékeztek, aki válogatott is volt. Na, a Cucu, az úgy tud mulatni a dalainkra, vagy bármilyen, többször voltam vele egy helyen, hát a Cucu az óriási. Tehát én nem tudom, hogy én még magyar embert, vagy legalábbis sportolót ilyen szinten átszellemülve, ugye 2 perc múlva már nincs a kezedben a mikrofon, és körülbelül fél óra múlva kell
0: elkönyörögítőre,
2: és teljesen mindegy, hogy ki az előadó, hogyha mulatos, akkor a mikrofon biztos, hogy kiveszi a kezedből.
1: Na, ezt jó, hogy mondtad egyébként, mert hogy abból a korból, amikor Halmosi Peti válogatott volt,
0: egy másik... Hull City-nél Matyit hallgatott, Necsi-Necsi.
1: Egy másik játékost ugyan, de hamarosan tervezünk majd hívni, és konkrétan rákérdezünk, hogy ki volt a legnagyobb bulibáró, vagy a legnagyobb mulatos király az öltözőben, aztán majd mindjárt kiderül, hogy az illető mit válaszol. Majd köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk,
2: köszönöm,
1: és bekapcsolódtál a műsorba.
2: Szép napot!
1: Sziasztok! 8 óra a pontos idő, szusszanunk egy picit, jön a Nemzeti Sportjegyzet, aztán hamarosan innen folytatjuk a nagy mulató sportreggelt egészen reggel 10-ig.
3: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, Marasán György és Gyurta Gergely érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Vince Szabolcs gondolataival.
5: Rossz vicc, Vince Szabolcs jegyzete. Mi köti össze Ausztriát, Hollandiát, Svájcot és Magyarországot? Az, hogy egyik ország válogatottja sem vesz részt a 2027-es férfi kézilabda világbajnokságon. Ez elsőre úgy hangzik, mintha valami vicc akarna lenni, de még véletlenül sem az. Gyorsan szögezzük le, eszem ágában sincs mosdatni, pláne felmenteni a magyar válogatottat. A tény az, hogy 2015 óta először nem harcolta ki a VB részvételt, ami még akkor is ciki, ha egyébként a szerbek ellen kemény kiki csatát vívott. Csak hát ugye elveszítette, a vereség pedig vereség, azt nem kell magyarázni. A Magyar Kézilabda Szövetség, az edzői stáb és a játékosok felelőssége megkérdőjelezhetetlen. Bár hozzáteszem, szerintem nagy hiba lenne Csema Rodriguez munkásságát az első és egyetlen elveszített kvalifikációja alapján megítélni, hiszen előtte minden alkalommal sikerrel járt, és a nevéhez fűződik a magyar válogatott valaha volt legjobb Európa-bajnoki szereplése, a 2024-es 5. hely. Önmagában is szomorú helyzet, hogy a szabadkártyában kellett bíznunk, annak odaítélése viszont újfent bizonyította, hogy globális szinten óriási bajban van a sportág. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség a 81 éves, a pozíciójához foggal körömmel ragaszkodó Hassan Mustafa csapdájában vergődik, aki 26 éve irányítja a szervezetet, hosszabb ideje, mint elődei közül bárki, és egészen biztosan nem az ő nevéhez fog fűződni a sportág világszintű megújítása. Sőt, a gyakorlat azt mutatja, hogy egy személyben dönt mindenről, és azt tesz millió kedvenc sportágával, amit csak akar. Nincs nekem bajom a VB ugyanaz török válogatottal, sem Szaúd-Arábiával, amely ha ki is jut a VB-kre, ott általában az elnök kupák lelkes és biztos résztvevője, sőt lassan talán rekordere is, de hogy a szabadkártyák odaítélésénél nem a szakmai érvek döntöttek mellette a holland, az osztrák vagy a magyar nemzeti csapattal szemben, az egészen biztos. Kontinensünk dominanciája a kézilabdában kézzel fogható. Látványosságban, iramban, izgalomban és népszerűségben egyetlen földrész sem veszi fel a versenyt Európából. Ha az IHF minél érdekesebbé akarná tenni a VB-t, annál több európai csapat részvételéről gondoskodna. De a jelek szerint valamiért nem ez a fontos, és valamit mindenképpen bizonyított nekem a szabadkártyák mostani odaítélése, hogy a világszövetségnek, főleg annak vezetőjének nem a sportág az első, és ne legyenek illúzióink, a szabadkártyáknak ára volt. Most majd nagyokat izgulhatunk a Szaúd-Arábia, Olaszország vagy a török-csílei rangadókon. Persze az irónia most nem megoldás, és a vérlázító döntés a hazai sportágat nem menti föl, de akkor is nagyon elszomorító. Az elején azt írtam, ez nem vicc, de közben rájöttem, hogy mégis az. Egy nagyon rossz vicc.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Sant Andreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. Szilágyi Dorottya 2 góllal járult hozzá a Fradi sikeréhez, a játékost Korsós Kristóf kérdezte.
2: Úgy nyerte meg a bajnokok ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
3: Nagyon nagy az öröm. Bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre. Nagyon rosszul kezdtünk, nem kezeltük jól az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont a harmadik, negyedik negyedbe megmutattuk az igazi oldalunkat vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
2: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
3: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás, talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak, azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, mindenki nagyon jó formában van, talán a formaidőzítés jól jött ki most. Nem tudom, vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
2: Azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre?
3: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
1: Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A zöldfejrek játékosa Manherz Krisztián az ellenfélről is beszélt Korsós Kristófnak.
2: Mennyiben más hangulatban érkeztél most ide? Ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, tavaly óta neked is. Mennyiben más így most idejönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
4: Jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is. Annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban. Így lényegében, amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meglett még szeptember-októberben, utána kimondatlan a magyar bajnokság, és ugye a Bajnokok Ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
2: A Barceloneta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
4: Szerencsére Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk, Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni, az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a Bajnokok Ligája második körében, úgyhogy biztos, hogy benne 120% fog kelleni tőlünk. Megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is. Igyekszünk majd a legjobbunkat nyújtani.
2: Végbári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik kevesebb lett így?
4: Ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a nettában idén, mind a Bajnokok Ligájában, mind mindenhol. Meg kell tudni oldani az ő pótlását, a mi taktikák viszont változatlan ettől függetlenül.
2: Forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
4: Igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak este fogunk majd tudni választ adni. Fölkészültünk 100%-osan.
1: A Ferencváros vízilabdázóját, Manherz Krisztiánt hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A nyitómeccs televíziós kommentátora Hajdubi István így készül az eseményre.
5: ahhoz, hogy egy órakor ott elkezdődjön a meccs, előtte ugye showműsor, megnyitó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy a reggel 7-8 felé el fogok indulni a stadion irányába, mert tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre. Nyilván az egy-egyet ők nem fogadnák el, bár Csehország és Dél-Korea másik két csapat ebben a csoportban, tehát el tudom képzelni, hogy egy döntetlen is még azért nem egy rossz eredmény, de hát Mexikó nem azt a célt tűzte ki maga elé csupán, hogy a csoportból tovább menjen, hanem hogy minden idők legjobb mexikói eredményét érje el.
1: Most hallgassák, miként várja a világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
6: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
1: Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Borosz is beszélt várakozásairól.
7: The last 10 games of Mexico.
6: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
1: A ma kezdődő labdarúgó VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti öttusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Böhm Csabát Kreisz Bálint kérte interjúra.
8: Ez még csak egy selejtező volt, szóval azért ezeket mindig helyen kell kezelni. Akár nyerek, akár a 9. helyen jutok tovább, ugyanannyit ér. Ami nekem nagy váltás volt, hogy én Bulgáriában is és Kairóban is a technikai számokban árnyéka voltam önmagamnak. Sok hibát vétettem, és ez volt a feladat az elmúlt pár hétben, hogy ezeket kijavítsuk, és úgy tudjak rajthoz állni, hogy gyakorlatilag egy ilyen perspektíva váltást eszközölve, fejben a technikai számokat összerakva tudjak versenyezni. Ez kijött, nagyon látszódott, hogy stabilabb lettem a technikai számok. Remélem, hogy ezt tovább tudom vinni a következő napokra is.
9: A végén azért úgy tartalékolni, vagy figyelni arra, hogy te is mondtad, hogy ez csak a selejtező, nem most adj ki mindent magadból?
8: Igen, mert a technikai számok jól sikerültek, azok azért megadták az alaphangot. Jól lőttem, és emiatt nem kellett annyira futnom, meg hát a vívásom is harmadik helyre tett a kombi előtt. Nem futottam ki magamat, de azért kellett menni, mert 4 csoportos selejtező volt, 9 ember jutott tovább, és hát a világ legjobbjai vannak itt, kemény volt.
9: A nagy létszám miatt elég hosszú volt a nap, és ti voltatok az utolsó csoport. Ez nehézség a következő napokra nézve, vagy neked még mondjuk jól is jöhet, mert könnyen regenerálódsz?
8: Nem a legjobb ilyenkor befejezni, mert még haza kell menni, lefürödni, jégkádazni esetleg, ilyenkor masszázs már szóba se jöhet, vacsora, 2-szer vacsorázok. Szóval, hogy azért nem jó, viszont a másik csoport, mondjuk az A csoport, ez még reggel 8-kor kezdett, nekik meg az volt a nehézség. Ez van, öttusázók vagyunk és alkalmazkodunk.
1: Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkacsnál a Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darius Snyuhir ellen eső miatt félbeszakadt. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat, amelyekből 10 biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő BL ezüstérmes Győr, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató bajnokok ligája bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket jövő héten bírálják el. A következő idényben is Gyokit Zselkó vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euróliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesebben vannak. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraligában 4. helyen végző Pénzügyőr vezetőedzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazincz Barcika csapatát irányította. Sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette az idei év után a futamát eredetileg elveszítő spanyol aragóniai nagydíj kerül vissza a versenynaptárba. Ezen a hétvégén rendezik a magyar autósport egyik legrangosabb eseményét, az 59. Mecsek Rallyt. Az ünnepélyes rajtceremónia pénteken 17 órakor kezdődik a pécsi Széchenyi téren, míg a célceremónia szombaton 16 órától lesz. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Berlinben tárgyalt a külügyminiszter. Gomoly felhős, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta felül a spanyol Mátarót. Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, még a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A futball VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Kosztarika 3-0, Algéria-Bolívia 4-0. Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkacsnál a hertogenbosi füvespályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darius Nyihur ellen eső miatt félbeszakadt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István ismertette, hogy az 500 milliárd forint keretösszegre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A fejlesztéseket 2030 végéig kell befejezni. A tárca vezető hozzátette, a támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Szijámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerült szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem érte túl a szétválasztó operációt.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-áson az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot zárták le, több kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a nagy mulató Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban Marosán Gyurival, jó reggelt!
2: Necsi, tényleg!
1: Jó reggelt! Nagyon nagyon vagy, és gyúrtak egéve, jó reggelt!
3: Piros gyerek. Lett a pipacs virága, sziasztok, jó reggelt!
1: Hoppá, sziasztok gyerekek, heti egy ilyen adás legyen, üdv nektek Peti! Jött egy ilyen SMS. Benne lennétek, hogy
2: hát... Ez lehet a Halmosi Peti volt.
1: Tényleg egyébként, ugye most kiderült, nem is olyan régen, hogy Halmosi imádott mulatni. Ugye volt olyan, amikor azt idéztük is, hogy ez nem jó. Ugye ez egy megosztó műfaj, az egyik kedvenc üzenetem. Mindig hozzászoktam szólni az adáshoz, most elnémultam. Ez nem tudom, hogy jót vagy rosszat akar jelenteni. Hangulatát tekintve milyen volt eddig a ma reggel?
3: Zseniális. Isteni.
2: Emelkedett. Fantasztikus.
1: És akkor miért aludták innen az előbb?
2: Formát csak időzítek. Formát időzítek. Restitúciós idő.
1: De ezzel a, tehát tényleg a kifutat, ez az edzőknek valahol ezt tanítják nektek? Hogy
2: úgy hívják, hogy TF.
3: Igen. Ott is aludtál?
1: Vertikálisan, meg horizontálisan, vagy hogy ne idegesíts fel. Na, sok szó esett már róla, még ilyen 7 óra magasságában Szőlősi György is tett rá utalást, de azért az, amikor az öltözőben csendül fel, és ott a mérkőzés után, ugye volt egy kis rizikó, hogyha esetleg nem úgy alakulott, azért ő furcsán néz ki egy zongora, és hogyha ott a zongora mögött ül valaki, de hát ott 2015 őszén...
2: Kislány. Kós János szerint egy kislány ül a zongoránál.
1: Nem lehet neki kapcsolni a mikrofonját egyszer s mindenkorra. Na, hallgassuk meg, hogy pontosan miről is van szó, mert 2015 novemberében ez bizony megtörtént az öltözőben, aztán utána nem csak az öltözőben, hanem a Budapest Parkban is, amikor indult a magyar labdarúgó válogatott a franciaországi Európa-bajnokságra. Íme, erről beszélünk.

0: Kirázza a világ! Ráz a hideg! Pedig ez már nem egy mai felvétel, de még mindig kiráz a hideg, Gege!
1: Elképesztő.
0: Hát milyen, hangulat? Milyen hangulat? És ugye ez már a Budapest Parkos verzió, de hát mi, hogy mondjam, csak tátott szájjal hallgatjuk, és még mindig minket kiráz a hideg. Valaki viszont ott volt a színpadon, amikor ez megtörtént, sőt, mi több ott volt az öltözőben. És itt van velünk a telefonvonal a túlsó végén, Juhász Roland. Jó reggelt, Roli!
2: Jó reggel, sziasztok, köszönöm a hallgatókat.
0: Mi egy kicsit nagyon leszületben vagyunk most, mint te, így a hangod alapján arra következtetek, de azért gondolom benned is emlékeket ébreszt ez a zene, amit hallottál. Mi az első, ami előjön?
2: Hát nekem a 16-os selejtező előtti pillanatok, az öltözői hangulat, ami a győztes meccsek után uralkodott az öltözőben. Igen, ez a szám, és ugye utána később a szópart is soha nem érhet véget szám, ez a kettő azért a pályafutásomat itt a végét végig kísérte. Szerencsére ez azért is jó, ilyenre beszélni, mert általában győzelmek után volt jellemző.
0: Roli, annak idején, amikor a norvégok elleni pótselejtező visszavágója volt, tudtatok arról, vagy te tudtál arról bármit, hogy Dzsudzsák Balázs miben mesterkedik, és hogy Rakoncai mi egyszer csak megjelenik a Grupamának az öltözőjében?
2: Nem, hát nyilván ezek azért általában itt titokban zajlanak, ugye ez elsület így is, úgy is, szóval amikor vannak ezek az előre meg feliratozott pólók, vagy esetleg egy bármilyen ilyen szervezés előre, azért ez elég nagy titokban szokott zajlani, többek között azért is, hogy nehogy ez rosszul süljön el, de hát hála Istennek abban az esetben, vagy abban az a mérkőzés után inkább az ünneplésről szólt, és hát nem csak az öltözőben jelent meg utána az imi, hanem utána az egész estét végig kísérte velünk, úgyhogy emlékezetes ünneplés volt az is.
0: Na, egy kicsit akkor viszont most átugrottál egy nagyon fontos részt. Tehát Priskin Tomi beveri, mindenki tombol a Grupamába, vége a mérkőzésnek, mentek be, megvoltak az interjúk, nem tudom én, minden, befelé az öltözőbe. Mi volt az első reakció?
2: Hát figyelj, ott olyan állapotok voltak az öltözőben, hogy itt interjúkről ilyenekről nem nagyon tudunk beszélni, tehát az önfelett ünneplés volt.
0: Ez, hogy ilyenkor minden már. Igen, ez
2: vannak ugye a kötelező protokollok, amiket ilyen esetben nem tudsz betartani, még ilyen esetekben se akár a tévének megfelelni, vagy a rádiónak, vagy a zírott sajtónak.
0: De ott nem is kellett jelen... egyébként abban a helyzetben.
2: Nem. Szerintem ott mindenki elnézte ezt nekünk, így nagyon hosszú időt eljutottunk ki egy Európa-bajnokságra. A kicsit mi sem nagyon tudtuk, hogy kell ilyenkor reagálni, vagy mi az ilyenkor a menete, de tényleg olyan önfelett ünneplés jött ki, amire szerintem nagyon régóta várt játékos szurkoló vezető. Úgyhogy az öltözőben is tényleg arról szólt, hogy ott a vezetőkkel együtt ünnepeltük, és tényleg szerintem jó hosszú ideig igazából senki fel sem tud ilyenkor még fogni, hogy mi történt valójában. De tényleg ott nem is azt mondom, hogy még a meccs utáni pillanatot még napokig szerintem csak erről szólt, és arról az önfelett ünneplésről szóltak. A nekünk játékosoknak mindenképpen az a pár nap.
0: Ki volt a legnagyobb bulibárva a csapatban?
2: Hát nyilván Balázs, azért voltak, hála Istennek egy nagyon jó csapategység volt. Mondhatom, hogy azért is jutottunk ki egyébként, hogy nem csak a pályán voltunk ki egységesek, hanem az öltözőben is. Szóval akár egy ilyen pillanatot meg tudtunk közösen élni együtt, ünnepelve, tényleg jó érezve. Amit most egy picit egyébként már hiányolok néha az öltözőből, a mai fiataloknak, de ugyanúgy esetleg, hogyha nem úgy sikerült valami, azt is meg tudtuk beszélni, úgyhogy annak a csapatnak valahogy ez volt az ereje, hogy egy nagyon közösséget alkotott annak ellenére, hogy nem egy klubcsapatról beszéltünk, hanem egy válogatottról, ahol lényegesen kevesebbet jövünk össze és találkozunk.
0: Az a durva egyébként, amit most Roli mond, a stúdióban ülőknek mondom, emlékezzetek vissza, hogy mit mondott Bánki Dodi, hogy mennyire nincs már az, ami régen volt Alberték idejében, hogy ott maradtak, és mondjuk bankettés közösen, és most nem ugrottunk olyan nagyon sokat vissza az időbe, de hogy 10 évvel ezelőtt mennyivel másabb volt, mint a mostaniak, amit mond, nem? Furcsa ezt hallani? Tehát mennyire durván változik az idő, nem?
3: Hát ezt tapasztaljuk szerintem mindannyian, hogy sokat változott a közösségek, ugyanez egy sportközösségben, ugyanez nálunk is kézilabdában. 10 évvel ezelőtt ott maradtunk mindannyian a meccs után, most már a nagy része megy haza egyből.
1: Hát igen, de sportolóként ugyanúgy a teher rajtad van, és amikor, mint ahogy ti is, Roli, elértek a siker kapujához, és beléptek azon a siker útján, akkor igazából kitör belületek egy olyan érzés, amit valahogy meg kell ünnepelni, és valahogy valahogy ez most úgy nincs meg annyira.
2: Igen, talán ez azért is egyébként a közösségi médiából töltődnek ezek a mai fiatalok leginkább onnan szerintem, hogy ott mi a reakció, mik ott az első reakció, kit hogy ünnepelnek, és azért mi időnkben, és szerintem korábban ez még inkább jellemző volt, sokkal inkább szerették ott belső körben ezt átélni, közösen megünnepelni. Most már mindenki rohan, mert akkor itt ilyen rendezvény, ott a rendezvény, ott úgy meg lehet ünnepelni, úgy meg lehet ünnepelni. Még amikor nekem is korábban azt mondták, hogy bezzeg a mi időnkben, legyintettem rá, hogy jó, hát ezt mindig mondani, de ez tényleg így van, hogy még úgy, hogy ez 10 éves dologról beszélünk, és annyira megváltozott az öltöző hangulat, ez a környezet, de hát nyilván más generáció beszélünk, mások kerültek előtérbe, ez az valahol az életrendje.
0: Roli, és az adta magát, hogy mulató zene legyen? Tehát, hogy lehettek volna éppen, nem tudom, valamilyen slágerzene, nem tudom, 10
3: meg hogy éve... magyar volt, mert Bánki Dodi ugye mesélte, hogy ők nótáztak, most így valószínűleg
0: hát
3: nótáztatok.
0: Abban az időben nyilván nem volt Spotify, tehát egyértelmű, hogy nótáztak.
3: De hogy a magyar hogy zenék nektek, voltak tömkelegében?
0: Igen,
2: nekünk inkább magyar zenék voltak az öltözőben, inkább azok

0: valamilyen formában ki kell, hogy jöjjön, és teremjük az emberi jó ízűen, egy jó hangulatban ki tudja magával ezt énekelni. Kisebb-nagyobb sikerrel, az úgy annak megvan a maga varázsa és szépsége.
1: Most itt a mulatós zenekör építettük a reggelünket, és a meccs után általában ugye megbeszéltük, hogy mulatós zenével történik az ünneplés, viszont most hadd térjek el egy kicsit ettől a témakörtől, hogy meccs előtt esetleg neked voltak a babonáid, illetve a volt babonád, része volt az, hogy egy bizonyos zenét vagy zenéket meghallgattál hangolódásként a mérkőzésre?
0: Volt, és szerintem nagyon sok játékosnak ez is megvan. Nekem is volt egy playlistem, ami nyilván egy más jellegű zene volt. Nekem például úgy volt felépítve, hogy egy folyamatosan, hogy a Szállodától mentünk busszal a stadionig, és fel volt építve ez a playlist. Nyilván a végére csúcsosodott ki, és általában próbáltam mindig olyan zenét, ami már így tudtam, hogy kellően motivál. Úgyhogy, de szerintem ez nagyon sok játékosnak megvan, sokszor láthatjuk, mikor az öltözőből esetleg egy-két képet elcsípnek, vagy be tudnak játszani a felvezető műsorba, hogy nagy fülesekkel a játékosokat átszellemülve hallgatják a saját zenéket. Nyilván teljesen más a kettő kiállapot. Ugye van egy ráhangolódás a meccsre, egy full koncentráció, majd a végén, mikor már megtörténik a mérkőzés, akkor egy felszabadult, örömteli pillanat. Nyilván ezt mindenki el tudja képzelni, hogy azért ott teljesen más hangulatok uralkodnak egy játékosban, egy sportolóban. Úgyhogy, de nyilván ez valakinek más babonái vannak. Mondom, én szerettem a saját playlistemet úgy felépíteni.
1: Kérhetünk egy kis kulisszatitkot, hogy melyik magyar dalok szerepeltek, vagy dal szerepelt a playlistem?
0: A magyar például nagyon nekem nem volt. Én nagy Coldplay fan vagyok, úgyhogy leginkább rájuk építettem a zenémet, úgyhogy a playlistemet. Nyilván egy-egy aktuális slágerbe beesett, esetleg ebbe mindig ki volt, talán 7 számot tudtam meghallgatni a stadionig vezető úton, úgyhogy, de nyilván ugye közben változtak, bejött egy-egy nagyobb sláger, és esetleg olyan ritmusban, vagy olyan felfokozott állapotot tudott hozni, akkor az mindenképp, amit a kocsiba is teljes hangerővel hallgat mondjuk az ember, ilyenekre kell gondolni egyébként, úgyhogy ezek mindig nekem is így fontos szerepet töltöttek be a felkészülésem során.
2: Na most, Rori, elég sok időt eltöltöttél Belgiumban, az is szóba került, hogy mi magyarok szeretjük azt gondolni magunkról, hogy ahogy mi tudunk mulatni, azzal talán mondjuk csak a balkáni népek tudják felvenni a versenyt. Mit tapasztaltál tényleg, ha a mulatásról, nem bulizásról, a szó hagyományos értelmében vett mulatásról van szó, hogy lehet-e azt überelni, vagy mondjuk Belgiumban bárki is meg tudta elközelíteni azt, ami mondjuk például Rakoncai Imi, és amikor a nézését meg a járását énekeltétek?
0: Nyilván alapvetően fellépőre nem nagyon emlékszem, hogy meg tudta közelíteni, de mondjuk ilyen hangulatfelelősökben viszont a keleti blokk, ugye akár mondjuk a lengyelekre gondolok, itt a csehek, és azok viszont tudták azt a hangulatot fokozni az öltözőn belül, még ha nem is olyan volt az aktuális zene, az jellemző volt azért nálunk is az öltözőre, hogy inkább a hangulatfelelősök, akik a keleti részről érkeztek, azok voltak, de mondhatom, hogy ott is azért elég erős volt a csapat egység, mert a sikeres meccsek után azért ott is folytatódott azért az esti móka és kacagás, de mondom, ez tényleg nagyon fontos dolog, mert egy sportoletében sokszor nézik azt, hogy tényleg mit csinál, merre jár, hol van. Ilyen pillanatokban azért nekünk is, sportolóknak is megadhatjuk azt, hogy kiengedik a fáradgőt, úgyhogy nagy szükség van erre tényleg a folyamatos heti munka és a folyamatos nyomás után, mondhatom.
2: Hát azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Ezt a 2016-os EB kijutást alapvetően szerintem kellően beárasztátok, és valóban a nagyságához mérten sikerült.
1: Van még ilyen klasszikus, aki nem tud megfeszülni, az
2: nem tud elazulni sem.
1: Tud elazulni,
2: viszont azért klasszikusból olyan kevés van, hogy névre szóló zenét énekel neki Kisgrófó, úgyhogy még mielőtt elköszönnénk tőled, Roli, mert hogy ezzel megyünk majd tovább. Hogy értesültél erről, mikor tudtad meg, hol hallottad meg, mi ennek a zenének a háttértörténete?
0: Ezt Németh Krisztián barátom iratta át a születésnapomra, és ezt pont éjfélkor kaptam meg, ez is volt 16.

0: 6 környékén volt, ha jól emlékszem, a 30. születésnapomra készítette el a Krisztián. Hát ebből is látszik, hogy tényleg mekkorát futott ez a sláger, hogy még születésnapomra is ezt kaptam egy átírt formába. De mondhatom, hogy azóta is azért előkerül ez a dal, ugyanúgy a születésnapjaimon, úgyhogy Krisztiánnak ezért örök hála, mert tényleg ez nem is tudom, hogy jutott eszébe egyébként a mai napig, de ez nem egy nagy meglepetés volt, és tényleg örültem neki nagyon, hogy ezt így tudom, miért a születésnapom.
1: Hát, ha esetleg valaki nem hallotta volna, hogy miről van szó, már is mindjárt jön teljes egészében. Juhász Rolandnak pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit meséltél ezekről az időkről.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ezt a dalt küldeni nagyon sok szeretettel Németh Krisztián, Némo, a kedves barátjának, Juhász Rolandnak a születésnap alkalmából. Fogadja tőle sok szeretettel!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra múlt 5 perccel ez a nagy mulatos Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Gyurte Gergellyel.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Marosán Györgyel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt mindenki. Gyerekek, ilyen üzenetek jöttek, mit műveltek, kirúgnak a munkahelyemről. Tehát így azért szerintem az ütemet elkaphatták többen. Ugye ezt megbeszéltük, tehát ez vagy szeretjük, imádjuk, vagy teljesen rüheljük ezt a műfajt. Tehát átmenet ebben nem nagyon van. Ugye több olyan üzenet
3: de
1: is jött,
3: hogy meg ez... aki azt mondja, nem szereti, ő is már a, nem tudom én, az ünneplés 10. percébe ott mulat a Noroxaára.
1: Engem ki lehet kergetni a világból a mulató zenékkel, bár az autentikus cigány és magyar népzenét imádom.
3: Hát magyarul nem lehet kikergetni.
1: Ezt írt a Bocsi. Ha úgy tudnánk focizni, mint mulatni világbajnokok lenni.
3: Az biztos.
1: Viszont nem csak a labdarúgók értenek ám a mulatáshoz és a szórakozáshoz. Ugye kiraktunk egy felvételt a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalára, amelyet korábban az Európai Kézilabda Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség is megosztott. Golovin Vlagyimir, szóval őt azért származását tekintve nem lehet azzal vádolni, hogy mondjuk Nótár Méri rajongó lenne úgy csípőből születésénél fogva. De miután a 2024-es EB-n ugye nagyszerűen menetelt a csapat, és kifejezetten extra teljesítmény
3: nyújtott. És Andrea Bocellire mulattak?
1: Hát pont nem. Pont nem. Majd mindjárt megkérdezzük, mert itt lesz a DJ velünk a telefonvonal túlsó végén, de hogy láttátok-e a felvételt, hogy hova ropja az öltözőbe. Hát egyébként ennél hogy mondjam, komolyabban nem lehet átszellemülni, hogyha mulató zenét hall az ember, aki teljesen testidegen, mondjuk a mozgása is egy kicsit ilyen, nem tudom én, valamilyen oroszos táncot idézett, de hát elkapta a fonalat. Elkapta a fonalat Győri Lukács Viktóriát? Kérdezem, akkor a csapat DJ-je volt, illetve ott volt természetesen a válogatottban. Jó reggelt, Vica!
4: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm mindenkit!
1: Mi történt? Hogy kaptál a kapitány a fonalat?
4: Hát jó kedvünk volt, úgy gondolom, és van egy ilyen kis rituálink győztes meccs után, hogy mi is meghallgatjuk a jó mulatos zenéket, és bejött ez a kis rutin, hogy nagy meccsek után a Vova nyom nekünk egy ilyen táncot.
1: Mi volt az első reakció, amikor ezt a táncot megláttátok?
4: Igazából mi már hamarabb láttuk ezt a táncot, mint ahogy ti, vagy ahogy a többiek, a szurkolók. Tehátva maradtak a szájak, de mi nagyon örülünk annak, hogy tényleg látjuk azt is, hogy ő is fel tud szabadulni egy győztes meccs után.
1: Alapértelmezett, hogy mulatós zene szól az ünneplésnél? Én arra emlékszek, amikor a 2021-es Tokiói olimpiára győri buborékban rendezett selejtezőből kijutottatok. Én abban a szerencsés helyzetben voltam ott, hogy buborékon belül voltam, a vörös zónán belül, tehát én hallottam, hogy az öltözőből milyen hangok szűrődnek ki, és ott semmi más nem szólt, csak és kizárólag mulató zene már akkor, és ugye ez a 2024-es EB-ről került ki ez a felvétel, szóval teljesen alapértelmezett, hogy ha ünneplés, akkor mulató zene?
4: Mióta én ott vagyok a válogatottban, azóta igen, azóta minden győztes meccs után mulatós zene szól, más nem is szólhat, mert különben levenné a csapat a fejemet, de tényleg, hogyha ünneplünk, akkor mulatós zene.
2: Akkor ez elvárás tőled, mint Viki a DJ, hogy a csapattársak ezt követelik is, illetve te is mindig ilyen számokat keresel?
4: Persze, meccs előtt azért elég nagy csönd van, és ott nem kapok segítséget, hogy ki mit szeretne hallgatni, ott tényleg teljesen rám van bízva. Viszont meccs után, a győztes meccs után beindulnak a lányok, és akkor ott a telefonon bent van a közösbe, és akkor ott mindenki az éppen aktuális favorit mulatos zenéjét berakja.
1: Ki a legnagyobb bulibáró a csapaton belül?
4: Hát szerintem Tóvízi Petra nagyon tudja élni a mulatós zenéket, de úgy gondolom, hogy ilyenkor tényleg szintén csapatként működünk, és az egész csapat bent van az öltöző közepén és táncol.
1: Juhász Rolanddal beszéltünk az imént, a 2016-os foci válogatott tagjával, aki kijutottak ugye ott az EB-re. Betű pontosan ezt mondta, hogy persze van egy-kettő, aki így hangosabban énekel, vagy nem tudom én, de hogy csapatként. Mennyire jó ezt hallani, nem edzőként, hogyha azt látod, Gyuri, ugye?
3: Hát nyilván egy ünneplésnél az alap, hogy együtt van a csapat, és együtt ünnepelnek egy jól elvégzett munka után, amit ugye egy győzelem nincs. együttes munka nélkül.
1: Na vicce, egy kis játékra invitálnánk téged. Bejátszunk egy zenei részletet, és utána el kellene mondanod, kérlek, hogy milyen emlékek törnek elő belőled ezzel a zenével kapcsolatban. Figyelj, kérlek!

0: Na, ha minden igaz, Chris Rudit halljuk, de mi a története Chris Rudinak és a női kézilabda válogatottnak?
1: Nem
0: lesz rossz, szerintem a mosolybódi télve nem lesz rossz.
1: A tokiói olimpiai zenénk volt. Mindig, amikor utaztunk busszal, akkor vittük a kis hangfalunkat, és akkor ennek a számnak minden egyes alkalommal mennie kellett, bárhova mentünk. Minden évben felkapunk valamilyen zenét, és abban az évben valahogy Chris Rudi jött.
0: Miért nem a homokba rajzolt?
1: Nem tudom, szerintem ezt lehet, hogy Gerbic Anitát kéne megkérdezni. Ha jól emlékszem, akkor tőle indult ez a zene.
0: Igen, mondjuk azt nem csodálom, hogy ott vitával, Görbével azért vitába szállni, ott nehéz lett. Görbi, figyelj, már inkább a homokba rajzolt, én inkább azt, inkább énekeljük azt. Volt egyébként valami hierarchia, hogy ki kérhet zenét, vagy ahogy a végén mondod, amikor be van dobva a telefon a közösbe, akkor bárki?
1: Amikor be van dobva a közösbe, akkor bárki, de
0: mondjuk azért Csíkos Lucának azért meg kell kérdeznie, hogy kérhetek-e zenét, gondolom én azért 2024-ben, ő annyira fiatal volt még, nem mintha most olyan nagyon öreg
2: lenne. Most Molek Apollónia egy bodycheck le arrébb teszi viccát, hogy milyen most maradjam, hogy én rakom.
0: Szóval nek van valami hierarchiája?
1: Hát inkább az, hogy ki az, aki mer zenét berakni. Mert nem mindenki szereti megosztani a saját playlistjét, és talán Csíkos Lucca még soha nem kell semmit, vagy úgy mondom, nem is mondta, hogy milyen számot hallgassunk.
0: Innen bíztatjuk, hogy akkor most már kellően legyen bátor.
1: Igen, lehet.
0: Na nézzünk egy következő zenei részletet, hogy ez melyik világeseményhez kötődik akkor.

0: Majka és a csúcson túl, melyik világeseménynek volt a slágeren állatok?
1: Ez a Párizsi Olimpia volt. Minden évben valami magyart felkapunk, ami meccs előtt is, meg meccs után is megy. A Párizsi Olimpián valahogy Majka jött.
0: Meddig szólhat az öltözőben a zene, vagy hogy van ott a beosztás egyébként, az időrend?
1: Van egy, minden meccs előtt lejátszuk az utolsó számot, és annak a számnak a legvégét még Vova is meghallgatja, de tényleg ez a legnehezebb nekem, az én legnehezebb feladatom, hogy látom az órát, és úgy kell beosztanom, hogy az a rész, amit szeret a csapat, az pont akkor jön, amikor Vova még bent van, és még a türelmi időn belül vagyunk, és akkor még Vova az utolsó 10 másodpercet meghallgatja velünk.
0: Tehát a csapat klasszis jobb szélsője. Amikor a franciák ellen Európa-bajnoki bronzérmet szereztünk, lövi a mindent eldöntő gólt. Látjuk ezt, közvetítjük ezt. És közben a meccs előtt, az EB bronzmeccs előtt, az sakkozza, hogy Vova most mindjárt tartja a beszédet, akkor most ott kéne jönnie a refrénnek. Óriási. De ez mekkora sztori vár?
1: Igen, de hozzáteszem azt is, hogy van segítségem, és a Bíró Blanka meg a Klujberketi szól mindig, hogy vissza most kell berakni, mert mindjárt lejár az időnk, és akkor ugye Babonában mindig le kell játszani azt az utolsó számot, és igen, hogyha esetleg én nem vagyok elég figyelmes, akkor van, aki lögdösse a vállamat.
2: És egyébként csak meccs előtt szoktátok hallgatni, vagy esetleg említetted a 24-es Párizsi Olimpiát, hogy már az olimpiai faluban is, ott a, gondolom az apartmanokban is azért megvan a hangulat.
1: Igen, igen, az olimpiai faluban is, bárhol, hogyha vagyunk világversenyen, akkor a hotelben is már indulás előtt van, hogy kirakjuk a hangfalat a folyosóra, és akkor ott hallgatja együtt a csapat. Ezt nem mindig díjazza a hotel, de igen, próbálunk együtt hangolódni. Sőt, a buszon, amikor megyünk a meccsre, akkor is, de ott inkább a buszon még nagyon nagy fókusz van, és ott a csapat 80%-a fülessel utazik, de tényleg van, amikor berakjuk, és együtt hallgatjuk a hangfalon.
0: Hol voltak a legkevésbé nyitottak a zenei dolgokra? Melyik országban? Nem nevezd meg csak a település, csak az országot.
1: Hát nem emlékszem pontosan így. Arra emlékszem, hogy volt pár hotel, ahol nem csak a kézilabdások voltak, és szerettek volna pihenni a többi ott megszálló vendég, és mi meg szerettük volna hangolódni, és ez a kettő nem fért meg együtt.
0: Igen, ezt az érzést én is ismerem, hogy ilyen rendezvényen már én is voltam, hogy szerettek volna pihenni, én viszont nem ezen az állásban.
3: Te csak olyan rendezvényen
0: voltál. Hát most ezzel az orgánummal nem feltétlenül. Na, van még egy zenei részletünk, fedjük fel, hogy ez melyik világeseménynek volt a zenéje.

0: Ez mi? Ez LL Junior? Vagy mit hallottunk most?
1: Igen, igen. És ahogy említettem az előbb, ez az a bizonyos zene, amit meccs előtt Vovának is végig kell hallgatni az utolsó pár másodpercet, mert
2: eddig
1: a csapat
2: erre.
1: Igen, most erre indul be a csapat, és ez az a szám, amit az egész stáb végig hallgat velünk. Igazából ezt a zenét szerintem az EB-n hallgattuk nagyon sokat, de szerintem már hamarabb is bejött a csapatba.
0: Na most Vica, tudsz-e arról bármit, hogy ki az, aki át merte venni a szerepedet? Egyáltalán van-e bárki, aki átvette a szerepedet így, hogy ugye a gyermekeidnek adtál most életet, és jelen pillanatban nem voltál ott a válogatottban, szóval, hogy ezt a felelősségteljes melót, feladatot ki az, aki átvette, ha átvette egyáltalán?
1: Igazából nem is kérdeztem, de most, hogy így feltetted ezt a kérdést, én is kíváncsi lennék rá. De szerintem ott a Petráék, Ketiék talán, akik lehet, hogy ezzel foglalkoznak, de nem tudom, kíváncsi vagyok, majd lehet meg is kérdezem őket.
0: Hiányzik már egyébként ez a része? Most nyilván azt láttuk, hogy visszatértél a szezon utolsó bajnoki mérkőzésén, amihez természetesen gratulálunk, de hogy kimondottan az öltözői hangulat, mert az, hogy most a pálya, meg az edzések, a mérkőzések, az persze az a mindenki számára látványos, vagy sok mindenki számára látványos része, de az öltözői hangulat mennyire hiányzik, ha hiányzik az életedből?
1: Nagyon, nagyon, annyira szeretek tényleg a válogatottban lenni, tényleg mindenkivel lehet beszélgetni, és lehet hülyéskedni, ott vannak a barátaim, akikkel mondjuk egy szezonban csak, ha kétszer találkozok a pályán kívül, meg még annál kevesebb szem, mert ugye nincs időnk, tudunk egy hetet, vagy több időt is együtt tölteni, nagyon várom, hogy vissza tudjak menni, kicsit kettős dolog, mert nagyon örülnék, hogyha a lányaim is velem lehetnének, és úgy tudnék visszamenni, de nyilván nagyon, nagyon szeretnék újra válogatottba lenni, és nem csak az öltöző hangulat, hanem tényleg az amit a pályán a szurkolóink csinálnak, az is felejthetetlen volt, amikor a 24-es EB bronzmeccsen szinte hazai pályán játszottunk, és szólt a himnusz, és rázott a hideg, mert a csarnoknak szerintem a 90%-a magyar volt, és a magyar himnusz nem is kellett volna a hangfalat bekapcsolni, mert olyan hangosan énekelte a közönség, hogy ez ilyen örök élmény marad, ezt sose fogom elfelejteni. Szóval nagyon hiányzik az öltöző hangulat is, meg az is, amit a pályán átélhetünk.
0: Ha szükséged van egy jó babysitterre, ajánlkozom, ha éppen nem közvetítek, nagyon szívesen megyek.
1: Igen, köszönöm.
3: Köszönjük, tűned, de ugye az egyik családod otthon van, a másik pedig ugye a pályán is, hogy ez valóban így van, hogy tényleg a magyar válogatott a családod része?
1: Igen, tényleg szerintem ott elkezdődött ez már az olimpián is, hogy mi így kezdtünk egyre közelebb és közelebb kerülni egymáshoz. Ott a párizsi olimpián, ott a svéd meccs után szerintem ott indult el igazán ez, hogy tényleg egy család lettünk, és küzdöttünk egymásért, és teljesen más élményeket, érzéseket éltünk át együtt. Aztán jött ugye ez az EB, és valahogy úgy más lett, úgy tényleg úgy összefortunk, és igen, és tényleg nagyon jó volt, nagyon, nagyon jó élmény válogatottba menni.
0: Gyuri, erre mesterségesen edzőként rá lehet segíteni? Mert amit most Vica mond, ezek ilyen spontánnak tűnő folyamatok, ahogy kialakul, de edzőként te rá szoktál arra segíteni? Vagy amikor nyilván vannak csapatépítő programok, hogy az most hogy sül el, az egy dolog, de hogy amikor ezt látod, rá lehet még ezzel pluszban valahogyan segíteni?
2: Magára a csapatépítés folyamatára?
0: Hát a csapat, igen, hogy ez így ennyire összekovácsolódjon, hogy ennyire forjon.
2: Persze, ezt lehet azért irányítani, de anélkül nem megy, hogy legyenek olyan személyiségek benne, akik ezt az egészet akarják, és mozgósítók, és központi szereplők, mint ahogy Vica is, illetve említett még egy pár nevet, de segíteni lehet, de kívülről ezt elérni nem, tehát az kizárt, csak segíteni lehet.
0: És ilyenkor, amikor ezt látod edzőként, fürdesz egy kicsit ebben a sikerben, ami egyébként ilyen öngerjesztő folyamatként is
2: persze, persze, hiszen most egy ilyen ünneplésre gondolunk egy győztes meccs után.
0: Szoktál táncolni az öltözőbe? Úgy, mint ahogy Vova?
2: Volt rá, nekem Szombathelyen volt az, hogy a szurkolók minden meccs után követelték, hogy táncoljak, de nem értettem, mert én, tehát ez kiskorúaknak nem ajánlott, tehát már pedig ott voltak, én nem értettem, hogy...
3: Bár én téged inkább hangban tűzerősnek, mint táncban. Hangban
2: rendkívül erős vagyok, igen, itt a milánói szkálába soha nem érek oda, pedig fellépni kéne már régóta.
0: Vica, még egy kérdést így búcsúzol, a nyár mennyire része így, hogy most friss édesanyja vagy, a szórakozás mennyire tud megjelenni, ha megjelenik egyáltalán az életedben, életetekben?
1: Hát másképp szórakozunk, más okoz örömet most így a babák mellett. Nagyon jól el vagyunk velük tényleg, de legfőképpen a nyaramat úgy gondolom, hogy a gyereknevelés teszi ki, és idén nyáron most nem lesz nyaralás, viszont annak fogok nagyon örülni, hogyha lányoknak majd lesz medencéjük, és kint tudunk lenni együtt a kertbe.
0: Nagyon jó. Sok sikert akkor ehhez, pancsoljatok rengeteget együtt. Győri Lukács Viktóriának, DJ Vicának köszönjük szépen, hogy bekapcsolódott a nagy mulató sportreggelbe, és egy kicsit mesélt arról, hogy mi történt a női kézilabda válogatottnál. Úszóknál hogy van ez, Gege? Lapítottál egész reggel. Semmit nem hallottunk azzal kapcsolatban, hogy az úszóknál mi a helyzet ezzel
3: kapcsolatban? Hát ilyenkor mindig annyira jó érzés azt hallani, hogy a csapatsportákban azért itt a csapathangulat és a csapategység az megvan, és együtt készülnek fel, együtt ünnepelnek, együtt hangolódnak, és ha esetleg van egy siker, és általában van siker, akkor meg együtt ünnepelnek. Egyéni sportolóknál ez sajnos, ez nálunk nagyon hiányzik, hiszen mindenki...
0: De edzőtáborban is, amikor
3: az
0: elmentek...
3: Az más.
0: Húha, valamiben beletenyereltem, van még egy kis időnk, ott mi történik?
3: Hát most, nyilván ott azért az ember, az oroszlán, amikor kiszabadul a ketrecből, szokták mondani, gondoljátok, hogy heti 100 kilométert úszunk, heti 100-110 kilométert úszunk, és van egy kicsi ünneplés, vagy egy kicsit kiszabadulunk, vagy amikor az edző azt mondja, hogy na jó, akkor most mehettek egy kicsit ünnepelni, szórakozni, kikapcsolódni, akkor nyilván gondoljátok ezt a szituációt, hogy ott akkor mit tudunk megélni.
0: Lelobod a láncot, és akkor toronyi
3: rend. Hát muszáj, mert különben amúgy nagyon hosszú egy felkészülési időszak. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy 4 éves ciklus, azt ugye felosztjuk évenkéntre, és egy évben van egy főverseny, és akkor utána főleg...
0: Ilyenkor a mulató zene egyszer is megjelent? Vagy van neked valamilyen élményed, mondjuk nem tudom, amikor elmentetek Fokvárosba edzőtáborozni a világ túlsó felére?
3: Honnan tudtad, hogy ott is voltunk? Volt, előkerült, de igen, nálunk is az van, hogy van egy bizonyos hangulati fok, ami után bekapcsolódik a mulató zene. Tehát nyilván nem azzal kezdünk, hanem ez egy bizonyos mérték után.
0: Ki volt a legnagyobb mulatós rajongó abból az időszakból?
3: Hú, hát mondhatnám a tesómat is.
0: Nagy,
3: hatalmas mulató zene van, persze, úgyhogy...
0: Sok mindent kinéznék belőle, de ezt nem mondtam volna.
3: Hát pedig de. Tehát... Egyébként Rakoncai is ott volt az esküvén, és ő egy órán keresztül
0: húzta a talpalávalót.
3: Bizony, úgyhogy elképesztő hangulat volt, óriási élmény volt nekem is nyilván élőben.
0: Na még valami nagy bajnokot a tesódon kívül adj ki, aki imádott mulatni.
3: Húha, nem tudom, hogy mondhatom el.
0: Ha hogy nem mondhatnád, már évült hát ennyi idő után.
3: Hát Hosszú Katinka is, óriási fan volt.
0: Ezt most nem. Hatalmas. De figyelj már is, és én ilyenkor mit csinált, amikor Katinka mulatott?
3: Benne volt ő is a bolóba. Csak ugye nyilván el kellett érni azt, hogy verseny után legyünk, mert különben azért...
0: Igen, de mondjuk azért... nekik az egész életük akkor versenyből áll.
3: Igen, ezért volt nagyon nehéz megtalálni azt. Viszont ők is, hogyha elértek arra a pontra, hát akkor ott aztán nem volt nem ulas. Vagy volt mulas.
0: Elképesztő dolog. Hát az a helyzet, hogy lassan, de biztosan zárjuk a boltot, úgyhogy hamarosan a legfrissebb hírek jönnek majd, és ezt követően pedig egy kicsit összegezzük, hogy milyen is volt ez a nagy mulató sportreggel itt a Sportrádióban.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától
1: különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.
0: Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Gomoly felhős napos idő várható. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az FTC az Olympiakosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta felül a spanyol Matarót. Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olympiakosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A futball VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Kosztarika 3-0, Algéria-Bolívia 4-0. Fucsovics Márton hátrányból fordítva három játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkácsnál a Hertogenbosi füvespályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger-Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darius Nyihur ellen eső miatt félbeszakadt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rakétákkal és több mint 200 hóz drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem a csomagonként, hanem a benne lévő termék kategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besúrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M0-es déli szektorában, a Hárosi Dunahídon egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a nagy mulatos Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban, Gyúra Marosánnal.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És Gyurta Gergellyel.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: A gyermekeim kicsit alábbhagyott a lendület itt, mi szólt, Forest Street, utazunk bárhova, vagy utazunk más, hogy kicsit így...
2: Hát ha Matyi és Eged is tudott volna még valami, akkor emelkedett
1: benne a hangulatú. Elnézést kérek, elnézést kérek itt a zenei szerkesztés nevében. Ennél többet most így per pillanat nem tudtam, hogy tudtunk összehozni. Milyen volt?
2: Szerintem jó volt. Én bízok benne, hogy hozzájárultunk a hallgatóknak, hogy beindítsuk ezt a csütörtököt, mert most már itt van az iskolába is a szezon vége, az iskolai szezon vége, aki dolgozik, annak a hétvége. Tehát egy picit hát, ha megindítottuk a mulatásit.
3: Jó lenne, hogyha egy kicsit a sportba tényleg visszaszívódna ez a mulató zene.
2: Meg a mindennapja.
1: Azért szerintem ezt most kiderült, hogy egyébként ez jelen van. Benne tehát van. Hiába mondja, vagy írta egy-két hallgató, hogy ugye ki rázza a hideg ettől a stílustól, ezt el kell fogadni, tehát nem szereti nyilván mindenki, de az teljesen biztos, hogy kiderült, hogy kortól, nemtől függetlenül ez a mai napig jelen van. Tehát elindultunk ugye Puskás Albert, Puskás öcsi és Albert Flórián idejéből, a császár idejéből, és eljutottunk napjainkig, tehát hogy azért ez teljesen, és még azt is mondom, hogy nem is függ össze azzal, hogy ki milyen szinten sportol, tehát azért a Szoboszlai Dominik példája mutatja napnál világosabban mindennél, hogy ez nem annak a függvénye, hogy ki milyen, mert ugye erre most lehetne mondani, hogy persze, mert amit a megyei bajnokság, vagy azért a Liverpool az meg egy világ.
3: Meg ugye átszövi, ugye nem csak foci, kézilabda, kosárlabda, tehát a minden sportágban azért jelen van.
1: Hát igen, próbáltunk ugye mindent.
2: A mulatság az életünk része, hát a királyi udvarba is emlékezhetünk, a olvasmányaink, meg régen filmeket nézünk, a középkortól, ez mindig a mulatság az a mindennapok része volt.
1: Igen, tehát ugye ez nem nagyon tud kiveszni, viszont tehát azért a mai fiatalok esetében, az igazán nagyon fiatalok esetében, mondjuk most a kézilabda volt ugye a legutolsó témánk, tehát mondjuk azt az öltözőt, ahol Csíkos Luca lesz majd a rangidős egyszer, csak azért azt úgy megnézném, hogy ott vajon előkerül ez vagy sem. Bár nyilván, mivel ő is szívja ezt magába, és hozza előbb-utóbb valamennyire kell neki is, most nem egy névre akarom ezt levetíteni, tehát félre ne értse bárki is, hanem jelenségre vagy életkorra. Hát ugye, amikor Juhász Roli azt mondja, hogy a fiataloknál, hogy mennyire nincs ez már meg, ami nekik 10 év
2: elő fog az jönni a fiatalokban, és hát nem tudom elképzelni, hogy nem tudom én 10 év múlva is, Isten ments, hogy megbántsuk bármilyen előadót, de mondjuk Dash-re mulassanak. Tehát az ugyanúgy arra a nótára fognak mulatni.
1: Isten ments, hogy megbántsanak, csak bemondott
3: mondjuk egyet. Az baj, hogy én nem tudom, hogy ki.
2: Én is múlt héten tudtam meg, úgyhogy most nagyképű voltam.
1: Hát igen, tehát hogy ezek ilyen állandó. Nálatok ki az, aki a zenéért felel az öltözőben? Fiatal vagy idősebb? Amikor Döndi Duo előkerült, az fiatalabb, vagy idősebb nálunk, rakja?
2: Most Kós Réka csinálta, de azért a kis Falfis Mercedesnek és a Borbély Mártnak erős ráhatása van, tehát a két rangidősnek erre. Így van.
3: És egyébként például ilyen stábtag nem, tehát mint egy masszőr...
2: Modern elvek mentén dolgozunk, de azért még az öltözőben nem öltözünk a játékosokkal, tehát mi nem vagyunk ott a stáb.
3: Ott nem is lehettek?
2: De hát én nem szeretek egyébként meccs után, nem értékelek én az öltözőbe, de ha nagy győzelem van, akkor igen, de az a lányoknak a terepe, tehát az a zene megy akkor, amit ők akarnak. De egyébként nálunk is ez jelen van, amit Vica mondott, hogy mert ugye, ahogy megyek be az öltözőbe, az előtt egy pár percem az öltöző előtt vagy. Jó, illetve hát maga az iroda sincs messze az öltözőtől, tehát hallom, hogy milyen zenéket hallgatnak, és mindig fel van építve, hogy 09-re megyek be, és mikor 09-re vált az óra, akkor előtte kb. 5-6 másodperccel ér véget a zene.
3: Egy kis kényszerbetegséget érzek azért ebben, hogy 09-kor kell beérni. Nem?
2: Némi babonát
1: érzem? A kényszert kiveheted, a kényszert nyugodtan vett ki, a jelzőt vett ki, csak betegség. Szintán csak betegség.
2: És ugyanaz azok a zenék, és ahogy pár másodperc, tehát 6-10 másodperc, mielőtt én belépek, akkor elhalkul a zene.
3: Uha, azért értem.
1: De hogy, tehát azért ebből is én azt hallom ki, hogy persze rend a lelke mindennek, de hogy amikor ott van az ideje, akkor azért csak felpörget a meccs végén, azért csak egy, ezzel lehet igazán jól ünnepelni.
2: Persze,
1: tehát, hogy azért ez,
2: persze,
1: ez fontos.
3: De ez csak meccseknél van, vagy azért edzések előtt is jó hangulatban kell, hogy teljen, vagy ott abszolút csak a munka van?
2: Nem, ez is érdekes, mert tehát van sok, például a röplabda csapat utánunk edz, én edzést, labdás tevékenységet nem, sőt még a futásra se nagyon engedem a zenét. Van olyan futás, ami zenére megy, mert úgy van megvágva a zene, hogy lassú, gyors, és ezt az intervallt arra futjuk. De például a röplabdások utánunk edzenek, ők nagyon sűrűn zenére edzenek.
3: De hogy minden, tehát hogy egy nagy hangfalból jön, vagy van, mindenki be van dugva, és akkor külön zene hang?
2: Egy nagy hangfalból. De például a kondi edzés az a zenére megy nálunk is.
1: Én kézilabdában is láttam már olyat, hogy egyébként bemelegítő feladatok egészen odáig, amíg a labda úgy elő nem kerül, hogy mondjuk kapus belövés, tehát addig, igen, amíg egymás közötti gyakorlatok vannak, igen, hogy addig mehet a zene, és akkor addig menjen is a zene, azt hogy igényli a csapat, és akkor utána ilyen teljesen értelemszerűen kikapcsolják. Viszont azért azt a pillanatot... fölemlegettem a 2021-es tokiói olimpiára, amikor kijutott a női kézilabda válogatott. Ez régen úgy nézett ki, vagyis amikor én elkezdtem dolgozni, hogy nem ezek az úgynevezett vegyes zónák, ezek a mix zónok voltak, hanem az öltöző folyosón lehetett interjúzni, vagy lehetett kérdezni a főszereplőket. Na most ez ugye szépen kiszorult az új létesítményekben, erre már nagyjából esélye sincs, és ilyen teljesen steril körülmények között, tehát egy ilyen vegyes zónában az életben nem lesz olyan, mondjuk egy siker utáni interjú vagy beszélgetés, mint akkor, amikor mondjuk az öltözőből, aki kijön, és pont ez a 2021-es buborékrendszerben megrendezett győri torna volt az, ahol kettős minősítésben lehettem ott, és mivel mint a szervezőbizottságnak is tagja voltam, ezért benn voltam abban a körben, akik érintkezhettek a játékosokkal is. Így viszont ott az volt a meccs utáni protokoll, hogy laptopok voltak kirakva a szponzorfal elé, és oda vitték a játékosokat nyilatkozni, tehát az volt a vegyes zóna. Én viszont mint ilyen összvér megoldásként az öltözőből, ahogy, tehát amiután megvolt, hogy a kijutott a csapat Tokióba, tehát ott tényleg a mulatos zene hatása alatt, ahogy jött ki X vagy Y, és akkor csak két gyors kérdés, de ilyesen más hangulatú beszélgetés készült ez... ott és akkor, mint amikor megbeszéltük ezt, és akkor mondom, figyelj, nézd, ott van a fal, és akkor ott a laptopnál vár az XY médium képviselője. Jó, megyek. És amikor már odaér, tudod, már akkor elveszik, már nem szól minden a zene a háttérben, már nem hallatszik. Persze boldog, persze örül, de az teljesen más. Összehasonlíthatatlan. És akkor erre mondták, ugye itt most Juhász Rolival is, amit beszéltünk, hogy mert a nagy öregek azt mondják, és amikor ezt mondják nekünk, akkor úgy mindig úgy legyintünk egyet, pedig tényleg így van, hogy nekem, amikor ezeket így fölemlegetem, mesélik azt, hogy hát ez semmi, amikor még az öltözőben bent lehetett interjúzni, és hogy mennyire átalakul a világ, vagy hogy mennyire változik. Hát valóban. No hát jó volt egy kicsit így belemerülni, nem? Az ünneplés, meg így a kicsit a színfalak mögé látni, hogy ki hogyan szórakozik.
2: Abszolút jó volt, és nekem nagyon magával ragadó volt Bánki Dodi, amiket...
1: Hát abszolút, az a torony magasan. Igen, ahhoz szerintem elég... Tehát ahhoz még el kell telnie időnek, hogy Juhász Rolandot nem tudom, ha 10-15 év múlva megkérdezzük, akkor lehet egy picit szabadabban és kevésbé keretek közé szorítva mesél majd arról, hogy persze nagyon ott csapatként együtt mulattunk, hanem mondjuk egy-egy történet talán jobban kijön majd.
2: Meg azért azt is, amit Szőlősi Gyuri mesélt. Hát azért azt is elképzelem magam előtt, hogy Pul Sándor hát indulna haza, mert hogy mennie kell haza, mert este 7 órakor majd a reggel 6-kor a következőket.
1: Igen, hát mondjuk őtől ez nem állt messze.
2: Az is jó sztori volt.
1: Őtől ez nem állt messze. Na gyerekek, kezdődik ma este a VB, akkor nézzük, hallgatjuk.
2: Persze, Mexikó, Dél-Afrika. Mi lesz? Ki nyeri az első meccset, a nyitó meccset?
3: Azt hittem, ki nyeri a VB-t, az első meccset. Hát én szerintem a Mexikó behúzza.
2: Mexikó behúzza?
1: Persze. Mexikó behúzza kevés góros meccset.
2: 2-1, első gól szögletből, egy fejes a középső védő, hát de hát most a részletekben nem menjünk bele.
1: 2-1 szöglet, fejesből, a részletekben nem menjünk bele.
2: Ki nyeri a VB-t?
3: Franciaország.
1: Spanyolok.
2: Brazilok.
3: Hoppá.
1: Na hát akkor amennyien vagyunk, annyiféle tippet
3: mondtunk. Én már nem fogadok veled.
1: Hát mindig, most nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, kedves nem műsorvezető.
3: Itt van nálam. Igaz, hogy nem a megfelelő, de
1: Na jó, tehát maradjunk annyiba, azért félszemmel vagy nem félszemmel, én azért követem a Fradi vízilabdát is, tehát azért
2: bizony 7 órától
1: VB ide vagy oda, és ráadásul úgy követem az eseményeket, hogy holnap a Kanada-Bosznia mérkőzést én fogom közvetíteni a rádióban, de mivel a lányok, ugye a Fradi lányok BL döntőt játszanak azzal a meccsel párhuzamosan, ezért természetesen addig, amíg a vízilabda mérkőzés zajlik, nálunk a rádióban kiemelt szerepet, sőt teljes mértékben hangsúlyos szerepet majd a vízilabda kapja, és miután vége van a póló mérkőzésnek, jöhet majd, hát ennek így, ez így hát normális.
2: Az egy ilyen 0-0-as meccs lesz a 88-dik.
1: Mi a vízilabda?
2: Nem, a foci, Bajrekterevics idő 88-ba egyet azzal nyer Bosznia, úgyhogy nyugodtan a vízilabdát nézzük először.
1: Na jó, úgy látom, hogy Gyurinak valami nagyon megérkezett itt az adás végére. A reggeli teljes kávé, vagy nem tudom, valami így megérkezett. Hát ez volt akkor a mai sportreggel. Gege, köszi. Jössz jövő héten is?
3: Jövök jövő héten is.
1: Szabi nem lesz áll, tehát hogy neked ilyen, hogy Szabi meg ilyesmi az?
3: Nincs ilyen, bírom.
1: Milyen jó, hát ennyi. Gyuri?
2: Szerintem jövök.
1: Mikor kezditek a felkészülést?
2: Július 15.
1: Hát az még egy hónap múlva van.
2: Több, mint egy hónap.
1: Egy hónap.
2: Sportolóknál az a 4 nap pihenés nagyon sokat jelent.
1: Csak pontosan. Na jó, hát akkor viszont egy hét múlva újra találkozunk. Köszi mindenkinek a segítséget, aki hozzátett a mai naphoz. Köszönjük a rengeteg üzenetet, a pozitív és a negatív üzeneteket egyaránt. Nem tudunk mindenkinek megfelelni, úgyhogy én csak bíztatni tudom az ellentábort is, hogy azért hallgasson mulató zenét és próbáljon meg átszellemülni. Jó világbajnokságot mindenkinek, jó munkát az uraknak, aki még folytatja a mai nap

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Három a magyar igazság, tudják ezt a Ferencváros férfi pólósai is. Ezért 7 év alatt háromszor is elnyerték a világ legjobb vízilabda csapata címet. A következő 2 órában erről lesz szó. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 1963 óta rendezik férfi vízilabdában az országok legjobb csapatainak nemzetközi tornáját. Ez az idők során egy gyakran váltott nevet, ma Bajnokok Ligájának hívják, viszont a lényeg mindig ugyanaz volt. A sorozat végén a győztes a világ legjobb klubcsapatának valhatta magát. Az elmúlt 62 év során ezt a címet 10 alkalommal hódított el magyar klubcsapat. Az Újpest, a Honvéd és a Szolnoki Dózsa közgép egyszer-egyszer, a Vasas és az OSC kétszer-kétszer, a Ferencváros pedig most már háromszor. Az Ötfehérek először az 56. kiírásban a 2018-2019-es szezonban értek a csúcsra. A sorozat 2018. szeptember 13-án vette kezdetét a selejtezőkkel, és a Hannoverben rendezett 8-as döntővel ért véget 2019. június 6-a és június 8-a között. A Fradinak az Egerrel és a Szolnokkal ellentétben még selejtezőt is kellett játszania. Itt előbb megnyerte a 4 fős csoportját a horvát Jadran Split előtt, majd a főtábláért vívott párharc során mindkétszer legyőzte a görög Vuliagmenit. Ekkor jutott be a legjobb 16 közé, ahová automatikusan került a magyar bajnokságban tőle jobban teljesítő 2 említett vidéki gárda. A legjobb 16 között kialakított 8-as csoportjában a 4. helyen végzett, az Eger ugyanitt 6. lett, és a másik 8-asból a Szolnok sem jutott a végjátékba. A Ferencváros viszont igen. A hannoveri Final 8-ben a negyeddöntőben 10-9-re verte a Jug Dubrovnikot, az elődöntőben pedig 9-7-re a Barcelonetát. Így a fináléban 2019. június 8-án a görög Olimpiákosszal találkozott.
3: A Ferencváros története során először érhet a csúcsra a legrangosabb európai kupasorozatban, míg az Olimpiákosz harmadszor, és akkor, amikor 2002-ben nyert például az Olimpiákosz először, ugye említettem, korábban Kásás Zoltán volt az edző. Nos, hát, hogy is mondjam, az ő hóna alól bújt ki Theodoros Vlachos, aki az Olimpiákosz vezetőedzője 2011-től, hiszen segítője volt többek között Kásásnak, vagy azt is mondhatám tanonca, és azóta egy igazi sikerkorszakot tutat magának az Olimpiákosz, mert az nem meglepetés, hogy sorra nyeri, én már zsinórban 7-szer Vlachosszal az Olimpiákosz a görög bajnokságot, de az már annál inkább, hogy Európa kifejezett elitjéhez, a vonalához tartozik. Mindezt úgy, hogy gyakorlatilag a görög válogatottra épül a csapat, nem meglepő módon Vlachosz a görög válogatott szövetségi kapitánya is, és mindig találnak 2-3 légiós, de ennél nem többet, akik hiányposztokra érkeznek, és hatalmasat lendítenek a pireuszi csapat szekerén. Ott van a kapuban ezúttal is Pavic, a 37 esztendős horvát, majd 500-szoros válogatott, többek között olimpiai bajnok, és van másik 2 horvát is az együttesben, Andro Busje, a center, aki 2-szeres BL győztes, még 13 éve a Juggal győzött, ma meg tavaly az Olimpiákosszal, és ott van Obrado, aki a Juggal nyert még korábban. ő is tehát horvát, és mindannyian 30 feletti játékosok. Megkezdődik a döntő, a Ferencváros hozza el a labdát, és Szedlmájer Tamás gyors úszásának köszönhetően vezetheti az első támadást, de már csak 8 másodperc. Már most nagyon messze, centerbe játszás, mezei gól! Csavar góllal nyit a Ferencváros 27 másodperc alatt. Mezei rázza az öklét, a játékvezető pedig nyugtatgatja, de nem azért, mert elvenné ezt a találatot, miért is venné el, gyönyörű volt és szabályos. A szlovén Boris Margéta és a román Alexandrescu fújják a sípot. 27 másodperc után a Ferencváros megszerzi a vezetést mezei centergóljával, egy csavarral a kapunak háttal. Vámos adta fel neki a labdát, mezei hasonló gólt szerzett a negyed döntőben a Juk Dubrovnik ellenében, és jönnek a görögök, akik üldöklő csatában legyőzték tavaly a döntőben Genovában a rekkót 9-7-re, itt pedig az elődöntőben 12-11-re. Pudulisznál a labda, meglepő módon nem ő a legeredményesebb görög játékos ebben a Bajnokok Ligája sorozatban, de ez nem jelent semmit, ő a legnagyobb sztár. Fogel pedig a legfiatalabb a Bajnokok Ligája döntő mezőnyében, és fogja ezt a jobbról, jobb kézzel hátsó pozícióból leadott lövést, amit Skumpaki szereztett meg, ő még nála is fiatalabb, ő csak 20 éves. Fogel tehát egyébként százalékosan is remekül véd itt a BL-ben. Aztán egy lendületes érkezés. Jansik, lövés és oda Pavic jobb kezéhez a rövid sarok irányába. Ezt a horvát érezte, olvasta, de egyáltalán nem volt rossz próbálkozás, és bátor volt Jansik, aki tegnap fontos gólt szerzett emberelőnyben, ugye hát 7-5-re a Barcelonéta vezetett a negyedik negyedben, onnan fordított egy Varga Dénes triplával és egy Jansik góllal. A Fradi de most gólhelyzetben az Olimpiákhoz, remek visszaérkezés Varga Dénestől, már 5 méterről balról lőtt volna a görögök játékosa Gunas, egyébként több fiatalt is fokozatosan épít be Vlákhoz a csapatba, és nem csak a keretbe, Fudulis emberelőnyben, gyorsan emberelőnyben a görögök, aztán kiegészülünk, és kapufát lő Fudulis, a keresztlécet trafálja telibe, Fogelnek a kezét sem volt ideje felemelni, most van, rázza az öklét örömittasan, 2 perc telik el a döntőből, vezet a Fradi, és úszik előre Szedlmájer, Varga Dénes jókor a hátrányban, hiszen most cserélt a Fradi, és amikor megérkezik, már csak 10 másodperc van a támadó időből. Most kapja meg a labdát, már csak 8. A center eltűnik a víz alatt, kontrát fognak fújni, ha nem, akkor nagyon jól járunk. Bizony, Mezei tolja el magától emberét, és nem kontra, hanem Ferencvárosi emberelőny. Az első 2 meccsen 19 kontrát fújtak a Fradi ellen. Hál' Istennek kevésszer fordult le az ellenfél. Emberelőnyben tehát a zöldfehérek. 2,5 perc elteltével megint fújnak a játékvezetők. 2-es emberelőny lesz ebből a dologból. Nem, Mezei is, nem, Mezei csak elmegy hátsóba. Akkor ez 2-es előny, kapufa! Stefan Mitrovic kapás célről a rövid oldali kapufát trafálja telibe. Nagyon nagy kár érte. Kimarad a 2-es előny. Volt ilyen a Jug ellen is, 10-6-ra vezetett az utolsó negyed. Kezdetén a Ferencváros végül izgulni kellett, 10-9 lett. Többek között azért, mert kapufára lőtt a Fradi egy 2-es fort. Akkor Kállai, illetve Jaksic másfél méteres lövését emberhátrányban védte az ellenfél kapusa. Na most megint a játékvezetők állítják meg a játékot, ez nyilván kiállítást jelent, mégpedig Vámosnak, most a görögök jöhetnek emberelőnybe, 2-2 eddig a személyi hibák aránya. A Ferencváros azonban 1-0-ra vezet mezei center akció csavargóljával. Adogatnak a görögök, most kezdik megszállítani a labdát ki a bal oldalra, be a falba, egyelőre nem jön a labda, ez viszont lövőhelyzet és gól. Jobb hátsóból kicsit beljebb lopta magát középre Geni Dunias, és ott az Olimpiákhoz tábor előtt ragasztja, varja, lövi fel a labdát a bal felső sarokba. 1-1, az a Geni Dunias a gólszerző, aki, ahogy említettem, ugye, hogy nem Fudulis most a legeredményesebb, a sorozatban 26-nál jár, a görögök saját nevelésű sztárja, legveszélyesebb játékosa, de 31-et lőtt ezt megelőzően már Gunas, és az imént betaláló Geni Duniasnak ez volt a 38. gólja a sorozatban. Annyit még zárójelben, hogy nem sokon múlott egyébként, hogy az Olimpiákhoz helyett, vagy az Olimpiákhozzal szemben ne a Szolnok jusson a legjobb 8 közé. A hazai mérkőzésen a Tiszapartiak ellen az utolsó másodpercben egyenlített az Olimpiákhoz, majd otthon győzött, de az az idegenbeli döntetlen jelentett nekik nagyon-nagyon sokat. Most Fradi emberelőny pillanatok alatt szórják ki az embereket a játékvezetők. Varga Dénes kiteszi jobbra Kállaihoz, már a kötélnél, benéz középre, egyelőre nem lehet betenni. Varga megpróbál elhajolni, lenyomják Kállainak vissza, 10 másodperc, a támadó időből kiegészül az Olimpiákhoz, sajnos jól védekeztek. Középre tett labda, 5 méterre a szabadrugás, Csiangere előheti, szabadobás behajol és védi, Pavic a kipattanó labdát pedig megfogják a görögök. Ráadásul azt mutatja a játékvezető, hogy szerinte nem is 5 méteren belül fújta meg a szabálytalanságot, így aztán Csiangere nem lőhette volna rá. Tehát magyarul, ha gól lett volna, akkor sem adják meg. 1-1, 4 perc telik el az első negyedből a Bajnokok Ligája döntőjében itt Hannoverben, amikor lopakodnak előre a görögök és adogatnak minket körbe. Muszje, éppen egy horvát, ha már görögökről beszélünk, aztán egy nagy lövés Geni Duniástól, ez viszont fölé megy, de úgy, hogy a keresztlécet is érintette a labda. A végeredmény persze ugyanaz. Nem bánnánk, hogyha Vogel is sokat találkozna a labdával, eddig mindkét kaput kétszer találták el a csapatok, és mindkét oldalon egy-egy gól született egy-egy védés ellenében. Varga Dénest a másik tízes próbálja lefogni, miközben Jaksics kap egy pofont, aztán visszaadja Vargának, nagyon messze a kaputól a Ferencváros. A játékvezetők megint sipolnak, és most kontrát fújnak sajnos. Az a nagy helyzet, hogy ott középen Nikics volt az, aki helyet csinált magának. Ő is ugye BL győztes, 6-an vannak a Fradi keretéből, akik nyertek Bajnokok Ligáját. Nikics volt talán, aki a legrégebben, igen, 2010-ben a Rekkóval, Stefan Mitrovic 2011-ben a Partizán napon, akkor jött el Szolnokról, amikor utána megnyerték. Egy center bejátszásnál nagyon látványosan tűnik el Buszje, Nikics ezúttal azonban a játékvezetők szerint nem szabálytalan, ha már elől az volt, akkor hátul hozott vissza valamit. A szerb center, aki 2004-ben ott volt az olimpiai számukra vesztes döntőben. Kállai nem teszi előre kapkodva a labdát, nincs is értelme. 10 másodperc, gól! 10 másodperc a támadó időben Stefan Mitrovic elrontott egy kettős ford. Most azonban a kapás oldalról, balról jobb kézzel a rövid sarokba pattintja a labdát. 2,5 perccel az első negyed vége előtt, megint a Ferencvárosnál az előny. És a gól után lehet cserélni, jön Vámos, jön Jansik és jön Pól Zoltán. Lehet frissíteni, lehet variálni. A ferencvárosiaknak híresen jó az erőnlétük, persze ugyanez igaz az Olimpiákos játékosaira is. Stefan Mitrovic pedig kap egy kis pihenőt. Azt szerintem a görögöknél nincs változtatás, de van, mert Murikis megy be most centerbe, Buszje helyett. Ő a klasszikus görög bajuszt viseli, persze nem mindig, de erre a tornára kifejezetten ezt választotta. Egyelőre Jansik nem hagyja, hogy előre hozza Geni Duniász a labdát a jobb oldalon. Most érnek a kapunk előterébe, 13 másodperc, és középen Pól az, aki lefogja Murikiszt, azonnal mehet ki Pól Zoltán, aki tegnap a gólja után kipontozódott, ugyanez volt a helyzet a negyedik negyedben Jansikkal is. Ha ma lőnek egy-egy gólt, és úgy válnak ki, talán Varga Zsolt is aláírná. Körbeadogatnak megint a görögök ember előnyben, 2-1 a Ferencvárosnak. Fudulis középen, Vámos próbál blokkolni. Geni Duniász vissza Fudulishoz. Fudulis megtalálja, de fölé lövi. Megtalálta a lövősávot bizony, de elvétette, mint ahogy nem sokkal korábban egyszer Geni Duniász is. Ez nem érintette egyébként a lécet. Jansik, aztán Younger, lehetne fordulni. Pól most bent marad, vagy bejött vissza a kiállítás után támadásba. Cserélni tehát nem tudunk, persze mondom, volt már, amikor ő is gólt szerzett. Ez remek labda Jansiknak. Jansik befordul, és nincs szabálytalanság. Ott a kezében volt a labda, abban a pillanatban pedig lehet támadni. Ezt a görög meg is tette. Már amennyire görög Obradovic, ő a három horvát egyike. A játékvezetők pedig elkérik a labdát, mert a görögök kikérik az idejüket ebben a negyedben. 2-1-es ferencvárosi vezetés. Másfél perc az első negyedből, 4 ferencvárosi személyhiba, 3 görög ellenében, és azt nézem, hogy a visszaúszásnál bizony Aaron Younger odaütött, nem véletlen, tehát Blackhoz időkérés. Az egyik görög drukker, ott két kordon van, a kettő között egy 2 méteres sáv, majdnem áthajol ezen, és úgy próbál üvölteni Fogelsom a fülébe, de hát ezt a fiatal kapust ilyen dolgokkal nem lehet zavarba hozni. Ráadásul a sapka és a fülvédő jócskán tompítja ezeket a felesleges zajokat, beszűrődő dolgokat. Az időkérés nem tartott teljesen sokáig, magyarul nem használta ki az 1 percet Theodoros Flakhoz, a görögök már felállnak támadáshoz. 5 magyar, mezőnyjátékos, ott görög ellenében. Vámos, Jaksis, Stefan Mitrovic, Varga Dénes és Szedlmájer. Kell, hogy valahogy ezt kivédekezze. Kudulis középen 8 méterről a löbőcselek, aztán kitolja Milonakishoz, Geni Dunias, a két jobboldali jobbkezes, ugye a görögöknek nincs balkezesi, korábban volt a spanyol Mayardá, Geni Dunias, aztán Milonakis lenne a kötélnél, jön a falba gól, nem! Nem gól, Fogel gondolta így, hogy nem gól, mert betette a kapuba gyakorlatilag közelről a labdát Murikis, csak hogy nem csorgott tovább, nem ment be, mert Fogel úgy döntött, hogy oda megy, és fordulunk, Varga, már 3 méter, gól! Be a feje fölé, a szeme közé, Fogel elképesztő bravúrja, én hitetlen gólnak gondoltam, persze a görögök is, és Varga lefordul két emberrel a nyakán, és balról beteszi a kapus szeme közé, feje fölé. 3-1 a Ferencváros javára, a gólszerző Varga Dénes. Ez igen. Kap persze egy pihenőt, Dumi is, aki tegnap is óriásit játszott. Több mint vezére ennek a Ferencvárosnak. Jönnek a görögök, persze őket egy pillanatra sem szabad leírni, 39 másodperc az első negyedből, 3-1 a Fradi javára, azonos létszámnál próbálkoznak, de megvan a labda, Stefan Mitrovic, és begyújtja a rakétákat, kérdés, hogy mennyire gyors Geni Dunias, egyelőre kezdik utolérni a görögök, 7 méterre a kaputól, kifelé viszi jobbra, Stefan Mitrovic aztán megvárja a többieket, úgy döntött, hogy nem tudott volna eléjük kerülni, ráadásul így gyakorlatilag végig lehet támadni itt a hátralévő 20 másodpercet, de csak azután, hogy Varga Zsolt egy kis pihenőre, nyugalomra inti a játékosait, hiszen volt időkérési lehetősége, ő még nem használta ki, Stefan Mitrovic pedig remekül használta ki, ütemérzékét hosszú karjaival megint kinyúlt, mint nem egyszer ezen a tornán, és begyűjtötte a labdát. Aztán az más kérdés, hogy nem tudta végigvinni egyedül az akciót, de hát nagyon gyorsak a görögök, ezt el kell ismerni. 20 másodperc az első negyedből, időkérés után 3-1-es vezetésnél a Ferencváros támadhat majd. 5 magyar személyi hiba, 3 görög ellenében. De hát ez legyen a legnagyobb baj, hiszen például a Jug ellen is 5-tel vagy 6-tal kapott többet a Ferencváros, és mondom, a legszembetűnőbb statisztikai adat az a rengeteg kontra, amit a negyed és az elődöntőben fújtak a magyar centerek ellen. Erre persze mondták szakemberek, hogy nagyon jók, minőségiek a bekkek, lelkük rajta. Na, még be lehetne vinni egy újabb találatot, lövésig jó lenne eljutni. 12 másodperc, Younger egyelőre 10 méterre középen a kaputól, Vámos próbál elszakadni emberétől, nem jön előre a labda, Varga, nagyon messze vagyunk, már csak 4 másodperc, Varga tenni előre, aztán inkább közbelő, ez fölé kacsázik a vízről, és megszólal a duda, egy félidőnyi játék után, hiába hajtanak, küzdenek a görögök, a Fradi 3-1-re vezet az Olympiakos ellen. Na nézzük, 7-4 a Fradinak, görög ember előnyös támadás az utolsó percen belül a második negyedben. Milonakis a kötélnél a jobb oldalon, Murikis a falban, a túloldalon a kapás szélen viszonylag üres az ember, meg is kapja, beljebb lopja magát, aztán vissza, Milonakis, ott a fal és ott a gól. Bejátszották a végletekig, kivárva középre, és a beúszó Obradovic közvetlen közelről beteszi a kapuba a labdát, 7-5, annyi baj legyen, ez is ember előnyből. Ez is egy szépen kijátszott akció, a Fradié persze sokkal, de sokkal szebb volt. És mondom, ha a táblára figyelünk, Polnak két hibája van, Varga Dénesnek és Jansiknak is. Ez viszont nagyon-nagyon veszélyes, mert Varga folyamatosan bent van a medencében, és sajnos az is előferdülhet, csak ne legyen igazam, nehogy rászóljak, hogy még támadásban is, vagy visszaúszásnál el lehet követni egy szabálytalanságot. Na, de nem is mondtam semmit. Két hibával a görögöknél egyedül Skumpakis, 3-4-5-6 görög személyi hiba, nálunk meg 9. Van még 30 másodperc, gyakorlatilag végig lehet támadni Nagyon fontos, hogy ne adja el a labdát a Fradi, ne támadjanak a görögök. Jön a center bejátszás. Mezei remekül adja el, hogy megfogták, persze meg is fogták, vitték a víz alá. Nincsen gyorsan elvégzett szabaddobás a kiállított Argyropoulos. Na gyerünk. 20 másodperc még van a nagy szünetig. Vámos. Középen most Younger, lenne a kötélnél Kállai. Vámos. Vámos meglóbálja. Ez lövőhelyzet. Nem, ki a bal oldalra. Ott nagyon éles a szög. A feladás jó Kállainak. Ő nem lövi. Ki fogja a gyerekek ellőni? Vámos, ez már igen. Gól! Younger eljátszotta, hogy ő aztán most már tényleg ellövi. Ketten ugrottak rá. Vámos pedig kapott a lehetőséget, és bal kézzel, jobb hátsóból a lécérintésével védhetetlenül bevágja, bezúdítja, bebombázza a labdát oda a bal felső sarokba. Csak ráncolja a szemöldökeit Pavics. Más nem tehet. 8-5, marad 4 másodperc. Vigyázzunk, Fogel kiebb tempozik, nehogy meglepjék egy távolival, nehogy meglepjék. Obradovic kezében a labda. A Fradi kimegy szorosra, tehát senki nincsen most a kapu előterében. Egy távolölövés, Geni Dunias, hát ez gyakorlatilag fejjel is véghette volna. A kapus Fogel Soma fantasztikusan teljesít egyelőre a Ferencváros története első bajnokok ligája döntőjében. Így aztán a félidőben a legrangosabb vízilabda európai sorozatban. Vezet, mégpedig 8-5-re vezet az Olympiakos ellen. És a miénk készek a harc a csata folytatására, mégpedig úgy, hogy a második játék részben oda az Olympiakos tábor előtti kapuba kell majd betalálni jó néhány szó, persze senki nem bánná, hogyha innentől a Fradi nem lőne gól, de csak mondjuk kettőt kapna. Nagyjából az utópia kategória, az viszont remek teljesítmény, hogy 8-ig jutott már két negyed alatt a magyar bajnok, a 23-szoros magyar bajnok, amely az elmúlt két esztendőben a második számú európai kupasorozatban szerepelt, és ha már ott volt, akkor meg is nyerte mindkétszer az Eurókupát. Most azonban a ráúszásnál a görögöké a labda, és az első emberelőnyös támadás lehetősége. Vámost állítják ki, aki két lövésből két hatalmas gólt szerzett. Persze csak a tábla szerint, mert hogy ő ott van a medencében, a kettes Szerülmájer ment ki, körbeadogatnak a görögök, próbálunk zónázni, úgyhogy két ember biztosít, a keresztlabda elmegy, ez már lövőhelyzet, Geni Dunias gól, becsúszik, Fogel karja alatt, aki magas lövésre számított, vagy pattintott lövésre, ez laposan becsúszott, Geni Dunias a gólszerző. Az a Geni Dunias, aki, ahogy említettem, ebben a BL szezonban a leggólerősebb görög, most 5 lövésből 3 találatnál jár, összességében pedig ez volt a 40. gólja a szezonban. Nagyon jó formában a görög játékos. 8-6, így is a Ferencváros javára, de jól kezdődik görög szempontból, megint egy emberelőnyös találattal sikerül valamit elérni. Younger közben kap egy pofon Milonakis-tól, 8 méterre a kaputól, a támadó időből bőven van 18 másodperc, ezúttal Nikicsben centerben víz alá viszi a Becker, csak ne fújjanak kontrát, egyelőre nem fújnak, jön a labda Stefan Mitrovic, Nikicshez középre visszarántják nagyon rátványosan, nincs 5 méteres, nem volt abszolút gólhelyzet, van viszont emberelőny a Fradinak. Nikics ma, hát mint egy főnix madár, mondjuk azt, feltámad hammaiból, poraiból. Kiválóan játszik Stefan Mitrovic a bal oldalon, át a jobb oldalra, Szedülmájer lemegy a kötélhez, és kapufát lő. Nagyon váratlan megoldás, éles szögből, jobban, jobbról, de sajnos a kapufa külső élét találja el. Nagyon vagány megoldás lett volna, mint kapásszélről Varga Dénes, az ifjú Varga Dénes az olimpiai döntőben, Pekingben, csak az bement. 8-6, jönnek a görögök rendületlenül előre. Dervisis teszi középre, aztán egy továbbítás Argyropoulostól ki a jobb szélre, egy keresztlabda, lemaradunk, de nincs gól. Hát ez hogy nem lett gól? Fogel átért, vagy a kapufa mentett, majd ezt meglátjuk egy tábla tanulsága alapján, vagy egy monitor alapján. Az tény, hogy én a baloldali kaput nem látom, mert a két főkamera pontosan itt van az asztalom előtt mozog. De a lényeg, hogy nincsen újabb görög gól. 8-6 a Fradinak. Jaksics kap egy baráti Dervisisztől az arcába. Varga Dénes pihen a két személy hibájával, így kell támadni. Egy lövés a blokkba, megvan a kipattanó. Kállai lőtt el nagyon-nagyon messziről, de mivel megvan a kipattanó, lövési kísérlet volt, újraindul a 30 másodperces támadóidő. Nikic óriási küzdelemben ott bent a göröggel, nem jön be a labda középre, Szedülmájár csak bemutatja, Stefan Mitrovic, és most fújnak kontrát a játékvezetők, tapsolnak itt a görögök, nem tudom, vezetők vagy kicsodák, de most nagyon elégedettek a sípmesterek tevékenységével. 8-6 a Ferencváros javára. Sorozatban 3 európai kupát szerezhet a Fradi, gyakorlatilag 4-et egyébként, mert ugye amik nem sorozat, de egy meccses az európai szuperkupa, az megvan az Olimpiákhoz ellen a két eurókupa mellé. Jön a centerbe, a Szedülmájár remekül, bedobja, bevetődik. Ott a testét sem sajnálva magát a görög elé, mégpedig Murikis elé, aki nem fér a labdához, a víz alá süllyed, a labda meg Fogel Somáé a centerbe játszásnál. Aztán jövünk előre, Jangör remek labda, Jaksics a kapu előtt, 5 méteres, de szépen helyezkedett. Hát két görög volt ott, semmire nem mentek. Nikola Jaksics a Jolly Joker ennek a csapatnak. Maga 22 évével. Tényleg annyira univerzális játékos, hogy ez egészen hihetetlen. És ő is nagyon-nagyon alázatos. Aaron Younger kezében a labda, hiszen Varga Dénes most nincsen bent. Oda megy a görögök közül Gunas, elúszik előtte, mellette. Ezzel próbálja megzavarni Youngert. Ott van Fudulis is a kipattanóra, az esetleges kipattanóra, meg Dervisis. Eltelik 3 perc a harmadik negyedből, eddig egy görög gól, 8-6 a Fradinak. Younger megkapja a jelet, kapufa! Kimarad egy büntető, elemi erővel, de a jobb oldali kapufára. És most belelkesednek a görög szurkolók, kérdés, hogy az Olimpiakos lendületbe jön-e. Jobbra tolják Milonakisnak, nem lőtt el Fudulis egyből. Van még 10 másodpercig, center akció gól. Jön Murikis, ez a betett labda, ütempassz Dervisistől, és a kapunak félig háttal, amolyan külső csukló mozdulattal behúzza a labdát. Gyorsan megbüntették a Fradit, a kihagyott 5 méteres után. Younger az egyik legbiztosabb kezű, és erre kihagyja. Pillanatok alatt 2 farag a hátrányából a címvédő Olimpiákhoz. 8-7 a Fradinak. És ami még talán ennél is vészjóslóbb, hogy Varga Dénes nélkül egyelőre nincs kreativitás a csapatban. Nem véletlenül, hogy jön vissza a csapatkapitány. Szó szerint próbálja Geni Duniaszt lefogni. Vargát, aki most bal oldalon hátsóban van, 7 méterre a kaputól, Jaksics középen. Younger, bencenterben Mezei. Vámos próbálja áthámozni magát emberén. 10 másodperc a támadó időből. Younger alaposan kiszorítják. Argyropoulos, a játékvezetők most vesznek észre valamit, és ítélkeznek. Dervisis közben csap egy pofont Mezeinek, és kiállítják a görögök hármasát, Skumpakis. Ő kipontozódik. Most kíméletlennek kell lenni, 8-7 a Fradinak emberelőny. Varga jobbra, Vámos nem teszi a túloldalra, Younger hátsóban. Varga középen, Mitrovic kéri, kapászél Mitrovic! Nova gól! Ho-ho-ho! Azt a mindenit! Hát csak ámulnak a görögök is, már rég elsüllyedt Pavic meg a blokkolni akaró ember. Mitrovic pedig kiemelkedett, megtartotta jó néhány ütemig a lövőcselek alatt magát, mint a kis széken Sámlin állt volna. És aztán mi sem természetesebb, a kapufa és a léc érintkezésénél a hosszú sarokba, a pipába lövi a labdát. Mitrovic, a Ferencváros mai legjobb, legeredményesebb góllövője. 4 próbálkozás, 3 találat. Vámos még 2 gólos mellette. 9-7 a Fradinak. Fudulis pedig megkapja a labdát, és így aztán gyakorlatilag hiába 6 méterre volt, az üres kapuba lő. 2 perc, 12 másodperc, nem szabad elfogyni a végére. Persze mely csapat bírná el Varga Dénes hiányát? De a Fradi elbírhatja, de ahhoz gólt kell lőni. Vagy több mint 2 percet kapott gól nélkül játszani. Ki lehet most a nyerőember? Jansi mezeiben, most centerben, Nikic sorozatos kontrája után. Nagyon messze a kaputól a Fradi, a félpályán Jáksics. Jánger, ő is 8 méterre. Mezei a víz alatt. Fújjanak már, uraim, valamit. Nem fújnak, csak szabad dobás. 10 másodperc a támadó időből, kevesebb, mint 2 perc a meccsből. Vámos kap egy szabad dobást, nagyon-nagyon messze vagyunk. Jansik hátra megy, ne legyen lefordulás. Vámos pont középre Pavichoz, és a kérdés az, hogy előre dobja Obradovicsnak. Jansik ott van mellette, lesz-e lefordulás? Mezei belekapaszkodik oda a Buséba, Busé meg fogja a sapkájának a kötelét. Hát mit csinálnak itt ezek? És ott a helyzet közben, Gunász, lövőhelyzet, üres kapu szinte, ha továbbadja, és továbbadja gól. Mert továbbadta Geni Duniasnak. 1 perc, 36 másodperc. Ezt most nagyon kijátszották. Sajnos látszott innen felülről, ahonnan közvetítek, csak a kamerát látom, meg az látszott, hogy ha van szíve Gunasznak leadni meg esze, akkor ez üres kapu. Előtte két blokkoló, egy kapus, Geni Duniász előtt senki. Hát ez hihetetlen. 10 hétre vezetett a Ferencváros, és immár 7,5 perce gólképtelen a magyar bajnok. 10-10 egyenlét az olimpiákhoz. Nagyjából ez időtájt egyenlített novemberben is az európai szuperkupa meccsen, ott 7-7 lett a vége, nem volt már gól az utolsó percben. Jansik, két centerrel most a Fradi, Younger is bemegy oda középre, mezei sapkája már nincs meg, nem fújnak Busi ellen, beljebb lopja magát Kállai, nincs ember, akinek passzolhatna. Kállai szabad dobást kap, most ki kell küldeni valakit. Ha ez páros lesz, akkor megeszem a mikrofont. Na lássuk, mit fújnak. A mezei próbál eloldalazni, belecsimpaszkodnak, valami egyértelmű ítéletet nem lehetne hozni. Egyelőre semmilyen ítéletet nem hoznak a játékvezetők. Most kikérik a labdát, 10-10, 1 perc, 20 másodperc. Busje kimegy, mezei kimegy, akkor páros lett, a lehető legrosszabb. Mondhatnánk ezt, titulálhatnánk Salamoni döntésnek, de hát ez egy gyáva döntés, egy gyáva megoldás. Persze a róka fogta, csuka esete volt, de hát mégiscsak a Fradi támad, és hosszú percek óta gyakorlatilag, ha úgy tetszik, ember hátrányban támad, mert vagy kontrát fújnak a játékvezetők, vagy a leglátványosabb szabálytalanságnál sem fújnak semmit. 1 perc, 19 másodperc a meccsből, 14 másodperc a támadó időből. 10-10, Jansik. Kállai, Jansik elúszik, nem figyel Younger, nem figyel. Lefogta Obradovics, pedig nem tűnt rossznak Kállai bejátszása, az más kérdés, hogy Jansik elmozgott, és az olimpiákhoz jöhet előre. Azért, hogy átvegye a vezetést. Egyetlen egyszer sem vezetett az olimpiákhoz a meccsem. És időt kér Vlachhoz. 1 perc, 4 másodpercnél. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, de valami extrát kellett volna hozni támadásban. És persze kicsivel jobb védekezést a negyedik negyedben. 3 görög gól. És emlékezzünk, emberelőnyben Jáksics kapufát lőtt, a harmadik negyedben Younger 5 méteres hibázott. És az utolsó 10 percben a kipontozódott Varga Dénes sem segíthet csapatán. Erre a meccsre egyébként német Toni és Gornagy Miklós került a lelátóra, nem kerültek be a 13-as nevezett keretbe, és jelenállás szerint Gárdonyi András, a második számú kapus, nem kap lehetőséget, mint ahogy az egész tornán itt a végjátékban. Fogel viszont ott van, és minden szem, legalábbis nagyon sok rászegeződik. Az utolsó perc, matematikailag egy-egy támadási lehetőség, 10-10, először az olimpiákhoz. De hát bármi, sok minden történhet még. Például egy labdaszerzés, Szedlmájer, nem sikerül, Obradovics, keresztbeúszó görög, Argyropoulos elúszik a kapu előtt, Jáksics lefogja Murikiszt, 6 másodperc, 10 méterre van a kaputól. Fudulis, ő azonban ellövi, ejti, megvan! Fogel lekapja! 42 másodperc, ez azt jelenti, hogy a Fradi nem támadhatja végig. Most jól meghűlt az óra, azért hűlt meg, mert neki van igaza, Varga Zsolt közben időt kért, miközben én a felúszó, illetve visszaúszó játékosokat láttam, és ezért jelent meg hirtelen az egy perc az alsó táblán. Az utolsó időkérés a Fraditól. A görögöknek nincs már, tehát hogyha a Fradi sokáig tudna játszani, akkor nem biztos, hogy felérnének, de hát rengeteg a ha, és rengeteg a kérdőjel. Mindenki most már csendbe döbbenten figyel, a görögök sem szurkolnak annyira, most próbálják lelkesíteni Pavic kapust, de a legtöbben imára fonják a kezüket, mind a Fradi táborban, mind a görögöknél. Ez aztán tényleg drámai végjáték. Tavaly 9-7-re nyert a Recco ellen Genovában az Olimpiákhoz a 4 gólos Fudulis vezérletével. Többször zárkózott a Recco, egyszer a vezetést is átvette. De ott nem volt ekkora izgalom az utolsó percben. 40 másodperc. A Fradi támadhat ennek a felében. Younger, nagyon messze vagyunk. Bent pezseg a víz, Nikic visszajön, Nikic megkapja, és megkapja az ítéletet is, ember előny a Fradinak, Obradovic a kiállított kipontozódik, gyerünk, Jansik a szélem, és végig lehet támadni, Younger hátsóban, Mitrovic kap egy pofont, állja, Jaksic kiteszi lövőhelyzetből, Kállaik bele a kapusba, 10 másodpercnél. Pavic úszik oldalra, 5 másodperc, ne hagyjuk indítani. Miénk volt a meccslabda, ezt még ellövi Fudulis félpályáról. Hol fölé csúszik, 10-10. Megint 5 méteresek a két csapat csatájában.
2: Ahogy az egykori népszerű rádiójátékban, a Szabó családban, mi is most a legizgalmasabb pillanatban szakítjuk meg a történetet. De hamarosan jövünk az 5 méteres párbajjal.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Gomoly felhős, napos idő várható. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az FTC az Olympiakosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta felül a spanyol Matarót. Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olympiakosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A futball VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0, Algéria-Bolívia 4-0. Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkácsnál a Hertogenbosi füvespályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger alias Sim ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darius Nyihur ellen eső miatt félbeszakadt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rakétákkal és több mint 200 hózdrónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3 megsebesültek. Közben tüzet okoztak egy olajfinomítóban lezuhanó ukrán drón roncsai, az éjjel a Krasznodari régióban. A belgorodi területet ért csapásokban egy civil életét vesztette, 10 pedig megsebesültek. A támadások miatt több városban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőgép forgalmat. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Folytatódtak a késeléses támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, ennek ellenére az Észak-Ír fővárosban és több vidéki városban is erőszakos demonstrációk voltak. Itthon rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 70 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról.
0: Közlekedés.
4: Az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon aszfaltoznak a Hárosi Duna híd közelében. A 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2019. június 8-án a férfi vízilabda bajnokok ligája döntőjében a Ferencváros az alapjátékidő után 10-10-re végzett a görög Olimpiákosszal. Jött az orosz rulett Hannoverben.
5: Minden esetre a novemberi európai szuperkupa meccse is 5 méteresekkel dőlt el a két csapatnak. Akkor Obradovics és Futulis hibázott, az egyik kapufára menő lövésbe Fogel is beleért, emlékeim szerint. 7 aranyérme van a magyar csapatoknak a legrangosabb férfi vízilabda európai kupasorozatból, 8 ezüstérme. Ezt nem kellene tovább gyarapítani. 3-szor a Honvéd, 2-szer-2-szer az OSC és az Újpest, 1-szer a Vasas lett második. És végül is a Ferencváros kezdi. Jansik Szilárd kezében a labda. Pavicsal néz Farkas szemet. Most jön a sípszó. Jansik emelkedik. Ki fogja Pavics? Ennél rosszabbul nem kezdődhet. Csak akkor, hogyha még Argyropoulos belövi. Jön a görög. Fogják, kiebb tempózik. Egy 21 és egy 22 éves párharca 5 méterre egymástól. Bent van. 1-0 az első kör után a görögöknek. Ez tényleg rosszul kezdődik. De még nincs veszve semmi. Fogel átdobja a labdát Szedlmájernek. Ő a második ferencvárosi vállalkozó. Beleér Pavics, ez is a bal kezéhez ment, de ez magasan. Szedlmájer tehát belövi. 1-1, csak jön a túloldalom. Gunas. 2 lövés, 0 gól. A 10-nél viszont önzetlen gólpassz többek között. És kapufa! A keresztlétre vágja! Na! Hát akkor 1-1. Jó van. Akkor nem történt semmi. Aaron Younger a meccsen kihagyott egyet. A kapufára lőtte. Ő kezdi a harmadik kört. Gól! Most is a jobb sarokra, de ezúttal a kapufa és Pavics keze közé. 2-1 a Fradinak, helyreáll a világrendje. Milonakis nem sokat vállalkozott, 2 lövése volt. Nem talált a kapuba, viszont volt 4 gólpassza. Most passzolhatnak görög szurkolóknak. Kapufa ez is! A keresztlétre! Milonakis jó erőben van. Kipattant a félpályáig. Az ütőre meg a nyakán mindjárt elpattan. Az a léc velünk van. Lehet, hogy csak védi a görög szurkolókat, nehogy eltalálja őket a labda. Jelentem, nem találta. Negyedik kör. 2-1 a Fradinak. Kállai. Ő már egyszer mindent eldöntött, most csak be kell lőni. Kapufa! Kállaié volt a utolsó lövés a meccsen. Akkor nem sikerült betalálnia. Most meg kapufát lő, most sem. Gyervisis. Bolgár megint kijebb tempózik. 24 éves görögöt megpróbálja megzavarni. Még mindig 2-1 a Fradinak. Lehetne a negyedik kör végén is ugyanez. Gyervisis most kap jelet. Fogel jön kifelé és bent van. Bepattintja. Fogel nagyon dühös, mert érezte. Mármint az irányt. Nikola Jaksic kezében a labda a ferencvárosiak közül. Ő az ötödik lövője a magyar bajnoknak. Jaksic emelkedik. Gól! Ó, de biztosan bepattintotta. Nagyon szép megoldás volt. 3-2. És jön a gól király. A sorozat gólvágója Geni Dunias. És Fogel az ötödik kör végén. Fogel megint kijebb, bent van. 3-3. Most már aztán tényleg a hirtelen halál következik, hiszen egyesével folytatják. Amíg valaki hibázik, és a másik be nem lövi. És milyen nehéz pillanat Jancsik Szilárdnak, mert újra oda kell állni az első elrontott büntető után, illetve 5 méteres után. A 25 éves Fradi játékosnak. De ott a lehetőség, hogy lehet javítani. Jancsik, gól! Ez az! Pattintott lövés a jobb sarokba. Ez a Szilárd 4-3. Na, Argyropoulos barátunk következik a 6. körben. Fogel, ő még nem fogott, kétszer a léc hárította a görögök próbálkozását, és megint kapufa! Bajnokok ligája győztes a Ferencváros férfi vízilabda csapata! Mert 10-10-es mérkőzés után az 5 méteres párbajban a 6. körben az elején hibázó Jancsik Szilárd belövi, a görögök pedig 2 keresztléc után eltemetik magukat Argyropoulos kapufájával. Varga Dénes nélkül az utolsó 10 percben elképesztő meccseket játszva a negyed döntőben és az elődöntőben. Kisé lesajnált csapatként, fekete lóként, de megcsinálják a büntetőkre, az 5 méteresekre. Nem csak Varga nem mehet oda, hanem a szintén kipontozódó Vámos sem, és a Ferencváros ezt is elbírja. Fantasztikus, egészen fantasztikus első döntőjét a legrangosabb sorozatban. Egyből meg is nyeri a zöld-fehér csapat. Bravo, bravo, bravo. A végeredmény tehát a férfi vízilabda bajnokok ligája döntőjében 2019-ben Hannoverben. Ferencváros Olimpiákos 14-13.
3: 2019-ben nyerte meg először a Ferencváros a vízilabda bajnokok ligáját. Egy év múlva nem védhette meg a címét, mert a világjárvány miatt a 19-20-as sorozatot nem fejezték be, így 2021-ben duplázhatott volna. Be is jutott a döntőbe, de ott kikapott a Pro Recco-tól. Az olasz csapat a következő 2 évben, 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a BL-t, és 2024-ben is döntőbe került, vagyis sorozatban egyszer is közel került a trófeához. Ám a 2024. június 7-i fináléban az FTC Telekom tudatosította vele, egyszer minden sorozat megszakad. Idézzük fel annak a csatának az utolsó pillanatait.
6: Ez az utolsó pár perc, ez nagyon durva. Sose nyert egyébként a Ferencváros olasz csapat ellen, és így fűti a revans vágy a Fradit, mármint a Recco ellen nem nyert korábban az FTC, főleg mert az elmúlt idényekben rendre a Recco miatt nem sikerült előre lépnie a Fradinak. 3 éve a döntőben nyertek Zalánkiék, tavaly pedig egyébként a negyed döntőben győzött a Recco, és a bronzmérkőzés, ami egyébként a döntő előtt volt, azt az Olimpiákhoz nyerte 9-6-ra a Novi Belgrád ellen a görög együttesben Vámos Márton egyébként 2 gólt lőtt. Itt a finálé első negyedében ismét Vígvári Vendel köszönt be először, de azt érzékelni lehetett, hogy az olasz von legjobbjai hát nem adják könnyen magukat. A negyed végén 2-2 volt az állás, a félidőben 6-4 a Fradinak, Jansik is megmutatta magát, majd aztán a harmadik negyedben egyébként 9-7-re vezetett az FTC, Mandic és Argyropoulos is megmutatta magát, Mandic jelenleg 4 gólnál jár, ő talán a mérkőzés legjobbja. 22 másodperc van hátra a találkozóból, nincs ember előny, nincs ember hátrány, nincs semmi. Egyenlő erők küzdelme, de 1 góllal vezet a Ferencváros. Kiküldenek egy fradi vízilabdázót. Egyenlíthet a Prorekko, ez egészen elképesztő. 2-essel Mandicot fogják kiküldeni, úgyhogy emberelőnyben a Rekko. Dekár érte, sőt Nagy Ádámot küldik ki, nem is Mandicot, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ki kell védekeznie az FTC-nek. Az utolsó lehetősége a Rekkónak az egyenlítése. És megfogja Vogel! Bajnokok ligája győztes lesz a Fradi! Megfogta Vogel, hiába dobta rá a Rekko játékosa Ecsenike, megfogta Vogel, és 7 másodperc van hátra. El kell dugni a labdát, menni kell előre, nem szabad odaadni a Rekkónak. 3-2-1, és vége, nem, még nincs vége, még nem szabad bedobni Nyéki Balást. Még nincs vége, vagy vége van, egészen elképesztő, most vége van. Bent a vízben az összes Fradi játékos, vezető, stábtag mindenki. 2024-ben Bajnokok Ligája győztes a Ferencváros csapata. Hát micsoda mérkőzés volt, micsoda véghajrá. Zalánki Gergőt a találkozó vége előtt 5 perccel kiállították, egy kis szabálytalanság miatt, tehát elég brutális volt. De a lényeg, hogy a Fradi megnyerte a Bajnokok Ligáját egy óriási harc árán, és így 2019 után ismét a Bajnokok Ligája győztes. Dusan Mandic 4 góljával a legeredményesebb játékosa volt ennek a mérkőzésnek, illetve hát a Ferencvárosnak is. Óriási győzelem, óriási siker. A végeredmény 12-11, a Ferencváros legyőzte.

0: játékosaimnak mindent megtettek, stábomnak, és a feleségemnek szeretném megköszönni iszonyat, amit el kell viselni azzal, hogy úgy néznek ki a napjaim, mint itt a Final Four alatt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a támogatást a csapat nevében, és a játékosok, megmondtam, ők a világ legjobbjai, ezt elmondtam a meccs előtt.
1: Így van, de az ilyen pillanatokért azért gondolom, hogy megérte, látom, itt van a telefon, van, aki már gratulált, esetleg egy nagyon közeli kolléga?
0: Nem néztem meg semmit, csak a feleségemet hívtam, ez az egy fontos volt.
1: Mit lehetett mondani neki?
0: Nem tudom, hogy hallott-e valamit. Szeretem és köszönöm.
2: 2024. június 7-én a Ferencváros története során másodszor nyerte meg a vízilabda bajnokok ligáját. És még egy évet sem kellett várni a harmadik diadalra.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A Ferencváros férfi vízilabda csapata 2019-ben és 2024-ben is megnyerte a vízilabda bajnokok ligáját. A 2024-25-ös idénynek a címvédés vágyával vágott neki, és ennek megfelelően gázolt végig a mezőnyön. Természetesen címvédőként rögtön a legjobb 16 között csatlakozott a mezőnyhöz. Itt 4-4-es csoportot alakítottak ki, az FTC Telekom ebben a körben mindhárom ellenfelét oda-vissza verte. Október 8-án Ferencváros Dinamo Tbilisi 16-7. Október 15, Radnicski Ferencváros 5-12. Október 29, FTC Jadran Split 18-9. November 13, Tbilisi Ferencváros 7-18. November 20-a FTC Radnicski 16-4. Hoppá, nem akármilyen győzelem. December 4-én pedig Jadran Ferencváros 10-12. A Ferencváros ezzel magabiztosan gyert a csoportját, rajta kívül innen a Jadran ment tovább. A legjobb 8 között újabb 4-es csoportokat alakítottak ki. A címvédő itt is megállíthatatlan volt. 2025. február 5-én Ferencváros Barceloneta 18-10. Február 26. Savona Ferencváros 9-17. Március 19. Nagyvárad Ferencváros 7-18. Aztán április 1-én a katalán óriás kissé megtréfálta. Barceloneta Ferencváros büntetőkkel 13-12. Ez ugyebár hivatalosan vereséget jelent, de hát a rendes játékidő után döntetlen volt az állás, és egyébként sem jelentett ez semmit, hiszen a Ferencváros folytatta a menetelését. Április 22-én FTC Savona 15-11, majd május 14-én Ferencváros Nagyvárad 20-10. Innen tehát ebből a csoportból a Ferencváros és a Barceloneta, a másik csoportból a Novi Beograd és az Olympique Marseille jutott a legjobb 4 közé. Aztán Máltán 2025. május 30-án az elődöntőben Ferencváros Marseille 14-11, így június 1-én a címvédésért szállhatott vízbe a Ferencváros a szerb Novi Beograd ellen.
6: A két csapat már felállt egymással szemben, vagyis valójában a vízben ott fekszenek a vízen, hogy majd a ráúszást megkezdjék. Gladovics a Novi Beogradnál, ő az, aki majd úszik. Nincs, hozzáteszem azért, a szerbeknél annyira sok külföldi, sok a szerb leginkább. Van holland játékosuk, vannak görögök, van olasz is, Vámos pedig talán azért is hajt,

0: legyen egy második győzelme a Bajnokok Ligájában, mert ő tavaly még nem volt a Ferencvárosnál, Jancsik Szilárd pedig azért megy, hogy meglegyen majd a harmadik diadala a Bajnokok Ligája döntőjében. Jön a ráúszás, amelyet aztán végül elhoznak a szerbek. Övéki az első támadás joga.
1: Gladovics tehát gyorsabbnak bizonyult, mint a Ferencváros játékosa, úgyhogy jöhetnek a fehér sapkás belgrádiak az első támadással. A labda pedig Badavanszi kezében, ő az, aki jobbra teszi rossz kéz oldalra, ott már Martinovics várja, vele szemben szabálytalankodnak. Skumpakis lóbál 7 méteren, és egy kontra szabálytalanság, a Ferencváros megszerzi a labdát, hát 20 másodpercig tartott nagyjából az első belgrádi támadás, most pedig már van Hetz Krisztiánó szad fel a medence jobb oldalán a labdával. A tegnap előtti meccskerethez képest egy változás történt a ferencvárosiaknál. Molnár Erik helyére német Toni került be a mai 13-ba. Viszont már visszaadja Manhertznek. Manhertz jó 10 méterre a kaputól szemben vele. Mandicshoz játszik. Mandics kiemelkedik a vízből. Jön a centerezés, lenyomják ott a víz alá. Ha jól látom, Jansikot, de már ferencvárosi szabálytalanság történt, úgyhogy megint csak a szerbeké a labda. Még egy perc sem telt el a mérkőzésből, gól egyelőre nincsen.
0: Pedig azért a ferencvárosiak, ha úgy van, akkor sok-sok gólt tudnak dobni. A bronzmérkőzést megnyerte a Barcelona, a 19-9-re a Marseille ellen, lehet a franciák teljesen elfáradtak, de most jön a Ferencváros. 10 másodperc van a támadó időből, lent a jobb oldalt most a Novi Belgrád. Jó volt a lövés, de a védés pedig Fogeltől még jobb. Zöld sapkában játszik a Fradi, fehérben pedig a szerb csapat. Marad a 0-0, jön előre a Ferencváros. Lehet az előbb azt mondtam, hogy a szerbek jönnek előre, de mindegy, mivel Fogelsoma védeni tudott. Lehetőség lesz-e lövése bármilyen formában? Ez a kérdés. Ott középen két magyar játékos is, és bizony Csuk az, aki fogja természetesen a bent lévő centerek egyikét. Na talán sikerül megfogni a labdát, Csuk pedig arrébb tudja tenni, hiába de Toro volt az, aki végül nem tudja megkaparintani. Nincs gól, nincs lövés, 0-0 az állás.
1: Ha már itt a bronzérem szóba került, annyit mondjunk el, hogy Végvári Vince 2, Búrján Gergely pedig egy góllal járult hozzá a Barcelona harmadik helyéhez. A túloldalon a Marseille csapatában Angyal Dániel egyszer volt eredményes. Itt a döntőben pedig magyar játékos csak a Ferencvárosban van. Most egyébként épp a Ferencváros szerbiénél, Mandicsnál a labda, hiszen újra az FTC támadhat. Mandicsot gyötrik nagyon ott az ellenfelek, 6 méterre a kaputól Mandics tovább lóbál, és ketten vannak bent megint centerben. Mandics elővi a kapufáról, kijön, és a labda pedig a szerbeké. Úgy tűnik, így van. Gyorsabban eszméltek ott a bekkek, mint a bent helyezkedő Jansik. Mandics csak felső kapufát találja, talán még Glušec is beleért a labdába, aztán gyorsan reagáltak a szerb bekkek, így pedig már a túloldalon támadhat a Novi Beograd. Vucinic adja tovább a labdát, Skumpakis, olimpiai és VB ezüstérmes görög játékosa is van a Novi Beográdnak, a baljára passzol, aztán Skumpakis visszakapja, vele szemben viszont már emeli blokkra a kezét, jön a bejátszás, víz alá kerül Badamassi, és itt a mérkőzés első kiállítása. Jansik Szilárdot küldi ki, 20 másodpercre a játékvezető.
0: Leviszik a kötélhez, mégpedig Vlahopulos az, aki a jobb kézzel, jobb oldalról nem fog lőni, bár az előbb megtette ezt. 10 másodperc az ember hátrányból, ferencvárosi oldalról, Vlahopulos keresztpassz, lövés, kapufa! És aztán megvan a kipattanó, ez a szerencse, ez a lényeg. Gladovics volt az, aki végül ellőtte a labdát. Fogel valószínűleg azért ezt szemmel követte, a lényeg az, hogy nem ment be. 5 perc van átra az első negyedből, nincs gól, továbbra is 0-0 az állás. A szerbeknél egy olimpiai bajnok, Milos Csuk, a csapatkapitány, a szerbekkel nyert a 2024-es párizsi olimpián, de hát van a Fradinak is olimpiai bajnoka, Tusan Mandicsra gondolok, ő is a szerbekkel nyert. Középen megint szabálytalanság, ami miatt végül a játékvezetők mit ítélnek, volt egy ütés, valószínűleg ebből nem a ferencvárosiak jönnek ki annyira jól, vagy mégis lesz egy kiállítás, 6-ossal kimegy, mégpedig Gladovics, egy pillanatra azt hittem, hogy Vámost fogják kiküldeni, mert ő is 6-os, de úgy néz ki, hogy csak a Novi Beográdnál lesz kiállítás. A lényeg, 20 másodperce lesz majd arra a Fradinak, hogy ezt az emberelőnyt góllá tudja váltani. Valamit néznek még a játékvezetők, de aztán most már vissza fogják dobni a labdát a vízbe. A lényeg, hogy emberelőnyben lesz majd az FTC csapata. 4 perc, 49 másodperc ebből a negyedből.
1: Vámos teszi ki a bal oldalra, lent a kapás szélen a kötélnél Manherz, visszaadja Vámosnak, Vámos lóbál hármat is, aztán továbbadja Mandicsnak, még egy passz Argyropoulos, majd megint Vámos, újra Mandics, körbejáratják ők hárman, Mandics Manherzet találja meg, visszakerül Argyropoulos-hoz, egy lövés és a blokkról lejön, aztán a kötélhez ér. De ezek szerint akkor egy ferencvárosi játékos is beleért, mert a labda a Novi Beográdi nem sikerül kihasználni az első emberelőnyös helyzetét az FTC-nek. Argyropoulos a Bajnokok Ligája góllőlistájának vezetője próbálkozott, de nem találta el, vagy nem jutott el a labda a kapuig. A visszaúszó Disomma pedig szabálytalankodik, úgyhogy emberelőnyben jöhet most a Novi Beográd csapata. 5 ferencvárosi védekezik, a 6 belgrádi ellen csuk, teszi tovább a labdát Skumpakisnak, aztán már Vlahilopoulos, Skumpakis egy távollövés, fogja kivédi, visszakerül azonban Vlahopoulos-hoz, aki két lóba után egyelőre nem lő, előtte Manherz, Fekete is kiúszik rá, Skumpakis még egyel tovább, ez is a kapufát találja el, ki fogja elérni a labdát, kötélhez ért, úgyhogy a Ferencváros jöhet. Hát kapufákból egyelőre nincs hiány, gólokból viszont van, 4 perc, 9 másodperc után, továbbra is 0-0, a Novi Beograd Ferencváros PL döntő.
0: Fogja hozzá a labdát, és Manherzet találja meg, ott a félpálya környékén jön előre, 20 másodperc a támadó időben, tehát azért a felúszással nincs problémája az FTC-nek. Egyet tovább teszi a labdát, az a kérdés, hogy ezzel tud-e bármit kezdeni majd a Fradi, és megint jönnek a sív szavak rendszeresen. Úgy látszik, hogy csak szabad dobás lesz, nem történt semmi probléma, de lesz egy kiállítás, mégpedig a belgrádiaknál hármas sapkával Skumpakist küldik be ki a játékvezetők. Mandic tette tovább, már le a kötélre, Manherznél van a labda, szemben ott a lehetőség, és aztán Manherz bedobja, hát jobb később, mint soha. Egy óra vezet az FTC, 3 perc, 19 másodperc. Érdekes, hogy azért most szemben volt a kapuval Manherz Krisztián, egy pillanatra azt gondoltam, hogy majd inkább a bal szélen lesz, de szépen a jobb sarokba lőtte, és így megvan a vezetés a Fradi számára, 26. gólja már a Bajnokok Ligájában Krisztiánnak. Fontos gólok szerzője, a magyar válogatott játékosa is. Magyar előny, Fradi előny.
1: Majd, hogy nem 5 perc eltelt már a mérkőzésből, amikor megszületett az első gól, de ami igazán fontos, hogy ezt az első gólt a Ferencváros szerezte, így 1-0-ra vezet tehát a magyar bajnok a Novi Beograd ellen. A Novi Beograd egyébként a Bajnokok Ligájában vigasztalódna, hiszen a szerb bajnok idén a Radnički lett, és az Adria Ligát is a Radnički Kragujevac nyerte, úgyhogy a belgrádiaknak idén nincs aranyérmük. Reméljük, hogy ez így is marad, ezután a ma esti BL döntő után is támadnak, viszont a fehér sapkások, és figyelik azt, hogy be lehetne tenni középre, centerben ott a fehér sapkában lévő játékos Nagy Ádám szabálytalankodik vele szemben, ki is küldik Nagy Ádámot, emberelőnyben a Novi Beograd. Dimitrijevic lóbál, továbbadja Csuknak, Csuk át a másik oldalra, egy lövés, és ott az egyenlítő gól. Gyorsan jön a válasz Manherz góljára, a szerzője pedig Nikola Lukic. 1-1 tehát az állás akkor, amikor 2 perc 52 másodperc van még hátra az első negyedből.
0: Talán a Ferencvárosnak a jó védekezés lenne a legfontosabb, illetve van azért olyan játékos, aki játszott a Novi Beográdban, mégpedig Dusan Mandics 2 éven keresztül, de hát annak is már 2 éve. A Fradi erőssége és talán a világ egyik legjobb játékosa most azért hajt, hogy az FTC-vel nyerje meg a Bajnokok Ligáját. 2 perc, 52 másodperc van hátra a negyedből, jöhet majd a Ferencváros, német Toni is a vízben, egyébként a meccskeret Szakonyi a kapuban, hát természetesen Vogel az, aki véd, Mandics Manherz, Nagy Vámos Disomma, Fekete Argyropoulos, német Toni, Vigvári Vendel, Jansik de Tóró, időközben pedig elveszíti a labdát a Ferencváros, jöhet majd a Novi Beograd, meg is teszik mindezt, talán egy kicsit lassan tudnak felúszni, de még lesz lehetőségük arra, hogy aztán végül lövéssel tudják zárni ezt a támadást. Kérdem én, bár ott a félpályánál megragadnak, aztán jön a felpassz, szinte tért ölelő indítás volt a bal oldalra, de már át a jobbra szépen megjáratják a labdát, és mintha széthúznák a Ferencvárost, lehet-e lövés is, betett labda centerbe, és aztán egy szép védekezés, egy jó védekezés, német Toni az, aki hátra teszi Fogelnek, 2 perc, 8 másodperc, és akkor vissza mindenki, jöhet ismét a szerb csapat.
1: Azt hiszem, hogy Jancsik Szilárd volt szabálytalan ott középen egy visszaúszó szerb játékossal szemben, ezért kapta vissza a labdát a Novi Beograd, amely kisebb meglepetésre van itt a döntőben. A Barcelona-t a Novi Beograd meccsen talán inkább a spanyolok voltak az esélyesebbek. Itt pedig egy újabb szerb gól, megint csak a 11-es számú Lukic talába, és megint csak kapás oldalról nagyon hasonló, kísértetiesen hasonló góllal, mint amivel egyenlített az imént a szerb csapat. Most a vezetést is megszerezte Lukic. Megint csak emberelőnyben voltak a szerbek, hiszen Jancsik Szilárdot kiállították középről, és így most átveszi a vezetést a Novi Beograd. Hát lebecsülni semmiképp sem szabad a szerb gárdát, hiszen egy kiváló erőkből álló Barcelonát győzött le az elődöntőben. Csak néhány nevet említsek, ugye a magyar játékosok Vígvári és Burján, de Granados és Peruna is olyan játékosok, akiknek ismerhetik a nevét. Nyéki Balázs közben kap egy sárga lapot, a Ferencváros vezetőedzőjét figyelmeztették a játékvezetők. Gyanítom, hogy a kellőnél hevesebben reklamált egy picit Nyéki Balázs ott a medence partján. Mendics vagy Vámos kap egy ütést a fejére, ki is állítják a Novi Beograd ötös számú játékosát, a csapatkapitányt, Milos Csukot, úgyhogy ember előnyben jöhet az egyenlítésért az FTC. Mandicsnál van lent a kötélnél a labda, kell a gól, skandálják a ferencvárosi szurkolók a máltai uszodában. Egy lövés, és ott a gól, ami annyira kellett. Fekete Gergő talál be, 2-2 az állás. Fekete volt az egyetlen mezőnyjátékosa a tegnap előtti elődöntőben, aki nem lőtt gólt. Hát most a döntőben ezt már az első negyedben pótolja, jóvá teszi, és egyenlít a Ferencváros.
0: 2-2 az állás, és azért még van hátra az első negyedből, még az elődöntő is egy kicsit elhúzódott időben, ami azt jelenti, hogy 1 óra 10 perces volt legalább a mérkőzés, és ez a negyed ugye hát 8 perces lenne értelemszerűen, de már majdnem 12 percet tart a mérkőzés. 2-2, másfél perc van hátra az első negyedből. Egyelőre idáig többet dob az ellenfél kapujára, azaz a Fradi kapujára a Novi Beograd. A Fradinál egyelőre 4 lövésből 2 gól lenne. Ez a statisztikai adat, 6-ból 2 a szerbeknél. Mondhatnám azt is, hogy jobban sáfárkodik a helyzeteivel a Ferencváros. Jönnek előre a szerbek azonban, ki az oldalra, aztán beközépre, mégpedig Vucinicnél van, valaki ott középen szabálytalankodik, de nincsen semmiféle retorzió, és aztán megint le a szélre, és egy újabb gól, ráadásul Lukic a gólszerző ismét, és azért fájó az egész, mert körülbelül 3 másodperc volt hátra a bal szélre, leadták a labdát, a jobbkezes játékos pedig egyből továbbította a kapu felé, Fogel talán védhette volna, de nem hiszem, hogy gondolta arra, hogy Lukic harmadszor is meghúzza a váratlant. 3-2-re vezet a Novi Beograd a Fradi ellen.
1: Lukicstól 3 lövés, 3 gól, ráadásul ez most nem is emberelőnyös gól volt, tehát most ott kellett volna lennie valakinek. Mandics volt az, aki kicsit későn ért oda Lukicra, emiatt tudott szabadon lőni, és így most megint csak vezet a Novi Beograd. A labda pedig Argyropoulosnál, ő adja fejjebb, ő teszi fejjebb Feketéhez, aki már meg is játsza ott középen Mandicsot. Kiemelkedik a vízből Mandics, és visszaadja Argyropoulosnak, aki időközben felér 6-7 méterre a szerb kaputól. Argyropoulos megint csak visszaadja Mandicsnak, egy kiállítás középen De Tauróról küldik ki a görög Vlahopoulost, illetve bocsánat, Trutovic, az nem Vlahopoulos, akit kiállítanak. A lényeg, hogy ember előnyben a Ferencváros. Argyropoulos továbbadja Mandicsnak, egyből visszakapja újra Mandics a labdával, megint Argyropoulos, körbejáratja az FTC. Egy lövés, egy kapufa, Mandicshoz kerül, újabb 20 másodperc, 4 másodpercig még ember előnyben az FTC. Ez most már le is telik, Mandics ellövi, és bent van! Abban a pillanatban, amint kiegészült a Novi Beograd, Dusan Mandics villan egyet, és ismét egyenlít a Ferencváros. 3-3, 26 másodperccel a negyed vége előtt egy Mandics bombával jön a válasz a harmadik Lukics gólra. Mandics a tavalyi elődöntőben 5 gólt is szerzett korábbi csapata ellen, de hát emlékezhetünk, hogy a tavalyi döntőben is ő volt a kulcsember a Ferencvárosnak. Kiváló egyéni teljesítmény, egy elképesztő blokk az utolsó másodpercben, és most itt az idei döntőben is megszerzi az első gólját a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics. 26 másodperc van még hátra az első negyedből, ezt akár végig is támadhatja a Novi Beograd. Úszik is feljebb a labdával Csuk, akit már ott a medence közepén közepén próbálnak megakadályozni a magyar játékosok. 18 másodperc akkor, amikor felérnek oda a kapu elé, de azért még mindig jócskán messze a ferencvárosiak kapujától. Vlahopulosz teszi vissza, újra csuk, majd megint Vlahopulosz. 8 másodperc, még jön a centerezés. Fekete kerül ki a medencéből a kiállítás miatt. 6 másodperc még ember előnyben a Novi Beograd, nem sikerül labdát lopni, de szabálytalanság miatt a Ferencvárosnak adják a játékvezető. 2 másodperc még a negyedből, egy távoli lövés, ez nem megy be, és itt van a vége az első negyednek. Hát 3-3 az állás, azt hiszem, hogy szorosabb mérkőzésre nem is lehetett volna számítani. Jöhet a második negyed, a játékosok már ott vannak a kötélnél, illetve akik rá fognak úszni, ők a kapuban. Kapusok terén nincsen változás, Glusec és Fogel fogja kezdeni a második negyedet, hát ebben semmi meglepetés nincsen, azt hiszem. Gladovics úszik majd a szerbek részéről, és a sípszóra el is indul a két játékos, illetve hát az összes játékos egymással szembe, ketten a labdáját, és Vígvári előbb ér oda, mint ellenfele, úgyhogy a második negyedben az első támadás a Ferencvárosi, és már úszik is fel Miguel de Toro centerbe, a labdát pedig Eduardo Di Somma hozza feljebb, 7 méterre a kaputól Di Somma, keresi a társakat, hogy kinek lehetne passzolni, ott helyezkedik mellette Vámos, őt választja Di Somma, aztán már Vígvári kapja, Vígvári ellövi, belekap a labdába Glusac, úgyhogy jöhet sarokdobással a Ferencváros.
2: 7 perc hátra van még, 7 perc, 15 másodperc az első, vagy a második, első fél időből, de a második negyedből. A Fradi pedig jöhet, csak hát messze a kaputól, az az igazság, és ráadásul jól védekeznek most a szerbek, körülbelül 8 méterre a kaputól, most Mandicsnál van a labda, ott középen van egy ferencvárosi, de nem fogja megkapni a labdát, csak most, ez jó azonban, talán a játékvezetők ítélnek egy kiállítást, bizony, de Toro volt bent, és ő az, aki kiharcolta a kiállítást. Jöhet akkor az emberelőnyös gól, és aztán egy újabb kapufa, csak úgy a sorminta alapján ez már természetesnek mondható, na mindegy. Egyébként a kiállított játékos az nem más, mint Vucinic. Mandicsnál van a labda, a balkezesnél egyet tovább teszi, Argyropoulos, és aztán blokkolnak a szerbek. 7 perc, 5 másodperc. 3-3-as állásnál azonban visszafordulnak a játékosok. Hát most a szerb kapuban a labda, de ez nem érvényes, ez a gól, amit a ferencvárosiak szereznek. Jöhet azonban az FTC. Már-már lehetőség. Szinte szemben a kapuval. Lesz-e lövés? Manhetz, gól! 4-3, vezet az FTC. Manhetz Krisztián második gólja ezen a találkozón. Rajta kívül még Mandics, Fekete Gergő volt, akik betaláltak. Hát ugye Manhetz pedig kétszer. 4-3, Manhetz Krisztián is betalált, tehát már másodszor.
1: Mintha emberelőnyös gól lett volna, pedig nem volt kiállítás a Novi Beograd csapatából. Annyi történt, hogy ketten előre úsztak már, és velük egyetlen ferencvárosi úszott vissza. Amikor a játékvezetők, a görög Stavridis és az olasz Kalambó fújtak, akkor pedig az a két szerb játékos fennmaradt, és így 5-4-be támadhatott a Ferencváros, ezt használta ki Manhetz, aki Glusac feje fölött bombázott a kapuba. Jöhet pedig most a Novi Beograd támadása, megint csak egy Manhetz góllal szerzi meg a vezetést a Ferencváros, ahogy megszerezte azt még 0-0 után is. Reméljük, hogy most már nem is engedi ki a kezéből ezt a vezetést a csapat. Támadásban a Novi Beograd, egy fogelvédés, ki lesz a labda, Fekete úszik, de úszik sajnos elég gyorsan Luka Gladovic is, aki elhozza Fekete elő labdát, és már visszaadja Vlahopulosznak. Vlahopulosz, jön a bejátszás, Vígvári védekezik bekként, kap egyet az arcába Vígvári, ott középen a Beograd 9-ese Perkovics volt, aki próbált labdát szerezni, Vígvárit állítják ki, ő volt előbb szabálytalan, Vlahopulosz pedig már visszaadja a labdát Lukicsnak, egy lövés, és egyenlít megint a Novi Beograd. Hát úgy látszik, hogy tőlük csak Nikola Lukic tud gólt szerezni a mai mérkőzésen, hiszen a negyedik szerb gólt is Lukic szerzi. Ezúttal nem a bal oldalról, onnan kapásszerről, hanem középről lövi Fogel jobb kezéhez. Fogel Soma ezt nem tudta kitornázni. 6 perc, 21 másodperc még hátra a második negyedből. 4-4 az állása a Bajnokok Ligája döntőjében.
2: Talán arról nem esett szó, de a játékvezető görög, illetve olasz. Hát a belgrádiáknál van körök meg olasz játékos. Az más kérdés, hogy...
1: A Ferencvárosban is.
2: Van, igen. Meg hát a belgrádiaknál mondjuk Demichelis nem biztos, hogy a vízbe kerül. 4-4 az állás, csak hogyha most mondjuk a Fradi megint dobna egy gólt emberelőnyből, kicsit azt érezném, hogy a görög vagy éppen az olasz játékvezető is benne van a történetben. Hát egy nagy ütésváltás, de valójában csak a sapkája esett le Mandicsnak. Csuk pedig a kiállítás sorsára jut. Nagyon látványos volt. Mandics már vissza is vette a sapkáját. Jöhet emberelőnyben a Ferencváros, már most tette tovább, aztán vissza is kapja. Manherznél van, megint egy ütésszerűség. Lehet, hogy akkor kettős emberelőnye lesz a Fradinak. Bizony így van. Ez be kell lőni, meg van! 5-4! A gólszerző pedig Dissomma. Ez kettős ember előny, de csak egyet ér. A lényeg azonban, hogy vezet a Fradi 5-4-re.
1: Dissomma első gólja a mérkőzésen, és így kell kihasználni egy ember előnyt, főleg egy kettős ember előnyt, hiszen talán 8 másodpercig lehetett az, vagy 8 másodpercig tarthatott az az idő, amikor mind a két szerb kiállított játékos kin volt a medencéből, és ez alatt a 8 másodpercet, nem is kellett 8 másodpercet várni, szerintem 3 másodpercet, egy passz, aztán Dissomma bombája beakad a léc alá, így kell gyorsan és hatékonyan befejezni egy emberfort. 5-4-re vezet tehát a Ferencváros, 12 lövésből 5 talált be a belgrádi kapuba, 50% alatt tehát a hatékonyság. Támadásban viszont a Novi Beograd, Vlahopulosz teszi tovább a labdát. Hát, ha az ütésváltás szót használtad, Laci, az előbb, akkor ezt most is lehet használni, de itt nincsen kiállítás, a lövés pedig fölé megy, úgyhogy fordulhat a Ferencváros. Mandics már úszik is hatalmas lendülettel előre. 5-4-re vezet a Ferencváros, amely először a mérkőzés során vezethet akár 2-vel. Jansik hozza a labdát, lemarad róla a védekező embere, Jansik továbbadja Manherznek, közben visszazárnak a belgrádiak is. Manherz a bal kezére Vígvárinak passzol, Vígvári visszaadja Manherznek. Középen most Nagy Ádám van centerben, a labda pedig Argyropoulosnál, 7 másodperc még a támadóidő. Vígvári kapja, ketten is már centerben, Jansik is ott van Nagy Ádám mellett, Nagy Ádám előre elütik a labdát a szerbek, és erre rástartó Glusac, a Beograd kapusa, úgyhogy a Novi Beográdi ismét a labda, és indíthatják a támadásukat. Nagy Ádámot ráadásul ki is állítják.
2: Emberelőnyben a Novi Beograd jönnek előre, szerencsére nincs semmiféle olyasfajta előnyük, hogy valami megúszó játékos, bár most érkezik oda középre Adamassi, és már emelkedne is, de nem fog lőni, ellenben más, igen, csuklő gól! Nem is ő volt, Skumpakis. 5-5. Nagyon egyedül maradt, de hát mivel emberelőnyben voltak, igazából Nagy Ádám még ki se úszott, mert a saját, vagy az ellenfél tér feléről kellett neki átúsznia a kötélhez. Nem kell, most már visszajöhetsz. Skumpakis góljával 5-5, nem tud leszakadni a szerb csapat, a Novi Beograd egyelőre, egyelő küzdelme a vízben. Máltán egyébként fogjuk rá, hogy teltház van, az más kérdés, hogy most az a 1300-1400 néző az egy bajnokok ligája döntőnél az úgy megfelelő-e nézőszámot tekintve, lehetne bőven több. 5-5 jön a Ferencváros előre, 4 perc 25 másodperc van hátra a fél időig. Ketten ott középen, de valójában már a lövési lehetőség. Megvan kapufa megint, de lehet, hogy kettős kapufa volt. Teljesen mindegy. Vígvári volt, aki előtte nem. Dissomma. Pedig az előbb még ölött gólt. 4 perc, 10 másodperc. Lehet, egy kicsit azért lehetett volna várni még. 5-5. Döntetlen az állás.
1: Szoros és izgalmas mérkőzés a pártatlan nézők, vagy a aki olyan nézők, akik egyik csapatnak sem szurkolnak, élvezhetik a találkozót, azt hiszem. A vízilabdának is jót tesz talán egy szoros BL döntő. Más kérdés, hogy a Ferencváros szurkolói, meg persze a magyar vízilabda kedvelői ennek mennyire örülnek. Fogel véd közben Vlahopulosz lövését, a labda pedig hozzáér a kötélhez, úgyhogy sarokból jöhet majd a Novi Beograd együttese. Vlahopulosz el is úszik a labdáért, és aztán ő végzi el a sarokdobást, visszateszi oda hátra középre, ahol Gladovic várta a labdát, Gladovic tovább teszi, nagyon kemény védekezés megint csak a ferencvárosiaktól, Argyropoulostól. lesz kiállítás? Nem lesz kiállítás, azt hiszem, akkor folytatódhat a támadás, de van egy kiállítás mégis. Fekete Gergőt küldik a játékvezetők, emberelőnyben a Beográd. Most megkapja a labdát Dmitrijevics a szélen. Vlahopulos lóbát, még nincsen lövés, megint a bal oldalra, és most a kapufát találja el Lukic. A labda viszont marad a Beográdnál. Dmitrijevics teszi vissza a második hullámban. Remek blokk de Tórótól, és a labda ferencvárosi kézbe kerül. Marad az 5-5, 3 perc 21 másodperc még a második negyedből. Hát ilyen védekezéshez van szokva, azt hiszem, a Ferencváros nézőközönsége, a blokkok és a szívósság hátul, az az, ami nagyon fontos ebben a BL döntőben, és hatványozottan fontos, inkább úgy mondom. Argyropoulos úszik a jobb oldalon közben, lövéshez egyelőre nem jut, mert rajta is nagyon keményen védekeznek az ellenfelek, mégpedig Skumpakis. Argyropoulos visszateszi Mandicsnak, 4 másodperc még Végvári bejátsza középre, de jó a védekezés a szerbektől, de Toróig nem jut el. Itt van a ferencvárosi támadás vége, jöhet megint a Novi Beograd csapata belül a utolsó 3 percen, ami az első félidőt illeti. Az állás 5-5.
2: 2 perc 45 másodperc egészen pontosan, lassan azért, de előrébb tudnak jönni a szerbek, és már átjátszák a bal oldalra Lukicshoz, ő pedig visszateszi, akár még ebből lövés is lehet, 8 másodperc a támadó időből, közelebb jönnek, egy szabálytalanságot középen, Balamassi volt az, aki harcolt, mégpedig Di Sommával, a lényeg jöhet majd a Ferencváros, lövés nem volt legalább ebből a felúszásból, ellenben Manherz most meghúzza a bal oldalt, megy már be középre, Manherz kicsit bal oldalra, ott középen pedig nincs, aki kérje, hát elnyomják őt, de úgy látszik nincs sípszó, elveszik a labdát, hát persze, hogy elvették a szerbek, mert hárman is ott voltak, és aztán végül Manherz nem tudja visszaszerezni a kapustól, Glusactól. Ennek sok értelme így ilyen formán nem volt, bár Manherz nem hiszem, hogy azért vitte el a labdát a szélen, hogy őt majd könnyedén el tudják választani attól. 2 percen belül megint fújnak a játékvezetők, ennyi kontra, rekontra, nem tudom, hogy létezik-e. Re-re-kontra, van ilyen? Nincs ilyen szó szerintem, de jön most a Fradi. 1 perc 50 másodperc, a jobb oldalon van a labda, balkezes játékosnál, szerintem akkor Mandics kell, hogy legyen, egyel tovább teszi. Na most van Mandicsnál, valójában Vámosnál volt, egyel tovább, középen, Di Sommá, vissza Mandicshoz, ellövi fölé! Azért jócskán fölé ment, másfél perc van hátra.
1: 3-3 volt az állás az első negyed után, most másfél perccel a második negyed után 5-5, tehát ebben a negyedben is döntetlen az állás, amikor jönnek előre megint csak a szerbek, viszont már húszik hátra, és várja, hogy érkezzen a szerbek centere, aki most meg is találja ott Diszomát középen, miközben a labdát körbejáratják ott Vucinicsék. Vucinic tovább is adja már Vlahopulosnak, Vlahopulos próbálja lerázni magáról Manherzet, tovább tudja passzolni, egy lövés, ez is mellé megy szerencsére, úgyhogy 5-5-nél megint támadhat a Ferencváros, Martinovic próbálkozott, de a balkapufa mellett suhant el a labda, érkezik megint német Toni, ha jól látom a ferencvárosi csapatba, az biztos, hogy egy cserejátékos úszik be, miközben fog el azt figyeli, hogy kinek indíthatná, vagy kinek dobhatná föl a labdát. Most meg is találja Argyropoulos. Argyropoulos továbbadja Mandicsnak, jön a bejátszás középre, a ferencvárosi center német a víz alá kerül, elveszik tőle megint csak a szerb játékosok. Fekete Gergő volt, az nem német Toni, egy német is ott volt belül, fekete mellett. Újra jöhet át a Novi Beograd, 38 másodperc van még hátra az első fél időből, a második negyedből, de elég messze egyelőre a kaputól a szerbek támadása.
2: A Fradi még egyet biztos, hogy támadhat, tehát nem sok marad, mondjuk egy 20 másodperc, de figyelni kell a védekezésre. 6 másodperc, betett labda centerbe, jónak tűnik a védekezés, bizony, jöhet majd az FTC, 21 másodperc az órán, és most már indul is, viszi előre a labdát az egyik Fradi játékos, Mandics, egészen pontosan már túl a félpályán, 12 másodperc. Le kéne passzolni valakinek, aki helyzetbe kerül legalább, Mandicsnál van. Megint egy kicsit kitartanak rá, aztán Mandics most kiemelkedik, lő! Védeni tudott Glusac. És akkor lepörgeti az időt. Egy fél időnyi játék után Novi Beograd, Ferencváros 5-5.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Jön a harmadik negyed és a ráúszás Vigvári a ferencvárosiaktól, és minthogyha jobban akart volna Martinovic, aki elhozta a labdát, így jönnek majd a szerbek az első támadással itt a második félidőben.
1: Az első és a harmadik negyedben tehát a belgrádiak hozták el a labdát, a másodikban a Ferencváros, az állás pedig 5-5, tényleg szinte minden statisztikai mutatóban, ha nem is egyenlő, de kiegyenlítettnek tűnik a mérkőzés, a kiállításokat tekintve is 8 ferencvárosi, 7 belgrádi kiállítás, tehát ez is nagyon hasonló mutató. Egy picit pontatlan passz belgrádi részről, 4 másodperc még a támadó időből kerül a szélre, rossz készérről egy lövésfogel véd, és a kötélhez ér a labda. A lehető legtöbbet kihozták ebből a belgrádiak, Gyorgy Vucinic volt az, aki éles szögből tüzelt, és most ő végezheti el a sarokdobást. További 20 másodpercre ott marad a labda a ferencvárosiak tér felén, és támadhat továbbra is a fehér kapkás Novi Beograd. Vlahopulosz kapja, ő egyelőre nincs nagy lövő kedvében, most lóbál, és most lövi el, amikor ezt kimondom, a kapufa csücskét találja, onnan fölé pattan, jöhet a Ferencváros, 45 másodperc eltelt az első negyedből, a harmadik negyedből.
2: Jönnek bizony a Fradi játékosai, és egyelőre azért a felúszással nincsenek gondok. Van idő arra, hogy felálljon a magyar bajnok, és akár még gólt is szerezzen, és meglegyen a vezetés. Na, akkor lesz egy átlő, és lesz bizony megint egy védés Glusáctól neki, ez már az ötödik a mérkőzés során. Egyelőre az ő statisztikai mutatója ebből a szempontból jobb. Manherz volt az, aki megpróbálta, ha nem is a lehetetlen, mert már kétszer mattolta az ellenfelet. Most nem sikerült. 6 perc 48 másodperc a harmadik negyedből. 5-5 a Novi Beograd Ferencváros férfi vízilabda bajnokok ligája döntő állása. Hát a szerbek azért annyira nem sietik el, 8 másodperc a támadó idejükből, mintha nem is lenne centerük bent középen, bemenne, és valami sikerül nekik, egy kiállítás. Ez azért eléggé furcsa volt, mert mintha, hát nem tudom ez, hogy jött össze, de Toro az, akit kiküldjenek a játékvezetők. Balassami oda tovább, de középre, akár Lukic megint lőhetne, megint, ott középen, Lukicnál van szemben, a kapuval ellövi, az ötödik gólját szerzi már a mérkőzésen. 6-5-re vezet Novi Beograd, Nikola Lukic pedig 5 gólos.
1: Hát lehet, hogy ő lesz a mérkőzés legjobb játékosa, vagy ő lesz megválasztva. Reméljük, hogy ezüstéremmel a nyakába meheti majd át azt a díjat. De Tórónak ez volt az első kiállítása a mérkőzésen. A ferencvárosiaktól Jansik, Fekete és Nagy Ádám is már kétszer került a kiállítás sorsára, úgyhogy nekik figyelniük kell, már csak egy lehetőségük van. A túloldalon a csapatkapitány Milos Csuk az, akinek két kiállítása gyűlt már össze. Vezette át a Novi Beograd, 6 perc 12 másodperc még a harmadik negyedből. Jöhet fel a Ferencváros. Tiszommá úszik picit feljebb, leteszi a labdát Mandicsnak, aztán Argyropulosz, középen Németh Toni birkózik hatalmasat ott a bekjével, mégpedig Trutovicsal. Trutovicsot ki is küldik a játékvezetők, Németh kiharcolt egy kiállítást, ember előnyben az FTC Diszommá Argyropulosznak, Argyropulosz Mandicshoz, Vámos mellette üresen, inkább vissza Argyropulosznak, Diszommá lóbál, nem lő egyelőre, Argyropulosz nem emelkedik még lövésre ő sem, Mandics vissza Argyropulosznak, ott a lövés és ott a gól! Argyropulosz találatával ismét egyenlít a Ferencváros, és nagyon kellett már a gól a görög játékostól, akinek ez az első találata a meccsen, összesen már a 43. a Bajnokok Ligája idényében, és nagyon kellett az, hogy megint jöjjön gyorsan az egyenlítés ferencvárosi részről, ahogy ez eddig mindig megtörtént Novi Beograd előnyben. 6-6 tehát, 5 perc és 45 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, továbbra is nagyon szoros a mérkőzés, és nagyon komoly a küzdelem, ami a medencében zajlik.
2: Jó lenne elvenni Milan Glušac kedvét a vízilabdázástól, a védéstől, egyelőre 50% alatt, tehát 45,5, 11 lövésből 5-5 fogott meg. Fogásom a 10 lövésből 4-szer tudott hárítani, ez 40%. Ez minimális, és már nem is annyira fontos statisztika, de hogyha Glušacot sikerül kicsit többször mattolni, akkor nem döntetlen lesz a mérkőzés állása. 12 másodperc a támadó idejükből jönnek előre a szerbek, csuknál van a labda, aztán tovább teszi be középre, sőt, aztán egy labdaszerzés, jöhet előre majd az FTC, Vigvárinál van a labda, nincs megúszó ember, bár azért, hogyha úgy adódik, akkor lehetne indítani valakit, csak hát nincs üresen senki. Vigvári megteszi azt, amit meg lehetne ebből tenni. Jansik a jobb oldalról ellövi, és aztán védenek kettőzött erővel a belgrádiak. Glušac megfogta, és aztán a visszapattanó meg elé pattant.
0: Lusászból azért nagyot csinál most az FTC, meg Lukicsból is. 6-4 perc, 45 másodperc van hátra a harmadik negyedből.
1: Mindössze 22 esztendős Milan Lusác remekül véd a BL döntőben a fiatal szerb kapus, és támadnak a csapattársai, támad a Novi Beograd, viszont már mellő jön a szabaddobás, és jön a hatodik gólja már Lukicsnak, mert Lukics betalál 4 perc 35 másodperccel a harmadik negyed előtt, hetedik lövéséből a hatodik gólja. Egészen elképesztő, hogy csak ő, szinte tényleg csak ülő gólokat a Novi Beogradban. Azaz egy Skumpakis találat van még, amikor Lukics úgy érezte, hogy inkább gólpaszt ad, és nem gólt lő. 8. lövéséből, illetve 7. lövéséből a 6. gólját szerzi Nikola Lukic, a Novi Beograd 11-ese, és ismét előnyben a szerb gárda. Akkor, amikor közeledünk a harmadik negyednek a feléhez, Lukic most kimászik a medencéből, kap egy kis pihenőt Zsivko Gocsicstól, és akkor jöhet újra a zöldsapkás Ferencváros támadása. Ez volt az első gól, ami 6 méteren kívülről jött a mai mérkőzésen. 7-6-ra vezet tehát a Novi Beograd, támadásban a Ferencváros, megkapja a labdát Argyropoulos középen. Centerben most ott van Jansik is, és Németh Toni is próbál kiharcolni egy kiállítást. Németh Toninak ez, ha minden igaz, sikerült is, bizony, emberelőnyben az FTC, Gyorgye Vucinic a kiállított játékos. A labda lent van most a kötélnél, kapás oldalon, Jansik kapja vissza, Argyropoulos, Mandicshoz kerül, Németh üresen mellette, Mandics inkább át a túloldal, és éleszögből egy gyönyörű gól. Mahetz Krisztián a kötéltől. Egészen hihetetlen, hogy mennyire kiszorult helyzetből vágta ezt be Manherz oda Lusác kapujába. Talán ő sem számított lövésre Manherztől. De megint jön a gyors egyenlítés. 7-7.
0: Lehet, hogy Krisztián megérezte, hogy le van maradva, mert hogy Lukics azért mégis a 6 góljával kiemelkedik. 3 gólos Manherz. Ráadásul az arányok is nagyjából rendben vannak. 5 kísérletből ez a 3 gól, 60% a neve mellett. 2-7, 4 perc, 9 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Izgalmas a találkozó, de hát egy BL döntő legyen ilyen, általában izgalmas szokott lenni. Jön a belgrádi csapat előre, az, hogy Lukics nem volt legalább a vízben, nem tudom, 20 másodpercig, az egy örömteli forrás volt, lehet nem a védekezés az erőssége neki, tehát gondolom most már ott van a vízben. De távol vannak a kaputól a szerbek, most kiteszik a bal oldalra, Lukicsnál van a labda, ő középre, akár ebből még lövés is lehet, Skumpakis. Hát nagyon megjáratják ilyen ívelt passzokkal, és a szélről most a lövés nem jó, Lagopulosz volt az, teljesen mindegy, 7-7, hiszen sikeres volt a blokk, és ki elhagyta a játékteret a kötélen kívül, az alapvonalon kívül, aztán pedig meg egy gól! A semmiből jött! De vajon megadják, vagy sem? Badamassi az, aki lehet a gólszerző, de nem. Valószínű nem érvényes a találat, de a játékvezetők nem annyira urai a helyzetnek. Hát a görög Stavridis, illetve az olasz Colombo egyelőre nem tudom, hogy mit akar ítélni. A gól az ne legyen gól, hanem akkor, ha lehet, jó, jönnek a szerbek, marad a 7-7, 3 perc, 40 másodperc, újraindult a támadó idejük, de legalább jó messze vannak a ferencvárosi kaputól. Széthúzzák egyébként a ferencvárosi védelmet, aztán látnak egy szabálytalanságot középen, jöhet majd a Novi Beograd.
1: Jöhet majd a Ferencváros,
0: egészen
1: pontosan, hiszen elvették a labdát a Novi Beográdtól, Badamassi volt szabálytalan, ment középen, ő is játszott egyébként Magyarországon a Szolnokban. Mi viszont figyeljünk arra, hogy felúszik Eduardo Di Somma is már a támadáshoz, így ott most 6-6 ellen a két csapat, 15 másodperc még a ferencvárosi támadó időből. Egészen pontosan egy másodperc sincs, mert megint csak elveszik a labdát a támadó csapattól a játékvezetők. 7-7-nél újra jöhet a Novi Beograd együttese. Az elődöntőben a Marseille ellen az utolsó negyedben is volt még döntetlen, 10-10 az állás, akkor tudta lerázni magáról ellenfelét a Ferencváros. Ez most végig jóval szorosabb ez a találkozó, mert ott a Marseille elleni elődöntőben azért az első negyedben vezetett 3-mal is az FTC. Most egyelőre csak egyen vezetett akár egyik, akár másik csapat. Most 7-7-nél 8 másodpercig még támadhat a Novi Beograd. Éles szögből, rossz kéz oldalról nincsen lövés. Skumpakis messziről, jó a blokk, jó a blokk. Megint jöhet a Ferencváros. Fogel kap is egy másik labdát, hiszen az előző elpattant eléggé messzire. De jött egy Tökéletes blokk megint Fogel segítségére, és Nagy Ádám pedig már úszik is föl. Rossz kéz oldalon, kicsit úszik középre, hogy esetleg lövőhelyzetbe kerüljön, de 7 méterre a kaputól egyelőre nem lő, azért lóbá kettőt nagy, most teszi Vígvárinak a jobb oldalra. Középen megint hatalmas a harcot centerben, ezúttal Vámos van ott bent, és őt rángatják meg a szerbek játékosai, egész pontosabban egy görög Skumpakis. Egy távoli bomba Nagy Ádámtól, véd a kapus, véd Grusác, de a kötélhez ér a labda, úgyhogy megint jöhet a sorokból az FTC, és van 20 másodperce újra a támadó időből. A harmadik negyedből pedig 2 perc és 20 másodperc még, amikor Argyropoulos elvégzi a sarokdobást, és beteszi Viszommának. Most Nagy Ádám kapja, középen hatalmas a küzdelem, ott a szerbek játékosak Badamassi sapkáját veszítve próbál védekezni Diszomán, a labda pedig jár körbe ferencvárosi kezeken, Badamassi pedig ki is állítják a játékvezetők. Az első kiállítása a mérkőzésen, a labda Vámosnál lenne kötélnél, átteszi a túloldalra, és ott van a 8. ferencvárosi gól, ki más, mint Mahertz Krisztián. A Ferencvárosból ő a legjobb eddig, az biztos, a 4. találata ez a 6. lövéséből Mahertznek. Kapás oldalról zúdítja be, nem sokat gondolkozik Mahertz, talán ő is tudja, hogy lövésből lesz a gól, ahogy mondja az örök igazság, és 2 perc, 2 másodperccel a harmadik negyed vége előtt megint csak előnyben a Ferencváros, 8-7, de most ennek az egy gólos előnynek is tudunk körülni.
0: Akartam mondani, hogy Vámos Márton mennyire passzív, lövése 1, de most van egy gólpassza legalább, ezen a mérkőzésen annyira nem feltétlenül fickándozik, meghagyja a lehetőséget, lehet inkább Manercnek, vagy Argyropoulosnak, ők ketten, akik bombáznak, na meg Diszommának is van már 3 lövése, meg Mandicsnak, szóval 4 sportolóra, vízilabdázóra összpontosul az FTC támadó játék, a Jansik így mutatóban egyszer, Végvári szintén egyszer, de hát Nagy Ádámnak is egy lövése volt. Betett labda centerben, jönnek előre a Novi Belgrádiak, a Beográdiak, de hát úgy látszik, hogy megint ebből kiállítás lesz, emberelőnybe kerülnek a szerbek. 1 perc 45 másodperc van hátra ebből a negyedből, de a kötélhez akár még egy jó védekezéssel mehetne 2-ért is a Fradi, de hát először védekezni kellene. Nagyon közel vannak most már a szerbek. A kötélnél van Lukicsnál, Csikarszögből nem fog lőni, ellenben a csapattárs megteszi, fölé pattintja. Lehet, hogy hozzáért egy Ferencváros is, teljesen mindegy. Lahopulosz volt az, aki elhibázta, jöhet a Ferencváros. 1 perc 25 másodperc, a baloldalt van megúszó ember. Manherz lehet az, de nem fogja megkapni a labdát. De most igen, Manherznél van a labda. Kissé kiszorítottak meg, gól! Fekete a gólszerző, 9-7, 2 gólos a ferencvárosi előny. 1 perc 16 másodperc még ebből, a negyedből, Vígváritól egy remek passz, és az a Fekete, aki valójában nem a gólokért felel. 2 lövésből 2 gól, 2 nagyon fontos gól, és ez a 2 gól a különbség a két csapat között.
1: Először a mérkőzésen tehát 2 a ferencvárosiak előnye a harmadik negyed vége felé. Fekete Gergő extázisban, és a ferencvárosi szurkolók is extázisban. A szerbek vezetőedzője Zsivko Gocsics pedig időt kér, úgyhogy most egy percig áll a játék, kiúszik a két csapat saját vezetőedzőjéhez. Hát Nyéki Balázsnak is van mondani valója, ebben biztos vagyok. Megint csak az a világklasszis védekezés, amit a Ferencváros tud, és amit mutatott szinte végig a Bajnokok Ligája idei szezonja során, példának okáért a hazai meccsen a Barcelonata ellen, még a kora tavasszal, amikor a sztárokkal teletűzett Barcelonatát hihetetlen különbséggel győzte le. A Ferencváros most is valami hasonlóra lenne szükséges, el kéne venni a belgrádiak kedvét a lövésektől, na meg persze, ahogy azt Katona László kollégám is mondta, Grusác kedvét a védésektől. Hát most Fekete bombája, meg előtte Manherz lövése, éles szögből mind a kettő, azt hiszem, hogy egyik sem tett jót a lelkének. A vezetőedzők elmondták a magukét, a játékosok szép lassan visszatérnek helyükre, és akkor belgrádi középkezdéssel folytatódhat a harmadik negyed. 1 perc és 16 másodperc van még ebből hátra, 9-7-re vezet a Ferencváros a vízilabda bajnokok ligája döntőjében.
0: 2 nem volt még közte, egyel ment néha a belgrádi csapat, meg a Fradi is, 9-7, 1 perc, 10 másodperc a harmadik negyedből, nincs emberelőny. így aztán azért közelednek a szerbek a magyar kapuhoz, de hát 8 méteren kívül még a bombázó is betett a labda centerbe, jöhet egy kiállítás, ami azt jelenti, hogy majd elhagyja a medencét, mégpedig de Torró. Jó a labdaszerzés azonban, egy passz megint oda középre, de Mandics volt az, aki lefülelte, és akkor meg lehetne úszni valakinek, de Torró, aki visszatér már a bal oldalon, de nincs előnye valójában, csak nagyon üresen van. Fogel figyeli, hogy kinek lehetne adni, 35 másodperc van ebből a negyedből, Jansikot találja meg, van egy csapattárs, aki üresen van, Jansik oda teszi aztán, hogy visszakaphassa, körülbelül olyan 9-10 méterre a kaputól, most már csak 8, ellövi, gól! 17! Jansik Szilárd! Neki azért nem új keletű dolog, hogy milyen megnyerni egy bajnokok ligáját. Ott volt a tavalyi csapatban is, meg amikor 2019-ben a Fradi először tudott diadalmaskodni. Ez lehet a harmadik aranyérme BL sikere. Van Herz. Ő is jól játszik, de most már Jansik mindössze az 5. gólja a bajnokok ligájában, teljesen átalakult az ő játéka, már-már itt a Fradiban szerintem nincs lehetősége lövöldözni, mert Van Herz, vagy éppen mások teszik meg ezt, Mandics és a többiek. 20 másodperc van hátra ebből a negyedből, 10-7!
1: Nagyon sokat kell védekezni a Jansiknak az idei szezonban, most viszont megmutatta, hogy nem felejtette, hogy milyen átlövés gólt szerezni. Támad a Novi Beograd, és szépít a Novi Beograd. Ez is egy szépségdíjas gól volt. Miroslav Perkovic fordult be centerből, két emberen gyűrte át magát ott középen, aztán a kapujából kimozduló Fogel feje fölött emelte át. Hát szép gól volt, valljuk be, 10-8, szép itt a Novi Beograd, kettővel vezet még mindig a Ferencváros, és van még 12 másodperc a harmadik negyedből, maradjon vagy álljon vissza az a három gólos előny, jóval nyugodtabban kezdődhetne az utolsó negyed, hogyha most még szerezne egy gólt ez alatt a 12 másodperc alatt az FTC, de ne legyünk telhetetlenek, mert a két gólos vezetés is sokáig csak finoman fogalmazva álom volt itt a mérkőzésen, akár egyik, akár másik oldalon. A ferencvárosiak ezt megszerezték, és most megint a három gólért támadnak, még 6 másodpercig, nagyon messze a kaputól Végvár, jön a bejátszás, jól mozdul ki a kapujából Glusác, és hiába próbált ott labdához jutni középen Eduardo Di Somma, ez nem sikerült neki, a Dudaszó pedig felhallatszik a máltai éjszakában, még egy kis összeszólalkozás ott középen, Vámost hárman ölelik körül, jön Argyropoulos békíteni, ott van Martinovic, ott van Csók, Németon is jön, Badamász is picit lögdösődik, Skumpakis is megérkezik, és egyre többen ott középen. Jó lenne gyorsan lehiggadni, és inkább kiúszni Nyéki Balázshoz, illetve Zsirko Gocsicshoz, hogy meghallgassák a vezetőedző tanácsait. A két vezetőedző is megbeszéli, azt hiszem, a medence partján. Mandics is mondja magáit, hát ő mondhatja szerbül is, Nyéki pedig inkább visszább rendeli saját játékosait. Nagyon közel egyébként a két vezetőedző, most szokatlanul közel ott a medence partján.
0: Vezet a Ferencváros két gól a Vígvári magyar oldalról, nem lennék meglepődve, ha a Novi Beográdnál pedig Ladovics úszna a labdáért, és aztán megint elhozza háromszor a mérkőzés során. Ebben a részben azért jobbak a szerbek, de hát legyen ennyi örömök a mai mérkőzés során. Újabb támadási lehetőség, azaz a negyed elején a Novi Beográdnál kiteszik a bal oldalra. Ugye, ha átteszik mégis a bal oldalról a jobb oldalra, az a Fradinak mégiscsak jobb, mert nincs balkezes játékosa a szerb csapatnak. Középen bent ott nagy harcok árán végül valami lesz egy ítélet, nem, egy labdaszerzés, és aztán még az ott lévő, középen lévő ferencvárosi Di Somma az, aki kiharcolt egy kontrát, jöhet majd a Ferencváros. Hárommal még nem vezetett a Fradi ezen a BL döntőn, de most ennek is meg lehet itt a lehetősége. Jön felúszó játékos is, és aztán Argyropoulos egyet tovább teszi. Lesz a lövés, lesz gól! 11-8, megint van Herz! Az 5. gólja már ezen a mérkőzésen, 8 kísérletből. Én azt mondom, lehet, hogy Lukics lövi majd a legtöbb gólt. A felső lécről vágódott a labda a képzeletbeli gólvonal mögé. Van Herz Krisztián a nyerő ember.
1: Az, aki tavaly Dusan Mandics volt a Bajnokok Ligája döntőjében, most ezúttal Van Herz Krisztián a húzó ember a ferencvárosiak részéről. Az elődöntőben nem volt igazán ilyen játékos az FTC-nek. Ott a csapategység diadalmaskodott a Marseille felett, hiszen két gólnál többet egy játékos sem szerzett, viszont a 11 mezőnyjátékosból 10 is betaláltak a Marseille kapuba. Most Mahrez Krisztián már 5 gólnál jár, és ezzel magasan a legeredményesebb ferencvárosi. Fekete Gergőnek van 2, Argyropoulosnak, Jansiknak, Diszommának és Mandicsnak 1-1, de a lényeg, hogy a ferencvárosnak összesen 11, ez pedig 3-mal több, mint a Novi Beograd 8 találata. Egy kiállítás, Eduardo Diszommát küldi ki a játékvezetők számára, véget ért a mérkőzés, kipontozódik az olasz, 7 perc még hátra van a negyedik negyedből, ez nem jó hír, de az jó hír, hogy 3-mal vezet az FTC. Most viszont támadásban a Novi Beograd és egy gól, nem sokáig tartott a 3 gólos előny, Vasilije Martinović volt az, aki megint csak kozmetikázott az eredményen, ahogy tette ezt a harmadik negyed végén is. Egy fején, Nagy Ádám fején csúszott tovább a labda, és talán ez is becsapt a fóge, de egyébként sem biztos, hogy elérte volna a magyar kapus Martinović 33. gólja a Bajnokok Ligája szezonjában. 6 perc 44 másodperc van hátra a negyedik negyedből, a mérkőzés rendes játék idejéből. 11-9-re vezet a Ferencváros. Fekete Gergő kimászik a medencéből, kimászott már Eduardo Diszommá is, és most bent úszik középen német Toni, elfoglalja a helyét center pozícióban, és próbál kiharcolni nyilvánvalóan egy kiállítást ott hátul. A labdával Mahrez úszik közelebb a kapuhoz, német reklamál egy picit, Mahrez lóbál, Mandics kapja, Mandics nem csak a labdát kapta, hanem egy kis ütés féleséget is az ellenfelétől, aztán a bombája kijön a kapusról, Glusácról, és kontrát fújnak a játékvezetők, jöhet megint a fehér sapkás Novi Beograd. 6 perc 21 másodperc a mérkőzésből. Glusác figyeli, hogy kinek lehetne passzolni, kit lehetne indítani, indítani senkit, úgyhogy inkább Vucinicet választja, aki üresen volt ott a belgrádi felén a medencének. Most teszik már előbbre a labdát, Vucinic időközben felért a támadásra, nincs benne center belgrádi oldalon, elég érdekes, mintha kézilabda lenne, úgy állnak fel most ott a játékosok a képzeletbeli hatos körívén. Egy távoli emelés, ezt Fogelsoma nagyon magabiztosan húzza le a levegőből. Nincsen belgrádi gól, 11-9-re vezet továbbra is a Ferencváros, szűk 6 perc még a mérkőzésből.
0: És ez egy kilátástalan támadás vezetés volt a belgrádiaktól. Eleme jön a Ferencváros, megint lehet közte 3, akár most egy lövés, gól! 12-9, vámos! Az első gólja a mérkőzésen, hát te kapta a labdát a levegőben, a bal oldalról át a jobb oldalra, a bal kezével valahogy megszelidítette, és aztán visszahúzta a jobb oldalra a kapunak. Na, és elfáradt szerintem most már a Novi Beograd. Lukic sem kapja meg a labdákat, nincs aki lőjön, nincs ebben a szerb csapatban tűzerő.
1: Az nincsen meg, ami megvolt az első két negyedben, sőt, még azért a harmadikban is, de ott a harmadik negyed vége fel, amikor először vezetett 2-vel, majd 3-mal is a Ferencváros, azt már talán ezt jelezhette előre, vagy jelezte előre, hogy tényleg jobban bírja a Ferencváros ezt a mérkőzést, Vámos góljával pedig újra 3-mal vezet az FTC 12-9-re. Fogel védi a távoli bombát, Vígvári a lepattanó. Egy viszonylag gyors szerb támadás után egy jó magyar védekezés, és ezzel marad a 3 gólos előny, Nyéki Balázs pedig időt kér.
0: A férfi vízilabda bajnokok ligája döntőjében a Ferencváros a negyedik negyedben 12-9-re vezet a szerb Novi Beograd ellen, és nagyon közel ahhoz a Fradi, hogy megvédje a BL címét, illetve története során harmadszor felemelhesse a magasba a kupát. 5 perc 19 másodperc van hátra a találkozóból, 3 gólos Fradi előny, ráadásul jöhet a Fradi emberelőnyben, hiszen a kiállított Skumpakis a belgrádiaktól most a köteleken kívül jöhet a Fradi, 4 közte még nem volt, szinte kis túlzása végigvezette a találkozót a Ferencváros. Mahrez teszi ki a bal oldalra, és ott akár még megkaphatja megint Mahrez középen, ezen a mérkőzésen ő az egyik legjobb Fradi játékos. Ámos Mandicsnál volt igazából, egyel tovább teszi, Vígvári lő fölé pattintotta, nem fölé dobta, Mindegy, 3 gólos Fradi vezetés, Manherz 5 gólos ezen a találkozón, fontos találatai voltak Fekete Gergőnek, aki 2 gólos, az ellenfélnél ott van Lukics, aki 8 kísérletéből 6-szor tudott betalálni, de hát 3 gólos a Fradi előnye, 4 perc 45 másodperc a találkozóból.
1: Támad a Novi Beograd, Vucinic teszi tovább a labdát, élesszögből egy lövés és egy fogelvédés, aki pattanó, aztán megint csak a szerbeké, Vucinic volt éberebb egy picit, mint Argyropoulos, úgyhogy még 20 másodpercig a szerbeknél a labda, de még mindig 12-9, és Fogeltől is egyre több védés jön itt a mérkőzés hajrájában. Lukics teszi tovább Lahopulosnak. Lahopulos lóbál, ezt most belövi. Lahopulos szerzi a 10. Novi Beograd gólt a mérkőzésen, a döntőben. Argyropoulosszal még le is pacsiznak ott középen. Honfitársak most egymás ellen játszanak itt a Bajnokok Ligája döntőjében. Lahopulos találatával, tehát az első találatával a mai mérkőzésen újra 2 gólra zárkózik a Novi Beograd csapata. 4 perc 24 másodperc van még hátra a mérkőzésből, a döntőből, a férfi vízilabda bajnokok ligája fináléjából. A Ferencváros 12-10-re vezet a Novi Beograd ellen, és újra támadáshoz készülődik a magyar bajnok. Miguel de Toro, a spanyol center végzi el a középkezdést, és dobja vissza Argyropoulosnak. Aztán de Toro azonnal úszik fel center pozícióba, Argyropoulos pedig hozza feljebb a labdát. Tovább adja Nagy Ádámnak Argyropoulos, aztán vissza is kapja a görög. Nem mozdul ki rá senki, 6 méterről akár el is lőhet ide, hát most nem siet sehova az FTC, ki fogja

0: Most már nem is örül akkora extázissal, mint hogy ezt tette még korábbi góljainál. Egyszerűen tudomásul veszi, hogy 6-szor is betalált az ellenfél kapujába, és 4 perccel a vége előtt 13-10-re vezet a Ferencváros. Belül az utolsó 2 percen 3-mal vezet a Ferencváros, és jöhet a Noi Beograd.
1: 13-10 az állás, nagyon jönnek előre most a jobb oldalt, de hát ez nem valószínű, hogy a kapuig tud majd menetelni a szerb. Remek taktikai szabálytalanság, mégpedig Mandicstól, de figyelni kell a lövésekre megint. És aztán egy védés, de lehet, hogy a kapufáról ment ki, nem mindegy. Mert Martinovics volt az, aki megpróbálta, és aztán köszöni szépen a játékvezetőknek, hogy egyáltalán odaadják neki a labdát, mert majd jöhetnek a belgrádiak. 1 perc, 34 másodperc van hátra a mérkőzésből, jöjjenek a szerbek, mindegy, 3 gól közte, matematikailag ezt már nem lehet behozni szerintem.
0: Fogel csalódott, ő mutatja, hogy nem ért hozzá a labdához, a kapufáról ment ki. Hogyha Fogel nem ért volna hozzá, akkor a Ferencváros jöhetne, így viszont a szerbeknek megvan még a lehetőségük. A legutolsó szalmaszál, talán az utolsó utáni, hogyha lehet így fogalmazni. Zsivko Gocsics még kihívja a játékosait egy időkérés közben, és még egy utolsó tanácsot ad nekik a mai döntő folyamán. Ha ezt kivédekezi most a Ferencváros, akkor azt hiszem, hogy 100%-ra kijelenthetjük, hogy a Ferencváros megvédi a címét, hiszen 3 góllal vezet az FTC, és itt már csak tartani kell a labdát a támadó időben, a végén esetleg kapura lőni, és akkor alig lesz már ideje a belgrádiaknak. Most van még bő másfél perc, 1 perc 34 másodperc a mérkőzésből, és nincs emberelőnyben a Novi Beograd, a 20 másodperc az a támadó időt jelzi, ez pedig a második labda birtoklás miatt van. Lukics kezében a labda, Vámos védekezik rajta, középen egy belgrádi játékos elveszíti a sapkáját, átkerül a labda a túloldalra, Nagy Ádámot kiállítják, neki is a harmadik kiállítása, úgyhogy ő sem térhet vissza itt a végén. Emberelőnyben támadta át a Belgrád, 12 másodperc, Fogel véd! Vlahopulosz kapura lőtt, Fogel védett, és ezzel azt hiszem, hogy megvan a mérkőzés most már tényleg. 1 perc, 10 másodperc még hátra. Támadhat a Ferencváros, amely 3 góllal vezet. Hogyha végig megtartja a labdát az FTC, akkor itt vége. De hát azt hiszem, ezt érzik a belgrádi játékosok is, hiszen senki nem támadja meg a labdával felúszó Ferencvárosit, Stylianos Argyropoulost, de csak most érnek oda ki rá. 6 másodperc még a támadó időből. Argyropoulos azt hiszem el fogja lőni, hogyha el tudja, de nem tudja, mert keményen védekeznek rajta. Egy jó 12 méterről csavarna Argyropoulos, ez levágódik a blokkról. Jöhet most újra a Novi Beograd, 3 gólos hátrányban vezet tehát 13-10-re a Ferencváros 40 másodperccel a vége előtt.
1: Könnyező szempárok a máltai éjszakában, a ferencvárosi szurkolók örömködnek. Ez természetes, 40 másodperc van hátra a mérkőzésből, 3-mal vezet az FTC, 1 könnyű gól. Ezt azért még fel kell jegyezni, főleg úgy, hogy volt kiállítás is magyar oldalról, a gólszerző pedig Martinovics, aki a második félidő terméke szerb oldalról. Lukicsé volt az első játékrész, Martinovics pedig sokszor próbálkozott, ez volt a 8. kísérlete és a második gólja a mérkőzés során. 13-11, 37 másodperc, és ugye egy támadás meg 30 másodperc, tehát tényleg most már csak az időt kell ölni az FTC-nek, hogy meglegyen zsinórban a második, egymás után a második, története harmadik Bajnokok Ligája sikere. És talán behallatszódik a ferencvárosi szurkolók öröme, buzdítása, maroknyian lehetnek, tehát alapjában véve ez a máltai uszoda komplexumszerűség 1500 főt tud befogadni, talán vannak egy 3-400-an az FTC szimpatizánsok. 37 másodperc, én nem tudom, mire várom még, na, akkor megvolt a középkezdés. Támadni már nem fog a Fradi, azaz igazából gólnak nem hiszem, hogy fogunk már örülni ezen a mérkőzésen. Ettől függetlenül ott a félpályánál tartogatja a labdát a Ferencváros, felúszik pár fővárosi, budapesti vízilabdázó, de csak is azért, hogy mutassák, hogy ha úgy van, akkor még helyzetbe kerüljenek. 20 másodperc van hátra, 14 a támadó időből, Manherz még egyel tovább teszi, talán lesz még egy lövés, vagy még annyi sem. 15 másodperc, labdát szereznek a szerbek, és jöhetnek ők az utolsó támadás jogán.
0: 10 másodperce van a Novi Beográdnak, egy kapuralövésig még eljuthatnak, de nem fognak, mert labdát szerez

0: Középen a Ferencváros és egy távoli emelés, ez fölé megy, nem volt Fekete Gergő igazán pontos, 2 másodperc maradt a Novi Beográdnak, ennyi van hátra a mérkőzésből, még azért a játékvezetők mutatnak valamit, kiállítják a szerbektől Lukicsot, bizony Lukics kiállítás sorsára kerül, hát sokat már ez nem osz, nem szoroz, piroslapos kiállítás ráadásul Lukicsnak, egyébként Jansik is kipontozódott itt az előbbi szerb támadásnál, amikor a 11. gólját szerezte a Novi Beográd, de ez most annyira nem érdekel azt hiszem senkit, már a beugrásra készülődnek a ferencvárosiak, és itt a vége, vízben mindenki, vízben a teljes ferencvárosi stáb, hiszen 2024 után 2025-ben is Bajnokok Ligája győztes a Ferencváros férfi vízilabda csapata.
1: Három a magyar igazság, ezért nyert 3-szor Bajnokok Ligáját a Ferencváros vízilabda csapata, mondtam a bevezetőben. De tudjuk, hogyan folytatódik a magyar mondás, egy a ráadás. Meg azt is tudjuk, hogy a ráadás ráadása is elképzelhető, majd 5-ről 6-ra is lehet jutni, aztán 7-7 országra szóló 7. sikert is el lehet érni, úgyhogy meg ne állj, Fradi, fel újabb sikerek felé. Mi beszámolunk róla, ezt megígérhetjük, de ez ugyebár a jövő zenéje. A visszajátszás viszont multidéző műsor, és már a véget is ér. A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívanyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Labdarúgás.
5: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki 2-szer volt második, 2-szer 3. a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát 2 alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont?
8: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
7: Téged 2 csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
8: Sportszerűtlen kérdés.
7: Szándékosan.
8: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körül lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák, és a nagynevű játékosok, és még a fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
7: Tehát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
8: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
7: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
8: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
7: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
8: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatban 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
7: Az már a felnőttben volt?
8: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
7: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
8: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
7: Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
8: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakóbajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát ahova
7: hát akkor tartoztam. Meccsben voltál.
8: Korszerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
7: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
8: A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védőpozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
7: Nyertetek is?
8: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
7: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
8: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
7: ki volt akkor az edzőtök?
8: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az ifibe. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
7: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
8: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
7: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
8: Hát igen, az LKM Leninkohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
7: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
8: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
7: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
8: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
7: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
8: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
7: Ez a hazai vagy nemzetközi?
8: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
7: Miért játszottátok 60-ban?
8: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon, azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
7: Tehát, és mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
8: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
7: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
8: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
7: Nem azt mondtam, hogy durva.
8: Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt...
7: Mi volt a követelményrendszer?
8: Ez a Cooper-teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
7: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
8: A lóversenytéren így van, mi ezzel a Diósgyőri csapatba megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy 5 öt futott, öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
7: benne
8: számított.
7: Benne voltál?
8: Úgy voltunk, a csapat volt benne. Tehát a
7: de
8: Dion,
7: te, mint a négyből, mind, aki
8: benne
7: ott...
8: voltam, igen, hát benne kellett.
7: Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
8: Benne volt az Olá Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
7: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diós Györben futballáz volt.
8: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diós Győr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
7: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diós Győr épült.
8: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
7: És akkor ez mire volt elég?
8: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
7: Meg is nyerték.
8: És meg is nyerték.
7: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
8: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
7: De már Fradi játékosként?
8: Diós Győri játékosként, Diós Győri, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
7: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset azért pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns meccs volt.
8: Abszolút.
7: És a válogatottban, nagy válogatottban?
8: A Csehszlovákia.
7: Csehszlovákia. Tehát ki akkor... Igen. Az ki...
8: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
7: Jó csengő név. Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
8: Nem.
7: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
8: Igen.
7: Na, és akkor ugye a Diós Győrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
8: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatottnál segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor 5-ként pedig a Ferencváros. Tehát én, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebedlizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy, hogy a Ferencváros
7: lesz. Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
8: Így van, így van.
7: És
8: így
7: akkor
8: van.
7: Jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
8: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Azt nem tudom, hogy, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt, és 83-ba a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
7: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról. Igen. Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
8: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
7: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
8: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvasztal Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
7: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt. Hogy élték meg a szurkolók Diózsi Bőrben? Ugyan éltettek benneteket?
8: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
7: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
8: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. De Diósgyőrbe is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
7: Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
8: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
7: A Diósgyőr,
8: igen.
7: De hát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
8: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét, a nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es tehát spanyol világbajnokságban.
7: Csak éppen nem voltál ott fizikálisan. És a 86-ra már nem volt esélyed?
8: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edző és stáb, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárása kép volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abba az időbe a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
7: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
8: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Ták,
7: Zsinka,
8: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
7: odáig. De te
8: odáig.
7: Játszottál akkor?
8: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
7: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
8: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
7: akkor
8: más világ.
7: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
8: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kell. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
7: Kis Imrének?
8: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
7: De azért sikerült kijutnod külföldre.
8: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz, és akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
7: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
8: Ez az Elsborgárdája volt, így van, 87-ben, a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az Elsborg.
7: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
8: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
7: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
8: Amikor én abba hagytam 95-be a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN, mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam, üzemmérnöki diplomám van építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát, tehát a
7: De most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
8: 14 éve.
7: És ott mi a feladat?
8: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgáshoz mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
7: De focizol még?
8: Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
7: Meg
8: hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
7: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
8: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
7: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
8: Aranyos volt, hogy hívtál, köszönöm, szervusz.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Változóan felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
9: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta felül a spanyol Mátarót. Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A futball VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0, Algéria-Bolívia 4-0. Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkacsnál a Hertogenbosi füvespályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger-Aliassime mellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darius Nyihur ellen eső miatt félbeszakadt.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Beszámoltak arról is, hogy szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék a politikai plakátokat. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak. A jövőben Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsolttól, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a Magyar Fejlesztési Bank kulcs szerepet kap az uniós pénzek felhasználásában, emellett továbbra is fontos feladata lesz a vállalkozások és a beruházások támogatása. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termék kategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 kéréshez riasztották őket. Túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abátszalókon egy lakóházra, Óbudán, a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.
2: Közlekedés.
9: Terelést bontanak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében. A 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta a 6 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
9: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő. A Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Santandreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. A cserepadról érkező Kis Alexandra 5 méteres párbaj hőse volt, a kapust Korsós Kristóf kérte értékelésre.
2: Nem sokat voltál a vízben, de amit ott töltöttél, az fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méterest kivédted?
3: Nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják akár edzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg az, hogy az utolsót ki tudtam fogni. Kettő lehetőségem volt, élni kell azzal, amit kapok. Remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
2: Van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád?
3: Ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából. Nekem általában egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy ez egy ilyen kis szupermomenes dolog lehet.
2: Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. De lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt? Milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
3: Nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítés is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de már fókuszban kell lennünk a döntőre.
1: Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barcelonéta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A zöldfehérek játékosa Manherz Krisztián az ellenfélről is beszélt Korsós Kristófnak.
2: Mennyiben más hangulatban érkeztél most ide? Ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, tavaly óta neked is. Mennyiben más így most idejönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
4: Jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is. Annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban. Így lényegében, amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meglett még szeptember-októberben, utána kimondatlan a magyar bajnokság, és ugye a Bajnokok Ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
2: A Barcelonéta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
4: Szerencsére Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk, Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni, az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a Bajnokok Ligája második körében, úgyhogy biztos, hogy benne 120% fog kelleni tőlünk. Megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is. Igyekszünk majd a legjobbunkat nyújtani.
2: Végvári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik kevesebb lett így?
4: Ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a nettában idén, mind a Bajnokok Ligájában, mind mindenhol. Meg kell tudni oldani az ő pótlását, a mi taktikák viszont változatlan ettől függetlenül.
2: Forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
4: Igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak este fogunk majd tudni választ adni. Fölkészültünk 100%-osan.
1: A Ferencváros vízilabdázóját Manherz Krisztiánt hallották.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A nyitómeccs televíziós kommentátora Hajdú B. István így készül az eseményre.
5: Ahhoz, hogy egy órakor ott elkezdődjön a meccs, előtte ugye showműsor, megnyitó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy a reggel 7-8 felé én el fogok indulni a stadion irányába, mert tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre. Nyilván az egy-egyet ők nem fogadnák el, bár Csehország és Dél-Korea a másik két csapat ebben a csoportban, tehát el tudom képzelni, hogy egy döntetlen is még azért nem egy rossz eredmény, de hát Mexikó nem azt a célt tűzte ki maga elé csupán, hogy a csoportból tovább menjen, hanem hogy minden idők legjobb mexikói eredményét érje el.
1: Most hallgassák, miként várja a világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
6: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
1: A mexikói labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Broos is válaszolt. Elmondta várakozásait.
7: The last 10 games of Mexico.
6: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
1: A ma kezdődő labdarúgó VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti öttusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Koleszár Mihályt Kreisz Bálint kérte összegzésre.
8: Hogyan értékeled a napot? Mert nekem az első szó, ami eszedbe jut róla, az a kiegyensúlyozottság. Egyetértesz vele?
9: Egy kicsit kritikus vagyok magammal szemben, mint mindig, de máskülönben azt kell mondjam, hogy ahol vártam a fejlődést, ott érkezett. Erre rendkívül büszke vagyok. A futásom az rendkívül stabilnak bizonyult. Nagyon erősnek éreztem magam. Kicsit féltem, mert nagyon hosszú napunk volt, és sosem egyszerű ennyi órát végig talpon lenni. Már reggel óta azért mizgul minden versenyző, aztán mi csak délután kezdtünk, és így is azért egy 8 órát szerintem végig versenyeztünk. Lehetek. Mindig keresünk a hibákat, ez jellemez szerintem minket, versenysportolókat. Ezekben mind csak tanulni tudunk, és biztos vagyok benne, hogy ha hazaérek, akkor segítenek majd a szakmai stábból is az edzőim és a család is, hogy pozitívan értékelhessem a nap végén ezt a rendkívüli küzdelmet, mert ez volt.
8: Három magyar továbbjutó pozícióból kezdte a kombinált számot. Mind a hárman úgy is zártatok, tudtátok egymást így egy kicsit segíteni. Ez láttam az utolsó kanyarban, amikor ránézte Böhm Csabira, amikor ő pont célba ért, szóval ez így volt egy kis extra motiváció.
9: A kombinált szám vége az, amikor megérkeztem oda, hogy kicsit tágult a tudatom. Addig egészen magamra sikerült koncentráljak, és ez volt a feladatom, azzal kellett foglalkozzak, hogy én is kvalifikáljam magam. Nem volt kitekintetés, és nem tudtam, hogy a többiek hogy állnak, de nagyon örültem, amikor ilyen kedvező pozícióból kezdtünk neki a kombinált számnak. Ez mindenképpen buzdított minket, hogy mindhárman ott vagyunk, és mindhárman ott is szeretnénk maradni. Nagyon gratulálok nekik egyébként. Szerintem fantasztikus versenynapot csináltak most meg, és folytatjuk. A nagyon-nagyon nehezén túl vagyunk. Innentől kezdve még 3 rendkívül nehéz napunk lesz, de már mindenki meregetheti a vállát, mert az elképesztő durva selejtező, ami 70% versenyzőt hazaküld, azon a rostán mi átmentünk.
1: Koleszár Mihályt hallották, ma a budapesti öttusa világkupa versenyen a női és a férfi elődöntőket rendezik. A következő idényben is Gyokit Zselkó vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesen vannak. A kialakult helyzetet Göbül Gábor, a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. Társügyvezető igazgatója világítja meg.
10: A társadalmi változásoknak a hatására számos helyen nincsenek döntéshozási pozícióban azok a szervezetek vezetői, akik egy támogatói szerződést vállalnának aláírni. Az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a két fő támogatója a Pécsi Tudományegyetem és a Rád Géber Kosárlabda Akadémia Alapítvány. Mind a két szervezetnél december 31-éig vannak rögzített jogi helyzeteink, és a jövőt ezeknek a szervezeteknek a felelős vezetői sem látják még. Pontosan ilyen értelemben tudomásul kell vennünk, hogy a társadalmi változások okán nehezebb a sportvezetőknek, döntéshozó vezetőknek az élete, ahol pedig ugye jogcím szerint könnyebben lehet, de mégis nehezebben reklámszponzorációs jogcímű forráshoz jutni, azok meg ugye a gazdasági versenyszféra. A gazdasági versenyszférában tevékenykedő vállalatok, cégtulajdonosok, ügyvezetők, ők pedig egyébként 2026 őszi szezonjában tervezik meg, amit 2027-ben majd el fognak költeni mondjuk ilyen célokra, tehát ilyen értelemben ugye nem lettünk jókor bajnokok, ha lehet így mondani, ugyanakkor meg egy bajnoki cím megszerzése mindig egy sportolói közösség álma, és ezt az álmot a pécsi női kosárlabda csapat elhozta Pécsnek.
1: Göbül Gábort hallották. Völgyi Péter kijelölte a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bőkeretét, amelyből a szövetségi kapitány később választja ki azokat, akikkel elkezdi a felkészülést a szeptemberi világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a miénk Franciaország ellen kezdik megszereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportban. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraligában 4. helyen végző Pénzügyőr vezetőedzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazinc Barcika csapatát irányította. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió.

0: kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a 40x20, Tóth Bálinttal, Szilágyi Péterrel, jó magam pedig Kulcsár András vagyok, és hát mondhatjuk nyugodtan, hogy pofonok után vagyunk, beszélünk majd a Női Bajnokok Ligája 4-es döntőjéről is, de ami ennél sokkal fájóbb, és az egész ország számára fájhat, és minden kézilabda barát számára, hogy nem kaptuk meg a világbajnokságra a két szabad kártya egyikét, hanem ez a két szabad kártya, bár először, amikor meghallottuk, akkor hát kínunkban csak mosolyogtunk rajta, mert nem nagyon akartuk elhinni, hogy ez a két ország kaphatja, de végül is Szaúd-Arábiának és Törökországnak jutott. Mi van most bennetek inkább? Dű, csalódottság, keserűség, vagy esetleg valami más?
2: Köszöntök én is mindenkit. Ilyen üresség, ilyen nem tudom hova tenni. Igazából, mint általában minden ilyen fájdalom nekem egy-két nap után esik le, hogy itt ez mi is történt. Ugyanígy voltam a magyar-szerb mérkőzéssel is, hogy ott helyben még ugye megy a pörgés, csináljuk a feladatunkat, és aztán egy-két nap múlva esik le, hogy igazából hát nem sikerült akadályként venni egy VB-selejtezőt, és akkor most még megy ez a diplomáciai csavar, amiből kijön Törökország meg Szaúd-Arábia, és akkor itt tényleg széttárja az ember a kezét, hogy akkor ez most így micsoda, minek van szabad kártya, kinek van szabad kártya, miért nincs előre lefektetve ennek az elve, hogy legalább a szerencsétlen szövetségek tudják, hogy mire számítsanak. Mert most a szurkoló, hát az IHF-nél azért megtanultuk, hogy ott nem nagyon számít, hogy a szurkoló mit gondol, de mondjuk azért a tagszövetségek talán számíthatnának. És megmondom őszintén, nem lennék ennyire csalódott, ha mondjuk ezt Ausztria vagy Hollandia megkapta volna. Mert akkor arra lehet mondani, hogy Németország két szomszédos, ugye Németországban lesz a januári férfi kézilabda világbajnokság, szomszédos országok, sok szurkoló megy, és akkor ők gazdaságilag azt mondják, hogy ők arra szavaznak. A törököket ebből a szempontból lehet érteni, lehet, hogy többen vannak Németország, mint a hollandok összesen. Ezt ugye nem tudjuk, de és akkor így, és tényleg nem tudom, nem szeretnék olyat mondani, amiről, vagy ami után engem IHF tornákról kitiltanak.
3: Be nem egyértelműen köszönöm a hallgatókat, én is egyértelműen tehetetlendű van, mert én nem látok olyan aspektust, ami által ez a döntés, még a törökök, ahogy említetted Bálint, az még valamennyire indokolható is lenne, bár azért az is határeset, de én nem látom, hogy ez a döntés hogyan lehetne egyáltalán indokolni. Ami szerepel az IHF közleményében, hogy segítsünk a globális szinten a kézilabda terjedésének, annak se felel meg igazán. Raktak be egy európai, úgymond európai válogatott a Törökország, aki az európai selejtezőkben indult, tehát igazából még egy európai csapat lesz ott, nem igazán felel meg a globális terjedésnek, meg egy Szaúd-Arábia, aminek a térségéből ott van Katar és Bahrein a világbajnokságon, tehát azt sem mondhatjuk, hogy a térségből nincsen csapat. Az, hogy ezek az országok sportszakmailag mennyire messze vannak a világbajnokság mezőnyétől, az jól mutatja, hogy a törökök 20 góllal estek ki összesítésben Norvégiával szemben, míg a Szaúdiak azok pedig az Ázsia bajnokságon nem is elejtezett a világbajnokságra, a hatodikok lettek, és Dél-Koreától is kikaptak az ötödik helyet rendezett mérkőzésen, tehát nem nagyon látok olyan szempontot, és itt megint arról van szó, hogy persze itt akkor jöhetnek az összeeskés elmetek az ember fejében, de más szempontot nem nagyon látni, ami által ez bárhogy is indokolható. Kiadnak egy közleményt, beleírnak mondatokat, és az ember tudja, hogy egyik szava sem fedi valószínűleg a valóságot, és ez az elképesztően dühítő, hiszen lehetett hallani már egy-két, inkább egy nappal mondjuk hallottuk pletykából, hogy ez lehetséges forgatókönyv, de én teljesen meg voltam legyőződve, hogy ebből a magyar-szerb párharcból a vesztes, ha csak nem kap ki nagyon, a szabad kártyát fog kapni. Mert nem tűnt nagyon más forgatókönyv reálisnak, és akkor Európából valószínűleg más nem kap. De ahogy mondtad, persze Európából még lehetett volna indokolható válogatott, de ez a döntés, ez számomra elképesztően dühítő.
2: Andris?
1: Én is azon gondolkodtam, amit te mondtál, hogy Ausztria vagy Hollandia esetében
2: még nyilván az Svájc,
1: az is
2: Svájcot kihagytam, mert az is ott van, ugye.
1: Fájt volna, de máshogy fájt volna. Mert arra azt tudod mondani, hogy a magyar válogatottal többé-kevésbé hasonló szinten lévő csapat, ami emellett tud még egyéb gazdasági és egyéb indokokat felvonultatni ahhoz, hogy ott legyen. De ebben az esetben nem igazán találunk ilyet, és emiatt nagyon nehéz megemészteni ezt. Nekem az IHF-fel kapcsolatban most már egy elég markáns álláspontom van. Ezt nem sokára majd többé-kevésbé kifejtem, de előtte hallgassuk még meg a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét, Illyés Ferencet, akivel Pál előtt beszélgetett.
4: A IHF honlapjáról tudtuk meg a döntést, annak ellenére, hogy az előző héten is volt telefonos kapcsolattartás az IHF-fel, de a levélben is jeleztük, hogy mik azok, amikkel mi részt vettünk abban, hogy a nemzetközi kézlabda fejlődjön, többek között a világesemények rendezésével az elmúlt években, és a feltörekvő kézlabda országoknak is nyújtottunk segítséget, gondolok itt az Egyesült Államokra, vagy kínai projektünk is volt, játékvezetők képzésében, tehát nagyon sok olyan dologban működtünk együtt, ami az IHF-nek programja, és többek között ezért is gondoltuk azt, hogy ebben is tettünk annyit a nemzetközi kézilabda fejlődéséért, hogy megérdemelnénk azt a szabadkártyát.
5: Mennyire jelent ez nagy csapást a magyar kézilabda sportnak, hiszen 2015-ben fordult elő legutóbb, hogy nem volt ott a férfi válogatott a VB-n?
4: Mindenképp nagy hiánya, azt mondom, hogy a férfi válogatott, aki előző években jól szerepelt, az utolsó három világban is a legjobb 8 között volt, és most nem lehet ott. Sok mindent nem tudunk most már ezzel tenni, nekünk azt mondom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az Európa-bajnokságra kijussunk, és az Európa-bajnokságon megküzdjünk azért a néhány helyért, ami még van esetleg az olimpiai selejtezőre. Ez egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy mostantól ez lebeg a szemünk előtt, hogy ezt valahogy megoldjuk, és meg tudjuk ugrani.
5: Meggondolom, az is a szemek előtt lebeghet, hogy milyen szövetségi kapitánnyal a legutóbbi alkalommal, amikor összeültek önök, akkor még döntés nem született, de meghallgatták egymást a felek. Ön most ezben a kérdésben mit tud erről elmondani? Csema Rodriguezzel, a szövetségi kapitánnyal kapcsolatosan.
4: Ugye azért is halasztottuk a döntést, szerettünk volna megvárni, hogy mi történik a szabadkártyával. Minden információnk meglegyen ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni. Jövő héten folytatja az elnöksége a megbeszélést. Azt gondolom, hogy nagyon megfontoltak kell legyünk, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokság még van, amiről lehet selejtezni az olimpiára. Ráadásul azt gondolom, az Európa-bajnokságra kijutni is elég nehéz, annak ellenére, hogy eddig a korábbi években sikerült, de mondom, mindent megnézzük a válogatott programját a következő egy-másfél évre, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és ezt szerint fogunk majd dönteni.
1: Akkor Illyés Ferenc után, mielőtt elmondanám az IHF-fel kapcsolatos álláspontomat, először bennem az fogalmazódott meg, hogy azok az indokok, amiket Illyés Ferenc elnök úr is megfogalmazott, úgy tűnik, hogy naív volt az MKS is, meg mi a médiában dolgozók jelentős része is naívak voltunk. Hogy úgy tűnt, hogy amit tesz a szövetség a kézilabdáért, a népszerűsítésért, az számít. De itt megint bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem számít. Itt a pénz számít, a nagyon aktuális pénz, és itt mondom azt, hogy én azt gondolom, hogy a kézilabda amilyen irányba most halad, részben az EHF-nél is vannak erre utaló jelek, de inkább az IHF kapcsán én úgy látom, hogy eltemeti saját magát. Pillanatnyi önös érdekekből, ahelyett, hogy egy kicsit is a jövőre fókuszálna, és nem arról van szó, hogy itt, tehát itt a Szaúdia kapcsán könnyen elképzelhető, hogy valami olyan gazdasági hátteret, olyan anyagi támogatást ígértek, vázoltak az IHF-nek, nem tudjuk, ami segíthet, de én azt gondolom, hogy itt most nem kisebb-nagyobb tőkeinjekciókra van szüksége alapvetően az IHF-nek, hiszen láttuk, hogy például most a Svédországban is, amikor volt a világbajnokság, nem tudtak például egy svéd mérkőzésen teltházat csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a marketing az nagyon-nagyon rossz irányba megy, más sportágokkal összevetve pláne nagyon rossz irányba megy, pedig egyébként ez egy nagyon eladható sportág lenne, és amikor arról beszélünk, hogy Amerikát, az amerikai piacot meghódítani, aztán rögtön az első amerikai túrát végül is lefújják, hát szerintem ez minden csak nem jó irány.
3: Megvédve egy kicsit a Magyar Kézilabda Szövetség naivitását, azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz pályázni egy olyan szabadkártyára, aminek semmilyen feltételrendszere nincsen meghatározva. Beadni egy olyan dokumentumot, aminek nincsenek, ami előtt nincsenek kérdések, nincsenek pályázati feltételek. Ezt beszélgettük, bocsánat, csak Andris.
1: Bocsánat, csak annyit, hogy ehhez tettem hozzá, hogy ilyen szempontból akkor én is naív vagyok. Tehát én is azt gondoltam, hogy ennek muszáj számítani, hogy a sportérték szempontjából is a messze a legversenyképesebb válogatott volt az elmúlt időszakban, meg hát azért mi rendszeresen rendezünk EHF, IHF rendezvényeket, azt feltételeztem, hogy ennek számítania kell. De nem
3: számítottak. Ezekért már nem állnak úgy sorba az országok, hogy mondjuk egy női kézilabda világbajnokságot versenyezni kéne 20 országgal, hogy ki akarja megrendezni, és ugye mi jövőre megrendezzük. De hogy lehet egy olyan pályázati rendszert összerakni, ahol nincsenek pályázati feltételek. Ugye sokan kritizálják az EHF-nek a BL szabadkártyára vonatkozó rendszerét, de ott legalább van pályázati feltétel. Meg vannak adva minimum követelmények, aminek meg kell felelni, hogy BL csapat lehessen valaki. És utána már a döntések mögött nem mindig értjük mi se teljesen az okokat és az okozatokat, de hogy legalább egy minimum feltétel szabva van. Itt semmi nem volt. Persze egy válogatott felé nem is lehet úgymond minimum feltételt szabni, az egyetlen minimum feltétel, hogy létezzen, de hogy egyébként akkor meg minek ez az egész kabaré. Tehát ahogy végignéztük korábban, hogy melyik évben kikapta a szabadkártyát, semmilyen fajta koherencia nincsen benne, semmi. Volt, hogy a legjobb kieső, vagy majdnem a legjobb kieső európai, volt, hogy egészen más. Volt, hogy az amerikaiaknak ugye előre kiosztották, mert jön a Los Angeles, teljesen követhetetlen, átláthatatlan, és számunk érhetetlen, nem lehet, ez a tehetetlen dolog, amit mondtam, itt nincs semmi, nincs jogorvoslat, hiszen nincs pályázati anyag, nincs az, hogy volt egy pályázati anyag, de nem a szerint döntöttek, és akkor jól, nem tudom, nemzetközi sportdöntőbírósághoz fordulunk, mert nincs ilyen. Nincsen semmi jogorvoslat, el kell fogadnunk, persze, hogy a pályán nem harcoltuk ki, tehát magunkra vessünk, de közben meg ez egy végtelenül dühítő számomra, és itt be is fejezem ezt a fajta haragos kommunikációt, csak elképesztően dühítő számomra az, semmit nem lehet ezzel tenni. Nincs előre nem lehet tudni, hogy mit kell bizonyítani, és utólag nem lehet tudni, hogy mi alapján kellett volna jobban bizonyítani ezt.
2: Igen, most több dolog is eszembe jutott hallgatva titeket, ugye az egyik, hogy ugye beszélgetünk most már 10 perce, és látom magunkat egy kicsit úgy kívülről, hogy valaki hallgat minket, na itt van 3 sportriporter, ezek megint számolgatnak, mert hogy igazából ezt a pályán kellett volna kiharcolni. A pályán nem sikerült elérni, a szerbek ellen a továbbjutást, az helyenként igen fájó módon el lett rontva. Én itt leginkább igazából az első mérkőzésben látom annak a hibáját, de nyilván, hogyha I.S. Ferenc utalt erre, ennek az elemzésnek még lesz folytatása, úgy tudjuk, hogy majd hétfőn lesz újabb elnökségi ülés, újabb Csema Rodriguez-zel kiegészült elnökségi ülés, és ugye ebben a helyzetben, hogy egyáltalán VB-selejtezőt kell játszani, vagy nem lett az Európa-bajnokságon ennél jobb eredmény, azt a válogatott meg igazából ott Malmöben rontott el ott a középdöntőben, mert olyan találkozókat hagyott kiaknázatlanul, amiket előzetesen azt hittük, hogy tulajdonképpen simán fog menni, de nem történt meg. Tehát az okok így jönnek sorban, és talán valamelyik podcastben vagy magazinban tettem róla említést, hogy akár 2 évet is vissza lehet menni itt a gombolyag görgetésével, vagy akár a párizsi olimpiáig, hát nem tudom, hogy most ebbe talán nem menjünk bele, tehát alapvetően amiről most beszélgetünk, az már a veszett fejszének a nyele. Hogy az arról, hogy esett le a vasdarab ott a tetején, mert ez a szabadkártya ez igazából egy lútri volt. Utólag megnézve, ami miatt csalódottak lehetünk, vagy naívaknak érezhetjük magunkat, az, hogy ugye a legutóbbi világbajnokságra egy olyan európai csapat kapta a szabadkártyát, amely az európai selejtezőben a legjobb vesztes volt. Svájc, aki 7 méteresekkel maradt alul összesítésben Szlovénia ellen, Ugye a magyar válogatott pedig ebben a mostani selejtező sorozatban szintén holt versenyben a legjobb vesztes volt, javítsatok ki a tévedek, Ausztriával együtt, mind a két csapat egy góllal maradt le a világbajnokságra, vagy legalábbis arról, hogy 7 métereseket dobhasson a VB-ért. Emiatt lehetünk csalódottak, mert mi itt ebben a szobában, mi abban hiszünk, hogy az számít, ami a 40x20 méteren történik. És aztán rájövünk, hogy nem. És amikor mondtál egy ilyet, Andris, hogy nem számít, nem, tehát a mostani döntés, ugye török-szaudi, az nem szolgálja a sportág globális fejlődését. Most egy picit a bennem lévő Hassan Mustafa szólal meg, amúgy de. Mert hogy ezt lehet mutogatni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy lám, 32-es világbajnokságban nem két európait raktunk még be, hanem nézd csak meg. Raktunk be két fejlődő országot. Na, akkor ne vegyétek már le a sportágunkat az olimpiai programról, bárhogy is rajta vagyunk a döntéseinkkel, hogy így dönts. Nézd csak meg Törökország. Fú, hát mekkora ösztönző lesz ennek a jó ég tudja, hányan vannak a törökök, mondj egy számot, Peti, te jobb vagy földrajzból, 50 millió.
3: Annyian biztos, hogy jól
2: van. És akkor itt van Szaúd-Arábia, akiről tudni, hogy korábban ugye rendezett Superglobot, évekig ott volt a klubvilágbajnokság náluk, meg úgy tudom pályáztak a 31-es VB-re is, de azt végül nem kapták meg, tehát nagyon nehéz ellene menni egyébként annak a pár mondatnak, amit az IHF beleírt indoklásként, hogyha nem magyarként mondom ezt.
3: Mert tudok jobb országokat mondani rá, tehát akkor miért nem hívják meg Grönlandot, miért nem hívnak meg egy óceániai válogatottat? Tehát akkor igen, tehát akkor tényleg hívjanak
2: India meg olyat, Kína.
3: Az a török ország, ahol
1: amelyik a férfi 88 milliós közben megnéztem, csak hogy ne legyen
2: félreértés.
3: Tehát férfi vonalon gyakorlatilag te ezt hallott, mint klub szinten és válogatott szinten is. Női vonalon van valami kapcsolódása?
2: Hát azért volt a férfi BL-ben évekig, azért berakták a Besiktást.
3: Igen, de igen.
2: Jó, de azért ez már ne legyen
3: a duász. De hogy a török...
2: A Veszprém Szegeddel szemben például. De mondjuk egy IHF-nél egyáltalán...
3: De a Szaúd...
2: Mi van az EHF-en belül.
3: Ezért mondom azt, hogy a környező országok közül meg pont azt a régiót, az Arab-félszigetet meg képviselik. Tehát, hogy persze, én értem, persze Bahrein és Katar más méretű és jellegű ország, vagy más méretű ország és más sportszakmai potenciállal rendelkező ország, mint Szaúd-Arábia, de mondom, akkor Grönlandot rakták volna be, én nehezen tudnék azzal vitatkozni, mint Grönland, de persze az meg Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából meg
2: kit nem számít. Igen, a Nemzetközi Olimpiai igen, Bizottság szempontjából. Pláne,
3: hogy olimpiai mozgalom szempontjából nem is létezik. Tehát, hogy ezek nyilván ezek magyar szempontból fájóak igazán, és nyilván magunkra haragudjunk, hogy nem jutottunk ki a pályán, de magát ezt a döntést nézve szerintem nem indokolhat. Tehát amiket indoknak felhoztak, azok nem állják meg a helyüket.
1: Bocsánat, én ennél csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál megvan egészen pontosan az a kritériumrendszer, ami alapján lehet tudni, hogy mi alapján lehet az olimpia programján maradni, mert én
2: kirsty.cowentry@ioc.com.
1: Na, szóval
3: lehet léci, legyetek népszerűek, és sokan.
1: Tehát ezt most csak azért mondom, hogy ez olyan, mint a ilyen szempontból, mint a szabadkártya, hogy ki tudja, hogy mi az, és akkor lehet, hogy ők is csak tippelgetnek. Ugyanakkor pedig szerintem itt megint az 25-ben ez nem állt fenn magyar szempontból, de azt hiszem, hogy kicsit kevésbé lett volna dühítő az országoknak, hogyha nem egy olimpiai kvalifikációs világbajnokságnál történik meg ez, ahol egyébként tudjuk, hogy ez alapvetően egy európai csapatok által dominált sportág. És akkor itt jönne be az, amit te mondtál, hogy népszerűsítsük a sportágat. Ez jó lenne, hogyha tényleg népszerűsödne, de én nem gondolom, hogy azzal, hogy török vendégmunkások kimennek mondjuk, hogy megtöltsék a csoportmérkőzéseken, majd utána az elnökkupa mérkőzésein a csarnokot, és azt látják, hogy a mérkőzések 70%-án a török válogatottat rommá verik, az alapján majd azt fogják gondolni a gyerekeknek a ezrei, tízezrei, hogy de jó, el kéne kezdeni kézilabdázni. Persze lehet, hogy amiatt, hogy látják, hogy egyébként milyen az azoknál a válogatottaknál, ahol ezt top szinten művelik, de én ebben a részében kevésbé hiszek, és nagyjából ugyanezt gondolom a szaudiaknál is, úgyhogy ott nyilván a lakosságszám az kisebb.
2: Amit még egy fájó pont, hogy az hagyján, hogy mi naívnak lettünk nézve, de ezek szerint a Magyar Kézilabda Szövetség is. És ez valahogy ilyen nagyon furcsa, tehát ugye mi azt gondoljuk, hogy főleg ennek a sportnak az irányításában azért a magyar szó az valahogy számít. Ugye Nagy László is van olyan bizottság, amiben ott ül, és akkor azt látjuk, hogy ennek nincsen hatása az, hogy ugye több hozzászólást is olvastunk az elmúlt napokban, vagy mondjuk Veszprémben ott van 4 egyiptomi játékos, meg az egyiptomi szövetségi kapitány, és akkor az egyiptomi vezetésű IHF hoz egy ilyet, ami persze megint olyan, hogy most ezen így fanyalgunk, meg valami kapaszkodót keresünk, vagy valami olyat, amiben így majd egyszer lehet, hogy vissza lehet kérni ezt az IHF-től, vagy nem is tudom. Ugye akkor nagyon hülyén néz ki ez is kívülről, hogy ugye ez egyébként miért kéne ezért várni bármit? Vagy miért kéne, hogy ezek számítsanak, hogy
3: persze,
2: hogy most ide hívtunk kínai csapatot a női NB2-be játszani, és akkor mi mennyit tettünk a fejlődésért, tehát
3: azt, igazából csak azt látjuk, mi maga...
2: Fájó, hogy ilyen hirtelen ilyen egyik pillanatra a másikra úgy tűnik, hogy minden, amit mi erősségnek gondolunk a magyar kézilabdában, az hirtelen egy pillanat alatt ilyen súlytalannak tűnik.
3: De egy olyan szövetségnél tűnik súlytalannak, és nekem ez a... Tehát, hogy ez egy dolog, hogy a magyar szempontból mit nézünk, de ez a globális kézilabdaért, amiért mondjuk szintén szeretnénk, hogy ez jó, hogy globálisan is ez egy sikeres sportág legyen, hiszen ez, mi is ezt szeretnénk, ezért szurkolunk. Abban a szempontból is látjuk, hogy az IHF ne szakadék felé szaladna állandóan. Tehát amikor megnézzük a klubvilágbajnokságot Egyiptomban, ahol nem volt olyan meccs, ahol a csapat körüli embereken kívülnél sokkal több néző lett volna, ahol a világbajnokságokon, ahogy említetted Andris, már a hazai csapatokon kívül is, de néha már ott se lehet megtörténni a csarnokokat.
1: A női mezőnyről ne is beszélj.
3: A női mezőny az nagyon messze van.
1: És ez nagyon elkeserítő.
3: És persze is de európai szinten, meg EHF rendezésekben vannak sikertörténetek, főleg olyan helyszíneken, ahol érdekli az embereket, mint egy, amiről majd beszélgetünk, a női kézilabda 4-es döntő, ami tényleg egy sikertörténet, mindig teltházzal fut. De hogy közben nyilván az, hogy magyarként az fáj a döntés, az egy dolog. De az, hogy ez nemzetközi kézilabda szövetség szempontjából is semmi érthető döntés, és nem látom, hogy ez mit ad a sportágnak. Úgy le fog futni ez a világbajnokság, hogy 2 év múlva magyarokon kívül nem fog emlékezni, hogy kikapta ezt a szabadkártyát, mert ugyanúgy lehetne Bahrein, ugyanúgy lehetne Katar, vagy Japán, ugyanolyan súlytalanok lesznek a VB, Japán talán nem, de ugyanolyan súlytalanok lesznek a VB mezőnyében, és majd amikor visszanézik a statisztikát, ja, tényleg abban az évben épp Szaúd-Arábia kapta. De akkor tekintsünk úgy ezekre a szabadkártyákra mostantól, és ez nekünk tanulság, hogy ez nem létezik. Ebben nem lehet bízni, egy másodpercük se.
1: Egyébként nem is gondolom, hogy a válogatottnál ebbe bíztak volna.
3: Biztos
1: tehát,
3: nem.
1: Hogy nyilván szövetségi szinten ott volt egy ilyen utolsó utáni kapaszkodó, de egy kicsit már szóba hoztatta is a szövetségi kapitányt, ugye most a legfontosabb...
2: Kimondtam a nevét.
1: Hát legfontosabb kérdés.
2: Ennyit mondtam, Andris, kimondtam a nevét.
1: Igen, de hát itt ez a kérdés, hogy mi lesz Csemán Rodriguezzel, és... Én most mondok egy olyat, amivel lehet, hogy nagyon sok hallgató szemében, vagy fülében, vagy agyában leginkább nem leszek túl népszerű, de én azon gondolkodtam, hogy mi mindig arra azon görcsölünk, hogy hú a következő olimpia, hú a következő olimpia. És mi lenne, hogyha azt mondanánk, vagy azt mondaná a szövetség, mert az, hogy én mit mondok, az teljesen mindegy, de hogy a következő cél a 2032-es olimpia. Ami most nagyon távolinak tűnik, de mellette, hogyha közben a 28-as összejön, az bónusz, de ne az legyen megint, hogy egy ilyen kapkodássá menjen át, hiszen I.S. Ferenc is azt mondta, hogy most azért valamennyi idő még van az EB-ig, ugyanakkor, hogyha a válogatott összetartások idejét, napjait nézzük, ez mégse olyan nagyon sok, pláne, hogyha egy új kapitány mellett döntenének, hogy ezt megcsinálják, De lehet, hogy azt kell mondani, hogy olimpia központú ország vagyunk, de nem mindenek felett, mert utána meg az egy még inkább fájó pofon tud lenni, és általában azokon a tornákon, ahol úgy megyünk oda, hogy na most itt aztán muszáj megmutatni, azokon nem nagyon szokott jól teljesíteni a válogatott, vagy sokszor visszájára sül el, és egy picit túl nagy a nyomás.
2: Annyira olimpia központú sportág vagyunk, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy a cél mondjuk 2032.
1: Az ugyanúgy olimpia.
2: Igen, jelen pillanatban nem tudod, hogy akkor a kézilabda a programon lesz-e, vagy már mondjuk a strand kézilabdára váltanak, és ezt nem lehet egyszerűen szponzornak elmondani. Nem lehet erre a kézilabda szövetségnek olimpiai eredmények alapján támogatást kérni. Ez sajnos egy másik beszélgetés témája, a sportfinanszírozás témája, hogy egyszerűen nem lehet nem azt mondani, hogy a következő olimpia cél, és hozzáteszem itt, hogy bármennyire temeti mindenki a következő olimpiára kijutását a magyar férfi válogatottnak, azért van esély, és nem csak az, hogy megnyerni a következő Európa-bajnokságot, vagy ott döntőt játszani egy olyan csapat ellen, aki már kijutott, mert ilyeneket is hallottunk, ugye még mindig az a szabály, hogy még arról az Európa-bajnokságról a legjobb két olyan válogatott, aki egyébként még nem kvalifikált olimpiára vagy olimpiai selejtezőre, az még mehet olimpiai selejtezőre. Tehát azért temetni még teljesen szerintem azért ne. Az viszont más kérdés, hogy itt a következő egy évben 6 darab mérkőzése lesz ennek a magyar férfi válogatottnak. A 6 darab európai bajnoki selejtező novemberben 2, Montenegro ellen, illetve Koszovó ellen idegenben. Egy év múlva márciusban, bocsánat, nem egy év múlva, akkor az 2027 márciusában Feröer oda-vissza, és az Európa bajnoki selejtező vége jövő május, Montenegro és Koszovó sorrendben megint, és ennyi.
3: És ugye amikor azt mondja egyébként T.S. Ferenc az interjúban, hogy ez egy kemény selejtező, akkor ez most tényleg igaz, tehát ezért ezen tényleg...
2: Jó, de hogyha egy 24 csapatos Európa-bajnokságra Magyarország nem jut ki
3: ebben abszolút
2: legalább csoport harmadikokként, na akkor tényleg
3: akkor
2: még ebben a szobában is menjünk el a búzsba. Igen. Tehát, hogy az nem létezhet.
3: Igen, csak erre már tényleg sportok, tehát ez nem lehet úgy elengedni, hogy ezen csak túlendülünk, és ezen csak építkezünk, ezen azért teljesítmény kell, abszolút papírforma, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, csak ezért nehéz kérdés az, hogy ezt felhasználjuk-e építkezésre, egy új kapitánnyal, vagy Csema Rodrigueznek adjuk meg az esélyt, ebben a sejtősorozatban rakja rendbe a sorokat.
2: Igen, illetve még ugye ott a világbajnokság előtt lehet olyan, van ott válogatott hét, ahol a magyar válogatott is összegyűlhet gyakorolni, még játszani valakivel. De tényleg következő egy évben ez 6/7 mérkőzés. Ezt le föl lehet fogni úgy, hogy egy új építkezés kezdete, mert igazából itt tényleg nincs nagyon tét, illetve van, de ha ezt az EB-selejtezőt nem tudjuk hozni bármilyen összetételben, akkor tényleg ne is gondolkodjunk olimpiában. Nem tudom, hogy mi a jó döntés, itt mondtad ugye te is Csemát, hogy adjuk meg neki a lehetőséget. Szerintem kapott sokat. Más kérdés, hogy ha a bennem lévő Csema Rodriguez is megszólal, nem csak a Hassan Mustafa, egyébként akkor széttárom a kezem, hogy oké, hogy akkor milyen csapattal, tehát hogy nem tud változni személyek tekintetében nagyon egy magyar mezőny, 2-3-4 helyen, és ennyi.
1: Viszont visszakanyarodnék oda, amit az adás elején említettél, a veszett fejszenyele, hogy hogyan jutottunk el idáig. És korábban a Kézi magazinban is, pont Bálint, te gyűjtötted össze, hogy gyakorlatilag a portugál olimpiai selejtezős mérkőzés óta igazából top csapatot megverni nem tudtunk, sőt az elmúlt időszakban az ilyen 50-50 meccseket is velünk azonosnak gondolt csapatok ellen is gyakrabban veszítjük el, mint előtte korábban. Tehát ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy Személyesen nagyon kedvelem Csemát, de én is azt gondolom, hogy esélyt azt már kapott. Nem vagyok meggyőződve, hogy az lenne a jobb, hogyha lenne váltás a kapitányi poszton, de ugye, amit említettél, a játékosok jelentős részét kicserélni nem lehet. De nagyon sokszor látjuk más sportágakban is, válogatott és klubszinten egyaránt, hogy egy új edző új impulzusokat tud adni, és itt is azért azt viszont látjuk Csemával kapcsolatban, hogy van néhány becsípődése, zárójel szinte mindegyik edzőnek és szövetségi kapitánynak van.
3: De mekkora, mennyi mindent rontott el Csema, az a kérdés, mert hogy azért, ha megnézzük a világversenyeket, igazából ezen az Európa-bajnokságon szerepeltünk úgy, ami aztán ide vezetett, hogy ilyen selejtezőt kellett játszani, hogy az nehéz ellenfelet kaptunk, és kikaptunk, és messze került az olimpia, vagy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de hogy csak kicsit az ördög ügyvédét játszva, az, annak ellenére, amit elmondtuk, abban nagyon sok igazság van, csak hogy valójában mekkora hibát követett el, vagy mekkora bukás az övé, vagy mekkora sikertelenség. Egy Európa-bajnokság és egy világbajnoki selejtező, és ezek óriási tétel bíró világversenyek, de hogy valójában ő érte sikereket a válogatottal, tehát nem olyan
2: levezényelt egy olyan generációváltást, amit már a párizsi olimpia előtt elkezdett, amit nem tudom, hogy egyébként kivezényelt volna le így. Szerintem van olyan magyar szakember, szerintem, aki még mindig Lékai Mátét játszatna irányítóban.
3: Igen.
2: És ennek, vagy ebből kifolyólag, hogyha azt nézzük, hogy itt milyen generációváltás ment le, az azért nem biztos, hogy sok edzőnél megtörtént volna. Más kérdés, hogy volt kiket beépíteni, hiszen ott volt egy VB döntős csapat Sótonyi László vezetésével, és akkor ugye volt olyan közös edzése is, például egy junior válogatottnak, vagy egy kibővített nagy válogatottnak, amit Csaba Rodriguez és Sótonyi László közösen vezényelt Telkiben, tehát amikor itt mi lesz Csaba Rodriguez sorsa, akkor ugye van egy-két név, akit ugye bedobtak már más podcastek is, Sótonyi László nevét, Tóth Edmond nevét, Roberto García Parrondo nevét, aki hirtelen most ugye szabad lett, de aztán úgy hírlik, hogy nem sokáig. Mi van, hogyha nem egy emberben gondolkodnak, hanem még akár az is, hogy Csema mellé valaki.
3: Ezt a felállást ugye már azért láttuk, nem tudjuk, hogy mennyire működőképes ez újra.
2: Vagy a stábban egy olyan változás, hogy akkor másod edző változás.
3: Igen, ezek szerintem nagyon jó nyitott kérdések. Én csak azt gondolom, hogy nem a Csema által elvégzett munkában nincs akkora baj, mint amennyire ez a mostani állás mutatja. Közben viszont egy ekkora bukás után, ha edzőt vált a kézilabda szövetség, akkor egy szava nem lehet Csema Rodrigueznek, mert ez akkora kudarc, ami után szoktak fejek hullani.
1: Bocsánat, hadékeljek annyit közben, hogy itt megint arról beszélgetünk, hogy a kudarc mértéke nagy,
3: igen,
1: de egy gól. Egyébként.
3: Igen, igen.
1: Tehát, hogyha számszerűsítjük, hogyha egy góllal többet szerzünk, akkor pedig nem a szervek vannak ott, hanem mi.
2: Igen, csak az egy gól meg lehet Csema beidegződéséből, vagy becsípődéséből, ahogy te fogalmaztál. Ez,
1: persze.
2: Mondjuk abból jön, és akkor már ott vagyunk, hogy ki éppen hogy tud megújulni.
3: Igen.
2: Vagy
3: jött-e volna több kapusvédés. Nem? Tehát, hogy ezek nyitott kérdések is. És
2: van-e a családban mondjuk, amit ő emleget, mondjuk olyan repedés, ami mondjuk a Máté Dominik kibeszélés óta esetleg olyan lehet, amit már ez a kapitány vagy ez a közösség nem fog tudni befoltozni, és akkor inkább legyen egy tiszta lap. Hát ez az, amit nem tudunk.
1: Igen, és bevetetted, vagy bedobtad Sótonyi László nevét, illetve nem te, hanem ez már nagyon sok helyen elhangzott. Itt eszembe jutott, meg nyilván nem csak nekem, hanem nagyon sok embernek, Golovin Vladimir, aki miután...
2: Egyszerre vigye a két válogatottat?
1: Nem, hanem ő is azokkal a fiatalokkal, akikkel együtt dolgozott, néhány év alatt, utána a felnőtt szinten is egy ütőképes válogatottat tudott formálni ebből. Ezt a részét nyilván nem tudjuk, hogy ez most hogy fog alakulni, és nem véletlen, hogy I. és Ferencik is hangsúlyozták, hogy azért még sok mindent kell mérlegelni. Én azt gondolom, hogy ahogy most mi is beszélgetünk róla, Csemát elküldeni szakmai szempontból is, meg emberi szempontból is, mindenképpen, ha elküldik, az egy nagyon-nagyon nehéz döntés, és nem egy olyan, hogy mindenki egyértelműen azt mondja, hogy akkor menjen.
2: Golovin Vlagyimir korábbi junior válogatottjaiból lett a hétvégén két BL győztes, Mámos Petra, illetve Albek Anna. Közülünk pedig egy embernek adatott meg, hogy ezt a helyszínen nézze meg. Andris, mesélj, milyen volt a négyes döntő, úgyhogy a Metz végül legyőzte a döntőben a címvédő Győrt.
1: Zseniális átkötés.
2: Ez egy szakma.
1: Őszintén szólva, a Győr meccsei kapcsán nekem mindkétszer kicsit azon gondolkoztam, hogy itt a Perjohánzon, vagy győri szurkolók szempontjából, hogy lehet, hogy a szívgyógyszer az azért ott el kellett. És hát egyrészt szenzációs dolog, hogy Albek Anna és Vámos Petra feljutott klubszinten a csúcsra, és tevőlegesen is hozzájárultak, hogy a Metz megnyerje a BL-t. Ugyanakkor meg a helyszínen látva sokkoló volt látni azt, hogy az Eto'nak mennyire nem megy. És erről egyébként utána beszéltek a játékosok is, hogy nem nagyon tudják ennek az okát, hogy ez nem annyira volt benne a levegőben, és még a Brest ellen úgymond lendületből egy gyengébb teljesítménnyel is ezt meg tudták nyerni az elődöntőt, de az látszik, hogy amikor már önmagában árulkodó, hogy az Eto két egymás utáni mérkőzésen egyszer 30, egyszer pedig 31 gólt kapott, amit meg nem nagyon szoktunk meg tőlük a szezonban, de a legsokkolóbb az...
2: Mind a két meccsen bajban volt.
1: Bajban voltak, igen, és a Metz ellen ott egy olyan hullámvölgyet láttunk, amit nem szoktunk.
3: Igen.
1: Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Perjohánzon érában a kezdeti első néhány hetet, hónapot leszámítva utána nem volt ilyen.
3: Igen. Nekem az volt a különbség az elődöntő meg a döntő között így nézve, hogy olyan, mint az elődöntőbe, az a gondolat nem mászott volna be a fejekbe a győri oldalon, hogy ezt elillantotta volna a magabiztosságukat. A döntőben meg úgy tűnt, hogy valahogy ez mintha olyan hibákat követtek el, olyan tőlük teljesen szokatlan megingásaik voltak, labdavezetési hibák, nagyon gyenge lövések, tényleg az igazi bizonytalanság, amikor érzed egy játékoson, hogy most úgy nem tudja, mit kezdjen az ellenféllel. És nekem ez volt az érzésem, hogy bár voltak bajban az elődöntőben, és ott azért végig zakatoltak, hogy átütjük majd ezt a falat, és a Metz ellen meg hiába jöttek is föl, meg küzdöttek megállás nélkül, de valahogy mintha bekúszott volna egy kicsit a fejükbe, hogy ezt el lehet veszíteni.
2: Az elődöntő után írtam nektek, hogy ez egy olyan játék, ahogy a Győr bárhogy, de mindig nyer. De nem. És ez óriási meglepetés. Ugye egy hete ott hagytuk abba, hogy én azt mondtam, hogy óriási meglepetés lenne, hogyha nem a Győr nyerné megint a BL-t, és ez így is van, de nem is feltétlenül az eredmény, hanem a hogyan a fura. És ugye nagyon klasszikus ilyen mondás, amit edzők szoktak mondani, hogy nem a csúcsra feljutni a legnehezebb, hanem ott maradni. És most egy kicsit lehet, hogy ebbe nem azt mondom, hogy bukott bele a Győr, de ennek itta meg a levét, hogyha belegondoltok, a Győrre tényleg mindenki felkészülhet. Már most felkészülhetnek a Győrre, hogy a jövő évi négyes döntőben is ott lesznek, tehát innentől fogva minden ellenfél úgy nézheti a meccseiket, hogy minden apró rezdülést kielemezhetnek, mert majd az a jövő évi négyes döntőben is jó lesz ellenük. És úgy éreztem, hogy most ez történt, hogy annyira felkészültek az ellenfelek, most a Brestet is ide mondom, a Győrre, hogy ez szerintem meglepte a Győrt, hogy valaki ennyire tudja, hogy mit kell ellenük csinálni, és erre nem volt még egy fordulatszámban válasz. A Brest ellen épp hogy volt, na Metz ellen nem, és ott hát Andris, te hasonlatod volt, hogy Perjohánzon ugye kért időt, nem kért időt, inkább nem kért időt, de hogy ott már annyira a lapok mentek el, hogy igazából már nem volt mire lapot húznia.
1: Igen, és itt az Eto'nál Perjohánzon még két évvel ezelőtt, amikor készítettem vele egy hosszabb interjút, akkor azt mondta, hogy az Eto'nak az egyik nagy erőssége, hogy tud úgy is meccset nyerni, hogy 20 gólt lő, vagy 22-t, mert az alatt tudja tartani az ellenfelet, ha meg kell, akkor egy több gólos meccsen túl tudja őket lőni. csúnya szóval élve. És itt most a védekezés és a kapus teljesítmény nem működött. Tehát két egymás utáni meccsen soha nem fordult elő az egész szezonban, hogy két egyébként nagyon jó formában lévő kapus, Szemerei Zsófi és Hatadu Szakó ennyire ne találkozzon a labdával, ne jöjjenek a bravúrvédések, úgyhogy a döntőben Szakónak az első félideje az egyébként az egy korrekt félidő volt. Tehát nem volt kimagaslóan extra, de nem is volt gyenge. De összességében, amikor jött az a hosszabb, nagyjából 10 perc körüli rövid zárlat a döntőben, akkor ott kapus szinten se volt válasz. Tehát nem volt az, hogy akkor valaki hoz extrákat.
3: Igen.
1: Bár azt gondolom, hogy ott, amikor egy 4-0-át csinált a Metz, nem is a 4 kapott góllal volt a gond, hanem egyszerűen az, hogy sokszor lövésig se jutottak el a Peti által már említett okokból kifolyólag.
3: Ugye ez a kapus helyzet, amit már sokszor beszéltünk, hogy talán a mai kézilabdában nem az a lényeges, hogy hány védésed van, meg milyen százalékkal, hanem azt mikor teszed. Tehát nagyon azon mennek el meccsek, vagy azon lehet megnyerni meccseket, hogy jó pillanatban jön egy-egy bravúr, akár persze ezt hozzátehetjük a védekezés is, hogy egy-két jó védekezés meg tud fordítani egy egész párharcot. És ami szerintem itt még kiemelendő, amit ugye Per Johansson mondott, hogy mennyire szeretne triplázni az Eto'val, és ilyenkor látszik, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy triplázás mekkora dolog, bármilyen sportágban szinte, sőt, igazából nem szinte, hogy 2-3 trófát nyerjél egy idényben, az ebből látszik, hogy egy-egy rossz hétvége, egy-egy rossz meccs, és az egyik trófa már így elúszik. És nyilván a BL-ben könnyebb úgymond elhúzni ennek a trófának, hiszen fantasztikus ellenfelek vannak ott is, és mondjuk a Magyar Kupában mondjuk csak a Ferencváros, aki komoly kihívó, de hogy ezért ilyen nagy dolog, hogyha egy csapat ezt meg tudja csinálni, és nyilván ez lett volna Per Johanssonnak is az itteni szerepvállalásának egyik égköve, ha ezt meg tudja csinálni, és biztos, hogy neki veselkedik jövőre is.
1: És valószínűleg pont ez a dinasztia, ez a triplázás, hogy erről annyit beszélt mindenki már, hogy ez lett egy kicsit ilyen nyomás, meg annyit beszélt mindenki arról, hogy hát ennek meg kell lennie. És még egy kicsit a Metz szempontjából, ugye ők eddig most ötödjére jutottak el az elődöntőbe, most az első volt, amit meg tudtak nyerni, és Emmanuel Mayonád is, meg Vámos Petra is beszélt arról, hogy nagyon sok apró dolgot változtattak már a felkészülés során ahhoz, hogy ez ne forduljon elő, és azt mondta nekem Vámos Petra, hogy most azt érezték, hogy sokkal frissebben érkeztek erre a négyes döntőre, és hogy nem érezték magukon a nyomást, illetve mint ahogy Juan Carlos Pastorról beszéltünk sokszor, hogy megvan mindenkinek, ahogy hova tegye a lábát, minden centiméter számít, hogy álljon a láb, hogy forduljon. És azt mondta Vámos Petra, hogy meg volt külön védekezési rendszerük arra az esetre, ha De Paula a pályán van, meg arra is, amikor nincs a pályán is, hogy minden egyes mozdulatot lemodelleztek, és azt mondta még, hogy ők irányítók rengeteget beszélgettek egymás között edzéseken kívül, hogy mit, hogyan kéne, nem csak itt az Eto kapcsán, hanem úgy az egész szezonban, hogy hogyan lehet, és azt gondolom, hogy ez az, ami előre tud lendíteni egy csapatot, amikor annyira éhes vagy a sikerre, hogy ezt nem egy munkaként fogod fel, hanem már egyébként is ez a úgymond hétköznapjaidba belekúszik, és akkor azt gondolom, hogy el is érkeztünk itt a mai adásunk végére. A Bajnokok Ligáját tehát a Metz nyerte, így Vámos Petra és Albek Anna is Bajnokok Ligája győztesnek mondhatja magát, úgyhogy ezzel a pozitív hírrel zárjuk ezt a mai adást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Ez a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
6: A Ferencváros labdarúgó csapata az Újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lila-Fehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-ei Ferencváros videóton mérkőzést.
7: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-ei Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
6: Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros Dalnoki keze alatt?
7: Hát a Dalnoki érában karakteres együttesé formálódtak a fiatalok, a zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar Kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát, 3 ponttal megelőzve az újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a centerhalf Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hátra van.
6: Hát bizony hátra volt.
7: Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írta akkor az 5 csillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram, a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
6: Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
7: A veszte zöldfehérek közül a 2 gólos Szabó Ferenc 8-ast kapott, de a forduló csapatába 6 újpesti is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
6: A videóton melyik csapattal mérkőzött?
7: Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidi a Sóstói stadionban 0-0-ra végzett a Salgótarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egy egységgel állt a zöldfehérek előtt, utólag megkockázható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
6: Mi történt a május 29-i fordulóban?
7: A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án 2-s rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen, más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re, a tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott előre, sokat szerelt, megmaradt június 5-én a Cseppel 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton, Honvéd 1-1, Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
6: Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-i fordulóhoz.
7: Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot, idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ez állt, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
6: Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
7: A tudósítás utáni értékelésben ez állt, tudatosabban játszott a Videóton, az FTC kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték, Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdú kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József, a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot, Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehette tanulja a 30 ezer nézés a televízió előtt ülők, egyébként miután minden jegy elkelte az MTV műsorra, iktatta a találkozót. Mayer egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münz kiállította.
6: De a szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
7: Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést. Teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Mayer rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben Muha átadását, Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, s ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor: nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
6: Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-esix?
7: A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
6: És a Videótonnál?
7: Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást, a hátvéd csorból az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszágoldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásokat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált, összességében ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnoki Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
6: A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
7: Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató, bennünket örökké üzőhajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak Nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte. És most vége, vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Pusztai László a gólját elevenítette fel utólag. Az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
6: Összességében milyen volt a mérkőzés?
7: A visszapillantásban a Népsport ezt írta: erre a 90 percre emlékezni kell. Ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg elfáradtak, és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, amely az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani magához, tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsíripjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan ezt írta: a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
6: Na és mi történt a zárófordulóban?
7: Az utolsó körnek két pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc a fehérváriak szakvezetője arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az ET edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
6: Hát fogalmazunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
7: Így van. Telt ház, azaz 22 ezer néző előtt négy csillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akár csak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta. Nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutásom végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem,

0: fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. Fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, úrrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
1: És miképpen látta Kovács Ferenc?
0: Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a harmadik, ötödik hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túlteljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a negyedik helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
1: A Ferencvárosban Dalnoki több nagy játékost is mellőzött, Albert Flórián 74-ben visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
0: Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem. Utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játék tudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajtkereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
1: Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Vízilabda.
5: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés?

0: és Párizsba neked.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvaliztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slamek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
0: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
1: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slamet, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
0: Szigorú tenisz anyuka vagy?
1: Nem.
0: Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
1: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
0: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
0: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
1: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
0: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
1: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű, tehát hogy...
0: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
1: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
0: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
1: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de ebbe is kell tudni fejezni.
0: Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
1: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott,
0: de
1: így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszt a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
0: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen. Az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
1: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kell cseréje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert ő neki is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
0: Torna győzelemmel,
1: tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
0: Bondár Annával.
1: Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
0: Nagyon egy döntőszett
1: 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
0: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
1: Kicsi, higgyét, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
0: Panna a legjobb a világban.
1: Igen,
0: a
1: jelen pillanatban
0: közül.
1: Ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
0: Ha Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
1: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
0: esős
1: következő.
0: Esőszünetről még nem is beszéltünk, miatt félbeszakad a meccset.
1: Igen,
0: mondjuk
1: igen.
0: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
1: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
0: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért bele lehet botlani még akár Joe McEnroe-ba is.
1: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályáról, vagy akár amikor edzik edzésre mennek a pályákra, tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pálya szélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
0: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
1: hát
0: favorit?
1: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
0: A japán Naomi Oszaka.
1: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
0: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
1: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerek szülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerek szülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
0: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
1: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
0: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
1: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
0: Ez 2023 óta nagyjából?
1: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel, a legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb hat csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik, tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
0: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
0: A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
1: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
0: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
1: ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
0: Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
1: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minél magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
0: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
1: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
0: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
1: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisznemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
0: Talán még 2-3-ra is hiba rátenni, mert mi van, ha megunja,
1: és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála, az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár, ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése, pénz is, de nem csak az, tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az érre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány verseny. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virágyi Zsolt búcsúzik.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A férfi vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olympiakosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavört élőben közvetíti. Guzi Blanka a harmadikként zárva elődöntős csoportjában bejutott a budapesti ötös a világkupa verseny holnapi fináléjában, amelyben nem lesz ott a tizedikként végző Mészáros Emma és a 12. Varga Orsolya. A kajakos kopasz Bálint 1000 méteren, kajak 1-es 200 méteren Lucz Anna és Balogh Gergely megnyerte előfutamát a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon, amivel mindhárman a döntő résztvevői lettek. Mellettük a kenus Paragi Petra 200 méteren, valamint a férfiak hasonló számában Hodován Dávid is készülhet a szombati fináléra.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetség rendszereiben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbel Anita, a kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a beteg biztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szüdészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és a Jan Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakban rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Délután megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső előfordulhat. Éjszaka fokozatosan kiderül az ég. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes nyugati tájakon hűvösebb is lehet. Holnap napközben 20-25 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
0: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Most is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek adásunkban. Az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságon, mint már korábban is elmondtuk, Magyarország a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kikapott. A kettő között 2-0-ra ugyan legyőzte Kanadát, de nem volt elég mindez a továbbjutáshoz csoportjában. Tehát harmadik lett, de összességében kiesett. A Sporttörténelem múltkori adásában a szovjetektől elszenvedett 6-0-as irapuatói vereségről beszéltünk, most pedig felidézzük, hogy milyen könyvek születtek az irapuatói, vagyis a mexikói kudarcot követően. A magyar szurkolók hogyan dolgozták fel a kiesést, ha egyáltalán fel lehetett. Szia, Gábor!
5: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Egy szóban sehogy, ezért is lehetett így fogalmazni, irodalma ennek a kudarcnak.
0: Mely könyvekről beszélgetünk most?
5: A műsor miatt gyors olvasással a következőket futottam át itt néhány nap alatt, tehát Bocsák Miklóstól a Mundiál 86, Végantaltól a Gyógyíthatatlan című könyv, amelynek a címében arab számmal szerepel a hatos, utalva ezzel a bekapott gólok számára. Persze nem csupán ezek a kiadványok szóltak a kudarcról, a teljesség igényeikről említhetném még T. András Emil Mundiál zárt kapuk mögött című könyvét. A Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán 2023-ban megjelent krimi regényét a Szerelem és halál Irapuátóban címmel, vagy Benedek Szabolcs 2025-ben még a Szakember halál előtt megjelent Mezei című könyve, amelyben szintén esik szó a mexikói fiaskóról.
0: Fontos megjegyezni azt is, hogy az első három könyv még 1986-ban jelent meg, tehát szinte a VB után azonnal ezek reagáltak a történtekre.
5: Rögtön kiegészítem ezt azzal, hogy néhány meredek mondat feltételezés is szerepel valamennyiben. Hangsúlyozom, június 2-án érte a vereség bennünket, és a könyvek már nyáron a boltokban voltak. Tény, számos olyan megállapítással, ami akkoriban újdonságnak számított.
0: Például?
5: Bocsák kiadványából idéznék. A csapat orvosi, biológiai felkészítésében nyilvánvalóan hibát követtek el, vagy túlhajtották a játékosokat, vagy visszahatást kiváltó szert szedettek velük, vagy nem kapták meg azt, amit korábban megkaptak, vagy pedig, és ez a legvalószínűbb, A magaslatra és a kánikulára együttesen nem jól készítették fel őket. Étrendjüket megváltoztatták, tészta, saláta, szénsavmentes italok, amely ugyancsak szerencsétlen megoldásnak bizonyult. Idéz a Vasárnapi Hírek 1986. június 15-ei számából is. Idézem, félő, hogy a nyilasi úgy elvonja majd a figyelmet a vereségek valódi okairól, hiszen a magyar válogatott nem nyilasi hiánya miatt mondott csődöt.
0: Igen, tehát a nyilasi ügyről sokat beszéltünk már itt a sporttörténelem adásában is. A legvitatottabb kiadvány viszont Vég Antal Gyógyíthatatlan című könyve.
5: Egyértelműen. Mondjuk a szerző már az 1974-ben megjelent Miért beteg a magyar futball könyvével vihart kavart. Az 1986-os kiadványával is, még úgy is, hogy hangsúlyozta, nem magyarázatot ír, hanem véleményt. A futballerkölcsöt ostorozta, nem alaptalanul idézem, ismeretlen fekete táskás urak jártak keltek alkalmas helyeken már a mérkőzéseket megelőző napon, mindenki látta, mindenki ismerte őket, csak az MLS nem látott, csak az MLS nem tudott semmit, úgy tett, mintha nem látott, nem tudott volna semmiről, az út innen egyenest a mexikói kudarchoz vezet.
0: Az erős megjegyzésektől sem volt mentes a végkönyv.
5: Nem bizony. Világbajnokságról álmodozik, s ezt országvilág előtt ki is kürtöli, majd meg, hogy világbajnokok is lehetünk volna, ha mérkőzéseket Európában rendezik, de nem rendezték, meg hogy partiban voltunk minden ellenfelünkkel, csak hát a meleg. Honnan nézte ezeket a mérkőzéseket Nagy Antal, ennyire megkavarhatta a hőség a fejét? És nem akadt senki, aki felvett volna egy vödör hideg vizet, józanodj már, ki pajtás. Aztán később a magyar válogatott csapatkapitányáról megjegyzi, még az MB2 szintjét sem hozta, tehát eléggé csúnya minősítések, ezek fogalmazunk úgy.
0: Ment a gyalászkodás rendesen.
5: Persze, Nagy Antal és Kardos. A két leglátványosabb csőd, miközben ugyanerre a posztra jelen van Mexikóban Tiszta László és Csuhai, akiknek 270 lejátszott percből egyetlen egy pillanat sem jut, rossz formában voltak bizonyára, ha nem nyúlt hozzájuk Mezei György. Édes Istenem, hát milyen lehetett az a forma, amelyikkel még Nagy Antal és Kardos teljesítménye mellett sem lehetett bekerülni a csapatba.
0: Itt még egyszer megismétlem, hogy a Vég Antal féle Gyógyíthatatlan című könyvből idéz Turi Gábor, Détányi Lajos sem volt éppen Vég szíve csücske.
5: Nem bizony, idézem Véget. Döme áldogált Bóbiskolt olykor a saját árnyékában. Mi történt vele? Ő sem mondta el, Mezei sem tudta. Semmi nem történt vele, csak mindössze annyi, hogy ő is magyar csapattagja volt. Megesett ez ott másokkal is.
0: A csatárok is kaptak hideget, meleget.
5: Idézem, és amíg Eszterházi Bóbiskót gunnyasztott a pályán, a kispadon ott ült Hajszán Gyula, az ütős, vágos, rohamozós balszélső, aki gólokat is tud rugni, lehet, hogy ő még nagyobb csalódás, még látványosabb csőd lett volna. Lehetséges.
0: Vég Antal a Paks jelenlegi edzőjét, Bognár Györgyöt sem kímélte.
5: Nem bizony, idézem. Beszélni kell még Bognár Györgyről is újra. Őt a csapat tagjai nem is tartották futballistának. Magában mindenki felháborodott a beállítása, majd az újbóli beállítása miatt is. Fizikailag, akaratilag mindenki gyengének érezte. Ha Mezei kikéri a csapat néhány tagjának a véleményét, ha tanulmányozza a csapaton belüli közvéleményt, Bognár sohasem kerülhetett volna be a válogatott közepére, nyilasi helyére. Ezt így látta mind a 21 ember, de Mezei György másként látta.
0: Buda Istvánba az UTSH akkori elnökébe is belekötött az író.
5: Igen, aminek elsődleges oka az volt, hogy Buda elvtárs látni szerette volna az írást, ment a civakodás, a sportvezető megjegyezte, idézem, aztán kíváncsi volnék én erre a maga megbízatására, hogy tulajdonképpen ki mivel bízta meg magát voltaképp, és hogy maga azt fogja írni, amivel megbízták, vagy valami egészen mást? Vég Antal egyébként a könyvében feltette a kérdéseket, amelyeket Budának szánt, valljuk be, valós felvetések voltak.
0: Mennyiben volt igaz, hogy nem a magyarázatot ír, hanem a véleményét?
5: Egy kiragadott példa, idézem, pletykálták azt is, hogy levették a játékosok vérét, hogy azt majd erősítenek ott a mérkőzés előtt, visszaadják nekik. Igen ám, de összecserélték a vért, mert azon a repülőn, amelyen a magyar válogatott vérét vitték, azon volt a pomázi szociális otthon véradónak a küldeménye is, amelyet egy testvér szociális otthon rászorultjainak küldtek Nicaraguába. No, ezt a két vérszállítmányt cserélték el tévedésből, mert ilyen a magyar szállítmányozási vállalatoknál a rend, a fegyelem és odafigyelés. Azzal a vérrel csak így lehetett futballozni, világos ez, egyértelmű minden. Végezetül. 25 évvel a történtek után, tehát 2011-ben a Nemzeti Sportban Nagy Antallal és Eszterházi Mártonnal is készítettem interjút a következő szempontok alapján. Doppingkérdés, tésztaügy, a linci edzőtáborozása nyilasi üggyel párhuzamosan, Mezei György megítélése, tovább a kudarc hatása a magyar futballra.
0: Menjünk sorban, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Irapuato 1986, a szovjetek elleni 6-0, majd aztán a franciák elleni vereség, Kanadát hiába győzte le a magyar válogatott a két meccs között, szóval a mexikói VB kudarc, és hát Végantól gyógyíthatatlan című könyve is a téma. Menjünk sorban, tészta és dopping.
5: Idézném Nagy Antalt a Nemzeti Sportnak adott interjúból a negyedszázados visszaemlékezés alkalmával. Az edzőtáborban ettünk tésztát többet, mint általában, de ettünk mást is. Én a VB után szerződtem a Nancyhoz, amelynél Arsène Wenger keze alatt dolgoztam. Ezt csupán azért mondom, mert ott is kaptunk tésztát bőven, az eredményt mégsem fogták erre, ez gyermetek dolog. Hogy valamit becsempésztek az italunkba vagy az ételünkbe, ilyet állítani nem lehet. Jó, azóta tisztában vagyunk vele, hogy az egyébként jó kondícióban lévő szervezetben light drogokkal átmenetileg levertséget lehet okozni, tehát fizikailag teljesen szét lehet zuhanni úgy, hogy se előtte, se utána olyasmi ne tapasztaljon az ember, de ezt nem lehet bizonyítani. Káprázott a szemünk, olyan volt, mintha nem a pályán, hanem forró hómezőn lettünk volna, minden foszforeszkát. Garaba és Bognár is kérdezgette, mit érzek, de én sem tudtam mást mondani, mert hasonló levertséget éreztem. De Dajka is ezt mondta, pedig ő később a második félidőben állt be. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy titkos szolgálati módszerrel harcképtelenné tettek minket, hangsúlyozom, ez bizonyíthatatlan. De azt roppant furcsának tartom, hogy mindenki egyszerre került holtpontra. Mert ha dopping lett volna, vagy rossz táplálkozás, az is másként hat egyénileg mindenkire, de nem egyszerre, s egy időben.
0: Eszterházy Márton hogyan kommentálta ezt a felvetést?
5: Idézem, magam utólag hallottam, hogy mi a vérdoppinggal éltünk, hát erre azt mondom, persze. Alvás közben észrevétlenül levették a vért, majd visszaadták oxigénnel feldúsítva, s mindez szintén észrevétlenül. Na ne! Ráadásul én mindig megkérdeztem az itthoni összetartásoknál, hogy milyen vitaminokat kapok, mert az AE Katénnál többször is kijelöltek doppingvizsgálatra. Sohasem volt probléma, egyébként itt a Mohácsi doktor adta a kapszulában a vitaminokat, Isten nyugosztalja. Nincs tudomásom, hogy bármit kaptunk volna. A tésztáról meg annyit, hogy jó néhányan már a versenysúlyunkon mentünk az edzőtáborba, és ott még fogytunk majd 5 kilót a meló és az étrend miatt. Önmagamhoz képest csont és bőr voltam, ezzel szemben, mint Mexikóban vagy később megtudtam, a többi csapatnál némi felesleggel érkeztek a játékosok, amelyet azért még könnyen le lehetett adni. De a média hatására a közvéleményben az alakult ki, mi vagyunk a tésztás fiú. Ilyen világ van, ezért a média is felelős. Nem azt mondják rólunk, hogy megvertük a brazilokat, vagy kint voltunk a VB-n, hanem hogy itt vannak a tésztás fiúk.
0: Folytassuk az edzőtáborral, itt a sporttörténelemben. Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A linci edzőtáborral kapcsolatban, vagy lienci edzőtáborral kapcsolatban Nagy Antal miként foglalt állást?
5: Idézem Nagy Antal, sokan azt mondják, nem kellett volna Ausztriában edzőtáborozni a VB előtt, mert ezzel tulajdonképpen egy második alapozást kaptunk. Nem tudom, nem vagyok edző, mivel Mezei Györgyöt jó szakembernek tartottam, nem kérdőjeleztem meg, miért utazunk Linzbe. Az más kérdés, utólag én is azt mondom, magaslaton fagypont körüli hőmérsékleten nem lehet a magaslati hőségre felkészülni. Ausztriában rengeteget edzettünk, sok futás szerepelt a programban. Mexikóban délben tartottuk az edzést. Amikor minden csapat délután edzett, mi délben a tűző napon. De most is megkérdezem, ha olyan rossz volt a csapat állapota, miért szárnyaltunk néhány nappal a szovjetek elleni meccs előtt egy helyi csapat ellen? Kirobbanó erőben voltunk, Mezének úgy kellett visszafognia minket. Mitől zuhantunk össze? Mindannyian egyszerre, egy időben. Hallottam azt a verziót, hogy ott kaptunk rosszul időzítve doppingot, de ez is marhaság, mert az kiderült volna. Amikor a VB után Nancyba szerződtem, az orvosi vizsgálaton kiváló erőben voltam, megjegyezték, valamit nagyon elszúrhattak a doppinggal. Én pedig megesküszöm, hogy nem doppingoltunk.
0: Folytassuk a nyilasi ügyjel.
5: Idézem Nagy Antalt, ami a nyilasi kérdést illeti, nem Tibivel kellett volna a bolondját járatni, hanem a szövetség és az Ausztria Wien vezetőinek megegyezniük. Ehelyett az él az emberekben, hogy nyílt Mezei parancsolta le a buszról. Más kérdés, hogy mi úgy tudtuk, bármelyik pillanatban megérkezhet az edzőtáborba, de szerintem akkor azzal már beletűrődött a sorsába, hogy kijelentette, ő a keretben senki helyét nem akarja elvenni.
0: Eszterházy Márton hogyan vélekedett?
5: Úgy kezdődött az összetartás, hogy az MTK pályán gyülekeztünk, és a felmérésen gyalázatos mutatókat produkáltunk. Ennek pedig az volt az oka, hogy a bajnokság után mindenki kiengedett, mert tudta, hogy egy-két nap múlva bevonul az edzőtáborba. 1800 méter magasan a nulla fokhoz közeli hőmérsékleten edzeni nem jelent felkészülést a tűzőnapon magaslaton jelentkező körülményekre. Akkor ezt nem kérdőjeleztem meg, szó nélkül teljesítettem, mit mondanak, de azért mondanék valamit, ami akkor is bántott. Nem kezeltek minket felnőttként. Engem Görögországban az edző megkérdezett, szerintem mitől lehetnénk még hatékonyabbak csapattársammal, Mavrosszal, és számított a véleményem. Itthon a komcsi tempó ment, meg mellé a csendőr Pertu. Semmiről sem kérdezték meg a véleményünket, azért 30 évesen az ember ismeri a szervezetét, éreztem, nem stimmel, hogy Linzben, amikor lementünk az edzésre néhány száz métert, akkor a fejem fájt visszafelé, meg hány ingerem volt. A magaslattal magyarázták.
0: A nyilasi kérdést miként látta?
5: A linci edzőtáborban az ébredés után az volt az első kérdésem, hogy Nyíl megjött-e már. Mert rendben van, hogy más az érdeke a válogatottnak és az Ausztriának, de ezt nem lehetett volna sportdiplomáciával megoldani? Egyébként, ha nem jött volna rendbe a sérülés, akkor is kivittem volna Mexikóba, ráadásul őt legalább partnerként kezelték a vezetők. Mondom, mezeiben behunyt szemmel bíztam, mert jó formába hozott, de hogy semmiben sem hallgatták meg a véleményem, az képtelenség. A mexikói szállásunk luxus börtön volt, hermetikusan elzárva mindentől. Ha mentünk valahová, az csak közösen, egyen melegítőben. Ugyanakkor jöttek a hírek, hogy Platiniék ihatnak vörösbort. Mi meg mondtuk a séfnek, ha nem szeres őt, belenyomjuk a fejét a forró levesbe.
0: Az Arcanum segítségével mit találtál arra a nagyon egyszerű, de fontos kérdésre, hogy milyen hatással volt a honi labdarúgásunkra ez a 0-6, az irapuatói kudarc?
5: Nagyon tart idézem, a 0-6 sokkolt bennünket, de ha utána és a Kanada elleni győzelmet követően a vezetők felmérik a helyzetet, a franciáktól egy kisebb különbségű vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Én a VB előtt magabiztos voltam, még a dobogós helyezést is reálisnak tartottam. Innen nézve a 0-6 nagy kudarc, de azon a VB-n több nagy különbségű eredmény született, és egyik válogatott sem pusztult bele a vereségbe. Mi igen. Nem a 0-6-tal van a baj elsősorban, hanem szétzavarták a csapatot. Mert 1988-ban újra jött Mezei György, de az észak-írak elleni mérkőzés után a bundabotrány miatt, ahogyan Gyuri fogalmazott, a rendőrség állította össze a csapatot. A tartós válságot innentől számítom, mert azóta nem jutottunk ki semmilyen jelentős eseményre.
0: Eszterházy Márton pedig, mintha a magyar mentalitást fogalmazta volna meg tűpontosan ebben a bizonyos az irapuatói vereség meg a mexikói kudarc 25. évfordulóján készített nemzeti sportos interjútban.
5: Igen, Magyarországon a tragédiák mindig mélyebb nyomot hagynak, mint a sikerek. Mi nem csak a 25 évvel ezelőtt történtekre térünk vissza, még mindig a Berni VB döntőn kesergünk. Irapuato után nem tudtunk lábra állni, pedig lett volna lehetőségünk még Mexikóban is. Az utolsó csoportmeccsen a franciákon látszott, nem akarnak kikapni, és főleg nem megsérülni. Ilyenkor szokott békés X születni. Elkeserít, hogy a 0-6 megbélyegez, mint tésztást, s elsikkadt, hogy ez a válogatott végigverte Európát. Ez tipikusan magyar dolog, mi nem a pozitívumot tartjuk meg, hanem a negatívumot toljuk az előtérbe.
0: A szövetségi kapitány Mezei György megítélésében hogyan foglaltak állást?
5: Nagyon tart idézem, Mezei György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a Videóton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz, időnként szoktunk beszélni, fel is hívom, mert még nem gratuláltam neki a bajnoki aranyhoz. Hát ez ugye akkor volt, amikor szegény Mezei György még élt. Ugye hát a
0: 2011-es.
5: Így van.
0: A Videóton első bajnoki címe.
5: Pontosan.
0: Egyébként Mezei Györgynek akkor is távoznia kellett a bajnoki cím ellenére, de ez egy másik történet. Végezetül mit mondott Mezei Györgyről, tehát a szövetségi kapitányunkról, Eszterházy Márton?
5: Idézem Marcit, ha én vagyok a kapitány, azért a csapattal leültem volna megbeszélni a kudarcokait, de velünk játékosokkal 86 óta senki sem ült le erről beszélgetni, sem Mezei György, se senki. A franciák elleni meccs előtt majd leestem a székről, amikor a taktikai értekezleten hallottam, hogy a kapitány Diszl Péterrel kezdte a franciák elleni összeállítást. Egyébként később már megkérdeztem tőle, hogy a franciák ellen miért nem Szendrei védett, ő erre azt válaszolta, nála Diszl Péter volt az első számú kapus, és úgy gondolta, hogy hogy a harmadik meccsre kiheverte a sokkot.
0: Köszönöm szépen, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk, én Virányi Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, köszönjük a figyelmüket, folytatjuk egy héttel később, akkor is lesz sporttörténelem, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpav István és kollégáim nevében is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ki ne tudná, hogy ma este 21 órakor elkezdődik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság. Az M4 Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban is folyamatosan nyomot követhető majd persze a torna, így például a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés is, amelyet élőben közvetítünk majd ma este. Ennek a mérkőzés mint ahogyan a világbajnokságnak még oly sok találkozójával együtt Vukovics László lesz az egyik szakértője, aki itt van velünk a vonalban. Szia Vuko, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit!
1: Nyilván nagyon jól ismered magadban azt az érzést, amit általában az ember egy labdarúgó világbajnokság rajtja előtti órákban érez, már jó néhány lehet mögötted, és szerintem sokan vagyunk ezzel így, akik hát kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, hogy így fogalmazzak. Ugye ennek a világbajnokságnak sok szempontból nyilván rekordjai lesznek már a résztvevő csapatok számát is tekintve, ugye a helyszíneket számát is tekintve. Összességében, ha csak így első érzetre kérdezem, hogy milyen világbajnokságot vársz, mennyire vagy izgatott, vagy izgatottabb, vagy kevésbé izgatott azzal kapcsolatban, amit a korábbi VB-kel kapcsolatban éreztél?
2: Megmondom őszintén, én nem vagyok nagy támogatója, hogy 48 csapatos lett a világbajnokság. Tudom, hogy a futball óriási üzlet, és be kell vonni mindenféle földrészről csapatokat. Hát sajnos a 48-ból is Európa csak 16-ot adhat, Afrika 9-et, Ázsia 8-at, ugye Dél-Amerika, Észak-Amerika 6-ot, Óceánia 1-et és két pótselejtezős. De ez a nagy csapatoknak lesz nagyon nehéz, mert rengeteg mérkőzés van a lábukba, és kizsigerelődtek a hosszú év szezon alatt. De hát azért a 8 favoritot én felsorolnám, akiből várom. Hát a 3 legnagyobb nálam, Spanyolország, Franciaország és Argentína, abszolút oda várok. Hát Brazília nevéből adódóan, ugye még világbajnokságot nem hagyott ki, mindig favorit. És hát én azt várom ettől a VB-től, hogy meglepetés csapat minden világbajnokságon van. Azt nem tudom megmondani most, hogy ki fog berobbanni, de itt a legtöbbet ilyen szempontból én Ekvádortól várok, ahol rengeteg Premier League játékos van, olyasmi, akik most fognak berobbanni. Ez óriási lehetőség a futballistáknak, ez a világbajnokság. Hát tudjuk, hogy 104 mérkőzés lesz, ilyenre még nem volt
1: döbbenet,
2: példa.
1: Döbbenet, így van. Na most itt vagy még, ugye? Hallak.
2: Itt van, persze.
1: Jó, szuper.
2: Persze.
1: Szóval nagyon-nagyon sok mérkőzés. Na most akkor ebből ugye, hogy azért itt megfogalmaztad, hogy nem vagy nagy barátja ennek a 48 csapatos rajtnak, ez azt is jelenti egyébként, hogy így az első selejtező csoportok idejére azt gondolod, hogy érdektelen lesz a VB? Tehát valójában tényleg a 32 között, már ráadásul ugye egyenes kiesésre már indul majd el valóban az, amit az ember egy ilyen nagy tornától vár?
2: Hát azt nem gondolnám, hogy teljesen érdeklően lesz, mert azért tovább kell jutni. Hát ott meccsen nincs, azért be kell gyűjteni azt a pontszámot, amivel tovább jutsz. De lesznek olyan mérkőzések, amikor már kicserélik a csapatokat, ugye pihentetik a játékosokat a végjátékra. Nehogy túltaktikázza magát egy-két csapat, hogy pihentetni szeretne, aztán kiesnek, mert ez is benne van, de hát azért 32 fog tovább jutni. Ugye tudjuk, hogy a 8 csoportból az első 2 és a 8 legjobb csoport a 8 legjobb csoport harmadik is tovább jut, úgy fog kialakulni a 32-es mezőny. Én ott várom a igazi mérkőzéseket, a nagy csatákat a 16 között, és azt gondolom, hogy a végén a 8 közé én szerintem 6-7 papírforma csapat fog bekerülni, és ide várok egy-egy meglepetés csapatot. Hát azok közül, akiket meglepetés csapat lehet, soroljunk fel egy párat, akire én úgy gondolok, hogy lehet meglepetés csapat. Ekvádort már említettem, Törökország, Mexikó, Japán, Svédország, Marokkó, Norvégia például, aki a nagy 8-ashoz még csatlakozhat, mert szerintem a nagy 8-as pedig a 3-4 csapaton, akit elmondtam kívül, Anglia, Portugália, Németország és Hollandiát venném még ide az első 8-hoz, és Norvégiát szorosan mögöttük, akitől sokat várok. És lehet meglepetés egy Japán, egy Marokkó.
1: Igen, Japánt akartam kérdezni, mert Bene Feri, ugye másik szakértőnk, már többször említette, gondoltam, akkor téged is megkérdezlek, ugye, hogy azért Japán egyrészt ahonnan jön, meg amilyen eredményeket produkált az utóbbi időben, szerinted is ott lehet a meglepetés csapatok között?
2: Abszolút ott lehet. Hát emlékezzünk vissza, amikor Dél-Koreában volt a világbajnokság, a hazai csapat negyedik helyen végzett, ami akkor óriási bravúrnak számított. És ugye lesz magyar vonatkozása is, hál' Istennek, a világbajnokságnak, hát nem úgy, ahogy mi szerettük volna, mert legutóbb ugye 40 éve voltunk Mexikóban, de Mexikó a szép hely nekünk, 1968-ban az olimpiai bajnokok lettünk Mexikóban, ugye nekem van családi kötődés is, dr. Páncsics Miklós, az apósom ott olimpiai bajnok lett a labdarúgó csapattal, és 86-ban pedig, mint a labdarúgó csapat főtitkára volt kint, hát ott mindenki úgy emlékszik, hogy Irapuato az nekünk a Mohács, meg a 6-0, hát de bár most lenne egy olyan vereségünk, mert tudom én a németektől, vagy azt, csak ki lennénk a világbajnokságon. Óriási lehetőség lenne, de hát erre most még 4 évet kell várni, minimum. És hát és itt szeretném megemlíteni, hogy 1930-ban volt ugye az első világbajnokság Uruguayban, és 4 év múlva 100 éves évfordulója lesz a labdarúgó világbajnokságoknak, aminek a rendezője ugye Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, de arra tekintettel, hogy Uruguay volt a házigazda, Uruguayba, Argentinába és Paraguayba is lesznek mérkőzések.
1: Igen, na hát az, ha még lehet egy kicsit széjjelebb húzni kontinensek és országok vonatkozásában a labdarúgó VB-t, akkor majd erre látni fogjuk ugye a példát, amit a FIFA következő VB-re tesz.
2: 64-re fel akarják vinni, 64-re, azt az egyetlen centenármi világban, és a 64 csapatra, hogy a 100 éves egyszeri, de egyszeri megismételhetetlen gondolják. De hát az hát tényleg, nem is tudom, hogy 64 csapat azért brutál mennyiség.
1: Hát igen, megint ez egy másik kérdés, bár ahogy mostanában azért a dolgok el szoktak dőlni, itt a FIFA-ban bőven elképzelhető Gianni Infantino ezt is áttolja csont nélkül. De hát az tény és való, hogy már szóba hoztad, ugye, hogy mi lesz majd a következő VB-n, hogy hol lesz a nyitó mérkőzés, és valóban kontinensekről, országokra fog átköltözni majd a VB. De most azért nézzünk szét ezen a világbajnokságon abból a szempontból, hogy a mostani VB is tulajdonképpen megtölti teljes egészében az észak-amerikai, sőt, egy kicsit a közép-amerikai, észak-amerikai kontinenset, hiszen Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada lesz. Kicsit olyan érzette egyébként, mintha Mexikó és Kanada, hát mondjuk ilyen elegáns töltelék lenne, mert azért a mérkőzések, ugye zöme, 80 mérkőzés azért az Egyesült Államokban zajlik majd, de akkor gondolkozunk most egy picit abból a nézőpontból, ami ugye említetted már a terhelést, hogy ez vajon a szereplőknek milyen terhelést fog okozni, és hát arról nem is beszélve, hogy itt azért, ha csak az éghajlat különbségeket, de akár ugye itt lehet a keleti és nyugati part között akár 3 órányi időeltolódás is. Szóval ez szerinted mennyire fogja átalakítani tulajdonképpen azokat az esélyeket, amelyek úgy magától értetődőek lennének?
2: Szerintem nagyon jól összefoglaltad, tehát az időeltolódás, a hőmérséklet, a páratartalom. Hát most megint vissza kell kanyarodnom a 86-os mexikói VB-re, ahol mi ugye osztrák magaslaton készültünk, de az teljesen más, mint kint Amerikában, Mexikóban ezen ebbe a páratartalomba játszani. Ez azért meg fogja viselni még a profi labdarúgókat is, akik edzettek, de azért ez a levegő azért teljesen más. Az időeltolódáshoz szerintem azért kimentek már egy-másfél-két héttel előtte a csapatok, úgy, ahogy szerintem tudnak alkalmazkodni, mondjuk európai idő szerint sok mérkőzés lesz hajnalban. Azt gondolom, hogy ezek tényleg profi játékosok. Itt az a kérdés, hogy a motiváció, hát egy világbajnokságon meg kell, hogy legyen a motiváció, mert anélkül nem létezik, hogy valaki egy top válogatottban, vagy bármilyen válogatottban óriási kiugrási lehetőség. De ha belegondolunk abba tényleg, hogy mennyi meccs van a játékosok lábába, és ezt az edzők hogy tudnak sakkozni abban, hogy a végére, amikor a 8 között fog igazán eldőlni, de el kell jutni, mert hát ha félváról veszel egy-egy csapatot, és nem tudsz tovább jutni a csoportból, vagy nehogy is a 32 közére, ahol egyenes kiesés van, kiesel, akkor nincs miről beszélni, mert a 8 között, én biztos vagyok benne, hogy ebből, akiket felsoroltam, 8 csapat, 6 ott lesz szerintem, és itt lesz 2 meglepetés csapat. Én nem azt gondolnám meglepetés csapatnak, mint mondjuk Szenegál elkapta mondjuk Franciaországot pár éve, vagy Argentína is kikapott, van egy-egy ilyen mérkőzés, de attól tovább jutsz a csoportodba. Én arra gondolok meglepetés csapatra, aki valóban bejut mondjuk a 8 közé, vagy ne egy Isten a 4 közé.
1: Ahogy akkor a horvátok robbantak be, körülbelül olyasmire gondolsz?
2: Így van. Vagy a Dél-Korea, amit már említettem a hazai rendezésű VB-n. De a 8 közé szerintem lesz egy meglepetés csapat, aki nincs benne a 8-10 általam felsorolt előbb nagy csapatok között. Tehát itt várok azért, meg hát a magyar vonatkozás még az, hogy ugye Haiti színeiben Lenny Joseph a Ferencváros játékosa, a Zöldfoki szigetek színeiben ugye Duarte, és hogy volt videóton magyar bajnok Stopira is ott van, és Algériában pedig Ben Buali, aki a magyar bajnokságban játszik. Ők színesíthetik a magyar futball jó hírét, hogy milyen jó játékosok vannak Magyarországon és a világbajnokságon, meg hát még egyszer mondom, hogy óriási kiugrási lehetőség a játékosoknak. Hát ugye ma a nyitó meccset már említetted, hogy Mexikó, Dél-Afrika, hát itt a belegondolunk, hogy Okocsábos már a hatodik világbajnokságára készül.
1: Igen.
2: Ez egy félelmetesen nagy szám, és 23 év van közte, és az óriási mexikói 17 éves tehetség között, ami hihetetlen szám, hogy egy csapatban játszanak, és 23 év van köztük. Ugye Ochoa mondom a hatodik VB-jén lesz, és ugye Gilberto Moráról beszélek, aki 17 éves, óriási tehetség.
1: Elképesztő. Ez valószínűleg, ahogy mondtuk, nem csak a résztvevő csapatok számát tekintve, de szerintem számos egyéb okból is egy ilyen rekordok világbajnoksága lesz. Hát ha már csak végignézzük, és ugye Ochoát szóba hoztad a hatodik VB-jével, akkor nyilván meg kell említenünk Messit vagy Ronaldót is, és aztán érdemes megemlítenünk ugye azt a nem is kis létszámú 40-esek csoportját, akik ugye számos csapatban ott vannak, vagy közel a 40-hez, vagy mindenképpen mondjuk így a veterán vonalat erősítik. Szerinted ebben a tekintetben hozza ez a világbajnokság tényleg olyan maradandó emlékeket, pontosan azért, mert hát most már, hát már mondtuk egy pár VB-vel ezelőtt, de most már szerintem tényleg kijelenthetjük, hogy ezek közül a nagy egyéniségek közül, mint amilyen Ronaldo, vagy mint amilyen adott esetben Neymar, vagy természetesen Messi, adott esetben kereshetünk persze még nagyokat is, ugye más csapatokban, őket biztosan utoljára látjuk, tehát ennek azt gondolom, hogy feltétlenül lesz egyfajta pikáns íze.
2: Én is ezt gondolom, és ezek a rutinos játékosok még mindig hozzá tudnak tenni. Hát nézzük meg Messit, igaz, hogy felkészülési mérkőzés, beáll a 70. percbe, azonnal történik valami. A nézők erre kíváncsiak, hogy ezek a cselek, ezek a passzok, azok a gólok, ami az egész futball tulajdonképpen a közönségről szól, és ilyen a világon nincs még egy ilyen sportág, de semmilyen esemény, még a zenét is ide tudom sorolni, ennyi embert meg tud mozgatni, és ennyire családok, tényleg hölgyek, mindenféle típusú ember kimegy a mérkőzésekre, óriási az érdeklődés. Nekem van ki Mexikóba ismerősöm, aki egy magyar fiú, mexikói lányt vett feleségül, mondta, hogy olyan felfokozott várakozás van, hogy hihetetlen, hogy már kommandósokat kivezényelték az utcára, mert annyi ember hömpölyög ott a városba. Ugye az Azték stadion meg olyan szempontból érdekes, hogy a harmadik nyitó meccsnek ad helyszínt, eddig még nem is volt ilyen, hogy egy stadionon belül három világbajnoki nyitó mérkőzést rendezzenek.
1: Igen, Mexikónak ugye ez végül is ilyen szempontból már a harmadik, ahogy mondod, VB nyitánya és részvétele, és hát ugye világbajnoki nyitó mérkőzésekből is több, azt hiszem talán most már az ötödik, és hát láttuk őket ugye már 2010-ben, de akkor a dél-afrikai világbajnokságon. Most azért egy kicsit azt gondolom, hogy mások az erőviszonyok ennél a két csapatnál, úgyhogy mit vársz a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéstől?
2: Hát én egy nagyon jó mérkőzést várok, hát ne felejtsük el, hogy azért a dél-afrikai csapatban is rendkívül jó futballisták vannak, hát a Burnley-be is játszik játékosuk, az Európában, a Genovában, hát olyan futballisták vannak, hogy lehet, hogy most fogja megismerni őt a nagyvilág, ezeket a focistákat, akik letették már a névjegyüket jó pár helyen, és csak a teljesség igénye nélkül mondanék egy pár nevet, hogy Foster ugye a Burnley-ből, Bofokeng és Apolis Orlandóba játszanak Amerikába, Okon Hanoverbe, de ugye dél-afrikai játékosok, Mbokazi a Chicago Fire-be, tehát itt nem névtelen nullák játszanak, mert ugye majlamosak vagyunk, hogy afrikai csapat, ha bár már sokszor bizonyítottak, hogy azért meg tudják tréfálni az európaiakat, de a mexikóiaknál pedig ott van Álvarez, aki Európában játszik a Fenerbahce-ba, vagy Jimenez, Fulham, Sanchez, Paukból, vagy Montes, Lokomotív, Moszkva, Vázquez, Genova, tehát rengeteg Európában játszó neves játékosuk van. Én nem gondolnám, hogy ez a két csapat a végső eredményeknél bele fog szólni a végső sorrendbe, de azt viszont gondolom, hogy meg fogja nehezíteni bármilyen csapat dolgát. A nyitó meccsekről meg tudjuk, hogy sokszor régen 0-0-as meccsek voltak, rengeteg volt egy ilyen időszak, hogy 1-0-as, de az utóbbi időben azért már beindult a henger. Ebben Cselcsászov mester, aki a Ferencvárosnál dolgozott, ugye 5-0-ra nyert Szaúd-Arábia ellene világbajnokság nyitófordulóján ez a csúcs. Hát reméljük, hogy ehhez közelítünk majd a nyitómeccsen, és sok gólt láttunk, és jó futballt.
1: Abszolút így van. Még egy picikét azért maradjunk a klasszisoknál, ugye akár Messinél, Ronaldónál is, hát persze lesznek más csapatokban, a bosnyákoknál, hogy ott lesz Dzeko, aki szintén a 40-esek klubját erősíti. Nyilván Modricot is utoljára láthatjuk, sőt, most már pontosan tudjuk, hogy be is jelentette, ugye, hogy visszavonul a világbajnokság után. Ebben a tekintetben, ahogy mondtad, hogy Messi kapcsán persze beáll egy 70. percben egy mérkőzésen is már megmozdul valami. Összességében szerinted ezek a klasszisok Juthatnak-e még tényleg mérkőzést eldöntő pozícióba, vagy inkább a jelenlétük, és nyilván Neymar mondjuk nem ennyire idős, de azért az ő jelenléte is azt gondolom, hogy a brazil csapatban mindenképpen egy hívószó sokaknak, reklámmarketing szempontból, de valószínűleg csapategység szempontjából is nem véletlenül döntött úgy ugye a mester, hogy Carlo Ancelotti, hogy számít rá. Szóval összességében szerinted lesz-e ezeknek a nagy klasszisoknak olyan megmozdulásuk, olyan sorsdöntő jelentőségű, nem is tudom, jelenlétük, amitől ők azok, akik?
2: Én azt gondolom, hogy ha most egy pár névbe belemehettek, ha Messinek biztos, hogy lesz. Hát ő olyan fantasztikus játékos, hogy neki 100% hogy lesz, vagy Ronaldo is, lehet, hogy csak 30 percet fog játszani, mondjuk én azt gondolom, hogy többet, neki is lesz, mert ugye olyan dolgokat tudnak, amit nem lehet tanítani, és itt ezt a sprintereket szoktam hasonlítani, hogy ha valaki nagyon gyors, akkor hogyha lassul is, akkor is gyors marad. Van miből veszteni, tehát itt most a Ronaldo vesztett a rendkívül gyors sebességéből, de ha ő most csak 80%-osan csinálja a cselt, akkor is ül, nyilván nem annyiszor meg úgy, ahogy régebben, de mivel ilyen szinten van, ezért hozzá tud tenni, és amit kérdeztél nagyon jól, hogy a csapategység szempontjából, tehát nagyon döntő, hogy egy ilyen játékos ott van köztük, egy bálvány, aki nem csak áll, mint egy szobor, hanem hozzátesz rengeteget a mérkőzésekhez, mert ajándékban nem lehet kapni válogatottságot, pláne nem egy ilyen csapatnál, mint mondjuk a portugál vagy az argentin. Tehát ezek a játékosok amennyi időt a pályán fognak tölteni, ezt azért teszik, mert az edzője tudja, hogy érdemben hozzá tud tenni. Nyilván a védekezésben a Ronaldo már nem fogja tudni annyira kivenni a részét, de a többi játékos fog tudni annyit mozogni, meg úgy helyezkedni, úgy lesz összerakva a taktika, hogy tudják, amikor meg hozzájuk kerül a labda, akkor annyit profitálnak belőle, hogy szívesen futnak ennyit helyette.
1: Abszolút így lesz. Na akkor még egy picit, hogy vesézzük itt a nagy esélyeseket, mert ugye te magad is mondtad, hogy azért nagyon sokakban ott lehet a hosszú szezon béli fáradtság a lábakban, az idegrendszerben és a többi, és hát hogyha belegondolunk, hogy szinte még le se fújták a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, ahol azért ugye az Arsenal meg a Paris Saint-Germain csapataiban a világ legjobbjai vonultak föl, és ezek különféle nemzeti válogatottban ott lesznek a világbajnokságon, hogy ezeknél a játékosoknál szerinted, most őszintén, és kérlek, hogy alapozzál a szakmai tapasztalataidra is, marad labda éjség? Vagy azért egy világbajnokság egy akkora húzó erő, hogy képesek mondjuk kiheverni a saját válogatottjai kedvéért ezt a nagyon rövid, alig kéthetes időszakot?
2: Ezt kétféleképpen közelíteném meg, hát mondjuk egy Paris Saint-Germain Arsenal, aki BL döntőt játszott, és mondjuk a PSG megnyerte mondjuk a másodszor zsinórba, elmennének leszélesebben nyaralni.
1: Hát
2: kaptak mondjuk 5 napot vagy 7-et,
1: hát
2: mondjuk kaptak ennyit, hogy pihenjenek, de utána újra és újra meg kell találni a motivációt, de most ilyen evidenciát fogok mondani, de valóban így van, hogy ezek azért játszanak ilyen helyeken, és azért vérprofik, mert újra és újra tűzbe tudják hozni magukat. Az elején azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz. Hát a csoportmeccseken nagyon nehéz lesz elindulni, amikor már a spanyolok ellen kell játszani, a franciák ellen kell játszani, és ezek egymással fognak, tehát a 8 közöttről beszélek. Ha odáig eljutnak, és nem jön be egy X-er, amit te is mondtál, hogy nem tudnak úgy fölpörögni, vagy esetleg pekük van, vagy valami miatt nem jutnak odáig el, az az ő pekük, és abba belejátszott az is, hogy nagyon fáradtak, és nem tudták úgy motiválni magukat, de egész évben mégis azt gondolom, hogy meg fogják találni azt a motivációt. Tehát azért csak egy világbajnokság, hiába van 48 csapat, azért csak egy világbajnokság, és itt föl kell törgetni magát a játékosnak, és ez edző feladata, mert ez nem egy klubcsapat, tehát nem tudod begyakorolni azokat, amik minden nap betudsz egy klubcsapatnál. Itt tényleg az egyéniségekre alapoznak arra, hogy amit legyakorolnak nyilván egy-másfél hét alatt, de az nem ugyanaz, mint egy év alatt napi szinten a klubcsapatodba, de ezek nem véletlenül lettek összeválogatva ezek a játékosok, én most itt a topokról beszélek, és úgyis meg fogja találni az arányokat, mert a szövetségi kapitányok sem véletlenül ülnek a kispadokon ezeken a válogatottaknál, hát kijutottak, az már önmagában mutatja. Viszont ha másik oldalt is megközelíthetem, hogy micsoda újoncok vesznek, hogy Üzbegisztán.
1: De jó, pont ezt akartam, igen, kérlek, hosszóba őket.
2: Igen, zöldfoki szigetek, meg nem is tudom, hogy 4 újonc van, nem is tudom, hogy ki a másik 2, de tudom fejből, csak most itt összekavarodtam, de a zöldfoki szigetek, ugye azt mondtam már, Stopirát, meg a Lenny Joseph, ő Haiti-ben van.
1: Igen.
2: De Haiti meg Kongó volt ugye 74-ben legutóbb világbajnokságon, Kongó még Zaire néven indult akkor,
1: tehát
2: 52 évvel ezelőtt, és most meg tudja ismételni a kijutást. Itt most a Üzbegisztán, zöldfoki szigetek, Curaçao és Jordánia, akik abszolút védőujjancok. Igen, megvan most, és bekerültek ebbe, és nekik a pontszerzés is óriási lenne egy világbajnokságon. Hát Curaçao, hogy megjelentem az iskolabusszal, az tényleg adott egy pikantériát ennek az egésznek, az nagyon tetszett nekem is. De itt a pályán fognak eldőlni a dolgok, és én jó meccseket várok, azért 104 mérkőzés, sok gól. Itt majd ugye rengetegen fognak, ugye vannak ezek a fogadási játékok, nem akarom belehozni, csak hogy nem lehet előre megmondani, hogy mondjuk egy csoportmérkőzésen, amikor nyertek mondjuk a franciák valaki ellen, a következő körben hiába játszanak egy esélytelen, lehet, hogy pihentetik a fél csapatot, vagy az egész csapatot, és akkor a másik lesz az esélyesebb. Arra gondolok, hogy teljesen nyílt mérkőzések lesznek a csoportmérkőzések során, és nagyon kell figyelni az esélyes csapatoknak arra, hogy nehogy abba a hibába essenek, hogy majd a végére tesszük össze, a végére értem a 16 között a top csapatunkat, addig meg pihentetünk mindenkit, hogy nehogy túl pihentessenek embereket, és rámenjen a továbbjutás.
1: Akkor van nagy valószínűséggel a csoportmérkőzéseknél számíthatunk a nagy gólkülönbségű találkozókra, mert nyilván, hogy egyre jobban szűkül a kör, és egyre jobb csapatok lesznek ott, azért a erőviszonyok, erővonalak is kiegyenlítődnek.
2: Így gondolom én is. Az első körök szerintem még nem is annyira ismerkedés, de mégis az, hogy a helyi körülmények, azért egy világbajnokságon vagyunk, azért ez is egy új dolog, meg kell szokni ezt. De hát itt akárhogy is, ugye mondják, más sportágbeliek nem értik, hogy mit jelent a hazai pálya a futballba, hát rengeteget jelent, és most itt például a Mexikó, ugye majd a nyitómeccsen hazai pálya játszhat, óriási for, és ez legalább egy gól fort jelent az ellenféle szembe, tehát a Dél-Afrikának kettővel kell jobbnak lenni, hogy legalább egy gólra legyőzze Mexikót. Itt a szurkolóknak óriási szerepe lesz, és a játékosoknak meg abban, hogy amennyi időt kapnak a pályán, mert azért itt sok ideje nem lesz, hogyha nem tud teljesíteni egy-egy olyan játékos, aki most mondjuk bekerült egy-egy nagyobb helyére, vagy olyan szituációba kap lehetőséget, amikor látja az edző, hogy a nagy sztárokat most pihentetni kell. Ha ott le tudja tenni a névjegyét, akkor itt a játékos egy jó mérkőzés, egy világbajnokság arra fantasztikus, hogy meg tudod alapozni az egész életedet egy jó mérkőzéssel. És itt már bekerülsz a Notezba, már ott vagy, és oda tudsz kerülni az öt top bajnokság valamelyikébe, és egész életre megalapoztad a jövődet. Ez óriási kiugrási lehetőség a legkisebb nemzettől a legnagyobbig.
1: Abszolút így van, ugye említetted az újonc nemzeteket, most már akkor ugye megvan, és beszéltünk akkor róluk, hogy ilyen tekintetben az ötfoki szigetek, Curaçao, Jordán és Üzbegisztán, de ugye vannak ilyen nagyon régi visszatérők, mint Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság, amelyek 52 év után jönnek majd vissza a világbajnokságra. Ugye az esélyesekről már beszéltünk, nem tudom, hogy egyébként a nagyon esélyesek között például Portugáliát említetted-e, mert az én szerény véleményem szerint legalábbis amit tavaly mutattak a Nemzetek Ligája döntőjében, akkor olyan formában játszottak, hogy azt mondtam, hogy a spanyolok ellen akár bármi lehet. Azóta talán nem annyira masszív a portugál válogatott, de például őket várhatod-e mondjuk a 8 vagy a 4 között?
2: Hát én a portugálokat, gondoljunk csak bele a PSG-be, akik játszanak. Tehát olyan futballisták, meg hát az egész csapatukat láttuk a magyarok ellen. Igen. Pont mondjuk a magyarokat, ugye kettőket
1: megállítottuk
2: Portugáliában, ami óriási bravúr volt.
1: Igen,
2: de a portugálok mindig egy favorit csapat. Uh-huh. Igen, mindig egy favorit csapat. Itt most nyilván, akiket elmondtam először, volt ez a számítógépes elemzés, akkor mindenféle
1: optarendszerek, lesz meg még, adatok. Lesz még szerintem mindenféle lesz, majd jönnek lesz, az algoritmusok, meg az AI-ok.
2: Az adatok alapján megnézzük, akkor úgyis ezeket fogja kiemelni, de a nagy valóság az lesz, hogy mi fog megvalósulni ebből, és ebből az fog szerintem megvalósulni, hogy 8-ból 6 biztos, hogy top csapat lesz, és azok fognak bejutni, de a kicsik közül nyilván lesz egy-két meglepetés csapat, de azt is említettem már, hogy nálam a meglepetés csapat alatt azt értem, aki majd eljutom mondjuk a 8 közé, és ott meg tudja vetni a lábát. A portugálokra visszatérve, én azt gondolom, hogy megnyerni nem fogják a VB-t, de a 16-ig biztos, a 8-ig, hát itt van sorsolás kérdése, hogy a nagy csapatok, azért az sem mindegy, hogy hányadik helyen jutsz tovább, és lehet, hogy összekerülnek már 16 között a favoritok, és akkor az egyik hullik. A norvégok lehetnek, azt már beszéltük, egy fekete ló, aki pillanatot oda kerülhet, mert egy Hollandot azért megállítani, de hát lesznek ilyen sztár. Meg lesz olyan, akit most nem is ismer még a nép, de már játszik mondjuk a Premier League-be, akik mondjuk követik, azok ismerik játékosokat, akár például Ekvádort említettem, hát ott olyan futballisták vannak, amely meglátják a kedves hallgatók, hogy eláll a lényeg.
1: Na, akkor még gyorsan egy picit még olyasmit, akkor ha már itt a játékosokról beszéltünk, hogy lehet ez a világbajnokság Lamine Yamal világbajnoksága, vagy Harry Kane-é, vagy Dembélé, vagy adott esetben, nem tudom, persze most elkezdhetnénk tényleg a nagy nemzetek legnagyobbjai közül, de lesz-e szerinted olyan egy átütő szereplője ennek a VB-nek, akire majd visszaemlékszünk hosszú évek után is?
2: Nekem Harry Kane nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert én is szeretem, hogy Anglia nagyon régóta, egyszeres világbajnok, ugye, igen, nagyon régóta vágyik arra, hogy újra világbajnok legyen. Már a múltkor egész közel került hozzá, de nem sikerült átlépnie. Harry Kane, ha már szóba hoztad, nekem az egyik kedvenc, hanem a legnagyobb kedvenc játékosom.
1: Na tessék, én is nagyon kedvelem.
2: Fantasztikus, amit a Bayernbe is csinál. Ugye a Tottenhamben mindig mondták, hogy mindig második, nem tud nyerni semmit. Hát de én szeretnék az ennyiszeres válogatott lenni, meg ennyi gólt lenni, és utána a Bayernbe bebizonyította, hogy mindent meg tud nyerni.
1: Így van.
2: Már, neki már csak a VB cím hiányzik. Nekem nincs egyetlen favorit csapatom a világbajnokságon, de például az angoloknak pont Harry Kane miatt nagyon fogok szurkolni, és remélem, hogy minél tovább jutnak. Én a látványos szép futballt szeretem, az oda-vissza támadó játékot, tehát nem azt, aki beáll kontrára, mondjuk mint az Arsenal a PSG ellen, attól függetlenül, hogy az Arsenalnak szurkoltam, de nem volt más lehetőségük, mert a PSG olyan gyors, fantasztikus képességű játékosokkal rendelkezik, hogy kénytelen volt beállni, és csak arra hoztam fel példának, a nyílt oda-vissza meccseknek a híve vagyok, tehát az edzők meg nem öngyilkos taktikát fognak alkalmazni, hogy ilyen csapatok ellen kinyílnak. Ezért jó, ha mind a két csapatban ilyen játékosok vannak, meg a fölmerik vállalni a nyílt futballt, és akkor oda-vissza remek mérkőzéseket fogunk látni, és remélem, hogy sok gólt, új sztárok tűnnek föl. Lamine Yamalra meg azt gondolom, hogy láttuk, hogy mekkora futballista, de úgy gondolom, hogy nem ő lesz a VB legnagyobb játékos. Hát a VB után nem arról fogunk beszélni, hogy az ő VB-je volt. Szerintem lesznek nagyon jó meccsei, fantasztikus megmozdulásai. De én azt gondolom, hogy fogunk látni olyan embereket, akikről eddig csak azt tudtuk, hogy jó futballisták, de azt nem, hogy ennyire.
1: Tehát akkor valószínűleg vélhetően akár a döntőben, vagy a legjobb négy közébe kerülő csapatok közül kerülhet majd ki az a játékos, akire igazából visszaemlékszünk. Ugye hát nyilván ehhez kell azért, hogy minél tovább menjen egy csapat, és most már csak rövid választ kérek, vagy tőle köszönöm.
2: Hát abszolút így gondolom, hogy nyilván aki bejut odáig, az nem véletlenül fog odáig eljutni, ott már rengeteg gólt, olyan játékot produkáló játék. Sok lesznek olyan összmunka, olyan csapat teljesítmény. Ott már rendkívül fáradt embereket fogunk látni, mert nem is tudom, nem számoltam ki, hogy hány meccset kell nyerni a döntőbe jutáshoz, de hát mivel 104 meccs van, rengeteget. Tehát ott már kizsigerelt emberkék lesznek, ahol tényleg azt fog dönteni, hogy kinek milyen ereje, motivációja, elképzelése van arról, hogy most világbajnok lehessen, mert azért világbajnokság 4 évente van, nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy világbajnok, és ugye Angliáról beszéltünk, ők egyszer voltak nagyon-nagyon régen, tehát itt most belemehetnénk ezer dologba. Én egy nagyon jó, olyan szempontból jó világbajnokságot várok, hogy én már nagyon várom a 16 közötti meccseket, de hát a kicsiknek meg ez óriási lehetőség, tehát a Óceániától kezdve mindenféle földrészen át, hogy megmutassák magukat. Tehát én azt várom, hogy föltűnnek új klasszisok, nagyon jó futballisták, és hogy az emberek örömmel még hajna 3-kor is megnéznek mérkőzéseket.
1: Akkor csak egy utolsó mondat. Mi lesz a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés végeredménye?
2: Én azt gondolom, hogy a hazai csapat otthon tartja a 3 pontot. Aguirre-nek is már, nem tudom, 5. világbajnoksága, tehát félelmetes 67 éves mexikói kapitány, aki 86-ban játékosként vett részt még a Mexikóban színeiben a mexikói világbajnokságon. Én azt gondolom, hogy otthon megverik Dél-Afrikát, de nem lesz egyszerű mérkőzés.
1: No, hát most már csak alig pár óra választ el minket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Vukovics Lászlónak, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének az előzetes várakozásairól a beszámolót, és természetesen folyamatosan figyeljük majd a meglátásaidat, ahogy a világbajnokság elkezdődik. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm! Szia!
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Milánó Hockey Club sportigazgatója lett a Hidro Fehérvár AV 19-től 10 év után távozó Szélig Viktor. Az olasz klub a közösségi médián jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét. Guzi Blanka harmadikként zárva elődöntős csoportjában bejutott a budapesti 5-tusa világkupa verseny holnapi fináléjába, amelyben nem lesz ott a tizedikként végző Mészáros Emma és a 12. Varga Orsolya. Hét magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balog Gerge is minden idők legjobb idejét evezte. A hétvégi fináléra készülhet már Kopasz Bálint, Lutz Anna, Faragi Petra, Hodován Dávid és a női kajak 4-es is.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbel Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Ezerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%. 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozáskor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírpoltár közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövid szőrű magyar vizsla ért el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajtiszta kutya vett részt. Magyarország az 5. legtöbb nevezőt adta. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 megyében marad a korlátozás. A NEBIC tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni.
0: Közlekedés.
7: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 36 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. És ahogy elhangzott, ugye három országot, tehát otthont a FIFA 23. labdarúgó világbajnokságának, mindenek előtt az Egyesült Államok, amely a 104 világbajnoki mérkőzés háromnegyedének, így például a július 19-i döntőnek is a házigazdája lesz. Hogy az államokban érezhető-e már a világbajnoki láz, arról Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója számolt be.
8: A komoly remények és feszült, izgalommal teli várakozás napjai ezek az Egyesült Államokban is. A soccer, azaz labdarúgás iránti érdeklődés pedig talán soha nem volt akkora, mint manapság. Még akkor is, hogyha futball név foglalt, hiszen az amerikai futballt jelenti. Szóval itt soccer a futball, de mi maradhatunk a labdarúgásnál. A következő bő egy hónap alatt pedig az amerikaiak milliói is még jobban megtudhatják majd, hogy miért is mondjuk mi azt, hogy gyakorlati értelemben ez a labdarúgás, és nem az amerikai futball, ahol ugye a mezőnyjátékban kézben viszik a tojás alakú labdát. A világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at játszanak az Egyesült Államok 11 városának 11 stadionjában, ahol amerikai módra igazi showműsorral készülnek. A döntő a New York melletti New Jersey stadionjában lesz. Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, Boston. Már várja a szurkolók tömegeit, ahogy a főváros is Washington, igaz itt csak óriás kivetítővel, viszont nem akármilyen helyen, ugyanis a National Mall-on a Kapitólium előtti gyepen rendezték be a FIFA szurkolói zónát. Aki a mérkőzést nézi, egyben a Kapitóliumot is látja a háttérben. A számokat kiegészítve Mexikó és Kanada 13-13 mérkőzéssel járul hozzá a közös rendezéshez. Mexikó ezzel csúcstartóvá lép elő, hiszen egyedüli országként lehet harmadszor házigazdája labdarúgó világbajnokságnak. Legutóbb 1986-ban magyar szempontból is emlékezetes tornát tartottak ott. Egyben a legutóbbit, amelyen a magyar himnuszt is eljátszották. Az Egyesült Államok 22 év után látja vendégül ismét a FIFA világbajnokságot. A várakozások hatalmasak, minden csapat tiszta lappal indul, legalábbis elvben. Ez egy részlet a világbajnokság amerikai reklámjából, aminek szlogenje: hiszel a csodákban? Az Egyesült Államok válogatottja Brazíliával játssza a döntőt. 2-2-es állásnál amerikai szabadrúgás a 97. percben. És természetesen a labda betalál a hálóba.

0: Te nem hiszel a csodákban? Mondja tehát a reklám, ami a fikcióval is azt közvetíti, hogy most még minden lehetséges. A kisfilmben pedig van egy játékos összekacsintás az amerikai futball és a soccer, azaz számunkra futball között. Egy hajvágószalonban a fodrász borotvagéppel vágja a kuncsaft haját, akit nem más, mint Zlatan Ibrahimovic alakít. Míg a Borbé, Tom Brady, aki ugye az amerikai futball közelmúltban visszavonult szupersztárja.
1: It could happen.
2: Never gonna happen.
1: What? You don't believe in miracles?
0: Csodák persze mindig vannak, viszont az amerikai vezető fogadó oldalakból is az esélyek világosan kiderülnek. Spanyolországot hozzák a világbajnoki cím legkomolyabb esélyeseként. $100 után 450-et fizetne egy spanyol végső győzelem. Őket követik a franciák, az angolok, a brazilok, az argentinok és a portugálok. Igaz, utóbbiak VB győzelme már 10-szeres pénzt ér. A reklámfilmben leírt jelenet bekövetkezte, azaz az Egyesült Államok győzelme $4000 hozna annak, aki $100 tétet tesz rá most. Most még van esélye Haiti és Curaçao válogatottjának is a világbajnoki címre. Ennek megtörténte esetén $250000 járna annak, aki $100 fogad. A világbajnokság az Egyesült Államokban is kiemelt biztonsági intézkedéseket igényel, és ezekkel jár. A közelmúltban egy szakértő hangzatosan úgy fogalmazott, olyan, minthogyha bő egy hónap alatt 78 Super Bowl-t kellene megrendezni. A Super Bowl, azaz az amerikai futballbajnokság döntője pedig az amerikai sport éves csúcs eseménye.
3: Well, obviously it's an additional challenge, but you got to look at it in the context of.
0: Egy nekünk nyilatkozó szakértő Simon Hankinson ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet az amerikai biztonsági hatóságokra nehezedő teher kapcsán, hogy az relatív, hiszen évente 50-70 millió ember utazik be az országba turistaként. A világbajnokság miatt érkezők aránya ehhez képest csekély. Ráadásul az amerikai belföldi sportesemények piaca szintén hatalmas. Amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, NASCAR, IndyCar, tenisz, golf. Akár egyetlen napon belül is tömegeket megmozgató versenyek vannak a hatalmas országban. Így a hatóságok szokva vannak a teherhez, hangoztatta. A beutazó külföldieket illetően Simon Hankinson azt mondta, hogy számos ponton lehet belépni az országba, így ez a teher is jó részt eloszlik. Akkor is, hogyha a bevándorlási hatóságok leterheltsége kissé növekszik majd. A bevándorlási szigor pedig valós az elmúlt most már másfél évben ebben az országban, és arra felhívták a figyelmet a hatóságok, hogy ez a szigor nem változik. Jó példa erre az elmúlt napokból, hogy a világbajnokság egyik hivatalos játékvezetőjét is visszafordították, amikor kockázatosnak ítélték belépését az országba. Miami repülőterén az első szomáliai bírótól tagadták meg a belépést a bevándorlási hatóságok, mert ugyan érvényes vízummal rendelkezett, de személyes hátterének vizsgálata során azt találták, hogy terroristának minősülő személyekkel volt korábban kapcsolatban, ami az amerikai hatályos törvények szerint egyértelmű kizáró tényező, és az országba nem léphet be. Ez alól pedig Oman ártan sem volt kivétel. Kifejezett a szigor az irániakkal szemben. A hét elején hír volt az Egyesült Államokban, hogy a hatóságok kiadták a vízumot az iráni válogatott tagjainak és a csapat stábjának, de iráni szurkolók nem érkezhetnek, és azt is hangsúlyozták, hogy minden Iránnal kapcsolatban álló személyt szigorú ellenőrzés alá vetnek, hogy a terrorizmus esélyét minimalizálják. A biztonsági intézkedések a stadionok környékén is kiemeltek. Mindenfajta drónt kitiltottak a létesítmények környékéről is. Természetesen a beléptetésnek is meg lesznek a külön szabályai, nagyobb táskák pedig tilosak. Mark Wimbledon, belbiztonsági miniszter a napokban Dallas stadionjában beszélt az intézkedésekről. Ahogy mondta, a világ legnagyobb sporteseménye érkezik az országba, világszerte pedig csaknem másfél milliárd ember követi majd a mérkőzéseket, így nagyon komoly a tét és az elvárás is, hogy minden a megfelelő módon történjen. Utalt arra is, hogy bizony egyes országok között vannak feszültségek, és ezért, vagy másokból szurkolók között is lehetnek incidensek, mert ugye a soccer, azaz a labdarúgás, komoly indulatokat is kiválthat vehemens szurkolók részéről. Különösen pedig, hogyha olyan országok csapatai csapnak össze, amelyek bármilyen okból riválisak, vagy éppen konfliktusban vannak egymással. Egy érdekes példaként említette, hogy a sorsolás úgy hozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok és Irán válogatottja tovább jutna csoportjából, akkor pontosan ott, a Dallasi stadionban játszana a 32 között. Ugyan Iránból nem érkeznek szurkolók, de az Egyesült Államokon belül is komoly iráni közösség él. Két olyan országról beszélünk, amely között háború zajlik hónapok óta, még akkor is, hogyha ez jelenleg korlátozott, és hivatalosan tűzszünet van érvényben, ez ugyanakkor bármikor változhat. A miniszter hozzátette még, érzékeltetve a szigorú biztonsági előírásokat, hogy a Dallasi stadiont már nagyjából két héttel az első mérkőzés megrendezése előtt lezárták, oda senki be nem léphet, semmit be nem vihet. A világbajnokság indulására ugyanakkor már minden készen áll, és most már csak az első sípszó elhangzására várnak az amerikaiak is.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
5: Ma este a mexikóvárosi Azték stadionban indul útjára a labda. 1970 és 1986 óta a VB történelemben immár harmadszor. Borsos László, a Nemzeti Sport tudósítója ott van Mexikóban, és egy nappal a kezdés előtt Szabó Bence beszélgetett vele.
6: Indul a labdarúgó világbajnokság, és Mexikó fogja játszani majd a nyitómérkőzés Dél-Afrika együttesével, de ahogyha jól tudom, ugye te már egy pár napja Mexikóban vagy, milyen ott most a hangulat, hogyan készülnek az emberek a világbajnokság nyitómérkőzésére, meg alapvetően hogyan várják ezt a VB-t a mexikóiak?
7: Igen, én már itt vagyok péntek este óta helyi idő szerint, úgyhogy már azért néhány benyomás ért engem az itt tartózkodásom során. Először azt hiszem, hogy egy picit át lettem verve azáltal, amilyen tapasztalatok értek, mert az első utam az egy tervezett eseményre vezetett a Mexikóváros legforgalmasabb sugárútjára, ahol egy Guinness rekord döntési kísérletnek lehettem a részese, vagy jobban mondva inkább szemlélője. 36 ezer ember gyűlt össze, jellemzően mexikói válogatott messzeket visel, hogy a híres mexikói hullámot imitálják, és megdöntsék a korábban felállított rekordot. Úgy tudom, hogy egyébként ez nem sikerült, de nagyon jó hangulat volt, és ebből azt szűrtem ott lerögtön, hogy nagyon várhatják az emberek, mert tényleg parádés légkör volt ott a belvárosban. Viszont amint elkezdtem az emberekkel beszélgetni más-más helyszíneken, ott folyamatosan azt tapasztalom, hogy bizony akkora társadalmi feszültség uralkodik Mexikón különböző okok miatt, ami miatt az emberek nem tudnak egyszerűen feltétlenül örülni annak, hogy az ország harmadjára rendez világbajnokságot. A legtöbben úgy ítélik meg, hogy annyi probléma van az országban, hogy csak néhányat említsek, óriási lakhatási válság van, a csapból nem folyik olyan víz, ami ívásra alkalmas lenne, tehát az ember, hogyha vizet akar inni, mindenféleképpen boltba kell mennie, ez is egy megoldatlan probléma, nyilván a közbiztonság rettenetes, több százezer ember van eltűntként nyilvánítva az országba, és még hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen problémák vannak, hogy még egyet mondjak, a óriási Trump tanársztrájk van június 1-e óta itt Mexikóvárosban, 12 ezeren sátraznak a belső kerületekben, és blokkolják a forgalmat, és egyébként a szervezők azt is mondták, hogy amíg a tanársztrájk tart, addig nem is nyitják meg azt a főteret, ami azon túl, hogy a világ második legnagyobb tere a Mexikóvárosi főszurkolói zónának is otthont adna, úgyhogy azt még éppen emiatt nem is tudtam felkeresni, mert fegyveresek veszik körül, nem is lehet megközelíteni a teret. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy milyen hangulat van itt. Nyilván az emberek arra is panaszkodnak, hogy bár Mexikó rendezi a világbajnokságot, nem nagyon érzik sajátjukénak, a mérkőzések hozzáférhetetlenek a hétköznapi emberek számára, olyan drágák a jegyek. Ráadásul az is egy probléma, hogy az állam rengeteget kér azoktól a bár vagy étterem tulajdonosoktól, akik egyébként a televízióikon szívesen benyomnák a meccset, hogy ott lehessen majd a VB meccseket nézni, de tényleg horribilis összegeket kér. visszatérnek, úgyhogy ez is érdekes, hogy ezek a vendéglátó egységek tele vannak televíziókkal, itt nagyon jellemző, hogy legyen akármilyen profilú a hely, nagyon sok képernyőt látni, de hogy ezek majd kikapcsolt állapotban lesznek a VB alatt, és én nem is tudom, hogy mennyien fognak majd a meccsek alatt ezekre a helyekre ellátogatni. Úgyhogy nagyon ambivalens érzéseim vannak, de persze az nagyon tetszik, hogy minden árus példája a mexikói válogatotthoz kapcsolódó termékeket az utcán árulni. Ez is egyébként beszédes, hogy az eredeti Adidas mezre például senkinek nincsen itt pénze, úgyhogy szinte biztosak lehetünk abban, hogyha valaki ilyen mexikói mezt hord, akkor az egy replikát visel magán. Elég furcsa ilyen szempontból itt lenni, hogy nem tudnak az emberek felhőtlenül örülni ennek a világbajnokságnak. A nyitó meccs napján is rengeteg demonstrációt hirdettek már most, nyilván azzal a céllal, hogy blokkolják az Azteca stadionnak a forgalmát, nehezítsék a megközelíthetőségét, így felhívva a figyelmet az aktuális problémákból, amiből rengeteg akad.
6: Neked milyen programod lesz majd ezen a világbajnokságon, hogyha jól tudom, és ugye beszéltünk korábban, te alapvetően majd Mexikóban fogsz mozogni, itt három stadion van, ahol rendeznek világbajnoki mérkőzéseket.
7: Így van, nekem alapvetően Mexikóvárosi, illetve Cuernavacai központom van, Lombi helyszínen rendeznek öt mérkőzést is. Ha minden jól megy, akkor én mind az ötön ott leszek, kezdve a csütörtöki nyitó mérkőzéssel, amit már nyilvánvalóan nagyon-nagyon várok. Illetve hát Cuernavaca az egy fővárostól 80 km délre található település, ott is több időt leszek majd, úgyhogy annak is nagyon örülök, hogy belekóstolhatok abba, hogy mondhatom ezt vidéken, hogy a fővárostól kicsi messzebb, hogyan csapódik le a világbajnokságnak a hangulata. Ezen kívül pedig még megyek Guadalajarába, illetve Monterreybe, egy-egy meccs erejéig, úgyhogy ezeken a helyszíneken leszek. A terveim szerint minden nap az újságban írok legalább két oldalnyi riportot, itt felvett anyagot, illetve az NSO-ra is még külön igyekszem ilyen színesebb anyagokat az olvasóknak, bemutatni. Munkából nem lesz hiány, de nagyon izgalmas kihívás ez, nem csak azért, mert rengeteget kell utazni, hanem mert 8 óra az időeltolódás, ezzel is azért meg kell birkózni, és hát igyekszem olyan tartalmakat innen kiadni a kezemből, ami érdekes lehet az olvasók számára, és bemutatni Mexikót olyan szemüvegen keresztül, ami a tévéképernyő nem biztos, hogy átjön.
6: Mindenképpen egy különleges dolog, ugye, hogy ez az ország most már a harmadik világbajnokságot rendezi meg a történelme során. Mit várnak a válogatottól a mexikói szurkolók?
7: Amit itt nagyon szeretnének azok, akik lelkesednek a tornáért, az, hogy a csapat eljusson legalább a 8-at döntőbe, de az lenne az igazán szuper, hogyha azon is túl tudná még magát hámozni a csapat, mert legutóbb pont a 86-os világbajnokságon fordult elő, hogy a mexikói válogatott túl jutott a 8-at döntőn. Azóta kergetik ezt az álmat, és nagyon szeretnék, hogy ez ismét előforduljon. Ráadásul, hogyha a csoport elsőként végez Mexikó, akkor az is biztos, hogy a 8-at döntőbe jutásért vívott párharcot a szintén Mexikóban az Azteca stadionban játszhatja, úgyhogy emiatt is nagy a tét, hogy megnyerje a csoportját, amire egyébként úgy gondolják a helyiek, hogy az esély megvan, mert igazán veretes csapat nem került az ő négyesükbe, tehát ha megnézzük, akkor Dél-Afrika, Dél-Korea, majd egy Csehország lesz az ellenfél, papírforma alapján Dél-Afrikát le kéne győznie a válogatottnak, főleg a nyitó meccsen, és Dél-Korea meg Csehország. Mondhatjuk, hogy talán hasonló játékerőt képvisel, mint Mexikó, de valamelyest azért a mexikóiak tűnnek a legerősebbnek. Főleg azért is, mert az esélyességet még azért is lehet mondani esetünkben, mert a körülmények bizony őket segíthetik. Ne felejtjük el, hogy Mexikóváros tengerszint felett 2200 méteren helyezkedik el. Teljesen más a légnyomás, nagyon, nagyon nehéz megbirkózni az itteni körülményekkel, hamarabb el fognak fáradni a játékosok, úgyhogy ez biztosan helyzeti előnyt jelenthet majd Mexikónak, amelyiknek egyébként a játékosai már 5 heteit készülnek, tehát volt is ideje bőven a Javier Aguirre mesternek elsajátítatni a taktikát a játékosokkal, meg hozzászokni az egyébként különleges körülményekhez, úgyhogy itt az emberek alapvetően a csoportküzdelmet tekintetében bizakodóak, de hát, hogy utána utána mi lesz, azért az nagyban függ attól is, hogy milyen ellenfél vár majd a csapatra.
6: És mit gondolnak a világbajnokság legesélyesebb együtteséről, hogy hogyan vélekednek arra felé?
7: Hát akikkel eddig beszéltem, ők jellemzően amerikai csapatokat mondtak, Brazília és Argentína. Itt jellemzően azt várják, hogy ők végezzenek az élen, illetve azt remélik, hogy csak ne a spanyolok, mert azért itt az országban jelentős ellenérzéseket táplálnak a spanyolokkal szemben. Nem tett jót az a több száz év, amit itt töltöttek, nagyjából 300, még ott az 1500-ost az 1800-as évekig bezárólag. Úgyhogy itt viszonylag sok az ellendruker, de egyébként meg sokan szurkolnak is a spanyoloknak, mert azért itt a mexikói identitás szintén így ketté választható azokra, akik támogatják a spanyol kötődést, meg

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 2 perc, és kezdődik a Nemzeti Sport háromszög Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével, illetve a mai műsorunk szerkesztőjével, illetve itt van velünk Gergelyics József, az MTI Sport szerkesztője, és leszünk majd kör, hogy a Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője is megérkezik. No, hát szervusztok urak, szeretettel köszöntelek benneteket. Ezt kérdeztem egy nagyjából órával ezelőtt is Vukovics Lászlótól, hogy azért mi egy picit már régebb óta vagyunk fiatalok, ismerjük ezt az érzést mindannyian, hogy mit érzünk egy világbajnoki nyitómérkőzés előtti pár órában, hogy a mostani izgalmatokat a korábbi évek izgalmaival összehasonlítva van-e változás, kicsi unalomra rendezkedtek be legalábbis a csoportmérkőzések idején, vagy azért ez a bizsergés, ez majdnem mindig egyforma nálunk, nálatok.
2: Nekem megjött, ami változás, Olaz. Hogy jóval később.
1: Olaz.
2: Nem, jóval később. Aha. Tehát máskor már, ahogy vége szinte azt várom, hogy vége legyen a BL döntőnek, és tudom, hogy kezdődik a VB.
3: Azt hittem, hogy amikor vége.
2: Igen.
3: Csak azt mondod, hogy amikor vége a katari VB-nek. Onnantól
1: indul a láz.
2: Egyébként akkor nagyon vártam, mert én sokan tudják, én mondtam, hogy én nagyon azt reméltem, hogy Mexikóba játssza a magyar válogatott, hát majd az első meccsét, megnyeri Mexikóban az első meccsét, és ezáltal lezárjuk a irapuatói tragédiának a...
1: Tudom, tényleg ezt elmondtad, igen. Hogy tulajdonképpen neked volt egy ilyen
3: szenárió
1: a fejedben, hogy hogyan lehetne igen. Végre egyszer és mindenkor, hogy elmúltak.
2: Teljesen jól alakult minden novemberig.
3: Hát, hogy kevés dologban lehetünk annyira biztosak, mint hogy ez nem így lesz.
2: Ez nem így lesz. De hogy tehát tényleg véget ért a BL döntő, és semmilyen bizsergést nem éreztem, hogy jön a világbajnokság. És aztán hát én nagyon sokat dolgoztam most a VB felvezetésével, és hogy az ember írja a különböző anyagokat, a korábbi döntők, a házigazdák, a címvédők szereplése, a keretek, és akkor úgy nézi, hogy ez a francia csapat, de és úgy szép lassan úgy beette magát az életembe a világbajnokság, és egy két napja eljutottam oda, hogy de várom. És ennek ellenére azt mondom, hogy a csoportkör nem lesz annyira jó és izgalmas, főleg izgalmas nem lesz. Lehet, hogy jó se, de a izgalmas, az biztosan mondom, hogy nem lesz annyira izgalmas. Ennek ellenére várom a világbajnokságot, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy a nagy csapatok meddig jutnak, minden VB-n van, meglepetés csapat, ki lesz az, tehát hogy megjött nekem ez az érzés.
1: Jó.
3: Hát,
1: te is sokat dolgoztál a VB-nek mindenféle anyagok szerkesztésével.
3: Várom, szó se róla, de kicsit először még azt várom, hogy milyen lesz, mert ilyen még ugye nem volt. Igen. Tehát ez abszolút egy ilyen ugrás a sötétbe, hogy ez most hogy fog kinézni ez a 12 csapatos csoportkör, ugye bődületes meccsdömpinggel, és egészen idióta, már európai szemmel idióta kezdési időpontokkal, egész egyszerűen, ami mondjuk gyerekként, vagy 10-20 évesen teljesen elképzelhetetlen volt, hogy kezdődjön bármikor egy meccs a VB-n, azt az ember nézi, azért itt 100%, hogy lesz legalább 8-10 olyan meccs, amit élőben garantáltan nem fogok tudni, meg nem is feltétlenül akarok megnézni. Hát nyilván összefoglalót az ember néz, tehát azzal mondjuk önmagában nincs probléma, meg azért ha éppen dolgozik, akkor azért nézi. De én azért úgy várom még nem is a 32-es, a 16-os táblát, mert onnantól egyértelműen nincs üres járat, tehát onnantól lesz ugye egy olyan szerű VB, mint amelyik VB-ken minden meccset mindig néztem, tehát ott már nyilván az ember ki nem hagyna egy meccset sem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fejre áll-e valaki mondjuk oly módon, ahogy az olaszok álltak fejre mondjuk 14-be, vagy ahogy a spanyolok álltak fejre 14-be.
2: Németek az elmúlt két VB-n,
3: tehát hogy a legmagasabbra taksált 8-10 csapatból, mert annyi azért nagyjából van. Nyilván itt Brazil, Argentin és az európai elit, ugye mínusz olasz, mert az ugye nem jutott ki, hogy közülük hát teljesen nyilvánvalóan nem lehet 5,5 héten keresztül kihegyezett formát mutatni, mert nem lehet, de azért ennek van egy szakmai tudománya, hogy formát lehet időzíteni, hogy ezek a csapatok a formaidőzítést mikorra tervezik,
1: igen, és, bár azért
3: és,
1: egyetlen,
3: hogy, és egyet... hogy erre nem fizetnek-e rá.
1: Ezt akarom mondani, hogy azért oké, a formaidőzítés tudománya az, az nyilván a nagyoknál különösen létezik, és hát nyilván olyan szakvezetők vannak, meg olyan segítők, akik hát ebben maximálisan otthonosan mozognak, de hát azért 5-7-es világbajnokságra még eddig senkinek nem kellett fölkészülnie. Nem. Tehát azért, ahogy mondtad, ugrás a sötétbe, ilyen, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy 3 országos világbajnokságra, már 3 országban ilyen rendezendőre, és itt is azon belül is ugye, 3 órányi időeltolódás a nyugat és a keleti part között is van.
3: Igen, de azt mondom, hogy az oroszországi VB, vagy az előző amerikai VB ebből a szempontból hasonló volt, még kicsit. Akkor is, hogyha azért nyilván a Vancouver és Mexikóváros klímáját nehéz lenne összehasonlítani. Természetesen olyan csapat egyébként nincs, amelyik Mexikóvárosban és Vancouverben is játszana, tehát legalább ennyi, nem mondom, hogy ennyi esze volt a FIFA-nak, mert persze, hogy volt ennyi esze, tehát azért viszonylag logikusan vannak.
2: Igen, mert egy keleti, középső és egy nyugati blokkra bontották.
3: Igen, igen, tehát nem drámai a helyzet, itt nem arról beszélgetünk, hogy valakinek a 100%-os páratartalomból meg a 40 fokos hőségből hirtelen el kell menni 12 fokba.
2: Egyébként lesznek érdekességek, mert azért Mexikóvárosban mondjuk, ha elmész egy dómba játszani, az teljesen más. Tehát, hogy azért lesznek itt furcsa dolgok. Egyébként a nagyokat én nem féltem, és az viszont a lebonyolításból fakad. Ugye a 12 csoportból tovább megy az első 2. Ha valamelyik nagy nincsen nagy formában, olyan lehet, hogy valamelyik harmadik lesz. Igen, ám, de csak 8 harmadik tovább megy.
1: Igen.
2: És mivel ki lett bővítve a mezőny, ráadásul minden csoportban azért tudok olyan csapatot mondani, tehát itt nem az van, hogy majd most egy japán meglepetést okoz, mint az előző VB-n.
1: Bár japán meglepetést okozhat ezen a világbajnokságon, ha már
2: most,
1: pont
2: most nem tehát az, hogy japán meglepetést okoz, attól még nem negyedik lesz valaki. Tehát nem a japán az, amelyik, hogyha nyer, akkor bajba kerülhet egy nagy csapat, hanem Zöldfoki szigetek, Kuraszó, stb. Tehát itt mások azok a Üzbegisztán,
3: de most meg Jordánia, nem olyan könnyű elképzelni, hogy ezek a csapatok tét helyzetben.
2: Ha a németek nagyon enerváltak, vagy bármelyik nagy csapatot mondhatnám, mert úgy tervezik a formaidőzítést, hogy majd az egyenes kiesésre szakaszba, azért azt akkor se látom, hogy majd a Zöldfoki szigetek jól megtréfálja valamelyik nagy csapatot.
3: Mondjuk Kuraszó a németeket vasárnap.
2: Vagy Kuraszó a németeket, tehát hogy ezt nem látom azért, hogyha nincs formában, akkor is olyan minőségbeli különbség van, de erre mondják azt, hogy a futball milyen szép, mert itt ez egy egymeccses sztori mindegyik, és itt azért itt nyilván lehetne példákat hozni a történelemből, klubból, válogatottból, stb., hogy azért egy meccsen bármi előfordulhat, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem lesz baj a nagy csapatoknak.
3: És hát még az is ott van, ugye, hogy hát persze minden csoportnak van egy első kalapos csapata, tehát azért a közvetlen top elit az onnan való.
1: És nagyon
3: kevés olyan csoport van, ahol már 2 komolyabb, mondjuk egy angol, horvát, brazil-marokkó vannak. Igen. De hát ugye 2 csapat üzenbiztosan tovább jut, és a 3 is valószínű, hogyha a 4. számú csapat ellen úgy szerepel, persze Lágos. Majdnem minden csoportban van olyan 4. számú csapat, aki ellen biztosra veszi mindenki a 3 pontot, de itt ugye most meg lehet nézni, hogy már olvastam, hogy ha minden úgy alakul, akkor a 8 között német-francia meccs lesz. Na de hát hol van az kőbevésve, hogy mind a 2 csoport első lesz. Abba a pillanatban már is a másik ágon találja magát persze. Az egyik, nem hogy egymás ellen találkozva.
2: Hát, szóval sőt, meg a végén lehet azért ezzel, ugye, akik a végén is. Játszanak, tehát a, mondjuk a G-től hátra lévő csoportok,
3: mindig ott jó lenni.
2: Tehát
1: nagyjából 24 csapatot most így kapásról meg tudunk, szerintem itt, ha a csoport felosztásokat nézzük, nevezni nagy biztonsággal, akik ott lesznek. A kérdés az, ugye, hogy a 24 fölött még a 32-ig ugye a harmadikok hogy fognak kinézni.
3: Hát, meg a 24-ből majd lesz egy, amelyik nem jut be.
1: Azt mondod?
3: Hát egy lesz.
1: Lesz amelyik? Lesz olyan?
2: Egy lesz, de nem a 10 legnagyobbból. Tehát mondjuk inkább úgy mondom, hogy mondjuk a Mexikót oda soroljuk, hogy nem, és jó, Mexikó pont házigazdag szerintem tovább fog menni, de hogy ilyesmi, mondjuk lehet, hogy azt mondjuk, hogy Paraguay tovább megy, és lehet, hogy az mondjuk nem fog. Most csak mondtam egy ilyen példát, hogy inkább ebből a kategóriában válogatnék, amire most azt mondjuk, hogy tovább menne, de nem fog.
3: Hát meg ki melyik ágon megy tovább, mert onnantól viszont már úgy nyilván onnantól válik igazán izgalmassá a VB, de onnantól már látjuk, hogy kinek, ki következik. Most még csak satszolgatunk, de azt hát az a pályán fölborulhat. Onnantól legalább ez már egyértelmű, hogy aki külön ágon van, az nem találkozhat egymással, csak majd a döntőbe vagy
1: na,
3: a rossz meccsen.
1: Most akkor már nemzeti sportkör. Kiegészültünk is, Tamás, az MTI sportszerkesztője is velünk van most már, és azzal kezdtük, és akkor téged sem hagylak ki ebből a dologból, bár azért te pont nem, de neked is már jó néhány VB tapasztalatod van, hogy mit jelent pár órával a nyitó mérkőzés előtt, nem tudom, hogy emelkedik a pulzus számot, hogy mik azok a jellemzők, amire az ember azt mondja, kicsit verejtékezik, nem csak viccelek.
3: Hát ha dél-afrikai lenne Tamás, akkor már verejtékezik, akkor szerintem már
1: verejtékezik.
3: Vagy cseh, hogy ne menjünk olyan messze, hogy éjszaka ők is játszanak.
1: Bizony, ugye valóban ez egy izgalmas mérkőzés lesz majd Dél-Koreában.
4: Hát nem mondom, hogy olyan nagyon nagy izgalom van bennem. Megmondom őszintén, hallgattam az elején a kollégáknak a bevezetőjét. Én most még nem izgulok olyan nagyon. Ennek több oka is van egyrészt.
1: Tartogatod az izgalmaid.
4: Hát igen, egyrészt az elmúlt időszakban sok minden más sporttal foglalkoztam, és annyira nekem nem ette bele magát az életembe a VB, mint mondjuk Józsinak, akinek a felütése nagyon tetszett, hogy neki megjött, ez nagyon, nagyon jó.
1: Nagy
4: igyekvésem közepette is mosolyogtam az autóba ezen a felütésen. Szóval nekem még nem jött meg az a hírem. És Leóval egyetértek abba, hogy valahogy én is úgy érzem, hogy valamikor ott a nyolcaddöntő környékén lesz ez olyan igazán. Lehet, hogy akkor már úgy bele is kerülünk ebbe a lázba, amit a VB jelent, meg ott lesznek
3: akkor
4: olyan...
3: mindenkit láttunk négyszer játszani, már vannak kedvenceid, már vannak csapatok, amelyekkel látjuk a flót.
2: Én már azt mondom, hogy a 32-es kör nagyon jó, mert ott már meg lesz az a dráma, hogy vagy nyersz, vagy hazamész. Tehát szerintem a 32 az már jó lesz. Egy-két meccs lesz olyan, ami valószínűleg sima, de a többiben meg lesz a dráma.
4: Ja, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol én úgy készülök, hogy a nyolcaddöntő környékén lesz az, hogy azok a csapatok lesznek, amelyikeket már minden szempontból érdemes nézni. Nőni fog a tét is, nyilván sokkal izgalmasabb mérkőzések lesznek, mert valóban ez a csoportkör, ez azért rejteget olyan meccseket, amin, hát igen, ahogy Leo mondta, nem biztos, hogy mindenki fel kell hajnalba azért, hogy megnézze ezeket a meccseket, úgyhogy egyelőre várakozó állásponton vagyok. Ettől függetlenül a mai nyitó meccs az enyém az MTI-be, úgyhogy azt mindenképpen nézni fogom.
1: Jaj, de jó.
3: Meg okay. Hát az nem hajnali áron, meg azért nem is olyan, mégiscsak egy házigazda Mexikó.
4: Igen,
3: az,
4: és egyébként
3: hangulatos.
4: Tegnap ugye ezzel kapcsolatban írtam az előzetest, és az alapján az volt a hír, hogy azért a mexikóiak nagyon szurkolnak a válogatottnak, már akit érdekel, mert ugye hallgattam Borsos Laci bejelentkezését Mexikóból, hogy azért vegyes a fogadtatása a dolognak, de aki olyan vérmes szurkoló, az most ott mindannyian azt várják, hogy Mexikó győzelemmel indít, ami egyébként illene is, ahogy megnéztem a csoportjukat, meg ahogy olvastam Dél-Afrikáról, hogy hát azért az nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha itt Dél-Afrika ezen a nyitó meccsen mondjuk lehet, hogy még az is meglepetés lenne, hogyha pontot szereznek.
3: Na, de az milyen, hogy Mexikó 5-5-ször játszik nyitó meccset VB-n.
1: Értetlen.
3: És abból mondjuk 86-ban, amikor ők rendezték, nem is járt, mert akkor pont az volt a rendszer, ugye, hogy a címvédő játszott, ott a németek játszottak, aztán Bolíviával, de hogy hát Dél-Afrikában, ha már tartunk, ugye volt már egy Dél-Afrika-Mexikó VB nyitó meccs, mert amikor Dél-Afrikában volt a VB, pont Mexikóval játszottak. Igen. 70-ben ott a rendező játszhatott, ők voltak a rendezők, ott a szovjetekkel játszottak. 50-ben ott a brazilok voltak a rendezők, de hogy nem Mexikóval játszottak. 58-ban a svédek voltak a rendezők, azok is Mexikóval játszottak. Tehát ötödik nyitó meccsét játssza a VB.
2: Igen, de
3: mi magyarok egyet sem játszottunk.
2: Előtt az nem hivatalos nyitó meccs, mert ott több meccs ment egy időbe, de egyébként ettől még igaz, csak mondom, hogy...
3: Nem,
2: hogy...
3: a háború előtt volt egy időbe több meccs, volt, hogy 8, ugye? Volt olyan is a 34-es VB, azt hiszem, hogy a 8-6 döntőt azt egy időbe játszottak, 8 különböző stadion.
1: Hát,
3: de ott nem volt Mexikó.
1: Igen, ott.
2: Ja, bocsánat, annyit csak, hogy a házigazdák mérlege egyébként, amikor a házigazda játssza a nyitó meccset, az 3 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség, és az egyetlen vereség az 4 éve volt Katarnak, ugye nem sikerült jó bemutatkozni.
1: Na, ugye itt a hangulatról beszéltünk, picit közelítsünk oda is, aztán majd természetesen masszívan belemegyünk itt az esélylatolgatásba, a nagy karakterekbe, a nagy személyiségekbe, hogy ugye azért sok minden olyan veszi körbe ezt a világbajnoksági rajtot, ami azért annyira nem pozitív. Most éppen olvasom, hogy Gianni Infantino ugye hogy próbálja megvédeni például az döbbenetesen magas jegyárakat, és próbálja ugye igazolni azt, hogy ezt az amerikai piac elbírja, mint hogyha gyakorlatilag csak az amerikai piacra kellene gondolni.
3: Hát
1: és
3: úgy
1: nem
3: védi
1: lennének...
3: meg, hogy így is elfogyott.
1: És így is elfogy nyilvánvalóan. De hát ugye nyilván azért van egyéb kritika, itt leginkább a vízumok, és illetve az érvényes vízummal kitoloncolt, mégiscsak kitoloncolt.
2: Hogy európai szuperkupa döntőt fogja vezetni a szomáliai bíró.
1: Igen?
2: Ezt most adtam ki, mielőtt idejött.
1: Na, tessék.
3: Meg, hogy a kanadaiak felajánlották, hogy hát náluk aztán nyugodtan vezethet, ha gondolja Vancouverbe, meg Torontóba, miközben hát, éppen Mogadisúba, meg milliók ünneplik, mert nemzeti hős.
1: Igen, igen, ez volt a másik. Természetesen ugye erre is válaszolt Infantino, mert ugye megtalálták ezzel is, és azt mondta, hogy hát ugye mi nem vagyunk politikai szervezet, ugye mi nem vagyunk kormány, mi nem vagyunk semmi, mi nekünk alkalmazkodnunk kell nyilvánvalóan az amerikai
2: értelemszerűen. Soha semmi, semmi köze.
1: Ilyenkor nincsen, hiába volt érvényes vízuma, úgyhogy kicsúszott ebből a kritikából is természetesen Gianni Infantino, vagy megpróbált, aztán majd meglátjuk. De ezek nyilvánvalóan még nem értek véget, és tudjuk azt, hogy még azért az egy puskaporos szituáció, hogy majd mi lesz az iráni játékosok körül, és ugye tudjuk, hogy áthelyezték a mérkőzéseiket inkább Mexikóba. Szóval összességében a világpolitikai helyzetet is nézve meg ezeket a dolgokat, mit vártok attól, hogy vajon mennyire lesz elterelődve, ilyen csúnyán fogalmazva, figyelmünk tényleg a játékról az ilyen esetleges várható incidensek felé.
2: Szerintem semennyire. Most még nincsenek meccsek, és azért, most még aha, ezek az előkészítések.
1: Ez a hír, mi?
2: Az nem hír, hogy mindenki egészséges, ugye ezt tudjuk, az csak a, nem tudom,
3: mindenki
2: az angol válogatott.
3: Mindenki izgatott a rajta.
1: Igen, tehát, hát hogy, még mi?
2: Tehát, hogy igazániból még nem kezdődtek el, emiatt nincs mit írni, nincs mit értékelni, nincs mit mondani. Ugye most még csak 2 meccs lesz hajnalba, azért egyik nagy válogatott sem mutatkozik még be, tehát hogy inkább erről van szó. Ahogy elindulnak majd a mérkőzések, olyanok lehetnek egyébként, ami a tavalyi klub VB-n voltak, hogy villámlás miatt félbeszakadt, később kezdődik, sőt ott talán volt olyan meccs is, amikor valahogy valami közlekedési káosz miatt kezdődött később, tehát hogy ilyesmik lehetnek, de én azt gondolom, hogy elkezdődik a VB, egyébként szerintem az olimpiáknál is mindig így van. Eleinte mindig csak az, hogy nem jó az olimpiai faluba az étel, ez nem jó, az ágy nem jó, az nem jó. Ahogy elkezdődik a verseny, senki nem érdekel az ágy. Uh-huh. Tehát, hogy én egy pici. A sportolókat biztos
1: érzek. Igen. Azt akarom mondani, nekik nem mindegy, hogy kin kell aludni, mondjuk, mert nincs légkondi a szobában a olimpiai faluba
3: esetében. Aki panaszkodni akar az ágyára, az a rajt előtt 5 nappal tegye, mert akkor még fogadó, akkor még fogadó kész.
2: Egy irány az érdekes lesz, mert ugye most persze. Azt az van, hogy ott a meccs napján mehetnek majd csak be.
3: Az már érdekes amikor az USA-ba játszanak.
2: Igen. Tehát, hogy az mondjuk az érdekes lesz szerintem, de a többinél én azt gondolom, hogy azért a futballról fog szólni a történet, meg hát ilyenkor mindig nagyon nagy sztorik.
1: És mi lesz az ivószünetekkel, a reklámszünetekkel, a halftime show-kal és egyébekkel? Tehát, hogyha erre gondolunk, amit ugye most még nem látunk, de
3: meddig
1: sejtünk,
3: tart egy meccs?
1: Igen, sejtünk, hogy vajon ugye mennyire fogja tulajdonképpen az amerikai szórakoztatóipar újraírni azt, amit mi mondjuk így európai hagyományok alapján a futballra gondolunk, ebben a tekintetben szerinted Tamás, mennyire lesz ez a VB új, vagy esetleg egy idő után már bosszantó?
3: Sok.
1: Számunkra sok.
4: Szerintem minden tekintetben új lesz. Ugye itt az elején megemlékeztetek róla, hogy először van ugye a 48 csapat, és ez már eleve, hogy mondjam, megágyaz annak, hogy valami újszerű dolgot lássunk. Nekem rögtön eszembe jutott, ugye, hogy amikor a BL-be bevezették ezt az alapszakaszt, akkor ott is úgy ücsörögtünk, meg itt beszélgettünk, hogy akkor most ez milyen lesz, meg hogy lesz, meg mi lesz. Aztán lement 2 szezon, és igazából arról beszélgetünk, most már nem olyan rossz ez. Lehet, hogy sportszakmai szempontból, tehát ez, hogy 48 csapat, nyilván ennek vannak hátulütői, ugye erről is beszéltünk, de lehet, hogy összességében aztán a végén majd, vagy utólag azt fogjuk mondani, hogy nem volt ez olyan rossz. Ezek a...
3: De utólag, utólag nem fogunk feltétlenül emlékezni a második csoportkörre.
4: Németország-Kura szómeccsről fogunk beszélni valószínűleg. Sokat.
3: Utólag a 8-at döntőtől, ahol már az igazi menők játszanak egymással, mert mindenki inkább arról fog beszélni.
4: Arról, így van. Ezek a járulékos dolgok, vagy amik körülötte vannak, ezt Leginkább ezt szemlélem kíváncsian én is, hogy mit fogunk kapni ettől a hát ahogy mondtad, amerikai szórakoztatóipar
1: csomagolástól,
4: a hatásától, hogy ez milyen hatással lesz a VB-re. Én annak nagyon örülnék, és az lenne a legfontosabb, hogy a futball VB-n azért elsősorban a sportról szóljanak a hírek, és ne lehetőleg ne kelljen olyan dolgokkal foglalkozni, ami akár ilyen világpolitikai összefüggés, vagy bármilyen botrányos történet ott a csapatokat, vagy a nézőket illetően.
3: Elég nekünk a VAR.
4: Az sportszakmai, tehát egy erről vesz. És igazából,
3: igazából
4: valamennyire sportszakmai az is, hogy most akkor van-e halftime show, nincs halftime show, hogy néz az ki, hány percig tart.
3: Hát igen, mert egy játékosnak a saját biológiai órája az nem az amerikai halftime show-ra van beállítva, hanem az a 15 perces szünetre van be. Még az ivószünet is olyan, hogy szerintem, hogyha egy csapat diktál egy tempót, elkezd egy, akár nem kalkulálva az ivószünettel, elkezd egy letámadást, amit tudják, hogy ezt most 7-8 percen keresztül egy pressinget csinálnak, és a közben a bíró lefújja, és akkor gyertek inni.
2: Ugye lefújni nem volt, ha megszakad a játék.
3: Hát úgy értem.
4: Igen, de valószínűleg a klub VB-n látottak miatt erre az ivószünetre valamilyen szinten, nem tudom, egészségi, biztonsági okokból.
2: Meg az amerikai reklámiparnak is jól fog jönni.
4: Nyilván a reklámiparnak is jól.
3: Felkészülten várják, tehát tudni fogják, hogy van.
2: Nem, az a durva, hogy bejelentették, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az idő. De ez bejelentették, hogy milyen az idő, lesz.
1: Akkor is lesz, persze.
4: Viszont annyit ehhez még hadd mondjak, hogy
3: forró teát isznak.
4: A halftime sorra jutott eszembe, ugye itt a budapesti BL döntő előtt volt egy pár perces koncertje talán angol vagy brit zenekarnak, és hát ott a helyszínen azért döbbenetes volt látni azt, hogy a bemelegítés véget ért, és azt a egyébként baromi jól kinéző színpadot mindenféle fény- és hangtechnikával és egyebekkel, nyilván nagyon sok ember, de hogy pillanatokat összehozta, és aztán pillanatokat leszette a pályáról. Pici nyomot hagyott a füvön, ezt fentről lehetett látni, de a játékosokat nem hiszem, hogy zavarta. Tehát, hogy lehet, hogy meg lehet ezeket, és főleg Amerikában ezeket a halftime show-kat úgy csinálni, hogy tényleg pikpak, és igazából...
2: Azt mondtam, azért Amerikának hát, ebben valamit, óriási gyakorlat. Igen, az összes Super Bowl-t így rendezik meg, a Rolling Stones fölé, három számot ettől, majd elbontják a színpadot, és megy tovább.
3: Bocsánat, csak az Amerika meg a sport meg a szórakoztatóipar. Egyrészt ugye van az emlékem, hogy amikor 84-ben rendezett Amerika olimpiát, ugye ott a Rocketman röpült be a lánggal, tehát az a technológia, amivel már nem vezetékkel mászkáltak az űrbe, hanem saját kis rakétával jött egy ember, az profi volt, arra azt mondom, oké. De 94-ben, amikor ugye szerencsétlen Diana Ross bénázott a gyepen, mert az volt úgy volt megkonstruálva az egész, hogy Diana Ross berúg egy labdát az üres kapuba, és a kapu ettől összedőlt. Csak Diana Ross mellé rúgta a labdát, és a kapu így is összedőlt, hiszen nem a lövéstől dőlt volna össze. Hát azért az egy elég nagy égés volt. Az amerikaiak azért sokat javultak ki az ilyenben. Véletlenre ma már nem bíznak semmit. Úgyhogy véletlenül...
2: Sokat tanulhattak például a Janet Jackson, Justin Timberlake esetből,
3: hát,
2: ugye?
3: Hát így van.
2: Hát kiszöbbenik ezeket a hibákat.
4: Volt azért jó néhány, szerintem ők ebben nagyon tapasztaltak, nyilvánvalóan meg is van a technológia ahhoz, hogy ez jól nézzen ki, és jól lehessen lebonyolítani, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt.
1: Biztos, hogy ugye ez a csomagolásbéli újdonság, vagy különbözőség azért el fogja emelni a korábbi évek világbajnokságaitól értelemszerűen ezt a mostanit, és hát abban is ugye, hogy látjuk, hogy biztos, hogy lesznek olyan rekordok, amelyek most itt meg fognak dőlni, ugye talán életkori maximumban is szerintem, hiszen lesznek olyan játékosok, akiket most már tényleg biztosan utoljára látunk, illetve hát nyilván lesznek olyan karakterek, akiknek a jelenléte azért azt gondolom, hogy nagyon komolyan nézővózó tényező.
3: Meg 8 meccset még sose kellett játszani. Meg 8 világbajnoki aranyért.
1: Így van, tehát az is egy szép szám, és hát összesen, hogy ez a 104 mérkőzés, amivel majd a végére eljutunk, kíváncsi vagyok, hogy kinek lesz csömörre a végére. Nyilván nagyon jó minőségű foci lesz, úgyhogy nem feltétlenül. Na akkor kezdjünk egy picikét, mert akár ha az egész órát ennek szentelnénk, akkor se jutnánk a végére. Beszélni arról, ugye azt mondtuk, hogy nagyjából az a 24 csapat a 48-ból körülbelül sejthető, akik tovább jut. De ugye itt a világbajnokságnak mindig az a nagy érdekesség, hogy a nagy favoritokon túl, kik az underdogok, kik lesznek azok, akikre nem számítunk, ki az, aki úgy érkezik meg oda. És akár vehetjük ezt kontinensenként is, lesz-e Ázsiából meglepetés csapat?
3: Nem.
1: Nem lesz?
2: Bocsánat.
1: Oké, hát akkor menjünk innen.
2: Például
1: Japán lehet, hogy nem meglepetés, de, de Japánnak nem adsz például egy komoly esélyt arra, hogy akár 16, akár...
2: A 16-ot, de az nem gondolom annyira kiugrónak, tehát volt már Japán 16 között. Én azt gondolom, hogy, hogy ami komoly, az a negyeddöntő, és a még komolyabb az a elődöntő, ami azt jelenti, hogy valamelyik csapat, tehát aki elődöntős, az lejátsza mind a 8 meccset, ami maximum. Erre én egyetlen csapatnak adok esélyt Európán és Dél-Amerikán kívül, és ez Marokkó.
1: Tehát akkor az Afrika, ugye? Mert ez lett volna a következő kontinens kérdésen.
3: Kérdés, hogy ugyanabban a folyóban kétszer lehet-e lépni, mert ez a Marokkó, ezt megcsinálták 2006-ban.
2: Marokkó első afrikai országként 4 évvel ugye elődöntős volt, és viszont soha nem volt Európán vagy Dél-Amerikán kívül döntős.
3: Uh-huh.
2: Nem mondom, hogy bejut Marokkó.
3: Ja, mert Dél-Korea volt még elődöntős.
2: Elődöntős volt, így van, de döntős nem volt. De Marokkónak nagyon-nagyon jó a kerete, és 29 meccses veretlenséggel érkezik. Ezt azért ne felejtsük el, hogy tehát 29 meccset, és értem, hogy ő nem Európában játszott a selejtező, tehát nem a franciákkal, meg a, de például a norvégokkal játszottak felkészülési meccset. De azért 29 meccs veretlenül az sok. Az azért mutatja egy csapatnak az erejét. Tehát, de
1: szóval mondhatjuk azt, hogy Marokkó gyakorlatilag a Katari VB óta folyamatosan hízlalja magát szakmai és minden egyéb értelemben?
2: Abszolút így gondolom. Mm-hmm. Abszolút így gondolom. Ugye a Afrika kupa döntőt elvesztették, de végül megnyerték, tehát egyébként ez így 29, hogy ez a csillagos rész,
1: igen.
2: De ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon erős válogatott, a többségük Európában játszik, élklubokban, mondom, azért ilyen Hakimik vannak benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy még akit én mondok, de az már Európa, Svájc, Norvégia, és mondjuk azt mondom, hogy ha igazi meglepetést akarunk, akkor azt mondom, hogy a Marokkó, Svájc, Norvégia hármasból mondjuk egybe megy az elődöntőbe, hogyha egy ilyen vagányat kell mondani.
1: Uh-huh.
3: Én ezt az underdog kérdést ezt ketté szálaznám, mert egyfelől kezeljük úgy, hogy ha most semmi bevett csapatok, mert olyanból is van, vagy 10, tehát Jordánia, vagy Kuraszó, uh-huh. vagy Zöldfoki szigetek, mondjuk tovább jut a csoportból.
2: Lesz
3: én is azt mondom, az már ilyen 8-ban már nem fog bejutni, meg a 16-ban, olyan isten nincsen, tehát bármennyire kiszámíthatatlan a futball, de mondjuk ezek közül valahogy egy harmadikként, egy győzelemmel, mert az akár elég is lehet, és nem nagy vereségekkel tovább jut. Ez az egyik fajta underdog. A másik, az a fajta, amiről a Joci beszélt, én egyébként még az osztrákokat venném ide. Nálam ők, nálam ez a Rangnick féle Ausztria, most nem tudom hirtelen, mert márciusban volt, tehát még az előző FIFA ablakba, ott egyszer végignéztem az osztrákoknak egy meccsét, valamelyik afrikai csapatot verték meg rettenetesen, de rettenetesen, olyan focival, hogy valami 5-1-re, vagy nem tudom mennyire, de ilyen Gána, tehát körülbelül valami ilyet, vagy Kamerun, és akkor így néztem, mondom ez azért nem kevés, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok az osztrákokra, nekem titkon, én egy 16-ot kinézek nekik, ami nem egy bődületes meglepetés.
1: Bármikor nekünk legyen mondva.
3: Hát hogy ne. Hát ha kint lennénk a VB-n, akkor a csoportból mi is tovább tudnánk jutni, amilyen csapatok vannak, csak nem vagyunk kint a VB-n, de az osztrákok kint vannak, és ha meg már 16-ba vagy, ez az osztrákok a 24-es ebben is nagyon jól néztek ki, pont a törökök ellen lyukba léptek, és ma se tudom, hogyan estek ki, de például a hollandokból hülyét csináltak a csoportba, emlékeim
1: szerint.
3: Na,
1: akkor ezek, mert a Törökországot említetted, és szerintem róluk is érdemes beszélgetni, úgyhogy innen folytatjuk majd az urakkal a híreket követően.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
7: A Duna napok az kihagyhatatlan.
6: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
8: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
6: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a harmadik, a B-ből Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Hét magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta kajak négyes, valamint a kajak egyes 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A hétvégi fináléra készülhet már Kopasz Bálint, Lucz Anna, Paragi Petra, Podován Dávid és a női kajak négyes is. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére, erről hivatalos honlapján számolt be a klub. A Milánó Hockey Club sportigazgatója lett a Hidrofehérvár AV19-től 10 év után távozó Szélig Viktor. Az olasz klub a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Köbel Anita kormány szóvívő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmány módosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendelkezésére. Az államfő korábban a Velencei Bizottság állásfoglalását is kérte az ügyben, amelyet Sulyog Tamás alkotmányos konfliktusnak nevezett. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírpoltár közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le két órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Újabb korszerű alacsony padlós kaf villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, összesen 51 új szerelvényt rendelt, amelyek a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
9: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Gergelis Józseffel, Elpap Istvánnal és Kis Tamással, és ugye itt egy kicsit az esélytelenekről, vagy inkább a meglepetés csapatokról beszélgettünk, ugye azt mondjuk el, hogy újoncai a világbajnokságnak a Zöldfoki szigetek, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán, illetve vannak ugye nagy visszatérők, mint Haiti, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaság 52 év után, és szóba hoztatok néhány olyan csapatot, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy törökök, akik kijutottak szintén a világbajnoksága, lehetnek-e akár, nem úgy gondolom, hogy meglepetés csapat, hogy akár elődöntőig jutok, mint ahogy mondjuk nyilvánvalóan az előző világbajnokságokon azt gondolom, hogy a horvátok feltétlenül ennek számítottak. De nézzünk akkor szét például a norvég tengelyen adott esetben, illetve én a magam részéről felfigyeltem arra, hogy például ugye Vukovics László kétszer is említette Ekvádort, mint favorit csapatát, nem tudom, hogy mit szóltok hozzájuk, illetve hogy lehetnek még valóban olyanok, akikre jelen pillanat így azért nem gondolunk. Tamás?
4: A fiúkhoz csatlakozva az előző blokk végéről, azok közül, akiket ők említettek, én Norvégiát mondtam volna első körben. Ugye Norvégia abból a szempontból nem annyira sötét ló, hogy azért mindenki hallott már Haalandról, meg Ødegaardról, ugye a két meghatározó játékosról, de körülöttük egyébként a csapatban rengeteg olyan játékos van, aki Premier League-ben játszik, vagy Premier League szintű játékos, és nem annyira...
3: Rierson a Dortmundból.
4: Hát igen.
3: Nagyon jó szélsővédő, mindkét oldalon, halál megbízható.
4: Nem annyira ismert nevek, mint mondjuk Haaland meg Ødegaard, de ahogyha látta valaki őket játszani, akkor azért el lehet képzelni, hogy ezt a norvég csapatot össze lehet rakni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a negyed döntőig nem fogják őket megállítani. Persze nyilván, hogyha szembe jön egy olyan csapat, amelyik mondjuk tényleg a torna esélyesei közül, akkor azért nehezebb lesz a helyzet. De hogyha minden jól alakul a számukra, akkor én azért a negyed döntőbe várom a norvégokat. Marokkó tekintetében egyetértek abban a szempontból, amit Joci mondott, hogy a legutóbbi VB-hez képest is fejlődtek, és tényleg nagyon erős, nagyon jó keretük van. Nyilván ez a veretlenségi sorozat is önmagáért beszél.
3: Nekik van marokkó, vagy reál játékosuk ellentétben a spanyolokkal, ahol egy sincs.
2: De sokaknak van reál játékos.
3: Sok csapatban van, a spanyolban nincs.
4: Hogy aztán még ki okozhat meglepetést, azt előre nehéz megmondani. Akire érdemes még esetleg figyelni, az Haiti abból a szempontból, hogy ugye Lenny Josefa Ferencváros csatára ott lesz, úgyhogy legalább látunk valamiféle magyar ez vonatkozást.
3: Ez úgy pontos, hogy csak emiatt érdemes Haitira
1: figyelni. Igen.
2: De még kettő van.
3: Tudom.
1: Igen, ha Duarte már egyébként az európaiakat
3: és
1: említitek, valahogy a hollandokat meg a belgákat kiszoktátok hagyni a sorból.
3: Hát szerintem
2: a holland fejjövőben
3: szerint,
2: van.
3: Szerintem a belgák már nem azok a belgák.
1: Már nem az a belga? Jó.
2: Egyébként én elolvastam direkt a 4 évvel ezelőtti beharangozomat, és egy kicsit mosolyogtam.
3: Már akkor sem voltak azok a belgák.
2: Zsuzsi mesélt itt a utolsó világbajnokságra, és volt egy ilyen bekezdésem, hogy hát szinte biztosan utolsó világbajnokságára készül Cristiano Ronaldo, Messi, Modric.
3: De Bruyne nem.
2: Hangosan felrögtön, amikor ezt elolvastam. Egyébként a belgákra, meg most megint, ha már itt kiutaltál, én annyit írtam akkorájuk, hogy ez az utolsó nagy esélye annak a generációnak, és ezt így is gondolom, kijutottak, nyilvánvalóan ott a helyük,
3: ez az
2: de ez már nem
3: utáni.
2: Az a belga. Ez már nem az a belga. Erre viszont meg egy dolgot tudok mondani, hogy ha visszaemlékeztek, és értem, hogy nem válogatott, de a Chelsea úgy nyert BL-t, hogy amikor a nagy csapata volt,
3: semmi.
2: Drogbával, Lampárdal, Terrivel, stb. Semmi, nem jött össze, mindig ott voltak a tűz közelébe, és amikor őnekik már lefele áldozott a csillagzatuk, de még volt, aki ott maradt hírmondónak, de egy nagyon gyenge szezont futottnak, megnyerték a BL-t. Tehát, hogy ilyen csodák lehetnek, de ez már akkor sem az a belga csapat. Egyébként szerintem a csúcsuk az a 18-as VB volt. Egészen elképesztő focit csináltak ott a belgák. Én bevallom, a végjátékban ott nekik drukkoltam, ott volt szerencsém kint lenni.
3: Meg is nyerhették volna.
2: Elképesztően nagy focit játszottak, és De Bruynének óriási VB-je volt többek között neki, mert egyébként sok mindenki másnak is. Úgyhogy a belgákról ez a véleménye. A hollandok viszont feljövő ágban vannak, mert ők lemaradtak egy EB-ről, egy VB-ről, ott nagyon-nagyon mély gödörbe voltak, és azóta itt azért volt egy VB negyed döntőjük, meg egy EB elődöntőjük, ami azért már azt mutatja, hogy ez a holland válogatott jön fölfele, de én ennél többet nem nézek ki jelenleg belőlük, tehát én ezért nem szoktam őket emlegetni.
3: Szerintem a hollandoknak alapvető, a mai Hollandiának alapvető problémája van, hogy alapvetően egy igazi világsztárja van, Van Dijk, aki egy belső védő. Szóval nekem senki sem mondja, hogy a Ronnie Malen...
2: A Rómának a...
3: Tudom, ős Dortmundi volt.
11: De bármelyik másik nevet mondhattad volna a 25-ből. Még
3: csak. Jó, csak mondjuk ő játszik azon a poszton, ahol egy Van Persie, egy Van Nistelrooy, adott esetben egy Johan Cruyff játszott.
2: Ez az ember belőtte a Rómát, csak úgy mondom.
3: Ilyeneket tudunk, de ettől még Kuntic meg a Fradit. És attól még nem világsztár. Én hiányolom a hollandokból, hogy például 14-ben, amikor legutóbb a hollandok durrantottak egyet, ugye ott VB bronzérmesek lettek, és egy nagyon jó csapatok volt, hát azért ott volt egy Sneijder, Robben, Van Persie
2: támadóalakulat.
3: Közelében nincs senki, Depay se, aki lehet, hogy nem is lesz kezdő, de még mindig névre ő talán a legjobb belőle.
2: Ezek nagyon jó játékosok, tehát Gakpo is azért nagyon jó játékos.
3: Hát szerintem, de nem... szerintem Gakpo még nem is annyira jó játékos.
2: De hogy abban nem a világklasszis, ja, nem a Bappénak a szintje, meg a 14-es holland válogatottnak a szintje.
1: Ha már ugye ez előbb mondtad, hogy saját írásodat felidézve, megjósoltad, hogy kiket látunk utoljára, akkor valóban ezeket a nagy neveket egy kicsit hozzuk szóba, nyilván Messit, Ronaldot, Neymart, de mondhatnánk, hogy a Modricot, természetesen, na, és akkor itt ezt akarom mondani, hogy a korelnökök között Dzeko, Ochoa, és tehát, hogy ebben a tekintetben ez a világbajnokság biztosan tényleg hoz ilyen utolsó felbukkanásokat és nagy pillanatokat. Mennyire lesznek ők szerintetek ennek a világbajnokságnak egyszerűen a nevük alapján még meghatározó karakter? Terei. Még akkor is, ha nyilvánvalóan nagyon sok közülük nem kezdő lesz, hanem beszáll valamikor téthelyzetben, és a többi, és a többi.
4: Inkább a nevük alapján lesznek szerintem meghatározóak, én azt gondolom. Illetve ugye Ronaldo és Messi esetében, de még lehet, hogy aztán Neuer esetében is lehet ilyet mondani, és biztos vagyok benne, hogy a horvát válogatottnál Modricnak van hasonló szerepköre, hogy egyszerűen az ő jelenléte a csapat kohézió szempontjából, vagy az öltözőben az, hogy ő olyan plusz tud hozzátenni, amit senki más nem tud hozzátenni, akinek nincs ennyi meccs a lábába, meg ilyen rutin, meg ilyen tapasztalat. Tehát ők szerintem elsősorban ezzel fogják tudni segíteni a saját válogatottjukat. Ugye Ronaldóról már sokszor beszéltünk itt, hogy nyilvánvalóan játszani fog, nyilvánvalóan ott lesz a kapu előtt. Az is nyilvánvaló, hogyha a helyzetbe kerül, akkor nagy esélye be fogja rúgni azokat a helyzeteket.
3: Meg a 11-est ő rúgja.
4: És akkor még én erőltetem a magyar vonatkozást.
3: 11-est ő rúgja természetesen.
4: Igen, 11-est ő rúgja. Messi talán egy kicsit más kategória olyan értelemben, hogy azért neki szerintem rá még azért sokkal nagyobb szerep hárul a játékszervezésben. Játékszervezésben a mérkőzés tempóját, illetően az irányítást.
3: Modricra meg végképp.
4: Modricra szintén, mert ugye olyan poszton játszik. Csak ugye Ronaldóban már az életkorából fakadóan, bár tehát nehogy megsértődjön, hogyha véletlenül minket hallgat, nagyon jó formában van, nem azért mondom, de ugye most már nem szélsőként, tehát nem ő irányítja a mérkőzésnek a tempóját, meg a játéknak a menetét. Messinél meg Modricnál azért még hasonló dolgokat felfedezhetünk. Hát Neuer meg ugye a rutinjával, meg azokkal a védési százalékokkal, amit ő, hogyha nagyon jó formában van, be tud mutatni, óriási segítségére lehet a németeknek.
1: Gólkirály aspiránsok, melyik csapatok?
3: Előzőz még annyit, hogy a média általában is, de Amerikában aztán végképp hajlamos nem tudomást venni arról, hogy itt a labdarúgásban két csapat játszik egymással, és a mérkőzések felvezetésében mindig két sztárt állítanak szembe, akik persze fontos elemei annak a csapatnak, de a másik tíz nélkül gyakorlatilag persze Messi néha igen, főleg fénykorába, vagy Maradona fénykorába, de jellemzően nem mennének semmire a másik tíz játékos nélkül. Most ebből a szempontból szerintem a FIFA már most imádkozik, mert hogyha minden papírforma szerint alakul, akkor egyébként Portugália-Argentina mérkőzés jön, azt hiszem talán a 8 között, és akkor Cristiano Ronaldo Messi ellen játszhatna. Hát azt a hisztériát, amit ha ez összejön, amit mi látni fogunk, azt el sem tudom képzelni.
11: Három halftime show lesz.
1: Három fél idő, várjál.
11: Hát lesz egy meccs előtti show, meg egy
2: hosszabbítás előtti. Egyébként ott fog belenyúlni a VAR, hogy itt nem érhet véget 90 percen a meccs, tuti akarjuk a hosszabbítást.
1: Igen, igen. Na, szóval minden esetben nagy egyeniségek, és hát nyilvánvalóan a köréig több tupírozott történetek, aztán mindenképpen meghatározó eseményei lesznek, vagy fordulatai ennek a világbajnokságnak.
3: Na, a gólkirály, azt akartad kérdezni.
1: Igen, a gólkirályok azok, mely csapatokból, szerint, kik lehetnek az igazi aspiránsok.
3: Itt aki a négybe jut, az már 8 meccset játszik. Persze lehet, hogy jön egy Szalenko, aki rúgatott valamelyik meccsen, mert azért voltak már ilyen gólkirályai a futball VB-knek, de jellemzően inkább onnan kerül ki a gólkirály, aki végigjátsza a tornát, mert ha kettővel több meccset játszol, nem kell mondani, akkor sokkal több az esély. Szerintem ez pont azért, mert borzalmasan hosszú a torna, és már a 32 között is egyenes kieséses meccseket játszanak, tehát könnyű elszállni viszonylag hamar, ezért biztonsággal nem jelenthető ki, hogy mondjuk Holland a gólkirály, ami adott esetben, ha norvégok bejutnak a négybe, akkor még majd nem valószínű is. De ugye egyáltalán nem biztos, mondhatnám Harry Kane-t, akiben szintén ott van, ő rúgja a 11-eseket, ha sem megy, Kylian Mbappé-t. Ő rúgja a 11-eseket adott esetben, tehát ezek növelik nyilván a gólkirályság esélyét, meg aztán jöhet egy mondjuk egy olasz nem jöhet, mert azok nincs
1: de egy német simán jöhet.
3: De nem úgy értem. Nem
1: egy
3: úgy értem.
1: Spanyol.
3: Nem úgy, hát a német kevésbé, mert a németeknél ott most, de egyébként jók lesznek a németek, de nincs egy klózéjuk elől, aki majd hányja a gólokat, vagy még egy Müller se. Viszont
2: meg fogják előzni szerintem.
3: Hát az könnyen elképzelhető, Mbappé nyilván.
2: Ha már klózét szóba hoztad.
3: Na, jó, csak egy fél mondat, hogy a amit viszont elfelejtettem közben, amikor bedobtad a németeket. Na mindegy, lényeg, hogy a
1: meg a
3: az olasz mondtam, hogy olaszok nincsenek, de pont az olaszok adtak két olyan VB gólkirályt is, Paolo Rossit és Totò Schillacit, akik egyébként előtte, utána, még a VB-n sem csináltak semmit, azt egyszer csak beálltak, és egyszerűen olyan flowjuk lett, olyan heteik voltak, hogy nem tudtak nem gólokat lőni. Most simán lehet, hogy egy olyan csapatba, amelyik eljut a négybe, lesz egy olyan ember, akinek ezen a VB-n a füléről is, a Zúrják csöpisen, a Várdiáról is bepattan.
2: Varga Barnabás.
3: Varga Barnabás teljesen tudatos gólokat szerez.
11: Igen, ezt akartam mondani, hogy az egy kicsit más kategória. De egyébként én behoznék ebbe a gólkirály számolgatásba, vagy esélylatogatásba egy másik aspektust. Mégpedig azt, hogy ugye itt vannak azért olyan csoportok, ahol várhatóan egy vagy szerencsésebb esetben, ugye a nagy csapatok szempontjából szerencsésebb esetben két olyan meccset is játszanak, ahol papíron jóval gyengébb ellenféle játszanak.
3: És itt
11: ugye
3: gólt.
11: Az a kérdés...
1: Na, ez a csapatmeccseken szerintem ez nagyon komoly gól.
11: Ezért hoztam be ezt. Ugye az a kérdés, hogy egy nagy csapat hogyan közelíti meg a világbajnokságot. Ugye elmondtuk ezt, hogy nagyon sok mérkőzés, 8 meccset kell megvívni ahhoz, hogy éremért játszhassál. Hogy van a formaidőzítés, stb. Milyen kezdőkkel mennek neki mondjuk egy gyengébb ellenfél elleni mérkőzésnek. De hogy nem tudom, mondjuk egy példát, igen, most mondtad a Kuraszót, tehát a Németország Kuraszó mérkőzés. Így van, tehát hogyha a németek azt mondják, hogy na hát akkor most ezt nyomjuk meg, mert egyébként nekünk az a tervünk, hogy az első meccset jó nagy gólkülönbsége megnyerjük, utána egy
3: szerintem egyébként ez a tervük.
11: És tehát, valószínűleg van még jó néhány ilyen nagy csapat. És valaki egyébként megtalálja a góllövő cipőt éppen azon a meccsen, egy esélytelenebb csapat ellen, és rúg 4 vagy 5 gólt. Az óriási lépés ugye afelé, hogy utána, hogyha egyébként sokáig jut a csapat, már pedig ezek a nagy csapatok valószínűleg sokáig fognak jutni. Ha még néhányszor betalál, akkor jó esélye lesz a végén a gólkirályi címre.
2: Susi, ott van előtted, most bevallom, a norvégok csoportjában is van egy gyenge ellenfél. És
3: találd meg a norvégot.
2: Csak addig folytatom, Havertzben nem vagyok biztos, mind a kettő BL döntőzött, én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen csapatok ellenük fognak játszani, viszont hogy a norvégoknál Holland játszani fog, abban egészen biztos vagyok, és a norvégoknak az első meccse lesz a nagyon gyenge, azt is tudom.
3: A balalsóban, nem?
1: Igen, nézzük.
3: Nem a balalsóban, az nem norvég zászló?
1: De itt van ez az, egyben Norvégia. Kire gondol? Szenegára gondol? Nem. Irak? Nem. Jó, még ebbe a csoportba. Szenegál, Irak, Norvégia, Franciaország.
2: akkor ezt lehet, hogy itt akkor valamit nem összekevertem, de akkor mi az első meccsük, mert arra is valami 4-0-et tippeltem, akkor Irak lesz egyébként.
4: Irak
2: az első meccsük. Irak lesz. Na, igen. Tehát, hogy ott, bocsánat, a Irak, akkor de nem annyira gyenge.
4: De én is azt tippeltem. Te nézted a tippjeimet?
2: Nem. Egyébként már láttam azóta. Na mindegy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy Holland viszont játszani fog, és ő neki, egyébként te idéztél föl nekem, hogy valami junior VB-n milyen mennyiségű gólt lőtt egy meccsen.
4: Így van.
2: Én azt gondolom, hogy ő viszont tutira játszani fog. Mert a németek be tudnak Havertz, a franciák Bappé helyére tenni embert, és a helyükbe én be is tennék egyébként. Mind a kettő BL döntőzött, teljesen kimerült. Én máshogy csinálnám azt a formaidőzítést, mint hogy nem tudom, Kuroszó ellen játszom Havertz. Tehát, hogy én Hollandot várom mondjuk gólkirály címre, viszont Bappé szerintem meg fogja dönteni Klózénak a 16 gólos csúcsát. Ugye most 12-nél tart a Bappé, és csak még egy adalék, soha nem volt még egy játékos kétszer gólkirály. Harry Kane és Bappé egyébként, aki erre esélye van egyáltalán, és egyébként esélyesek között is vannak.
1: Abszolút.
4: Na de mi van Lami Jamallal? Most csak kérdezem.
1: Ezt a
3: spanyolok is szeretnék tudni.
4: Igen. Spanyol zöldfoki sziget.
3: De ott nem fog játszani.
2: Nem fog, sérült.
3: Azt mondják, hogy ott nem fog játszani.
4: Ja, hogy ott nem fog játszani.
1: Tehát nem tud a legelején, nem tud egy ilyen nagy bekezdéssel sok gólt lőni.
3: Üzen biztosan meggyógyult, tehát ezért is kerettak, de azt gyakorlatilag biztosra mondják, hogy a zöldfoki
1: az a helyzet, hogy csak elvágni tudjuk itt a VB jellemzést, de abba hagyni nyilván nem, és hát hál' Istennek kezdődik a világbajnokság, úgyhogy orvérzésig fogunk tudni beszélni. Még két nagyon rövid témát szeretnék a hátralévő 4 percben két percre ketté osztani, mert ugye Varga Barnabás szóba került az imént, ugye az ő találatai, hogy egy mondatot arról, hogy a két felkészülési mérkőzés képéről mit gondoltok, és aztán persze nyilván van egy nekünk nagyon fontos dolog, méghozzá ugye a vízilabda csapataink bajnokligai szereplése Máltán, ugye ott is komoly dolgok vannak ránk. Kezdlek, Leo, légy szíves.
3: Én nem hiszem, hogy túl kell elemezni és túl kell bonyolítani két szinte tét nélküli júniusi válogatott meccset. Természetesen sokkal jobban örülök, hogy ebből 6 pontunk lett, mint hogyha 4, 3, 2, 1 vagy 0 pontunk lett volna. Igen. Mert az két győzelem, ez egyébként semmi extra, mert a FIFA világranglistán se fog túl sokat jelenteni.
2: 3 helyet jelentett.
3: De így van, de azért jelent. Cserébe, ha mondjuk kazahoktól kikaptunk volna, az már sokkal fajsúlyosabb lett volna, így azért szépen őrizgetjük helyünket. A lényeg meg úgyis összeeldől el a Nemzetek Ligájába.
2: Nekem sem ennyire nem tetszett. Szörnyű volt a első mérkőzés, a finnek elleni második félidő szörnyű volt, kazakok elleni első félidő szörnyű volt. Te együtt voltunk itt, azt beszéltük, hogy csak ne legyen nyögvennyelős. Szerintem mind a kettő ilyen szempontból szörnyű volt, egy nagyon gyenge ellenfél ellen mind a kettő esetében. A kazakoknál is nem az a baj, hogy gólt lőttek. Az első fél időben volt 4 olyan kontrájuk, ami
1: bárhogy is elsőtett volna.
2: Én azt mondom, hogy felháborító. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem megengedhető. Egyébként a Schäfer mondta jó, hogy hát úgy tűnt, hogy nem tiszteltük a címert, uh-huh. Ezt ő maga mondta önkritikusan.
3: Speciális Schäferre egyébként nekem legalábbis az első fél, tehát hogy neki nem csak azért, mert berúgta az év gólját, hanem amúgy is szerintem ő kiegyensúlyozottan kifejezetten jól teljesített az egész mérkőzésen. Úgyhogy ő tényleg mondhatta ezt, nem. Nyugodtan.
2: És akkor még egy gondolat a vízilabdára, ott meg nagyon tetszett már a felkészülés, még a kiutazás előtt láttam, hogy a női csapat az egyébként összejött egy bográcsozásra, nekem nagyon az sugárzott az egészből, ők úgy is mentek ki, hogy ott ismerkedtek egy éve a környezettel, most szápaként mennek ki, és ezt megcsinálták. Tehát azért komoly lélektani fölény az, vagy egy komoly lélektani, vagy mentális erőt mutat az, hogy hátrányból ők vissza tudtak
3: egyetlen
2: jönni.
3: Egyetlen pillanatig vezetsz, abban a pillanatban van vége a meccsnek.
2: Tehát egyszer se
3: vezettek, csak amikor Lehmeter bedobta azt az 5 méterest, ami után már nem volt.
1: Ez elég, mert ezzel ott vannak a döntőben.
2: Női vízilabdáról.
1: Na, mindenki, akkor két téma gyorsan.
4: Igen, a vízilabdáról még ennyit sem tudok mondani, mint Jóci, mert erről most én egy picit lecsúsztam, de nagyon szurkolok egyébként a lányoknak.
1: Meg a
4: fiúknak is természetesen, csak ugye az egy másik.
1: Most a Barcelonában játszanak a fiúk, ugye az döntőbe jutásért, és hát a másik ágon pedig ugye egy Prorecco Olimpiákos összecsapás lesz.
4: Így van. Ami a válogatott meccseket illeti, mindent elmondtak a srácok, egyetértek azzal is, hogy júniusi válogatott meccs meg le kellett hozni. Azzal is egyetértek, hogy a 4 fél időből 2 volt olyan, ami hát nem volt tetszetős. Amit hozzá tudok tenni, hogy Schäfer Andrásnak gratulálok, mert ez bődületesen nagy gól volt, és szerintem ez

0: Kell is.
1: Bocsánat, hogy közbeállok, mert tudom, hogy lejár az idő, de Szűcs Tamás és Lukács Dániel extrán szállt be, szuperek voltak mind a ketten. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy a válogatott is feljavult, illetve egy-két bizonytalanságot leszámítva nekem Csinger kifejten tetszett a finnek ellen, mint ahogy Markgraf kifejten nem tetszett a kazahok ellen, de hát ezt Rossi tudja, erre volt ez a két meccs.
0: Két új kapusunk?
1: Hát,
2: engem meglepett, hogy a Pécsit becseréltem, mert korábban mindig mondta, hogy azért ifiből nem lehet, ugye ezt mondta Kovács Bendegúzra, viszont Jakovicsvili, és azt is mindig elmondom, hogy Bogdan Ádám nekem 3 éve már azt mondta, hogy őre nagyon érdemes lesz figyelni, mert olyan kisugárzása van. Hát elég komoly bravúrokat mutatott be, úgyhogy a Jakovicsvili nagyon-nagyon-nagyon tetszett.
1: Bocsánat, és akkor ez az utolsó, hogy nekem azt tetszett, hogy védett egy elég nagyot, majd felállt, halálmaga biztosan, oda ment Vili Orbánhoz, és lepacsizott vele. Úgyhogy Vili Orbán ránézett, szerintem azt se tudta ki ez az ember.
2: De ez kis ugrándás,
1: hogy most jön.
0: Nem, abszolút. Jó. Egyébként tényleg ha kell, hogy legyen egy kapusnak valóban aurája, ami így úgy hat, szerintem ez benne van ebben a fiatalban.
1: Most
0: nem is kérdés természetesen, de szükségünk van arra, hogy a kapus fronton is azért erősítsünk a fiatalok vonalán. Na hát uraim, akkor hajrá, nem sokára indul a világbajnokság, sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy megmondtátok, amit fontosnak tartottatok. Elpap István, Kis Tamás és Gergelis József volt itt velünk.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: autonóm profi ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődik a több mint egy hónapig tartó fiesta. A futball világbajnokság nyitó mérkőzése megegyezik a 16 évvel ezelőtti párosítással. Kövesse velünk a Mexikó-Dél-Afrika összecsapást 21 órától. Előtte azonban a Fradi férfi póló csapata a BL címvédés felé tenné meg az első lépést. Nyéki Balázs együttese a spanyol bajnok ellen csobban a medencébe. FTC Barceloneta férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntő 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A hétvégén Barcelonában rendezik a katalán nagydíjat, a labdarúgó világbajnokság árnyékában sem pihen tehát a száguldó cirkusz. Az esélyekről Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakíróját Elpap István kérdezte.
4: Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel, a Nemzeti Sport Formula 1-es szakíróját. Újabb európai nagydíj következik a hétvégén, mégpedig Barcelonában. Na most mi is a neve ennek a nagydíjnak? Szervusz, mert ugye körül azért mindig vannak mindenféle változatok.
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon sokáig a barcelonai futam viselte a spanyol nagydíj nevet, viszont Madrid idei érkezésével ez a státusz a fővároshoz került, és mostantól ezt a nagydíjat katalán nagydíjnak hívják, és mondanám, hogy a továbbiakban is így lesz, viszont a szerződésén is módosítottak, azért most, hogy gyakorlatilag a különböző országok rendezni kívánó helyszínek egymást sarkát tapossák, nem mindennapos, hogy egy ország két futamot rendezhet. Barcelonának is csak úgy sikerült megegyezni a folytatásról, hogy minden páros évben lesz majd ott nagydíj, tehát legközelebb most hétvégén, aztán 2028-ban, és ezen a katalán nagydíj néven, mert a spanyol nagydíj az most már madridé.
4: Ott meg akkor majd két év múlva nem lesz, gondolom, mert akkor Barcelona. De hát a katalánok szerintem nagyon nincsenek elkeseredve, hogy nem spanyol nagydíjnak hívják mostantól az ő nagydíjukat.
5: Nem, nem. És egyébként nem egymást fogja váltani a két spanyol helyszín, hanem a belga Spával lesznek rotációs rendszerben, tehát Madrid viszont minden évben most a közel lesz a verseny naptárban.
4: Na, de minden esetre most Barcelona a hétvégén. Hogy nézzünk ki? Hát Kimi Antonellire ugye nem nagyon vannak szavak, Formula 1-es Grand Slamnek hívják azt, amit most éppen véghez vitt, ami ugye önmagában, azt hiszem ez a pólból rajtcél győzelem. Azt jelenti, mondjuk Monakóba pont egy ilyet azért meg lehet csinálni.
5: Igen, tényleg most már kezdünk kifogyni a jelzőkből, pont azért, mert figyelembe véve, hogy mennyire fiatal, ugye még mindig egy 19 éves fiatal emberről beszélünk, ez még csak a második idénye, és azért a tavalyi bemutatkozó szezonjában voltak elég durva mélypontok. Tehát nem igazán vetítette előre ezt mondjuk a téli időszakban semmi, hogy itt állunk majd 6 nagydíj után, és azt mondhatjuk, hogy Kimi Antonelli 5 futamot megnyert ezekből, sorozatban 5-öt, tényleg csak az idényit ausztrál nagydíjat nem tudta megnyerni, egészen elképesztő. És még erre rátesz egy lapáttal, hogy a csapattársa George Russell valóban egy pekszíria kellős közepén van, ezért most már a pontkülönbség is elképesztően nagy közöttük. Nyilvánvalóan mindenki azt találgatja, hogy ez a hihetetlen győzelmi sorozat, ez meddig tarthat ki, ezt a lendületet meddig lehet fenntartani, mert mindenkit nagydíjról nagydíjra ejt ámulatba. Ez a mindössze 19 éves versenyző.
4: Russellnál csak pekszériáról van szó, vagy azért ő is tehet arról, ami történik vele?
5: Ó, természetesen ő is tehet róla, illetve hát tehet róla. Most az, hogy valaki nem tudja ugyanazt a tempót diktálni, mint a csapattársa, hát ilyen megesik. Viszont pont mindenki azt gondolta, hogy ennek az idénynek ő lesz a favoritja, ugye ő mögötte már jó néhány idény áll, azért Lewis Hamilton csapattársaként is nagyon szépen helytált, és mindenki azt mondta, hogy ha Mercedes végre bajnoki autóval rukkol elő, akkor eljön Russell ideje, és ő lesz a világbajnok. Na hát az első 6 nagy díj az nagyon nem így alakult. Ugye, ahogy említettem, pehes szituációk is hátráltatták, de azért a tempója sincsen Antonelli szintjén, ez különösen Monakóban volt nagyon feltűnő, tehát egy ilyen rövid pályán majd 4/10 kapni a csapattárstól az óriási különbség, úgyhogy szegény Russellt most az ág is húzza, de valahogy rendbe kell tennie az idényét, valamit nagyon mélyen elemeznie kell, hasonlóan, mint tavaly Norrisnak, aki szintén egy nagyon-nagyon döcögős idény kezdett után meg tudta fordítani mind a szerencséjét, mind a teljesítményét, de hát Russellnek még ennél nagyobb kihívásnak is meg kell felelnie.
4: Ezt a Mercedesnél is idény előtt úgy gondolták, hogy akkor ez most Russell-éve és menet közben, mert most már nyilván Antonellire tesznek, mert jó felfogott érdekük, hogy így legyen. Vagy őket is meglepte az, hogy Russell mennyire adog, vagy mennyire pehes, Antonellit meg mennyire nem lehet megszorítani.
5: Hát én azt gondolom, hogy ez őket is meglepte. Tehát Toto Wolff, a csapatot irányító osztrák szakember mindig is mondta, hogy óriási potenciál rejlik Kimi Antonelliben, ő lehet a jövő nagy sztárja, és óriási tehetség rejlik benne, de szerintem arra ő sem számított, hogy már a második idényében ilyen szinten magad mögé tudja utasítani a jóval rutinosabb és egyébként jobb, komplettebb versenyzőnek tartott Russellt. Nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy alakul a folytatás, mert mondom, a tavalyi évad is hasonlóan indult a McLaren két versenyzője között, aztán ott mégis fordult a kocka az idény második felében, de egyelőre minden jel arra utal, hogy Antonelli lendülete kitarthat, és hát úgy tűnik, hogy tényleg a Mercedes gyakorlatilag megütötte vele a főnyereményt.
4: Akkor a Tini után beszéljünk az öregekről, mondjuk Lewis Hamiltonról mindenek előtt, mert azért az elmúlt időszakot tekintve ez kifejten biztató, hogy ezt az évet ő kezdte, most már Russellt is ugye maga mögé utasította.
5: Igen, a pontversenyben most már Lewis Hamilton áll a második helyen, az ő teljesítménye különösen annak fényében szívderítő, hogy mennyit küszködött, mennyit szenvedett tavaly az első Ferrari idényében, és egyébként ez az év sem kezdődött neki annyira kiemelkedően, azért tempóterén Leclerc az első néhány nagy díjon magabiztosabbnak tűnt, gyorsabbnak tűnt. Most Kanadában és Monakóban az árnyalja a képet, hogy Leclerc folyamatosan a fék ével küzdött, két olyan pályán, ahol ez egy kritikus fontosságú tényező. Egyébként a monakói versenyző el is mondta, hogy ettől a hétvégétől Barcelonától át fog térni arra a konfigurációra, amit Hamilton használ, de hát ez persze semmit sem von le a hétszeres világbajnok érdemeiből. Kanadában is második lett, Monakóban is második lett, és hát nyilvánvalóan ezek után már nagyon, nagyon áhítozik az első Ferrari-s győzelmére is.
4: Még akkor is, a Kimi Antonelli azért jó messze van tőle, tehát annyira fölfelé talán még nem kell nézegetni. Mi van Leclerc-rel? Mert azt, hogy Monte Carlo-ba így szerepelt, azt gondolom ő emésztette meg a legnehezebben.
5: Igen, ő nagyon nehezen vergődik zöldágra mostanában a fékjeivel, tényleg folyamatosan ezt emlegeti, hogy ha nincs meg a kellő magabiztosság, akkor nyilván a köridők sem úgy alakulnak. Azért ezt láthattuk az időmérőn is, hogy többet kellett kockáztatni, akkor is már neki koccant a falnak, és ami a versenyt illeti, az ottani kicsúszását pedig 100%-ban arra fogta, hogy a hátsó fékek egyáltalán nem fogtak. Nagyon nehéz fölmelegíteni és normálisan munkára bírni ezeket a fékeket az idei új autókkal, ő most ezzel küszködik, de Monakóban nagyon-nagyon azt emlegette, hogy Hamilton konfigurációjával majd változni, javulni fog ez a helyzet, úgyhogy ez is egy érdekes teszt lesz kettejük között, hogy alakul a Ferrari-n belüli erőviszony. Nyilvánvalóan maga az autó az még abszolút nincsen a Mercedes szintjén, mert hiába ez a kész második hely, azért nagyon le voltak maradva a Ferrari-tól. Amíg a biztonsági autó nem hajtott a pályára Monakóban, például 60 kör alatt már 30 másodperc volt az előnye Antonellinek, ami egy hatalmas különbség.
4: És mit szólunk Fernando Alonsohoz, aki ugye, hát nem is tudom, hosszú-hosszú évtizedek óta a legidősebb pontszerző, most ezt puskázom, 74-be fordult elő legutóbb, hogy amikor Graham Hill 45 éves volt, most Alonso 44 évesen szerzett pontot, aminek nyilván az Aston Martinnál aztán főleg rendkívüli módon örülnek.
5: Hát bizony Alonso kapcsán az emberben vegyes érzések kavarognak, mert még mindig nagyon-nagyon magas színvonalon vezet, és ez különösen a csapattársához, Strollhoz képest feltűnő, és én azt gondolom, hogyha ő egy élcsapat autójában ülne, akkor még ezeket az idős pilótákra vonatkozó dobogó statisztikákat is, vagy rekordokat is, ha nem is megdöntené, de feliratkozna az élmezőnyben, és egyébként az Aston Martinnál úgy is készültek, hogy ez lesz a nagy áttörés éve. Hát itt van az exkluzív gyári Honda szerződés, exkluzív motorpartner, Adrian Newey, minden idők egyik legzseniálisabb F1-es tervezőmérnöke tervezte az autót, és ehhez képest mégis azt látjuk, hogy például időmérőn, nyers tempó terén a mezőny végén kullognak. Ez egy óriási blama, ez egy óriási csalódás, és ugye ez az egy pont is Monakóban is nagy szerencsének köszönhető, sok kiesésnek, sok büntetésnek. Tehát amennyi pénzt beleöntött az Aston Martin ebbe a projektbe, és amilyen zseniális emberek dolgoznak ennél a csapatnál, hát ez az egy pontocska tényleg legfeljebb egy picisebb tapaszt jelenthet.
4: Ja, hát áttörésnek semmiképp se nevezhető. Na, de mit várunk a hétvégétől? Egyébként, ha már itt tartunk, Verstappenről például egyetlen szó sem esett, vagy éppen Norrisról, vagy Piastriról, mert azért a tavalyi dobogósok ott vannak momentán a pontverseny 5., 6., 7. helyén. Változhat-e ez szerinted a közeljövőben?
5: Nem, bizony, ebből is látszik, hogy mekkorát tud fordulni a világ, amikor technikai szabályváltozások voltak. Tavaly a McLaren sima győzelmet aratott ezen a pályán, amely amúgy is általában a legjobb autó erősségeit szokta kidomborítani. Nem véletlenül volt az, hogy a tesztkorlátozás előtt ez volt az egyik legnépszerűbb teszthelyszín. Most a téli bejárató tesztet is itt végezték, mert egyszerűen a pálya olyan, hogy tulajdonképpen minden jellegű kanyarból van benne, van kis tempó, jó, közepes tempójú, magas tempójú kanyar, van rajta egy hosszú egyenes, úgyhogy itt mindenképp annak van esélye, akinek összességében a legkomplettebb, a legjobb autója van, mert fontos a jó végsebesség, fontos a kigyorsítás, fontos a fékhatékonyság, fontos a gumikezelés, mert a pálya aszfaltja is kifejezetten érdes, úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a Mercedes eddig 6-ból 6-ot megnyert egészen különböző típusú pályákon is, hát nem mondhatjuk más, mint hogy a Mercedes ennek a nagy díjnak is a favoritja.
4: Aztán persze bármi történhet, főleg Russell-lel, ahogy ezt szoktuk látni.
5: Igen, igen, természetesen hát az F1-et azért is szeretjük, mert borulhat a papírforma, és bármi megtörténhet, ugye ez technikai sport. Egy technikai szabályváltozás után a műszaki hibák azért gyakran előfordulnak a nagy csapatoknál, és ezt látjuk folyamatosan, leginkább mostanában a szegény Norrisnál, aki állandóan ilyen technikai jellegű problémákkal küzd, és hát természetesen bármi befolyásolhatja a végeredményt, külső körülmények, egy elrontott rajt, elrontott kerékcsere, de hogyha nem történik semmi, akkor átlagos körülmények között azért ez a pálya elvileg a Mercedesnek az erősségeit domboríthatja ki.
4: A konstruktőri pontversenyben eléggé szétszakadt a mezőny, tehát nagy különbségek vannak, úgy beállt egy ilyen sorrend. Látsz-e olyan istállót, amely évközben képes annyit fejleszteni, olyan jó ötleteket előhúzni, olyan beállításokat találni, hogy ezt fel tudja borítani az év második felében?
5: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt éveket tekintve a McLarenben mindenképp bízhatunk, hogyha a változatosságra és egy picit fordulatosabb bajnoki pontversenyben bízunk, mert a Wokingi csapat azért bizonyította, hogy az évközi fejlesztései rendre ülnek, viszont most még akkora nagy a Mercedes előnye, hogy még igazán hatékony újdonságokkal is nehéz lesz elkapni őket. A McLaren ráadásul még az is hátráltatja, hogy partner csapat, tehát pont a Mercedes-től vásárol motorokat. Nyilvánvalóan a gyári istálló az sokkal jobban kiismeri a hajtóegység mindenféle tulajdonságát, optimalizációját, és hát ez ugye egyelőre a technikai jellegű problémákban is visszaköszön. Norris nos már rendszeresen ezzel küszködik, úgyhogy a McLarenben talán van potenciál, de nagyon nagy kihívás el előtte. A Ferrari pedig nagy kérdés, nagy kérdőjel, mert most már évek óta azt várjuk tőle, hogy eljöjjön az áttörés. Úgy tűnt Monakóban is, hogy az a pálya abszolút az ő autójuknak fekszik, a lassú kanyarokkal, a kerékvetőn történő hatékony áthaladással és a kigyorsításokkal, és hát mégis óriási vereséget szenvedett az olasz csapat. Tőlük mindenképp illene valami nagy robbantás, és a Red Bull is egyelőre hát ilyen sötét ló státuszban van, mert azt senki sem várta, hogy például Monakóban Max Verstappen a pole pozícióért küldjön, de hát szegénynek szintén technikai hibája volt. Úgyhogy egyelőre a Mercedes közvetlen ellenfelei csak abban bízhatnak, hogy előbb-utóbb a közeljövőben talán behozhatják a Mercedest, vagy közelebb kerülhetnek hozzá, de hát még elég sok problémával küzdködnek.
4: Hát meg valaki előhúzhat egy olyan második fél évet, mint Max Verstappen tavaly, és akkor mindjárt izgalmasabb lesz a vége. Na hát meglátjuk, minden esetre akkor katalán nagydíj Barcelonában a hétvégén. Várjuk szeretettel Zsoldos Barnának, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
7: Lefond! 15-13!
6: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusan világkupa női döntőjébe. 9 magyar egység már biztosan finalista a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, miként várja a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
2: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
1: Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Broos is beszélt várakozásairól.
2: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
1: A 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma rendezték az elődöntőt a nőknél a budapesti öttusa világkupán, a helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
3: Nagyot küzdöttek a magyar versenyzők, végül az 5 elődöntősből 2 jutottak tovább a holnapi döntőbe. A Budapest öttusa világkupa mai versenynapján a legjobb 36 női sportoló küzdött meg egymással, közülük 18-an mehettek tovább a következő fordulóba. Az elődöntő A csoportjában 3 honfitársunk szerepelt. A vívásban mindhárman viszonylag korán búcsúztak, az akadálypálya viszont fantasztikusan sikerült. Varga Orsolya 29 másodperces idővel teljesítette a távot, és óriási előnnyel nyerte a számot. Guzi Blanka is az élmezőnybe tartozott, Mészáros Emma pedig kicsit javítani tudott az elrontott vívás után. Az úszást nagyjából hasonlóan zárták a magyarok, az utolsó kombinált számot Varga Orsolya a 6., Guzi Blanka a 8., Mészáros Emma a 14. helyről kezdte. Közülük az olimpiai 4. Guzi hamar levadászta ellenfeleit, szinte végigvezetett, majd a célhoz élve a mellette futó sportolókkal értve, spanyol rivális a kezét az égbe emelve, így hivatalosan 3. jutott tovább. Mészárosan ma nagyot küzdött, de csak 10. lett, így éppen hogy lemaradt a döntőről, és az utolsó számig nagyszerű teljesítmény nyújtó Varga Orsolya is kiesett, ő 14. lett. A célbaérés után mindketten a könnyeikkel küzdöttek. A B csoportban Erdősita és Rancsák Diana képviselte a rendező országot, a vívásnál mindketten a legjobb 16 között búcsúztak, az akadálypályán Rancsák sokat javított, Erdős néhány helyet visszacsúszott. Az úszásnál mindketten tartották a helyüket, így a fiatal Rancsák a 7. helyről, míg Erdős a 14. helyről kezdhette meg a kombinált számot. A budapesti honvéd sportolója ma is megmutatta, hogy a futás és a lövés is az erősségei közé tartozik, ledolgozta a hátrányát, és 8. helyen bejutott a döntőbe. A 17 éves Rancsák Diana kicsit elfáradt, 11. lett, így ő búcsúzott. Guzi Blanka és Erdős Rita tehát döntőbe jutott a budapesti öttusa világkupán, és ne felejtsük, a holnapi finálét Körci Kaventi, a Nobel-nöke is a helyszínen figyeli majd.
1: A döntőbe jutott 2 magyar versenyzőt Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
3: Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül 3. ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
4: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekbe ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
1: A budapesti öttus a világkupa női döntőjét holnap 16 órakor rendezik, és élőben lehet majd követni a Nemzeti Sportrádióban. Huszonegy órakor kezdődik, tehát ma a Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzés. Mexikóban egyébként ott van a Nemzeti Sport munkatársa Borsos László, akit Szabó Bence ért el telefonon.
5: Mindenképpen egy különleges dolog, ugye, hogy ez az ország most már a harmadik világbajnokságot rendezi meg a történelme során. Mit várnak a válogatottól a mexikói szurkolók?
6: Amit itt nagyon szeretnének azok, akik lelkesednek a tornáért, az az, hogy a csapat eljusson legalább a nyolcad döntőbe, de az lenne az igazán szuper, hogyha azon is túl tudná még magát hámozni a csapat, mert legutóbb pont a 86-os világbajnokságon fordult elő, hogy a mexikói válogatott túljutott a nyolcad döntőn. Azóta kergetik ezt az álmat, és nagyon szeretnék, hogy ez ismét előforduljon. Ráadásul, hogyha a csoport elsőként végez Mexikó, akkor az is biztos, hogy a nyolcad döntőbe jutásért vívott párharcot a szintén Mexikóban az Azteca stadionban játszhatja, úgyhogy emiatt is nagy a tét, hogy megnyerje a csoportját, amire egyébként úgy gondolják a helyiek, hogy az esély megvan, mert igazán veretes csapat nem került az ő négyesükbe, tehát ha megnézzük, akkor Dél-Afrika, Dél-Korea, majd pedig Csehország lesz az ellenfél. Papírforma alapján Dél-Afrikát le kéne győznie a válogatottnak, főleg a nyitó meccsen, és Dél-Korea meg Csehország. Mondhatjuk, hogy talán hasonló játékerőt képvisel, mint Mexikó, de valamelyest azért a mexikóiak tűnnek a legerősebbnek. Főleg azért is, mert az esélyességet még azért is lehet mondani esetünkben, mert a körülmények bizony őket segíthetik. Ne felejtjük el, hogy Mexikóváros tengerszint felett 2200 méteren helyezkedik el. Teljesen más a légnyomás, nagyon, nagyon nehéz megbirkózni az itteni körülményekkel, hamarabb el fognak fáradni a játékosok, úgyhogy ez biztosan helyzeti előnyt jelenthet majd Mexikónak, amelyiknek egyébként a játékosai már 5 heteit készülnek, tehát volt is ideje bőven a Javier Aguirre mesternek elsajátítatni a taktikát a játékosokkal, meg hozzászokni az egyébként különleges körülményekhez, úgyhogy itt az emberek alapvetően a csoportküzdelmek tekintetében bizakodóak, de hát, hogy utána mi lesz, azért az nagyban függ attól is, hogy milyen ellenfél vár majd a csapatra.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez pedig a Nemzeti Sport Krónika, és az előbb már hallhatták, hogy mit mondott Guzi Blanka, miután bejutott a budapesti öttusa világkupa női egyesének döntőjében, most pedig hallgassuk meg Erdős Ritát, aki szintén így tett.
3: Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek? Hogy élted meg?
4: Igen, a vívásra kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az eleje amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót húztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom, úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
1: A headline-ban még 9 volt, most már 10 magyar egység, már biztosan döntős a portugáliai kajakenő Európa-bajnokságon. A délutáni programban ugyanis Juhász István kenőegyes 500-on futamában második lett, illetve Opavszki Réka szintén ebben a számban másod, vagy pontosabban megnyerte így, bejutott a döntőbe, majd Csikó Zsóka kajak 1-es 500 méteren tette ugyanezt. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Tegnap Máltán idegörlő 5 méteres párbajban a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája pénteki döntőjébe, ahol a görög Olimpiakosz lesz az ellenfele. Olasz Gergő összeállítása következik.
10: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a Máltán zajló 4-es döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az FTC az Olimpiakosszal játsza majd a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Materót. Most hallgassuk meg a tegnapi Ferencváros San Andreu mérkőzés főszereplőit, elsőként az FTC vezetőedzőjét, Matajsz Márkot.
11: A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de mennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
12: Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődöttem, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél ez sokkal jobb játék kell majd a döntőbe, de nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétel 2-5-öst. Nyilván kell ehhez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt, tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
11: Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
12: Hát az, hogy ez egy igazi csapat. Én ezt elmondtam nekik a meccs előtt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok. Jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket nap, minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
11: Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
12: Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsénk, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és kivétel a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
10: A találkozót követően a játékosok közül ketten is nyilatkoztak. Elsőként Szilágyi Dorottyát hallják.
11: Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
4: Nyilván nagyon nagy az öröm, azt gondolom, hogy bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre, és nagyon rosszul kezdtünk, azt gondolom, hogy nem kezeltük jól a, nem is tudom, talán a nyomást, vagy a, igen, hát talán az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont talán a harmadik, negyedik negyedben úgy megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
11: A második fél időben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
4: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás. Talán
13: az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak. Azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó formában van. Talán a formaidőzítés az jól jött ki most. Nem tudom, nyilván vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
11: Ugye azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre? Mondjuk klub szinten ez lesz a legnagyobb meccsed?
13: Játszottam már BL döntőt, szeretnék most nyerni is egyet.
10: Szilágyi Dorottya után pedig következzen az 5 méteres párbaj egyik hőse, a kapuba beszálló kis Alexandra.
11: Hát Szandra, nem sokat voltál ma a vízben, de amit ott töltöttél, az borzasztóan fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méteres kivétted?
14: Hát én nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják, akár edzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg az, hogy az utolsót ki tudtam fogni, ugye. Kettő lehetőségem volt, élni kell azzal, amit kapok, szóval remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
11: Nyilván van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád a legvégén?
14: Igazából szerintem ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt igazából az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából. És szerintem ez nekem általában mindig egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy úristen, ez egy ilyen kis szupermenes vagy szupermenes dolog lehet.
11: Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. Ugye lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt, milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
14: Hát igen, nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítésre is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Mindenképpen boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de holnap meg már fókuszban kell lennünk a döntőre.
10: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először tehát bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, makkora délután pedig Mihók Attilával, a női vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával beszéltünk arról, hogyan látta a tegnapi találkozót, valamint mit vár a holnapi finálétól. Attila, egy másodpercig nem vezetett a rendes játékidőben a Ferencváros, mégis ott van a döntőben 5 méteresek után, hát így kell bejutni egy fináléba.
15: Egy fináléba akárhogy jut be az ember vagy a csapat, az szerintem óriási öröm. Utólag már nem tépi magát azon, hogy ez most így vagy úgy sikerült. Azt gondolom, hogy ahogy a tegnap a Ferencváros bejutott, az még euforikusabb öröm.
10: Matthijs Márk azt nyilatkozta, a Ferencváros vezetőedzője a tegnapi mérkőzést követően, hogy nem játszott jól a csapat. Te is érezted Keszthelyi tájékon, hogy nem úgy ment nekik valóban, ahogy ők tudnak egyébként vízilabdázni?
15: Tegyük hozzá, hogy általában és elsősorban egy csapat úgy játszik, ahogy hagyják. Tehát tegnap szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon magas minőségben képzett csapat ellen játszottak, ráadásul egy olyan játékstílusú csapat ellen, ahol tényleg egy a legapróbb hibák is azonnal visszaütnek és kapott gólokba jelentkeznek. Talán ami feltűnt a Ferencvárosnál, hogy a helyzet kihasználásuk az döcögött, volt 2-3 olyan lehetőség, amit egy picit olyan nyomáson volt, mintha túlizgulták volna ezeket a helyzeteket, és sokkal kevésbé magabiztosan fejezték be őket, mint ahogy azt azért mondjuk a hazai bajnokságban látjuk, vagy az eddigi Euroliga szereplésükön látszott.
10: És akkor az 5 méteres párbajról is azért beszéljünk néhány szót, hiszen beérkezett a medencébe az a kis Alexandra, aki egyébként saját elmondása szerint is imád 5 métereseket hárítani, és hárított is egy 5 méterest, ezzel is a Fradi megnyerte az ötösöket, és így jutott a döntőbe. Ilyenkor az 5 métereseknél már a vízilabdában teljesen lutriról beszélhetünk, vagy a jobb kapus teljesítmény dönt, vagy mi határozza meg, hogy ki jut a döntőbe?
15: Szerintem a kapus teljesítmény az nagyon-nagyon meghatározó ezekben a helyzetekben. Persze most ez nézőpont kérdése, mert mondhatjuk azt, hogy védeni nem lehet, csak kihagyni, de azért ez nem igaz. Kis Alexandra egyébként valóban egy 5 méteres specialista, amit azért is állíthatok, mert a Dunajváros kapusaként európai szuperkupát tudtunk nyerni. Kis Alexandrának az 5 métereseknél nyújtott teljesítményével Kirisibe. tehát hogy ő tényleg már a pályafutásában sokszor bizonyította, hogy be lehet bátran tenni az 5 méteresekhez. Az Egerrel magyar bajnokságot nyert szintén 5 méteres párbajból kifolyólag, de azért ne hallgassuk el azt, hogy Bogi is fogott egy 5 méterest, ami azért kellett ahhoz, hogy itt ne lépjen el a San Andreu az elején, és egy kicsit izgulhassanak a lövéseknél. Mind a ketten stabilak az 5 métereseknél, és még talán nem is láttam olyan párharcot, ahol valamelyikőjük ne fogott volna legalább egy ötöst.
10: És akkor a Final Four-ban, tehát a női vízilabda BL döntőjében, négyes döntőjében két spanyol csapat is volt. A San Andreu a Ferencváros ellen búcsúzott ötösökkel, tehát 5 méteres párbajban, és a másik döntős az Olympiakos lett, amely a Matarót búcsúztatta, 14-12-re nyert egyébként a görög együttes. Hát a spanyol bajnokság az egyik legerősebb, hanem a legerősebb a világon, pláne a Mataró és a San Andreu révén. Most mégsem sikerült egyik spanyolnak sem döntőbe jutnia. Ez volt egyébként a papírforma, hogy a Fradi és az Olympiakos lesz ott majd a döntőben?
15: A csapatok költségvetési hátterét figyelembe véve igen. Tehát ez a két legstabilabb anyagi háttérrel rendelkező klub, ez a játékos keretükön is meglátszik. Tehát addig, amíg mondjuk az elmúlt 10 évben uralkodó volt a Sabadell, most egy picit azt látjuk, hogy a spanyol sztárok azok megoszlanak a klubok között, és Spanyolországban például csak hadd mondjam azt, hogy az Eurókupát a spanyol bajnokság 6. helyezettje Katalúnya nyerte. Nagyon egységes lett a bajnokság, nagyon magas színvonalon játsszák a spanyol bajnokságot, így viszont az igazán sztárcsapatok a úgymond világválogatottak ellen most kevésbé tudnak érvényesülni. Szerintem ez a két csapat a játékos keretét figyelembe véve kiemelkedik a mezőnyből, tehát a Fradi és az Olympiakos az a megfelelő Euroliga döntő, mert pillanatnyilag ez a két klub tud erre a legtöbbet áldozni.
10: És akkor a döntőben tehát majd Olympiakos Ferencváros mérkőzés. Te test közelből is átélted többször is, hogy milyen az Olympiakos, gyakorlatilag ahogyan említetted már az interjúnkat megelőzően, és az elmúlt 20 évben szinte mindig találkoztok az Olympiakosszal. Legutóbb most márciusban a Dunaújvárossal mérkőztetek itthon Magyarországon a görög együttessel szemben. Milyen vízilabdát játszanak ők, és mi lehet a Fradinak esetleg az ellenszere arra a pólóra, amit az Olympiakos játszik?
15: Hát fantasztikus vízilabdát játszanak az Olympiakoszba. Ez is nagyon érdekes, mert van egy abszolút speciális védekezési forma, ami ma már elterjedt a világviszonylatban is. Kanadai védekezésnek hívjuk, de igazándiból ez nem kanadai védekezés, csak a jelenlegi görög kapitány, a Harris Mester, amikor Kanadában volt, akkor közben ő az Olympiakosznak az edzője volt, és ezt a védekezési stílust pont, hogy az Olympiakosznál honosította meg, csak onnan vitte Kanadába, mégis így terjedt el. Az Olympiakos azóta is játssza ezt a rettentően kellemetlen védekezési stílus, sőt nem csak hogy játssza, hanem ez az ő védekezési stílusuk, ami nagyon nehezen feltörhető, és ebből egy iszonyatosan gyors kontrákra épülő játékot tudnak játszani. Úgyhogy azt kell mondanom, amit tegnap is mondtam, hogy a Fradinak az esélye az, hogyha át tudja vinni ezt a játékot egy olyan erővízilabdába, amiből viszont ők tudnának fordulni, és amiből ők tudják kihasználni a sebességüket, mert az esetükben is azért nem csak a Vai Vanda, de akár a Beaortiz vagy a Plevritu, de talán Keszthelyi Rittát is mondhatom, vagy Szilágyi Dorkát, tehát olyan kunaszonyát, tehát olyan sebességű játékosaik vannak, akik ebből a típusú szoros emberfogásból, labdaszerzéseknél akár kettős fórokat is vihetnek, és tegnap is ezzel fordították meg a mérkőzést.
10: Ki vagy kik lehetnek azok a játékosok az Olympiakosztól, itt most azért világklasszis játékosokról beszélünk nyilvánvalóan, akikre nagyon oda kell majd figyelni a Ferencvárosnak, mert egyszerűen annyira kiemelkednek posztjukon, vagy van-e egyáltalán olyan játékos az Olympiakosznak, aki nem emelkedik ki?
15: Nem jellemző, hogy ilyen játékosuk lenne, tehát még egyszer mondom, ők is hasonlóan a Ferencvároshoz egy abszolút profi klub, tehát ők is a győzelemre rendezkedtek be. Felsorolhatom jelenleg a válogatott játékosait, de szinte kivétel nélkül ebbe a csapatba játszanak, tehát hogy ez a csapat azért, tehát nem csak klub szinten játszik és szokik össze, hanem a válogatottba is együtt dolgozik a nagy részük, kiegészülve mondjuk azzal az Ebi Andrews-zal, aki balkezesként több mérkőzésen is meghatározó teljesítményt nyújtott, és még ezt az erős csapatot is a vállára tudta venni. De mondhatjuk csak a centereiket, vagy a fiatal lövőiket, Siutit, Trihát, tehát olyan játékos állománya van az olimpiákosznak, amit bárki elfogadna.
9: Ezért továbbra is a hazafutás. Ma 19 órától a Fradi férfi pólósai is elődöntőt játszanak a spanyol Barcelonétával. Ezt a mérkőzést a Dunavölgyön és itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük, mint ahogyan a lányok pénteki döntőjét is. Budapest mindeközben az öttusázók világkupa versenyének házigazdája. Ma a női elődöntőket rendezték, Krejsz Bálint ott volt, és most beszámol arról, hogy mi történt a mai versenynapon.
3: Nagyot küzdöttek a magyar versenyzők, végül az öt elődöntősből kettő jutottak tovább a holnapi döntőbe. A Budapest öttusa világkupa mai versenynapján a legjobb 36 női sportoló küzdött meg egymással, közülük 18-an mehettek tovább a következő fordulóba. Az elődöntő A csoportjában három honfitársunk szerepelt. A vívásban mindhárman viszonylag korán búcsúztak, az akadálypálya viszont fantasztikusan sikerült. Varga Orsolya 29 másodperces idővel teljesítette a távot, és óriási előnnyel nyerte a számot. Guzi Blanka is az élmezőnybe tartozott, Mészáros Emma pedig kicsit javítani tudott az elrontott vívás után. Az úszást nagyjából hasonlóan zárták a magyarok, az utolsó kombinált számot Varga Orsolya a 6., Guzi Blanka a 8., Mészáros Emma a 14. helyről kezdte. Közülük az olimpiai 4. Guzi hamar levadászta ellenfeleit, szinte végigvezetett, majd a célhoz érve, a mellette futó sportolókkal értve, spanyol rivális a kezét az égbe emelve, így hivatalosan 3. jutott tovább. Mészárosan ma nagyot küzdött, de csak 10. lett, így éppen, hogy lemaradt a döntőről, és az utolsó számig nagyszerű teljesítmény nyújtó Varga Orsolya is kiesett, ő 14. lett. A célbaérés után mindketten a könnyeikkel küzdöttek. Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül 3. ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
4: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. És fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling. Úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
3: Az izgulási fok az nálad most nagyjából olyan volt, mint szokott, vagy ez egy picit nagyobb volt a vártnál, vagy a megszokottnál?
4: Egy picit nagyobb volt a vártnál, bár csalóka, mert úgy szoktam visszaemlékezni, hogy hát nem nagyon szoktam mostanában izgulni, de amikor benne vagyok, akkor kvázi ez a kérdés felmerül bennem, hogy mit szeretek én ezen? Mit szeretek én ezen az érzésen, amikor nagyon-nagyon izgulok, és egyszerűen azt sem tudom, hogy mit csináljak, de aztán a végeredmény, vagy amikor beérek a célba, akkor gyakorlatilag értelmet nyár az, hogy miért szeretem én ezt az érzést, csak ezt ott helyben nem mindig érzem.
3: És hogy tudnád megfogalmazni, mit szeretsz ebben az érzésben?
4: Talán így visszatekinteni a folyamatra, az útra, hogy mennyi munkát raktam bele, és milyen szépen elkezdtek kijönni ezek a eredményekben és objektív eredményekben is, és ezt a folyamatot látni azért nagy büszkeség.
3: A hét elején még csak feltételes módban beszéltünk arról, hogy akár Kirsty Coventry előtt is futhatsz és úszhatsz, OCR-ezhetsz, ez holnap viszont megvalósul. Kellene nagyon motiváció a budapesti döntő előtt?
4: Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas motiváció, emellett pedig azért nem szabad elfelejteni, hogy ez is el tudja venni egy picit a fókuszát az embernek, úgyhogy igyekszem követni a stratégiámat is magamra figyelni, de azért biztos vagyok benne, hogy ott lesz a fejemben az, hogy nem semmi emberek fognak a nézőtéren ülni, ha csak a családtagjaimból indulok ki, vagy akár Kirsty Coventryből is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy előttük versenyeztetek majd.
3: A B csoportban Erdősita és Rancsák Diana képviselte a rendező országot. A vívásnál mindketten a legjobb 16 között búcsúztak, az akadálypályán Rancsák sokat javított, Erdős néhány helyet visszacsúszott. Az úszásnál mindketten tartották a helyüket, így a fiatal rancsák a 7. helyről, míg Erdős a 14. helyről kezdhette meg a kombinált számot. A budapesti honvéd sportolója ma is megmutatta, hogy a futás és a lövés is az erősségei közé tartozik, ledolgozta a hátrányát, és 8. helyen bejutott a döntőbe. A 17 éves rancsák Diana kicsit elfáradt, 11. lett, így ő búcsúzott. Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek, hogy élted meg?
13: Igen, a vívással kezdtünk ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az elején amúgy nagyon jól indult, az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Az úszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
3: Említetted a magyarországi versenyekkel való kapcsolatodat, hogy ezt most végre várni tudtad. Így ezek ismeretében és a bolgár világkupa után most úgy érzed, hogy minden kiegyenesedett, főleg, hogy ezzel a világkupa döntőbe is biztosítottad a helyed?
13: Még nem érzem 100%-ban, hogy minden kiegyenesedett, de látom magamon a fejlődést, és azt veszem észre magamon, hogy ezzel a mentalitással, hogy nem az van bennem, hogy nem szeretek magyar közönség előtt versenyezni, így ennek a letételével felszabadultabban tudtam versenyezni. Habár mind a két napom nehézkes volt, de azért holnapi nap remélem most már tényleg felszabadultabban tudok versenyezni Blankával, aki nagyon jó barátnőm, úgyhogy bízom benne, hogy élvezni fogjuk mind a ketten a napot.
3: Hány ismerősöd, barátod, családtagod lesz majd itt és szurkol neked holnap?
13: Hát pontosan nem tudom, nagyon sokan megígérték, hogy kijönnek, ha döntőzök. Nem tudom, mennyien fogják betartani, de azért jó lesne, ha sokan kijönnének.
3: Rancsák Diana hatalmasat küzdött, végül 11. lett, így az elődöntőben búcsúzott. De hogyha az egész napot nézed, akkor tudsz-e örülni? Hogyan látod így néhány perccel a verseny vége után a napodat?
13: Én igazából összességében elégedett vagyok magammal, bár célnak azt hiszem, hogy a döntőbe jussak, de összességében a nappal szerintem meg lehetek elégedve, hiszen egyet nyertem a kieséses víváson, aminek én nagyon örülök, még soha életemben nem nyertem ott, és akkor most az így nagyon összejött nekem, és hát igazából a tegnapi napot sajnálom, nagyon a körvívásnál ott kicsit beborult a fejem, és nem tudtam kihozni magamból azt, amit tudok, de igazából most jól is lőttem viszonylag, és hát edzeni kell, hogy jövőre meglegyenek.
3: És az akadálypályád is bravúros volt, egész gyorsan mentél végig, és nagyon sokat jöttél előre.
13: Igen, az akadálypálya az egyik erős számom, és igazából szeretem is nagyon csinálni, élvezem az egészet, de igazából ott izgulok a legjobban, mert szerintem a legkönnyebb elrontani, hiszen egy picit félre fogsz, vagy egy picit másod lépsz, és már le is esel. Szóval azért izgulok is előtte mindig, de igen, az bajok az egyik legjobb.
3: 17 évesen itt vagy egy hazai felnőtt világkupán. Milyen volt megtapasztalni ezt a fajta közeget, és a világ legjobbja jelen versenyezni?
13: Nagyon örültem, igazából tapasztalat szerzésként indultam el, hogy készüljek a juniorra és az U19-re, amik nem sokára lesznek még a nyáron, és hát nagyon örülök, hogy a felnőtteket tudtam versenyezni, megnézni, hogy állnak, és én hozzájuk képes, hogy művekkel fejlődjek, javuljak, és nagyon örülök neki.
3: Motiváló az, hogy egy ilyen mezőnyben is alig néhány helyen maradtál le a döntőről? Ez így a jövőre ad extra bizalmat, célokat?
13: Igen, nagyon motiváló, hogy már ilyen közel tudtam végezni. Én nekem az van a fejemben, hogy jövőre megfogom őket, végük van már.
3: Országos bajnokság a harmadik lettél most. Itt vagy egy felnőtt világkupán, majdnem döntőbe jutottál. Tökéletes eddig ez a szezonod? És ha igen, akkor hol a határa az utánpótlás versenyeken?
4: Én úgy vagyok vele, hogy az eddigi összes verseny, ami fontos volt, ott tudtam mutatni azt, amit tudok, de viszont a válogatókkal én mindig küzdök, mert ott nem olyan a hangulat, nem tudom magam úgy felspanolni, mint egy ilyen versenyen, de ahol számított tudok menni, mindig azt mondja az edzőm, hogy a jó ló versenynapon fut, és én ebbe hiszek.
3: Buzi Blanka és Erdős Rita tehát döntőbe jutott a budapesti öttusa világkupán, és ne felejtsük, a holnapi finálét Körci Kementi, a Nobel-nöke is a helyszínen figyeli majd.
9: Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás a férfi vízilabda bajnokok ligájával és a futballvilágbajnoksággal, no meg Balogh Balázs műsorvezető kollégámmal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm egész délután kitartó figyelmüket. A műsorvezetőt Csisztu Zsuzsát hallották.
7: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Éljük át együtt a játék örömét.
3: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
2: Ugye?
3: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
4: Mindannyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább.
4: Normális maga?
3: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
5: Hastánc.
6: Vízisí, vízisí.
7: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúza, hangmérnök pedig Nagy Máté. Alig 3 óra múlva kezdődik majd a közös rendezésű világbajnokság. Mexikó, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada rendezi az idén a világbajnokságot, és a nyitó mérkőzésre Mexikóban kerül sor, amely csapat majd a Dél-Afrikával csap össze az A csoport első találkozóján. Ebben a csoportban van egyébként még Mexikon és Dél-Afrikán kívül Csehország és Dél-Korea is. Az ember mindig kíváncsi arra, hogy vajon milyen lehet ott a hangulat, mert minden bizonnyal ezen a mérkőzésen is teltház lesz már, meg lesz nyitó ünnepség, meg minden, ami kell egy ilyen világbajnokság elé. De hát már napok óta ebben az izgalomban ég mindenki, hogy kezdődik végre a futballvilágbajnokság. Mi egy autentikus szemét tudtunk utolérni Mexikó városban, történetesen a második szülött gyermekemet, Balogh Botondot, aki ott él, és hát be tud arról számolni, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben milyen változások történtek Mexikóvárosban. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy egy 20 millió lakosú város, ahol mindig történik valami, sok minden történik, de hát a futballázat, Boti, azt mennyire lehet észrevenni mondjuk most egy kávézóban, vagy ha jól tudom, ott lehet érezni ebből valamit?
10: Szia, ha mondhatom ezt. Valójában Mexikó tényleg futballázban ég. És ez a futballáz, ez már nagyjából egy jó fél éve tart, amikor a nagy sportszergyártó cégek kijöttek ugye a merch termékeivel, hát jelesen a mexikói válogatott mezzel, amiből egyébként nagyjából most már mindenkin lehet látni valamilyen formában egy darabot. A mai napon nagyon érdekes, hogy a legtöbb cég azt mondta az alkalmazottainak, hogy be se menjenek dolgozni, legalábbis Mexikó.

0: városban, hogy nyilván a város elkerülje a hatalmas dugókat, ami valószínűleg így is lesz, tehát azért egy 20 milliós városról beszélünk, és nagyjából 3-4 millió autó közlekedik, amit megszoktam egy Uber sofőrtől múltkor.
1: Egy kicsit most megszakadt a vonalunk, reméljük, hogy hamarosan folytatjuk. Hallasz most minket?
0: Igen.
1: Akkor folytasd bátran.
0: Tehát azt lehet tudni egyébként, hogy a felújítások nagyjából egy fél évvel ezelőtt kezdődtek Mexikóvárosban. Én ennek a legnagyobb jelét a mexikóvárosi nemzetközi repülőtéren láttam, ahol szinte tényleg kicserélték az egész repülőteret. Noha, mexikói módra nem készültek el vele a mai napra. Én szombaton érkeztem Mexikóvárosba a repülőtérre Cancúnból, és akkor még azt láttam, hogy hát jócskán dolgoznak, aztán másnap láttam, hogy beszakadt a repülőtérre vezető út egy ilyen úthenger alatt. Tehát bízom benne, hogy azért ki tudják szolgálni az ide érkező utasokat, de sajnos, ahogy mások is gondolják, lesznek fennakadások, én is ezt gondolom. Nagyon érdekes az egyébként, hogy a mexikói repülőterekről, tehát a mexikóvárosi repülőterekről, ugyanis kettő is van, kitiltották az Uber szolgáltatást, illetve az egyéb mondhatni taxiszolgáltatókat, és csak a hivatalos taxik hajthatnak be és vehetnek fel utasokat. Hát nyilván ez nagyon sok ellenérzést váltott ki leginkább az Uber sofőrökből, aminek hangot is adtak, de nem csak ők adtak egyébként hangot ennek az egész VB-nek, hanem nagyon sokan megragadták a lehetőséget arra, hogy most tüntessenek és most kiálljanak azért, amit eddig is gondoltak. Sokan úgy érzik, hogy nem lenne érdemes megrendezni a Mexikónak ezt a VB-t, hiszen a gazdaság nem teszi lehetővé, vagy esetleg úgy érzik, hogy emiatt ők hátrányba kerülnek. Ennek egyébként szerintem egy ilyen nagyon ékes, vagy egy jó példája az, hogy rengeteg mexikói nem tud kimenni a mérkőzésre, hiszen olyan magas jegyárak vannak, hogy egy átlag keresetből ezt kevésbé engedhetik meg maguknak.
1: Most összehasonlítjuk körülbelül, mennyi a jegy és mennyi az átlag kereset?
0: Az átlag kereset az nagyjából forintba elszámítva. Nehéz ilyet mondani, mert inkább egy medián mondanék, az nagyjából ilyen 200 ezer forint környékén alakul, és a legolcsóbb jegy még az első értékesítési szakaszban az nagyjából olyan 1000 dollár környékén volt, tehát nem nehéz kiszámolni, hogy egy átlag keresetnek nagyjából majdnem a duplájáról beszélünk. Hát ennek sokan hangot adtak egyébként, és azt mondják, hogy ez sajnos nagyon a gazdagok VB-je lesz itt Mexikóban.
1: Azt mondta a FIFA elnöke, hogy nincs ezzel semmi probléma, mert meg fognak telni a stadionok, tehát nyilván nekik az a lényeg, hogy eladják a jegyeket, idézőjelben majdnem mindegy, hogy kinek.
0: Hát igen, sokan emiatt otthon fogják nézni, vagy esetleg VB klubokban. Érdekes egyébként ennek kapcsán megemlíteni azt is, hogy felállítottak egy VB klubot a Socalo nevű téren, ami Mexikóvárosban a legnagyobb, hát egy ilyen közösségi tér, egy nagy pláza, mondhatjuk így. Viszont készültek B-C tervekkel is, hiszen napok óta folyamatosak a tüntetések itt Mexikóvárosban, amik úgy néz ki, hogy nem igazán csillapodnak. Egyesek egyébként akár egy ilyen szabotás akcióra is számítanak a stadion környékén, úgyhogy nagyon nagy a rendőri készültség. Figyelnek azért arra, hogy úgy látom, hogy az ideérkező foci turisták, külföldiek tényleg biztonságban legyenek, de hát nem csak ők, hanem nyilván a hazaiak is.
1: Kik tüntetnek most elsősorban?
0: A tanárok között volt, illetve a tanárok voltak talán a leghangosabbak ezen a tüntetésen, de úgy látom, hogy mindenféle csoport, akik most úgy érezték, hogy lehetőségük van tüntetni, vagy hangot adni annak, amit gondolnak, ők is kiálltak és kimentek az utcára.
1: Gondolom a nemzetközi visszhang miatt is.
0: Igen, abszolút. Nyilván a mexikóiak amúgy is keresik ezt a, mondhatni, rivalda fényt, ők ebben nagyon jók, és szeretnek kimenni az utcára, és szót adni annak, amit gondolnak. Tehát amúgy is sok tüntetés szokott lenni Mexikóvárosban, de most valahogy úgy ez talán olaj volt a tűzre.
1: Nézzük egy kicsit a focit is, ugye említetted, hogy a főtéren lesz egy nagy VB klub, de egyébként így gyűlnek az emberek már például így 3 órával a mérkőzés előtt, akár kávézókban, kocsmában, bárhol, hogy ott nézzék a meccset?
0: Hát most én is éppen egy kávézóban vagyok. Itt, ha körülnézek egyébként, azt látom, hogy a legtöbben már mexikói mezben vannak. Tehát azt gondolom, hogy majd innen mennek vagy a meccsre, a helyszínre, vagy pedig valahova megnézni a mérkőzést. Ami érdekes, hogy a legtöbb étterem sajnos nem játszhatja a meccset, hiszen nem kapták meg az engedélyt a FIFA-tól, és azok az éttermek, vagy kocsmák, bárok, amik ezt az engedélyt megkapták, ők valószínűleg jóval magasabb áron fognak dolgozni a VB alatt.
1: Mert ennek gondolom volt jogdíja akkor.
0: Igen, nyilván, és ezt valahogy be kellett építeni az áraikba. Szóval én azt gondolom, és ahogy így beszélgettem helyiekkel, a legtöbben otthon fogják nézni a VB-t.
1: Na most akkor beszéljünk egy kicsit a meccsről, az eljutásról. Van-e valami olyan tájékoztatás, akik mégis mennek a meccsre? Milyen a rendőri készültség? Tehát biztosítják-e a forgalmat úgy, hogy el is jussanak, mondjuk a meccs végére érjenek oda majd a szurkolók?
0: Igen, igen. Azért azt kell mondanom, hogy erre készült Mexikóváros. Ingyenes buszokat indítanak például, nagyon új, korszerű buszokat a belvárosból, amivel könnyedén el lehet jutni. Ez egyébként nem közel fekvő Azteca stadionhoz, ami most már ugye megkapta egy helyi banknak a nevét. Azt gondolom, hogy a kijutással nem lesz probléma. Én amikor ott jártam legutóbb egy Mexikó kontra brazil legendák meccsen, akkor azért azt tapasztaltam, hogy eléggé korszerűtlen európai szemmel nézve a stadion. Most itt említhetném például a mosdókat, hiába, hogy újítottak rajta. Azt érzem, hogy kicsit benne maradtak abban a legutóbbi 1986-os VB-ben infrastruktúra szempontjából.
1: Igen, hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy most már Mexikó harmadszor rendezhet világbajnokságot, és azt is tudjuk, hogy mindig nagy tervekkel vágnak neki a VB-nek. Most is így van ez?
0: Így van, egyébként nagyon bizakodóak a helyiek. Ahogy megjósolták, nagyjából 1% esélye van Mexikónak megnyerni ezt a VB-t, tehát nem túl sok. Viszont az emberek nagyon-nagyon büszkék a nemzetükre. A legutóbbi mérkőzéseket megnyerte a válogatott, azt gondolják, hogy azért van valami esélyük legalább tovább jutni a csoportkörből.
1: De a csoportkörben is azért nehéz lesz. Most ez a mérkőzés az, amit meg kell, hogy nyerjenek Dél-Afrika ellen, gondolom másban nem is nagyon gondolkodnak.
0: Hát a mexikói hozzáállásával vagy arra nem lehet panasz, tehát ők azt gondolják, hogy majd minden mérkőzés megnyernek. Nyilván ezt nem tudjuk, hogy így lesz-e vagy sem. Az biztos, hogy nehéz meccsek várnak rájuk, és ezt ők is pontosan tudják. Egyébként, amit még érdemes megemlíteni, az az, hogy a mexikói válogatott egy ilyen nagyon jó kampányt futtatott az elmúlt időszakban, tehát egy igazán szerethető csapat képét építették fel a mexikóiakban, és gondolom azért is ez a pozitív hozzáállás.
1: Most azért nem tudunk olyan nagy sztárokról a csapatban, de azért van olyan, akire nagyon büszke a mexikói nemzet, és már régóta ott van a csapatban, ugye?
0: Igen, természetesen. Azt is meg kell említeni, szerintem egy érdekes, hogy a legfiatalabb játékos fog bemutatkozni, akik valaha VB-n részt vett a mexikói válogatottban, mert bejelölték, vagyis hát a keretbe tették. Egy 17 éves fiúról beszélünk, és ő lesz így a mindenkori VB-k legfiatalabb játékosa.
1: De van ott azért egy idős is.
0: Igen, több idős is van, és egyébként ezért kritizálták is a csapatot, hogy jó lenne valamiféle vérfrissítés a csapatban, vagy a válogatott körül az utánpótlásban, inkább úgy mondanám. Azért azt látni, hogy Mexikóban sajnos az utánpótlás rendszer az nem úgy működik, ahogy talán azt európai szemmel mi valahogy elképzeljük.
1: Itt vagy még velünk?
0: Igen, most... igen, itt vagyok.
1: Jó. És még annyit, ugye én most itt a kapuvédőre próbáltalak téged terelni, hogy itt, úgy tudom, hogy ő egy ilyen nemzeti hős Mexikóban.
0: Igen, igen, ha Ochoára gondolsz, akkor valójában Nem tudom, hogy miért szeretik ennyire az emberek, bár gyanítom, hogy azért ehhez hozzájárul, vagy nagy részben a nagy dús haja miatt van így, ami eléggé ikonikus. Illetve hát nyilván azért, mert már elég sok meccsen kivétte az ellenfelek szemét. Bizony, ő ott lesz a világbajnokságon, őt nagyon szeretik az emberek. Egyébként nagyon érdekes az, hogy amikor beszélgettem helyiekkel, hogy mégis kit emelnének ki a válogatottba, akkor nem tudtak egyetlen egy játékos sem mondani.
1: Mit vársz te a mexikói válogatottól?
0: Hát én azt gondolom, hogy legalább egy meccset behúznak a csoportkörben.
1: Csak egyet?
0: Nem mondanék csapat. Igen. Nem mondanék csapatot. Én a mai meccsre egy X-et fogadnék.
1: Annyit árulj még el, hogy fogod nézni ezt a meccset. Most erre kíváncsiak, mexikói mezben, magyarban van, vagy van egy ilyen fele, olyan?
0: Ezen gondolkoztam egyébként, de nem. Arra jutottam, hogy mexikói mezben fogom nézni, már csak ugye a feleségem miatt is, aki mexikói, hiszen így illik.
1: Na akkor a teljes képhez, hogy ennyi kulisszatitkot eláruljak, hogy 3 hónapos unokaöcséd is már mexikói mezben hallgatta éppen ezt a beszélgetést is. Köszönöm szépen, jó szurkolást! Nem ígérem, hogy nem keresünk
0: Köszönöm
1: még majd
0: szépen.
1: A mexikói futballügyében. Balogh Botondot hallottuk Mexikó városból. Mi pedig folytatjuk a körkapcsolást, hiszen készülődünk már a világbajnoki mérkőzésre, és VB érdekességekkel szolgál nekünk a következő összeállításban Regős László kollégánk.

0: A szószoros és átvitt értelmében is viharos időszakot élnek Mexikóban. A meteorológusok ugyanis esőzéseket, zivatart jósolnak csütörtökre a Mexikó-Dél-Afrika VB-nyitómeccs napjára. A főváros bizonyos részeire narancssárga riasztást adott ki a katasztrófavédelem. A napokban több gondot is okozott az időjárás a társházi gazdánál. Víz árasztotta el az utcákat, metróállomásokat kellett lezárni. Kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a világbajnokságra. És ha ez nem lenne elég, a viharos állapot a társadalomra is igaz. Pedagógusok ezrei táboroznak ugyanis Mexikóváros főterének környékén. A sztrájkoló tanárok legfőbb követelése a korábbi nyugdíjrendszer visszaállítása, emellett béremelést és a teljes rendszer átalakítását követelik. Egyelőre sikertelenül. Padhelyzet alakult ki, ami nem a legideálisabb helyzet a VB nyitány előtt. Míg Mexikóban az esőzések, az Egyesült Államokban inkább a hőség miatt aggódhatnak a résztvevő válogatottak. Már a tavalyi klubvilágbajnokságon is nehézség volt a tűzőnap, ez pedig az előttünk álló hónapban is így lehet. A hőmérséklet több helyen a 30 fokot is átlépheti a júliusi átlag alapján. Nem aggódik viszont a hőség miatt a norvég válogatott, pedig a skandináv országokban nem nagyon szokhattak hozzá hasonlóhoz a játékosok. A Bodø Glimt középpályása Patrick Berg viszont megtalálta a módját a felkészülésnek.
1: Természetesen más az időjárás, mint amihez hozzászoktunk, de a világbajnokság előtt sokat jártam szaunába, hogy alkalmazkodjak a hőséghez. Egyébként a múltban is sok meccset játszottam ilyen időben, és eddig minden rendben volt velem.
0: További problémákat jelent az Egyesült Államokba való beutazáshoz szükséges vízum, amelyet többen nem kaptak meg. Például a legjobb afrikai játékvezetőnek megválasztott Omar Abdulkadir Ártán sem. A sípmester ugyanis szomáliai. Az ország pedig szerepel azon 19 állam között, amelynek állampolgáraira teljes beutazási tilalmat rendelt el Donald Trump, amerikai elnök. Kivételt képeznek ez alól a világbajnokságra utazó hivatalos személyek. Ártán így meg is kapta a vízumot, ennek ellenére a hatóságok nem engedték belépni a szomáliai játékvezetőt az ország területére. Hasonló problémákkal küzd az iráni válogatott is. Bár a csapat már megérkezett az Egyesült Államokba, 15 stábtag és tisztviselő nem kapta meg a belépéshez szükséges engedélyt. A megérkezés után az iráni válogatott játékosa Ehsan Hajsafi így nyilatkozott.
2: Először is nagyon örülünk, hogy a csapat végre megérkezett. A csapat állapota nagyon jó. A hosszas húzavona után végül megkaptuk a vízumokat. Személy szerint azonban van panaszom a FIFA-val kapcsolatban. Miért tartott ilyen sokáig? Amennyire én tudom, csak a játékosoknak és az edzői stáb néhány tagjának adták ki a vízumot. Sajnos az edzői stábunk több kulcsfontosságú tagja, akiknek nagyon fontos szerepük van a csapaton belül, nem kapták meg. Ide tartozik a csapatmenedzser, az ügyvezető igazgató és a média igazgató, akik mindannyian nagyon fontos szerepet játszanak. Innen szeretném kérni a FIFA-t, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy a helyzet a következő napokban megoldódhasson.
0: Egyelőre kérdés, mikor kerül pont az ügy végére, az viszont biztos, ez lesz az első világbajnokság, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy résztvevő országgal. És ahogy az lenni szokott, több nemzetnek is az első VB-je lesz. Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság is debütál majd a 2026-os mundiálon. Utóbbi válogatottban ismerős arc is lehet a magyar futball kedvelőknek. A Videoton csapatában több mint 10 évet lehúzó Stopira ugyanis 38 évesen ott van hazája első világbajnoki keretében. 600 ezer lakosával minden idők harmadik legkisebb országaként lesz ott a VB-n az afrikai válogatott. Hogy milyen céllal? Arról beszéljen Pedro Bubista Leitão Brito, a Zöldfoki Köztársaság válogatottjának szövetségi kapitánya.
3: A saját identitásunkat kell majd megmutatnunk, ismerjük már az ellenfeleinket, erős csapatok, amelyeknek a világbajnoki tapasztalata is megvan. Mi viszont mindent meg fogunk tenni, hogy az emberek megértsék, kik vagyunk és hogyan végezzük a dolgunkat a futballban. Meg akarjuk mutatni a játékosaink, a csapatunk, a szervezetünk minőségét. Nagy dolgokat akarunk véghez vinni. Reméljük, hogy sikerülni is fog.
0: A CONCACAF zónából, azaz az észak- és közép-amerikai zónából Curaçao vesz majd részt újoncként a VB-n. Kijutásukkal megdöntötték az izlandiak rekordját minden idők legkisebb világbajnoki résztvevő államának tekintetében. 150 ezeren lakják a szigetországot, nagyjából annyian, mint Pécset. A szövetségi kapitány Dick Advokát is rekordot fog dönteni, ő lesz minden idők legidősebb kapitánya a VB-k történetében 78 évesen. Utolsó hazai felkészülési mérkőzését 4-0-ra nyerte a curaçaói válogatott Aruba ellen, utána pedig igazi fiesztával búcsúztatta a szurkolótábor a csapatot. Dick Advokát erről is beszélt.
2: Hihetetlen volt a csapat búcsúztatása. Már az Aruba elleni meccs után is volt egy buli, ahova 15 ezer ember jött el, hogy utunkra engedjen minket. Nagyszerű, fantasztikus élmény volt. Szükséges volt egyébként ez a 4-0-as siker is az arubaiak ellen, nyernünk kellett. Győzni mindig jó érzés.
0: Ázsiából Jordánia és Üzbegisztán utazik VB újoncként Amerikába. Utóbbi válogatott már kétszer is közel járt a pótselejtezőhöz, ezúttal viszont már az első lehetőséget megragadták az üzbégek. Leghíresebb játékosaik a Manchester City-s Abdulkadir Husanov, valamint a Rómától az Isztambul Başakşehir-ben kölcsönben szereplő Eldor Somurodov. Előbbiről a szövetségi kapitány Fabio Cannavaro is beszélt a Hollandia elleni felkészülési mérkőzés után. A meccs érdekessége, hogy az üzbégeket érkezéskor kutyákkal vizsgálták át a biztonsági szolgálat tagjai. A játékosként világbajnok Cannavaro erről is említést tett.
1: Azt mondták, ezek itt a szabályok. De végül csak minket vizsgáltak át. Érdekes, de erről a szervezőket kell megkérdezni. Ami Kusanovat illeti, ő egy nagyon jó játékos, és sokat fejlődött. Az egyik legfontosabb emberünk, hiszünk benne, sokat fog majd segíteni. Talán még nálam is jobb, ne aggódjanak.
0: Üzbegisztán egyébként bizakodhat a hollandok elleni meccs után, hiszen az európai csapat szűkös 2-1-es sikert aratott csak Cannavaróék ellen. Igaz, a 98. percben megszerzett győztes gól idején már csak 10 voltak a pályán a hollandok Till kiállítása miatt. A Ronald Koeman által irányított válogatott ráadásul sérülés miatt a keretben is változtatásra kényszerült. Az Arsenal játékosa Jurjen Timber ágyéksérülést szenvedett. Helyette a lipcsei Lucherel Gertruidát hívta be Koeman. Timber sérüléséről és a játékosok formájáról az üzbégek elleni győztes gól szerzője Cody Gakpo így nyilatkozott.
3: Mindenki tudja, milyen jó játékos, nagy csalódás a sérülése, kár, hogy hazamegy. Egyébként azt hiszem, ha mindannyiunknak kiemelkedő klubszezonja lett volna, egy VB akkor is más. Amikor a hazádért játszol, a lehető legtöbbet ki akarod hozni belőle, győzni akarsz. Szóval akár jó, akár rossz szezonja van az embernek, a világbajnokság teljesen más.
0: A hollandok mellett magyar idő szerint éjszaka pályára léptek a franciák és a spanyolok is. A francia válogatott egy hét múlva kezdi a VB-t, így még hazai pályán Lille-ben játszottak. Olise triplájával a 4 évvel ezelőtti ezüstérmes 3-1-re győzött Észak-Írország ellen. Az Európa-bajnok spanyol válogatott pedig már Mexikóban játszott, méghozzá Peru ellen. A végeredmény szintén 3-1 lett, Oyarzabal, Pedri és Gájésze talált be. A sérülésekkel bajlódó játékosok közül Rodri már játszott egy órát, Yamal és Williams viszont még nem lépett pályára. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente ugyanakkor a mérkőzés után megnyugtatta a szurkolóikat. Mindenki egészséges lesz a rajtra.
1: Rodri most már remek állapotban van. Többet is játszhatott volna Peru ellen, de a tervünk az volt, hogy legyenek meg a percei, aztán a hét folyamán tovább folytathatja a fizikai felkészülést. Minden játékos készen áll majd. Ezt a szurkolóinknak is üzenem, hogy önbizalmat és optimizmust öntsék beléjük. Minden játékos tökéletes állapotban lesz. Nagyon magas szinten edzünk, mindenki elérhető lesz, már az első mérkőzésen is. Esélyesnek tartanak minket a végső győzelemre, de ez semmit nem garantál. Vannak hozzánk hasonló erősségű válogatottak. Mi nagyon bízunk a képességeinkben és a játékstílusunkban, de emellett elég alázatosak is vagyunk ahhoz, hogy megértsük, sok nagyon erős csapat van itt a világbajnokságon. Annyit tudunk tenni, hogy dolgozunk és küzdünk a végsőkig. És pontosan ezt is tervezzük.

A világbajnokságon több szabálymódosítással is találkozhatunk. Az ivószünet például nyilván az extrém hőség miatt fél időnként 3 percig fog tartani. Ha egy játékos nem hagyja el a pályát 10 másodperc alatt a lecserélése esetén, akkor 1 percig nem léphet pályára a helyére érkező csapattársa, így átmeneti emberelőnybe kerül az ellenfél. A bedobást 5, a kirúgást pedig 10 másodperccel lesz elvégezni a futballistáknak, akik nem beszélgethetnek egymással eltakart szájjal. Emellett a VAR-szabályokon is módosítottak. A VB-n a játékvezetők megnézhetik a második sárgalapos eseteket is, és azt is, hogy kirúgásnak vagy szögletnek kell következnie egy adott helyzetben.

Végül pedig essen néhány szó a mezekről. Megszokhattuk, hogy egy-egy világbajnokság előtt különös figyelem irányul arra, hogy melyik válogatott milyen szereléseket visz magával a VB-re. A letisztult megoldásoktól az extravagáns dresszekig sok mindent láthatunk egy-egy mundiálon, egy-egy darabnak pedig különös története is van. Az összes mezről készült összeállítást két részletben a Nemzeti Sport Online-on is megtekinthetik, képekkel természetesen. Néhány példát pedig most mi is bemutatunk.

Te nagyszerű öreg zászló, magasan lobogó zászló, lengj örökké békében. A jelképe vagy a földnek, melyet szeretek, a szabadok és a bátrak otthonáé. Így szól a 20. század elejé amerikai dal. A zászló különleges tisztelete jellemző az Egyesült Államokra, és nem véletlenül szólt ez a dal. A társrendező hazai meze piros-fehér csíkos, akárcsak a lobogójuk, ráadásul a minta úgy hullámzik a mezen, mint egy zászló hullámzik a szélben. Érdekesség, hogy amikor a legutóbb az Egyesült Államok rendezte a VB-t 1994-ben, akkor is hasonló hazai mezben játszottak az amerikaiak. A fő különbség csupán annyi volt, hogy akkor függőlegesen hullámoztak a piros-fehér sávon.

Az újonc Curaçaóról már volt szó korábban, de mezek tekintetében is igyekezett maradandót alkotni a karibi válogatott. Főleg az idegenbeli szerelés sikerült különlegesre. A halványsárga mez és a vállán futó emblematikus háromcsík, melyek közül egy-egy sárga, türkiz és rózsaszínű, a főváros Willemstad tengerparti házainak színeit mutatja. Érdemes megnézni a város látképét, na meg az idegenbeli mezt is, melyet viszont a FIFA kiadványa szerint a curaçaói csapat a csoportkörben nem fog viselni.

nem véletlenül szól az ABBA. A svédek mezei ugyanis a legendás együttes korszakát idézik. A hivatalos leírás szerint a sárga hazai szerelésen látható apró svéd margaréták és a 70-es éveket idéző minták az ABBA korszak energiáját hivatottak megjeleníteni, míg a sötétkék vendégmezen hullámzó grafika a zenei hanghullámokra utal. Hogy a selejtezőben bukdácsoló svéd válogatott lesz-e akkora hatással, mint az ABBA, az még a jövő zenéje.

Mauricio Babilonia szabadon repülő sárga pillangói a mágikus realizmus legfőbb jelképe az irodalomban. A Nobel-díjas Gabriel García Márquez 100 év magány című regényében jelennek meg a pillangók, Mauricio Babilonia gépszerelő körül bármerre is jár, szerelmének virágzásakor és életének utolsó, magányos éveiben is. Ez a pillangó jelenik meg Márquez hazájának, Kolumbiának hazai mezén is. Alig észrevehetően, hiszen maga a mez is sárga. Azon repdesnek a szintén sárga lepkék, hirdetve a mágikus realizmus szabadságvágyát.

Este 9 órakor Mexikóvárosban a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval elkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első 48 résztvevővel, az első, amelynek 3 ország ad otthont. Az 1 hónapig és 8 napig tartó VB legfontosabb mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, és természetesen napról napra beszámolunk a legfontosabb eseményekről is.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a harmadik, a B-ből Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. 10 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gerge is minden idők legjobb idejét evezte. A délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István és Opavszki Réka jutott döntőbe. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére. Erről a hivatalos honlapján számolt be a klub. A horvátországi asztali tenisz VTT versenyen egyetlen magyarként szereplő András Csaba az egyes után párosban is kiesett, mivel a nyolcad döntőben a hongkongi Hokwang Kit oldalán 3-szettes vereséget szenvedett. Fucsovics Márton és Udvardi Panna is kikapott a hollandiai füves pályás tenisztorna nyolcad döntőjében.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét, és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Leváltották Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség éléről. A belügyminisztérium közleményében azt írja, Pósfai Gábor tárcavezető mai hatállyal mentette felvezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, akinek helyére Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezte ki parancsnoknak. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de hat vármegyében marad a korlátozás. A NÉBIK tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket.
0: Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Nemzeti Sport Rádió.
3: Hajrá, magyarok!
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 18 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és bár készülődünk a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésére, azt azért szeretném elmondani, hogy 19 órakor természetesen közvetítjük a Ferencváros elődöntőjét, a férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntőt a Barcelonáta gárdája ellen. Katona László majd közvetíti azt a találkozót, de akkor vissza a világbajnokságra, hiszen 21 órakor magyar idő szerint kezdődik a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel a mexikói Amerikai Egyesült Államok Kanada rendezésű világbajnokság az A csoportban. Csehország, Mexikó, Dél-Afrika és Dél-Korea verseng a továbbjutásért. A csoport esélyeiről, az A csoportról készített összeállítást Szalai Kristóf.

Kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Ma este 9 órakor útjára indul a labda Mexikó városban, az Estadio Banorte stadionban. A nyitómérkőzést Mexikó és Dél-Afrika játsza. De nem csak ezzel a meccsel, hanem az egész alcsoporttal foglalkozunk majd a következő percekben, vagyis még Csehországgal és Dél-Koreával is. Kezdjük is a mexikói labdarúgó válogatottal, amely az El Tri becenévre hallgat. A név a tricolor szóból jön, ami Mexikó zászlajára utal, vagyis a zöldre, a fehérre és a pirosra. Mexikó a foci mellett például a sombreróról és a nachosról is híres. A gasztronómiája mellett számos világszerte ismert színészt, színésznőt ad a nagyvilágnak. Ilyen például Salma Hayek. Ha már Salma Hayek, az egyik legismertebb filme mai napig a Desperado, amit szintén Mexikó utcáin forgattak.

0: Hiszen donde voy.
1: Na de vissza a futballpályára, hiszen Mexikónak ebből a csoportból azért elvárás lesz tovább jutnia. A folytatásban pedig Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével beszélgetek. Neked mi jut eszedbe Mexikó válogatottjáról?
2: Mexikó válogatottjáról az, hogy mindenkinél többszörös VB rendező, ami ugye most már kétszer saját jogon rendezett VB-t, most pedig harmadrendezői státuszban van, de ez ugye együtt jár azzal, hogy az adott tornára nem kell selejteznie, hogy első kalapos, ebből az 1970-es VB, ugye mindegyik legjobb VB-jeként szokták apostrofálni, nincs róla személyes emlékem, de készséggel elfogadom, hogy így van, mert teljes a konszenzus ebben. 86-ban ugye nem ők rendezték volna a VB-t, hanem Kolumbia, de hát most Kolumbiában azért néha előfordul, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők ezt elgondolják. Mexikónak megvoltak a stadionjai 16 évvel azelőttről, nagyjából egy térség, beugrottak, tudjuk 6-0, tehát arról a Mexikóról már személyes emlékeim vannak, meg persze Maradona VB-je, tehát a 86-os VB az egy egész jó VB volt, leszámítva, hogy 40 fokba délben játszottak a csapatok, hogy az európai nézőknek, az európai televízióknak ez jó legyen, most pedig megint ott vannak. Igazából sose tudják átlépni a saját árnyékukat, tehát azért Mexikó egy ilyen középkategóriás csapat, mindig is az volt, most is az, de ez a középkategória tetejét jelenti abban a pillanatban, ha ők a rendezők, mert ennek ugye minden, például azzal a 50-60-100 ezer nézővel, amelyik ott van a hátuk mögött, és miután derék latin emberekről van szó, ez még annál is többet jelent, mint ha mondjuk Svédországban rendeznék ezt a világbajnokságot, de a lényeg harmadszor rendeznek VB-t, ami egészen elképesztő, mert a világ legnagyobb futball nemzetei, hogy más nem, hogy Anglia egyszer rendezett ugye eddig VB-t, Brazília már kétszer, de háromszor kizárólag Mexikó, most se fogja átlépni a saját árnyékát, csoportból természetesen tükörsimán tovább fog jutni, és aztán ahogy valójában ez a VB kezdődik, majd ugye a legjobb 16-tól, ott előbb vagy utóbb majd szembe jön valamelyik jegyzett világszintű gyorsvonat, és elüti a mexikói csapatot. Ez lesz velük szerintem.
1: Akkor nem tudod elképzelni, hogy átlépjék azt az árnyékokat? Hol határozod meg azt az árnyékot, amit át kell, hogy lépjenek?
2: Ott, 8-döntő. Odáig el tudnak jutni. Tehát az nem is kérdés. Ebből a csoportból vitán felül tovább kell jutniuk.
1: De azért Mexikó óriási, tényleg futball nagy hatalom mondhatni, ezt ilyen stadionokkal, ilyen patinás nagy csapatokkal ott a dél-amerikai kontinensen. Tényleg hát 100 000-es stadionokról beszélünk, a Cruz Azulnak a stadionja például. Tehát Mexikóban van futballláz.
2: Hát hogyne. Hát most az Azték stadionban ugye már rendeztek két VB döntőt, mondjuk több VB döntőt azért nem fognak rendezni valószínűleg az Azték stadionban, mint ahogy a mostanit se. De ott a magyar válogatott is lépett fel, még hogyha nem is világbajnoki mérkőzésen. De ezzel együtt Mexikó rendre adott világsztár vagy világsztár közeli játékosokat. Egy Hugo Sánchez például a 80-as években a Real Madridnak volt az aranycipős gókirálya, 86-os VB-n is ott volt természetesen Hugo Sánchez, de még ő se tudta, tehát egy fecske effektus, vagy a Rafa Márquez féle korosztály, Luis Hernández, Chicharito, mindig ott vannak, de ezek még csak nem is Ibrahimovic szintű klasszisok, és azért mondom az Ibrahimovicot, mert ő se volt elég ahhoz, hogy a svédeket egyszer is átvigye valami bravúr. Ahhoz, hogy a svédek jó eredményt érjenek el, ahhoz egyik kiegyensúlyozott magas szintű korosztály kellett, mint például a 94-es VB-n, megelőtte az EB-n Brolinék, de a Mexikóba sem. Tehát eddig a szintig Mexikó sosem jutott el, és véleményem szerint most sem fog.
1: Pedig olyan játékosok is erősítették az elmúlt időszakban Mexikó bajnokságát, mint Sergio Ramos például, tehát mennek oda a világsztárok is levezetni, vagy játszani?
2: Hát igen, de ezen az alapon Szaúd-Arábia is elődöntős lenne a VB-n, és mégse lesz az, úgyhogy ez inkább a hangulatnak szól, meg egy-egy sztárt nyilván meg tudnak fizetni. De tömegével, mondjuk Szaúd-Arábia tömegével is meg tudja fizetni, de Mexikó tömegével nem tudja őket megfizetni, és aki igazán menő mexikói, az pedig nyilván eljön azonnal Európába, de ezekből nincsen annyira sok, hogy a mexikói válogatott felhívja magára igazán a világ figyelmét.
1: Az elmúlt percekben Elpap Istvánt lehetett hallani, most pedig következik Mexikó szövetségkapitánya Javier Aguirre arról, hogy hogyan várja a nyitó mérkőzést.
3: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
1: Javier Aguirre-t lehetett hallani az elmúlt percekben. Hogy lesz-e még Mexikóban világbajnokság, azt nem tudni, ami viszont biztos, hogy 2010 után idén is Mexikó és Dél-Afrika játsza majd a nyitó mérkőzést. Ugye ki ne emlékezne Csabalalára és a góljára 2010-ből, akkor egy-egyes döntetlen született a mérkőzésen. Hogy ma miként nyitják meg a világbajnokságot a felek, az nem sokára kiderül majd. Most pedig következik Dél-Afrika.

0: A dél-afrikai labdarúgó válogatott, vagy más néven a Bafana Bafana, annyit tesz a fiúk, a fiúk. Első hivatalos mérkőzésüket 1924. november 2-án játszották Hollandia ellen, akkor még dél-afrikai köztársaság néven 2-1-es vereség lett a meccs vége. A harmadik VB-jükre készülhetnek idén 2026-ban, először még 1998-ban játszottak, majd ezután 2010-ben rendező országként kvalifikálták magukat, hiszen a világbajnokságok történetében először az afrikai kontinensen rendezhetett futball VB-t. És hogy mire emlékszünk erről a tornáról, a mai napig Andrés Iniesta győztes gólját és a spanyolok első VB sikerét leszámítva, talán a Waka Waka mellett még a Vuvuzelára és a nyitó meccsen Chabalala góljára. Ez a gól bizony az egész afrikai kontinensnek szólt. Dél-Afrika végül nem tudott tovább jutni a csoportból, 3 meccsen 4 szerzett ponttal Uruguay és Mexikó mögött a harmadik helyen zárt, de meg tudta előzni óriási meglepetésre Franciaországot. Az afrikaiak magabiztosan csoport elsőként jutottak ki az idei tornára, megelőzve a talán esélyesebbnek tartott és világsztárokkal teli tűzdelt Nigéria válogatottját. Hogy milyen szereplésre számíthatunk a Bafana Bafanától, azt elmondja nekünk Miskolci István, a Mesebeli Afrika szerkesztője. Mit várnak a dél-afrikaiak? Mit vársz te ettől a világbajnokságtól?
1: Dél-afrikai közönség elég óvatosan optimista, hogyha mondhatom így. Nyilván azért tudják, hogy nem ők a favoritok. Még a csoportban sem, pláne nem az egész világbajnoki mezőnyben, de hát szeretnének egy tisztes helytállást, illetve hát nekik is ez egy nagy visszatérés, ugye legutoljára még 2010-ben rendezőként voltak ott a VB-n, de előtte ugye 2002-ben, tehát hogy selejtezőkből már nagyon régóta nem jutottak ki. Úgyhogy Afrikában sem számítanak a legerősebb csapatok közé, nekik ez tényleg egy mély víz, szeretnének jól szerepelni, és ami egyébként érdekes talán, hogy nekik a legfontosabb az a nyitó mérkőzés lesz, pont a VB nyitó meccse, mert hogy azt Mexikóval játszák éppen úgy, mint azon a 2010-es VB-n, és szeretnének hát egyfajta bosszút állni, hogy ott nem sikerült nyerniük, és akkor az végül a kiesésüket jelentette, hogy most valahogy szeretnének borsot törni a mexikóiak orrára, amire hát azért, hogyha objektíven, reálisan próbáljuk nézni, akkor nem sok esélyük van, de talán sikerül majd valamivel előkorniuk.
0: Ha már szóba hoztad azt a bizonyos 2010-es nyitómeccset, hogy emlékszel vissza a dél-afrikai világbajnokságra, vagy arra a nyitómeccsre?
1: Hát ugye az európai közösség nagy része a vuvuzelákra emlékszik leginkább, és hát elég kellemetlenül. Mondjuk számomra mennyiben egy különleges élmény volt, hogy meghát egész Afrika számára, hogy rendezhetett egy világbajnokságot. A csapatok teljesítménye ugyanakkor hát inkább csalódást keltő volt. Ott ugye volt egy nagy várakozás, hogy most hazai pályán megmutathatja Afrika, hogy igenis vannak erős válogatottjai, és hát az egyszem Gánát igazából leszámítva, akik ugye majdnem eljutottak az elődöntőig, őket leszámítva többiek sorra csalódást nyújtottak, és hát Dél-Afrika is, azzal, hogy ők lettek az első rendezők, akik nem jutottak tovább a csoportkörből, az azért voltak éppen csalódás volt nekik. Úgyhogy ezért is szeretnének most a mexikóiaknak egy kicsit visszavágni.
0: De összességében nagyon magabiztosan jutottak ki a világbajnokságra, még Nigériát is megelőzték a selejtező sorozatban.
1: Igen, így van. Még úgy is, hogy egyébként 3 pontot levontak a dél-afrikai csapattól egy játékos jogosulatlan szereplése miatt az egyik mérkőzésen. Úgyhogy relatíve magabiztosan volt a dél-afrikai futballban az utóbbi években egyfajta felemelkedés. 2 éve ugye bronzérmet is nyertek az Afrika kupán, és van egy ilyen erősödő időszakuk. Ugye a 2010-es csapatnál a mostani az mindenképpen erősebbnek mondható. Aztán, hogy ez mire lesz elég a világbajnoki mezőnyben, az nagy kérdés. Nekik ugye nincsenek ilyen nagy légiós sztárjaik. 1-2 légiós van igazából csak a keretben, hanem főként a hazai játékosok, a hazai ligában szereplő játékosokra építenek. Van 2-3 nagyobb klubjuk, akik úgy Afrikában a legerősebbek közé tartoznak, és onnan érkeznek a játékosok, de hát a nemzetközi szinten, hogy ez pontosan mire lesz elég, az igazából majd csak a VB-n derül ki.
0: A folytatásban pedig Hugo Broos következik, a dél-afrikaiak szövetségkapitánya, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóról.
2: The last 10 games of Mexico.
3: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
0: Hugo Broszt, a Dél-afrikaiak szövetségi kapitányát lehetett hallani. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény, és hogy lesz-e olyan ikonikus momentum a Bafana Bafanától, mint 16 évvel ezelőtt Csabalala gólja. A folytatásban pedig mi az A-csoport másik két csapatával foglalkozunk innentől kezdve. Kezdjük is Csehországgal. Csehország az egyetlen európai nemzete az A-csoportnak. A csehek 9. alkalommal szerepelnek világbajnokságon, először még 1934-ben játszottak. A legjobb eredményük 2 ezüstérem, először 1934-ben, majd 1962-ben. Az idei tornára pótselejtezőn keresztül kvalifikálták magukat, méghozzá Írországot és Dániát is 11-esekkel győzték le, és váltottak repégyet a VB-re Patrick Schickék. A cseh múltról és esélyekről is Elpap Istvánnal beszélgettem. Hát világbajnokok nem lesznek most a csehek, de nem. A csoportból szerinted tovább juthatnak?
4: Masszív csapat, nagyon nehéz ellenük futballozni. Jó ligákba játszik a nagyjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az nem lehet probléma. És még az is lehet, hogy csoport elsőként tovább tudnak menni ebből a csoportból, de ők sem hiszem, hogy megváltják a világot. Általában egy ilyen jellegű európai csapat az mondjuk a 8-ig el szokott menni, de ez megtippelhetetlen, hogy abból a 4-5-ből, ami a nagyjából hasonló, melyik lesz az. Egyébként akár a csehek is lehetnek, de józanul azt mondom, hogy a 16-ig el tudnak menni.

0: Emlékeznek még PSI-ra, akinek a dala a mai napig a világ egyik legnépszerűbb nótája? Az előadó Dél-Koreában született, így a Gangnam Style is az országhoz kötődik. Dél-Korea először világbajnokságon 1954-ben szerepelt. A válogatott beceneve a Tigrisek. A legeredményesebb világbajnoki szereplését pedig 2002-ben produkálták, egy negyedik helyet megszerezve a részben hazai rendezésű világeseményen. Ekkor Dél-Korea a D-csoportban kapott helyet, és első helyen jutott tovább, 3 meccsen 7 pontot szerzett. Második helyen az USA végzett, kiesett Portugália és Lengyelország. Legutóbb a Tigrisek 2022-ben szerepeltek VB-n, és Seon Heung-min vezérletével a második helyen jutottak tovább a csoportból, Portugália mögött. A nyolcaddöntőben Brazília állította meg a koreaiakat egy 4-1-es veréssel. Első hivatalos mérkőzésüket 1948. augusztus 2-án játszották Londonban. Ekkor Dél-Korea 5-3-ra legyőzte Mexikót. De hogyha a legnagyobb arányú győzelemről szeretnénk beszélni Korea esetében, akkor 2003. szeptember 29-éig kell visszamenni az időben, 16-0-ra győzték le ekkor Nepál együttesét. Ázsia kupát viszont már kétszer is nyertek, 1956-ban és 1960-ban. Az idei labdarúgó világbajnokságra nagyon magabiztosan kvalifikálták magukat, csoport elsőként jutottak ki, Jordániát megelőzve. Dél-Koreában a Jeonbuk csapata számít a rekordbajnoknak 10 bajnoki címmel, viszont 2022-től 2024-ig zsinórban nyert 3 bajnoki címet az Ulsan Hyundai csapata, így ők ketten a koreai futball talán mondhatni legjobb csapatai. Ebben az időszakban légióskodott az Ulsan Hyundai csapatánál Ádám Martin is.
1: Vele beszélgettem a dél-koreai esélyekről.
0: Térjünk is rá a labdarúgásra, hiszen említetted, hogy háromszor is bajnok lettél az Ulsannal Dél-Koreában. Mennyire népszerű sportág a labdarúgás? Mennyire szeretik? Hányan járnak egy mérkőzésre?
2: Hát azért a mi meccsünkön elég, ugye az Ulsan Hyundai azért egy egész nívós csapatként. Amikor kim volt, említetted, háromszor megnyertik a bajnokságot, azért a nagy rangadókon van egy olyan stílusú meccs is, mint itthon a Fradi Újpest. Ott például, ha idegenben van, ha hazai, ott mindig tehetház ilyen 40 ezer körüli volt a mi hazai pánk, de a vendégstadion is, ahol játszottuk, az is annyi volt. De egyébként mondjuk egy átlagos meccs, ilyen 15 ezeren mindig voltak, úgyhogy a hangulat az a sosa volt baj, meg egyébként szeretik a focit. Nyilván ott Koreában még a baseball is nagyon híres, úgymond, hogy oda is nagyon sokan járnak, meg ugye a foci, ezt a kettőt tudom.
0: Martin, mennyire erős a dél-koreai bajnokság? Hova tudnád elhelyezni?
2: Hát figyelj, van, amivel azért a magyar fölött van, inkább gyorsaságban mondom ezt, meg ugye kis pörgősek ezek a koreaiak, úgyhogy ebbe biztos a magyar bajnokság fölött van, de egyébként nincsen nagyon nagy különbség. Technikailag szerintem abszolút, mint a magyar, szerintem a magyar van olyan, mint a koreai, technikailag, mint a játékosok. Taktikára mondjuk arra sokkal jobban odafigyelnek szerintem, mint itt Magyarországon, úgyhogy valamivel azért a magyar fölött van, én azt gondolom.
0: Követed még egyébként az Ulsannak a mérkőzéseit, a teljesítményét a bajnoki szezonban? Mennyire lett egy kicsi Dél-Korea szurkoló?
2: Hát az Ulsannak a meccseit azt igen, azt követem. Szoktam is néha nézni, mert megvan még az az oldal, ahol a család nézte mindig az itthoni meccseket. Aztán, hogyha játszik az Ulsan, meg abban az időpontban is, amit meg tudok nézni, mert ugye itt általában akkor reggel van, azt már, hogy reggel 5-6-kor vannak a meccsek magyar időszak, nyilván én nem kellek fel, hogy megnézzem. De egyébként, hogyha ilyen normális időpontban van, és az időm is engedi, akkor mindig bekapcsolom és követem az Ulsannak a meccseit, azért szép sikereket értem el, ott szeretnek, mai napig üzennek a szurkolók, úgyhogy nem fogom elfelejteni azt az időszakot, az biztos.
0: Na hát, és akkor rá is kanyarodunk lassan a világbajnokságra, ugye Dél-Korea Csehországgal, Mexikóval és Dél-Afrikával került 1-4-esbe. Mit vársz a dél-koreai válogatottól ezen a világbajnokságon?
2: Szerintem egy abszolút jó keretük van, meg egyébként a vezető edzőjük, az nekem az Ulsanban volt az edzőm, úgyhogy nagyon jó ismerem a filozófiáját. Ugye, amikor én távoztam, akkor utána ő is távozott a dél-koreai válogatotthoz, úgyhogy ilyen szempontból ismerem, meg nagyjából a keretet is tudom, azért sokan játszanak Európában, úgyhogy egy nagyon jó keretük van. Úgyhogy én szerintem abszolút van reális esélyük, hogy a csoportba tovább menjen.
0: Na igen, tehát akkor az erőviszony alapján be tudod lőni az ő játékos keretüket, ezt akartam kérdezni, hogy szerinted a csoportból tovább juthatnak-e, mert hát azért

0: És 2018-ban Oroszországban pedig a németeket tudták megfricskázni, kiejtették az akkori nacionál elfet, akkor például Son Heung-min is gólt szerzett azon a mérkőzésen. Ki tisztelnek a dél-koreaiak így nagyon labdarúgásban? Park Ji-sung esetleg, aki korábban a Manchester Unitedben játszott, vagy az imént említett Son Heung-min talán?
1: Hát úgy hallottam még, amikor kimondtam, hogy a Son, amikor hazamegy, akkor elég nagy felfordulás van a repülőtereken meg mindenhol. Úgyhogy ő a legnagyobb legenda, én szerintem most a koreai fociban, úgymond a válogatottban. Úgyhogy szerintem ő is a legnagyobb sztár, úgyhogy a mai napig. Úgyhogy biztos, hogy ő kap a legnagyobb figyelmet.
0: Ha mondanod kéne most egy végleges pozíciót, helyezést, vagy kieséses szakaszt Dél-Koreánál a világbajnokságra, akkor mi lenne az a nyolcaddöntő? Szerinted reális lehet?
1: Hú, hát nyilván itt a csoportkörben csak tovább kell menniük, aztán majd utána. Én szerintem, ha már a csoportkörben tovább mennek, akkor ez egy szép eredmény lesz, úgyhogy reméljük, hogy így lesz.
0: Az elmúlt percekben Ádám Martin mesélt a dél-koreai élményeiről, tapasztalatairól. A 2026-os labdarúgó világbajnokság pedig most már tényleg hamarosan kezdődik. Mexikó, Dél-Afrika, nagyon jó szórakozást kívánunk Önöknek hozzá. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban.

0: Szalai Kristóf összeállítását hallgathattuk meg, hiszen 21 órakor kezdődik majd a nyitó mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon Mexikóban, a Mexikó-Dél-Afrika összecsapás. Most pedig egy gyors kapcsolás, hiszen a férfi vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének első elődöntője következik. A Ferencváros a Barcelonetta gárdájával csap össze a döntőbe jutásért. Tegnap a ferencvárosi hölgyeknek már sikerült a fináléba jutás, sikerül-e az uraknak, Katona László közvetíti a mérkőzést.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A címvédésre készül a Ferencváros férfi vízilabda csapata. 2024-ben és 25-ben a Fradi nyerte a BL-t, és akkor 26-ban triplázna a magyar bajnokság győztese. Az első ellenfél a Barcelonetta, az a csapat, amely azért az elmúlt időszakban, ha úgy adódott, akkor megtudta a Fradit egy kicsit fricskázni, hiszen bár sokszor nem kap ki a zöld-fehér együttes, mégis a Barcelonetta legutóbb 2025 áprilisában 5 méteres párbaj után le tudta győzni az FTC-t, de hát az még belefért, a Bajnokok Ligája csoport szakaszában volt. Kezdődik a mérkőzés, az első ráúszást elhozzák azonban a fehér sapkában játszó katalánok, a Fradi majd zöld sapkában játssza a mérkőzést. Hiányzója is van mindkét együttesnek, például a Barcelonettában nincs ott Vígvári Vince, aki új törést szenvedett el a spanyol bajnokság döntőjében, ugye aztán őt nélkülözni kell a spanyol csapatnak. Annak a Barcelonettának időközben kikéri a két játékvezető egyike a labdát, valamilyen okból kifolyólag eltelt 18 másodperc a mérkőzésből, már is áll a játék. Szóval Vígvári Vince nélkül is erős a Barcelonetta, Spanyolországban pedig végképp, hiszen az elmúlt 20 kiírást megnyerte a Barcelonetta, tehát 2006 óta csak ők nyerik a spanyol bajnokságokat, azért ez sok mindent elárul, mind a spanyol bajnokságról, mind a Barcelonettáról. Jön az első támadással most a katalán együttes, de nem lesz ebből lövés, hiszen a játékvezetők elveszik a labdát a fehér sapkában játszó spanyoloktól. Michael Svart és Frank Ome egy holland-német kettős húja a sípot a mai mérkőzésen. Jön a Ferencváros az első lehetőségével, talán Di Sommának megy be a labda középre, sőt, de Toro volt az, aki kihasználja a nagy testi fölényét, és Burján Gergelyt kiállítják, de a Barcelonetta játékos, a másik magyarja, emberelőnybe kerül a Ferencváros, Jansik kapja a labdát a szélen baloldalt, leviszi a kötélhez, középen ment egy, illetve két ferencvárosi játékos, és csikarszögből megpróbálta Jansik, védeni tud, azonban Agire kapus, a Barcelonetta három őre, aki értelemszerűen ott volt a legutóbbi világbajnokságon, illetve az Európa-bajnokságon is, és ott a világbajnoki döntőben, Szingapurban a spanyolok épp a magyar válogatottat győzték le. A Fradiban nincs Lévai Márton, hiszen csak két kapust lehet nevezni, Haverkamp Bence, Molnár Erik és Lugosi Csongor a kimaradók között, Molnár alapjába véve sérüléssel bajlódik. Jön a Barcelonetta előre, 6 perc 38 másodperc van az első negyedből, lőni azonban második kísérletből sem tudnak, mármint hogy amikor másodszor próbálnának támadni, akkor sem sikerül, egyelőre fog.

0: Soma kapuját valamilyen módon bevenni, vagy egyáltalán veszélyeztetni. Bámos egy gyors szabaddubás után jön a kapus Agirre, és elviszi a labdát, mégpedig de Torró szeme keze elől, úgy látszik, szabályos kereteken belül tette meg mindezt Agirre. Ő együtt él a játékkal, az látszódik. Az egyik erőssége a spanyol kapus ennek a Barcelonétának. De hát ott van Echenique például, aki 2014-ben már tagja volt annak a katalán együttesnek, a Barcelonétának, amely bajnokok ligáját nyert, annak már 12 éve. Támadnak a spanyolok harmadszor a mérkőzésen, balkezesnél van a labda, egy ejtés fölé megy a labda, ott Echenique volt az, aki próbálkozott, nem ért vele senki, úgyhogy jöhet majd Foger révén a Ferencváros, a magyar bajnok, nincs megúszó ember egyelőre, bár ott középen úgy néz ki, hogy egy Torró egy kicsit el tud menni az emberétől, de még a félpályánál csak a magyar csapat, azaz Vámosnál van a labda, mellette ott van Mandic talán, igen, kettessel, úgyhogy két balkezes biztosan van, mármint hogy két balkezes játékos, de Torró befordulna, nem tudja azonban a svéd csavart meghúzni, megint leveszik a kezéről a labda, de Torrót egyelőre hatástalanítják a barcelonaiak, úgyhogy nincs lehetősége megmutatnia magát az olasznak, cserélnek is ráadásul most a katalánok. Manherz szabálytalankodik, de mehet tovább, már mint a játékvezető, Bustosnak ad egy szabad dobást, amelyet el is végeznek már a Barca játékosai. Nincs gól, 5,5 perc van hátra az első negyedből, centerbe tett labda, kiállítás, de Torró az, akit kiküldenek a játékvezetők, emberelőnybe kerül most a Barceloneta. Figyelni kell a védekezésre, Nyéki Balázs erre felhívta a figyelmet, de nagyon jó formában van az FTC, hát nem csak Magyarországon, hanem a BL-t tekintve is. De most jól védekezni kell. Ki a kötélre a labda, mégpedig most Buriánnál van a labda. Szemből jön a lövés és a gól. Megszerzi a vezetést a Barcelona a Velotto góljával. Tehát a katalánoknál az előny pedig már de Torró majdnem visszatérhetett. Egy másodperc volt hátra az ember hátrányból, de nem tudott azonban már a pályára kerülni vissza a medencébe. Hát ezt megnézte, és nagyon csúnyán, hát már mint szépen az ő esetében a bal sarokba vágta a labdát Velotto. Tizedik gólja már a bajnokok ligájában, ezen a mérkőzésen az első, és 1-0-ra vezet a Barcelonita a Ferencváros ellen. Szóval érződik az, hogy azért itt nem csak, hogy babra megy a játék, hanem bizony fontos siker kapujában az FTC, mert egyszer meg lehet nyerni a bajnokok ligáját, kétszer azért már az nagy dolog, de harmadszor az végképp egy óriási tett lenne. Fekete Gergő kapja bal oldalt a labdát, 17 másodperc még a támadó időből, emberelőnybe kerül most a Ferencváros. Vígvárinál van a labda, ugye Vince nincs, Wendel van a Fradiban, szemben a kapuval, 8 méterre ráadásul onnan a kaputól, Mandic kapja a balkezes kapás szélről, nem fogja eldobni, hanem majd inkább Vígvári bele a blokkba. Úgyhogy védekezésből egyelőre a Barceloneta nagyon-nagyon jól tudja termelni magának a kapott gól nélküli statisztikát, mert egyelőre még nem is kellett Agirének olyan nagy bravúrokat megmutatnia, bár Jansi kísérleténél az első percben volt neki védési lehetősége. 4 perc, 20 másodperc az első negyedből vezet a Barcelona 1-0-ra, ugyanez volt a helyzet tegnap is. Egy újabb lövés a spanyoloktól, ez levágódik, ráadásul az ott középen helyezkedők egyike volt, az Varga Vince, akiben elakadt a labda, ő van bent középen, most centerbe is. Hát fogja az ellenfelét olyannyira, hogy ki is küldik Vargát, ez nem meglepő talán, hiszen ott Bustos, aki próbálkozott, aztán most megint egy lövés oldalról, Ferrer Valls, de Valls kísérlete a kapufáról vágódik vissza aztán, úgyhogy jöhet előre ismét a Barcelona, a védekez a Fradinak szól értelemszerűen, szemben a kapuval az előző mérkőző, vagy az előző gólszerző, és aztán a rövidre próbálkozna Echenique, ott van Fogel, fogja a bal sarokba tartó lövés, bal kézzel tud hárítani. Egyelőre 1-0-ra vezet a Barceloneta a Ferencváros ellen, beragad a támadó alakzata, azért a Fradinak két lövés volt mindössze, amit kapura eresztett a Fradi. Ötször próbálkozott már a Barceloneta. Mandic nagyon hátul, aztán elveszik a játékvezetők a labdát, kontrát fújnak, jöhet majd Agirre révén a Barceloneta. Hát katalán együttes révén, lehet, hogy a spanyol kifejezést azt majd egy kicsit anyagolom, de hát valamiféle szinonimát muszáj használni, nem lehet mindig csak a Barceloneta kifejezést használni, meg a katalánt, úgyhogy jönnek a spanyolok. 3 perc, 10 másodperc az első negyedből, középen bent ütés, ami azt jelenti, hogy feketével szemben a spanyol játékos Gomilát úgy látszik, hogy szabálytalannak látják. Ő is ott volt az Európa-bajnokságon, 5. helyen végzett a spanyol válogatott még Szerbiában, Belgrádban, és ő is tagja volt a szingapúri világbajnok csapatnak, rajta kívül még Agirre kapus, Munáriz, a csapatkapitány, Sanahuja, Paul, illetve Biel, Unai Biel az, aki még világbajnoknak mondhatja magát, de Burján Gergely is ott volt például a VB döntőben, most pedig egy egyenlítő gól. Fekete, 8 méterről ráadásul a jobb felső sarokba vágja a labdát. Váratlanul, de azért nagyon nézett Fekete azzal kapcsolatban, hogy ezt most ő ellövi. Szemben volt valamelyest a kapuval, talán egy kicsit balra húzódott, de a lényeg, hogy a jobb felsőbe bevágta a labdát, Agirre csak pislákolt, hogy hova megy valójában. Az első gól, az első ferencvárosi találat, 2 perc, 52 másodperc van hátra az első negyedből. Barcelonita, Ferencváros 1-1, megvan tehát az egyenlítés. Ez mindenféleképpen azért jó jel a jövőt illetően, hogy gyorsan megvan az első gól. Ugye, tegnap a hölgyek, hát a San Andreu ellen kicsit beragadtak, 4-1-re vezetett a spanyol együttes az első negyedet követően. Az mindenféleképpen fájdalmas lenne, ha most is valahogy a spanyoloknak lenne lehetőségük még hármat lőni, de utána felzárkóztak a hölgyek, a többi pedig már történelem, mert 5 méteres párbajt követően ott lesznek történetük során először a Bajnokok Ligája döntőjében. 2,5 perc van hátra az első negyedből, a spanyolok szépen középen passzolgatnak, centervetett labda, teljesen mindegy, mert Vis meg jobb pozícióban volt, hiába próbálkozott ott középen, a spanyolok játékosa még kapni a labdáért, aztán még az is lehet, hogy lesz egy kiállítás, olyannyira, hogy Taült ki is küldik a játékvezetők, emberelőnybe kerül most a Ferencváros, átveheti a vezetést Nyéki Balázs együttese. De vajon mit fog kezdeni a labdával vajon? Dizomba tovább teszi, még pedig Vigvárinak, balra, a balra húzódik leginkább, ott a kötélnél van Argyropoulos, nem lövi el, hanem inkább a csapattárs Dizomba volt az, aki végül a vízre pattintotta, onnan vágódott fölé, kár érte, és aztán még ráadásul indítanak is a Barcelonitánál, nagy lehetőség, és nem tudja fogni Fogel, megszerzik újra a vezetést, Ecsenike ismét, 2-1-re vezet most már a Barcelonita, ő neki ez a második gólja, egyelőre ő nem tud hibázni, a Barcelonita egyik legjobb játékosa. Már Velottó lőtte az első gólt, mégis Ecsenikének már volt egy hibája, mármint olyan szempontból, hogy próbálkozást tekintve, de ő is betalált. 2-1-re vezetnek a spanyolok, egyelőre a védekezés nem annyira hatékony az FTC-nél, de nincs sok gól, tehát hiába a különböző szabályváltoztatások, kevés gólon a csapatok, 2-1 az állás, 2 percen belül az első negyedben, Vigvári kezében a labda, a bal oldalt, nagyon messze az ellenfél kapujától, ott középen Jansik próbálkozna, illetve természetesen, ha minden igaz, akkor Vis megharcol annak érdekében, hogy centerbe, ha beteszik a labdát, akkor majd kiállítást tudjon kiharcolni. De 10 másodperc a támadó időből, egy lövés, és a gól! Bepattan a labda valójában, Dizomba az, aki másodszor megpróbálja a mérkőzés során, másodszor már gólt szerez. 2-2 egyenlíteni tud. Hát Dizomba nem feltétlenül a nagy gólvágók közé tartozik, ez a lövése is lepattan közel a kapushoz, de valójában Agirre kapus, ha nem emeli a kezét, lehet akkor is bevágódik a labda. A lényeg, hogy Dizomba góljával most már 2-2. Argyropoulos mennyire csöndes egyelőre még a mérkőzésen, Vigvárinak volt már egy kísérlete, vagy Bannerz, aki és Mandic, a másik két olyan játékos, aki sok-sok gólt lő. Van ez például az előző BL döntőben, amelyet játszott a Ferencváros, 6 gólt lőtt a fináléban. Tehát odáig még el kell jutni, ez egyelőre az elődöntő. 1 perc 20 másodperc van hátra az első negyedből. Barcelonita, Ferencváros 2-2 a férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntőjében. Középen bent egy spanyol, Gomila egészen pontosan. Őt fogja Jansik, üti, vágja, rámászik, néha azért egy kicsit a nyakát is fogja. Fogel véd, egy átlövés ráadásul. Burján volt az, aki megpróbálta, de kipattan ráadásul a katalánokhoz. Jöhetnek második nekifutásra is, 10 másodperc a támadó időből. Jansikot középen még mindig, ahogy csak tudja, Gomillát fogja. Távolról talán elvállalja most Velotto, nem ő teszi, Ecsenike, ejt, kapufa! És aztán még rá is járt a támadó idő, nem ért hozzá senki, Ecsenike most nem tudott gólt dobni. Fogel hozhatja a labdát, egyszer még támadhatnak a katalánok, de a Fradinak itt a lehetőség arra, hogy megszerezze a vezetést. A labdával most Varga Vince, nagy nehezen azért át tudja hámozni magát Argyropoulos az ellenfelén. A görögnek azonban csak szabad dobás szabad elvégeznie. Hátra teszi a labdát Manherzhez. Először mondom ki talán a nevét úgy, hogy a labda nála van. Távol a kaputól Mandic ellövi, és aztán védeni tud Agirre, a kipattanó a kapufáról ráadásul hozzájuk pattan. A szerb megpróbálta, de most már csak a Barcelonitának akad lehetősége a gólszerzése, hiszen a nagy óra, valamint a támadó idő szinte ugyanaz, 2 másodperc az eltérés. Abból azért nehezen lesz majd valószínűleg FTC lövés, vagy akár gól. Velottót fogja meg most éppen De Toro, de tovább tudja tenni a labdát Casabellának. Középen bent egy játékos, természetesen Jansik fogja is. A Barcelonita játékosát távoli lövés, gól, Velotto. 3-2, akkor, amikor 6,5 másodperc maradt a nagy órán, ennyi van hátra az első negyedből. Kár érte, hát szembe volt a kapuval, nem arról van szó, Velotto. És még arra se, azt se lehet mondani, hogy annyira helyezte volna. Arra figyelt valószínűleg Velotto, hogyha lehet, akkor ha nem sarokra, de mindenféleképpen a kapus feje mellé. Ez történt, nem is tudott rá reagálni gyorsan. Fogelsoma 3-2-re vezet a Barcelonát a Ferencváros ellen, nincs kiállítás, se lövés. Így fordulnak maga csapatok a második játék részre. Egyelőre tehát a Ferencváros hátrányban, a Barcelona vezetett 1-0-ra, 2-1-re, most 3-2-re. A próbálkozásokat tekintve 5-4 jár egyelőre az FTC, ebből 2 gól született. A 2 gólszerző Fekete Gergő, valamint Dizoma, míg a Barcelonának 9 próbálkozás, Sanahuja már 3-szor lőtt, egyszer sem tudott gólt szerezni, Echenique mellett Velotto tudott duplázni, és az a 9 próbálkozás az még mindig több, mint az 5, úgyhogy nem meglepő, hogy van 3 gólja a Barcelonának, de hát majd figyelni kell, hogy ezt egy kicsit redukálni, minél kevesebbre, vagy éppen a Ferencvárosnak kellene feljebb zárkózni. A 2-szer védett már Fogelsoma, 5 kísérletből 2-t megfogott, Agirre pedig szintén 2-4 jár, de az ő esetében csak 4-szer, vagy hát 4 esetben volt lehetőség arra, hogy hárítani tudjon. Ezt 50%-os hatékonysággal meg tudta tenni a Barcelonita kapusa. Hát a spanyoloknak a Sabadell ellen sikerült a bajnoki döntőt megnyerni 2 sikerrel, 17-13-ra az első meccsen, aztán pedig 16-11-re megnyerték a második összecsapást, így újra bajnoknak mondhatta magát a Barcelona. Tehát mondom, 20 éve egymás után csak ők nyerik, összesen van 26 bajnoki aranyuk, úgyhogy egyeduralkodói abszolút a spanyol bajnokságnak, ahol 2 magyar, tehát Vígvári Vince, illetve Burján Gergely, de most csak Burján az, aki a vízben lehetőséget kap a spanyoloknál. Átlövések Velottótól, és azért erre figyelni kell majd a továbbiakban. Hát, hogyha Fogelnek vannak gyenge pontjai, akkor talán pont az leginkább, hogy ezek a 8 méteren túlról érkező lövések néha beakadnak. Erősek, meg nem is nagyon van előtte blokk, úgyhogy át tudják általában a hatolni Fogelsoma kapuját. A válogatottban is ez elő szokott fordulni, csak némi apró kritikát megfogalmazva, de hát aki ennél jobban tudja, azt majd megteheti helyette. Ugye Szakonyi most a cserekapus, hiszen Lévai Márton nem nevezte Nyéki Balázs. Jöhet majd Burján révén a ráúszással a Barcelonata, a Fradinál pedig, ha minden igaz, akkor talán valamelyik fiatalabb játékos fogja bevetni ennek érdekében a Ferencváros. Jön a ráúszás, az elsőt elhozta Burján, lehet, hogy a másodikat is, nem úgy néz ki, hogy ezt most sikeresen Vígvári meg tudja tenni, hogy a második ráúszást a Ferencváros hozzá is jöhet az egyenlítésért majd az FTC. Argyropoulos kezében a félpályánál a labda, felveszik most már a pozícióikat a Fradi játékosai, Manherznél van a labda, egyet tovább teszi, sőt Mandic az, aki megfogja a labdát, de ő is nagyon-nagyon messze van az ellenfél kapujától, 10 másodperc a támadóidőből, aztán nem lesz ebből több, mert elveszik a játékvezetők a labdát, Argyropoulos ott is hagyja, jöhet a Barcelonita. 2 nem volt még közte, mármint a 2 csapat között a különbség, de is legyen most annyi. Sanahuja egyelőre csendes, vagyis valójában nem pontos, azért nem is lehet beírni a neve mellé gólt. Velotto megint szemben a kapuval, de hát 10 méterre onnan, megkapja ettől függetlenül Velotto, ki bal oldalra, aztán egyel tovább, de középre centerbe, és már helyet csinált magának az ott középen lévő Gomila, úgyhogy jöhet majd a Ferencváros és Fogel kapus, hogy majd indíthassa Fogelt egészen, vagy Vigvárit egészen pontosan, ő előre passzolja ráadásul, mégpedig Bandicsnak, ott van egy megúszó ember, és ott a lehetőség, de nincs gól. De kár érte, Nagy Ákos próbálkozott, balkezesek egymásnak, azaz Mandics odaadta Nagy Ákosnak, ő meg belevágta Ágire kapusba, pedig a túloldat, ott volt egy üres ember, de nem látta meg nagy valószínűséggel Manhercet Nagy Ákos. Marad a 3-2, egy perc eltelt már a második negyedből, nem szabad gólt kapni, jól kell védekezni, hát ez könnyű mondani, centerbe tett labda Gomilának, de el tudja sodorni a labdát. Mandics mutatja is a játékvezető felé, hogy ő nem volt szabálytalan, jöhet majd a Ferencváros, 6 perc, 30 másodperc van hátra a félidőből. 3-2-re vezet a Ferencváros, és most Mandics otthagyta az emberét, úgyhogy mehet is előre, de nem figyeli inkább a csapattársakat, hogy ki az, aki üresen van. Például Vígvári, Manherz beteszi, hát nem is centerbe, de ballövés és védés, Fekete Gergő szinte fejbe lőtte az ellenfelét. Hát nincsen semmiféle tetőszerkezet, ami miatt mondjuk a labda fennakadhatna. A lényeg, hogy kikerült a kötélen kívülre, jöhet a sarokból az FTC, de eladja a labdát, aztán, ha minden igaz, akkor Vámos. Kár érte, jönnek a Barcelonita játékosai, Gomila pedig már indítja az előtte úszót, Ecsenikénél van a labda. Ő az, aki mehet, ha nem is a kapuig be. Egy szabálytalanság, mégpedig Vígváritól ez kellett, mert legalább visszaérnek a Fradi játékosai. Burján az, akinek nem tetszett mindez, vele szemben volt szabálytalan Vígvári. Jön a védekez, aztán becet labda centerbe, Gomila rá tud fordulni, védeni is tud, Fogel. Érdés, hogy volt-e szabálytalanság vagy sem, nem volt, úgy látszik, a sarokból jöhetnek majd a Barcelonita játékosai. 5 perc, 50 másodperc a második negyedből. 3-2-re vezet a Barcelonita a Ferencváros ellen, 10 másodperc egyelőre a spanyolok támadó idejéből. Lekerül Taül fejéről a sapka. Emberelőny, Argyropulost küldik ki a játékvezetők. Hát most van egy sapka nélküli, a nyakán ott van egyébként Taülnek a labda, vagy a sapka, de meg lehet azért különböztetni őt is. Szépen járatják most a spanyolok, és még gólt is szereznek ráadásul. 4-2, a gólszerző pedig Unai Biel. Kettő közte ennyi nem volt. Kicsit olyan déjà vu érzése lehet az embernek, mert tegnap a női csapat is hasonló forgatókönyv szerint játszotta le a mérkőzését, hogy hátrányban volt végig szinte. Hát a rendes játékidőben az utolsó utáni pillanatokban azért sikerült egyenlíteni, valójában volt még 50 másodperc, de Fries gólja után, de az 5 méteres párbajban is inkább a San Andreu-nak volt előnye, csak a legvégén tudott a női csapat győzni és előnyben lenni. Hát 4-2, vezet a Barcelonita, 5 perc, 34 másodperc van hátra a második negyedből, a középkezdés, de Torró elvégzi. És az a helyzet, hogy 4 perce nem lőtt már gólt a Barcelonita, de hát a Ferencvárosnak is azért jó lenne betalálni legalább. Most itt az emberelőny, mint lehetőség. Kötélhez leúszna, lemenne, ha csak lemenne, de nem fogja megtenni Dissomma, hanem majd Manherz megy inkább a bal oldalt a kötélhez. Dissomma középen kérné, illetve de Toro, a másik olasz is ott van. Balkezesek egymás közt, Vámos adja oda, még pedig Mandicsnak. Mandics átadása pontatlan, Manherz azért még megkaparintja. 2 másodperc a támadó időből, lövés nem lesz, hát újszögből megpróbálta, kapufa Manherz, de nem lett gól ebből. Aguirre kapus jöhet, kiúszik oldalra, hogy indíthassa a csapattársak valamelyikét. Elkéri Burján, egyelőre azért ezekkel a helyzetkihasználásokkal, emberelőnyökkel nem tud semmit kezdeni az FTC. 3 emberelőnyből nem tudott gólt szerezni, miközben 4-ből 2-t be tudott vágni a Barcelonita. Megint kontrát ítélnek ott középen. Gomila volt, úgy látszik, szabálytalan, jöhet majd a Ferencváros, Fogel kapus pedig figyeli, hogy ki az, aki üresen áll egyelőre. Hát nem sokan vannak, megint egy sípszó, szabálytalanság volt ott Mandiccsal szemben. A passz azonban jó most, Mandics kapja a labdát, keresztbe teszi olyannyira, hogy ott van a lehetőség, és a gól! Jansik! Beúszik 2 méteren belülre a labdával, és aztán ő az, aki bevágja nagyon közelről. A Barcelonita játékosai, meg lehet, hogy még a vezetőedző is, meg mindenki, aki tudja, ezt nehezményezi, hogy gól volt-e vagy sem. Hát gólnak gól volt, az biztos, hogy szabályos volt-e. Marad a 4-3, úgy látszik, a játékvezetők megadják. Mert amikor megkaparintotta a labdát, éppen Jansik, hozzáteszem, hogy nem volt egy erőteljes lövés tőle, szinte már-már eltörte a labdát, amikor a kapu felé próbálta dobni. A lényeg, hogy gólt ítél a játékvezető, és 4 perc 38 másodperccel a félidő vége előtt 4-3-ra vezet a Barcelonita a Ferencváros ellen, de azért Francisco Fernández kap egy sárga lapot, vagy nagy valószínűsége neki nem tetszett ez a mostani jelenet, mármint Jansi gólja. Nehezményezi azt, hogy oly közel volt a katalánok kapujához, de a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy nem volt szabálytalan, folytatódhat a mérkőzés. 4-3-ra vezet a Barcelonita, középen bent most Wismek harcol Taüllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy bírja a gyűrődést. Wismek, ráadásul jön be a labda, hárman is ott vannak a ferencvárosiak közül. Wismeket kiállítja a játékvezető, emberelőnybe kerül most a Barcelonita. Fel tudnak állni ráadásul. Mégpedig lesz is lövés, talán Ecsenike kezében a labda, keresztbe teszi, majd aztán Burjánnál is ott van, középen bent egy ember, ketten is vannak, most már nincs lövés, Ecsenike balkezesnél van, egyel tovább tesz, és aztán van gól, meg lövés is, Velottót nem tudja tartani egyelőre a Ferencváros. 5-3, úgyhogy Velottónak ez most már a harmadik gólja a mérkőzésen, nem tud hibázni. Hát így nehéz lesz. És ezt a negyedet is nyeri a Barcelonita, mert az első negyedben volt 3-2, most 2-1. Összességében pedig 5-3 az állás. Megint emberelőnyös gólt tudnak góllá, vagy gólra váltani a spanyolok. 5-3 az állás. Sajnos egyelőre még a védéseket tekintve is nem nagyon akadnak el Fogelben a labdák. 8 kísérletből 3-at tudott megfogni Soma, miközben Aguirre 57%-on 4 védéssel már. Pedig arra nem lehet panasz, hogy a kiállításokat hogy ítéli a német-holland játékvezető páros. 4-4 mind a két esetben, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Mert mondjuk Bustosnak már van 2 egyéni, vagyis hibája, úgyhogy ebből a szempontból az ő esetében majd már visszafogottabb lesz valószínűleg a spanyolok vezetőedzője. Gomilát is kiküldik, emberelőnybe kerül most a Fradi. Leviszi a kötélhez ráadásul Vámos a labdát, hogy aztán kiemelkedjen Di Somma, de a kapufára vágja a labdát. Marad az 5-3, pedig volt ebben erő, csattant a felső léc, csak hát gól nincs. 3,5 percen belül 5-3-ra vezet a Barcelonita. Támadnak a spanyolok, 3 közte. Talán tényleg annyi nem volt még a két csapat között, de ha nincsenek meg ezek az emberelőnyös helyzetek, lövések, gólok, akkor nem lesz ebből következő Bajnokok Ligája döntő, de szerencsére elpackázzák a lehetőségeiket a spanyolok, meg el is veszítik a labdát, úgyhogy jöhet előre a Ferencváros ismét. 3 percen belül Manherz szemben a kapuval, mondjuk 9 méterre, tőle ellövi, Aguirre véd, középre ment, kitenyerelte valójában a kapu fölé, de Aguirre nem is nagyon örül annak, hogy a csapattársaknál a blokkok nem jelentek meg, de azért volt ebben is erő Manherztől. De a Fradinál marad a labda, olyannyira, hogy Vámos az, aki figyeli, hogy középre betehetné, de Torónak a labdát nem teszi. Manherz másodszorra is megpróbálja. Igen, mellé! A bal kapufa mellett ment el, suhant el a labda. Ez most nem talált kaput, kétszer próbálkozott már a mérkőzésen Manherz. Nincs gólja, a Fradinak is csak 3, a Barcelonitának pedig 5, négyszer próbálkozott 6 méteren túlról már az FTC. A Barcelonita kétszer, abból egy gól volt, Velotto az, aki betalált emlékeim szerint. Tehát most a labdát éppen Biel az, aki fogja. Ő is szemben van a kapuval, 8 méteren túlról ráadásul nem lövi el, kiemelkedik és megteszi aztán, hogy a bal sarokba vágja. Unai Biel góljával 6-3, hát volt tegnap is ennyi az állás, csak éppen a San Andreunak és a Fradi női csapata ellen. Unai Bielnek a második gólja, és ezek a távoli lövések, ugye kellenének blokkoló kezek, egy volt, Wismek feltette a kezét, csak hát az kevés. Illetve ott mindig megjelenik akkor két lehetőség a széleken, bal vagy jobb oldal, most a bal oldalt választotta Biel. 6-3. Az az igazság, hogy azért a Barcelonita nem is arról van szó tényleg, hogy csak kizárólag mondjuk az emberelőnyeit váltja gólra, mert ez most már a második akció gólja volt az ellenfélnek, ráadásul 6 méteren túlról ez már a második találata volt Velettó után, most már Biel is betalált távolról. 2 percen belül a csapatok 3 góllal vezet egyelőre a Barcelonita a Ferencváros ellen. Síp szó, ami azt jelenti, hogy kiállítanak Argyropoulosról egy Barcelonita játékost, jöhet az FTC, Banyalóba az van feketétől, de inkább kiátszák oldalra olyannyira, hogy most Mandi csak ötélnél, nem adja tovább, csak keresztpasszal találja meg a csapattársát, na lesz-e lövés? Diszommá, megvan a lövés, csak hát középre és ráadásul fekete volt, védeni tudott Aguirre kapus, egyelőre őt hőssé teszi a Ferencváros, a hatodik védése most már 9 kísérletből, talán a második félidőre elfogy most már a spanyol válogatott kapusa is, mert egyelőre ő tartja, nem csak a lelket, mert hát előnyben vannak valójában a Barcelona játékosai, de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy Aguirre nem tud áthatolni az FTC. Megint centerbe tett labda, amit nem tud Comilla semmilyen módon magáénak tenni, úgyhogy ezeket el tudják sodorni a betett labdákat centerbe a Fradi játékosai, csak utána a lövésekkel vannak gondok a támadás vezetéssel. 56 másodperc, Manhez kezében a labda, egyelőre egy kissé baloldalra helyezkedik a Fradi támadása, olyannyira, hogy most Argyropoulos nézi, hogy középen Fekete Gergő tud-e bármilyen módon üresen lenni, nem, Manhez távolról, centerbe betett labda középre, ezt nagyon könnyedén Diszommától el tudják sodorni a spanyolok. És egy támadása még lesz a Fradinak a szépítése, de négyjel még nem vezetett a Barcelonita a mérkőzés során, 30 másodperc van hátra az első félidőből. 6-3-ra vezet a spanyol bajnok a magyar bajnok ellen. Jönnek előre Velotto ráadásul, 8 méterről lő fölé bombázza most, nem ért hozzá senki, és maradt 21 másodperc. Nagyon nem mindegy, hogy 6-3 vagy 6-4 lesz az eredményjelzőn a félidőt követően. Mindenféleképpen gólt kellene szerezni. Nem valószínű, hogy adnak majd emberelőnyt a Ferencvárosnak. Nyéki Balázs nem kér időt ebben a félidőben. Aztán lelopják végül Fekete Gergő kezéről a labdát. Nem lesz gól, nem lesz ferencvárosi lehetőség. És ugyanúgy, mint a hölgyeknél, itt is a spanyol csapat vezet egy félidőnyi játék után. A férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntőjében egy fél időnyi játék után Barcelonita Ferencváros 6-3, ennél már csak biztos, hogy jobb lehet a második játék rész. A szó a stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, meghosszabbítja a babaváró hitelmoratóriumát a kormány. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttus a világkupa női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a harmadik, a B-ből Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. 10 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkott a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István és Opavszki Réka jutott döntőbe.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Meghosszabbítja a babaváró hitelmoratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Mindkét irányban szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 19 óra 34 perc van, hogy a szignálban is elhangzott, kéne egy hatalmas nagy hajrá a második félidőre a Ferencváros férfi vízilabda csapatának is a Barcelona ellen, hiszen 3 gólos hátrányban van. Folytatódik a közvetítés, a szó Katona Lászlói.
0: Köszönöm szépen. A Ferencváros réglátott nehézségek közepette. A Prareco ellen a Bajnokok Ligájában idén márciusban kikapott már az FTC, ráadásul hazai medencében 13-9-re. Igaz, aztán sikerült ezt kozmetikázni, amikor a két csapat meg Olaszországban találkozott a középszakaszában a Bajnokok Ligájának, ott 16-14-re nyert a címvédő, de ez most nagyon nehéznek tűnik. Ráadásul nem biztos, hogy Nyéki Balázsék lehet tudják, hogy mi az ellenszer, mert ez a Barcelonéta nagyon erőteljesnek tűnik, és nem csak azért persze, mert a spanyol bajnokságot könnyedén megnyerték, hanem a BL előző középszakaszában is mindenkit megvertek, akit csak tudtak. Hát valójában ez azt jelenti, hogy a Bressával, a Novi Belgráda és az Olimpiákosszal voltak 1-4-esben. Ráúszást Vígvári elhozza, elkezdődik a második félidő. 3 gólos hátrányban a Ferencváros, a BL címvédője 6-3-ra vezet a Barceloneta. Nagyon kellenek a gólok, minél előbb. Mi az, hogy Argyropoulos bele a kapusba Aguirrébe, 7. védése, a 10. kísérletet fog, vagy 10. kísérletből fogja meg ismét a spanyol kapus. Egyelőre ő a meccs embere, és sajnos az a helyzet, hogy Fogelben meg nem akadnak el a lövések, nem változtatott a kapuban Nyéki Balázs, tehát maradt Fogel Soma, 3 védés a neve mellett, 33%-os teljesítmény, ez nagyon... visszafogott. Maradjunk annyiban. Jön a Barceloneta előre. Belotto kezében a labda, centerbe teszi. Ez most rossz átadás. Mandic aztán haza söpri a labdát, mégpedig Fogelnak. Nincs induló ember, de minthogyha egy pillanatra lenne megúszó, de nem fog eljutni a labda Argyropoulos-hoz. Kellett volna az első akcióból mindenféleképpen, hogy gólt szerezzen az FTC. Nem fognak ezek beleférni a folytatásban, de tegnap a hölgyek mutatták azt, hogy nem kell vezetni igazából a mérkőzésen. Elég az 5 méteres párbaj végén egyszer. Mandic olyan 10 méterre, 12 méterre a kaputól, 2 másodperc a támadó időben. Mandic ellövi, blokkoló kézzel megy fölé, mellé. Jönnek a spanyolok, 6 perc, 50 másodperc van hátra a harmadik negyedből. 6-3-ra vezetnek a spanyolok a Barceloneta a Ferencváros ellen. És a szurkolóknak kell űzni, hajtani mindenféleképpen az övéiket, mármint a ferencvárosiakat első körben. Kiállítják könnyedén Mandicot, emberelőnybe kerülnek most a Barcelona játékosai, Barcelona játékosai, de Tórót küldik ki valójában. Úgyhogy a lényegen nem változtat semmit. A Barcelona jöhet, Ecsenikénél van a labda, középen ment Velotto kérné, szemben a kapuval, nem ő az, aki kapja, de Fogel végre véd. Valójában szinte fejbe lőtték. Ecsenike volt az, aki lehet, hogy csak mellkasba bombázta valójában, de védeni tudott Fogel, ez kellett mindenféleképpen. Jön egy újabb kísérlet, Ecsenike szemben a kapuval, ellövi, kapufa, na a kipattanó végre, Fekete Gergőhöz pattan, de megint 8 méteren túlról próbálkozott a Barcelonéta a góllal, hogy legyen góljuk. Hát megint közel jártak ehhez. Vígvári kapja a labdát, aztán a kapustól Fogeltől van megúszó ember, mégpedig Argyropoulos megy be középre. Hát Fogel egy, vagyis Vígvári nagyon üresen és egyedül van. 7 másodperc a támadó időből, senki nem kéri a labdát egyelőre tőle. Most Mandics megkapja, aki csak 10 méterre van az ellenfél kapujától. A szabaddobás után el kell lőnie Mandicsnak, ha csak nem kiállítás, de emberelőny, Mandics nem lövi el. Vígvári, közelebb lehet lopózni egy picit, Mandicsnál van a labda, mellette Vígvári kérné vissza, Mandics egy-két lóba, három is, négy is, aztán Vígvárihoz teszi szemben a kapuval, tovább egyel, Argyropoulos kapufa, a kipattanó megvan legalább, még van emberelőny, 3 másodpercig Mandics, bemutatja és ellövi, és bevágódik, 6-4, hát hogy kiről ment, de hogyan, miként, mindegy, Mandicsnak beírják majd valószínűleg. Az első gólja a szerb világklasszisnak, olimpiai bajnok, minden, ami csak lehet, Európa bajnok is, meg amit lehet, tényleg megnyert már a vízilabda történelem során. Hát ez egy nagyon fontos gól volt Mandicstól. Ő már halmozza igazából az élményeket. 6-4, Mandics első gólja a mérkőzésen, ideje volt már, hiszen azért próbálkozott háromszor a találkozó során, Manhetsnek is van 3 kísérlete, gólja egyelőre nincs, viszont ma is 3-szor lőtt már az ellenfél kapujára, de például Vámosnak nincs még lövése, Varga Vincének sem, az, hogy Vismeg vagy De Tórónak még nincs, az talán nem annyira meglepő. 6-4, 5 perc, 10 másodperc van hátra a harmadik negyedből, labdát szerez a Ferencváros, Vígvári hozza a labdát, túl a félpályán, nincs megúszó ember egyelőre, mellette egy-két játékos, például Argyropoulos az egyik lehetőség, vagy éppen Manherz, úszik inkább oldalra, és Vígvári! 6-5! Hát nem játszik a másik, Vince, akkor nem ordítanék, de Wendel gólt lőtt, és még ráadásul az elsőt is, a második kísérletéből. Egy jó 15, lehet, hogy volt az 20 méter is, hogy vitte a labdát, aztán már úgy látta, hogy ott 8 méterről csak ellővi, ha nincs még előtte, ráadásul blokkoló kéz. 2 gól itt a második félidőben, Vígváritól az első, 6-5, de még mindig a Barcelonétánál az előny. Most már 2 gólt lőtt legalább a második játék részben a Fradi, miközben egyet sem a katalán együttes. Ugyanez volt a forgatókönyv a női bajnokok ligája elődöntőben. Bár ott azért még tartották a harmadik negyedben a San Andreu játékosai a 2-3 gólos különbséget. Figyelni kell, védekezni, mert a Ferencváros most éppen, ha nincs is ember hátrányban, de csikarszögből, nullszögből jön a lövés. Kapufa meg védés, lehet, hogy Fogel is hozzáért, mindegy, jöhet előre a Ferencváros, olyannyira, hogy Manherz szeli át a habokat, előtte egy ember, illetve passzereig ott van Vismeg is előtte, ha úgy adódik, nem, lenyomja azért a víz alá Unai Biel az ellenfelet, Manherzet, Vismeg most kapja meg a labdát, hát ő nem tudja kinek adni, mert már visszazártak a katalánok. Manherz nagyon távol a kaputól, 8 másodperc a támadó időből, Vismeg balszérről ellövi, kipattan aztán Aguiréről. Most kétszer nem tudott védeni, ellenben azért ezt hozzá kell tenni, hogy ez már a 8. volt, amit megfogott a mérkőzés során. Marad a 6-5 a Barcelonetának, de 3 perc 45 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Aguiré most már csak 54%-on, Fogelnek 4 védése van, 40%-on egyelőre. Nincs gólja egyelőre a Barcelonetának ebben a negyedben, az azt jelenti, hogy már 4 perc 20 másodperce nem tudta gólt dobni, bár most Varga Vincét kiállítják a játékvezetők, emberelőnybe kerülnek most a katalánok, sapka nélküli játékosuk is van most egyelőre, Velotto nem lövi el, hát neki van már 3 gólja, inkább középre beteszi, Ecsenike, balkezestről jön a lövés, és aztán kivágódik, jó volt a blokk, meg le is járt a támadóidő, megpróbálta azért Ecsenike, de nem sikerült. A kipattanót azonban összeszedik a Barcelonéta játékosai, 10 másodperc a támadó idejükből, 3 perc, 5 másodperc a harmadik negyedből. Centerbe betehetnék a labdát, elkérné Gomilát, de nem fogja kapni, ha csak nem most, igen. Van segítő kéz, Fekete úgy látszik nem volt szabálytalan, ráadásul Burjánt ütötték, vágták, úgyhogy végül hozzá nem jutott el. 6-5! 3 percen belül a csapatok, nyílt a mérkőzés, de majd ha a Fradi egyenlít, akkor meg végképp az lesz. Manherz visszaszorul a saját térfelére, akkor, amikor még csak 15 másodperc, már csak 15 másodperc van hátra a támadó időből, Fekete Gergő megvárja Manhercet, hagy jöjjön fel ő is a támadással, középen ment szabálytalanság, kiállítás? Igen, nem úsznak visszafelé, Szanahuzsát küldik ki a játékvezetők. Akkor lehet egyenlíteni. Nyéki Balázs még nem is kért időt a mérkőzésen, de hát a spanyoloknál sem volt hasonlóra a precedens. Manherz nem lövi el, szemben a kapuval éppen Jansik. Manherz ellövi, gól! 6-6! Na most Manherz mondja a magáét. Agirének nem túl maradjuk annyiban, hogy a fair play szellemében teszi ezt. Hát Manherz már negyedik próbálkozásra bevágta. Agire nem tudta védeni. Pattintott lövés a rövid oldalra, a jobb sarokba. Agire marad, mármint hétvédésnél. Egyenlő, 6-6, pedig úgy kezdődött a második félidő még, hogy 6-3-ra vezetett a Barcelonita. És az a lényeg, hogy a második félidőben legyen jó a Ferencváros, ugyanúgy, mint a női csapat tegnap. Talán behallatszódik egy kis fradi szimpatizánsok általi örjöngés a szó jó értelmében. 3 gól egymás után ebben a félidőben, 6-6 a mérkőzés állása a Barcelonita Ferencváros férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntő összecsapáson. 21 órától majd a Prorecco az Olympiakos ellen játszik. Legyen az Olympiakos majd a fradi ellenfele, mégis ott a görög csapatban van két magyar, Angyal Dániel és Zalánki Gergő. Hát most emberelőnybe kerülnek a Barcelonita játékos, egy diszommát küldik ki a játékvezetők, úgyhogy védekeznie kell az FTC-nek. 2 percen belül a harmadik negyedben már a csapatok. Egyelőre nincs lövés, csak Cselek egymás után szemben a kapuval. Nem tud lőni Unai Biel. Leszedi a kezéről a labdát, ugyanis Nagy Ákos. Hát ha már balkezesek egymás között, akkor ő is, ha úgy van, Vámossal, vagy éppen Mandiccsal tud játszani össze. Mandics talán ott van, ha minden igaz, Nagy Ákos igen, talán Vámos nincs most éppen a vízben. Vezethet az FTC a mérkőzésen, ilyenre még nem volt példa. Másfél percen belül közeledik Argyropoulos, 8 méteren belül, egyel tovább, Nagy Ákos ballal ellövik a kapusba. Hát nagyon középre ment, Agirre mutatja most szerintem éppen Manhercnek, hogy ha úgy van, akkor ő védeni tud, meg ő tartja a lelket a csapatában, 8. már a neve mellett. 1 perc, 5 másodperc van hátra a harmadik negyedből, Barcelonita FTC 6-6. Ennél izgalmasabb nem is lehetne az elődöntő. Szinte két ugyanolyan erősségű együttes. Hazájuk bajnokságát hibátlanul nyerik meg. Pámos fejéről lejön a sapka, le is dobta valójában, aztán Unai Biel szinte ütemtelenül elvállalja, és a kapu jobb oldalába dobja a labdát. Vámos nem figyelt, vagy hát feltartotta a kezét, csak mellette dobta el Unai Biel. Vogel pedig nem tudta fogni. Talán tényleg a rövid oldalra nem szabad gólt kapni, mondom a kapus oldaláról, illetve talán a blokkoló kéz is ott lehetett volna még jobban. Unai Biel 3. gólja. Csak hogy ne csak Velotto legyen dicsérve az ellenfélnél. Most már Unai Bielnek is van 3 gólja, egyelőre ők ketten 6-ot lőttek. Pecsenike még egyszer talált be, így alakul ki a 7 lőtt gólja a Barcelonitának. 45 másodperc, ismét hátrányban a Ferencváros, középen ment üres ember. És Nagy Ákos az, aki kap egy keresztpaszt Feketétől, de a kapufáról aztán a katalánokhoz vágódik a labda. 40 másodperc, kíméletlenül be kellene lőni a helyzeteket. Nehogy még a végén, hát a Barcelonita azt gondolja, hogy majd a BL döntőjébe tudna jutni. De hát egyelőre ők vezetnek, Fogel véd, kellett Busztoza, aki rá tudott fordulni centerben, de nem tudta aztán belőni, középre lőtte valójában a labdát. 17 másodperc még hátra van a harmadik negyedből, 7-6-ra vezet a Barcelonita. A Ferencváros ellen egyszer még lőhet majd az ellenfél kapujára a Fradi, olyannyira, hogy Mandicsal szemben szabálytalankodik Biel, úgyhogy kiállítják őt, emberelőnybe kerül az FTC. Manherz szemben a kapuval 8 méterre, nem, aztán végül Fekete. Manherz 5 másodperc, Mandics fogja ellőni a kapusba bele, vagyis hát megfogja valójában a jobb sarok felé tartó labdát Agirre. 7-6, továbbra is vezet a Barcelonita. És Agirre nagyon jó a mai mérkőzésen, 9. védése már a találkozó során, úgyhogy hát rá nem lehet panasz, egyelőre ő az, aki ezt a katalán együttest tartja ott, ahol jelenleg van, de 3-1-re nyerte legalább ezt a negyedet az FTC, és a következőt, a negyediket is minimum egyel meg kell nyerni, hogy legalább döntetlen legyen majd a vége. Ugye értelemszerűen, hogyha a rendes játékidőben nincs döntés, azaz egyenlő az állás, akkor jön majd az 5 méteres párbaj. 9 emberelőnye volt már a Fradinak, 7 a Barcelonétának, ebből a 9-ből csak 2-szer tudott gólt lőni a Fradi. Mondjuk a 7-ből 3 se annyira kiemelkedő a spanyoloknál, de ezzel jobban kéne sáfárkodni a Fradinak, mert lehet eljön majd az az időszak, amikor a német-holland játékvezető páros már nem fogja ítélni oly bőkezűen, vagy oly kedvesen a Fradinak a emberelőnyöket. Tegnap a hölgyek, maradjunk annyiban, hogy azért megkapták a lehetőségeket többször, mint éppen a San Andreu. Most jelen állás szerint is többször fújnak emberelőnyt az FTC-nek, mint a Barcelonétának. A Fradinál pedig egyelőre, aki kiemelkedik, talán, bár nincs több gólos, csak egy gólosok vannak, ami azt jelenti, hogy Jansik, Vígvári, Feketedi, Szomma, Manherz és Mandics talált be, de talán Vígvári, illetve Fekete azok, akik a hatékonyságukat tekintve legalább jól tudják kihasználni a helyzeteiket. Manhecnek, illetve Mandicsnak is volt 4-4 lövése, Nagy Ákosnak már 3, abból egy sem gól. Ugye Diszommának is volt már 3, miközben Vámos egyelőre nagyon halk, de hát itt az utolsó 8 perc annak a lehetősége, hogy egy kicsit azért ő is megmutathassa magát, akár a máltai közönségnek, vagy éppen a saját csapattársainak is, hogy lehet rá még számítani. Itt azért sokan vannak, akik nemhogy kétszer, háromszor is nyertek már Bajnokok Ligáját, például Jansik, a Ferencváros, a Fekete, és tagja volt annak a csapatnak, amely még legelőször tudott BL-t nyerni 2019-ben, de hát a tavalyi együttes javarésze az megmaradt, és itt van a Ferencvárosban. Hát a 2014-es Barcelonétál győztes csapatból csak is kizárólag Ecsenike a maradó, a megmaradó. Elhozza a ráúszást Vígvári, ezt 3-1-re nyeri legalább az FTC, úgyhogy jöhet az egyenlítését majd a magyar bajnok. Jansik is a vízben, ott van mellette még természetesen Mandics, illetve a másik balkezes Vámos kiállítás, emberelőnybe kerül az FTC. Mondom, Nyéki Balázs még nem kért időt a mérkőzésen, lehet, hogy nem most kell értelemszerűen azért. Manherz, szemben a kapuval gól! 7-7! Manherz második gólja a találkozón, ezúttal most Agirének semmiféle grimasz nem vág, csak szimplán örül, és visszaúszik. A bal sarokba vágta a labdát, volt egy kéz előtte, de ott igazából csak a kapu jobb oldalát védte, mégpedig Ecsenike, ettől függetlenül megnézte magának Manherz a bal alsó sarkot, oda bepattintotta aztán. Megint remek a kezdés, Nyéki Balázs üzi hajtja az övéit, ugye az elmúlt 10, mondjuk azt, hogy bajnoki döntőt, vagy lehetőséget, hogy megnyerje egyébként a sorozatot, amiben éppen elindul az FTC, azt behúzta, bajnokságok, kupák, mármint Magyar Bajnokság, Magyar Kupa, Szuperkupa, Bajnokok Ligája, ez lehet a 11. egymás után, ez is nagy dolog lenne az FTC-től. Támadnak azonban most a spanyolok, rosszabb eljátszott labda centerbe, mutatja ott Taül, hogy azért őt fogták elég rendesen, nem ítéltek a játékvezetők semmit, 7 perc van hátra a rendes játékidőből, vezethet a Fradi a mérkőzés során először, hát ne olyan legyen, mint a nőknél, hogy majd ötösök után egyszer Vígvári, közelebb kerül lő, Agire kapus védés, a kipattanó ráadásul még Taülhöz pattan, ő pedig hátra teszi, mégpedig Agirének. A teki ez most már a 10. védése a mérkőzésen, Vígvárinak pedig azért már volt lövése, nem is egy, hanem most már a 3., ebből csak egyszer tudott betalálni, 7-7, 6 perc, 30 másodperc van hátra a mérkőzés rendes játék idejéből, döntetlen az állás, középen bent egy Barcelonéta játékos, most egy lövés, távolról lehet, hogy még Jansik is hozzáér, de a lényeg az, hogy fölé vágta a labdát Sanahuja, aki aztán meg végképp nagyon csöndes, 5 kísérlet, most már a 6. volt, amiből nem sikerült gólt lőnie, kontrát ítélnek, időközben jöhet majd a Barcelonéta, Jansik hüledezik, hogy ő nem volt szabálytalan, Manherznek pedig vissza kell úsznia minél előbb, mert az embere megy el mellette Ecsenike személyében, de a félpályához visszarendelik a játékvezetők a labdát, úgyhogy nem tudnak megúszni a spanyolok. 7-7, 6 perc, 20 másodperc a záró negyedből, döntetlen az állás, ha így marad minden, akkor jön az 5 méteres párbaj. Tehát egyelőre még nagyon nyílt a találkozó. Nem úgy néz ki, hogy a Barcelona közelebb tudna kerülni a Fradi kapujához, középen bent szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy emberelőnybe kerülhetnek majd a Barcelona játékosai, és most kikéri az idejét? A spanyolok vezetőedzője a mérkőzés során először tehát úgy ítéli meg a mérkőzésen az egyik vezetőedző, hogy akkor ő most nem akarná véletlenre, vagyis hát leginkább a játékosai gondolataira bízni azt, hogy mi is történik. Fernández tehát úgy gondolja, hogy majd most megadja a lehetőséget a játékosoknak, hogy azt valósítsák meg, amit ő akar. Orián eddig a mérkőzésen annyira nem sokat volt a vízben, nincs is a neve mellett lövés, de hát nem úgy néz ki, mintha őt is bevetné majd ennél a következő lehetőségnél majd a Barcelona a vezetőedzője, és emberelőnybe kerülnek ráadásul a spanyolok, úgyhogy jöhet majd a katalán együttes 7-7 a találkozó állása. Most legalább már ott tartunk, hogy a Fradi többet lőtt kapura, 24-szer próbálkozott, 21-szer Barcelonéta a vámosa kiállított, úgyhogy így kerülnek emberelőnybe most a Barcelonéta játékosai, közelebb kerülnek ráadásul a kapuhoz, Echenique, majd aztán megjáratják szépen keresztpasszokkal a katalánok, olyannyira, hogy most már a baloldalra tevődik át a labda, remek védés, meg blokk is, kellett bizony, nagyon-nagyon kellett, mert Unai Biel majdnem megint meglőtte a maga gólját, már 4-4 járna, de Fogel védeni tudott. 5 perc, 40 másodperc van hátra, a negyedik negyedből 7-7 az állás, és bizony ebben a második fél időben egy gól dobott mindössze a Barceloneta. Ezt ki kell használni. Manherz nem lövi el, ott középen úgy néz ki, hogy sikerült aztán egy emberelőnyt kihasználni, vagy ki erőszakolni a Dizommának, és most Nyéki Balázs kér időt, akkor, amikor még hátra lesz talán egy kicsivel több mint 5 perc a mérkőzésből, mert 7-7-nél először vezethet a Fradi a mérkőzés során, úgyhogy most lehet egy kicsit pihenő szándékkal is, meg taktikai oldalról is megy majd a fejtágítás Nyéki Balázstól, aki tényleg nem tudja azt valójában, hogy milyen veszíteni az FTC-vel például BL döntőt, magyar bajnoki döntőt, vagy kupa döntőt, mindent megnyert, amit csak lehet, úgyhogy írja saját maga, meg a csapata történelmét is. Az a kérdés, hogy az elkövetkező, hát maradjunk annyiban, hogy még egy 15 perc múlva majd kiderül, hogy hova jut az FTC a Bajnokok Ligája elődöntőjét követő, hogy lesz-e finálé ismét, és akkor majd szombaton 21 órától lesz a finálé, vagy majd 19 órától kell a bronzmérkőzésen játszani. Fogel kezében a labda, jöhet a Ferencváros, Unariszt küldték ki, akinek ráadásul ez volt a harmadik hibája, ő kipontozódik. Fekete Gergő teszi oldalra le a labdát a kötélhez, Vámosnál van középenben csak egy ember, Nagy Ákos valójában, de most már beúszott oda Fekete Gergő is. Vámos a keresztpassz után vissza, másik oldalra is benn van! Benn van! Argyropoulos 8-7, vezet a Fradi! 5 perc, 17 másodperc. A görögnek ez az első gólya a mérkőzésen létezik? Bizony, meg a második kísérlete csak mindössze. Jobbról balra Vámos oda teszi keresztbe Argyropoulosnak, aki pedig az üresen tátongó kapuba lövi a labdát, és ezen is egy kicsit Aguirre tudott kozmetikázni, bele tudott érni. 32 gólja van Argyropoulosnak a Bajnokok Ligájában. Hát úgy zárójelben hozzáteszem, hogy ezt növelnie kell, hogy a döntőbe jusson mindenféleképpen az FTC. Most egyel megtoldotta. 8-7, először vezet a Fradi az elődöntő során. Akkor most már meg védekezni kell, és védeni kell az eredmény. Nem egy gólgazdag találkozó. Ugye mostanság általában már jócskán 10-10 gól fölé mennek a csapatok. Az, hogy 10 gól alatt lehet bejut valamelyik együttes a BL döntőbe, az jelen esetben azért kivételes eset. Jansikot kiállítják a játékvezetők, emberelőnybe kerül most a Barceloneta. Védekeznie kell most az FTC-nek. Velotto milyen csöndes itt a második fél időben, de az egész Barceloneta ugyanezt teszi. Középre behúzzák aztán. Taül volt a gólszerző. 8-8. Megkapta oldalt a kötélnél Unai Biel, középre betette a labdát húzásra, Taül pedig aztán szépen jobb kézzel a kapufa mellé teszi, Fogel lemarad, meg hát Manherz is az emberéről. Nem sokáig vezetett az FTC, de legalább arra lehet bazírozni, hogy tudja, milyen a Fradi itt a BL elődöntőjében, hogy vezet a csapat. 4 perc, 45 másodperc van hátra a negyedik negyedből, 8-8. Megkockáztatom, hogy azért lehet 10 gól kell ahhoz, hogy a döntőbe jusson egyik vagy másik csapat. Fekete Gergő szinte a félpályára hátra, ami azt jelenti, hogy Manherz kezében a labda, középe beúszik most, ha minden igaz, akkor Di Zomma. Ketten, hárman is vannak bent centerben. Kicsit tömörül most az FTC, és aztán Manherz távolról ellövi, fogja a labdát. A Gire kapus. Róla megy ki, a sarokból jöhet majd a Fradi. Újraindul a támadó idő, 18 másodperc lesz majd.

Egyből a kapura, majd aztán szépen megjáratja az FTC fekete oldalt, majd aztán középre vissza, fekete megkapja a bal oldalt, középen ment kérni, nem kapja egyelőre, de Torró, keresztpassz, kapufára vágja aztán Manherz, azt gondolta, hogy jobbról jobb kézzel, tényleg szinte új szögből majd meglepheti Aguirre kapust, hát megtörtént, ugye pikáns az ő párharcuk, mert 2023 a Fukuokában az utolsó pillanatban az elődöntőben tudott gólt lőni Manherz Krisztián, azzal a VB döntőbe tudott kerülni a magyar válogatott. Vogel megint védeni tud! Ferrer Valsz volt az, aki próbálkozott. 3 perc, 44 másodperc van hátra a mérkőzés negyedik negyedéből. Szóval Manherz és Aguirre között azért van némi kis perpatvar, meg csipkelődés is a múltból adódóan. Egy távoli lövés mellé, nem lesz újabb gól. Sanahuja a mai összecsapáson egyelőre teljes betli. 7 próbálkozásból egy se tudott bemenni, ami Sanahuja lőhetette, pedig az egyik legjobb játékos talán ebben a csapatban is, meg a spanyol válogatottban is, de hát őt teljesen kiveszi az FTC. 3 perc, 15 másodperc, jöhet a Fradi előre, Pergiropulos, majd aztán Di Somma oldalra, ami azt jelenti, hogy kapás oldalról nem lövi el Manherz, tehát mondjuk azt, hogy egy passzal azért fekete rá tudott fogni a labdára, de kicsúszott a kezéből, és szembe lett volna a kapuval, de volt ott két segítő, Barcelonéta játékos, ezért nem lett lövés, elsodorták a kezéből a labdát, szabályos volt a szerelés. 3 percen belül most beragadnak a csapatok, ami azt jelenti, hogy nincsenek gólok egyelőre. 8-8 az állás. Középen bent Taül kérné megint a labdát, de Torró megfogja őt, illetve Di Somma is ott van. Távoli kísérlet, na most azért Fogelem nem tudnak már kifogni. Próbálkozott Velotto, nem sikerült azonban most gólt szereznie. Szerencsére ő is az első félidőre hagyta a döntési jó döntéseit. Középen bent szabálytalanság, Di Sommát küldik ki a játékvezetők, úgyhogy emberelőnybe kerülnek most a Barcelonéta játékosai, és a labda egy pillanatra azért árválkodott, nem nagyon akarnak felállni a spanyolok, végül is aztán megoldják valahogy, hogy valami kinézete legyen az akciójuknak, blokkoló kéz, és aztán a labdát megfogja, bizony ott van a kezében, de Torrónak, de sikerül Fogelnek elhoznia. 8-8 az állás, egyelőre most egy 2-3 perce nem lőttek gólt a csapatok. Na most talán fekete gól! 9-8! Fekete Gergő! A fontos gólok szerzője ebben a Ferencvárosban, ez a mostani is az, a második már a mérkőzésen. 9-8, 2 perc és 15 másodperc, ami hátra van a találkozóból. Hát Aguirre majdnem kifejelte a labdát, de volt a feje, illetve a keze között valami kis rés, amit megtalált Fekete Gergő. Hű, de kellett ez is. 9-8. Most már jó a védekezése az FTC-nek, mert itt a második fél időben az, hogy kapott 2 mindössze Nyéki Balázs együttese, az teljesen vállalható. 6 lőtt az FTC itt a második játék részben. 2 nyeri ezt a negyedet is a Bajnokok Ligája címvédője az FTC. És 2 perc 15-tel a vége előtt még van időkérési lehetőség, nem arról van szó, mindkét oldalt. De hát, hogy nagy valószínűséggel a nagy számok törvénye alapján majd a holland-német kettős játékvezető páros ítélni fog egy emberelőnyt valószínűleg a Barcelonitának. Most még a középkezdést is nehezen tudják elvégezni Gomila révén a katalánok, de ez most már megtörténik. 6-2 ebben a félidőben a második játékrészben, hát összesítésben pedig 9-8-ra vezet a Ferencváros a Barcelonétával szemben. Középen bent Gomila, eltűnik a víz felszíne alól, hát Vismeg levitte elég rendesen. Időt kér aztán Fernández vezetőedző, úgyhogy az emberelőnyt miután tudomásul vette a Barcelonéta, az a lényeg, hogy majd jöhet a katalán együttes az egyenlítésért. 9-8 az állás, Aguirre kapus pedig nagyon-nagyon jól véd. Úgyhogy ennek is köszönheti valójában a katalán együttes, hogy ennyire izgalmas a találkozó. 11 védés, 55%-on Aguirre. Most már azért Fogel neve mellett is jobbak a számok. 6-szor tudott védeni, 42%.
Hugel Soma neve mellett, még az első

0: másfél időben ez egy ilyen 30 akárhány százalék volt, alig 3-4 védett lövéssel. Erre azért nem nagyon lehetett sok mindent bazírozni, hogy majd Vogel ezzel a statisztikai adattal megmenti az FTC-t, de most már azért jobb a Ferencvárosnak, a támadójátéka is meg mondjuk kikerül, és majd emberelőnnyel jöhetnek a Barcelona játékosai. Hát lehet, hogy azért még ennél az emberelőnynél lesz még egy lehetőségük, mert 2 percen belül a csapatok most már szépen adogatnak. Unai Biel nem fogja előni, azonban letelik a támadóidő, és elpackázzák a katalánok. Azt hitték, hogy valami örök időre szóló emberelőnyük van, meg már jött is vissza valójában Vismeg. Valójában csereként jön most Argyropoulos a helyére. Jön a labdával Jancsik, és zúga mindent bele. Kettővel, hát nem, hogy kettővel, még egyen is alig vezetett a Ferencváros a mérkőzés során másfél percen belül. Jancsik, nem úgy néz ki a Fradi, hogy nagyon gólt akarnának lőni, csak tartogatják a labdát. Rámarkol, ráfog a labdára most Mandic, majd aztán nagyon távol a kaputól, nem fogja Jancsik ellőni, és mivel van egy kiállítás, kiküldik a játékvezetők Unai Bielt, Jéki Balázs az, aki időt kér. Ha nem lövik be, ugye a Barcelona játékosai, azaz nem egyenlítenek, akkor majd kettőt közé tehet az FTC, és ilyen tényleg még nem volt a találkozó során. Kicsit előbb eszmélnek a férfiak, úgy látszik, mint a hölgyek, mert tegnap 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt tudott egyenlíteni De Vries, és azzal lett 11-11 a rendes játékidőben. Itt most a 11 lőtt gól biztos, hogy döntőt ér. Jelenleg 9-8-ra vezet a Ferencváros a Barcelona ellen az elődöntőben. A negyedik negyedből alig van másfél perc hátra, de ha meg lesz a 10. gól, akkor már nagyon közel kerül a Fradi ahhoz, hogy szinte a lehetetlennek tűnő küldetést véghez vigye, hiszen a fél időben 6-3-ra vezetett a Barcelona a Fradi ellen. Tehát ennek a Fradinak, ennek a korszakos csapatnak úgy látszik nem sok ellenfele marad, meg nincs olyan küldetés, amelyet ne tudna megoldani. Vogel hozza a labdát, aztán most már Mandicnál van emberelőnyben az FTC. Unai Biel az, akit kiküldtek ugye a játékvezető keresztbe, jobbról balra, a kötélnél passzolgat az FTC, Vámos egyel tovább teszi, be középre, Fekete nem tudja belőni, blokkoló kézről kapushoz, Aguiréhez kerül a labda, 1 percen belül, de kár érte, ezzel el lehetett volna dönteni a találkozót. Szabálytalanság Manherztől, figyelni kell a védekezésre, meg az embereket fel kell venni, vagy nehogy véletlenül is lőni tudjanak jó pozícióból a Barcelona játékosai. 10 másodperc a támadó időben, hát középen bent úgy látszik volt egy szabálytalanság. Kiküldik Argyropoulos, emberelőnybe kerülnek most a katalánok. Vigyázzunk, kellenek a védekező kezek, nagyon is, és van gól. Velotto megjelenik a második fél időben, hát eddig alig lehetett őt megjeleníteni, nem is mutatta magát, és a negyedik gólja már a mérkőzésen. Egyenlít a Barcelona 9-9, de még lesz lehetősége a Fradinak gólt szerezni. A kérdés az, hogy akarnak-e majd a játékvezetők emberelőnyt ítélni a Fradinak. 34 másodperc a nagy órán, 28 másodperc ugye a támadó ideje a Fradinak. A papíron nem kaphatna ki már az FTC, de előfordulhat az, hogy egy kicsit előbb befejezi mondjuk góllal na Fradi a támadását, és akkor még jöhet a Barcelona, de lehet, hogy nem fognak az FTC játékosai semmiféle olyan lehetőségbe belemenni, ami veszélyezteti ezt a döntetlent, és akkor majd 5 méteres párban jöhet, ha úgy adódik. Nagyon távol a kaputól Vámos, nem lövi el ő se értelemszerűen, hát valakinek majd muszáj lesz. Vámos, 10 másodperc van hátra a találkozó, Vámos egyel tovább, Manherz, 5 másodperc a támadó időből, tovább teszi még egyel, ejtés vagy lövés, a Fradi nem fog gólt lőni, maradt 9 gólnál, jön a Barcelona előre, Aguirre indítani tud, jó az átadása, Unai Biel nem fog lőni, vége, 5 méteres párban jön, nem örülnek ennek a spanyolok, de még a Fradi játékosai, vezetőedzője sem, senki sem, mindenki oda megy a német-holland kettőshöz, szidják őket, ahogy csak lehet, mert hogy volt szabálytalanság, kivel szemben, milyen okból kifolyólag, Nyéki Balázs mutatja az övének, hogy nem kell ezzel most foglalkozni. A Barcelonitánál felrobban a kispad, 5 méteres párbaj fog majd következni, csak úgy, mint a női csapatnál tegnap. Hát abból jól jött ki a Ferencváros. Hozzáteszem, hogy ott is arról volt szó, hogy jobb pozícióban kezdte a Barcelonita az 5 méteres párbajt, és csak az utolsó körben állt vezetésre az FTC, akkor Leimeter az, aki bevágta a labdát, kiállítja, úgy zárójelben hozzáteszem Fernandezt, ha minden igaz, akkor a Barcelonita vezetőedzőjét, Michael Swart, a holland játékvezető. De most akkor jöhet az ötös párbaj, csak úgy, mint mondom, tegnap. Az FTC számára itt a lehetőség, hogy hát egy újabb történelmi tettet hajtson végre. Hát az ötösökkel kapcsolatban ugye a Brescia volt legutóbb, amely a Fradi ellen a Bajnokok Ligájában még a csoportkörben 12-12 volt a rendes játékidő, és ott akkor hát elég könnyedén, de 4-1-re tudta nyerni az ötös párbajt a Brescia. Ugye az is egy veresség a Fradi neve mellett. Nem csak a Prorecco elleni idézőjelben kudarc van ebben az idényben a ferencvárosiaknál, az olaszoktól ki tudtak kapni. De hát a Barcelonitánál mondjuk ilyenre nem volt lehetőség, meg példa. A legutóbb, amikor kikaptak, akkor épp a Marseille-től ebben a Bajnokok Ligája csoportkörben 12-11-re, mondom, a Marseille le tudta győzni a Barcelonát, illetve a bajnokságban még tavaly novemberben a Sabadell, de összvisz ennyi. Na meg hát a Novi Belgrád ugye még az előző évadban, de hát arról most ne is tegyünk említést. A kérdés az valójában, hogy harmadik alkalommal 5 méteres párbajt követően ki az, aki ki fog kapni majd a szezon során, a Barcelonita vagy a Ferencváros? Fogásom a nagy 5 méteres ölő, de hát azért a spanyoloknál sincs annyira rossz helyzetben éppen a kapuságírre, főleg, hogy ezt a mai mérkőzést lehozta a spanyol kapus 12 védéssel, 57%-os hatékonysággal, 40%-on megállt Fogel 6 védéssel. Kérdés, hogy Szakonyi érkezik-e az ötös párbajra? Egy pillanatra úgy néz ki, hogy igen, változtatni fog a Ferencváros. Szakonyi Dániel fog majd lehet védeni az FTC-ben, persze ez csak a lehetősége annak, hogy ne Fogel Soma legyen ott. Bármikor változtathatnak az FTC-nél, úgy, mint tegnap a hölgyeknek Kis Alexandra fogott is egyet, Anton ötösét, majd aztán Leimeter bevágta, így tudott a Bajnokok Ligája döntőjébe jutni a Ferencváros női vízilabda csapata. Most pedig a férfiak egy orosz ruletre vállalkoznak. Itt már tényleg nem biztos, hogy az fog dönteni, hogy hol vannak jobb játékosok, hanem az, hogy ki a szerencsésebb. Agirre a kapuban ő az, aki kezdeni fogja, ha minden igaz, a védést, illetve Manherz az, aki oda megy, lepacsizik azért Agirrével, úgyhogy Manherz lőheti majd az első 5 méterest a Bajnokok Ligája elődöntőjének első sorozatában. Manherz és vele szemben Agirre kapus. Manherz a mérkőzés során lőtt neki már 2 gólt 8 kísérletből. Na most itt egy újabb, egy 9. a mérkőzésem. Manherz Krisztián vagy Agirre? Manherz! Vezet a Fradi! 1-0, de hát ugye akkor van ennek valódi értéke, ha Fogel kivédi azt az ötöst, amit majd dobnak neki, de az is előfordulhat, hogy majd az érkező Sanahuja, aki mondom ezen a találkozón egyszer sem tudott gólt szerezni, fölé mellé vágja, 7 próbálkozásban nincs gólja. Fogel Soma valójában. Sanahuja bevágja a bal felsőbe 1-1-1 kört követően. Úgyhogy egy kicsit most lehűlnek a kedélyek, mutatván a két játékos, Sanahuja, illetve Manherz, hogy itt az ötösökkel nem állnak hadilábon. A mérkőzés során Velottónak volt lehetősége ötös lőni, azt bevágta. Most pedig jön majd egy balkezes, Dusan Mandic, vele szemben pedig Agirre. Jön az 5 méteres kapufa. Lehet, hogy még hozzá is ért Agirre, meg a víze is pattintották. Pattintotta valójában. Mandic rekihagyja. Hát ez nagyon nem volt benne. Hozzáteszem, azért Mandic ezen a mérkőzésen nem a szebbik arcát mutatta. 4 kísérletből csak egy gól. Hatossal Ecsenike, ő dobja Fogelnek be a kapuba. a jobb felsőbe vágja, így két kör után 2-1-re vezet a Barceloneta. Nem kell még aggódni, a tegnap is volt ilyenre példa a nőknél. Fekete Gergő jön, neki jó mérkőzése volt. Dobott két gólt, voltak jó megmozdulásai, kivédi Aguirre. A harmadik sorozatban Mandics után kihagyja Fekete Gergő is. És innen már tényleg Fogelen, a kapufán, meg valahogy a labdán is múlik, hogy fölé mellé szálljon a labda. Unai Biel gól. 3-1. A harmadik kört követően most már az a helyzet, hogy a hármat lőtt a Barcelona, hogy nem lehet hibázni, Vámos. Nem is lőtt az egész mérkőzésen, először fog majd Aguirre kapus kapujába. Vámos bedobja. 2-3, de a helyzet az, hogyha most bedobja a labdát a következő Barceloneta játékos, akkor bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe a Barceloneta. És Vogelnek védenie kell. Jön a lövés és gól, bent van. Ferrer Valls a döntőbe dobja a Barcelonetát. 4-2-re megnyeri ugyanis az 5 méteres párbajt a spanyol bajnok, és története során akár 12 évet követően ismét ott lehet a Bajnokok Ligája legmagasabb fokán, ami azt jelenti, hogy a döntőbe kerül, mert az elmúlt években nem volt lehetősége erre a Barcelonetának. 12 évvel ezelőtt a Radnicskit verték, hát azóta mondjuk spanyol csapatnak sem jött össze, hát most pedig ennek a Barcelonetának meg lesz a lehetősége. Nem lesz címvédés, kétszeres címvédés, mert 2024 és 2025-öt követően a Barceloneta le tudja győzni a Ferencváros. Most az elődöntőben, azaz az FTC nem védi meg a címét. És 10 sikert követően, legyen az Szuperkupa, Magyar Kupa, vagy Bajnokok Ligája, esetleg bajnokság, nem tud győzni Nyéki Balázs együtt. És hát ez benne van, tehát nem lehet mindent megnyerni, de ezt az 5 méteres párbajt nem tudta megnyerni az FTC. Voltak lehetőségei jócskán a Ferencvárosnak, mondjuk emberelőnyök tekintetében, azokat kellett volna valójában belőni, mert 13 emberelőnye volt az FTC-nek, ebből csak 4-szer tudott gólt szerezni az FTC. Hát így nehéz a fináléba kerülni. A lényeg, 9-9-es rendes játékidőt követően az 5 méteres párbajt elveszíti 4-2 arányban a Ferencváros, vagyis a Barceloneta nyeri a Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája első elődöntőjét, így majd a Prodeco Olimpiakos győztese játszhat a Barcelonetával, vagyis valójában a spanyolok várják az ellenfelüket. Szombaton 19 órától majd a Ferencváros a bronzmérkőzésen lesz érdekelt, a Barceloneta pedig a döntőben. Nem lesz ott, tehát ezzel zárjuk a Bajnokok Ligája döntőjében a Ferencváros férfi vízilabda csapata, de a hölgyek igen, holnap 9-től majd az Olimpiakos ellen akár történelmi tettet hajthatnak végre. A szó pedig most azt stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 20 óra 21 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, mint egy közvetítésünkből hallgathatták. A Ferencváros férfi vízilabda csapatának nem sikerült a fináléba jutás a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének első elődöntőjéből. Büntetőkkel a mieink alul maradtak. Tegnap viszont a hölgyeknek ugyanez sikerült, 11-11-es mérkőzés végeredmény után büntetőkkel továbbjutottak, és holnap este majd 21 órakor az Olympiakos ellen játszhatnak az első helyért. Most idézzük vissza, hogy mit mondott a hölgyek egyik legjobbja, Szilágyi Dorottya.
2: A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de mennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
3: Igen, azt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük jól a mérkőzés, kicsit megilletődötten, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél azért sokkal jobb játék kell majd a döntőbe, de nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétel 2 darab 5-öst. Nyilván kell ez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
2: Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
3: Hát az, hogy ez egy igazi csapat. Ezt elmondtam nekik a meccs előtt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok. Jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket nap, minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsék kicsit visszaadott nekünk.
2: Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, az mekkora fegyvertény?
3: Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsénk, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és ott kivétel a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
1: Matajsz Márkot, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallottuk, és akkor most következzék Szilágyi Dorottya.
2: Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
4: Nyilván nagyon-nagyon az öröm, azt gondolom, hogy bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre, és nagyon rosszul kezdtünk, azt gondolom, hogy nem kezeltük jól a nyomást, vagy talán az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont talán a harmadik, negyedik negyedben úgy megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
2: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
4: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás. Talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak. Azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó formában van. Talán a formaidőzítés az jól jött ki most. Nem tudom, nyilván vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigénhiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
2: Ugye azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre? Mondjuk klub szinten ez lesz a legnagyobb meccsed?
4: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazása.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
6: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
7: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
6: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
8: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
6: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
9: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjében, mivel 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől az első elődöntőben. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Guzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. 12 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István, Opavszki Réka és mindkét páros bejutott a döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy a közös köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra, munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, majd egy új térben Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják.
0: Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, mindkét irányban szakaszos torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 32 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Nem sokára kezdődik majd a nyitó mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A Mexikó-Dél-Afrika találkozó 21 órakor kezdődik. Bizonyára lesznek majd meglepetések ezen a világbajnokságon is, de voltak korábban is. Erről beszélgetett Balai Attila és Virányi Zsolt.
11: 2010 után ismét Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Balai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB-döntőt játszott, másrészt például kigondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
12: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103.000 négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével hatolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétásért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német nacionalelf, úgyhogy a svédek A Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
11: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ben ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
12: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, azért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
11: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
12: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
11: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
12: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
11: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
12: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem az olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
11: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetség kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
12: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusebio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
11: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, mert ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
12: Igen, de ellentétes előjele, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es hajti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
11: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
12: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőz Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
11: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiás nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
12: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiás 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűztel azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiás tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtti imádkoztak azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
11: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
12: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtő fogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
11: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
12: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
11: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is volt, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
12: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületrend tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
11: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
12: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kinkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
11: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
12: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedhez soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
11: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog előni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
12: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
11: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
12: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbítottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-at döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtek a brazilok ölelkezni.
11: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy Keberem? És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
12: Igen, egyetértek. Minden idők
11: nyilván
12: számomra.
11: A helyszínen más, de a tévé előtt...
12: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
11: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
12: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezen nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
11: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani a 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
12: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
11: Hát, de minek minősíted?
12: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesést nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
11: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
12: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélre. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb 4 közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
11: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
12: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
11: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
12: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
11: Asamoah Guillen, igen.
12: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül, hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
11: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
12: Védett, és
11: a igen, második van, lövés, igen. Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban, mi nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
12: A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
11: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
12: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt, Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
11: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
12: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
11: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
12: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
11: Itt
12: már
11: hullottak messze, az európai nagy foci nemzetek. Igen.
12: Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
11: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbin Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy, igen, elment első afrikai országként, és végül negyedik lett.
12: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat négybe volt világbajnokságon, az megint

0: Kedves hallgatók, reméljük már mindenki VB lázban ég, hiszen hamarosan kezdődik a nyitó mérkőzés az A csoportban. A mexikói válogatott Dél-Afrika ellen lép pályára. Kollégáink már VB lázban vannak, kapcsolunk Jó Andráshoz, Tóth Bélához és Vukovics Lászlóhoz.
1: Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ilyen még nem volt, perceken belül megkezdődik a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság. Először 48 válogatott részvételével, először három házigazdával, és a viadal történetében mindössze másodjára Mexikó és Dél-Afrika vívja a nyitó mérkőzést. 2010-ben az akkori rendező dél-afrikai együttes egy egyes döntetlent játszott Mexikóval Johannesburgban, és ez az első alkalom, hogy egy korábbi nyitó mérkőzés párosítása megismétlődik. A találkozót még különlegesebbé teszi az a tény, hogy 1970-hez és 1986-hoz hasonlóan ezúttal is az Azték stadion ad otthont az eseménynek Mexikó városban, ahol maguk a kulisszák kiválóak, az időjárás tökéletes, viharnak nyoma sincsen, 22-23 fok a mexikói fővárosban. Délután 13 óra van ott mindösszesen Mexikóban, de az, hogy az Azték stadion a 83 ezer férőhelyes létesítmény teljesen megtelt, az természetesen kitűnő atmoszférát kölcsönöz a találkozónak.
2: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye Mexikó számára ez nem csupán egy nyitány, ugye Tóth Béla is mondta, harmadszor rendez világbajnokságot, ezzel történelmet ér, és bár a statisztikák szerint a házigazdák közös végső győzelmi esélye alig több, mint 2%, a mexikóiak tudják, az Aztekában a számok gyakran háttérbe szorulnak, ezen a pályán világbajnoki mérkőzésen még soha nem kaptak ki. Ugye a túloldalon Dél-Afrika érkezik, amely hosszú idő után tér vissza a futball legnagyobb színpadára. A Bafana selejtező és teljesítménye figyelemre méltó, és egy olyan csapat benyomását keltette, amely készen áll arra, hogy végre átlépe saját világbajnoki árnyékát. Az egyik oldalon a hazai közönség, a tradíció és az Azteca legendája, a másikon az újabb dél-afrikai futballtörténet megírásának

0: Reménye, hogy nagyon-nagyon sok változtatás van itt a világbajnokságon, az egyik az, amit már itt szemmel követhettünk, hogy ugye a himnuszokhoz nem csak a kezdőjátékosok, hanem a teljes csapat felvonult, és ugye érdekessége volt az, hogy a kezdőkörben konkrétan szemtől szembe állt a két csapat, és akkor Vukovics Lászlót is köszöntjük a stúdióban. Te is már gondolom futball VB Lászban égsz.
1: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, mint egy boxmérkőzésen szemtől szembe álltak a csapatok. Nagyon vártam ezt a futball VB-t, nem akarok kitérni, de egy picit muszáj a magyar vonatkozásra, hogy nagyon jó lenne. Legutóbb 40 éve voltunk szintén itt Mexikóban, ugye világbajnokságon. És érdekessége még a mai mérkőzésnek, hogy a két szövetségi kapitány, Aguirre és Bros, 1986-os mexikói VB-n a pályán találkoztak egymással, akkor Mexikó 2-1-re legyőzte Belgiumot, ebben szerintem Aguirre elégedett lenne, a dél-afrikai kapitány pedig valószínű, hogy nem.
2: A két csapat kapitány már a játékvezetővel meg is ejtette a pénzfeldobást. Mexikói részről César Montes, míg a dél-afrikaiaktól a kapus Ronwen Williams viseli a karszalagot. És akkor beszéljünk a kezdő együttesekről, hogyan, milyen összetételben lépnek pályára a csapatok. Mexikóban kisebb meglepetésre Edson Álvarez a középpályáról kimaradt, ott van viszont a kapuban az a Raúl Rangel, aki az utóbbi időszakban első számú kapus volt. Reyes, Montes, Vázquez, Gallardo összetételben a hátvédsor, igazából ez a legerősebb védelme a mexikói válogatottnak. A középpályán a mindössze 26 esztendős Lira, újonc ezen a tornán, mellette Fidalgo és Gutierrez, elől pedig Alvarado, Quiñones és az a Raúl Jiménez, aki bár a negyedik világbajnokságán szerepel, de először kezdő a mexikói válogatottban, és 6 eddigi világbajnoki meccsén még egyszer sem talált be a Fulham csatára.
0: Ami a mexikói, a dél-afrikai kezdőt illeti, hát jól néhány nevet meg kell tanulni, hiszen egészen sok mindenki azért ismeretlen még talán nekünk is és a hallgatóknak. És a kapuban Williams a hátvéd sorban, így ötvédővel áll fel majd a dél-afrikai válogatott, Modiba, Mokazi, Sibisi, Okon és Mudau, ami a középpályát illeti, Adams, Sithole, Mokoena és a támadó sorban Reiners, illetve Foster. Talán a Foster lehet a legismerősebb játékos mindenkinek, a legismertebb, hiszen ő az angol Premier League-ben szerepet vállaló Burnley-ben játszik, 26 mérkőzésen 3 gólt szerzett mindössze, és egyébként a mérkőzés már elkezdődött, a zöld mezben játszó mexikói együttes kezdte el a találkozót a 2026-os világbajnokság első mérkőzését, tehát Vukovics Lászlóhoz fordulni megint egy picit, hogy a két kezdőről egy picit beszéljünk, hogy mennyire vársz sok gólt ezen a találkozón.
1: Nyitó meccsek régen nagyon sok 0-0 volt, esetleg 1-0. Az utóbbi időben azért már megtört a jég, voltak olyan mérkőzések, ahol több gól is esett. Ugye Csercsaszovot említeném, aki Szaúd-Arábia ellen 5-0-ra nyert, ez a nyitó meccsek csúcsa, a legtöbb gólt hozott találkozó. Én örülnék, ha ehhez közelítene a mai mérkőzés, de azt gondolom, hogy ennyi gól talán nem lesz. Én egy kicsit esélyesebbnek tartom a hazai csapatot a közönség miatt is. Nagyon várják ezt. Aguirrenek, a szövetségkapitánynak az 5. világbajnoksága. Nagyon felkészült a 67 éves mester. Ochoának nagyon jó lenne olyan szempontból, hogy 6. világbajnoksága ugye a kapuban. Tehát szoktam mondani, hogy válogatottságot ajándékban nem adnak. Szerintem valahogy pályára fog lépni, ha nem is ma a torna folyamán, de most a másik kapusnak szavazott bizalmat gondolom nem véletlenül Aguirre.
2: Eddig csupán Mexikónál volt a labda, nagyjából egy perc telt el a találkozóból, és a házigazda játékosai adogatnak körbe-körbe. Egyébként 6 játszanak hazájuk bajnokságában ebből a mexikói kezdőcsapatból. Van orosz, olasz, spanyol, angol és szaudi ligában játszó légiósa is a mexikóiaknak. Egy labdaszerzés ezúttal dél-afrikai részről, az aki meg tud fordulni a labdával, az Mudau, és aztán már a védelemben Williamsnél a kapusnál is a labda, sőt ő passzolja ki a baloldali belső védőhöz, Bokazihoz, és az első dél-afrikai labda járatás természetesen nagy fükszó kíséri, mi más ott a helyszínen Mexikó városban. Mudau a jobb oldalon, a dél-afrikaiaknál is javában olyan játékosok, akik hazájukban játszanak, 6, például a Mamelodi Sundownsban, a dél-afrikai bajnokságot uraló együttesben, egyébként pedig Tondela, tehát egy portugál élvonalbeli légiósa, már említett Foster ugye az angol Burnley játékosa és a német másodosztályban játszó Hannoverben pallérozódik az az Ime Okon, aki egy belső védő. Williams a kapus jött zavarba, egy feljebb lépő mexikói csatársorra szemben inkább a biztosat választotta, kirúgta a labdát bedobásra. 2 perc telik el a találkozóból, egyelőre helyzet nélkül.
0: Igen, Williams kapust, ez egy kimondottan erős lőtpassz volt, amit Modiba nem tudott lekezelni, most pedig egy buktatás, a földön pedig nem más, mint Alvarado, úgyhogy Mexikó jöhet most majd a 3. percben egy szabadrugással. Ugye az állás 0-0, nem volt még találat a mérkőzésen, és a nemrégiben említett Modiba volt az, aki buktatta Alvaradot, úgyhogy jöhet az első, amolyan komolyabb lehetőség, pontrugás, ami a mexikói válogatott előtt állhat, és Gutierrez vagy Alvarado fogja majd elvégezni a szabadrugást. Jó kérdés, hogy mi lesz majd, egészen biztos, hogy be fogják hívelni a labdát. Kérdés, hogy jobb vagy bal lábbal érkezik majd ez a szabadrugás. Mind a két játékos ott van, Gutierrez is és Alvarado is, tehát a 4. percben jöhet az első komolyabb lehetőség Mexikó előtt, tehát egy szabadrugás nagyjából 35 méterre a kaputól. Belelövik a sorfalba a labdát, de oldalt ment ki a labda egy dél-afrikai lábról, úgyhogy jöhet majd a Mexikó bedobása. Nem volt túl sok sansz innen, hogy azért belője, tehát azért nyilván láthatunk már nagyon sok tornán hatalmas gólt egészen messziről szerezni, de hát azért itt talán többre mentek volna azzal, hogyha beíveli a labdát, és akkor jöhet majd a bedobás, amit elvégeznek majd. A mexikaiak Reyes a labdával, keresi egyelőre a lehetőséget, nem talál még szabad társat, most jönnek az üres mozgások, és akkor Jimenez vette célba, Jimeneznek a fejese jó, Alvarado, jobbján Reyes néz fel be, és íveli a labdát, ott érkezik egy jó lövés, és hogy mekkora védés volt ez Williams-től. Az első komolyabb lehetőség a mérkőzés 5. percében. Jimenez volt az, aki célba vette a kaput, nagyon jól érkezett ez a beadás a jobb oldalról Reyes-től, és Jimenez pedig bal lábbal célba vette a kapu jobb alsó sarkát. Ej, mekkora védés volt ez itt a mérkőzésen Williams-től, tehát egy hatalmas bravúrt láthattunk. Hát ez egy komoly lehetőség volt, és akkor jön a szöglet.
2: Méghozzá bal oldalról jól tekeredik a labda, és a kapus most öklözni tudott, van még a 16-oson belül, visszaemelik a mexikóiak, fölfejeli egy védő, Jimenez megcsúsztatja, és most talán felszabadul a dél-afrikai kapu, de rövid ez a tisztázási kísérlet, végül csak sikerül elhozni a labdát. Ezen meglódulhatna akár Reyners, megtartja a labdát, tovább játsza, aztán Szitolnak, és felzárkózik most már több csapattárs, egy kiugratási kísérlet a 16-oson belülre, ez Fosternek egy picit hosszú volt, úgyhogy ez az első dél-afrikai kontra, ez elhal, mert hogy a kapus Ranhel összeszedi a labdát, és megvan a mérkőzés első nagy helyzete, Jimenez lövését tenyerelt oldalra, tehát Williams kapus, nem tudom, hogy itt a csatár lövésénél mit gondolsz, Laci, hogy a jó sarkot célozta-e Raúl Jimenez?
1: Reyes gyönyörűen adta be a labdát vissza a második hullámba érkező Jimeneznek, aki egy picit nem jött ki jól a lépés, és nem tudta teljes erőből meglőni a labdát, ezért volt esélye Williamsnek a hárításra, de így is nagy bravúr volt. Ha ezt telibe eltalálja, akkor nincs esélye a kapusnak.
0: Dél-afrikai labdajáratás követően pedig hát el is adják egészen korán a labdát. Foster nézett fel, és a jobb oldalra tette volna a labdát, de ez nagyon-nagyon pontatlan volt, úgyhogy jöhet majd a mexikói válogatott egy bedobással, Gallardo el is végezte, és akkor hátul megy a gurigázás. Montez kérni el a labdát, a mexikói válogatott csapatkapitánya, de egyelőre nem kapja meg Vázquez, aki tologatja, és kérné, hogy társa kérjék a labdát, de egyelőre mindenki csak hátrálna, most bal oldalra kiteszi Gallardónak a labdát, fölnéz, nem tudja előre tenni, mert már letámadta ott őt Mokoena, úgyhogy inkább vissza kell tenni, és akkor hátul beszáll. Most már Montez is előbb is elkérte a labdát, most kapja még csak meg, aztán tovább tette azon a Reyesnek, és hátul megy a gurigázás, és egészen magasan letámadnak a dél-afrikai játékosok. Úgyhogy ki kell onnan hozni a labdát, Vázquez tolja meg, már a dél-afrikai térfélen jár a labda. Majdnem mindegyik mexikói játékos átlépte a térfelet, tehát a bal oldalt Gallardo fölnéz, megtolja a labdát, onnan be tudja adni, nem, de talán kiharcolt és szögletet bizony. Mudau volt az, aki remek ütembe csúszott be, így megakadályozott egy veszélyesnek mondható beadást, és igen, bizony, róla pattant ki a labda, ez nem volt egyértelmű, de akkor jöhet majd a mérkőzés második sarokrugása, mondom én, de nem. Kirúgás következik, én Isten bizony úgy láttam, hogy Mudauról ment ki a labda.
1: Nagyon jó reklamált a dél-afrikai játékos, sikerrel, kirúgással folytatódik
0: megvett
1: a mérkőzés.
0: Megvett a játék, az egy szenzációs.
2: Méghozzá 44 éves brazil játékvezetőt, Filton Sampaiót sikerült némiképp átvernie itt a dél-afrikai játékosnak. A 3. világbajnokságán fújja a sípot Sampaio. 2018-ban és 22-ben Katarban is része volt a FIFA keretének. a széleken honfitársai Bruno Pires és Bruno Boschilia, a negyedik játékvezető paraguayi, még a VAR szobában egy kolumbiai játékvezető a főnök, Nicolás Gallo.
1: És említsük már meg itt, ha a játékvezetőkről beszélünk, hogy a magyaroknak micsoda játékvezetői voltak, ugye Zsolt István, vagy Palotai Károly, ugye Púl Sándor, Kassai Viktor, de sajnos, hogy nem csak hogy a válogatottunk, hogy magyar játékvezető sincs jelen pillanatban a VB-n. Hát
2: nagyon szóba sem jön, tehát ahhoz először az UEFA keretben kellene mondjuk Bajnokok Ligája vagy Európa Liga mérkőzéseket kapnia egy magyar játékvezetőnek. Újabb dél-afrikai bedobás következik majd, ugyanis rárugták a labdát Gallardóra, jöhet majd a jobb oldalról, saját térfeléről Dél-Afrika, amely tehát legutóbb 16 esztendővel ezelőtt játszott a világbajnokságon. Akkor házigazdaként nem jutott tovább a csoportból, egyébként a negyedik világbajnokságán pályára lépő Dél-Afrika még egy ízben sem tudott a csoportkörből tovább jutni, de aztán most egy nagy hiba, ott a helyzet lassan a mexikóiaknál, egy lövés, Quiñones találatával megszerzi a vezetést Mexikó. Még az első 10 percben megszületik a találat, egy óriási dél-afrikai hibát használnak ki a mexikóiak, és Quiñones találatával megvan a vezetés. A 23. válogatottságán mindössze a harmadik gólja Julián Quiñonesnek, aki egyébként a szaúdi bajnokságban játszik, kiváló formában teljesítette ezt az idényt, mert 31 bajnoki mérkőzésen 33-szor talált be, és a kolumbiai születésű játékos azt használja ki, hogy Williams kapus középre passzolja a labdát CBC-hez, aki könnyelmű, elveszíti, és a labdát, amit 16 méteren megkap egyébként Szitol hibáját követően, Quiñones szemben a kapuval, éppen a kapus lábai között lövi el egy életerős lövése Quiñones, ezzel tehát előnyben Mexikó, és a házigazda, hát te azt hiszem, hogy megérdemelten szerezte meg a vezetést 9 perc elteltével.
1: Maximálisan megérdemelten, és készültek erre a mexikóiak, hogy a dél-afrikaiak nem fogják elrugdosni a labdát. Ez egy nagyon kockázatos labdakihozatal volt, 20 méterre a saját kapujától háttal a mezőnynek akart lefordulni a dél-afrikai játékos. A mexikói remekül vette el a labdát, ütközött vele, és gyönyörű gólt láthattunk utána a labdaszerzésből. De egy tudatos dolog, a dél-afrikaiak meg belesétáltak abba a csapdába, ugye nem akarják elrugni a labdát, de van az a szituáció, amikor muszáj. Itt szépen akarták kihozni, erre most ráfaragtak.
0: Épp azt szerettem volna elmondani, egyébként közben szabálytalanság a félpályánál egy mexikói játékos buktattak, és talán jöhet majd a mérkőzés első sárgalap is, mert a brazil játékvezető annyira nagy rösssel szaladt oda, de Mudau volt egyébként buktatta a mexikói játékost, és talán lap most még nem lesz belőle, de folytattam azt, amit szerettem az előbb mondani, hogy de Dél-Afrika 9 világbajnoki mérkőzésében, hogy egy sem végződött 0-0-ra, eddig két győzelmű Szlovénia és Franciaország ellen szerezték, és a szlovéniai ellen is siker az egyetlen kapott gól nélküli meccsük is a VB történetében, de mire szerettem volna ezt elmondani, addigra már ugye Mexikó lőtték gólt, és ugye 1-0-ra vezet a 11. percben. Kérdésem az egyébként tök, Laci hozzád szólna, hogy én alapvetően úgy számoltam ezzel a mérkőzéssel, hogy itt azért ütni-vágni fogják egymást. Tehát nyitó mérkőzés, mindenki nagy lendülettel oda szeretné tenni magát, mindenki fel van spanolva nagyon adrenalinnal, és azért itt már kezd megjönni, főleg úgy, hogy a Dél-Afrika szeretné megmutatni magát ismét.
1: Hát testközelből tudok mondani olyat, hogy voltunk San Diego-ba futballmérkőzésen, és átmentünk ugye határos Mexikóval, egy másodosztályú mexikói csapattal edzőmeccset játszani. Na, ott nem működtek a szabályok. Tehát ott hiába volt játékvezető, ott egyszerűen nem vette elő a sípját, és ott minden történt, ami a futball a szabályos, tehát keveredtek a küzdő sportágak, és ez csak egy mexikói másodosztályú csapat volt, tehát ott élet-halál harcott a futball, és minél följebb itt ezen a szinten meg már nagyon komoly futballtudás is van, ugyanavval a mentalitással. A dél-afrikaiak is fölveszik ezt, jól érezted, hogy itt egy kemény, cikrázó mérkőzés lesz. A mexikóiaknak a legjobban alakul, mert most az dél-afrikaiak előbb-utóbb kijebb fognak jönni, és sokkal több területük lesz.
2: Csak hát egyelőre a dél-afrikai válogatott alig jut el a mexikói térfélre, és alig van a labda egyébként a sárgamezes vendég együttesnél. Szögletet harcol ki Raúl Jiménez, egy hosszú indítást követően Mudau tisztázott a sorok rúgásra. Megint a bal oldalról próbálkozhat majd ennél a szögletnél a mexikói gárda. Jön előre Montes és a másik belső védő Vázquez is, mind a két közép hátvéd remekül fejjel. Általában az ő fejét keresi minden szögletnél a pontrugást elvégző játékos. Újabb tiszta fejes, Jiménez bólintotta, hát jócskán magasba a labdát, az égből aláhullót aztán összegyűjti Ronwen Williams a kapus. Ezzel tehát ezt megúszta a dél-afrikai védelem, de Jiménez nagyon háborítatlanul tudott bólintani. Kidobott labda, Adams fordulhat, és egy nagyon hát rossz indítási kísérlet attól a Jadon Adams-től, aki hazájában a Mamelodi Sundowns együttesében játszik, egy 25 éves középpályás. Eltelik a találkozóból 13 perc a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Mexikó, Dél-Afrika 1-0.
0: Ha csak az elmúlt 14 percet nézzük, akkor azért Jiménez meglőheti magát ezen a mérkőzésen. Ugye az elmúlt szezonban 36 mérkőzésre lépett pályára Fulham mezében, Fulham színeiben is 9 gólt szerzett, ha csak a csapatot nézzük, és ugye itt azért már jócskán sok lehetősége volt, ha csak 14 percet nézzünk. Most pedig egy dél-afrikai labdaszerzés, és itt hol az, aki fejeli a levegőbe, aztán most visszakerül egészen hátra, és ott kell lekezelniük hátul a dél-afrikai játékosoknak. Bokázi az, aki most megtorpan egy pillanatra, nem tudja hova adni a labdát, aztán pedig érkezik Adams, szívesen fölveszi, és megpróbálja ő szervezni hátul a labdát, de mondjuk már Williams is elkérné a dél-afrikai kapus, inkább ki a jobb oldalra Mudoának. Mudaúnak, bocsánat. Az előretett labda pedig egészen pontatlan volt, úgyhogy jöhet majd egy mexikói bedobás a mérkőzés 15. percén, amikor a Mexikó 1-0-ra vezet a dél-afrikai válogatott ellen. Egyébként, ha csak a FIFA ranglistát nézzük, ugye Mexikó a 14. helyen tartózkodik jelenleg, míg Dél-Afrika a 60. helyen találja magát, és akkor a bedobás követően pedig labdát tud tartani Jiménez, sőt jó volt a passz továbbítás, ott pedig a félpályán egy buktatás, és akkor a brazil játékvezető egészen sokáig kivárt, előnyszabályt adott, de ez már jócskán letelt így, és a buktatás követően pedig majd jöhet ismét egy mexikói szabadrúgás. Mokoena volt az, aki ott csúnyan szabálytalanságot követett el, bocsánat, Szithol volt az, érdekesek ezek a lassítások, egy biztos, hogy Szithol volt, aki buktatta ott a mexikói játékos, és akkor jöhet a szabadrugás, ahogy említettem. És hát így egy további újítás a világbajnokságokon is, hogy a játékvezetőkre is rá van szerelve egy GoPro, egy kamera, és ebből a szögből is lehet látni például a gólt, amit Quiñones szerzett még nem régiben. Úgyhogy azért tele vagyunk újításokkal, amit egyébként fontosan önöknek is adagolni fogunk, hogy mire kell itt számítani. Közben a pályán történnek az események, mert hogy nagyszerű labdát kapott Gutierrez, és ő forgolódik, két dél-afrikai játékos is visszaért közze. Szerintem Gutierrez már szabálytalankodott bizony pont a partjelzővel szemben, és ez be is intette, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugás kifelé. Dél-Afrika végezheti el a 16. percben.
2: Megilletődőtnek tűnik a dél-afrikai válogatott, Laci.
1: Megilletődőtnek is tűnik, meg egy nagyon picit a mexikóiak képzettebb játékosokból állnak, tehát nem akartam, mert azért váltottam, hiszen finoman fogalmaztam, igen. Tehát próbálják eltüntetni, hogy gyengébb csapatnak az az esélye van, hogy itt tördeli a játékot, a lehető legkeményebben játszik, amit a szabályok engednek, próbálja azt, hogy minél kevesebbet legyen játékban a labda, és ha majd lesz egy pontrugás lehetősége, vagy hátra lesz egy hiba. Most először van az, hogy négy paszt ad egymáshoz a dél-afrikai csapat az ellenfél térfelén, mexikóiak visszaálltak, de eddig abszolút a mexikóiak szája íze szerint alakult a mérkőzés.
2: De aztán belelövik a blokkba a labdát a dél-afrikaiak, Modiba gyűjti be a bal oldalon, ott vannak még a mexikói térfélen a sárga mezesek, egy beadási kísérlet Bokázitól, ezt is elhárítja a mexikói védelem, és aztán már egy újabb kemény szabálytalanság, egyelőre lap nélkül, na hát egészen eddig vezett a mérkőzést Sampaio sárgalap nélkül, a világbajnokság első sárgalapos figyelmeztetését a 17. percben a dél-afrikai Mokoenának kapja. Hát itt keményen lépett oda Fidalgónak, Teboho Mokoena tehát a sárgalapos játékos, aki egyébként óriási munkabírású, szabadrugás specialistaként jellemezték őt a dél-afrikaiak. A passzjátékát kiemelkedőnek tartják, nem tudom, hogy az ilyesféle ütközéseket mennyire gyakorolja hazája bajnokságában, de most Fidalgó volt a szenvedő fél. Egy sárgalap tehát a mérkőzésen, amiből most már eltelik bő negyed óra, 18. perc, Quiñones találatával vezet a házgazda Mexikó 1-0-ra Dél-Afrikával szemben.
0: Laci, ezeket a belépőket tekintve erős megfogalmazás az, hogy osztálykülönbség van a két válogatott között? Mert nagyon-nagyon elkésnek ezekkel a belépőkkel, és eléggé durva belépők ezek.
1: ez pont ebből fakad, ami a kérdésed alapul, hogy sokkal gyorsabbak a mexikóiak, hamarabb reagálnak. A dél-afrikaiaknak valamit tenni kell, hogy ne tudjanak rágyorsítani a középpályán, és ők szeretnék megszerezni a labdát, tehát nem úgy megy oda, hogy agyon rúgja, csak pont ebből fakadóan késik le egy-egy ütemet, és ebből jönnek ezek a faltok. Idehoznám most a magyar-kazasztán mérkőzést, ahol ugyanezt láttuk a kazahoktól, ahol túlfűtötten tényleg lehetett volna 3 piros lapot is kiosztani. Ha ez így folytatódik, itt nem vagyok benne biztos, hogy 11-en fejezik be a dél-afrikaiak.
0: Egészen magasan támad le továbbra is a dél-afrikai válogatott, de teljesen nyugodt vérmérsékletre adogatják hátul a mexikóiak a labdát. Vázquez, aki továbbra is szervezi egyébként ott a játékosokat maga előtt, hogy ki hova helyezkedjen. Angel Kapus is becsatlakozik most már a játékba, de hát nincs okuk arra, hogy siessenek, hiszen vezetnek, ugye 1-0 a 19. percben, most kerül fel a labda Jiménez felé, jó a csúsztatás, de ott nincs társ, hogyha volt is Quiñones, ő azért jócskán le volt maradva, úgyhogy most labdaszerzés, ami a dél-afrikaiakat illeti, Williams az, aki fölnéz, a bal oldalra szerette volna tenni egy pillanatra a labdát, de megtorpant, és most ő is széttárja a kezét, hogy nincs mozgás, kitenni a bal oldalra, ott van mellette Okon, de hát nem tudja neki sem adni, inkább gondol egyet és felrúgja, a pálya bal oldalát vette célba. Ott Reynes szeretett volna fejelni, de védője megelőzte, úgyhogy mexikói labdaszerzés, és jó az indítás a bal oldalra ismét. Alvarado, itt van keresni valója a mexikói válogatottnak, jó a továbbítás is. Visszakapja Alvarado, segíteni Reyes, nem ő kapja, hanem Gutierrez, aztán vissza megint, most Reyes. Jó bejátszott labda, jó az átvételés, és ott megindul üresbe Fidalgo, a lövés pedig jócskán mellé megy. Quiñoneznek azért van lövőkedve, ezt láthattuk az első gólnál is, és most is megpróbálta, azért nagyjából 20 méterre a kaputól, a kapu bal felső sarkát vette célba, az oldalháró ugyan rezgett, de ebből nem született gól, sőt, még ugye kaput eltaláló lövés sem, tehát a 20. percben érve Mexikó, Dél-Afrika 1-0.
2: Amikor Mexikó házigazda volt a világbajnokságokon 1970-ben és 1986-ban, akkor rendre eljutott a negyed döntőbe a válogatott. Egyébként Katarban a csoportkörben fejeződött be Mexikó számára a VB, azt megelőzően pedig sorozatban 7 alkalommal a legjobb 16 között ért véget a mundiál a mexikói válogatott számára, amely legutóbb 1990-ben nem vett részt egy világbajnokságon. Azért azt kijelenthetjük, hogy a közép-amerikai ország válogatottja meghatározó tagja a világbajnokságok történetének. Dél-afrikai labdajáratás a felező vonal közelében visszapasszolja Mudau a védelem tengelyébe, Okon bevonja a kapust, Williamset is, 20 perc telt el a találkozóból, most megint hát egy eddig párját ritkító módon a dél-afrikaiak tartogatják a labdát. Egy indítási kísérlet Sibisitől, Mudau a jobb oldalon, és felfejlődik ez a támadás. Adams hozzá a mexikói térfélre, de aztán a csatár háta mögé passzolja, ezt Montes füleli le, és most már a középső védő előre törve próbálja fölhozni a labdát, őt rúgja meg az őt üldöző Mudau, aki egyébként jobb hátvéd létére átkeveredett a bal oldalra. Ez a szabálytalanság sárgalap nélkül marad, a játékvezető csupán pontrúgást ítél Mexikónak, messziről csúszott egyébként Mudau, a labdát nem találta el, Montes lábait viszont igen. Mind a két szakvezető talpon, egyébként mind a ketten ősz hajjal most már, Hugo Broz, a dél-afrikai mester, valamint Javier Aguirre, aki szakvezetőként, szövetségi kapitánként harmadjára segíti hazája válogatottját, 2002-ben és 2010-ben volt ott még a kispadon a mexikói együttesnél. A labda ismételten a hazaiaknál.
0: Quiñones pedig előre teszi Jiméneznek, aztán visszakapja a labdát Gutierrez, és már megint Alvarado az, aki a pálya jobb oldalán elindult. Reyes a jobbján nem ő kapik, betekeri a labdát, onnan kifejelik. Ha jól látom, Okon volt az, és akkor most itt kihozhatná a dél-afrikai válogatott a labdát, sőt, talán ki is tudja. Foster forog egy picit, és kérdés az, hogy majd kijön a bedobása, közben itt van a helyszínen Cafu és Roberto Carlos is, korábbi legendás brazil játékosok, és egyébként, ha már brazil, ki szerettem volna emelni a játékvezetőt, hiszen szerintem remekül vezeti a mérkőzést, de ahogy csak megnéznénk a bookmakereket, szerintem egészen alacsony most már a szorzó arra, hogy lesz a piros lap a mérkőzésen, mert ütik vágják egymást, vagy leginkább a dél-afrikai játékosok gyepálják a mexikóiakat.
1: Igen, de gondolniuk kell arra, hogy még van két csoportmeccs ezen kívül, és ha kipontozódnak, nem hiszem, hogy a dél-afrikaiak olyan nagyon tudnak minőségbe pótolni játékosokat, pláne, hogyha a kulcsemberék közül közben kiejtette a mexikói kapus a labdát.
2: Jön egy beadás, és ezt a Mexikói védő Gallardo blokkolja, egy dél-afrikai szerint kézzel mehet tovább, azért egyelőre a két kapus, Rangel első labda érintése sem a magabiztosságról árulkodott, Williams hibája pedig egyenesen egy gólhoz járult hozzáigazott, a csapattárs is hibázott, Szitol, miközben újabb sárga lap, ezt mexikói játékos kapja még hozzá Brian Gutierrez, mert hogy megrúgta azt a Mokoénát, aki megtolta a labdát, és hát jelentősen ütemet tévesztett itt Gutierrez, a mérkőzés 23. percében járunk, tehát a félidő derekánál, és már a második sárga lapot osztja ki Wilton Sampaio játékvezető. Annyit hozzáteszek, hogy Mokoéna szintén tévesztett egy ütemet, mert egy ütemmel később esett el az ütközés követően, de az tény, hogy elérte őt a becsúszó Gutierrez, úgyhogy szabad rúgás jó helyről.
0: De a játékvezetők is sok ütemet tévednek egyébként, tehát nagyon-nagyon sokat kivárnak.
1: Itt, aki arra fogad, hogy 5 sárgalapnál több lesz, az sok pénzt tud keresni ma, mert itt olyan szikrázó összecsapások vannak, hogy itt ebbe szerintem nem nagyon tud tévedni. És most eszembe jutott egy régi nagy mexikói sztár, Hugo Sánchez, aki az Atletico Madrid, Real Madrid óriási játékosa volt. Volt egy legendás gólöröme, ez a Salto, fantasztikus futballista. Szép emlékek jutnak eszembe, és ahogy mondta Béla, amikor rendező volt Mexikó, mindig bejutott legalább a negyed döntőig.
0: És akkor jöhet a szabadrugás, amelyet majd Dél-Afrika fog elvégezni. 24. percben Mokoéna a labda mögött. Nyilván a magas emberek már bent vannak, érkezik is a labda. Veszélyesen jött, de sikerült kifejelni, és a kifejelt labdát pedig meg kell menteni. Vissza is teszi a labdát Mokazi, és ez kijön, sőt, hozhatja is a labdát. A gólszerző kinyon ez, de inkább hátra teszi, sőt, jöhet majd egy híró szabadrugással a Mexikó válogatott les miatt. Nem egészen láttam a videófelvételeket, mert nagyon sokszor elkapkodják egyébként előrünk a képet.
2: Kirúgást ítélt a játékvezető.
0: Ivószünet van, elnézést. Ivószünet van, hiszen a 25. percbe lépett a mérkőzés.
1: És az nagyon érdekes, hogy 21 óra 6 perckor kezdődött a találkozó, igen, a 3 perces ivószünet, tehát majdnem 10 perccel hosszabb lesz minimum az első félidő.
2: Ebben a csoportban egyébként Mexikó és Dél-Afrika mellett szerepel még Dél-Korea és Csehország. A két együttes majd hajnali 4 órakor mérkőzik egymással Guadalajarában. Ami a folytatást illeti, a mexikói válogatott Dél-Koreával majd egy héttel később, június 19-én Guadalajarában találkozik, aztán Csehország ellen zárja a csoportkört, míg június 18-án a dél-afrikaiak Csehország ellen folytatják, és egy héttel később Korea ellen zárják a csoportkör Monterreyben. Annyi, hogy majd Dél-Afrikának utaznia kell, mert Atlantában, tehát az Egyesült Államokban játssza a második csoportmérkőzését. És hát jó néhány újítás már szóba került itt a világbajnokságokat illetően. Újítás ez a 3 perces ivószünet, ami jelenleg is tart az első fél időben, és azt hiszem, hogy beszélhetünk a játékvezetést illető újításokról is, hiszen jó néhány olyan szabályváltoztatást hozott a FIFA, ami azt szorgalmazza, hogy minél gyorsabb legyen a játék folytatása, újraindítása.
1: Igen, ez abszolút támogatja a jó futballt, és ez a 3 perces ivószünet, ez ugyanaz, mint a kézilabdában az időkérés. Tehát itt az edzőnek
2: hát
1: van az ideje bőven.
2: Fel.
1: Tulajdonképpen igen, és ez nagyon jó dolog, mert mind a két edző bele tud nyúlni, el tudja mondani még élesbe, hogy most mi történik valóban a pályán abban az első 22-23 percben. De a játék a futballtól egy kicsit idegen, hogy sokat áll a játék, de mindenki alkalmazkodik hozzá, de a játékosoknak ilyen melegben szükségük van az ivószünetre.
0: És egyébként nagyon érdekes, hogy ha egy futballista a játékvezetői döntés elleni tiltakozásról elhagyja a pályát, ugyancsak piros lapot kaphat. Ugye ez azokra a hivatalos személyekre is vonatkozik, akik felszólítják erre a játékosokat. Amennyiben emiatt félbeszakad egy mérkőzés, az ellenfélnek ítélik meg a győzelmet, de mivel a VB mezőny 32-48 válogatottra emelkedett, a sárga lapokat nem csak a negyed döntő után, hanem a 3 csoportmérkőzés követően is eltörlik. Most már mindent értek, ami a dél-afrikai válogatottat illeti.
1: Hát igen, ez így más megközelítésbe teszi az egész történetet, mert így akkor szabadon lehet rugdosodni. Tehát ez nem teljes, én azt gondolom, nem akarok nagyon okoskodni, de nem teljesen átgondolt szabály, mert a második kör után, mondjuk a harmadik kör előtt valakinek csak egy sárgája van, akkor az úgy rúghat, mint nem akarok most durva példákat hozni, de itt veszélybe kerülnek azok a játékosok, akik jól cseleznek, gyorsak, mert odapakol, úgyis eltörlik utána a sárgalapokat, és figyel arra, hogy ne állítsák ki. Tehát ez hordoz magába veszélyt.
2: A berobást, szögletet 5 másodpercen belül el kell végezni, a lecserélt játékosnak 10 másodpercen belül el kell hagynia a pályát, tehát vannak hasonló játékvezetői újítások, de hát majd erről beszélünk hosszabban, hogyha példa lesz rá a mérkőzésen. Folytatódott a találkozó a 3 perces ivószünetet követően, a mexikóiak kirúgásból hamar elszórták a labdát, 28. percében tart a találkozó, Quiñones találatával vezet Mexikó, viszont most a labda a dél-afrikaiaknál saját tér felén. Egyébként a vendégegyüttes Williams kapus passzolja ki Bokánzihoz, a középső védő hosszan indít, Foster kereste volna, elfejelik a mexikói védők, ott van még a labda, egy hiba, most erre Modabi csapott le, Bokázi visszakerült tehát a középső védőhöz, de most már a mexikói térféle Mokoena megurítja a védelem tengelyébe Okonhoz, és Kin Sibisi a jobb oldalon. Mudeu, ő a szélső hátvéd, nagyon sokat jár föl, most éppen elveszíti a labdát Citol. Négyen vannak elől a mexikóiak, de létszámfölényben a dél-afrikaiak, egy indítási kísérlet, Quiñones a bal szélen begyűjti a labdát, visszateszi Gallardónak, most már a mexikóiak szövegetik a saját akciójukat, egyelőre beadás nincsen, ott maradnak a bal oldalon, Gallardo passzolta tovább Fidalgóhoz, sőt visszaemelik a védelem tengelyébe Vázquezhez, aki lehet, hogy a kapusát is bevonja a játékba, így is van Ránhelt. Egyelőre ott tart a mérkőzés, hogy Quiñones találatával vezet Mexikó, és Dél-Afrikának még nem volt kapura lövése sem.
0: Félelmetes egyébként az, hogy a pálya bal oldalán, ha a dél-afrikai szemszögből nézzük, mennyire sebezhető a védelem. Ugye Modibán nagyon sokszor előre húzódik, és hiába az ötvédős rendszer, ugye Álvarádó megint teljesen egyidő szaladhatott fel közben. Gutierrez kap egy labdát, már a 16-oson belül befelé tör, lövés, elakad egy dél-afrikai védőben. Okon volt az, aki jól takarta a szöget, és Mudeu már fel is szabadít, előrevágja, szóval Laci, azért Álvarádó megint nagyon-nagyon üresen volt a pálya jobb oldalán, és egyébként nem az, hogy a csapattársai sem vették észre, még a dél-afrikai játékosok sem mentek oda.
1: Igen, de látszik, hogy erre tudatosan készült Mexikó, azért itt a mai világban minden rendelkezésre áll videóról, ismerik egymást az ellenfelek, föl tudnak térképezni minden csapatot, és itt ez egy teljesen tudatos dolog, hogy ott az üresen hagyott területre befutnak. A dél-afrikaiaknak meg van szervezve nyilván, hogy kinek kéne kitolódni, amikor ő fölmegy, csak ezt nem látjuk a gyakorlatban egyelőre.
2: A labda pedig Williamsnél, a dél-afrikai kapusnál, Mokoenához dobja ki. Bokázi, hát hidegvérrel megtartja a saját 16-osának sarkánál, őre egyébként Álvarádó tört rá, de a nyomást most kipasszolja ez a dél-afrikai védelem Williams. De a büntető terület környékéről egyelőre nem tudják feljebb juttatni a labdát. Megint Williams visszakapta Okontól, egy hosszú indítás, két csatár elől Foster, valamint Reyners, de egyelőre a két centernek a labda érintését, hogyha megszámolnánk, szerintem az ötöt nem éri el. Annyira keveset van a labda a dél-afrikai támadóknál. Megint mexikói lábokon vándorol a labda, Gallardo a szélső hátvéd emeli előre a baloldalról, Okon üggyel bajjal tovább fejeli, és az agurítja Mudeu a kapusnak, Williamsnek, aki hát rutinos, mert ez a 63. válogatottság, a 34 esztendős, de karrierje egészében hazájában, Dél-Afrikában játszott, tehát külföldi karrierrel nem büszkélkedhet, egyébként a dél-afrikai játékosok nagy része ilyen. Megint nagyon rövid úton elszórja a labdát a dél-afrikai válogatott, és Ránhel, a mexikói kapus, tereli ki a jobb oldalra Monteshez.
0: Hát a dél-afrikai válogatott, a mexikói csapatot azért két gólon tudja tartani, az szerintem az nagyon becsületes helytállás lesz itt a mai mérkőzésen, mert egyelőre, hogy korábban ti is elmondtátok, nem igazán tudja kihozni a saját térfelük a labdát. Most ez megtörténik, fölnéz Bokázi, és hát inkább visszateszi megint csapattársa az Okonhoz, és ott megy a labdajáratás Mokoena, Modiba, Bokázi és Okon között, aztán most megint a bal oldalra, itt a bal szélen megkapja Bokázi a labdát, fölnéz, egyelőre nem tudja hova tenni, elnézést kér elől Fostertől, picit följebb szerette volna tenni ő a labdát, de már oda ment hozzá Vázquez, úgyhogy nem tudta előre tenni a labdát Bokázi, és most megint ő kapja meg a labdát, Álvarádó támadja meg őt, most az előbb még nem sikerült, most megpróbálja, Modibát indítja a bal oldalt, ez jól néz ki egyelőre, fölnéz Modibát, beteszi a labdát, és tudták blokkolni a lövést, de már egyébként lesen indult el Modiba, úgyhogy így is, úgy is rossz volt ez így, de egyébként igen, hát bőségesen, egy bő egy embernyi les volt ez, ha ezt így szépen magyarosan meg lehet fogalmazni, és hát a beadása sajnos dél-afrikai részre nem sikerült, Reyes volt az, aki remekül blokkolt, és a 33. percben 1-0-ra vezette át Mexikó Dél-Afrika ellen, és akkor jöhet majd Rangel ki szabadrugása, a brazil játékvezető már engedélyt adott, de Rangel még nem végezte el, most sugja még fel csak a labdát, pálya bal oldalát vette célba, az átvétel jó Quiñonestől, hát teszik Gallardóhoz a labdát, és akkor elindul a labdajáratás hátul, de egyébként azt jó látni, hogy a dél-afrikai válogatott egészen magasan védekezik, tehát azért szeretnének itt valamit elérni. Adams az, aki megtámadja ott baloldalt Gallardót, és Ránhelhez egészen hátra, a kapusig hátra kell tenni a labdát, és saját 16-osan belül fölnéz, és balra teszi a labdát Gallardóhoz, és ez egy pontatlan kirúgás volt, egy passz volt, oldalpassz volt, úgyhogy jöhet bedobással a dél-afrikai válogatott a mexikói térfélen, sőt, már el is végezték.
2: Remek ütemben kezdődött a mérkőzés, tényleg kiváló színvonallal, elsősorban Mexikónak köszönhetően, de úgy járunk a 34. percben 1-0-ás mexikói vezetésnél, hogy az utóbbi negyed óra azért leült, miközben dél-afrikai támadás fosztott a 16-oson belül, a háta mögé kapja Mudau. Bejutatták a labdát Adams révén a mexikói büntető területen belülre a dél-afrikaiak. Foster lőni nem tudott, mert ketten voltak előtte, aztán rosszul vette át a labdát, és hát legalább 3 méterrel a csapattárs mögé továbbított, úgyhogy jöhet bedobással majd Mexikó a bal oldalról, Gallardo kezében a labda. A lelátó már jó néhány sztár feltűnt, Materazzi, Carles Puyol, ott volt egyébként a játékvezetők talán legemlékezetesebb alakja. Laci, te biztos tudod, hogy ki.
1: Nem, én Rudi Föllert láttam
2: Rudi
1: még.
2: Rudi Föllert.
1: Igen, őt hát imádtam.
2: Én Colinára gondoltam, Colinára, de hát azért itt sztárparádi a lelátón.
1: Igen, és dél-afrikaiak törekednek arra, amit az edzők nagyon kérnek a modern futballba, elvárás is, hogy a belső védő és a csúcsék között 30-35 méternél ne legyen nagyobb távolság, viszont ez nagy veszélyeket rejt, mert így a védőknek előrefele kell védekezni, akár a félpályánál is, ami egy gyors képzett játékosok ellen nagyon nehéz, de hát válogatott szintről, világbajnokságról beszélünk, ezeket föl kell vállalni, és így lesz látványos a meccs. Akkor tudsz labdát szerezni, ha minél szűkebben van egy csapat.
0: Reyes végzett el jobb oldalt egy bedobást, és a labda már a túloldalt közben, és Williamsnek kell lehajolni a labdáért, hiszen nagyszerűen forgatták át a mexikóiak a jobb oldalról a bal oldalra a labdát, és Gallardo volt az, aki végül érkezett a 16-oson belül, kapta a labdát, és belőtte oda az ötösön belőre, de nagyszerűen fülölte ezt a dél-afrikai kapus Williams, de ez egy remek támadás volt egyébként, és már egyébként a túloldalt azt jelenti, hogy a mexikói térfélen a hazai együttes, tehát a mexikói válogatott dobhatja be a labdát, de hát természetesen a brazil játékvezető visszarendelte 3 méterrel hátrébb Gallardót, onnan kellett elvégezni a bedobást, és a labda már a túloldalt, a pálya jobb oldalán Reyes, az, aki cipelé van, előtte terület viheti a labdát, széttárja a kezelét, hogy nyugi, nem kell sietnünk, Monteznek adja a labdát, aztán visszáblép egy picit Fidalgo. Most bal oldalra a labda, Vázquez, Gallardo. Továbbra sincs még a dél-afrikai válogatottnak kaput eltaláló lövése. 6 próbálkozása volt a mexikói válogatottnak, és 2 talált kaput. Nem régiben a dél-afrikai válogatottnak lehetett volna egy lehetősége, de ugye Mudau a háta mögé kapta ezt a labdát Fostertől. Abban azért több szansz volt. Továbbra is a labdajáratás megy hátul a zöldmezesektől, a mexikói válogatottól. Még mindig nem lépték át a felezőt. A játékosok nagy része már ott van egyébként a dél-afrikai térfélen, de most mindenkinek vissza kell húzódnia, hiszen Rangel kapta meg a labdát hátul, mert nem igazán láttak rést a mexikóiak a dél-afrikaiak pajzsán. Úgyhogy igyekeznek széthúzni a pályát. Most a bal oldalt Gallardóhoz, aki átlépi a felezőt, és teszi középre a labdát, ez pontatlan Gutierreznek, vagy inkább túl erős volt, és nem tudta átvenni, és akkor ezzel most jön Dél-Afrika. Modiba az, aki megtorpan, visszateszi a labdát, és akkor elindul ugyanaz, amit eddig láthattunk, csak most a dél-afrikai válogatott járatja a labdát.
2: Mudau a jobb oldalon, a mexikói térfélen, előre nem tör, inkább Mokoénának passzolja be középre, aki átnyesi a bal oldalra felzárkózó belsővédőhöz, Bokázihoz. Beemeli a 16-oson belülre, egy fejes mellé száll. Na itt van az első kapura lövés, ami egy fejes formájában valósul meg. Foster próbálkoztatott 10 méterről, szépen érkezett be a labda nagy ívben a 16-oson belülre, és két mexikói védő között teljesen tisztán tudott bólintani Lyle Foster, az viszont talán az ő számlájára írható, hogy így sem talált el a kaput, Ránhelnek tehát védenie nem kellett, de azért most már mutatja a dél-afrikai csapat a csapatnak a képességeit, az, hogy a beadó pozíciókból egész pontos labdákkal meg tudják találni a csatárokat.
1: Igen, ez Varga Barnának jó lett volna, mert annyival nagyobbat ugrik, de neki pont ennyivel volt magasabb, hogy ezért nem tudta kapura fejelni
2: a labdát. Nem a dél-afrikai Varga Barna.
1: Nem, hát egyelőre nem, de jó fejes volt, csak ő nem tudott olyan magasra ugrani, hogy ez kapura tudja irányítani, tehát egy picit magas volt a beadás.
0: Ránhelnek kellett felszedni a labdát, hiszen már ott volt előtte Foster, aki nagyon-nagyon zavarta őt, és már a túloldalt van labda a dél-afrikai térfélen, befelé cselez Alvarado, vissza kell lépnie, sőt a labdát is vissza kell adni a Reyesnek, Reyes pedig átfordítja a játékszert a pálya másik oldalára, a bal oldalra, ott pedig Gallardo az, aki szépen lekezeli, és most Vázquez lép be a játékba, megint ugye ő az, ahonnan őtől indul a támadás, ő azért egészen sokat szervez hátulról. Hidalgo az, aki forog, és átteszi a labdát Gallardónak, és ismét Vázquez a labda útja. Próbálja rendesen forgatni azért a pályát, széthúzni a dél-afrikai védelmet, a mexikai válogatott, de nem jár egyre sok sikerrel, kellett egy olyan 39 perc. A dél-afrikai válogatottnak kicsit bemelegedjenek, közben egyébként Lira volt az, aki nagyon keményet kapott a lábára, és megint egy picit úgy érzem, hogy nagyon sokat vár a brazil játékvezető. Tehát már látja az esetet, kivárja, és utána fúj, miután a játékos ül, fekszik a földön és veri a füvet.
1: Egyébként ez is egy sárgalapos belépő volt az indító játékosnak abban a pozícióban, mivel fönt van a védelem, hogy ne tudjon pontosan indítani. Egy nagyon kemény belépő még a mexikói térfélről, olyan 40 méterre a kaputól. De előbb-utóbb ebből tényleg már nem csak sárgalap lesz, mert nagyon keményen játszanak a dél-afrikaiak. Most már egy kicsit kijebb merészkedtek. Tóth Béla kollégánk mondta, hogy 22-23 fok van most Mexikóban, tehát ez ott nem számít olyan nagyon melegnek, de a páratartalom nagyon magas, azért ezt nehéz megszokni a játékosoknak.
2: Van még hátra az első félidőből bő 5 perc a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Mexikó Dél-Afrika Quiñones találatával 1-0. A labda a hazaiaknál. Gutiérrez tette picit röviden a csapattárshoz, de megtartja a labdát a mexikói csapat, és most már átlépnek a dél-afrikai térfélre. Ott a jobb oldalon újabb kemény belépő, Bokázi nem féltette ellenfelét. Itt egyébként a jobb oldalon Reyes-t. Hát itt végül is a labdát talált el Bokázi, úgyhogy nem kellett sípolnia a játékvezetőnek. Montes, tehát már a belső védelem egymás között a mexikóiaknál, Vázquez tovább, és azért látványos most már a mexikói szándék előnyben, hogy nem feltétlen forszírozzák a teljesen nyílt támadó játékot a hazaiak, tartják az előnyöket és várják a dél-afrikai támadásokkal szemben ugye a kontra lehetőségeket. Egyelőre viszont oly nagyon sok zicsert vagy helyzetet mexikói részről nem lehet felvésni 1-0-ás előnyben. Most viszont szép labda kihozata, Quiñones tette tovább, Jiménezt keresték a labdával, ezt meg lefülelte ügyesen Mudau. A labda viszont visszakerül hamarjában a házigazdához.
0: Bizony, és már meg is ott az adogatás bőségesen, jobb oldalt megint Alvarado kérhetni szabadon, és meg is kapta a labdát. Torrajta egyet, Reyes a jobbján érkezik, fölnéz, befelítolja a labdát, egyelőre megtorpan, Alvarado jön és segít neki, most ők ketten játszanak össze, középen pedig már besegít Lira, és Lira pedig átforgatja a bal oldalra, ott pedig elcsúszott egy játékos, Gallardo, viszont jön ez beívett labda Jimeneznek, csúsztat, és hatalmas védést láthattunk Williamstől. Más az a kérdés, hogy tényleg bele tudta csúsztatni Jimenez. Nagyon veszélyesen jött befelé ez a labda, 42. percben komoly lehetőség volt. Egyébként talán mintha lesen lett volna Jimenez. Igen, egy picit bele tudott tolni ebbe a labdába, pont annyira talán, hogy megzavarta Williams kapust. De őt nem lehetett kizökkenteni, nagyszerűen védett megint Williams. Hát nem egy, nem két góltól mentette meg eddig Williams a dél-afrikai válogatott kapuját, az egészen biztos, és itt azért még megkérdezném azt, Laci, tőled már eltelt 42 perc a mérkőzésben, de még várjunk, mert a mexikói csapat támad, egy lövés, ez lepattan Okonorról, aztán megint jó a visszatett labda, ott van, megint egy lövés, és kapufa Quiñonestől, az első gól szerzőjétől a 16-oson belül kapott egy labdát, egy nagyon szép paszt, és a kapu bal kapufáját találta, ez azért botott, volt a nyelvotlása, mert ő Mokázi volt az, aki szabálytalanságot követett el, és igen, ott hátba lőtték az előbb említett játékos, onnan pattant vissza a labda Quiñoneshez, és meg volt a folyosó, neki ellőtte, és talán még Williams is bele tudott tolni, és egyébként Bokázi volt az, aki ugye kiharcolt egy szabadrugás a csapatán. Szóval azt szeretem volna, Laci, kérdezni, hogy azért szükség van a 48 válogatottra itt a világbajnokságon, és tudom, hogy nagyon talán még korai megkérdezni, de mondjuk ebből a mérkőzésben, amit a dél-afrikai csapat most mutat, azért hát nincs.
1: Én már nyilatkoztam ebbe a témába, én nem vagyok nagy pártolója a 48 csapatnak, én a 16 között kezdem el élvezni a mérkőzéseket, de nyilván akkor nem lenne itt Óceánia, Közép-Amerikából sokkal kevesebb lenne, most nem sorolom végig Afrikából, stb. De a nagy csapatok vannak legjobban ez ellen, hogy ennyi mérkőzés legyen, mert ki vannak zsigerelve, nagyon hosszú a szezon, és itt ennyi mérkőzésre nincs szükség, de hát ezután is 32-ben fognak, mert a 8 legjobb harmadik is tovább jut, onnan már egyenes kiesés van, viszont hogy a tornát megnyert, ott a végén már nagyon kizsigerelt játékosok lesznek.
2: Dél-afrikai labdajáratás, Adams megtalálja ezúttal Reynerst ki a jobb oldalra, onnan egy beadás Mudautól, a 16-oson belülre próbált ezt tívelni a jobb hátvéd, lepattant egy védőről. Szöglet következik majd a dél-afrikaiak első sorok rúgása ezen a világbajnokságon. 44 percet kellett rá várni, jöhet majd a jobb oldalról ez a szöglet, és szivárognak előre a védők is a dél-afrikai válogatottból. Quiñones pedig hát akár már duplázhatott volna, mert ugye legutóbb ő talált el a kapufát, de egyelőre 1-0 áll az eredményjelzőn, akkor amikor közelítünk az első félidő vége felé. Jöhet tehát ez a dél-afrikai rögzített játékhelyzet. Visszagurítják szögletből Mokéna, 16-os sarkánál most a beadás ballal, kifejelik a védők. Vissza lehet még akár emelni dél-afrikai részről, egy távoli lövés, Ranhelvéd. Az, aki kapura küldte 30 méterről, az Bokázi, a ballábas belső védő. Lövését azt Ranhel hárította maga biztosan egyébként, mert a kapu jobb oldalába tartott a labda. Ez a dél-afrikai csapat első kaput eltalált próbálkozása a 45. percben.
0: Ez egy egészen komoly kísérlet volt egyébként, majdnem konkrétan a félpályáról lőtt el Bokázi.
1: Igen, szép lövés volt, de igazán góllal nem kecsegtetett a távolság miatt, ez legalább egy 35 méter volt. Hát itt azért egy Szoboszlai szintű rugótechnika kell, vagy egy olyan, amit a Schäfertől láttuk most a Kazasztán ellen, de hát ilyen azért szökő évente van, hogy így eltalált a labdát, ez nagyon messze volt, nagyon magabiztosan simán védett a mexikói kapus.
0: Hát vagy olyan magas önbizalom, mint ami Szoboszlainak van, és amit láthatunk, hogy van neki, mert megpróbálta onnan. Közben egy jó indítás a pálya bal oldalán, Quiñones kapott labdát, de remek ütemben érkezett Williams a kapuból, és ki is tudta rugni, előre tudta rugni a labdát. De már mexikói labdaszerzés, és közben figyelem, hogy mennyi lehet a hosszabbítás, mert már a 46. perc ketyeg itt a mérkőzés, és talán most fogjuk megtudni, hogy mennyi a pontos ráadás. 4 perc a ráadás, ha minden igaz. Így van, bizony, 4 perc lesz a ráadás. És Reyes az, aki most hátul adogatja a labdát, átkerül a Vázquezhez a bal oldalra. Megint ő az, aki fölnéz, és hát szépen komótosan mennek közelebb a dél-afrikai támadók, Foster és Reyners, de nem igazán látom bennük az elánt, lehet, hogy már azért nem szeretnék túlhajtani magukat itt az első félidő végén. Ranhel az, aki most megint megáll a saját 16-osán belül, és nem igazán történik semmi. Lira mutatja, hogy lőjétek fel a labdát nyugodtan. Így is tesz Ranhel, fellövi a labdát a pálya jobb oldalra, Jimenez felé. Jimenez pedig át tudja venni, sőt, csúsztatja jobb oldalra Alvaradónak a labdát. Alvarado viszont nem tudja megelőzni Bokázit. Bokázi pedig nagyszerűen rúgja ki a labdát, és felszabadít, de Alvarado látja lehetőséget, hogy most kell gyorsan elvégezni, nem, inkább megvárja Reyes-t, és akkor a 47. percben jöhet majd egy bedobás.
2: Amit gyorsan el is végeznek, Jimenez pöcköli tovább, érkezik a segítség, egy távoli lövés lepattan, Williams megmenti, hogy ne legyen szöglet, úgyhogy Gallardo próbálkozással lelassult a hátvéden, és ezt Williams ki tudta használni a dél-afrikai kapus. Na még mi fér bele az első fél időbe, a dél-afrikaiak mennének előre, de nem túl nagy rössel. Szitol, ő hibázott tehát annál a Quinones gólnál, ő passzolja ki a jobb oldalra, most már Mudau, nagyon gyakran egyébként itt ezen a szélen, a jobb szélen próbálkoznak a dél-afrikaiak. Adams forgatja a bal oldalra, mintha lett volna Modiba, engedi tovább a játékvezető, a 16-oson belülre törne Modiba, fennakad Alvarádon, marad a labda egyébként Modibánál. Na, egy-egyben mit kezd Alvarádóval, nem igazán tud cselezni egyébként Modiba, kirúgást ítél a játékvezető, ezzel most a postás becenévre hallgató dél-afrikai bal hátvéd nem ért egyet, Alvarádó még visszapöckölte rá a labdát. Az azért érdekes, hogy Modiba milyen cseleket akart itt megereszteni Alvarádóval szemben.
1: Igen, de hát ezt nem ette meg a mexikói játékos, nem lépett el, hát tényleg a testén keresztül akarta átvinni, aztán már négy kézláb próbálkozott, de reklamált, de itt teljesen felesleges, már abszolút kirúgás jött. Szerintem Aguirre nem teljesen elégedett az eredménnyel, igen, de a vezetés utáni játékkal nem, mert góra gólt szeretne rúgni, és a mexikói csapat inkább tartja a labdát, mint hogy támadjon, és szerintem Aguirre fog tartani egy fejmosást, hogy meg kell szerezni a második és akár a harmadik gólt is, le kell zárni a mérkőzést.
0: Egy hatalmas dél-afrikai hiba, amiből most jött a mexikói kontra, sőt, Gutierrez kap egy labdát, ó, és külsővel, vagy nem is tudom, csőrrel akarta elrúgni a labdát a hosszú sarokba, és lecsúszott neki, úgyhogy ez elhalt ez a támadás, hát ebben hatalmas lehetőség, hatalmas szansz volt ebben a kontrában. Igen, a hosszú sarkot vette a célba, és nagyon nagy luftot rúgott. Igen, csőrrel akarta elrúgni a labdát.
1: Igen, ez nagyon váratlan megoldás, mert a spic az különben jó tud lenni, csak előtte állt a védő, és nem volt olyan szög, és ezért egy ilyen nagyon fél megoldás, felemás megoldás sikerült, hogy nullával kigurult a labda a pályáról.
0: Egy valamit nem tudok kivenni a fejemből, Béla, hogy a Modiba, a Mamelodi Sundowns postása lehet? Azért
2: így van. Hát a beceneve az, hogy postás, mert elvileg a bal oldalról olyan tűpontos labdákat ível be középre a csatároknak. Ezen a mérkőzésen még erre nem volt példa, hogy hát azzal nagyon sokszor gólhoz járul hozzá Modiba. Hát ha bemutatja majd a második fél időben, mert hogy itt az első játékrésznek a vége. Quinones szerezte a 23. labdarúgó világbajnokság első gólját. A nyitó mérkőzés 9. percében Szitol hibáját kihasználva 15 méterről lőtt a kapuba, az a Quinones, akinek a találatával, tehát a fél időben Mexikó 1-0-ra vezet Dél-Afrikával szemben. Értékeljünk, Laci, mit gondolsz az első fél időn látottakról? Van-e akkora különbség a két együttes között, hogy itt mondjuk veszélybe kerüljön az Oroszország-Szaúd-Arábia nyitó mérkőzésnek az 5-0-ás rekordja?
1: Ahhoz az kéne, hogy a Szaúd-Arábia mérkőzés megismétlődjön, hogy a dél-afrikaiak sokkal nyíltabb játékot játszanak, mert a mexikóiaknak gyors képzett játékosaik vannak, de én ezt nem gondolnám, hogy nagyon ki fog nyílni Dél-Afrika. Amíg 1-0 az eredmény, hiába van nagyon nagy minőségbeli különbség Mexikó javára, egy egygólos különbségnél még éles a mérkőzés, de látszik az, hogy egyénileg sokkal képzettebb játékosok alkotják a mexikóiakat, amikor föl tudnak gyorsolni, van területük, azonnal helyzetbe tudnak kerülni, de amit már az előbb említettem, hogy Aguirre biztosan fog tartani egy fejmosást, hogy nagyon sok a hátul tartott labda, amikor nem akarnak előre menni, csak tartják a labdát a saját térfelükön, és ezzel nem fárasztják az ellenfelet, nem készítenek elő újabb helyzeteket, és nem mennek a második, harmadik gólra. Ez szerintem, ha ez megvalósul, a mexikóiak erre képesek, akkor le tudják zárni a mérkőzést.
0: Lesz-e változás a dél-afrikai felállásban? Ugye ötvédős rendszerre játszanak most, és ez láthatóan nem működik. Tehát, hogy...
1: Itt lehet, hogy bele fog nyúlni az edző, nem tudom az ő repertoárjába mi szerepel még, és a kispadról milyen minőségű játékosokat tud behozni. Megmondom őszintén, régen láttam már dél-afrikai mérkőzést, de itt most meg fogok ismerni minden játékost, és amit most láttam, hát Foster azért nem véletlenül játszik a Burnley-be, igaz, hogy egyszer tudott most oda kerülni, de hát nem mindegy, hogy ki ellen játszol, mondjuk a Premier League azért egy nagyon komoly szint, de itt azért olyan pozíciókban nem kerülnek, egyszer kerültek, amikor be tudott adni, de azt se tudta jó ráfejelni. Itt nagy különbség van a két csapat között, de amíg egy a gól a különbség, addig bármi lehet.
2: Az első fél időt követően tehát Mexikó, Dél-Afrika 1-0 Quinones találatával. Jön majd a folytatás nagyjából negyed óra múlva a Szó stúdiói.
3: Köszönjük szépen, mi pedig lapszemlővel folytatjuk, hiszen holnap a Nemzeti Sportra lesz friss hírekkel, hogy mivel, erről beszél most nekünk a napi szerkesztő Szűcs Miklós. Szia, Miki!
4: Szia Balázs, nem okozok, nem azt hiszem nagy meglepetést, hogy a labdarúgó világbajnokság nagy terjedelemben szerepel a holnapi számunkban. Az imént az első fél időt, utána a második fél idő kezdődik nem sokára a hazaiak, a mexikóiak bemutatkozó mérkőzésén Dél-Afrika ellen, erről természetesen részletesen beszámolunk. De emellett például Judi Ádám kollégám, az AS, azaz a spanyol sport napilap Amerikában tartózkodó újságírójával beszélt arról, és kérdezte, hogy mit érdemes tudni a spanyol együttesről. A szakíró beszélt többek között Lamine Yamalról, elmondta, hogy szerinte mi a spanyol válogatott erőssége és hol lehetnek a gyenge pontjai, és hogy mire lehet képes a spanyol együttes. Ez egy érdekes interjú, azt gondolom, hogy a spanyol válogatottak, szurkolóknak

0: kinevezték az osztrák bázisú hokibajnokságban szereplő Milánó HC sportigazgatójának. Többek között erről beszélgetett vele Betje Csombor, illetve arról, hogy milyen remények és milyen várakozások vannak most Milánóban, úgyhogy az együttes egyébként ettől az idénytől, vagyis hát az új idénytől szerepel majd ebben a bajnokságban. Egy kis atlétika, közeleg a Gyurai Memoriál, ugye az egy nagyon rangos és egyre népszerű verseny, nem csak idehaza, hanem világszerte atlétikáról beszélünk. Új indulókat jelentettek be az ügyességi számokban, igazi sztárokról van szó, Szerdei Zoltán foglalta össze, Zsoldos Barna pedig arról ír a hétvégi katalán nagydíj előtt, hogy a Formula egyben milyen esélyei lehetnek a hétvégén a Mercedesnek, ugye a barcelonai pálya sajátosságai még inkább kidomboríthatják a Mercedes erősségeit, szóval jó eséllyel a Mercedes lehet ennek a hétvégének a főszereplője, mint volt az elmúlt hetekben már nem egyszer. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Szűcs Miklósnak köszönjük szépen. Ahogy közvetítésünkben is hallhatták, nem sikerült a döntőbe jutás a Ferencváros férfi vízlabda csapatának, miután az első elődöntő mérkőzésen büntetőkkel 13-11-re kikapott a Barcelonéta együttesétől. A rendes játékidőben 9-9 volt, 6-3-ra is vezetett már a katalán gárda, aztán azonban fordított a Ferencváros, de döntetlen lett a vége, és utána pedig sajnos a Barcelonéta minden büntetőt bedobott. A találkozót követően Korsos Kristóf először a csapat vezetőedzőjét, Nyéki Balást kérte interjúra.
2: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy két évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanígy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a bajnokok, légegyőztesek, és az egész életünk, vagy a sportkérünk egy kicsit máshogy alakuljon, néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
3: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött? Vagy mondjuk Agirének ennyire jó napja volt?
2: Jó napja volt Agirének. Megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, ha. Ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amely mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk. Lehet ez még jó, azért nagyon nem mindegy, hogy harmadikok vagy negyedikek legyünk. Ha leszünk harmadikok, leszünk, akkor szebbé válhat minden a végére, és utána fel kell állni, és a következő szezonra kell készülni, de ez most nagyon messze van, de nyilván a jövőre is gondolok közben, hogy majd mit kell csinálni. Van ilyen, köszönöm a szurkolóknak a támogatását, mert nagyon sokan elkísértek minket, és egyébként köszönöm a játékosoknak, mert nem is beszélhetnénk arról, hogy milyen jó csapat vagyunk, hogy milyen nagy csapat vagyunk, ha az előző két év nem így alakult volna. Most ez így alakult. Azt gondolom, egy fokkal talán jobb volt a Barcelonéta.
1: Nyéki Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották, Korsos Kristóf Jansik Szilárdot is értékelésre kérte.
3: Nehéz most megemészteni a végeredményt. Olyan meccs volt ez, ahol az elején a Barcelonéta volt kedvezőbb helyzetben, de aztán úgy tűnt, hogy ideálisan alakulhat a második fél idő, 5 méteres döntött a legvégén. Hogy élted meg ezt így?
4: Igen, sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, az belőjük, megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a

0: Végén, hogy a végén őt tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
1: Ugye azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
0: Saját tudásunk alatt teljesítettünk, ez azt gondolom, hogy ez az is látja, aki nem szakmabéli összeállításban. Azt nem mondom, sok öbök, de hosszabbak is vagyunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy most talán most voltunk idén először, vagy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadályozta ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljáró szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk, tényleg egész évben ezért edzünk, ezért küzdünk. Ez most nem sikerült, megpróbáljuk megszerezni a bronzérmet. Sajnos az Unai most kifogott rajtunk, nagyon sokat védett, az 5 métereseknél is tudta, hogy hova fogjuk lőni. Jobban bírták fejbe, és 100%-osan megérdemlik a gratulációt, mert jobbak voltak.
2: Jansik Szilárd után pedig következzék Monherz Krisztián.
1: Kíváncsi vagyok, hogy te magadban hogy éled ezt meg, hogyan dolgozott fel ezt, mert ott volt a lehetőség még ott az utolsó lövéssel is, még a rendes játékidőben, aztán egyenlített végül a Barcelonét, szóval szerinted mi az, ami miatt nem sikerült most leginkább?
3: Először is azt gondolom, hogy összességében saját magunkhoz képest nem játszottunk olyan jól, mutatja az is, hogy a fél időben 6-3-ról kellett azt hiszem visszakapaszkodnunk, és ez nyilván nagyon-nagyon sok energiát kivett. Azt gondolom, hogy jól játszott a Barcelonát, nyilván ez nem lehet kifogás a számunkra, meg akartuk nyerni ezt a meccset, azt gondolom, hogy favoritja is volt a mérkőzésnek, de támadásban megremegett a kezünk. Sokat kihagytunk, sok olyan pontatlanságunk volt, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen fér bele. 10 alatt kapni amúgy egy jó védekezést jelent, úgyhogy nem gondolom, hogy abba kéne keresnünk a hibát. Azt gondolom, hogy azokat a játékosokat, akiket akartunk, ki tudtuk venni a mérkőzésből. Nyilván hát ilyen egy Bajnokok Ligája elődöntő nüanszokon múlik, most büntetőkön múlott, és ez most a spanyolok felé dőlt.
1: Ugye Aguirre kivételes formát fogott ma ki, és azért volt egy külön párharc most este. Sikerült azért gólt neki, de ilyenkor nehéz annyira megtörni mondjuk az ő önbizalmát, hogy az elfogjon az 5 méteres párbajra?
3: Nem gondolom, azért a 5 méteres párbaj mindig egy más műfaj. Tény, hogy jól védett, fogásom a legalább olyan jól védett, azt gondolom. És mind a két védekezést dicséret illeti. Nyilván a büntető lövések meg egy bizonyos szinten lóteri, tehát hogy most mondhatjuk, hogy az Aguirre milyen jól védett, elugrott egy irányba, Manda teljesen másik irányba lőtt és fölpattant a kapufára. Ilyen a sport, sajnos van ilyen, ebből föl kell tudnunk állni, föl is fogunk állni, és megyünk tovább. Ez hozzátenném még, hogy köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak ide, mert tényleg nagyon sok fradi szurkoló volt, rokon, családtagok. Sajnáljuk, hogy ez most nem jött össze.
1: Én is tudom, hogy a címvédésért jött ide a Ferencváros, de egy ilyen mezőnyben, ahol 4 ilyen erős csapat van a bronzéremnek is, lehet komoly értéke?
3: Van értéke, de nem olyan értéke.
2: Monherz Krisztián hallottuk, Korsos Kristóf volt a riporter, tehát a Ferencváros büntetőkkel 13-11-re kikapott a Barcelonától, és így csak a bronzéremért mérkőzhet meg. Hogy kivel, az is nem sokára eldől, a negyedik percében a Prorecco ugyanis 17-11-re vezet az Olympiakos ellen, ha valami nagy csoda nem történik, akkor a görögökkel játszanak majd a ferencvárosiak, mégpedig szombaton 19 órától. Ezt a mérkőzést természetesen majd itt a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük. Még tart a szünet, de nem sokáig, addig zenélünk egy kicsit, és már is megyünk majd vissza a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésre, ahol ugye a hazai csapat 1-0-ra vezet.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kezdődik a második félidő a világbajnokság első mérkőzésén. Már is kapcsolunk Tóth Bélához, Vukovics Lászlóhoz és Jóban Buli Andráshoz.
3: Nagyon szépen köszönjük, a 46. percben egy labdavesztés, és aztán pedig egy hatalmas lövés, mármint ami a mexikai válogatottat illeti. Gutierrez volt, aki elengedett egy lövést 20 méterről, ez fölé száll, de azt tegyük hozzá, hogy Williams volt az, aki eladta a labdát, majd aztán ott húzogatta belül Fidalgo a labdát, aztán pedig nem lőtte, hanem be akarta passzolni, ott talán Lirá érkezett, második hullámmal is nem érkezett, onnan újabb lövés, így tehát a 46. percben egy komoly lehetőség volt a mexikói válogatottnak, az állás továbbra is 1-0, és azért ezt tegyük hozzá, hogy most a kezdéssel az első félidőben való kezdőrugáshoz képest tűpontos volt a kezdés a második félidőben, hiszen időben elkezdték a második etapot.
4: A szakvezetők pedig nem változtattak, úgyhogy ugyanaz a 22 játékos tért vissza a pályára, mint amely elhagyta azt negyed órával ezelőtt. Ez a dél-afrikai kósza támadás gyorsan elhal. Fidalgo indítana, ez Quiñones lábai előtt surran el kicsivel, pedig aztán már ott két dél-afrikai védő között lépett volna ki Fidalgo átadását követően a gólszerző. Építkezett tehát hátulról Dél-Afrika. Okon játssza meg a kapusát, Williamset, aki a 16-oson kívülre érve, ível előre jó hosszan. Reynersnek ez utolérhetetlen. Ugye ő az a játékos, aki a klubvilágbajnokságon egy évvel ezelőtt a Mamelodi Sundowns játékosaként kétszer is betalált, itt még egyelőre helyzetben nem került. A másik csatárnak, Fosternek volt egy fejes, de az meg a kaput nem találta el, és az is változatlan egyelőre, hogy Hugo Broos, a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya, ragaszkodik ehhez a biztonságra törekvő felálláshoz 5 védővel, tehát egyelőre még nem bontja meg a szerkezetét Dél-Afrika, miközben Quiñones szép csellel távoli kísérlet, kinnált a kapujából, Williams ezt próbálta valahogy kihasználni, Quiñones, akinek tényleg van önbizalma, remekül játszik, most majdnem félpályáról emelt kapura, de Williams figyelt és magához ölelte a labdát.
3: Igen, ugye Quiñones az Al Qadsia játékosa, ő próbálkozott ismét, tehát egy kapura lövéssel, és akkor hát, amit beszéltünk az első félidő végén, nem történt változtatás a dél-afrikai válogatottnál, továbbra is az ötvédős rendszer próbálják meg, és megint eladják a saját térfelükön a labdát, és a pálya jobb oldalán Alvarado, őt nagyon sokat említettem az első félidőben, szerzett megint labdát, itt forgolódik, Reyes az, aki fellép és segít neki, Alvarado visszakapna a labdát, de ez hosszú neki, és Modibának kell visszalépni, és sőt visszatenni a labdát Williams kapushoz, ő pedig jobb oldalra forgatja már CBC-hez. Fölnéz, Mudaut látja szabadnak, Mudaut meg is kapja, és ez jó továbbítás. Egyelőre jól néz ki a dél-afrikaiak labdajáratása, mondom eddig, de hát ez már így lesz egyébként, mert hogy a mexikói játékos visszalépett, egy kicsit most felgyorsultak itt az események. Egy biztos, hogy a dél-afrikai csapat most támadást építene föl, de mire ezt végigmondom, elmondom, Mexikó labdát szerez, és már elindul a labdajáratás. Fidalgo az, aki most megáll egy pillanat, és akkor elmondom, mi történt az előbb, ugye a dél-afrikai csapat építette a támadást itt a pálya jobb oldalán, aztán labdát veszett, és ha jól láttam, akkor talán Jimenez volt az, aki visszalépett Lesről, szerette volna elcsenni a labdát, de utána az ugye elhalt. Most pedig egy jó indítás kap Gutierrez, végigviheti labdát egy az egybe a kapussal, közben egy buktatás hátulról, hát nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi lesz majd, 11-es vagy szabadrugás. Szerintem ez egészen biztos, hogy piros lap lesz bizony. Azonnal piros lapot kapott a dél-afrikai játékos. Már is megmondom, ki mondta, szerintem talán CBC volt az, aki visszalépett és buktatta Gutierrezt. Nem CBC volt az, hanem Sithole, a portugál Tondela játékosa. Azok egy hatalmas hibát vétett, de talán hogyha hagyja,
4: egy pillanat, hogyha nem volt Lesz az
5: pontosan,
4: indításnál.
5: Ebbe bízhatnak, most már csak a VAR-ba bízhatnak, hogy Lesz volt a indításnál, hát... és én úgy látom, hogy eléggé véleményes. Ebben most nagyon bízhatnak a dél-afrikaiak, mert az ítélet teljesen jogos onnantól, de ha Lesz, akkor az annulál mindent.
3: Szerintem itt alul Sibisi belógott. Én ezt talán úgy láttam, de egyébként ugye a lényeg az, hogy Gutierrez egy az egyben mehetett volna Williams kapussal szemben, és hátulról ugye buktatta Seedhall. És piros lap volt.
5: Azt mondjuk el, hogy remekül csinálta a mexikói csatár, mert keresztbe betolta a védő előtt, semmi esélye nem volt a védőnek, vagy hagyja, hogy egyedül kapusra vigye, ami 90%-os gól. Ő ezt választotta, de hát itt nagyon nehéz mérlegelni, mert a pillanat tört része alatt kell dönteni, és a védő ezt hozta meg, hogy inkább buktatja.
3: A falt ugye pedig kívül történt, úgyhogy nem 11-es lesz, hanem szabadrugás.
4: És hát egyelőre a VAR Nicolás Gallo kolumbiai játékvezető főnökségével egyelőre nem avatkozott közbe, úgyhogy úgy tűnik, hogy érvényben marad a pályán hozott ítélet. Valóban volt egy belógó dél-afrikai játékos, és ugye az, hogy a 16-oson kívül buktatta még Gutierrezt Seedhall, azért jár a piros lap, különben ha azon belül, akkor sárga lap és büntető,
5: mert tehát ilyen kettős
4: büntetés nincsen. És hát Seedhall a mérkőzésnek a negatív hőse lehet, mert ő hibázott az első gólnál, és itt a kiállítással szinte reménytelen helyzetbe sodorta a saját együttesét. Kiváló pozícióból 16 méterről jár a szabadrúgás. Raúl Jiménez egyedül a labda mögött, a sorfal, öt tagú, és sárga falat húz fel Dél-Afrika. Jön tehát ez a szabadrúgás, 52. perc, most a sípszó, Jiménez kapura fog lőni, Jiménez bele a sorfalba, kipattan, Gutierrez lekészíti, és aztán felszabadító erejű lövés Gallardótól. Kimarad ez a mexikói lehetőség, de hát innentől kezdve az ember hátrányban játszó Dél-Afrikának a csoda kellen a pontszerzéshez is.
3: Ha már ugye a szorzókról beszéltünk, hát ugye csak bejött az, hogy piros lapot kapott egy játékos a mérkőzésen, és pont egy dél-afrikai, hát nem meglepő.
5: Igen, abszolút benne volt a mérkőzésbe, a további sárga lapok is benne vannak a mérkőzésbe. Itt említettem az elején, itt a dél-afrikaiaknak, ha gondolkoznak, már pedig miért ne gondolkoznának, aki jutottak a VB-re, minél tovább szeretne minden csapat jutni. Nem szabad, hogy kipontozódjanak hamar, elveszítsék kiállítások, vagy sárga lapok miatt a játékosaikat. Habár azt mondtuk, hogy ha minden mérkőzésen is sárga lapot kap, eltörlik a három meccs után. Tehát itt igazán arra kell vigyázni, hogy az adott meccsen ne állítsák ki a játékosokat.
3: A pálya bal oldalán Gutierrez volt az, aki tört volna be, már a 16-oson belül járt, és érkezett egy becsúszó szerelés, és sikerült ott kivédekezni ezt a dél-afrikai válogatottnak. Egyébként Quiñones volt az, aki a remek labdát adott neki külsővel, kicsit ilyen Quaresmát idéző passz volt. Aztán pedig, ahogy mondtam, jött a becsúszó szerelés Bokázitól, és akkor jöhet most egy újabb sarokrugás, itt a mérkőzés 53. percében, amikor Mexikó 1-0-ra vezet Dél-Afrika ellen, és azt tegyük hozzá, és aki most kapcsolódott be, hogy a 49. percben Seedhall kapott egy piros lapot, érkezett közben a sarokrugás, ezt kifejelték a dél-afrikaiak, és közben lép Lira, aki kivágja kis túlzásra a stadionból a labdát, jöhet egy bedobással a pálya közepéről a dél-afrikai együttes, de úgy döntenek, hogy hátra dobják inkább a labdát. Adams volt az, aki elvégezte a bedobást, és akkor most egészen biztos, hogy négy védővel fog majd játszani a dél-afrikai válogatott. Ugye erről sokat beszéltünk az első félidő végén. Ez a passz, ez jó lehetett volna egyébként ott a bal oldalt Bokázinak, bocsánat, de picit erős volt ez a labda, nem tudták átvenni. Így tehát bedobás követően mexikói labdajáratást láthatunk hátul. Érdekesség az, hogy mennyire tudja majd meglovagolni ezt a mexikói együttes, ezt az emberelőnyt. Hát nyilván azért meg kéne szedni magukat ezen a mérkőzésen, hisz az 54. percben még csak 1-0-ra vezet Mexikó Dél-Afrika ellen.
4: Hátul járatja a saját tér felé még a labdát a zöldmezes Mexikó. Mutatja itt Vázquez a társaknak, hogy tessék feljebb lépni, a közép hátvéd hozza előre, a bal oldalon Gallardóhoz továbbít, és vissza Lirához, egy keresztpassz, ez meredeknek tűnik, de még utolérhető a sarokban, hiába lohol, viszont Alvarado, hát a 7 mérföldes csizmával a lábain sem tudta ezt utolérni Alvarado, remek volt egyébként az észrevétel magától, Lirától, csak elméretezte ezt az ívelést. Ugye hozzá kell tenni, hogy tengerszint fölötti 2200 méteres magasságban játsszák ezt a találkozót. Mexikóváros ilyen magasságban fekszik, viszont ehhez elsősorban a dél-afrikai válogatottnak kellett alkalmazkodnia. Mokoena bátran előre tör, megtalálja Reynerst, most már a mexikói térfélen a 16-os környékén a dél-afrikai válogatott. Csatlakozik Mudau, beadás nincsen, Foster volt egyébként ott a 16-oson belül, Adams fölpörgette a labdát, aztán megszelídíti, lelassul ez a dél-afrikai akció, CBC is kivár, nem igazán talál szabad társat, végül is visszapasszolja Mokoenához, aki átforgatja jobb oldalra, Mudau, és hát itt valahol elfogy a tudomány a mexikói térfél közepére érve a sárgamezes dél-afrikaiaknak, mert hogy eltelik a második fél időből 10 percek, távoli lövés, védeget Ranhel, aztán másodjára tudja csak megfogni a labdát. Ranhel sem a legmagabiztosabb, Modiba ballal próbálkozott 30 méterről, Ranhel elsőre kiejtette a kezéből a labdát. Azt hiszem, hogy azért a mexikói kapus teljesítményét látva távolról lehet próbálkozni.
5: Ezt jól vették észre a dél-afrikaiak. Ugye óriási a különbség a két csapat között, de ameddig egy a különbség, addig nem nyugodhatnak meg a mexikóiak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen rá kéne menniük arra, hogy megrúgják a második gólt. Nagyobb ritmust kéne diktálniuk, mert elképzelhető, hogy a végén a gólarány is dönthet. És itt beszéltük adáson kívül, hogy ha első helyen tud tovább jutni Mexikó, akkor tud maradni itt a saját helyszínén, ahol most játszik, ami óriási forr lenne a mexikóiaknak.
3: Cserél a dél-afrikai válogatott, jön le Foster, és a helyére pedig Bata érkezik majd ötösben. Négy cseréje van még természetesen a dél-afrikai válogatottnak, ez volt az első a mérkőzésen, és mexikói bedobással folytatódik a mérkőzés. Az 57. percben tehát Mexikó Dél-Afrika 1-0, és akkor indul a már jól megszokott labdajáratás. Vázquez-től indult a labda, aztán egy forgatás most a bal oldalra. Quiñones az, akinek ez rövid, lefülelte ezt a labdát Mudau. Sőt, Mudau most meg is indul, már a felezőnél van, megfordul egy picit, beszáll Adams is a játékba, aztán Okon. Jó a fordítás, de aztán viszont eladja a labdát, ott Modiba rosszul vette át, és Bokázinak kell besegítenie, de Jiménez meg tudja tartani a labdát, sőt, kiharcolja, bedobás nem, még bent van a labda, Okonnak kellett odalépnie, de hát Okon eladja a labdát, közben már odarúgnak Lira lábára, és megint veszélyes helyre jöhet egy szabadrugás. Nem jól sávfárkodik egyelőre a mexikói válogatott ezekkel a veszélyes helyről járó szabadrugásokkal, úgyhogy most már talán egy-kettőt lehetne jobban értékesíteni, elvégezni. Egy biztos, hogy most a labda mögött megint Alvarado és Gutierrez van. Szerintem ez inkább egy ballábas szög.
5: Igen, attól függ, hogy kapura rúgja, akkor ballal sokkal jobb szög, de ha beadás, akkor jobbal is lehet tekerni. De ugye sokszor szokták a hosszú kapufa felé és keresztbe mozognak, mert ha nem is ér hozzá a csatár, nagyon megzavarja a kapust. A mexikóiak most már azért rámentek arra, hogy megszerezzék a második gólt, de érdekes, hogy a dél-afrikaiak a kiállítás óta, mint egy kicsit jobban játszanának 10 emberrel, mint addig.
3: Alvarado az, aki tehát a labda mögött, valószínűleg ő fog elvégezni, de nem csak ő van a labda mögött, hanem Gutierrez is ott van, és ott van a játékmester Vázquez is. Épp vele kellett valamit egyeztetni a játékvezetővel, és akkor az 58. percben tehát jön a mexikóiak szabadrugása. Gutierrez tekeri be, jó a csúszhatás Reyes-től, aztán ott be kell avatkoznia Adamsnek, ő csúszhatott hátra, és Bokázinak kell szedni a lábait, hogy ne menjen ki a labda, megmentse. Ez jó döntés volt, mert egészen átrúgta a mexikói térfélre a labdát, ahol pedig oldalt kipattogott labda, úgyhogy jöhet egy bedobással a mexikói válogatott.
4: Beszéljünk erről a cseréről, Laci, mert hogy Fostert, az egyik középcsatárt kapta le a pályáról a szövetségi kapitány, és a helyére az a Talente Bata érkezett, aki az Orlando Pirates, tehát egy dél-afrikai együttes belső középpályása. Egyértelműek a szándékok, amit akár te is említettél, hogy itt a gólkülönbség is dönthet majd a végén, de közben egy mexikói akció, amiből nem lesz veszély, úgyhogy beszéljünk erről a cseréről, hogy Bros ezt ismerte föl, hogy ember hátrányban inkább legyen meg az az 1-0-ás vereség?
5: Igen, ezt is, meg ilyenkor egy csatárt szoktak lehozni, és átállnak a csapatok 4-4-1-re. Ez történt most a dél-afrikai csapat esetében is. Természetesen ilyenkor csatárt áldoz be a szövetségi kapitány. de azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ameddig egy gól a különbség, addig még a sokkal gyengébben játszó, jelen esetben a dél-afrikai csapat is tud találni gólt, tehát a mexikóiaknak itt hazai közönség előtt le kéne zárni a mérkőzést.
4: Labdával most a mexikói válogatott, Fidalgo hozza át, aztán egy beadás Quiñonestől, érkező ember volt Alvarado személyében, túl magas volt neki a labda, meg erős is, az öt és feles sarkához robbant volna be Alvarado. Quiñonest talán eddig a mérkőzés legjobbja, benne van egyértelműen a mérkőzésben az, hogy ő akár duplázni tud, most egy gólpasszal vétette volna észre magát, de hát Alvarado nem tudta ezt átvenni, ezt a magasan érkező ívelést. 60. perc a találkozón, Mexikó, Dél-Afrika 1-0.
3: Én egyébként azon se lepődnék meg, hogyha 5-3-1-es felállásra állnának át.
5: Ez is benne lehet, de itt a 4-4-1 most hatásosabb szerintem a dél-afrikai szempontból. És említettem az előbb, hogy azóta már több passz csináltak 10, mint az első fél időben összesen a dél-afrikaiak. És ebben nincs benne az, hogy visszabáltak a mexikóiak, hanem nyíltabb játékot vállalt föl Dél-Afrika, és ez jobban megy nekik, mint az első fél időben a hátul labdatartás.
3: Most viszont hátul tudják tartani a labdát. Okon, az, aki fölnéz, CBC-nek adja, és visszább lép egy pillanatra ott a Mokoyénál is besegít, és megint Okonhoz kerül a labda, sőt, most Williams is beszáll a játékba, de nem a saját 16-osán belül, hanem neki is kijebb kellett lépnie. Hát igen, valahogy azért pótolni kell ott Citol hiányát, és följebb kell a kapusnak is lépnie. Ott egy falt a pálya közepén. Alvarado volt az, aki nagyon keményen léphet oda a dél-afrikai játékosnak. Lap nem lesz belőle, bár a brazil játékosok nagyon-nagyon sípol. És Zvane érkezik majd a pályára, és az, aki lejön, az nem más, mint a 23-as számban játszó Adams. Tehát szélső helyett szélső. Azért mégis szeretne gólt szerezni a dél-afrikai válogatott.
5: Hát ki az, aki lemond a pontszerzésről? Hát senki. Az, hogy most emberforva a Mexikó nyilván számít, de 10 emberrel is ugyanúgy lehet gólt szerezni, vagy találni. A dél-afrikaiak esetében én azt gondolom, inkább találni az eddig látottak alapján. De a mexikóiakban természetesen azt elmondtam, hogy egyének sokkal jobb képességű játékosok. Azt nem mondom, hogy nem tesznek meg semmit a második gólért, de nem mennek akkora rösse előre, hogy megvan ez a biztonság, a dél-afrikaiak nem tudnak egyelőre helyzetet kidolgozni.
4: A cseréként pályára lépett Temba Zvane, pedig egy 36 éves belső középpályás, 55. válogatottsága ez, 2014-ben mutatkozott be Dél-Afrika válogatottjában. Egyébként a játékát, illetve a személyiségét hazájában Golo Kantéjéhoz hasonlítják, mert olyannyira alázatos, szerény, visszahúzódó. Hát Zvane a Mamelodi játékos, tehát hazájában pallírozódik ő is, de ez feltehetően pályafutása utolsó világbajnoksága 36 esztendősen. Volt idő ezt ecsetelgetni, mert a mexikói csapat eldugja a labdát a Bafana-Bafana elől, saját tér felén a házigazda. Némi fükszó egyébként a lelátóról, talán a közönség azt várná a hazaiaktól, hogy tessék előre menni és támadni az ember hátrányban játszó Dél-Afrikával szemben. Most nagyon kemény ütközés, Quiñones emelte magasra a lábát, nem marad Mudau. Talán a tar fejét nem találta el Quiñones, de az tény, hogy itt a már szemerkélő esőben nagyon magasra emelt a lábát Quiñones, tehát feszélyes játék volt, de én úgy láttam, hogy Mudau fejét nem érte el a gólszerző.
3: De azt hiszem, ez egy teljesen egyértelmű sárgalapos belépő volt. Most bármennyire nem érte a fejét a labda, ez magas láb volt, feszélyes játék volt. Nagyon érdekes ítélet ez, hogy nem született konkrétan komolyabb ítélet. Egy biztos, hogy akkor a labda már útra kert, és Okonnak ugye, hogy eddig sem volt sok választás, most sincs, hát kell adni a labdát Williamsnek. Én azt kell, hogy mondjam, a 49. perc óta szerintem ez a piros lap, ez nem tett jót a mérkőzések egyébként. Egy picit most visszavett mind a két csapat. Talán Mexikónak volt egy-két lehetősége, de nem igazán látom, hogy itt bármik alakulna. Mokoyén az, aki most a bal oldalra teszi a labdát, és jól érkezik be a labda, de ez egyébként hosszú, még Mudaunak is, aki föllépett a védelemből, ő neki azért most vissza kell csorognia, de azért attól nem kell félni, hogy meg lesznek kontrázva, hiszen a mexikói válogatott nem sieti el egyáltalán. Rengeteg híresség, és itt van mexikói híresség, és nem mindenkit tudok azért felsorolni, itt a jelenlévők közül egészen fiatal rapper, előadó hölgyek, és urak szerepeltek nemrégiben a kivetítőn, és akkor a mexikói válogatott már elkezdte vagyis útnak indította a labdát, mondom én, de picit most megáll a játék. Jaj, nem áll meg a játék, hanem kérem szépen Rangel az, aki hogy türelmesen várt, hogy támadják meg őt. Jimenez pedig előmutogatott, hogy lőtt fel nyugodtan. Ez a mexikai válogatott most nem nagyon akar gólt szerezni, ahogy látom.
5: Igen, ezt az első félidőben szintén kitértem erre, hogy Aguirre biztos, hogy a szünetben tart egy fejmosást, hogy meg kell szerezni a második gólt. Na most a kiállítás még jobban rájátszott arra, hogy a mexikóiak remekül tartják a labdát, de saját magukat is el tudják ebben altatni, és nagyon nehéz így, hogyha nem szerzik meg a második gólt, mert így a tűzzel játszanak, hogy bármikor lehet gólt találni.
4: Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésének 65. percében Mexikó-Dél-Afrika 1-0. A mérkőzés 9. percében már is vezetést szerzett a házigazda, méghozzá Julián Quiñones találatával. Williams tolta oda a labdát, tehát a dél-afrikai kapus csapattársához, Szitolhoz, aki a 16-os előterében elveszítette, erre csapott le Lira, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta Quiñonest, 15 méterről lőtt a szélső a kapus lábai között a kapu közepébe, volt egy kapufája is Quiñonestnek, a Bafana Bafanának, tehát a dél-afrikai válogatottnak az első félidőben mindössze egy kísérlete találta el a kaput. A második félidő elején ráadásul még nagyobb bajba került a dél-afrikai válogatott, ugyanis a 49. percben az Itzerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül buktatta Szitol, aki ezért azonnal piros lapot kapott. Ember hátrányba került tehát Dél-Afrika, és úgy kénytelen játszani a második félidő majdnem teljes egészében. Hátra van még ebből a találkozóból szűk 25 perc, Quiñones találatával tehát Mexikó-Dél-Afrika 1-0.
3: Kettő cserélt Mexikó, lejött Fidalgo a Real Betis játékosa, jött a helyére Mora, és lejött úgy szintén egy sárgalapos Gutierrez, a helyére pedig Chávez érkezett. Laci, a két cserével kapcsolatban?
5: Gilberto Mora 17 éves, óriási tehetség a mexikói játékos. Ochoa a kapus, 23 évvel idősebb nála, aki a 6. VB-n vesz részt, a pályára lép, akkor a 6. VB-n is játszani fog. Óriási tehetség Gilberto Mora, tőle nagyon sokat várnak a mexikóiak. Ez abszolút posztra csere, és Aguirre sem elégedett. Természetesen a győzelem elégedett lenne, de szeretné mindenáron megrúgni a második gólt, akkor már sokkal nyugodtabban ülne a kispadon.
3: Most pedig egy ellentámadás mexikói részre, túloldalt Alvarado. Jó, beíveli, és Jimenez, ott a második mexikói gól. Az 67. percben egy mexikói labdaszerzés követően Alvarado a pálya jobb oldalán megszökött, megúszott, majd benézett, befele húzta a labdát, a hosszú oldalra áttette, és ott nagyon-nagyon üresen érkezett Jimenez, nagyon-nagyon lemaradt róla Okon, és nagyon szépen a kapu jobb oldalába fejelte be a labdát. Azt hiszem, ez a Jimenez gól nagyon-nagyon érett. Ez a negyedik próbálkozása volt most itt a mai mérkőzésen, amit gólra tudott váltani. A 68. percben tehát Mexikó-Dél-Afrika 2-0, Jimenez góljával, tehát 2 góllal vezet Mexikó válogatottja. Jönnek majd most a gólok szépen sorban?
5: Azt gondolom, hogy Mexikó most még jobban rá fog ülni a labdatartásra, ha az afrikaiak kijönnek, de nem fognak nagyon kijönni. Jimeneznek járt már ez a gól, említetted, hogy a Fulhamben hány gólt szerzett a Premier League-be, 9-et, most is oda került, most már harmadszor ezen a mérkőzésen, gyönyörűen tükörszélsőként visszavette a labdát a jobb szélen a társa, és gyönyörűen a kapu felé nyeste, Jimenez a hosszú kapufánál érkezett, és egyenesen lefejelte a jobb alsó sarokba a labdát, a kapus tehetetlen volt. Ebben azt gondolom, hogy eldőlt a mérkőzés, két gólos előnyben és ember előnyben is van a mexikói csapat, aki sokkal jobb játékerőt képvisel, és jobban is játszik a mai mérkőzésen, mint Dél-Afrika.
4: 2-0 tehát Mexikó számára, és hát Raúl Jiménez könnyekben tört ki, kitört egyébként az ivószünet is a második fél időben itt a szemerkélő esőben. Jiméneznek a pályafutása során ez a 7. világbajnoki mérkőzése, először kezdő egyébként egy világbajnokságon, és először talált be az a Raúl Jiménez, aki elképesztően érdekes történettel bír a labdarúgás világában. 2020-ban súlyos koponyasérülést szenvedett a Wolverhampton játékosaként egy Arsenal elleni angol bajnoki mérkőzésen. 8 hónapba telt felépülnie, és ráadásul ott a koponya törését követően még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán játszhat-e majd. És visel most is egy fejvédőt, ha megfigyelitek. itt a bejövő képeket, mert azért a súlyos koponyatéréséből felépülve sokáig maszkot is kellett hordania, és egy olyan fejvédőt, ami azért az ő koponyáját védi, és teszem hozzá, hogy emellett, amikor visszatért a Wolverhamptonban a súlyos sérüléséből felépülve, nagyon sokáig azzal küzdött, hogy visszanyerje korábbi formáját, és ezzel, hogy itt a hazai világbajnokságon, a nyitó mérkőzésen gólt fejel, ezzel azt hiszem, hogy pályafutás egyik legemlékezetesebb momentumát ünnepelhette meg.
5: Igen, egy világbajnokságon gólt szerezni, és hogy te mondod a saját közönséged előtt, ez valami fantasztikus érzés lehet. Itt éppen Ochoát mutatják, akit mondtam az előbb, hogy 23 évvel idősebb, mint az előbb pályára lépő Gilberto Morá. Elképzelhető, hogy neki is megadja a sanszot majd Aguirre, mert ez a közönség, ez a futballista is megérdemli, de arról is beszéltünk már, hogy válogatottságot ingyen nem osztogatnak, de hát Ochoa azért sokat tett azért, hogy ott legyen, nem véletlenül van a keretbe. A dél-afrikaiaknak szerintem a mai mérkőzésen már csak a tisztes helytállás marad, van még két meccsük, hogy valahogy a harmadik helyre odaérjenek a csoportba, mert tudjuk, hogy 8 legjobb harmadik is tovább jut.
3: Ugye Chavezről is beszéljünk néhány szót, ugye Gutierrez helyre jött, a Dinamo Moszkva játékosa, azért ő is, ha úgy nézzük, alapvetően erősítés most jelenleg ebben a keretben, úgyhogy el is kezdődött most már a mérkőzés, a 71. percben folytatódik a találkozó, az ivószünetet követően, és Raúl Jiménez góljának következtében most már ugye 2-0-ra vezet Mexikó, válogatott Dél-Afrika ellen, és most egy majdnem egy labdaszerzés, egy mexikói labdaszerzés a dél-afrikai térfélen, de a labda visszapattant ott Chavezre, úgyhogy Sibisi, aki most majd bedobhatja a labdát, hát nem igazán sieti el Sibisi ezt a bedobást, egyáltalán nem úgy néz ki, mint hogyha ők lennének hátrányban a mozgás alapján. Bedobja a labdát, most visszapattant volna oda a labda Mudauhoz, de rossz helyen állt, rossz ütemben lépett a labdáért is, és Mexikó pedig kiharcolt most egy bedobást az ellenfél térfelén, de a labda pedig visszakerül a sajátjukra. Na most, ha korábban arról beszéltünk egy gólos mexikói előnynél, hogy ráültek az eredményre, most valószínűleg ez fog egészen biztosan jönni. Vázquez továbbra is nézi a lehetőségeket, ugye róla már beszéltünk sokat, középső védő a mexikóiaknál, és azért ő egészen sokat szervez hátulról. Aztán most Monteshez kerül át a labda, Reyes kérné, meg is kapja, a jobbján nyitja a területet Morá, nem ő kapja meg, inkább belövi középre, mert ő volt hatalmas rés folyosó a középpályán. Raúl Jiménez pedig elindul a pálya bal oldalán, a 72. percben befelé törne, de miután megcsinálja a második és harmadik gyönyörű cselt, már a partjelző lestintett. Hát igen, ha ez itt végig tudott volna menni, azért ott ki tudja, hogy Jiménez mit tudott volna csinálni labdával, de egy biztos, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon lesen állt. Most ezúttal nem lógott be Sibisi, és vissza is fújt a brazil játékvezető. A 72. perc legvégén, a 73. legelején, tehát Mexikó, Dél-Afrika 2-0.
4: A mexikói szövetségi kapitány Javier Aguirre egyelőre szúrós tekintettel pásztázza a gyepet, de mintha már azért néhány mexikói játékoson az látszana, hogy elkezdte élvezni ezt a találkozót ebben az ünnepi hangulatban. Na hát a dél-afrikaiak nem tudják kihozni, sőt labdát veszítenek Alvarado Gyorsit. Kiugratási kísérlet, ott a helyzet, és a játékvezető nem ítél 11-es, pedig egy komoly ütközés a 16-oson belül. Jiménezt tarolta le a dél-afrikai védő, és azonnal mutatta a brazil játékvezető, hogy nincsen büntető. Alvarado megint a kulcsember, megtalálja 16-oson belülre betörő Jiménezt, aki megtolja a labdát, szépen átveszi ott a védője mellett, és aztán a keresztező 19-es számú játékos az egész egyszerűen letorolja ellenfelét, Sibisi. Ezek szerint nem volt szabálytalan. Laci, te hogy véled ezt az esetet?
5: Azt gondolom, hogy a mezőnyben ezt lefújta volna a játékvezető. Itt most sok mindent mérlegelt, hogy 2-0-ra vezet Mexikó, nem akart még egy 11-est adni, itt tovább engedte a játékot, ez valószínűleg a félpályánál történik, akkor mexikói szabadrugás lett volna.
3: És ismét egy nagyon-nagyon kemény szabálytalanság, ugyanattól a játékostól, Sibisitől, ez most már viszont lapot ér a brazil játékvezetőnél, tehát Sibisi is besárgul. Valószínűleg kell majd még egyet cserélni ott a védelemben, mert ennek nagyon gyorsan piros lap lehet a vége, mert úgy néz ki, hogy Sibisi teljesen elveszette a kontrollt. Ugye az előző esetnél is kint volt a könyökkel, most pedig nagyon-nagyon keményen beleszállt ott Quiñonesnek a térdébe. Ezek nagyon-nagyon komoly sérülés veszélyes belépők.
5: Abszolút egyetértek, és visszatérnék erre a sárgalap szabályra, hogy itt jön ki, hogy nem jó ez a szabály, mert gondolj bele, hogy három csoportmeccset játszol, és ha mindegyiken is begyűjtöd a sárgalapot, eltörlik a végére, tehát meg tudod csinálni azt, hogy ütő embereket hozol be, most csúnyán fogalmazok, bejön, aki megállítja a faltot, ha az úgy érzed, hogy kiállítanak, hogy lecserélet, hozol egy másikat, az is, és utána eltörlik a három meccs után, nincs súlya annak, hogy megkapod a sárgákat.
3: Hát ez nem a labdarúgás szépségéről fog akkor szólni, reméljük, hogy azért nem ilyen gondolkodások a játékosok. Vázquez nyugtatja a társakat egészen hátul, Chavez az, aki most labdához ér, és Quiñonestől pedig hátra kerül ismét a labda Vázquezhez. A 75. percben továbbra is két gólos Mexikó előn Dél-Afrika ellen.
4: Jönne előre most a mexikói együttes, buzdítja is a közönség egyébként a hazai játékosokat, Gallardo, Chavez visszakapja, már a Bafana tér felén jár a házgazda, Quiñones, rövid passzos játék, ismételten Chavez visszakapja az első gól szerzője, Jimenez megtalálja pontos átadással, egy kényszerítő nem tudta átfűzni a védőjén a labdát Quiñones, aztán hiába kerül ott a földre egy mexikói, kemény becsúszás, ez labda volt ezek szerint, itt eltakarította a labdát Bokázi, viszont felgyorsítani és ellentámadást vezetni nem tud a dél-afrikai válogatott, mert azonnal jön egy ütközés, és a földre kerül Chavez mellett, csereként pályára lépett Zvane. Azért az látszik, hogy amikor a 16-os környékére érnek a mexikói támadók, akkor fel kell készülni a látványos megoldásokra. Eric Lira számára befejeződött a mérkőzés, Edson Álvarez érkezik a helyére, nagy tapsot kap egyébként Lira, Álvarez pedig egy olyan játékos, aki a Fenerbahçe-ban és számos európai együttesben már szerezhetett megfelelő rutint. González is érkezik méghozzá annak a Jimeneznek a helyére, aki tehát 7. világbajnoki fellépésén élete során először gólt szerzett egy VB-n, és lehet, hogy azzal el is döntötte itt a három pont sorsát. Még egy csere, ez dél-afrikai oldalon, Reyners számára befejeződött a mérkőzés, csak úgy, mint Modibának, úgyhogy itt most egyszerre 4 változtatás a két szövetségi kapitánytól, mi kapkodjuk a fejünket, mert hogy Modiba is lejön, meg Reyners is, és az ő helyén, illetve az ő helyükön Apollis és Magopa, tehát hát itt most Hugo Bross is keveri a kártyákat, úgy tűnik, hogy még a pakliból tud előhúzni, hát hogy ászokat, vagy mondjuk tök alsókat, az majd kiderül, hogy...
5: Igen, a mai mérkőzésen olyan sokat már nem várhat a szövetségi kapitány, szerintem próbálja pihentetni azokat, akikben még lát annyit, hogy a következő mérkőzéseken esélyük legyen a pontszerzésre, vagy hát a győzelemre, mert arra fognak játszani. Itt a dél-afrikaiaknál a mai mérkőzésen azt láttuk, hogy van egy-két ügyesebb játékosuk, de elég kemény focit játszanak, ez a játékvezetői felfogástól függ, hogy mennyire fogja ezt engedni, mert itt láttuk, hogy az elején megjósoltuk, hogy sok sárgalap lesz, piros, hát eddig ezek meg is valósultak, csak sérülés ne legyen.
3: Köszöntjük újra Kossuth Rádió hallgatóit, Mexikó, Dél-Afrika a 78. percben 2-0, Raúl Jiménez megszerezte a mexikóiak második gólját, és még visszatérve Oswin Apollisra, aki nemrégiben lőtt a pályára, ugye ő kétszer annyi gólban vett részt, mint bármely más dél-afrikai játékos a 2026-os VB selejtezők során. 2 gólt szerzett és 4 gólpasszolott, úgyhogy alapvetően ő erősítés, sőt.
5: Ebben a mai Dél-Afrikában bárki erősítésnek van szerintem, aki beszáll, amit eddig láttunk, de a szövetségi kapitán nagyon örülne, ha növelni a góljai vagy a gólpasszai számát. Én szerintem a mai meccsen nem fogja.
3: Nézzük azt, hogy a 78. percben a mexikói válogatott továbbra is ugyanazt játsza, amit eddig egy gólos előnynél járatják szépen. Visszafogottan a labdát. Morales, aki a pálya bal oldalán lendül most meg, és őt teszik odébb két kézzel, aztán pedig hiába Gallardóról megy ki a labda, visszafújja a játékvezető a szabálytalanságot, kérdem én, nem, bedobással jöhet majd a Mexikó, ami kicsit fura számomra, és akkor lejön a mérkőzés első góljának szerzője, Quiñones, és a helyére pedig érkezik tízessel Vega, így erősít tehát a mexikói válogatott, tehát azért egyértelműen gólokat szeretnének még szerezni. Gallardo, aki tehát bedobhatja a labdát, meg is tette azt, és Mora pedig átfordítja a jobb oldalra. Micsoda labda, gyönyörű szép átadás volt, le is vette ott Alvarado, azonnal teszi tovább, Chavez, majdnem a 16-oson belül, beteszi a labdát, ott viszont nem érkezik játékos, Williams pedig a kapuból nem érkezik, úgyhogy a védő társaknak kellett onnan kihozni a labdát, és akkor most a Dél-Afrika válogatott kihozza olyan a labdát, onnan az a kérdés, mert a Mokoena forgolódik még mindig a labdával, még mindig ő az, és elveszíti a labdát, a játékvezető pedig közbefúj, kérdem én, hogy miért, tehát, hogy elveszített a labdát Mokoena, és nem volt fele szerintem szabálytalan a mexikói játékos. Hát ez elég egészen érdekes ítélet volt. Én úgy gondolom, hogy a Morát talán nem bántotta, őt visszafújt ezt.
5: Hát rengeteg ilyen volt a mérkőzésen, inkább úgy mondanám, hogy következetlen a játékvezető, mert azért reklamáltak a mexikóiak, hogy egy csomó ennél sokkal durvább szabálytalanságot tovább engedett.
4: 10 perc van még hátra a találkozóból. 2-0-ra vezet tehát Mexikó Dél-Afrikával szemben. A házigazda minden csere lehetőségét kihasználta. 4-et cserélt a túloldalon Hugo Broz, viszont 3 játék megszakítással, úgyhogy azt hiszem, hogy a dél-afrikai szakvezető már nem tud változtatni ezen a csapaton, amely most a pályán van a Bafana Bafanánál. Alvarado emeli az égbe a labdát, sikerül elfejelni Mokoenának. Ott van még Zvanénél a labda, tehát dél-afrikai akció most már a mexikói büntető terület környékén. A bal oldalon begurítják Apolishoz, Apolish akár lőhet, egy csell, marad egy mexikói, Apolish ellövi, véreget Rangel kapus, és ugye pont amellől a mexikói mellől, Edson Álvarez mellől, illetve Alvarado mellől lőtt el a labdát a dél-afrikai támadó játékos, úgyhogy egy ütközés követően nem maradt a gyepen. Ezt a dél-afrikaiak vagy nem vették észre, vagy szándékosan nem foglalkoztak vele, hogy Zvane talán belekapott Alvarado szemébe. Ment tovább a játék, és Rangel mentette meg a csapatát ezzel a védéssel, Apolis lövését követően. Hát a sportszerűség talán azt diktálta volna, hogy kirúgják a labdát.
5: Igen, én is így gondolom, hogy ott már feküdt legalább 15 másodpercben a mexikói játékos. Valóban a szemébe kaphatott, amikor beleszaladt, de hát fölöslegesen emelte fel a kezét a dél-afrikai játékos. Próbálkozik Dél-Afrika, de igazi helyzetig nem jut.
3: Ez pontosan egy olyan mérkőzés most, aminek mire semmi szükség nincs arra, hogy legyen hosszabbítás. De mivel olyan kötelező ivószünet, biztos, hogy lesz legalább 2-3 perc ráadás.
5: Hát igen, hát azt elvették a mérkőzésből, mondjuk az a része jogos, tehát az úgy nem számít annak a hosszabbításnak, ami a rendes játékidőben beleszámít, de tényvaló, én javasolnék olyan szabályt is, de hát ezt majd megvitatják, hogyha mindkét csapat beleegyezik, mondjuk, hogy lesz még másik 2 meccs, ez már úgyis eldőlt, akkor legyen vége, de hát most ezt nem ezen a VB-n fogják bevezetni, megnézik közben a jelenetet VAR-ral.
3: Na ez nagyon érdekes most viszont, hogy ezt meg fogják vizsgálni most, hogy ebből milyen ítélet születhet majd, mert hogy ugye Alvarado tényleg a földön maradt, de hát most, hogy ott mi történt vele, azt hát mi is rövidesen megtudjuk majd.
4: Itt talán egyedül azt vizsgálhatják, hogy ez ére kiállítást ez az ütközés.
5: Ezt vizsgálják szerintem pontosan, hogy beleszaladt a játékosba.
4: Durvaság miatt így van.
5: Úgy látom, hogy a bal kezét fölemelt, tehát ezt fogják vizsgálni. Igen, meg is ütötte.
4: Megütötte, igen. Itt bal kézzel van egy odacsapó, egy ütő mozdulat Zvane részéről. És hát, hogyha itt a dél-afrikai csapat 2 ember hátrányba kerül, ugye Szitol kiállítása miatt már a 49. perc óta létszám hátrányban játszanak a dél-afrikaiak. És ez egy a csereként beállt játékossal egy akkora felelőtlenség, hogy náluk van a labda. Tehát a dél-afrikai csapatnál van a labda, amikor Szitol Alvaradót úgy takarítja el az útból, hogy a fejére ver egyet bal kézzel.
5: Ez egyébként kiállítás lesz, beadó pozícióban van a saját csapata, tehát érkezhetne a kapu elé, odasózott egyet, ki fogják állítani, dupla ember hátrányba fog kerülni.
4: Nagyon a játékvezető, megnézte a felvételeket, a brazil bíró, és akkor mi az ítélet? Ő ezt most itt be fogja jelenteni a közönségnek, tehát ez is egy újítás, hogy Wilton Sampaio játékvezető elmondja a döntést. Hallgassunk bele! 11-es játékos, dél-afrikaiak közül. Arcon csapta ellenfelét, ez alapján pedig az ítélet. Kiállítás. Úgyhogy 2 ember hátrányba kerül Dél-Afrika, azzal, hogy a nemrég csereként pályára lépett Temba Zvane megkapja a piros lapot, és hát elképesztő felelőtlenség, ahogyan azt korábban már részleteztük, a dél-afrikai csapatnál volt a labda, Alvaradót arcon vágta, és a VAR közbeavatkozása után Sampaio játékvezető felmutatja a piros lapot Temba Zvanénak.
5: És a piros lap az automatikusan minimum egy mérkőzés, tehát ez nem olyan, hogy a sárga, hogy majd eltörlődik. Hátrányba hozza a csapatát a következő mérkőzésekre, óriási felelőtlenség.
3: Ugye azt tegyük hozzá, hogy Alvarado előtte ugye testét kitette, tehát egy body check-et láthatunk tőle, ugye ezt akarta törleszteni Zvané, de ez is felelőtlenség, tehát ilyen szinten nem csinálsz ilyet.
5: Pontosan, hát ha mindenre ugranának a profi játékosok, akkor a végén 6-6 ember fejezi be, ez nem lehet, mert hét alatt nem süllyedhet egy csapat. Tehát azért profik a játékosok, hogy elviseljék a dolgokat, és utána megvannak a megfelelő emberek a csapaton belül, akik teljesen nem lemészárolják az ellenfelet ilyen esetben, de labdával úgy lépnek oda, ami még belefér a sportszerűség határain belül, mert ez egy ütés volt, jogos a kiállítás.
3: És akkor egy egészen biztos, hogy hosszabbítás vár majd ránk, hiszen most videóbírozás is volt. Jó, az előretett labda mexikói részről, és belép a labda elé Vega, és ezzel lehet-e menni, ott megint egy szabálytalanság, amit a játékvezető nem ad meg. Dél-afrikai kirúgás jöhet, hiszen Vegának a lábáról ment ki a labda. A 85. percben, ha még nem mondtam volna, Mexikó Dél-Afrika 2-0, az állás nem változott, tehát Quiñones és Jiménez góljaival 2 gólos mexikói előny, és hát 2 piros lapot kapott Dél-Afrika, úgyhogy 2 ember előnyben van a hazai együttes. Visszafejelik a labdát, vagyis jó a csúszhatás pontosabban dél-afrikai részről, de ez a labda Rahel kezében költ ki, és egyébként ugye korábban itt Tóth Béla kollégám is beszélt arról, hogy azért itt rájöttek a dél-afrikai játékosok, hogy kell próbálkozni távolról, mert hogy Rahel nagyon-nagyon bizonytalan, ugye az első félidőben volt egy kijövetel, ahol meg szerette volna fogni a labdát, kiesett a kezéből, aztán pedig itt a második félidőben volt egy próbálkozása Mobidának, és ott is meg szerette volna fogni a labdát, és kicsúszott a kezéből, szóval ezeket a lehetőségeket nem használták ki a dél-afrikai játékosok ellen, mert ugye 2 piros lapot kaptak, most pedig ugye bátran játszottak a mexikói játékosok 2 ember előnyben.
4: A labda egyébként a dél-afrikai térfélen, a hazaiak adogatnak, Chávez teszi tovább, szintén csereként pályára lépett Vega, röviden adogatnak egymás közt most a zöldmezes hazaiak, Gallardót megtalálják a bal szélen, közelebb lép Gallardo, Mora, a fiatal tini sztár a mexikói válogatottban, Chávez, és vissza a védelem tengelyébe Vázquezhez. Vázquez kivár, körülnéz, nincsen elől klasszikus center játékos, úgyhogy nem passzol előre, hanem inkább átforgatja a labdát a jobb oldalra Alvaradohoz, Edson Álvarez is labdához fér, és most igazából azt játsza a mexikói válogatott, hogy ellenfele elől eldugja azt, és megpróbálja valahogy azért a játékidőt is elcsenni, mert ha csupán 4 perc maradt hátra 90-ből 2-0-ás vezetésnél a mexikói csapat, a bal oldalon Gallardo laposan be a 16-osan belőre, Mora helyzetben nem lő, tovább teszi még, és abból már nem lesz lövés, pedig aztán hát ott volt a labda González lábán, aki elbizonytalanodott, kemény ütközés, a játékvezető előnyszabályt ítél, Apollis révén átjöhet a mexikói térfélre Dél-Afrika, de hát itt Bokázi felrúgja Reyest. Nem tudom, hogy tehát itt azért most már több megoldásán az látszik a Bafana játékosainak, hogy elveszítették a fejüket.
5: Igen, nagyon nehezen viselik, ők is készültek a világbajnokság nyitó meccsére, tudták, hogy 4 évente van világbajnokság, meg akarják mutatni magukat, nem úgy alakul, ahogy ők tervezték.
4: Na de ez a legszebb arcuk?
5: Hát nem gondolom, ez a legszebb arcuk, de itt most, amit a futballból látunk, itt a 10-8 labdatartás van kapu nélkül. Tehát az, hogy mondjuk egy edzésen ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy 10 passz egy gól, vagy 20 passz, ha az ellenfél megszerzi, vezesse át a félpályán. Tehát a mexikóiak nem nagyon használják már a kaput, 10-8-ban megtartják a labdát, vezetnek 2-0-ra, a szegény dél-afrikaiak meg csak nyomozzák.
3: Eszeveszett megoldások a dél-afrikai játékosoktól, de én rájöttem, mi a probléma. Hát az oxigén hiány.
4: Lehet, valóban.
3: 88. percben mexikói labdajáratás, Vega az, aki jobb oldalra teszi a labdát, és azért a hazai szurkolók fütyülnek. Nem tetszik nekik, hogy nem megy előre válogatottjuk, de hát 2-0-ra vezet a csapatok, úgyhogy alapvetően jó helyzetben vannak. Chávez az, aki most továbbítja a labdát, Vega fölnéz, nem forgatja át a jobb oldalra, pedig azért ott volt jó néhány üresen mozgó játékos, Montez, aztán pedig már Reyes, Alvarado, ott volt egy üres befutás Álvareztől, nem ő kapja, hanem inkább előtte Morá forgolódik, mi lesz ebből, már a labdán fekszik, a labdán fekvő Morát azért rugdosták rendesen, kérdés, hogy ki kap szabadrugást, valószínűleg a dél-afrikai válogatott, hiszen Morá már a földön feküdt, és talán kezével ért a labdához, jön majd a kapuból Williams, és ő fogja majd elvégezni a szabadrugást, 89. percben, rassan már azt is el tudjuk majd mondani, hogy mennyi lesz a plusz ráadás, itt a 90 plusz hanyadik percig fog tartani a mérkőzés előre láthatólag. Én szerintem egy ilyen 5-ös, 6-ost rá fog tenni a brazil játékvezető, és akkor majd jöhet a labda előre Williamstől, sőt már előre is rúgta. Jó a csúsztatás, de ez hosszú lett a végére. Jó volt a próbálkozás, ott Magopától ő csúsztatta meg a labdát, aztán pedig jöhet majd a kirúgás, amit majd Rahel fog elvégezni, természetesen nem sieti el, de ahogy kimondtam, már is kitette a labdát, és Vázquez már teszi is előre a labdát.
4: Az biztos, hogy a dél-afrikai válogatott belga szövetségi kapitányának, Hugo Brossnak lesz feladata itt a következő mérkőzést megelőzően, valamelyest rendezni a sorokat a dél-afrikai válogatottnál. Mexikói labdajáratás, Álvarez püföli bele az előtte álló védőjátékosba. Marad még a labda egyébként a mexikóiaknál, Álvarádó a földön. Elhozzák onnan a dél-afrikaiak, szépen Apollis megtartja, egy becsúszó játékos, Álvarez meg elveszi tőle a labdát, aztán egy újabb falt, szabadrúgás Mexikónak, mert csak Álvarezt döntötték fel, billentették ki egyensúlyából. Jöhet majd tehát szabadrúgással a felezővonal közeléből Mexikó, és arra is figyelnie kell majd Hugo Brossnak, a dél-afrikai válogatott szakvezetőjének, hogy a két kiállított játékost védetlenül se nevezze a következő mérkőzésen a keretbe, mert volt rá példa a selejtező sorozatban, hogy Mokoena Lesotho ellen jogosulatlanul játszott, két sárgalapot korábban már kapott a selejtező sorozatban, és a pályán hiába nyert 2-0-ra Dél-Afrika, végül is ezt az Afrikai Szövetség 3-0-val Lesotho javára írta jóvá, ennek ellenére, a műhiba ellenére kijutott a selejtező csoportját megnyerve erre a világbajnokságra Dél-Afrika. Letelt a rendes játékidő, tehát már a 91. percében tart a találkozó, a hosszabbítás 7-es perc.
3: Ez egy félelmetes szám, tehát pont azt akartam mondani, hogy ennek semmi értelme, hogy tovább menjen ez a mérkőzés, mert konkrétan ütik-vágják a mexikói játékosokat. Most egy jó megmozdulás volt ez González-től, kapott előle egy labdát a 16-oson belül, de nem tudott befordulni kapu felé, úgyhogy ki kellett tenni a labdát Alvaradónak, aztán pedig onnan már a bal oldalt van a labda, visszakerült ide Vegához. Jó a kis területen való összjáték, aztán pedig megint szabálytalanság, lerántják a mexikói játékost, és a nemrégében említett Mokoena az, aki lerántotta őt, de most már ő viszi előre, aztán pedig kitett a jobb oldalra Mudaónak. Mudaó pedig buktatja, mondta ez a mexikai válogatott csapatkapitánya. Kérdés, ez milyen lap lesz? A far zsebéhez nyúl, általában az piros szokott lenni, de nem hinném, hogy azonnal piros lenne ez.
4: Meggondolta magát, úgy tűnik, már máshol matott a játékvezető.
3: Igen, nem, az a farzseb az bizony piros lap, és akkor az kérdés, hogy ki kapja, Montes kapja, mert ő Montes volt, aki buktatta. Így van, César Montes kapja meg a piros lapot, hiszen Mudaót buktatta, elképesztően felelőtlen volt ez a mozdulat is a 91. perc, 92. perc közepén.
5: Igen, azt reklamálják a mexikóiak, és teljesen jogosan, hogy nekik járt volna a szabadrugás az ellenfél kapujától 25 méterre, azt nem kapták meg. Itt ezen a magán ez a falton nem ő, de
4: oké, de a kifele, fal az nem, de azért nem ilyen feltétlen piros lap. Ez nálam sárga.
5: Nem, mert kifele tolta a labdát. Tehát ez nálam sárga lap, mert kifele tolta. Most az utolsó ember, nem utolsó ember, még belülről voltak védők. A jelentősége csak annyi, hogy a következő meccsen nem játszott a mexikói, tehát mégis van jelentősége.
4: És a csapatkapitányát feszítette el a házigazda.
5: Mert ezen a meccsen már nem osszoroz, még ha ne adj Isten be is rúgná ezt a dél-afrikai csapat, akkor sem változtatta a végeredményen, de itt a következő meccseknek van jelentősége, itt ez már a harmadik piros lap a mérkőzésem.
4: Szabadrúgás kedvező helyről, Montes még ott van a pályán, és nem igazán akarja elhagyni a gyepet. A Kossuth Rádió

0: Mokoénál pedig sétál oda a szabadrugáshoz a 94. perc legelején. Szeretné majd ő elvégezni. Nagyjából a kaputól olyan 18 méterre lehet ez a szabadrugás. Bokázi és Mokoéna is ott van. Tehát Bokázitól már láthattunk egy komoly próbálkozást. Nagyjából 35-38 méterre volt a kaputól. Legurítják most neki a labdát. Ez nagyon hosszú. Ajajajajajaj. Közben Bokázi, amikor ellőtte a labdát, akkor ott belerugott Chavez lábával. Chavez nagyon-nagyon sántikál. És jó a felszabadító fejes Gallardo-tól, Chavez pedig továbbra is sántikál, Vega az, aki kiharcolja egy bedobást. Figyelem, próbálom figyelni, hogy mi van Chavezzel, mert tényleg eltalálta ott a lábát Bokázi. Hát ez nagyon-nagyon rosszul kivitelezett szabadrugás volt, a 94. perc is letelt, már most kezdődik meg a 95. is. Továbbra is mexikói előnk, 2-0 vezet Dél-Afrika ellen, és ez viszont egy nagyon jó passz lehetett volna ott bent Morál felé. De rövid volt ez a labda, viszont a túloldalt egy dél-afrikai lehetőség. A 17-esbe játszó, meg Gopáz, aki megindult, de meg is torpent egy pillanatra, aztán érkezik Mokoéna, ő segít be. Bal oldalt járt át a labda a mexikói térfélen. Aztán a fordítás, ami szörnyen pontat a labda volt Mudau felé. Az elgondolás jó egyébként dél-afrikai részről, de a kivitelezés az nagyon nem működik ma.
1: Hát igen, ezért is nem tudnak betalálni a kapuba. Most kaptak egy esélyt avval, hogy 10 emberre folytatott Mexikó. Igazán szerintem a szépítésre lett volna esély. A kapura tudják rúgni a szabadrugást, de a közvetett szabadrugást 4 méteres legurítás előzte meg, és így volt esélye kilépni a falból a mexikói védelemnek.
2: Bedobással jön majd Dél-Afrika Sibisi kezében a labda. Hát a becsület gólért megy a Bafana-Bafana, de egyelőre távol a kaputól, sőt saját térfelére hajítja vissza Sibisinek a csapattárs, aki meg hazagurítja Williamshez. Annyi kulisszatitkot elárulok, hogy itt a szerkesztőségen belül volt egy VB Totó tipjáték, és volt egy olyan kérdés, hogy hány piros lapot mutatnak fel a játékvezetők a VB egész alatt. Volt olyan kolléga, aki 40 fölötti számot tippelt ennél. Ő egyelőre dörzsöli a tenyerét, mert kiválóan áll. Ebből 3 már ezen a mérkőzésen összegyűlt. Egy beadási kísérlet a dél-afrikaiak részéről. Égbe rúgják a labdát a védők, Vega nem tudja lekezelni az égi küldeményt, hogyha egy bedobással jön a Bafana-Bafana. Úgy látszik egyébként, hogy akkor, amikor a 97. percébe ér lassan a találkozó, ereje egyik csapatnak sem igazán maradt.
0: Nem bizony, és most azért megpróbálkozik még a dél-afrikai csapat azzal, hogy valamit itt keresse még a mérkőzés végén, mert hogy egészen szétnyílt a pálya, most Vega az, aki az égbe rúgja a labdába, csak Gallardo volt az, és most hozzákerül vissza, megint belerúg egy jó nagyot, de ez még jó lehet Vegának, akit nemrég említettem, mert hogy nagyon-nagyon szabadon el tud futni a pálya bal oldalán. Fölnéz, megjelenik fele szemben Okon, aztán pedig a labda, a beívelt labda nem pontos, a második hullámban érkező játékosok mögé érkezett a labda, és akkor lesz-e még ebből kontra? Mudaunak föl kéne tápászkodnia, mert itt meg lehetett volna futni a mexikói védelmet. Ehelyett lemaradt a földön, nagyon-nagyon fogja a lábát. A rágó még mindig a szájában van a 97. percben is. Rengeteg lassításban láthattuk, hogy mennyire gusztusosan tud rágó gumizni. Továbbra is ott van a földön, most tápászkodik fel a 97. perc legvégén. Hát kérdés, hogy lesz itt még a végén a dél-afrikai próbálkozás.
1: A próbálkozás lesz, de gól már szerintem nem. Ez a mérkőzés eldőlt. Inkább az, amiről beszéltünk sokat, hogy a rengeteg kiállítás miatt a vezetőedzőknek bele kell nyúlni a következő mérkőzésre, akiket nem nevezhetnek, az helyett újakat kell betenni. Itt a Mexikó, láttuk mind a két csapatot, az nyitó meccsnek szerintem teljesen megfelelt. Papírforma eredményt látunk, de ez még csak a kezdete a VB-nek. Remélem azért sokkal jobb mérkőzések lesznek, és Mexikó is nagyobb erőbedobásra lesz késztetve.
2: És mielőtt a mariachi zenekar rákezdene az Azték stadionban, véget ért a mérkőzés. A házigazda sikerével kezdődött a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság, Mexikó-Dél-Afrika 2-0. 2010 után másodjára egy mexikói dél-afrikai összecsapással vette a kezdetét a futball VB. 16 esztendeje a rendező Bafana-Bafana 1-1-es döntetlent ért el a közép-amerikai ország válogatottjával szemben. A Mexikó városi Azték stadion 83.000 nézője már az első 10 percben gólt ünnepelhetett. Az 5. percben Raúl Jiménez lövését Williams még védte, ám a dél-afrikai kapus Quiñones 4 perccel

0: későbbi kísérleténél már tehetetlen volt. Szitol veszítette el a labdát a 16-osa előterében. Lira átadását követően Quiñones 15 méterről jobbal a kapus lábai között gurított a hálóba. 1-0. A bal szélső növelhette volna Mexikó előnyét, ám a 42. percben a kapufát találta el. Az első játék részben a dél-afrikai válogatott egy ízben távolról találta el Raúl Rangel kapuját. A fordulás követően szinte azonnal Szitol sodorta együttesét kilátástalan helyzetbe azzal, hogy az ígyszerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül felvágta, a dél-afrikai játékost kiállította a brazil Sampaio játékvezető. A 67. percben pedig eldöntötte a mérkőzést Raúl Jiménez, jobbról ballal adott be Alvarado, Jiménez pedig néhány lépésről a kapuba fejelt 2-0. Jiménez a 4. világbajnokságon a 7. világbajnoki mérkőzésén az első gólját jegyezte. Két kiállítás jutott még a végjátékra 1-1 leosztásban. A 84. percben Tembas Vane arcon vágta Alvarádót, a játékvezető varvizsgálat után mutatta fel a piros lapot, és a hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Még egyszer a végeredmény, Mexikó Dél-Afrika 2-0, és van lehetőségünk még röviden elemezni, mert hogy ezen a mérkőzésen azt hiszem, hogy nem volt kérdés azt illetően, hogy melyik együttes áll jobb erőkből, de mire lehet képes a folytatásban ez a két válogatott.
1: Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a 3 pontot. A többi mérkőzést előre tekintve azt nem tudnám megmondani, mert jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán ma nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosra sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész szépen azt tudom mondani a kérdésedre, hogy nem derült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféllel szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
2: A futballdömping pedig folytatódik itt a Nemzeti Sportrádióban, hiszen alig kevesebb, mint 4 óra 52 perc múlva kezdődik majd a Dél-Korea Csehország mérkőzés, és a B jelű csoport is megkezdi majd a mérkőzését. Este 9 órától majd Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban, és ne felejtsék, hogy az összes mérkőzést itt élőben tudják majd követni a Nemzeti Sportrádióban. Tóth Béla és Vukovics László nevében is köszönjük az esti figyelmet. Ez volt tehát a Mexikó-Dél-Afrika 2026-os világbajnokság nyitó mérkőzése. A végeredménye búcsúzunk Mexikó, tehát megnyert a mérkőzés 2-0-ra. A szó a stúdiói.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont?
5: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
2: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
5: Sportszerűtlen kérdés.
2: Szándékosan.
5: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert, Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
2: Tehát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
5: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
2: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
5: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
2: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
5: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatban 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
2: Az már a felnőttben volt?
5: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
2: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
5: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
2: Akkor ez meglepetés volt, nem? Számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
5: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát ahova
2: hát akkor tartoztam. Meccsben voltál.
5: Korszerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
2: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
5: A bemutatkozás az nagyon jól sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána,
2: nyertetek is?
5: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
2: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
5: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Aláferi, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
2: ki volt akkor az edzőtök?
5: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
2: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
5: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
2: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
5: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamar kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
2: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
5: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott
2: Sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
5: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
2: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
5: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
2: Ez a hazai vagy nemzetközi?
5: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
2: Miért játszottátok 60-ban?
5: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, ott hogy akarták. ott volt a kupa.
2: Tehát, és mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
5: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk. Először.
6: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
5: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
6: Nem azt mondtam, hogy durva.
5: Egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt...
6: Mi volt a követelményrendszer?
5: Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
6: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
5: A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, négynek a legjobb eredménye
6: benne
5: számított.
6: Benne voltál?
5: Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát a
6: de
5: Diós,
6: te, mint a négyből, mind, aki
5: benne ott... voltam, igen. Hát benne kellett. Tehát,
6: ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
5: Benne volt az Oláh Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
6: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
5: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
6: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
5: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban. Igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
6: És akkor ez mire volt elég?
5: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
6: Meg is nyerték.
5: És meg is nyerték.
6: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
5: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
6: De már Fradi játékosként?
5: Diósgyőri játékosként, Diósgyőri, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, nem, a Kutas is volt még, talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Bene Ferit.
6: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset azért pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns meccs volt.
5: Abszolút.
6: És a válogatottban, nagy válogatottban?
5: A Csehszlovákia.
6: Csehszlovákia. Tehát akkor... Igen, igen, igen, igen, az ki...
5: Csehszlovákia, igen, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
6: Tehát jó csengő Panenka. Név. Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
5: Nem
6: panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
5: Igen.
6: Na, és
5: igen.
6: Akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
5: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatlan segédje, a Mésző Kálmán, tehát, és akkor ötödiként pedig a Ferencváros, tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával, meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival. Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
6: Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
5: Így van.
6: És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
5: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
6: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
5: Igen.
6: Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
5: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
6: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
5: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvasztal Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
6: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben, ugyan éltettek benneteket?
5: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett. Tehát össze kellett az embernek kapni magát. És azért, hogy Fradi ellen minden csapat. Tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
6: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
5: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. De Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
6: Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
5: Hát ott nagyon kaptam. nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
6: A Diósgyőr,
5: igen.
6: Tehát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
5: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az Mésző, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét, a nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
6: Csak éppen nem voltál ott
5: fizikálisan.
6: És a 86-ra már nem volt esélyed?
5: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzői stáb, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
6: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
5: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
6: Zsinka,
5: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
6: odáig.
5: De
6: te játszottál akkor?
5: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
6: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
5: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
6: akkor
5: más világ.
6: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
5: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de úgy a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
6: Kis Imrének?
5: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
6: De azért sikerült kijutnod külföldre.
5: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset, a svéd csapat tolmácsa, az egy Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
6: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
5: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az az Elsborg.
6: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
5: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogyne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
6: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
5: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam, üzembérnöki diplomámban, építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
6: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
5: 14 éve.
6: 14 éve?
5: 14 éve.
6: És ott mi a feladat?
5: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
6: De focizol még?
5: Nem, az már úszás, tehát úszom, bringázom.
6: Megmotorozol.
5: Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményet szert.
6: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
5: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
6: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
5: Aranyos voltál, hogy hívtál. Köszönöm, szervusz.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: run.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adat elemző cég alapítójával és ügyvezetőjével. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Üdvözlök mindenkit.
2: Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adat elemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
3: 15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanowski féle iskoláknak volt ugye a dinamokévnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
2: Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott,
3: és
2: így készültek az első adatelemzések?
3: Igen. Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akartak hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilvánvalóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozíciójává vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klub,

0: csapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár pont a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy is ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézzünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézzünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos, mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción. Ugye nyilván itt ugye súlypont emelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak azt, hogy igenis például, hogy nem-e csökkent például a passz hatékonysága, nem-e csökkent például a rugásra, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Mm-hmm. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérüléséből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cserét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppant a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámaszni, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
1: Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak?
0: Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 ezer darab mérkőzést elemez. Ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
1: Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
0: Uh-huh. Például, hogyha van egy játékozási szezon, és nekem játékost ajánlnak, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te kit megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes. Ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán válogatottól kezdve a lengyelen át, az osztrákon át, de még a botswanai válogatotton át, a brazil válogatottakkal, de rengeteg válogatottal dolgozunk, mindenhol egységesen számoljuk a különböző adatokat. Nyilván az, hogy ki hogyan, mit vesz ki belőle, az egy teljesen más. Ugye egy mérkőzésen 735 darab paraméter alapján végezzük a számításainkat. Körülbelül, amikor meglátják azt a 20 oldalnyi PDF anyagot, amit először kiküldünk egy mérkőzésen, akkor ugye rögtön kétségbe esnek, hogy úristen, mi ez. Mindig elmondjuk, hogy ne izguljál, azért kell 10 000 darab különböző adat, mert mindig csak 5 adatot használsz, de mindig más 5 adatot, mindig más fontos, mindig más 5 adatot fogsz használni különböző játékstípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 000 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
1: Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzése, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
0: Igen, az úgy néz ki, hogy ha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzésre a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leellemezzük. Ugye ez egy Ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy ért véget, hogy pont, mert nem számított senki, hogy tovább jutnak. Úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk hozzá szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
1: Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek
0: is? Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első másod U19, a Szerbiában a első másodosztályú U19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik igazából, az Anderlecht egész Európában. Talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi-nő válogatott, illetve az U20-as férfi és nő válogatott is mi szolgáltatásainkat használja. Ugye, ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemző cég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summitnak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, annak a programsoroznak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, mint Magyarországnak, egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó exporttermékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
1: Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
0: Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, ugye a török bajnokságban az összes derbit mi csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseken is van, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a világon csak mi tudjunk amúgy, tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy playoff, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Te az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőnléti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. A mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellén teszel egy játékosra, főleg amikor meleg is van, páradós levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
1: Majd
0: mondjuk,
1: a VB-n mondjuk.
0: Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz hogy még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor még mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább bírják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? Nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
1: Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és, de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
0: Nyilván, ha az veszik alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségét, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Fanhálnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy ki fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le. Itt van nekem egy 40 fős stáblistám, azt mondja, és akkor is elkezd sorolni, hogy ki csoda, és mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, azt sem tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak klasszikus játékosok, akik egy-egy mérkőzés el tudtak dönteni, ma már azért a teljesítmények egyre jobban kiéleződnek, illetve pontosabban egyre inkább egymáshoz húzódnak, és csapatszinten lehet inkább jobb teljesítményt nyújtani, mint az, hogy legyen mondjuk egy csúcsszuper világsztárom, mert az nem mindig oldja meg nekem a helyzeteket, illetve a mérkőzéseket. Régen azért egy Maradona, egy Romário, akár de még a Ronaldinho is azért azt lehetett mondani, hogy ha ő elkezd varázsolni a pályán, akkor ott valóban varázslat történt.
1: Témánk továbbra is az adatelemzés a labdarúgásban, különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktika is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
0: Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, a számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. Nő a passzok száma, jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
1: És ugye, amit említettünk az Arzenállal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét, erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
0: Természetesen a klub gyakorlatilag azt hiszem, amikor pont a Liverpoolba ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos részlet a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másiknak a kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén, gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel. És hogy igenis, hogy egy-egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formátokon szinte egyenértékű lehet akár egy beadásra, vagy akár egy szöglettel is.
1: Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, hogy jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm, az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
0: Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar válogatottnak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És hogyha tudod akár a következő csapat szinten is az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például mi a francia válogatottal, nekik mindig élőben elemeztük a különböző mérkőzéseiket a felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind adat alapú. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, hogy a mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt körülbelül egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy a feljátszás jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtagot a fa mögül egy telefonnal próbálta igen, meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy ugye kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog szusszanni egyet, mikor fog a legerősebb lenni, és hogy ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
1: Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
0: Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fogok majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátralépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő már lehet, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos, onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani. Tudat alatt ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb, vagy legbiztosabb rugása igazából.
1: A busok kulacsain ott is szerepel.
0: Igen, tehát ők ezt készülnek. Mm-hmm. Így van, pontosan.
1: Ti honnan szerzitek az adatokat minden mérkőzésről? Most már videó hoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy hogy
0: igen, ezt az ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzésre, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott sávban semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. Mi is ugye integráltunk ugye AI-t használunk most már a futásmennyiség méréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése az még várat magára. Hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgokra lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor mutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy a élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogy az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, vagy milyen következtetésre, vagy mikor hívja fel a figyelmünket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket tud alkotni.
1: Remélem, nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
0: Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell, a kutatásokat adjon. Tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelentet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai az mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ezt sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
1: Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
0: Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitás meghagyni, azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcs szerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is, náluk is azért vannak videóelemzők, illetve mi talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. Rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kamerúni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas, nagy nemzetközi kupasorozatban. ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatóvá válnak, például nekünk is a Côte d'Ivoire-től elefántcsontpartok kezdve gyakorlatilag rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is elemezni.
1: Elefántcsontparti utánpótlás felvételeitek vannak?
0: Igen.
1: Azt a mindenit.
0: Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapata, ott az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzés stratégiát tudunk nekik, ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor én a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körbe ragasztanám ilyen mindenféle érzékelőbe, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármi, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és úgy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is, 16 évesen is úgy küzdjél, és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdjél, és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind egy olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
1: Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, a munkatársak elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége mondjuk csapatodnak?
0: Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján ugye elemzők. Nyilván itt az idő eltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha 3 nap van 2 darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag even datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért ennél ez egy jóval mélyebb adatállomány itt a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát itt nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
1: Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
0: Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kispad mellett vannak.
1: Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
0: Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkban, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységű adatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
1: Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
0: A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, mint mondtam, hogy az afrikai, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról azért beszélünk, az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagy most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
1: Arra viszont mindenki emlékszik, hogy például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen szinten ilyen különbség hogy jöhet ki? És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
0: Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott tétmeccset. Miből elemeztek volna?
1: Megvan a válasz.
0: Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag 2 évig turnéztak és gála mérkőzéseket játszottak csak. Nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, vagy nem is tudom, azért ott oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondta jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
1: Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítotok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
0: Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye azt nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleinknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékos, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásában, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már a csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, ma a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
1: Próbajáték sincs?
0: Próbajáték sincs, hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas nagy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
1: Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolguk van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
0: Annak idején Magyarországon gyakorlatilag én vezettem be, meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye a videóelemzésre, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem csehek ellen játszottunk, vagy valami ilyesmi volt, itt mondom, akkor még a régi névstadionban, és akkor pont a mi rendszerünkben nézte meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtótájékoztató ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségi kapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
1: A beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságban te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. Több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai erővel gyakorlatilag dominálni. Mindenképpen érdekes lesz, hiszen a távolságok miatt itt akár bármilyen mérkőzések is lehetnek. Ugye pont most Mexikóban, amikor kint voltam, akkor volt, nem sikerült kijutni, de akkor néztük azért a helyiekkel a Mexikó-Szerbia felkészülési mérkőzést. Ugye nagyon országról beszélünk, ahol mondjuk egy Aztek stadionban, ahol teltház miatt olyan energiák szabadulnak fel, ami szerintem a maják hagytak ott még jó pár ezer évvel ezelőtt. Óriási nagy energiák fognak dübörögni akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az időeltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de adat szempontjából mi azért a pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az időeltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de mindenképpen évezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, vagy kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
1: Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen
0: köszönjük,
1: hogy eljöttél.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB-döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
3: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német nacionalelf,

0: Úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket. De mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
1: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ben ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túlra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
0: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy 1-es, azért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
1: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
0: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
1: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
0: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
1: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
0: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
1: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
0: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
1: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, mert ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire, a két különlegesség.
0: Igen, de ellentétes előjele, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak nekik, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
0: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a további jutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
1: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk, méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gombfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek, egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
0: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz 2 gólt rugott, a második és a harmadik perui gólt. Rugott egy olyan szabadrugás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűztel azt a labdát, meg, mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rugni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentett a végzet.
1: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
0: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern München-t, és akkor is 2-1-re.
1: Ő volt a sarkazós egyenlítő gólszerzője.
0: A sarkazós egyenlítő gólszerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
1: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
0: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
1: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
0: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al, Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
1: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
0: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedes soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
1: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog jelölni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
0: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk azt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
1: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefociszták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
0: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-at döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
1: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
0: Igen.
1: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy 2 órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
0: Igen, igen, igen, igen, egyetértek. Minden idők
1: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
0: Nem, ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
0: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb felállásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
1: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani a 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik. 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál. Itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
0: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
1: Hát, de minek minősíted?
0: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt csak műesést, nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok így emberhátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
1: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
0: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arról beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb 4 közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
1: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért ki spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
0: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
1: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
0: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett
0: és
1: a második lövés,
0: igen.
1: Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobb, ami nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
0: A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Hát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt hullottak nem, az európai igen, nagy igen, foci igen, nemzetek. Igen.
0: Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyig elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop, ott, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virágy Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Világbajnoki lázban ég a föld szinte összes labdarúgó fanatikusa, hiszen 9 nap múlva kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban az MTVA labdarúgás szakértőit kérdeztük arról, hogyan várják ők az elkövetkezendő VB-t, és hogy mire lehet érdemes odafigyelni, van-e esetleg kedvenc csapatuk. Elsőként a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Bozsik Pétert kérdeztem. Hogyan várja ilyenkor egy szakértő ezt a világeseményt, amely ráadásul egy vadi új lebonyolítással rendeződik majd?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nyilván kíváncsiság van bennem is. Egyrészt a 48 csapat, hát nem megbánta senkit minősége tekintetében, a VB hossza is azért extra lesz, én úgy gondolom. Meg hát azért kíváncsi vagyok a csapatokra. Alapvetően én szoktam szeretni a világversenyeknek, a világbajnokságoknak az első 2-3 hetét, a csoportköröket, mert bár lehet, hogy becsúszik egy-két gyengébb színvonalú találkozó, de látunk olyan csapatokat, akiket azért általában nem szoktunk, vagy legalábbis nem túl sűrűn, és azért kapunk egy képet arról, hogy a világlabdarúgása más helyeken hogy néz ki, hol tart, milyen stílusban futballoznak a csapatok.
0: Te emlékszel azért sok világbajnokságra, ráadásul azért rengeteget biztosan aktív figyelemmel is követtél, például akár az 1986-osat is, amelyen legutóbb szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, az már 40 éve volt, de hát azon kívül azért jó pár VB-t rendeztek már azóta. Van-e neked favoritod, vagy esetleg az a kedves a szívedhez, amelyen egy magyar válogatott szerepelt?
1: Hát nyilván a 86-os világbajnokság azért másként él az ember emlékezetében, bár egy picit én azt mondom, hogy nekem a 78-as talán kiemelkedik, hogy még jobban visszamenjek az időben. Sajnos én a 78-as vagyok annyi idős, hogy a 78-as VB-re is emlékszem, mert ugye azt megelőzően 66-ban voltunk utoljára világbajnokságon, és ott a 78-as VB-t megelőző selejtező sorozatban is kicsit hasonló elvárások, vágyak, álmok fogalmazódtak meg, mint most, hogy hát azért ennyi idő után már csak ki kéne jutni egy VB-re, és ott is nagyon felfokozott hangulatban játszotta a magyar válogatott a selejtezőket, és minden szurkoló nagyon kihegyezve várta a világbajnokságot is. Hát a selejtezőket ugye nyilvánvaló, mint tudjuk, azt sikerrel vettük. A kinti szereplés az már sajnos nem volt annyira eredményes, bár hát horror csoportba került a magyar válogatott, ugye tudni kell, hogy 78-ban csak 16 csapat volt, és hát mi a házigazda argentinokkal, az olaszokkal és a franciákkal voltunk egy csoportban, extra nehéz volt, de nyilván a 86-os VB is nagyon ott van előttem, hiszen ott komoly eredményt vártunk el a válogatottól, amelyik a világbajnokságot megelőzően Európa legjobb válogatottja titulust elnyerte. Mezei Györgyöt a legjobb szövetségi kapitánynak is megválasztották, ugye az év kapitányának. Tehát tényleg talán mondhatjuk, hogy joggal vártunk egy extra kimagasló eredményt. Hát sajnos az is úgy sikerült, ahogy. Hát azóta pedig azt várjuk, hogy egyáltalán résztvevők legyünk.
0: És akkor beszéljünk már a mostani labdarúgó világbajnokságról, hiszen 3 óriási név is, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepel, majd lehet-e egyáltalán nem őket a figyelem központjába helyezni, és te mennyire várod azt, hogy ismét őket a pályán lásd nemzetközi színekben?
1: Hát nyilván olyan korszakos egyéniségek és az elmúlt 10-15 év olyan szintű meghatározó játékosai, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani, és akik rengeteg élménnyel, kiváló mérkőzéssel ajándékoztak meg minket. Én egy picit Messivel elfogult vagyok, mert a klasszikus futball zsenit benne látom. Ő azért 4 évvel ezelőtt szerintem nagyon sokat tett azért, hogy Argentina világbajnok tudjon lenni. Nem érzem azt, hogy ezt meg tudnák ismételni, azért az idő múlik. 4 év ebben a korban már nagyon sokat számít, és tulajdonképpen ezeket a szavakat, mondatokat tudom megismételni Neymarral és Ronaldóval kapcsolatban is. A portugál csapat szerintem esélyes, akár a végső győzelemre is, de hogy Ronaldo ehhez mennyit fog tudni még ők tényleg minőségi ellenfelekkel szemben hozzátenni, az azért bennem kérdéses, miként Neymarral kapcsolatban is ezek az érzéseim vannak.
0: És akkor végezetül utolsó kérdésnek, amely egy szakértőnek feltéve nem feltétlenül a leghálásabb, de azért így, hogy nincsenek ott a magyarok, azért mégiscsak lehet csapatokkal szimpatizálni. Van-e olyan nemzet, amelynek akár a játékával, akár egy-egy olyan kiemelkedő futballistájával szimpatizálsz, hogy esetleg szurkolj is nekik?
1: Hát én a spanyol futball híve vagyok, engem nagyon elkényeztettek a 2008-as, 10-es, 12-es EB-ken, VB-ken. Nekem az a Xavi Iniesta fémjelezte csapat, az nagyon beívódott egyrészt a tudatomba, másrészt a szívembe. Szeretem azt a focit, amit a spanyolok játszanak, úgyhogy én talán nekik szurkolok leginkább. De La Fuente annyit igazított a csapaton, szerintem amennyi ahhoz kellett, hogy racionálisabbak legyenek, ugye azért ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon láttuk is. Én úgy gondolom, hogy független attól, hogy érzelmileg mennyire szurkolok nekik, szerintem szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ott vannak az esélyesek között.
0: Bozsik Péter után egy ismerős hang, Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője nyilatkozott arról, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Feri, 9 nap múlva rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én egészen pontosan. Nagyon hosszú VB-n áll előttünk. Hogyan készül ilyenkor egy szakértő? Hogyan készülsz te?
2: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Nagy várakozással tekintek a világbajnokság elé, bár megmondom őszintén, a csoportkör azért valljuk meg őszintén annyira nem izgat fel, hiszen a lebonyolítás sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy valójában a legjobb 32 között a kieséses szakaszban fog igazán elindulni a világbajnokság. Egyébként kezdem figyelni a csapatokat, a kereteket, illetve hát azért főleg a top bajnokságokból érkező játékosokkal kapcsolatban azért van annyi félelmem, hogy vajon mennyi fáradtság lesz bennük, mennyire tudnak topon futballozni a világbajnokságon. Illetve hát az elmúlt világbajnokságok tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az első pár fordulóban fogják a maximumot kiadni magukból a csapatok, de nagyon várom a világbajnokságot.
0: Te egész életedben aktív figyelemmel követted a labdarúgást, így egy pár világbajnokságra azért emlékezhetsz, a többi között például akár a 86-osra is, amely még a legutóbbi magyar érdekeltségű volt, de van-e esetleg favoritod, van-e amelyre azt mondod, hogy szerinted ez volt a valaha volt legjobb világbajnokság, amelyet megrendeztek?
2: Igen, hát érdekes kérdés, hiszen inkább ilyenkor az embernek a gyerekkori nosztalgikus emlékek ébrednek fel, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy 7 éves gyerkőtként addig vártam, hogy a magyar labdarúgó válogatott az általam először elsőnek figyelembe vett világbajnokságon szerepeljen, és emlékszem, hogy édesapámban nagy várakozások elé tekintettünk. Aznap volt a magyar-szovjet mérkőzés napján a kisdobos avatásom például, tehát ez csak egy ilyen furcsa emlék, és hát annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem szerepelt túlságosan jól, bár tényleg nüanszokon múlott a 0-6 ellenére a továbbjutásunk, az a világbajnokság talán, ami a legkedvesebb számomra, hiszen az volt az első, nem életemben, mert a 82-esnél már megszülettem ugyan, de nem követtem nyomon, viszont a 86-os világbajnokság a maga brillírozott technikai megoldásaival, Diego Maradonának a csodálatos futballjával, a németek szívosságával, és hát nem utolsó sorban az én akkori kedvencem Platini és a francia válogatott remeklésével zajlott, úgyhogy azóta is nosztalgikusan tekintek vissza, és egy szerintem egy nagyon-nagyon látványos és izgalmas világbajnokság volt.
0: A 2022-est, tehát a legutóbbi világbajnokságot Argentína nyerte, akkor Lionel Messi felért a csúcsra, most viszont 3 nagyjátékosnak is valószínűsíthetőleg utolsó VB-je lesz ez a 2026-os, Neymar, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ez a 3-as. Hogyan figyeled majd őket? Van-e esetleg bármi, amit így különlegességként tekintesz az ő személyükben?
2: Igen, hát az ő személyük önmagában különlegesség, és az, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, ez egész egyszerűen elképesztő rekord. Én nyilván szurkolok mindig az ilyen visszavonulóban lévő, jóval 30 feletti sztároknak, de azért a realitás talaján maradva, hogyha az eszemre hallgatok, akkor én pont azt várom, hogy mondjuk olyan 22 és 26 év körüli a pályafutásuk elején, de már-már majdnem a csúcsán lévő játékosok fognak igazából előtérbe kerülni. Vagy pedig az lesz, hogy már meg lesz egy pici rutin, és ilyen 28-30 év körül játékosokról fog szólni a világbajnokság. Azt is nagyon várom, hogy valaki be fog robbanni olyan, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, de talán a nemzetközi top futball számára kevésbé ismert játékos. Nagyon nehéz, szinte megjósolhatatlan. Egyrészt a világbajnokság lebonyolítása is olyan, hogy ez példa nélküli, tehát eddig ilyen lebonyolítású világbajnokság nem volt. Másrésztről pedig maga a hosszúsága, az időzónák közötti különbségek, az éghajlatok ugrálása, tehát gyakorlatilag lehet egy csapat, amelyik Kanadába kezdi a világbajnokságot, és Mexikóban egész más éghajlaton fejezi be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező szerepet fog játszani, ami valójában nem futball taktikai faktor, hanem igazából az életmódbeli, éghajlatbeli és a klimatizációsbeli különbségek.
0: Végezetül pedig egy nem feltétlenül túl hálás kérdés, ha egy szakértőnek teszi fel az ember, de azért mégiscsak vannak az embernek favoritjai, vagy ha nem is favoritok, akkor biztosan lesz olyan válogatott majd, amelynek így már előzetesen is meg tudod mondani, akár hogy élvezheted akár a labdarúgását. Itt nem mondok opciókat, hiszen azért sok csapat játszik, nagyon szép labdarúgást, de van-e, amelyikkel te úgy szimpatizálsz, ha nem is feltétlenül szurkolsz nekik?
2: Én igazából a latin futballnak a híve vagyok, tehát talán látványra és felfogásra most a mostani spanyol válogatott áll hozzám legközelebb, tehát nekik mindenféleképpen szurkolni fogok, de kíváncsi leszek, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinensen Németország után sikerül-e második európaiként valakinek a végső diadalig eljutni, mert az óriási nagy bravúr lenne, és én ennek ellenére, vagy éppen ezért azért az argentin válogatottat tartom még további esélyesnek.
0: Bene Ferencet követően ismét az M4 Sport egyik szakértője következik. Dragoner Attila mondta el, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó VB-t.
3: Nagy rajongója a futballnak, úgy is várom meg, mint szakértőre is, hiszen ez egy nagy kihívás nekünk is, hiszen rengeteg esemény, megnövekedett létszám, késő éjszakában nyúló mérkőzések, ugye rengeteg adat, rengeteg játékos, remek edzők összecsapása, és egy olyan torna, ami biztos, hogy teli lesz élménnyel, csak úgy, mint amikor gyerekkorunkban megszerettük ezt a sportot, és az onnan lévő világbajnoki trófea fölemelések, azok örök emlékek maradtak.
0: Biztosan sok labdarúgó világbajnokságot követtél már aktív figyelemmel, volt olyan is esetleg, amelyen még a magyar válogatott 1986-ban szerepelt például, de van-e neked favoritod, van-e olyan tornád, világbajnokságod, amelyre azt mondod, hogy ez volt a legjobb szerinted?
3: Hát mindig voltak élmények. Az első, ami még gyerekkoromban megmaradt, az a 82-es világbajnokság szenzációs mérkőzései, argentinok játéka, Diego Maradona 86-os, ugye a Magyarország szereplése, ott az argentin győzelem a németek ellen a döntőbe. Ezek voltak a gyerekkori emlékek, és akkor utána már jöttek a szakmai fejlődésen végbe ment tornák, amikbe lehetett beleszeretni egy-egy zseniális játékosba, vagy egy fantasztikus mérkőzésbe, vagy egy-egy gólörömbe. Úgyhogy azért is várja az ember a tornát, hogy lásson érzelmeket, egyrészt ami árad a szurkolók felől, vagy egy-egy zseniális játékosnak akár az utolsó eseményét, vagy megdöntött rekordokat, tehát sok minden miatt én úgy vagyok vele, hogy hatalmas élmény lesz ez a több mint egy hónap mindenki számára.
0: És biztosan nagyon fárasztó is, ahogyan említetted, az éjszakában nyúló mérkőzések miatt is. A 2022-es világbajnokságot Argentína nyerte Katarban. Most van-e neked favoritod, akire azt mondod, hogy talán a legerősebb csapat lehet, vagy amelyre azt mondod?
3: Favoritom nincs. Tipp szintjén azért van tippem, de ez egy nagyon hosszú torna lesz, és az biztos, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítmény nem várható, és az fog dönteni véleményem szerint, hogy ha nehéz mérkőzés, ha nem úgy megy a csapatnak, esetleg azt, hogy nyeri meg egy adott válogatott, és hogy ott az egyéniségek, a sztárok, azok a labdarúgók, akik egy hosszú szezon után vannak, azok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a játékosok, akik meccsel döntő szerepet szoktak vállalni, hogy szerepel vagy az utolsó tornáján Messi, Ronaldo, Neymar, azért ezek hatalmas élmények lesznek minden esetre, azért egy argentin, egy spanyol válogatott egyértelmű esélyeknek számít, Anglia, Németország és akár Portugália is beleszólhat a végső érmekbe, de Brazíliát soha nem lehet leírni. A brazil válogatottba visszatérő egyéniségek vannak egy remek szakemberrel, de még egyszer mondom, egy ilyen hosszú tornán sok minden döntő szerepet kaphat. Ugye azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerika, Észak-Amerikában van a torna, más éghajlat, rengeteg utazással járó mérkőzés sorozat, úgyhogy teli vagyunk kérdésekkel, kis csapatoknál ki lesz az, aki meglepetést okozhat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a favoritoknak lesznek nagyon nehéz mérkőzései, és lesznek meglepetések is.
0: Végezetül egy utolsó gyors kérdésre még. Tudom, hogy szurkolni úgy igazán csak a magyar válogatottnak lehetne, ha kijutott volna a labdarúgó világbajnokságra, de van-e olyan válogatott, amelyel szimpatizálsz esetleg mutatott játéka alapján, vagy éppen egy-egy karakter miatt?
3: Szakértőnek nem illik ilyet mondani, de én mégis megteszem. Én az előző világbajnokságon az argentin válogatottnak szurkoltam a döntőbe a franciák ellen. Úgyhogy a franciáknak remek játékosai mellett azért sokan nagyon nagy esélyesnek tartják, de hogyha csak egy csapatot kell megemlítenem, akkor az argentin válogatott lenne.
0: Végül, de nem utolsó sorban ismét egy ismerős hang. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője az, aki nem csak elmondja, hogy hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, de azt is elmondta, hogy melyek a legszebb emlékei a világbajnokságokkal kapcsolatban.
4: Nagyon várom a világbajnokságot. Nagyon szomorú tény, hogy 40 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, ugye Mexikóban, de ha belegondolunk arra, hogy ma ünnepeljük ennek a Magyar-Orosz-Szovjetunió 6-0-nak a szomorú évfordulóját, amikor a világbajnokságon 6-0-ra kikaptunk, de utána, ha egyen jobb a góllányunk, tovább jutottunk volna, ez akkor ugye nem történt meg, de ennek már 40 éve. Én ha visszagondolok arra, hogy akkor még jóval kevesebb csapat, hát volt, hogy 16 csapat volt a világbajnokságon, most pedig már 48, ez a kis csapatoknak óriási lehetőséget biztosít, viszont a nagyoknak nagyon keserves lesz, mert ugye a Premier League-ből jönnek a legnagyobb öt bajnokságot, most nem sorolom végig, de az a lényeg, hogy rengeteg meccs van a lábukba, és a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni, de hát a kicsiknek meg így adatik meg a lehetőség, hogy játszassanak a nagyok ellen.
0: Említetted már, hogy jó pár világbajnokságot aktív figyelőként néztél, sőt, hát biztosan rengeteg olyan is van, amelyből egy-egy emlékezetes momentumot is ki tudnál ragadni. Legutóbb, mint azt te is említetted, 40 éve volt a magyar válogatott a VB-n, így azért nem feltétlenül az a legszebb emléked, de melyik volt számodra a legkedvesebb világbajnokság, vagy az, amelyre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Nekem az 1982-es világbajnokság a kedvencem, ami Spanyolországban rendeztek, és kim volt a magyar válogatott, ugye 78-82-86-ban kim voltunk egymás után, és ez a 82-es világbajnokság, ez nagyon emlékezetes, egy csoportban voltunk Salvadorral, Argentinával, Belgiummal, Salvador 10-1-re vertük meg, ez a világbajnoki csúcs, ugye Kis Laci csereként jött be a Vasas legendás centere, és 10 perc alatt mester 3-as lőtt, ez mindmáig megdönthetetlen a világbajnokság történetébe. Argentina ellen 4-1-re kikaptunk, ott Pölöskei volt a gólszerzőnk, de ott már egy bizonyos Maradona már fantasztikusan játszott, akkor már világklasszis játékos volt. Hát sokszor beszéltem abból a csapatból játékosok, a Garab, a Sallai, hogy Mészöly Kálmán volt az edző, és ketten fogták. Azt mondja, fogtuk, hát legutoljára a kiáróba láttuk, a játékos kiáróba, az a pályán már követni se lehetett. Fantasztikus játékos volt. És utána volt az emlékezetes Belgium elleni mérkőzés, ami 1-1-re végződött. Varga Kacsa góljával vezettünk ugye 1-0-ra Belgium ellen. Egyenlítettek úgy, hogy többször megállíthattuk volna a belgákat, de Csernyatinszki révén egyenlítettek. Mészáros meg is foghatta volna a lövést, ki tudta volna, csak fogni szerette volna, becsúszott a hónal alatt. 1-1 lett, de Fazekast elütötte Fáv, tehát itt bejutottunk volna 8 közé, tehát nagyon jó csapatunk volt, és nagyon nagy esélyünk arra, hogy komolyan szerepeljünk. de nekem még a magyarok mellett azért maradt meg nagyon ez a világbajnokság, én akkor 12 éves voltam, de az olaszoknál feltűnt egy bizonyos Paolo Rossi, aki fantasztikusan érezte a kaput. Ugye nekem is ez volt az erényem itt, hogy jó helyzetekből, közelről tudtam gólokat szerezni, és Paolo Rossi nekem akkor a példaképen volt, szerettem volna nagyon ráhasonlítani. És volt egy emlékezetes mérkőzés a középtöndőben, amikor Brazília Olaszországgal játszott. Hát ez egy fantasztikus mérkőzés volt. Szokrates és Falcao góljával a brazilok vezettek 2-0-ra. Már mindenki elkönyvelte, hogy Brazília simán megnyeri nem csak az olaszok elleni mérkőzést, hanem az egész világbajnokságot. Hát a Zico, Éder, félelmetes csapata volt akkor a braziloknak. És jött ez a Paolo Rossi, akit akkor még nem annyira sokan ismertek, és az ő mesterháromsában megfordították az olaszok a brazilok elleni mérkőzést. Utána meneteltek tovább, és a döntőben az NSK volt az ellenfelük, ugye a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor a döntőben 3-1-re győztek, itt is betalált Rossi, Tardelli és Altobelli voltak még az olasz gólszerzők. Nekem ez annyira élénken él az emlékezetembe, hogy 90 ezer néző volt ugye Spanyolországban ezen a mérkőzésen, félelmetes, és tényleg eltelt most már, nem is tudom, hirtelen 44 év, és mint teljesen frissek az emlékeim, annyira megragad bennem ez fiatal gyerekként.
0: Az érződik rajtad, hogy azért a labdarúgó világbajnokságok mély nyomot hagytak benned. Egy picit térjünk át a mostani VB-kre. 2022-ben Argentína emelhette a magasba a trófeát, most 2026-ban azért rengeteg csapat lesz ott, és nehéz szakértőként azért valamennyire függetlennek maradni, de most egy kicsit lehetsz elfogult is. Van-e olyan csapat, amelyel szimpatizálsz és örülnél neki, hogyha megnyerné a világbajnokságot, akár a játéka miatt, akár egy-egy kiemelkedő személy alak miatt, labdarúgó miatt?
4: Érdekes, hogy nekem egyetlen olyan csapat nincs, aki teljesen teljes messzélséggel szurkoknak. Én a minden jobb meccseket, én a játékos futballt szeretem, amit a spanyolok, a brazilok, a portugálok, vagy az argentinok játszanak, ami nagyon látványos, támadó futball. Én ezt preferálom, de hát a dél-amerikai csapatok közül már említettünk kettőt, de az afrikai csapatok közül is biztos lesz ilyen. Minden VB-n vannak meglepetés csapatok. Hát most a sztárokat nem kezdem el sorolni, mert azért van legalább egy 15-20 olyan, aki kiemelkedő lehet, meg azon belül is, aki berobbanhat. De én még egyszer mondom, ezt a latinos, dél-amerikai focit nagyon kedvelem, hogy a trükkök, a cselek, a lövések, ami egy... tényleg egy nyílt játék, hogy nem az, hogy beállok a kapu mellé, bekkelek 9-10 emberrel, és hátra lesz egy kontra, egy szöglet, egy pontrugás, valamiből találok gólt. Itt most meg tudják mutatni magukat a kis csapatok, olyan játékosok, akik el tudják adni magukat. De a legnagyobb lehetőség a futballistáknak arra, hogy minőségi csapatok ellen megmutassák azt, hogy mire képesek. És itt elég egy jó játék, egy olyan mérkőzés, amivel már be tudnak kerülni az 5 top bajnokság egyikébe. Biztos, hogy lesz meglepetés, mert az mindig van, de a végén én azt gondolom, hogy a legjobb 8 közé a 7 favorit fog bekerülni, és a legjobb 4 közé sem. Én azt gondolom, hogy a 4 között már nem lesz meglepetés.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!